Kárás Izabella, hófehér ruhában. Kivételes nagy kegyelem, az élet sáros mocsarában megtartatni hűségesen, hófehér színű szép ruhában. Átvergődni mocsoktalan, s úgy lépni fel az Úr elébe, tiszta ruhában, zajtalan beolvadni a csendességbe. Itt minden lárma, vad zsivaj csak megriaszt, de el nem kábít, mert nincsen olyan földi zaj, mi eljuthatna a halálig, mi átjutna az életen, mely tündöklőn és hófehéren most indul át a végeken, s az Úr elébe megyen éppen. Fehér ruhát ad ránk az Úr. Úgy indít el a messzi pályán. Jaj annak, kinek foltokat lát majd a fehér, szép ruháján. Bármerre járj, el ne feledd, sorsodnak egy a hivatása. Átmenni a világ felett hófehér színű, szép ruhába. Nincs ennél szentebb hivatás, nagyobb öröm, tisztább varázslat, magasztos égi hitvallás, megőrizni fehér ruhádat, megőrizni a szívedet, hogy méltó légy az égi fényhez, mikor majd az Isten bevezet a királyhoz, a vőlegényhez. Kivételes nagy kegyelem, az élet útvesztő felében megtartatni jó melegen, megtisztult szívvel és fehéren. Uram, nem kérünk egyebet az élet sáros mocsarában, mint hogy meglássunk tégedet hófehér színű, szép ruhában.

Kedves gyülekezet, ahogy az elhangzott ének szövegéből is hallhattuk, Jézus Krisztus a felnőtt keresztséget az ő tanításai és az ő saját példaadása alapján alapította számunkra, és ezáltal szentelte meg. Tudjuk-e, hogy Jézus mikor keresztelkedett meg? Már ugye a szolgálatát illetően, hát annak a legkezdetén. Gyakorlatilag ez volt a kezdete Jézus szolgálatának, és ebből megérthetjük azt, hogy ő nem magára csak a felnőtt keresztségre adott ezzel példát, hanem arra is, hogy igazán a Krisztus követésnek ez a nyitó kapuja. Drága testvéreink is, akik most elkészültek, ezzel szeretnének elindulni Krisztus követésében, hogy a keresztségben kifejezik azt, hogy ők ezután az ő uruké szeretnének lenni, és őt szeretnék követni. Kérjünk áldást erre a szent cselekményre, és én letérdelek a keresztelendő testvérekkel az imádsághoz, és kérem, hogy a gyülekezet szíveskedjék felállni erre az időre. Mindenható édesatyánk, bennünket nagyon szerető Istenünk, köszönjük azt neked, hogy az emberi életünkben megtörténhet ez a legnagyobb csoda, hogy mi noha nem látunk, de megismerünk téged, mert nyilvánvaló és tapasztalható a te jelenléted az életünkben, a világ történelmében. Látható és tapasztalható a te szereteted. És nagyon köszönjük, hogy ami megváltónk elmondott egy példázaton keresztül, az tényleg igazság, hogy a pásztor addig keresi az elveszett bárányt, addig keresi, míg meg nem találja. Urunk, nagyon köszönjük, hogy egy emberről sem mondasz le, és az élete utolsó pillanatáig keresed őt, szólítgatod őt, hogy megmentsed őt az örök élet számára. Köszönjük, hogy drága új testvéreinkről sem mondtál le, hanem őket kerested, megszólítottad, és nagyon köszönjük, hogy ők meghallhatták a te szerető hangodat, igennel válaszolhattak, és megszületett szívükben az a bizalom, amit mi a bűneset által elveszítettünk, és ők most már ismernek téged annyira, hogy rád bízzák teljes életüket. Urunk, légy áldva ezért a csodáért, köszönjük őket neked, köszönjük, hogy az üdvözülendők tábora gyarapodhat általuk, köszönjük, hogy őket idáig elvezetted, felkészítetted, a követésednek az alapdolgaira megtanítottad, és arra kérünk, hogy ez a szent cselekmény, amire Úr Jézus, te mutattál példát, ez legyen maradandó az ő életükben. Mindenkor tudjanak visszaemlékezni arra, hogy ők kinek hittek, hogy benned bíztak, hogy veled indultak el, és mindvégig meg is maradhassanak melletted. Nagyon kérünk, Urunk, hogy hadd éljék át ők azt most, hogy lemosod bűneiket, megbocsátod minden eddigi törvényszegéseiket, és tisztán, igazán indulhatnak tovább. Hadd éljék át ők, Urunk, azt, hogy elhangzik rájuk nézve is a te szádból, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És hadd éljék át azt, hogy a fiúság zálogát, a szent lelket adod, aki megnyugodhat az ő életükön, és győzelmes erőt adhat ahhoz és vezetést, hogy tényleg téged követhessenek, Urunk. Mindannyiunkért könyörgünk, akit itt vagyunk, és szemléljük ezt az eseményt, és talán sokan sok kérdéssel, hogy miről is lehet itt szó. Arra kérünk, Istenünk, hogy értsünk meg téged, és ismerjük fel a mi saját életünkben mindannyian a te szeretetednek hívását, és arra kérünk, hogy meneküljünk hozzád, hisz ez az emberi élet gyorsan eltelik, és semmink nem marad. Segíts, hogy az odafelvalókat, az örökkévaló dolgokat keressük, és engedjünk annak a keresésnek, amellyel te mindannyiunkat keresel. Urunk, rád bízzuk így mindannyiunkat, és légy itt most jelen továbbra is, és szenteld meg ezt az eseményt, ami drága megváltónk, Jézus Krisztusunk nevében könyörögtünk. Hallgass meg bennünket, Istenünk. Amen. Drága testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Amen. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsed a felségesnek tett fogadásaidat. Hívjad segítségül őt a nyomorúság idején, ő megszabadít majd téged, és te dicsőíteni fogod őt.

0: Drága testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tudjuk, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden javukra van, minden együtt munkálkodik a jóra. Drága testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Jézus ezt mondja neked, aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő. És felíröm őreá az én Istenemnek nevét, az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely az égből száll alá, és az én új nevemet. Úgy legyen.
1: Míg kedves testvéreink átöltöznek és újra visszajönnek, addig énekeljünk egy pár éneket. Keressétek ki velem együtt a 184-es számú éneket. És énekeljük el mind a 4 verszakát.

A 149-es éneket keressük, és ott az első, a második, a hatodik és a hetedik versét énekeljük.

Kedves testvéreim, akik most megkeresztelkedtetek, ez a cselekmény, ez jelképezi azt, hogy ti beléptetek egy szoros kapun, és ráléptetek egy keskeny útra. Amint ami megváltó Jézusunk is mondta, hogy menjetek be a szoros kapun, és a keskeny útra, hogy bemehessetek az életre. Ez az út, ez nem lesz egy sima út. Ez az út, ez rögös. Ez az út veszedelmes kell teljes, mert e világ fejedelme Sátán, Isten és ember ellensége. Harcba vagyunk, nagy küzdelemben, nagy küzdelemnek a része vagyunk, mindnyájan. És a küzdelem nem rajtunk kívül folyik csupán, hanem bennünk. Mert a Sátán, az ellenség magáénak akar tudni bennünket, és mindent elkövet, hogy az ő rabszolgaságában tartson bennünket. De nem szabad elkeseredni, mert a mi Istenünk a leghatalmasabb Úr. A legnagyobb hatalom a világ mindenségben a szeretet. Maga az Isten, mert ő maga a szeretet. És ezen az úton végig fog kísérni benneteket, kivéve, hogyha ti elhagyjátok őt. De én hiszem, és ezért imádkozom, hogy Jóisten adjon nektek erőt, hogy végigmenjetek ezen az úton, mert az Isten egy célt tűzött ki elénk, és most ezt szeretném felolvasni a Jelenések könyvéből útra valóul néktek, és talán mindnyájunknak. Egy nagyon rövid igevers. Az utolsó keresztény korszaknak küldi ezt az üzenetet Jézus Krisztus, és ott csak egy mondatot olvasok fel. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Dicső cél ez. Milyen távlat ez előttünk. Aki győz, annak megadom, mondja Jézus Krisztus, hogy üljön az én királyi székembe, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Nem akarom külön ecsetelni, hogy a királyi szék mit jelent. Nincs most arra időnk, hogy minden ízében beszéljünk erről a rövid ige szakaszról. De az bizonyára e világon is nagy kiváltság, valaki a királyi székben ülhet. Nagy kiváltság király gyermekének lenni. Mennyivel nagyobb kiváltság a mennyei király gyermekének lenni, aki a legnagyobb hatalom e világon. Amint említettem, ez egy rögös út, küzdelmekkel teljes. Emberi erővel nem tudunk végigmenni ezen az úton, képtelenség. Embereknek ez lehetetlen, hogy az Isten igazsága bennünk megvalósuljon, ehhez szükséges az, hogy vele szövetséget kössünk, és most ti ezt tettétek, de hatalmas szövetségessel végigmehetünk ezen az úton. És miért mondta azt Jézus Krisztus, hogy aki győz? A győzelmet küzdelem előzi meg, és már erről beszéltünk, hogy ez az élet küzdelmes. De miért szükséges a győzelem? Testvéreim, az utolsó keresztény korszakban élünk, és gondolom, hogy nem kell külön magyaráznom, gondolom abban, hogy ez a világ válságban van. És Jézus Krisztus a válság megoldása felé hajtja a történelmet, és ő meg akar szentelni egy népet. Meg akar dicsőíteni egy népet, győzelemre akar vinni egy népet, azokat, akiket szolgáival fogadhatott, akik oda szentelték az ő életüket néki, aki hátat fordítottak a régi énüknek, akik nem akarnak többé önző életet élni, csak maguknak élni,
hanem szolgálni Istennek és szolgálni egymásnak. És én azt hiszem, hogy ezt már most is megérthetjük, hogy a szolgáló élet az a legörömtelibb és a legboldogabb élet. Másoknak, aki másokat felüdít, az maga is felüdül. És amint említettem, hogy abban a korszakban vagyunk, amikor a Szentírás beszél arról, hogy milyen jelei lesznek az eljövetelének, és ezt most már látjuk. Ezek a jelek egyre sűrűsödnek, egyre erősödnek. És most egy népet szeretne elkészíteni, akikre majd rá tud mutatni, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Testvéreim, ti ennek részesei vagytok velünk együtt. Elindultatok ezen az úton. Ez az út, ezen az úton néha talán elesünk. De testvéreink, ne terüljünk el. Ne essünk kétségbe. Ne vegyen rajtunk erőt a csüggedés. Hanem menjünk Jézushoz. Azt mondja, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. A Jelenések könyve könyvében, itt a levelekben főleg sokat beszél a Szentírás a győzelemről. Minden keresztény korszakban megjegyzi, hogy aki győz, és különböző jelzőket mond, hogy az fehér ruhába öltözik, vagy az oszloppá teszem, és így tovább. Minden keresztény korszakban az üdvösség feltétele a győzelem volt. Ez most is ez a feltétele, a győzelem. És akinek van egy kis biblia ismerete, azt talán tudja, hogy Jákobnak volt olyan küzdelme, amikor hazatér a népes családjával, Mezopotámiából a Palesztina földjére, és vele szembe pedig jön az ő testvére, akit ő valamikor becsapott, felfejzett hadsereggel, és ő pedig ott áll fegyver nélkül, a bárányokkal, a családjával, kisgyermekekkel, nagygyermekekkel. És nem volt neki más fegyvere, egyetlen egy. Odafordulni a világ teremtőjéhez, odafordulni ahhoz, akinek hatalma van. Ez a szeretet hatalma. Aki megőrizhet bennünket a nehézségben, a válságos időkben is. Testvéreim, válságos idők következnek ránk, de legyen ez erősségünk, vigasztalásunk, hogy egy hatalmas szövetségesünk van. Olyan szövetségesünk, aki a legnagyobb hatalom a világon. Pál azt mondja, hogy semmi nem szakaszthat el bennünket Krisztus szerelmétől. Nincs olyan hatalom, se ezen a földön, se az eljövendő, se az ellenség, de senki nem szakíthat el. Egyedül mi magunk vonhatjuk ki magunkat az Isten közeléből. Még annyival szeretném befejezni a mondani valómat, hogy mi a cél, mit jelent az, hogy be akar ültetni bennünket Krisztus az ő királyi székébe. A cél az, hogy megtisztítsa az ő népét. Cél az, hogy a krisztusi jellem, ezt jelképezi a fehér ruha, a krisztusi jellem meglátszon azon a népen, akire rá tud mutatni majd, hogy itt van ők azok, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És akkor, mikor az Úr Jézus eltávozott erről a földről, akkor megjelentek angyalok, tanítványok, és azt mondták, hogy amiképpen elment, úgy vissza is fog jönni. És Krisztus sokat beszélt az ő eljöveteléről. És amikor eljön, azt mondja, eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ő ezt akarja. És hogy hova akarja vinni az övéit? Van neki hová vinni. Azt mondja, én atyámnak állában sok lakóhely van. Ha nem lett volna, akkor megmondtam volna nektek, de sok lakóhely van. És most csak befejezésül egy ige szakasz szeretnék még felolvasni Jelenések könyvéből,
ami szerintem a legszebb leírása annak, hogy hova készül Isten népe. Hogy hova akar vinni bennünket, ami megváltó Krisztusunk, ez pedig a Jelenések könyve 21. fejezetében olvasom. Ezután látték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, ami az Istentől száll alá mennyből elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szódatot, amely ezt mondta az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyszéken ül, íme mindent újjáteszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. És most egy záró mondat, aki győz, örökségül nyer mindent. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Micsoda távlat ez, testvéreim. És az Isten ezt akarja nékünk adni. És ti elfogadtátok az ő hívását, és elindultatok ezen az úton. A Jóisten áldjon meg titeket, és kísérjen végig életetek minden napján. Amen.

ünnepélyes keresztségi istentiszteletünket egy énekkel fejezzük be. A 356-os számú éneket keressük meg, énekeljük el mind az 5 verszakát.

Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban. Amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került. Akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindaz az ember, mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz,

mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megértve, megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni, hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén. Jézus Krisztus ugyanezt mondta erről a kérdésről. János evangélium a 6. fejezetében figyeljük meg, hogy Jézus arról a kérdésről, hogy kiben lesz élet, kiben van élet, a következőt mondta. János evangélium a 6. fejezetében ezt mondja az 53., 54., 55. versben, 53. verstől. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. És hogy hogyan kell érteni Jézus szavait, a 63. versben magyarázza meg. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Gondolatilag ugyanazt mondta ki Jézus. Az az ember fog élni, aki az ő áldozatáról szóló üzenettel táplálkozik. Aki eszi az ő testét és issza az ő vérét. Aki naponként szemléli Krisztust, mint az ő személyes megváltóját. Aki naponként feltekint a keresztre, és naponként eljut arra a megdöbbenésre, arra a megrázó gondolatra, hogy ő azért halt meg, hogy én élhessek. Méltó, hogy neki éljek ezután. Ez az ember reakciója. Jegyezzük meg tehát ezt a gondolatot. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy ti halljatok meg a bűnnek. Ő tudja, hogy ez nekünk nem megy. Hanem azt kéri az embertől, hogy az ember tekintsen az ő szeretetének a megnyilatkozására. Tekintsen arra a személyes szeretetre, amelyet irántunk mutatott, akkor, amikor megváltásról gondoskodott számunkra. Tekintsünk fel Krisztusra, mint akiben van a gyógyulás, ami számunkra, mint akiben van az élet, ami számunkra. És amikor ezt tesszük, akkor egyszer csak élet költözik belénk. Akkor egyszer csak eltörik a bűnhöz való kötözöttségünk, eltörik a bűnnek a szeretete, megtörik a bűnnek a varázsa az ember felett. Elveszíti a bűn ideig óráig való gyönyörűsége, a maga vonzó mi voltát.
és a bűn a maga igazi mi voltában tűnik fel. Annak, ami halált okoz. Annak, ami az Isten fiának a halálát okozta. És aki ezt szemléli, aki ezzel úgy él, mint a mindennapi kenyérrel, akinek ezek a gondolatok olyanok, mint az evés és az ivás az életben, annak az életében megvalósul ez a csoda, hogy meghal a bűnnek, és megvalósul a csoda, hogy élni fog az Isten számára. Annak az embernek az életében élet fog felfakadni az Isten szeretete nyomán. Ennyire egyszerű dologról van szó. Még egyszer a két gondolatot hadd emeljem ki. Én döntöm el, hogy meg akarok halni, vagy nem akarok meghalni. De nem magamtól halok meg, nem a magam erejével hozom létre ezt a csodálatos változást, hogy én többé nem vonzódok a bűnhöz, nem szeretném elkövetni, nem érzem jól magamat benne, sőt, egyáltalán nincsen érzelmem iránta. Nem én hozom létre. Az Isten irántam megnyilatkozó szeretete hozza létre ezt a változást. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt lehet. Tehát az én döntésem lényegileg arra vonatkozik, hogy hajlandó vagyok szemlélni ezt a szeretetet, vagy elmenekülök ezelől a szeretet elől. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy azok az emberek, vagy akár én magam is, hogyha belekerülök abba az örvénybe, hogy nem akarok valamivel szembefordulni az életben, akkor ezt csak egyetlen módon tudják megtenni, tudom megtenni. Akkor, ha hátat fordítok a keresztnek. Akkor, hogyha nem veszek tudomást arról az áldozatról, amit Krisztus hozott. Mert olyan késztető erő, olyan hatalmas, vonzó szeretet nyilatkozik meg abban a gondolatban, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az a gyakorlati tapasztalatom, hogy ilyenkor az emberek messze elkerülik ezt a témát. Messze elkerülik ezt a témát. Mert ha gondolkozik róla az ember, nem tud ugyanaz maradni, mint aki előtte volt. Ezért az Isten csak annyit kér tőlünk, hogy álljunk meg, ne csukjuk be a szemünket, ne csukjuk be a fülünket, álljunk meg és tekintsünk fel a Golgota keresztjére. Lássuk meg, hogy mi történt ott, és gondolkozzunk el azon, hogy miért történt az, ami lezajlott a kereszten. Aki ezt megteszi, azt az Isten megszabadítja a bűn uralma alól. Annak az életében az Isten töri el a bűnnek a bilincseit, veszi le a láncokat az ember lelkéről. És ez az ember nem kell, hogy azt mondja, hogy én tudom, hogy ez bűn, de nem tudok szembefordulni vele. Ez a szeretet, ez erőt fog adni ahhoz, hogy szembe tudjon fordulni az ember minden bűnnel. A képnek van azonban egy másik része, mert nem csak arról van szó, hogy az ember halljon meg a bűn számára, hanem ugyanezzel a lélegzetvétellel tovább folytatja, és azt mondja, és éljen az Istennek, és támadjon fel az Istennek. Figyeljük meg azonban, hogy mindig van egy sorrendiség, mindig van egy sorrend. Az az ember, aki nem halt meg, az nem támadhat fel. Aki nem halt meg, az még él, ezért nincs szüksége feltámadásra. Csak az az ember tud az új életre feltámadni, az az ember tud új életet kezdeni, aki a régi számára meghalt. Ez egy sorrendiség. Ezt nem lehet felcserélni. Nem lehet azt mondani, hogy én élni akarok az Istennek, de azért a bűnben még tovább szeretnék élni, amikor a kedvem úgy tartja. Ez nem járható út. Az az ember tud igazán az Istennek élni, odaszállni magát az Istennek, aki nemet mondott a bűnnek, aki szakított a bűnnel. Ezért figyeljük meg ezt is, hogy újra és újra ez a sorrend, ahogy itt az apostol kifejti. Eltemettettünk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, azonképpen új életben járjunk. Ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, ez a feltétel. Ha ez megtörtént, bizonyára a feltámadásai szerint is azok leszünk. Akkor bizonyára meg fog történni, hogy a feltámadása szerint is vele együtt leszünk, az együtt leszünk vele a feltámadásban, az új életben járásban. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele együtt.
amikor meghal egy ember a bűn számára, akkor azt mondja az apostol a 6. versben, hogy az óember Krisztussal együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mit jelent ez a meghalás, mit jelent ez a gondolat, és mit nem jelent? Megerőtlenül a bűnnek teste. A görög kifejezés azt jelenti, hogy hatástalanná válik a bűnnek teste. Erejét veszti, hatékonyságát elveszíti a bűnnek teste, hogy mi ne szolgáljunk, ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Amikor meghal valaki a bűn számára, akkor ez azt jelenti, hogy a gondolkodásában történik ez a változás, a bűnhöz való viszonyában történik ez a változás, ahogy a 11. vers mondja, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen többé kísértés az ember életében. Ezt még nagyon szeretném kihangsúlyozni. Luthernek volt egy hasonlata, azt mondta, hogy arról nem tehet az ember, hogy a feje fölött elszáll egy madár. De arról már igen, hogyha fészket rak a fején. Az emberi természet részéről jöhetnek kísértések, és érzékelheti az ember, hogy az emberi természet kísértése ott van. De ha ő úgy gondolkodik, hogy Krisztussal együtt meghalt, ha az ő bensőjében ez a felszabadulás megtörtént, hogy felszabadult a bűn alól, akkor a bűnnek teste elveszítette a hatékonyságát. Mert a bűnnek a hatékonysága abban található, hogy megnyeri az ember akaratát, hogy megnyeri az ember beleegyezését. Azt mondja Jakab apostol levele 1. fejezet 14.-15. versében, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Tehát az ember saját kívánsága vonja és édesgeti az embert, hogy megnyerje az ember akaratát. A kívánság pedig megfoganva bűnt szül. A bűn tehát úgy jön létre, hogy van egy kívánság, ami vonja és édesgeti az embert, de ez még nem bűn. Attól lesz bűn, hogy megfogan. Vagyis, hogy megnyeri az én akaratomat. Megnyeri az én beleegyezésemet, az én döntésemet. Nem ott történik változás, hogy nem jön kívánság, nem jön kísértés. A változás az ott történik, hogy nem tud megfogalni. Mert aki meghalt, az nem fogamzóképes. Az nem tud válaszolni a megkeresésre. Az nem válaszol a megkeresésre, mert nincs válasza. Akinek az életében ez a változás bekövetkezett, aki így gondolkozik a bűnről, a bűnhöz való viszonyáról, az tud feltámadni Krisztussal együtt egy új életre, az valóban egy új életben járhat, ahogy mondja az apostol a folytatásban, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Krisztus elvégezte a megváltás művét, meghalt a bűnért egyszer, és őt ezután a bűn olyan módon többé nem terheli. Nem kell az áldozatát megismételni, nem kell újra meghalni a bűn miatt. Ő az Istennek él. És ahogyan Krisztus feltámadt a halálból, és a bűn terhe ott maradt a halálban, elvégezte az áldozatot, teljes volt az áldozat, úgy élhet új életet az az ember, aki meghalt a bűn számára Krisztussal együtt. Az összegző verseket olvasom, az első szakasz összegzését. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Azt mondja az apostol, hogy ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben. Ne higgyük azt, hogy mi nem tehetünk mást, mint hogy vétkezzünk. Ne uralkodjon a bűn az ember életén, de hogyan uralkodik? Kétféle módon tud uralkodni. Az első, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban, a másik, hogy oda is szánja magát az ember.
Az akaratnak tehát kétféle megnyilatkozása van. Van egy olyan, amikor csak úgy nyilatkozik meg, hogy passzív, és nem áll ellent. Enged. Nem gördít akadályt az események elé. És van egy aktív megnyilatkozása, amikor oda áll, amikor oda szánja magát valamire az ember. Az apostol azt mondja, hogy az ember ne engedjen a bűnnek, hanem engedjen az Istennek. Ne szánja oda magát a hamisság fegyverének, hanem szánja oda magát az igazság fegyverének. Amikor itt azt mondja, hogy ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisság fegyvereül a bűnnek, akkor egy nagyon komoly figyelmeztető gondolat van ebben a versben. Azt mondja, hogy az ember élete, annak az embernek az élete, aki odaszánja magát, aki enged a hamisságnak, és odaszánja magát a hamisságnak, annak az embernek az élete fegyver a hamisság számára. A fegyverrel pedig másokat szoktak megsebezni. Jézus így fogalmazta meg ezt a gondolatot János evangélium a 8. fejezetében, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája a bűnnek. Mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája a bűnnek. Nincsen olyan ember, akinek az élete nem hat a másik ember életére. Nem gondolkozhatunk úgy, hogy én ugyan a rosszat választom, és a rosszat követem, de ez semmi különösebb következménnyel nem jár másokra nézve. Ez nem így van. Ha én a bűn rabszolgája vagyok, akkor a rabszolgatartó dolgoztat, és a piszkos munkát velem végezteti el. Ami azt jelenti, hogy az életemet felhasználja arra, hogy más emberek életében kárt okozzon, hogy mások számára kísértés eszközévé tegyen, a bűnre csábítás vagy a bűnbe lökés eszközévé tegyen. Hogy hogyan, ez már részletkérdés. De fel fogja használni az ember életét. Ezért fontos kérdés ez. Enged az ember a bűnnek, amely a kívánságon keresztül kísérti, összekapcsolódik, megengedi, hogy a kívánság rabul ejtse és uralkodjon az ő élete felett, vagy pedig ellene áll, és az igazságnak szánja oda magát az ember. Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Ahogyan elmondható az, hogy az az ember, aki a bűn útján jár, az a bűn eszközévé válik, ugyanígy elmondható, hogy az az ember, aki az Istennek engedelmeskedik, az az Isten eszközévé válik az életben. Én megfogalmaztam magam számára, időnként hangot is adtam annak a gondolatnak, hogy az ember a legtöbbet azzal teszi a környezetéért, az embertársaiért, ha hűségesen harcolja a saját hitharcát. Ez a legnagyobb dolog, amit tehet a környezetéért, mert az Isten kezében ekkor válhat egyáltalán eszközzé arra, hogy jó befolyást árasszon az élete. Ha az ember segíteni akar a környezetének, akkor először a saját küzdelmét vegye komolyan. Akkor először a saját megszabadulásáért való küzdelmet vegye komolyan. Mert annak az embernek az életét az igazság fegyvereként tudja felhasználni az Isten. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mondja a Károli fordítás, a görög szöveg azt mondja, mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon. A bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez a gondolat, hogy mit ért ezen az apostol, hogy nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt, és ezért a bűn ne uralkodjon rajtatok, ezt a gondolatot meghagyom a következő előadásra, amikor a 7. fejezet elsőtől a 13. verséig levő szakaszról lesz szó, és ott újra elő fog kerülni ez a kérdés, úgyhogy most ebben nem mennék bele, hogyha nem probléma, hogy mit jelent ez, hogy ne uralkodjon a bűn, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok. Az első gondolati egység eddig tartott a fejezetben, tehát az apostol igen lényegre törően részletesen elmagyarázta, hogy hogyan jöhet létre az, hogy valaki meghal a bűnnek, és él az Isten számára. Röviden fogalmazva, az az ember tud meghalni, aki eldönti, hogy szemlélni fogja az Isten szeretetét, a Krisztus áldozatában megnyilvánuló szeretetet. Aki ezt szemléli, az megszabadul a bűnuralma alól,
és oda tudja szánni magát az Isten követésére. Az embernek ezt el kell dönteni, hogy erre kész, hogy ezt akarja, hogy enged az Isten kérlelésének, vagy a bűn kérlelésének enged, a kívánságnak enged az életében. Hogy odaszánja magát az Istennek, vagy pedig odaszánja magát a bűnnek. Azt szeretné, ha a gondolkodásunkban letisztulna a kérdés. Ha eltökélnénk a mi magunk részéről, hogy mi az Istent választottuk. Ennek is megvan a maga fokozata, először csak enged az ember, először csak nem áll ellent, és egy minőségi előrelépés, amikor az ember odaáll, és azt mondja, hogy én azt akarom, hogy az Isten akarata legyen meg az életemben. Hogy én akarom az Istent követni az életemben. De Pál apostol itt újra előről kezdi a gondolatmenetet. Ezt mondja a 15. versben, mit is tehát vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Nem véletlenül teszi ezt az apostol. Mai világunkban is találkozhatunk olyan tanításokkal, amelyek valahol azt mondják ki, hogy nem kell foglalkozni az engedelmesség kérdésével, mert hiszen nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Akkor most vétkezzünk, mert nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Vétkezzünk, mert elnyertük az Isten kegyelmét? Maradjunk meg nyugodtan ugyanazokban a bűnökben? Jön a második érvelése az apostolnak. Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjára, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Megigazítatva a bűnből az igazság szolgáivá lettetek, mondja a görög szöveg szó szerint. Pál apostol a második évben azt mondja, hogy az ember mindenképpen szolga. Az akarat szabadsága tehát nem azt jelenti, hogy az ember bármit megtehet, hanem azt jelenti, hogy az ember valóságos döntési helyzetben van, az ember valóban eldöntheti azt, hogy kinek a szolgája akar lenni, hogy kit fog szolgálni. Két lehetősége van a választásban, vagy az engedetlenséget szolgálja, aminek a vége a halál, vagy az engedelmességre szánja oda magát, az Istennek való engedelmességre szánja oda, az igazságnak való engedelmességre szánja oda magát. A 17.-18. vers arról szól, hogy azok az emberek, akiknek írja a levelet, azok az emberek, azoknak az embereknek az életében megtörtént a változás. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Megigazítatva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Azért fontos ez a szakasz a mi számunkra is, még akkor is, hogyha esetleg ez a mi életünkben még nem történt meg. Mert elmondja az utat, hogy hogyan jöhet létre. Az Isten megkeresi az embert az ő üzenetével, és erre az üzenetre adott válaszunk dönti el, hogy megtörténik-e a változás vagy sem. Szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ez az adattatok kifejezés arra utal, hogy ez megint nem az ember érdeme. Nem az ember keresi meg az Istent, hanem az Isten keresi az embert. És most kicsit furcsán fogalmaz, az ember pedig kegyeskedik elfogadni ezt a megkeresést. Az embernek mindössze ennyi a nagyon idézőjelbe tett érdeme, hogy nem állt ellen ennek a megkeresésnek, hanem a szívébe fogadta az Isten beszédét. Amikor egy ember nem pusztán külsőleg, nem pusztán a látható emberi szemek előtt levő dolgokban nyílik meg az Isten előtt, hanem amikor a szíve mélyen nyílik meg, amikor a szíve mélyét is megnyitja, akkor tud létrejönni ez a változás. Amikor teljesen őszinte tud lenni ebben, és nem képmutatóan vallásos, nem csak egyszerűen vallásos, hanem az Istenhez fordul oda. Amikor szívébe rejti az Isten beszédét, szívébe fogadja az Isten beszédét, azaz mércévé teszi, az életének az irányítójává teszi az Isten beszédét. És nem azt mondja, hogy hát igen, tudom, hogy ezt kellene tennem. Na de hát,
hanem azt mondja, hogy az Isten ezt mondta, akkor tehát. Nem mindegy, hogy melyiket mondjuk. Ha valaki a szíve szerint engedelmeskedik a tudomány azon alakjának, amelyre adatik, akkor az Isten létrehozza a változást az életében. A változás a gondolkodásban indul ki. Az elme megfordulása, a gondolkozás megfordulása az, ahonnan a változás elindul. Eddig a bűn szolgája volt a gondolkozás, és ideológiát gyártott ahhoz, hogy miért jó az a rossz, most pedig mércévé válik az igazság az ember gondolataiban, és nem gyárt ideológiát a rosszhoz, hanem következetesen alkalmazza a saját életére ezt a mércét. Ekkor az Isten meg tudja szabadítani az embert, fel tudja szabadítani a bűn alól, és az igazság szolgájává teszi. És most az apostol még egy harmadik megközelítésben is szól erről a kérdésről. Most már egészen emberi módon, ő maga is ezt mondja, hogy emberi módon szólok. És ez pedig a következő. Amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, magam szavaimmal megfogalmazva, amilyen lelkesek és buzgók voltatok az önző kívánságok teljesítésében, amilyen ügyesek voltatok a saját érdekeitek érvényesítésében, na most ugyanilyen lelkesek és buzgók legyetek az Isten akaratának a követésében. Tud az ember ügyes lenni és buzgó lenni, amikor a saját érdekéről van szó? Hihetetlen találékonyságról teszünk tanúbizonyságot. Fantasztikus, kitartóak és erősek tudunk lenni. Azt mondja az apostol, most emberileg mondom. Hát amilyen lelkesek voltatok abban, amilyen ügyesek voltatok abban, amilyen természetes, magától értetődő volt, hogy a saját önző kívánságaitokat követitek. Most úgy kövessétek az Istent. Most úgy kövessétek az ő akaratát. Ezt jelenti odaszánni magunkat. Azt jelenti, hogy olyan örömmel, ahogyan eddig a saját kívánságomat követtem, most ugyanolyan örömmel követem az Isten akaratát. Ekkor mondhatja el egy ember, hogy az akaratát szánta oda az Istennek. Amíg ez nem történik meg, addig lehet, hogy vágyakozik ő valahol a lelke 27. bugyrában, zugában arra, hogy megváltozzon, de ez a változás nem tud létrejönni. És még egy érvet hozzát ehhez az emberi érveléshez. Ugye értjük, hogy miért mondja, hogy emberi. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, akkor az igazságtól szabadok voltatok. Ugyan micsoda gyümölcsét vettétek azoknak, amik miatt most szégyenkeztek? Mert azoknak vége a halál. Azt mondja, hogy ha most mégig gondoljátok azt is, hogy az a nagy lelkesedés, amit az önző kívánságok követésében tanúsítottatok, hogy az a lelkesedés hova vezetett, hogy azt most szégyellitek, vagy arra büszkék vagytok, akkor azt lehet elmondani, hogy az ember nem büszke erre. Az ember szégyenkezik emiatt, mert be kellett lássa, hogy ez a halálba vezet ez az út. Most pedig, miután felszabadultatok a bűn alól, és szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az utolsó érve ebben a fejezetben az apostolnak, hogy miért ne a bűnnek éljünk, és miért szánjuk oda magunkat az Istennek az, hogy azért, mert amikor mi a bűnnek szántuk oda magunkat, vagy a bűnnek szánjuk oda magunkat, akkor ennek bizonyosan halál a végeredménye. Akkor ez szégyenkezést fog előidézni az életünkben, kiégést fog előidézni, és halál lesz a vége. De amilyen bizonyos az, hogy a bűn zsoldja a halál, ugyanennyire bizonyos az, hogy nem fog csalatkozni az az ember, aki az akaratát a jó mellé teszi, a jóhoz rögzíti hozzá. A 22. vers egy nagyon érdekes összefüggésre mutat rá. Megint nem azt mondja az apostol, hogy mi gyümölcsöt kell, hogy teremjünk, hanem azt mondja, hogy most pedig miután felszabadultatok a bűn alól. Itt megint arról szól a görög szöveg, hogy megszabadított titeket az Isten a bűn alól. Nem az ember szabadította ki magát. Az Isten lehajolt, könyörült az emberen, és megszabadította a bűn alól az embert. Akinek az életében megtörtént ez, hogy az Isten megérintette és megszabadította a bűn kötelékéből.
és akinek az életében megtörtént a tudatos odaállás az Isten akarata mellé, az Isten szolgáivá tétettetek. Nem az ember végzi el ezt sem. Az Isten szeretete hozza létre azt a buzgalmat, hogy az ember nem tud magának élni tovább, hanem akar élni az Istennek. Ahogy egy másik levelében fogalmaz az apostol, mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Mert szeretett engem, és önmagát adta értem. Ezért nem élek magamnak tovább. Akinek az életében megtörtént ez a kettő, meghalt a bűnnek, és az Isten szolgájává tétetett, annak megvan a gyümölcse. Nem azt mondja, hogy meg lesz, nem azt mondja, hogy akkor most szorgoskodjon, hogy legyen, nem azt mondja, hogy ha ez a két feltétel egyszerre együtt megvan, ha ez a kettő egyszerre valósul meg az ember életében, hogy visszavonja az akaratát a bűntől, meghal a bűn számára, és odaadja az akaratát az Istennek, él az Isten számára, ha ez a kettő együtt van meg, akkor ez gyümölcsöt terem. Akkor ennek félreérthetetlen és látható gyümölcse van az ember életében, akkor ez már maga a megszentelődés útja, a bűntől való elkülönülés, az emberi jellem megváltozásának az útja, és a vége bizonyos, a vége pedig örök élet. Az Isten kegyelméből, az Isten kegyelmi ajándékaként a vége örök élet annak az embernek, aki meghozta azt a döntést, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi az életben, ő az Istené akar lenni. A gyakorlati megváltozás tehát itt kezdődik el. Létrejön ez a változás, vagy nem jön létre? Ez az igazi kérdés. Én befejezésül három gondolatot hadd fogalmazzak meg az akaratról általánosságban. Ebből mind a három idézet lesz. Az első Ézsaiás próféta könyvében található. Amikor én az akarat kérdéséről gondolkoztam, akkor nagyon szíven ütött ez a Biblia vers, Ézsaiás könyve 57. fejezetének a 10. verse. Tudnunk kell azt, hogy ez a vers, ez az emberi módon szólók szakaszhoz illik a legjobban, mert azt mondja, nagy utadon megfáradtál, és mégsem mondtad, mint hasztalan, erőd megújulását érezted, és így nem lettél beteg. Ez a nagy út, amiről itt beszél, ez a bálványimádás útja volt. Amennyire buzgó tud lenni az ember a saját kívánsága követésében. Amilyen akaratos tud lenni az életben. Legyen olyan akaratos az igazság követésében. Ne adja fel könnyen. Ne alkudjon meg. Nagyon nagy különbség van aközött, hogy egy ember vágyakozik valamire, vagy akar valamit. A vágyakozás az egy olyan dolog, hogy még meg is nyugtatom magamat. Én azért jóra vágyakozom. Azért nem vagyok én teljesen elveszett, hiszen megvan bennem a jó utáni vágyakozás. De vágyakozásnak az a sajátos jellemzője, hogy bele tud nyugodni abba, hogy nem úgy történik. Az akarás nem tud ebbe bele nyugodni. Ez a különbség a vágy és az akarat között. A vágy meg tud alkudni még a bűnnel. Az akarat nem. Az akarat nem alkuszik meg. Az a nagy utat megteszi, és nem mondja, hogy hiába való, nem mondja, hogy hasztalan, nem mondja, hogy meddig kell még gyalogolnom. Megy, mert akar, mert szüksége van rá. És van egy nagyon érdekes jelenség ebben a versben. Azt mondja, hogy erőd megújulását érezted, és nem lettél beteg. Amikor az ember valamit akar, akkor a mi emberi testünk is megújul. Még semmi különleges csoda nem történt. Csak annyi történt, hogy az akaratunkat állítottuk valami mellé. Nagyon sokszor azért vagyunk csüggettek, fáradtak, betegek, kimerültek, mert a mi akaratunk ellentétben van a jóval. Az Isten pedig nem szeretné akadálytalanná tenni a rosszban való járást. Ezért akadályokat helyezel, és állandóan nehézségbe ütközünk. És mi történik akkor, amikor az ember megáll és visszafordul erről az útról? Felszabadul. Az az iszonyú erőfeszítés, erőlködés, amit abban azért kellett kifejteni, mert állandóan a rossz úton akart járni. És ebbe kimerült az ember. Ez megszűnik, és felszabadul, és ereje van. Mert az akaratát a jó mellé állította oda. Mert eldöntötte, hogy ezen az úton fog járni. A második gondolat, és most bővül még egyel. A második gondolatom az egy
vers, amit nem tudok elmondani sajnos, egy alkoholbetegtől hallottam, és ahhoz a gondolathoz kapcsolnám, hogy szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ennek a versnek az volt a lényege, amikor elmondta ez az alkoholbeteg ember, maga is küszködve az itallal éppen akkor is, valahogy az volt a lényege, hogy az ember hangosan azt kiáltja, nem, nem, nem, igen, igen, igen. Sajnos az ember képes erre. Képes arra, hogy becsapja önmagát, hazudjon saját magának, és látszólag nemet mondjon a bűnnek, vagy látszólag hangosan igent mondjon az Istennek, és halkan azt mondja, hogy igen, én mégis ebben szeretnék élni. És halkan azt mondja, hogy nem, én nem akarok ezen az úton járni. Kiskapuk nélküli döntést kell hozni. Megalkuvásmentes, kiskapuktól mentes döntéseket kell hozni. Ez pedig a gondolkozással függ össze. Ezt a gyermeknevelésről szóló könyvben olvastam egy egyszerű törvényszerűséget, ami elménk törvénye az, hogy egy helytelen kívánságot azzal a határozottsággal kell megtagadnunk, hogy a megszerzésének a reménységét eltávolítsuk. Ha ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor a gyermek elégedett lesz, ha mással foglalkozhat, és más köti le. Ha nem ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor mindaddig piszkálni fogja őt, amíg rá nem veszi, hogy elkövesse. Döbbenetes, ahogy működik ez a törvényszerűség. A legnagyobb gyermekünk még pici volt, és nem nagyon tudott menni, még csak mászott a földön. És egy olyan helyen laktunk, ahol konvektor volt. És ment mindig oda a konvektorhoz, és ütötte a konvektort. Én meg nem akartam, hogy ezt csinálja. És visszahúztam, és mindig visszahúztam, és egyre mérgesebb lett, és egyre nagyobb elánnal ment oda, egyre inkább látszott rajta, hogy ő csak azért is oda megy. És olyan volt a szoba, hogy az ágy és a szekrény közé pont befért a fotel, és oda tettem a fotelt. Ez egy áthatolhatatlan akadály volt abban a korban az ő számára. Abban a pillanatban leült a gyerek, és elkezdett játszani. Egy nyikhisztizés nem volt. Na ez az elme törvénye. Csak van egy különbség a gyermek és a felnőtt ember között. A gyermek életét a szülők irányítják, és fegyelmezik, és nevelgetik. A mi életünkben, a mi kezünkben van a döntés. Mi döntjük el, hogy a mi elménkben, a mi gondolkozásunkban betonfalat állítunk a bűn elé, hogy lehetetlennek lássa a kísértő, hogy rá tud venni bennünket, vagy pedig megmutatjuk, hogy nem olyan komoly ez a fal, át lehet ugrani. Át lehet menni azon a kiskapun is. És akkor ezt érzékelni fogja. Bálám történetét gondoljuk át ebből a szempontból. Van hallása az ellenségnek. Hallja, hogy valaki elutasította őt, vagy az elutasítás egy halk meghívó volt. Ne menjen messzire. Próbálkozzon még újra, mert lehet, hogy holnap este már engedni fogok neki. És végül tényleg az utolsó idézet, ez pedig a Krisztushoz vezető lépések című könyvben olvasható, a keresztény életnek egy alapvető tanítása vagy dokumentuma ez, hogy hogyan lehet hívő életet élni. Én mindenkinek ajánlom, hogy olvassa és gondolkozzon rajta. Az Odaszánás című fejezetben a következőt írja ez a szerző. Hogyan rendeljem alá magamat Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magadat? De erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz. Bűnös életed szokásai a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vetett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszintességedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned.
Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek. Tőlünk függ, hogy hogyan élünk, miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mint a véghez vitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Ő rá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Ez önmagában tényleg jó dolog. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége. De ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reményük és a kívánságuk, hogy keresztényé legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat. Nem választják a keresztényé válás útját. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett van. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Ez a szakasz összefoglalta a ma esti előadásunknak a lényegét. Az az ember tud új életet élni, aki az akaratát odaszánja az Istennek. Az az ember fogja az akaratát odaszánni az Istennek, aki szemléli az Isten iránta való szeretetét. Én kívánom, hogy mindenki ne csak meghallja ezeket a gondolatokat, de felismerje a saját életében, és a gyakorlatban felismerje, hogy mikor minek van az ideje. Jó gondolkozást kívánok mindenkinek!

Sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy újra itt lehetünk köztetek, és újra látunk benneteket. Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki velem együtt a Bibliátokat, és keressük meg alapigénket a Pál apostol rómabeliekhez írt levele 8. fejezetéből, és onnan szeretném majd olvasni a 28-tól a 31-ig terjedő verseket. Ez egy ismert igeszakasz. Sok tekintetben nem fogunk újat mondani nektek, de Péter apostol mondja azt, hogy ismétlés által próbálom a ti jó lelki ismereteteket ébrezgetni. Azt mondja Péter apostol, hogy ezt nem rostellem. Szentírás olvasásával többször jutunk ilyen helyzetben, hogy már egy ismert igeszakaszt olvasunk újra és újra átgondoljuk. Tehát a rómabeliekhez írt levél 8. fejezet, és a 28-tól a 31-ig terjedő verseket olvasom. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, vagy minden együttmunkálkodik a jóra, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, vagy akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek, hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ez a pár igevers onnan is ismerős, hogy Calvin János az eleve elrendelés tanát azt ezekre az igékre alapozta, nem csak ezekre az igékre alapozta. És ugye tudjuk, hogy a mai napig fennmaradt ez a tanítás, legfőképpen a reformáció kálvini ágában. És ez oda fejlődött, hogy ők úgy gondolják, hogy az Isten akiket akar üdvözít, akiket akar nem üdvözít. Az Calvin abból indult ki, hogy az Isten akaratának ellent nem tudunk mi mondani. Ugyanis Isten olyan hatalmas és olyan nagy, hogy mi emberek nem tudunk ennek ellent mondani. Tehát ha Istennek az az akarata, akkor ő véghez viszi. Ugye rögtön eszünkbe jut az az ige, amikor Jézus sírt Jeruzsálem felett. Azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam, de te nem akartad. Az Isten megadja a lehetőséget, ugye, nekünk a szabad választásra. Én most nem ilyen szempontból szeretném, ha végig gondolnánk, amit kifejezetten ugye a predesztináció tanítása a Calvin szerint, hanem inkább a bibliai gondolatmenetet szeretném végigvinni veletek. Nem tudom, ti is vagytok-e ezzel így. Néha el szoktam gondolkozni azon, hogy mikor olvassuk az igében, hogy majd a megváltottak ott éneklik az örömmel az újongó éneket, és azt írja az ige, hogy megszámlálhatatlan sokaság. És akkor benne úgy fölmerül kérdésként, hogy hogy létezik az, hogy ilyen sokan lesznek a megváltottak, az üdvözülők, amikor a Bibliában azt látjuk, hogy nagyon magas a mérce. Hát vagy az Isten lejjebb hozza a mércét, vagy Hogy fogja ezt megtenni. És ez az igeszakasz arról szól, hogy ugye tudjuk azt, hogy azt mondja az írás máshol, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, üdvösségre jusson, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ha Istennek ez az akarata, akkor ezt ebben most egy kis bepillantást ad nekünk, hogy ez hogyan viszi véghez. Leírja itt nekünk a folyamatot a kezdettől a végéig, a mi életünkben. Talán mi is lehetünk sokszor elcsüggettek és elkeseredettek, hogy hát hogyan tud engem a Jóisten ebből az
életből, ebből a, hogy is mondjam, bűneink által megkötözött életből bennünket megszabadítani. Kicsit talán olyanok lehetünk, mint az az ember, vagy alkoholista, vagy esetleg egy szenvedélynek a rabja, mondjuk cigarettának, aki úgy gondolja, hogy ő bármikor leteszi. És akkor egyszer úgy gondolja, hogy na, akkor most megpróbálom, és akkor veszi észre, hogy nem tudja letenni. Mi is, amikor megtérünk, amikor megtértünk, akkor úgy gondoltuk, hogy az Isten erőt ad nekünk, győzelem itt van kezünkben. És aztán látjuk, hogy a mi életünkben is küszködés van. Hát hogy van ez? Hogyan tudja az Isten a mi életünkben is az üdvösséget kimunkálni? Nagyon fontos a kezdése ennek az ige szakasznak. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együttmunkálkodik a jóra. Minden javukra van, így van a mi fordításunkban, Károly így fordította. De ez azt jelenti, hogy minden dolog, ami történik velünk, az a végső cél irányába mutat. Tehát amikor a hétköznapokban történik velünk valami, megbotlunk az utcán, vagy rálépnek a kisujjunkra, vagy otthon történik bármi, az Isten tudtával történik meg, sőt, nem csak az Isten tudtával, hanem Isten beépítette azt a kis dolgot is az ő tervébe, azért, hogy mi a végső cél szerint üdvösséget nyerjünk. Tehát nem ilyen sokszor véletlenek, vagy sokszor majd, sokan gondolkodnak úgy, hogy majd amikor a nehéz idők jönnek, majd akkor döntsek jól. Mint hogyha a mai életünk nem volna olyan fontos. Az Isten minden egyes mai nehézséget és örömöt beépíti abba a nagy tervébe, hogy hogyan tud bennünket megjobbítani. Honnan indít? Onnan indít, hogy akiket az Isten előre ismert. És hova lyukad ki? Mi a cél, vagyis mi a vége? Meg is dicsőíti. Tehát akiket Isten előre ismert, azokat a végén megdicsőíti. Ha végigolvassuk ezeket a verseket, akkor szinte úgy fel is vetődik ebbe bennünk a kérdés, hogy itt csak Isten cselekszik? Olvassátok el. Akiket ismert, azokat elrendeli, akiket elrendelt, azokat elhívja, akiket elhív, azokat megigazítja, akiket megigazít, azokat megdicsőíti.

Erről, hogy föltettem ezt a kérdést, hogy nem mert mindenki határozott igennel válaszolni, hogy érezzük a mi gyengeségünket, hogy hát hogy merjük mi azt kimondani. Figyeljétek meg, hogy jelen időben, meg múlt időben beszél a Szentírás. Tehát Isten előre megadta az ő előre ismerése révén a kezdetet, és ugye a véget arra nézve, hogy ő megdicsőít. Talán erre majd kicsit később térnék ki, hogy mit jelent ez, hogy az Isten megdicsőít. Azt is megmondta, hogy milyen úton fogja ezt megtenni. Itt van a 29. versben, hogy ő azt szeretné, hogy az a cél, hogy azok, mármint akiket előre ismert, a fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Ez egy szép cél? Követendő cél? Követhető cél? Akkor már kicsikét megingunk ezen, hogy is van ez. Ez a rész nyilván nem ölelheti át minden részletében azt, hogy hogyan lehetünk mi az ő fia ábrázatához hasonlóak. Egy kicsit említ csak, hogy ő legyen első szülött sok atyafi közül. Mit jelent ez, hogy ő legyen első szülött sok atyafi közül? Jézus úgy járta végig ezt az utat a földön, hogy ő volt. Azt mondja mással, hogy egyedül tapostam a sajtot. Ő neki kellett kitaposni ezt az utat. Ő volt az első zsenge, ő volt az első szülött. Ő az, aki példát adott nekünk, aki mondhatja utánam, hogy gyertek és kövessetek engem. Tehát így kezdődik ez a rész, hogy akiket ő előre ismert, azokat ő elrendelte. És mivel az ismerés szó az nekünk talán ismert kifejezés, de az elrendelés már egy kicsit nehezebben érthető, akkor fogjuk igazán megérteni, hogy mit jelent az Isten szempontjából az elrendelés, hogyha végig folyamatot látjuk. Ha az egészet látjuk, akkor egyszerűbb lesz megértenünk, hogy mit jelent az Isten elrendelése. Ugye úgy folytatódik, hogy akiket az Isten elrendelt, azokat elhívta. És most szeretném egy kicsit a magunk életére is lefordítani ezt, hogy elhívott bennünket is az Isten. Ugye, a mi elhívásunk kettős. Vagy pontosabban lehet, hogy többszörös. Kettőt mindenképpen tudunk. Egyrésztről, mint embereket is elhívott, személy szerint megszólított bennünket, és erre igent mondtatok, szövetséget kötöttetek a Jóistennel, megkeresztelkedtetek. Tehát az Isten elhívott bennünket arra, hogy mi az ő munkatársai legyünk. De van egy másik elhívásunk is, mert nem csak mint embereket, hanem mint közösséget is elhívott. Ugye tudjuk a hármas angyali üzenetből, hogy van egy elhívásunk, van egy feladatunk, amit ezen a világon, van egy küldetésünk, ezen a világon kell hirdetnünk. Ugye nem mondhatjuk azt, hogy nincs elhívásunk, mindannyiunknak van elhívás. Akkor lehet, hogy ezek az igék rólunk szólnak. Amikor az Isten elhív bennünket valamire, akkor az nem csak egy feladat, hanem az egy lehetőség is. Isten nem hagy feljebb kísérteni, mint amit elszenvedhetnénk, mondja máshol az ige, vagyis, és úgy folytatja, hogy a kimerekedéshez megadja az erőt. Tehát olyan dolgokra hív el bennünket, amire képességet és lehetőséget is kapunk az Istentől. Ne gondoljátok, hogy olyan dolgokra hívott el benneteket, vagy bennünket. Én már hallottam olyat, hogy volt, akik testvér belefáradt, és úgy gondolta, hogy hát erre engem nem hívott el az Isten. Vagy ez nem rám vonatkozik.

0: az Isten, hogyha bennünket, és fölismerjük azt, hogy minket elhívott, akkor ő képesít is arra, hogy mi ebben tudjunk járni. Egy pár igét szeretnék elétek tárni, hogy mi mindenre hívott el bennünket, ezen kívül még. Ezen a két fontos, pontosabban inkább ezt szeretném egy kicsikét még széjjelebb nyitni. Péter apostol írja a levelében, ismert ige, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ugye erről beszéltem, a személyes elhívás. Mire hívott el? Arra hívott el bennünket, hogy a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. Ti is átéltétek, megtapasztaltátok ezt, hogy a sötétségből az ő világosságára? Sőt, azt mondja az apostol, csodálatos világosságára hívott el. Tényleg ekkora nagy különbség a megtéretlen és a megtért ember hívő életek között? Hogy az egyik esetben sötétség van, másik esetben világosság? Ugye, hogyha ismeret anyagra gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy igen. Majd kicsit később végig gondoljuk azt, hogy a mi életünk ezt mennyire tükrözi. Aztán Galatákhoz írt levélben olvassuk azt, hogy az Isten bennünket, így mondjuk fogalmaz Pál apostol, hogy mert szabadságra hivattatok el, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Szóval az igéből azt láthatjuk, hogy miután a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el, ezután a rabszolgaságból szabadságra is hívott el bennünket. Így ismernek bennünket a rokonaink, szomszédaink, mint akik nem rabjai különböző káros szokásoknak, szenvedéseinek? Ezekre most nem kérem a választ, csak magatokban tegyétek föl. Szabadok vagyunk? Bennünket erre hívott el. Azért, hogy ezt lássák az emberek. Azért, hogy Istent így tudjuk bemutatni. Péter apostol írja még, hogy hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Itt is elhívásról beszél a Szentírás. Azt mondja Péter, hogy az Isten szent, ti is szentek legyetek. Az elhívásunk erről is szól. Mit jelent az, hogy szentségre hívott el bennünket az Isten? Ugye a szent kifejezés, azt legalább kétféleképpen szoktuk értelmezni, lehet, hogy van több értelme is. Egyik az, hogyha valami nagyon tiszta, valami nagyon fenkölt, valami makulátlan, akkor arra szoktuk mondani, hogy szent, meg arra is szoktuk mondani, ha valamit elkülönítünk. Ugye ilyen módon a szombat a szent, mert elkülönítjük a hét többi napjától, de lehet egy szent dolog, mondjuk egy ruha is, amit elkülönítünk arra a célra, hogy ezt csak olyan alkalommal használjuk, amik az Istennek a dolgaival, tehát amikor mondjuk gyülekezetbe megyünk. Azt mondja Péter apostol, hogy minket is szentségre hívott el az Isten. Mind a kettőnek van jelentősége. Annak is, amikor azt mondja a Szentírás máshol, hogy királyi pap, vagyis, bocsánat, hirtelen akartam mondani az igét, hogy legyen szent és vethetetlen, tehát hogy elhívta az Isten az ő népét, az ő egyházát, és megtisztítsa, hogy legyen szent és legyen vethetetlen. Tehát egyrésztről az iga, a tiszta életre is mondja, erre is hívott el bennünket, és arra is, hogy elkülönüljünk ettől a világtól. A zsidók történelmét, hogyha végignézzük, akkor látjuk, hogy Izrael életében is hol az volt, hogy bálványimádók voltak, hol az volt, hogy nagyon elkülönültek. Annyira is elkülönültek, hogy nem tudtak jó kovászként hatni. Az Isten nem ezt kéri tőlünk, ő azt kéri tőlünk, hogy jó kovászként tudjuk hatni a világban, de úgy, hogy különüljünk el a mi szokásaink, a mi életmódunk, életvitelünk szempontjából. Sajnos szalad az időnk, és nem tudom itt végigvenni, de csak egy-két dolgot említettem nektek, hogy mi mindenre hívott el az elhívásunk. Talán még egyet említenék, hogy elhívott bennünket az Isten a Jézus Krisztussal való közösségre. Pál apostol írja a Korintus beliekhezért levélben, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Mit jelent a Jézus Krisztussal való közösség? Jézus annyira szoros közösséget szeretne velünk ápolni, hogy azt mondta nekünk, hogy az én testem bizony étel, az én vérem bizony ital. Jézus azt szeretné, ha mi teljesen szoros közösségben lennénk ő vele. Tehát azt mondja, tehát visszatérve az alapigényre, hogy akiket ismert, akiket előre ismert, akiket előre rendelt, azokat elhívott. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. A megigazítás kifejezés az nem mindig ismert vagy megszokott a mi gondolatvilágunkban. Ugye mi sokszor azt mondjuk, hogy megigazítjuk a nyakkendőnket, vagy megigazítunk egy képet a falon, de itt nem ezt mondja az ige, hanem inkább jobb volna, úgy fogalmaznánk, hogy igazzá tesz. Tehát akiket az Isten előre ismert, akiket elhív, és itt van az, amit említettem, hogy az Isten, ha valamire hív bennünket, ő képesít is arra. Itt azt mondja a Szentírás, hogy igazzá tesz. Hát a hit általi meggyőzulás tanítása egy alaptanítás. Gondolom, hogy ismeritek, de azért én szeretném veletek ezt röviden egy pár gondolatban átvenni, hogy hogyan teszi meg Isten azt, hogy bennünket igazzá tesz. Ez volt a kérdés az elején, hogy lejjebb viszi a mércét Isten? Vagy az igazság a mérce, és bennünket akar fölemelni, és bennünket tesz igazzá. Hogyan? Hogyan tudja ezt megtenni? Erre egy igét szeretnék hozni példának, vagyis alátámasztásnak. A Szentírás azt mondja Ábrahámról, hogy hitt pedig Ábrahám, és tulajdonítatik neki ez igazságul, vagy megigazulásul, vagy igazzáválásul. Tehát itt azt mondja, hogy hitt Ábrahám, és ez tulajdonítatott neki ez az igazság. Hát itt láthatjuk az igéből, hogy tulajdonítás által lehetünk igazzá. Mi milyen módon szoktunk tulajdonhoz jutni? A mai világban ezt hogy történik? Milyen módon tudunk tulajdonhoz jutni? Vásárlás, öröklés. Igen, igen, ez is sajnos, ez is jellemző. Van még egy, vagy lehet, több is. Például ajándékozás. Milyen módon lehetünk mi az igaz élet tulajdonosai, tulajdonításról beszélünk. Érvényes a vásárlás? Olyan értelemben tényleg nem érvényes, hogy mi nem vagyunk képesek. Olyan értelemben viszont igen, hogy mit mond Szentírás? Nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön vásároltatok meg, vagy váltottatok meg, hanem Krisztusnak a drága vérén. Tehát ilyen értelemben igen. Jézus megvásárolt úgymond bennünket, és ezáltal is tudja tulajdonítani nekünk. Érvényesen ránk a ajándékozás. Igen. Ha mi szempontunkban nézzük, igen, ez Isten azt mondja, hogy ezt ingyen, kegyelméből ajándékozza nekünk. Érvényesen ránk az öröklés. Igen, így is. Jézust, ami örököstársává tette nekünk. Úgy fogalmaz Pál apostol, hogy adoptált gyermekei lettünk. Örökbefogadott gyermekei lettünk, miután mi kiszakadtunk. Örökbefogadott gyermekei lettünk az Istennek, és Jézusnak hát testvérei. Mert ugye Jézus az első szülött. itt azt olvastuk az igében, hogy Ábrahám hitt. Tehát az Isten oldaláról ajándék, az Isten oldaláról vásárlás, az Isten oldaláról, ugye ő a szülő, mint öröklés által adhatja számunkra ezt. Magyarul mi sok mindent nem tudunk érte tenni. Mi se ledolgozni nem tudjuk, se kifizetni nem tudjuk. Egyet tudunk tenni, elfogadni és élni vele. Na de hogyan tudunk ezzel élni? Tudjuk a Szentírásból és a saját életünkből és egy hit által. És még egy fontos dolog által, és ez pedig a bűnvallomás. Nem tudunk többet tenni. Egyet tudunk tenni. Elhisszük, és megvalljuk azt, hogy mi vétkeztünk. Ezt tette Józsua is. Ez csupán egy ilyen bírói cselekedet Isten részéről, hogy eddig a fiának tulajdonította az ő igaz életét, ezután az ő fia igaz életét nekünk tulajdonítja. Csupán ez egy jogi rendezés? Ugye tudjuk az igéből, hogy nem. Nem azt mondom, hogy nem jó kifejezés, hogy csupán. Nem arról van szó, hogy az Isten a bűnt, ami bennünk van, nem látja ezután bűnnek, hanem arról van szó, hogy azt a bűnt, ami bennünk van, teljesen ki is szeretné írtani. Nem csak a megtéréskor szeretne bennünket igazzá tenni, hanem az Isten azt szeretné, hogy a mi jellemünk is megváltozzon. Hogyan? Hát hogy létezik ez? Hát mert ugye sokszor a Bibliából hozzuk a példákat, de a mi saját életünkben azt látjuk, hogy ez nem működik. Emlékeztek rá, hogy amikor úrvacsorát vettek, az első és utolsó úrvacsorát vették Jézussal a tanítványok, akkor mit mondott nekik? Azt mondta, hogy ti is tiszták vagytok, de nem mindjárt, ugye, Júdásra utalva. Mitől voltak ők tiszták? Azért, mert megtisztították magukat? Attól voltak ők tiszták, hogy az Isten szavában teremtő erő van. Ha ő azt mondja, hogy legyen, akkor lesz. Ugye ezt el tudjuk hinni, hogy a teremtéskor ezt megtette. Ugye azt mondja Péter az apostol, hogy ezt hitáltal értjük meg. De azt mondja az ige, hogy a mi életünkben is ugyanígy történik. Mi képtelenek vagyunk rá. Az Isten azt mondja, hogy legyen, ti tiszták vagytok. Mitől? Attól, hogy az Isten mondta. Az Isten szavában teremtő erő van. Ezt higgyük el. Azt láthatjuk egész idáig, hogy mi nekünk csak egyetlen egy részünk lehetett be az egészbe. A hit és az elfogadás. Isten, aki az egészet cselekszi, aki az egészet munkája mi bennünk. Egy idézetet szeretnék olvasni. Pillanat, keresem, hogy hova írtam föl. Igen, itt van. Hogy mi az utolsó időben élünk, és tudjuk, hogy Jézus a főpapi szolgálatát végzi a mennyben. Ellen White azt írja, hogy mi alatt a vizsgálati ítélkezés folyik a mennyben, miközben a bűnbánó bűnösök bűneit eltávolítják a szentéből, a megtisztulás és a bűn eltávolítás különleges munkájának kell végbe mennie Isten népe között a földön. Hogy majd, amikor ezt mondja Isten, hogy aki szent, szenteltessék meg, és nem folytatom tovább az idézetet. Szóval Isten megigazító munkájának egy különleges munkája kell, hogy itt, ezen a földön, a mi szívünkben. Isten úgy szeretné megigazítani bennünket, hogy nem csak a mi hitünk szerint legyünk igazak, vagy a mi szívünk szerint legyünk igazak, bocsánat, ezt akartam mondani, hanem mi igazak legyünk a mi jellemünkben is. Ez egy hallatlan dolog. Ezt felfogni nem tudjuk. Egyetlen egyet tudunk tenni. elhinni tudjuk azt, hogy ha az Isten elkezdte bennünk a jó dolgot, akkor ő ezt, akkor ezt véghez is fogja vinni. Akiket az Isten előre ismert, azokat, akiket elrendelte, azokat elhívta, azokat megigazítja, pontosabban megigazított, ugye múlt időben mondja, és akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit jelent ez, hogy akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette? Ugye már az is nagy dicsőség, segítsetek, ha jól emlékszem, Péter mondja, hogy ő dicsőségnek vette azt, hogy ezen a földön szenvedhet Jézusért. De Jézus ezen túlmutat, nyilván a mennyei dicsőségre szeretne mutatni. Amikor Jézus ezen a földön járt, és győzött, akkor azután azt mondta, hogy járjatok én utánam, és munkálom ti bennetek, hogy ti is győzzetek. Mi történt az ókorban azzal a futóval, aki győzött? Kapott egy koronát, babérkoszorút. Az Isten ezt a mi küzdelmünket is szeretné jutalmazni, megkoronázni. Részeseivé szeretne tenni bennünket a Krisztus küzdelmének és a Krisztus győzelmének. Ha ezt nem éljük át, akkor nem tudunk örülni majd a koronának sem. Mit tesznek, ha megváltottak ezzel a koronával? Azt mondják, hogy jaj, de jó, örülünk ennek a koronának, vagy ennek a babérkoszorúnak. Leveszik, és Jézus lábaihoz teszik. Mert hogy érzik azt, hogy ez nem a mi érdemünk. Ez Jézus érdeme. Milyen módon tehetjük mi ezt meg itt ezen a földön? Bocsánat, még egy pillanatra visszakanyarodnék. Azt olvassuk az igében, hogy szemlélés által. Tehát Jézus Krisztus győzelmének a titkát, és a mi életünkben, hogy mi is győzzünk, ez csak egyetlen egy úton módon lehet. Ha szemléljük Jézust. Nagyon jó ez a kifejezés, szemlélni. Mi megyünk az úton, valamit megnézünk. Szoktuk, vannak ennek különböző fokozatai vannak, rápillantunk valamire. Oda pillantunk egy pillanatra. A szemlélés az egy hosszabb, az egy folyamatos dolog, az egy oda-visszaható dolog. Máshol azt olvassuk, hogy bocsánat, ezt idéztem, igen. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemvelven ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Ugye emlékeztek az alapigében, és az alapigében azt olvastuk, hogy a fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Itt is ugyanezt köszön vissza. Csak ez Róma beliekhez írt van levélben, az pedig a korintusiaknak írja Pál, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Egyetlen egy módon részesülhetünk a Krisztus győzelmében és ebben a koronában, hogyha szemléljük Jézust minden nap, és Jézus Krisztus szemlélése által megtisztul a mi látásunk, a mi akaraterőnk megújul, megerősödünk, és erőnk lesz a gonosz elleni vívott harcban. Én kívánom azt, testvérek, hogy ne csüggedjünk el arra nézve, hogy milyen állapotban vagyunk, hanem szaladjunk Jézushoz, és hittel kérjük azt, hogy igazítson meg bennünket. Ha már azt látjuk, hogy bennünket elhívott, akkor már azt is tudhatjuk, hogy minket előre ismert, és minket tudta, hogy bennünket üdvösségre szeretne vezetni. Ez bennünket bátorítson. Hogy ez, Ellen White írja, hogy amilyen biztos, hogy helyünk van itt a műv, Isten művében, olyan biztos, hogy ő helyet ad nekünk a mennyben. Jézus azt mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek. Szóval ő mindenképpen azt szeretné, hogy mi ott legyünk. Ő mindenképpen azt szeretné, hogy minket igazzá tehessen. kedves testvérek, nem fog egyetlen egy ember se odajutni, aki ezeken a lépcsőfokon nem megy keresztül. Nem lehet a mennybe csak úgy becsusszanni. Az lehet, azt olvassuk az igében, hogy az utolsó időben olyan gyorsan úgy felperegnek az események, hogy a szántó és a vető együtt lesz az aratóval szinte, akkor ez sokkal gyorsabban fog végigmenni egyes emberekben. De ez minden ember, a mi életünkben is így van. Az Isten előre ismert bennünket, tudta, hogy milyen nehézségek lesznek, tudta azt, hogy esetleg a gyermekem beteg lesz, tudta azt, hogy esetleg a férjem meghal hamarabb, vagy éppen elválik tőlem. Az minden egyéni sorsot a mi életünkben tudott előre. Az Isten azért engedte meg ezeket a dolgokat, hogy kimunkálja bennünk azt, hogy igazzá váljunk. És miután igazzá váltunk, és részeseivé lettünk a Jézus Krisztus győzelmének, azután meg szeretne bennünket dicsőíteni. De az az ember, aki igazzá vált, az már nem tartja meg magának a dicsőséget. Az már tudja, hogy erre mi nem vagyok méltó. Ezt kívánom, hogy mindannyian ezt megtapasztaljuk, átéljük. Ez boldogítson bennünket, ez adjon nekünk bátorítást. És még azt is kívánom, hogy szemléljétek Jézust. Ez az egyetlen egy útja. Jézus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az egyetlen egy lehetőségünk arra. Ő az egyetlen egy lehetőség arra, hogy az ő országába jussunk, és nem csak arra, hanem arra, hogy már itt ezen a földön is egy kiegyensúlyozott életet élhessünk. Azt nem ígérte nekünk az Isten, hogy ezen a földön nem lesznek nehézségeink. Azt nem ígérte meg nekünk, hogy nem lesz fájdalom. Sőt, azt mondta, hogy ezt kiváltságnak vegyétek, hogyha nehézségekbe estek. Hát Jóisten adjon nekünk erőt, hogy nem magunkra nézzünk, emeljük fel a tekintetünket Jézusra. Nem véletlen mondta Nikodémusnak Jézus azt, hogy amiképpen felemeltetett a pusztában a kígyó, aképpen kell nekünk is fölnézni kígyóra. Ugye ez lehet jelképes is, vagyis fizikailag, hogy valahol a menny fent van, de ez lehet egy átvitt értelmű is, hogy ne lecsüggesztett fejjel előre nézzünk, vagy ne vízszintesen az embertársainkat nézzük, a bajokat, amik vannak, amik mindig voltak és lesznek is, hanem emeljük fel a mi tekintetünket Jézusra, mert csak ő tud bennünket fölemelni, és csak ő tud bennünket megváltoztatni, igazzá tenni. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Ugye bemutatkoznék, Jávorcsik Lajosnak hívnak, a Miskolci gyülekezetbe járok, járunk a feleségemmel, gyermekeimmel együtt. Mi magunk Miskolctól nem túl messze, egy 20 km-re egy kis faluban lakunk, helyőszalontán lakunk. Nem vagyok prédikátor. Egyszerű ember, aki nem túl régen megtapasztalta, hogy mit jelent az Istennek a szeretete. Mint gyermek úgy nőttem fel, közösségben nőttem fel, de nem régóta értem, hogy mit jelent ez tulajdonképpen mindannyiunk számomra. Nem is akarok, úgymond, szoktam mondani, nem akarok prédikációt tartani. Nem prédikációt, hanem valahogy, mint azok az ördöngősök, azok a misszionárosok, akik Jézustól nem hallottak prédikációt. Nem semmit, és amikor Jézus meggyógyította őket akkor, és vele akartak mondani, hogy mondjátok el, hogy mit cselekedetek veletek az Isten. Én többet nem tudok elmondani, csak azt, amit én önmagam számára megtapasztaltam az Isten jóságából és szeretetéből, amit úgy megérhettem, amire közel jött hozzám. Amikor megérhettem, hogy mit jelent a Krisztus szeretete és jósága önmagam számára és az ember iránt. Most is egy olyan dologról szeretnék, úgymond, ha együtt gondolkoznánk, ami számomra mindig sokat ad. Miről szól a Szentírás? Hogy meg akarnánk mondani, hogy egy röviden megfogalmazni, ahogy tüzetesen átnézzük, vagy úgy megértettük az Isten szeretetét, látjuk, hogy a Szentíráson végigből, hogy Jézusnak a személye. A Krisztus szeretetében megláthatjuk, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy tényleg Krisztus nekünk adta. És a Szentíráson ez vonul teljesen végig. És az ige, úgy olvasok, hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk. Ez az ige, amelyik az Isten a számunkra a Biblia, az egyszer megjelent élő valóságként, és bemutatta azt, hogy milyen az Atya, milyen valóságban az az Isten, akit az ember csak rajta keresztül ismerhet meg. Egy bevezető igének is egy olyan igét szeretnék olvasni, mindannyiunk számára nagyon ismert ige. János Evangélium a 17. fejezet, 3. versét. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézust, Krisztust. És egy másik ige is, úgy idézek szabadon, amikor a gazdag ifjúhoz oda ment Jézushoz, és Jézus feltárta számára azt, hogy ha tényleg követni akarsz engem, akkor valamit meg kell tenned. És a tanítványok, és látták, hogy akkor Jézus mondta, hogy hát add el minden vagyonat, és kövess engem. És látták ezt a tanítványok, és úgy csodálkoztak, Uram, itt van egy igaz ember, akit Jézus úgy mondja az ige, hogy megkedvelt. És szerettem, hogy tényleg a tanítványa legyen. Ez az ember, aki jó volt, magát jónak látta, volt fagyatkozása, de maga önmagában egy igyekvő ember volt. Ez nem elég, és elment megszomorodva, és akkor csak tanítványok kérdezik ezt. Máté 19.25-26-ban olvassuk, hogy hát kicsoda üdvözülhette át, tehát. És Jézus mit válaszol? Jézus rájuk tekintvén is mondta, az embereknél ez lehetetlen, de Isten együtt minden lehetséges. És egy másik igét szeretnék idézni, amit János Evangélium 15. fejezet 5. versében van. Nálam nélkül semmi sem cselekedhettek. Miért olvastam ezeket? Az első azt mondta, hogy örök életünk van abban, ha megismerjük Krisztust. És milyen ismeretről, mert nem kezdünk magunk, amikor

Már az Ószövetségben hogy átvonul ez a kép, amikor az első emberpárnak, amikor vétkeztek, akkor mondta az Isten, hogy ellenségeskedés szerzek te közötted, az asszony és az ő magva között, és annak fejedre tapos. Látjuk ebben az evangéliumban, hogy lesz egy megígért mag, aki egy valóságos megoldást nyújt. Az ember az Édenben valamit nagyon elveszített, valamit elveszítettünk. Azt a szentséget, ami körülvette az embert. És az ember rögtön már okoskodott, már rögtön magát körülkötötte. És ez folyik ezer év óta az ember, ha nem találja meg az Istent, akkor már körülköti magát. Emberi magyarázkodás, emberi dolgokkal. De ott van az ígéret, és már amikor első szülöttje megszületett Évának, már úgy jött, hogy az Istentől kapott egy fiat. Már akkor várta a megoldást, azt a magot, amely valódi megoldást ad az ember számára. És hogy láthatjuk, hogy mint elmítettem is, hogy az Ószövetségnek az emberei, ahol olvasunk róluk, hogy ők ezt valóságban megértették. Azok az áldozati szertartások, amiket végeztek, azok benne meglátták azt, hogy kicsoda Krisztus valójában, ki az a megígért mag, az a valódi segítség, az a nem csak egy távolban levő valaki, aki majd jön és valamit megoldást ad, ami önmaguk számára is valódi megoldást adott. Úgy olvasok Ábelről is, hogy a zsidókhoz írt levélben, hogy Ábel bizonyosságot nyert, hogy igaz. Látjuk az ő áldozatát, és ő bizonyosan tudta azt, hogy az Isten megbocsájtott neki. És ezért vitt olyan áldozatot. És szeretnék a pátriárkokból is olvasni ebben kapcsolatosan pár mondatot, hogy számára a Jézusnak a valósága az nem egy homályos ismeret volt, hanem egy élő valóság. Ő szembesült azzal, hogy nem az ember ad az Istennek valamit, hanem Isten ad nekünk valamit. És nem az ember tesz valamit, hanem az ember úgymond az Isten felé bizalommal elfogadja azt, amit Isten ajándékul akar neki adni. Ezt olvasjuk Ábelről, pedig az első generáció közül tartozott tulajdonképpen. Az ilyen hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. Ábel megértette a megváltás nagy alapelvét. Beismerte, hogy bűnös, látta a bűnt és annak büntetését, a halált, mely lelk és az Istennel való közösség közé férkőzött. Elhozta a leölt áldozatot, a feláldozott életet, így ismerve el megszegett törvény követelményét. Tekintet a kiontott vér az eljövendő áldozatra irányította, a Golgota keresztjén haldokló Krisztusra, és az ott bévékbe menő engesztelésben bízva bizonyosságot nyert, hogy igaz ember, akinek áldozatát Isten elfogadta. Énokról mit olvashatunk? Többet ugyanezt. Szinte egy ószövetségben járó, élő ember, akiről úgy olvassuk az igében, hogy Istennel járt. Ő az Isten egy olyan élő kapcsolatban volt, egy olyan közösségben, egy olyan ismertet szerzett, ami mindannyiunk számára adott lehet, mert nem gondolkozhatunk, hogy igen, Énoknak, még a többi pátriárkáknak, akiről majd fogok pár szóban szólni, neki könnyű volt, mert vagy az Isten, hogy közel volt hozzájuk, de nekem, én olyan messzi élek, abban a korban, ők visszatekintve, hitben előretekintve látták Krisztus áldozatát, és a bizalmuk teljessé vált. És láthatjuk, milyen valóságos erőt nyertek és segítséget. Énokról is azt olvassuk, hogy amikor megszületett neki az ő gyermeke, akkor rádöbbent arra, hogy mit ad az Istenem beszél, mit jelent az Istennek az egyszülött fiát idadni nekünk. Ezek az emberek kristálytisztán értették, hogy mit fogad az Isten az ember számára, hogyan kaphat az ember váltságot az elkövetett bűneire. Az Ádám ajkairól hallotta, Énok Ádám ajkairól hallotta a bűnbesés történetét, de az Isten kegyelmének örömhírét is, hogy az az ígéretben megnyilvánult, és bízott az eljövendő megváltóban. Azonban első fia születése után Énok magasabb rendű tapasztalatot szerzett, még közelebbi kapcsolatba került Istennel, még teljesebben értette meg saját kötelességeit és felelősségét, amelyek rá, mint Isten gyermekére hárultak. Amikor gyermekének iránta való szeretetét, az apai oltalomba vetett, egyszerű bizalmat látta, amikor érezte saját szívének mély ragaszkodó gyengészségét elszülő születje iránt, értékes lett.

mindkettőt tanult meg. Az Isten emberek iránti csodálatos szeretetéről, amely fiának odaadásában nyilvánult meg, és arról, hogy Isten gyermekei nyugodtan vethetik bizalmukat mennyi atyukba. Istennek Krisztus által megnyilvánuló végtelen, felfoghatatlan szeretete foglalkoztatta éjjel és nappal. Lelkinek teljes buzgalmával igyekezett megismertetni ezeket, ezt a szeretetet embertársaival, aki között élt. Mit olvastuk Énokról? Mélyebb tapasztalatot szerzett. Az Istennel. Előtte gondolom Ádámtól hallotta, és amikor úgy olvastuk, hogy amikor megszületett az elsőszülött gyermeke, megértette, mit jelent az Istennek odaadni valamit. Ő egy ember, egy kis gyermek volt született, de a Teremtő Istennek a világot teremtette. Odaad valamit, és nem az ember ad valamit, viszont. És ebben rádöbbent, hogy az embernek van megoldás az ember számára, és valóságos segítséget kaphat. Mózesről is azt olvastuk, hogy a zsidókhoz írt levélben, hogy hitáltal tiltakozott Mózes, hogy Fáraó fiának, leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népé való együttnyomogodást, mint a bűnnek ideig óráigból gyönyörűségét. Mert a Krisztus keresztjére tekintett. Mózes számára is Krisztus valósága nem egy homályos dolog volt, hanem ők egy ószövetségi ember az áldozati szertartásokban mindig meglátták ezt. Ha valaki nem volt lelketlen, látta azt, hogy miért voltak ezek a szertartások naponként, vagy amikor az ember vétkezett és elvitt az áldozatot, ott vér folyt, ott mészáros volt, mészáros dolog. Ott láthatta, hogy a bűn, amit az ember elkövetett, az ezt követeli. Hogy a páska báránynak a feláldozása, miért maradhattak meg Izraelnek a első születjei? Mert valamit meg kellett ölni, azt a kis bárányt, akit előtte oda kellett fogadni magukhoz, hogy megrendüljön az ember szíve, hogy a bűn, ez a bűn, valaminek halni kell. És ezek az emberek, Mózes meg a többi pátriárka hiába sokkal előtte volt ennek a kornak, Jézus korának, de mégis kristály tisztán látta ezt. Jobbról is úgy olvassuk, hogy Jobb, aki nem tudta, hogy miért van az a sok baj rajta. És amikor ő ismerte az Istent, amikor a végén eljutott arra úgy mélyebb ismeretre, amikor úgy mondja, hogy Jobb 19-25 környékén mondja ezt, hogy elején mondta, hogy mert tudom, az én megváltom él. És a Jobb 42. fejezetében meg úgy olvassuk, hogy eddig hallottam felőled, most már szemeimmel látlak téged. Mit jelent látni őt? Mit jelent hallani felőle, és mit jelent látni őt? Mert ez jelenti a Krisztusról való ismeret, vagy a Krisztus élő ismerete. Ezek az emberek nem csak egy lexikális tudást nyertek az igéből, mert akkor még írott ige valószínűleg nem létezett, de amit egymástól hallottak és átadtak szájról szájra nemzedékeken keresztül, ők valóságos ismeretre jutottak el. Amit mondtam is, egy hívő zsidó számára ez olyan képies volt. Amikor látták, hogy miért van az áldozat, és az ember kicsit is szíve volt, elgondolk, hogy miért van ez. És megláthatta, hogy mit ad az Isten. Hogy Krisztusban mit kapunk mi. Az új szövetségben is voltak emberek, akik Jézusban nem a Názáretit látták, hanem az Istent. Mert ez a legfontosabb, hogy megismerni őt, mint egyedül igaz Isten Krisztust, és akit elküldött. Az pedig az öröket, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent, és akit elküldött Jézust, a Krisztust. Jézus sok van, de Krisztus csak egy. A Krisztus mit jelent? Messiás küldött. Nem elég nekünk Krisztust, mint Jézust látni, a Názáretit. Hanem figyeljük azok az emberek, akik igazán valójában megismerték őt. Azok benne az élő Istent látták meg. És azt a közösséget nyerték el vele, amely minden számára, ember számára adott. Simeonról is úgy olvassuk, hogy amikor várta az Izrael szabadítását, hogy nem fog addig meghalni, még meg nem látja ezt. És amikor elment a templomba, a papok végezték, úgymond lélektelő az ő szolgálatukat, és hozták ki a gyermek Jézust, amikor Simeon az ő kezébe vette, és azt mondta, hogy
Mostán bocsásd el a te szolgádat, Lukács 2.29-ben olvassuk ezt. Mostán bocsásd el a te szolgádat a te beszédet szerint, mert látták szemeim a te dicsőségedet. Róma 3. harmadik fejezetének olyan 20. verse környékén valahol valahol van, hogy az ember vétkezett, vétkeztünk, és pontosan olvasom, mert ez nagyon fontos, hogy tulajdonképpen mert mindannyian vétkeztek és szűkökönnek az Isten dicsősége nélkül. Valahogy kifejezi ezt, hogy ez a Simeon mit látott meg? Az, hogy az ember önmaga, ha egyet vétkezik, ha egyszer vétkezik, a dicsősége nincs meg. Az ember önmaga helyett semmit felmutatni nem mondhatat. De a dicsős, mi az is dicsőség? Amikor Mózes kérdezte, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, hogyha meglásd, hogy ennyi jóságom elvanul. Az Istennek a jósága. Ha mi vétkeztünk, nekünk nincs jóságunk, nekünk nincsen dicsőségünk. Egyedül Krisztusban van, az ő tulajdonított igazsága, az ő tulajdonított élete, a mi dicsőségünk. És ezt látta meg Simeon, hogy igen, itt van egy gyermek, aki által az ember dicsőséget nyerhet, aki által igaz életet nyerhet, akinek a nekünk tulajdonít igaz élete a miénk lehet, és ezáltal lehet igazi dicsőség. Az a ődembeli, amit az ember elveszett, az a dicsőséget, az a fényességet, az Isten hogyan, Ádám is életében hogyan tette meg? Báránybőrbe beburkolta őket. Mi a mi mezítelenségünket nem tudjuk megváltoztatni, valakinek be kell takarni. A mi életünket, amit elvesztettünk, igaz életünket, amit az Édenben elvesztettünk, mi nem tudjuk jóvá tenni. Valakinek az igazsága kell, hogy betakarjon bennünket. És ezt látta meg Simeon, ezért látta meg Krisztusban az Isten dicsőségét. Olvashatunk Bartimeusról, Zákeusról, ez is az új szövetségben levő emberek, mindazok, akik Jézusban nem egy názáretit láttak, hanem azt az élő Istent látták meg, aki valóságos szabadítást és valóságos segítséget nyújtani. Egy lator mit tehetett? Mi jót tett az ő életében? Nem csodálkozunk rajta? Nekem számomra egy olyan mintapélda egy ember megváltozásának. Ott van egy ember a keresztvány köztörvényes bűnözőként. Először még ő is bántja Jézust. Fájdalmai vannak, ugyanúgy nyomorultul ott van, ki van szegezve. És lássa Jézusnak ezt a szeretetét, amelyik az ember felé megnyilvánul. Lássa, hogy könyörög a kínzóiért. És az ember, aki rádöbben arra, hogy itt lesz a nagy semmi, nem sokára lehet, hogy tudta, hogy eltörik a lábát, meg fog halni, mert jönnek ünnepek, ne kell, hogy vegyék a keresztről. Rádöbben arra, hogy ez a mellettelő ember, ez tényleg az, aminek csúfolják. Ő nem csaló, ő tényleg az Isten, az Istennek a fia van ott mellette. És amikor rádöbben a saját nyomorúságára, és beismer az, hogy és megfedd az ő társát ott, a mellettelőt, a másik oldalt levőt, hogy mi méltán, de ő semmi méltatlan nem cselekedett. És amikor rábízta az életét is, az egész életét belejezte be a mellettelő összeroncsolt emberbe, Krisztusba, akkor békességet nyert. Ha elolvassuk a Jézus életében ezt a fejezet, ami erről szól, hát úgy van, hogy a papok direkt odahelyezték a középre Jézus, mint a legbűnösebbet. Pedig ez egy olyan magasabb rendű hatalomnak volt a eszköze. Ahogy Jézust odahelyezte a két lator közé, ugyanúgy helyezte Krisztus a világra Isten, és ugyanúgy jelképez a jobbik latora azokat, akik Istenben bíznak, és a Krisztusban nem csak a názáretit látják meg, hanem az élő Istent, aki valóságos segítséget is tud nyújtani. És ennek az embernek, ez a lator, ez nem tudott tenni semmit, de békességet nyert. Pont a szombatiskolán beszéltünk erről, hogy valódi békességet nyert. Már nem akart jönni a keresztfáról, mert találkozott avval a valakivel, és olyan ismeretre jutott, ami nem egy feletes ismeret, hanem mély ismeret. Mert szenvedett. És itt van az, hogy pont valami kis könyvben olvastam, hogy sajnos bennünket a jólét, meg a jó nem vezet bennünket el Krisztushoz, erre a mélyebb ismerethez. Van egy adi vers, ami nagyon sokat kifejez. Azt mondja, biztos ismerős mindannyiottok számára, hogy amikor terhemet roskadozva vitten, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.
Sajnos az emberi természet olyan, még utolsókig tudod valamivel kapaszkodni emberi megoldásban, addig arra törekszik, és végső esetként keresi az Isten csupán. Pedig az Isten ott van. És láthatjuk, hogy ezek az emberek, mondjuk egy Nikodémus, aki tényleg egy olyan ember volt, egy korának a hívő adventista embere, aki vált a Krisztus, és mégis érezte, hogy valami hiányzik az életéből. Tudott a Mesiásról, tudott, ismeretei voltak, és látta, hogy jön egy tanító, aki valahogy egy kicsit más. És amikor szeretett, és találkozott vele, láthatjuk, hogy mennyi idő kellett eltenni az ő életében, hogy ez az ismeret valóság legyen. Krisztus szolgálatának az elején találkozott Nikodémussal, és amikor a végén, amikor Jézust megfeszítették, és levették a keresztről, és elkérte Arimátai József, akkor vitt azt a nagy szelencét, valami drága kenettel. Ott már megértette, hogy kicsoda a világ megváltója. Ez a bizonyos beszélgetés után, amikor Jézus mondja neki, hogy hogyan valósulhat meg az életedben is ez a változás, amikor fel kell tekinteni, amikor a kígyónak a példáját mondta az Ószövetségnek. És Nikodémus feltekintett, és életében is ő is meggyógyult. Számára is Jézus nem nem a názáreti, hanem az menny istene volt, az Imánuel jött el. A Pál életét is szemléljük, aki még később élt, aki láthatjuk az életét, volt ember, aki többet kapott Krisztusért, mint ő. És miről zengedezett ő végig? Egész életében a Krisztusról, Krisztus szerelméről. Nem csodálkozunk el rajta, hogy lehet ez? Hát Uram, hát neki volt valami puszta, előjoga, vagy mi a kivételezel? Vagy ezek az emberekkel, Uram, te kivételezel? Nem teszük fel a kérdést. Egy Ábrahámról el is felejtettem, kimaradt. Az Ábrahám pedig ő a hívők atya, még az Ószövetség időből. Ábrahám maga Jézus mondta, hogy látta az én napomat és örült. Mit nyert Ábrahám? Mivel volt az a extra, az a plusz, amivel meg tudta tenni, hogy egy hangra, az Isten hangjára, amit jó ismert, elvitt az ő gyermekét megáldozni? Mi volt? Milyen ismerete volt neki az Istenről? Milyen bizalma volt az Isten felé? Mert ez a nagy kérdés mindannyiunk számára, hogy az Isten bennünket is valamire megszólítana. Megtennénk ezt? Ha ennél kisebb, akkor még baj van az életünkben. Ezt nem tudjuk elképzelni. Vagy sok nem kell, az Isten nem kér bennünket, kisebbeket kér sokkal. És sokszor azokra is nem vagyunk képesek, mert nem bírunk teljesen benne bízni. Hogyan nyújt a számunkra szabadulást? Hogyan lehet ez a miénk? Hogyan lehet a Krisztusról való ismeret élő valósága az életünkben? Egy olyan ismeret, mint a bevezető igében mondtam, hogy olvastam el, hogy az pedig az örök élet. Vagy a Pál apostol életében is, Pál apostol nagyon sok helyen beszél erről, hogy neki az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Vagy Krisztusra megfeszítettem Krisztussal, és élek többé nem, hanem élben nem a Krisztus. Mert ezek mindegy olyan dolgot feltételeznek, hogy az ember rész nagyon lesüllyedne. Vagyis teljesen le kell süllyedjen. Miért van az, hogy ezek a Biblia igében, amikor Pál apostol kérlel az embert, és lássuk Pál apostol maga életében, pont Szombatiskán szintén tanultuk, az ő saját példadásában, mennyire valóságos volt ez az Isten ismeret. Akkor elmondja, hogy mennyit kapott, és kiírta meg a Korintus 13-at a szeretetről. Ez az ember, aki csak ütötték, verték, bántották, honfitársai, bárki, mindenki. Honnét nyert erőt? Milyen ismerete volt az Isten felé? Krisztus számára mi volt? Mi mondja is Pál, hogy nektek úgy íratott le a Krisztus, mint a előtetek feszítetett volna meg. Mindannyiunknak el kell gondolkozni efelől, hogy tudok én így bízni az Istenben? Van-e ilyen mértékű bizalmam? Mert ha az a bizalom nem ilyen, akkor vizsgálja meg a saját magam életét, hogy van ilyen ismeretem, vagy csak esetleg tudok róla, mint ahogy Jobb elmondta, hogy hallottam felőled, hallottam az igéből, mennyi prédikációt hallunk. És mi lett a megoldás mindannyiunk életében? Mi az, ami el tudna vezetni, hogy ez a lexikális ismeret, ez élő ismeretté váljon?
Ezt mindannyiunknak személyesen kell megharcolnunk, és személyesen kell tehetjük meg egyedül, és dönthetünk ebben. Visszatérve Nikodémus életére, ami számomra is olyan sokat jelent, ott van egy ilyen mozzanat elrejtve. Nem is elrejtve, hanem hogy sokszor ebben látom az életünknek a problémáját, hogy annyi minden igazságot tudunk. Szombatonként eljövünk és várjuk azt, hogy valaki mondja már meg, hogy mit kell csinálni. Nem így vagyunk? Valaki mutasson már például, hogy hogyan lehet az életem más. Ha úgy érezzük, hogy jó helyzetben vagyunk, akkor azokra nem vonatkozik. De aki mondjuk érzik azt, hogy gyülekezetben járnak éveken keresztül is, és az a Bibliából sugárzó bizalom, amik az bibliai embereknek a életében volt, de belőlem hiányozna. Amikor Nikodémus feltesz a kérdés, hogy Jézus elmondja, hogy hogy lehet újjászületni, újjá kell születned, és Nikodémus ezt nem érti. És akkor visszakérdezett, ezt nem érted ezeket? És akkor elkezdi az Ószövetségét mondani, hogy akkor beszél, amit előbb is mondtam, hogy a póznára feltett kígyóra irányítsa a figyelmet Nikodémusnak, hogy amiképpen feltekintett. És Nikodémusban mindig kijön az a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez. És itt mondja Ellen White a Jézus életében, hogy Nikodémus arra volt kíváncsi, a hogyanra. És nem az a életünknek a legnagyobb kérdése, hogy az Isten hogyan teszi ezt az életünkben. Aki ott volt az Ószövetségben és megmaradt a kígyónak, nem kellett tudnia, hogy miképpen fogja meggyógyulni, ha fel fog tekinteni. Neki fel kellett tekinteni és élt. Nem kellett magyarázat keresni, hogy milyen varázsaira van annak a részkígyónak. Itt arra mondja, azt mondja Ellen White a Jézus életében, hogy a szükséglet a legfontosabb, amikor az ember rádöbben arra a saját maga életében, hogy baj van. Hogy engem megmart a kígyó. Amikor a saját magam életét rádöbbenek, és amikor visszatekintem az életem, látom azt, hogy én meg vagyok marva. A bűn átjárja a testemet, és a mérge áthatja is, és ebből nem tudok kilépni. És érzem a szükségletet. Alapkérdés. De mindig a hogyanra vagyok kíváncsi, mint Naamán is, amikor leprásként, ami a bűnnek a jelképe a Szentírásban, elmegy Elizeushoz, és meg akar gyógyulni. Elizeus kiüzen neki, hogy menj el a Jordánba, fürödj meg 7-szer, és meggyógyulsz. És akkor Naamán megsértődik. Azt hittem, hogy ezt fogja tenni, meg ezt fogja tenni, majd sebekre tesz, imádkozik. És egyszerűen nem így vagyunk mi is. Mi szeretnénk, ha valaki megmondaná, még vannak elképzelésünk, hogy hogyan fogunk megváltozni. És nem ez a legnagyobb kérdés, amikor érzem azt, hogy nekem van szükségem rá. Amikor az ember önmaga életét megvizsgálva rájön arra, hogy ezek a krisztusi jellemvonások, pont szombat is kellene szintén beszéltünk, akik ki voltak, hogy amikor az ember úgy kell a másikat megfedni, hogy mégis abból szeretet sugárazzon ki, és úgy, mint egy jó ápoló, aki nem mint egy orvos, aki csak kimetsz, de aki tud ápolni is, aki be is tudja kötözni a sebeket, aki nem csak eltaszít, ahogy Jézus életében szemlélhetjük ezt, aki mindent menteni akart, még a farizeusokat is, akik állandóan az életére törekedtek és törtek. Amikor az ember felismeri, hogy ezek a krisztusi jellemvonások, ami Krisztus életében megnyilatkoztak, ez az ember számára felfoghatatlan szeretet mindenki felé. És Samári asszony, aki ott van, aki egy emberek által megvetett asszony, mert volt egy több férje volt neki, és elkerült az embereket. Hogy tudott rajta segíteni? Ez a segítség, ez a felfoghatat az ember számára. És mi hogy bánunk egymással? Lássuk a másnak a nyomorát, jó, kiosszuk, jó, megbántjuk is. Ez rendjén van, mert az emberből ez nem származik. De ha felismerjük a saját magunk életében, hogy Uram, én nem ilyen vagyok, én nem tudok ilyen szeretettelen az emberekhez, akkor ne csapjam be magamat, hogy én hívő vagyok, vagy krisztusi vagyok, vagy rendelkezek egy élő ismerettel a Krisztusról. Lehet, hogy mondom, hogy Krisztus bennem van, de akkor nincs bennem. De a Korintus az egy második levele végén mondja az ige, hogy vizsgáljátok magatokat, hogy Krisztusban vagytok-e. Ha azok a krisztusi jellemvonások vannak az életünkben, akkor ilyen szeretet tudunk lenni egymás iránt is. A Jeremiás igében úgy olvassuk, hogy Jeremiás 1:4-ben olyan szép ige, olyan egyszerű, és mégis annyira szépen valamit kifejez. Izrael, ha visszatérsz, hozzám tér vissza.
Mi olyan sokszor, amikor életünkben valami baj van, vagy valami törés van, akkor mi igyekezünk többet csinálni, különböző vallásos szertartásokat, imádkozni többet, bizonyos dolgokat tenni. Igen, ez helyén van. Több igét tanulni, igen, ez is helyén van. Vagy azt a dönti lépést megtenni, hogy én, Uram, én most oda megyek hozzád. És kitárom, kijöntöm az én lelkemet, mint a vizet. Ez mennyire nehéz. Őszintén bevallod Istennek minden nyomoromat. És várni a segítséget, mert ekkor tud jön az Isten. Hogy azt hiszem, Ésaiás nem mondja az ige, hogy vizet önt a szárazra, és folyóvizet a kietlenre. Az ember érzi azt, hogy van valami, és ez a szükséglet nincs benne, akkor hova öntsön az Isten vizet? Hol töltse be az ember lelkét? Ez az igaz, amit Jeremiástól idéztem, visszatérsz hozzám, mi hozzám menjünk. Ne valamihez, valamilyen vallásos szertartásokhoz, hanem keressük őt, kutassuk őt. A Szentírás erről szól, Krisztusról szól, mint aranyfonál végigmegy az egész igén. Minden, a Szentírásnak minden részlete erről beszél. Az embernek arról az elveszett állapotáról, ami Édenben történt. És Istennek arról a szeretetéről, amelyet a János 3.10-ből olvasunk, hogy úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát odaadta, és ez vonul végig. És miért ilyen vastag a Biblia? Mert olyan sokfélék vagyunk, és az Isten mindenkit másodalról közelít meg. De erre szeretne bennünket elvezetni, hogy ezt az aranyfonalat megtaláljuk. Hogy mit olvashatjuk, Krisztus egy példázatot mondott el a hegyi beszéd végén, arról az emberekről, akik, azt mondja abban a példázatban, akik hallják a beszédet, és fövenyre építik a házukat, vagy kősziklára építik a házukat. Ott van a két levél van is erről szó. Az első, aki azt mondja, hogy aki hallja tőlem a beszédeket is megtartja, mit jelent megtartani? Az igét, befogadni Krisztust, az mérás. Az mérásot, aki megtalálja az igében a Krisztust, az nem a fövenyre épít, az olyan, mint a fövenyt addig sziklára építi házat, vagy azt hiszem Lukásnál úgy írja az ige, aki hasonlott ahhoz az emberhez, gazdemberhez, aki mérás, addig még sziklát talál. A számunkra kezünkbe veszük az igét, és nem találjuk meg az élő valóságot, akkor ásunk mélyebbre. Akkor kutassuk, és úgy, mint az Ószövetségben az emberek, nézzünk fel Krisztusra. Szemléljük, miért mondja Ellen White, hogy naponta keresztlábánál kell időzni. Mert a keresztben látom meg önmagamat. Amikor a keresztben nem, azt látom meg, hogy igen, megölték a zsidók, a rómaiak ölték meg. Amikor a keresztben az önmagamra kimondott ítéletet látom meg. Uram, miattam bántottak? Ha úgy szemlélem Krisztus áldozatát, hogy minden gonosz gondolat, egy kívánság, ami ott belül van, és amit senki nem lát, nem külső nagy dolgok, de a Krisztus hátára egy korbácsot mérnének. Az Ószövetségben, amikor védkeztek, saját kézzel kellett megölni a bárányt, vagy az áldozatot. Hogy lássa azt, hogy ez a bűn, ha mi Krisztus szemléljük, és nem gondolkozunk azon, hogy Uram, most hogy van ez? A kereszt mellett rengetegen voltak. És csak bámulták őt. Lehet bámulni Krisztust. Vagy gondolkozni az, hogy miért van ez? Kicsoda az Isten? Kicsoda számomra ő? Van egy film, ami lehet, hogy ismerő számotokra kiválasztott, kiváltságos bolygó talán. Hogy amikor ugye azt megnéztem, és ugye az ember rádöbben arra, hogy itt van a világ mindenség, amiben annyi galaxis vagy csillag van, mint a por, és az összes földön levő összes homok, szem felfogható számunkra. És van egy Isten, egy teremtő Isten, és ott van valaki, aki mondja, hogy mellette volt, mint kézműves Jézus, aki az Isten fia, ott van, és ezt a világ mindenséget néven nevezi. És egy bolygó, amely visszautasította a szeretetet, és egy más életutat választ. Nem hagyja magára, hanem ott hagyja, hogy segítsen. Felfogjuk mi ezt, hogy micsoda az ember, mi vagyok én? És úgy mondja Ellen White, hogyha ember egy ember lett volna, Jézus akkor is megtette volna az áldozatot. Rádöbbenünk arra, hogy ez kell, hogy bizalmat ébreszem bennünk arra, hogy ő hűséges, mint a szombatiskolát térek vissza, ő hűséges, ha ezt nekünk adta, Krisztus nekünk adta. Ezt a óriási, az ember számára felfoghatatlan a szakadékot Krisztus hidalta át. Ő volt a lajtorja, ő a egyedüli valaki, aki azt mondja, aki ránézett, azt mondja, aki látott engem, látta az atyát. Aki Krisztus megismeri, akiben úgymond a Krisztus lélek tud lenni,
Aki mondta Jézus, hogy jobb, hogy én elmenjek. Aki eljön majd, azt elvezet benneteket minden igazságra. Az az Isten lélekkel a szívben lakozni. Segítsen be bennünket a mindenható Isten, hogy vajha megértenénk önmagunk szükségletét. Vizsgáljuk meg a mi saját magunk életét, hogy Krisztus a szívünkben lakozik. És Krisztus ismerem, mint ismeretet. Tudok róla esetleg beszélni is. Vagy ismerem az ő hangját, az ő késztetéseit, vezetését. Jézus a mi legfőbb példaképünk. Jézus hogyan győzött? Róma levél azt mondom, hogy első fejezetében van, amikor a Róma 8. fejezet első versében van, amikor mondja, hogy mi a győzelem a titka, amikor Pál apostol a Róma hétben úgy felkiált, hogy én, aki szeretnék megváltozni, aki gyönyörködöm az Isten törvényében, a belsőmben szerint, érzem azt, hogy látom az Isten igényét, nagyon jó. Egy olyan valami, amiből látom az Isten szeretetét, és elküldte Jézust, akiben láthattuk őt, aki látjuk, hogy ő semmit nem sajnált, odaadta az életét, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Isten egyenlő, hanem megfeszítette önmagát, odaadta önmagát, hogy megfeszítsék, érettem. Akkor hogyan győzhetek én? Róma 8 elején mondja, hogy a Krisztusban levő élet lelkének törvény, ami megszabadított ettől. Akkor Pál apostol rájön arra, hogy én nem tudok megváltozni, mert szeretem, és már gyönyörködök benne, de mint ez nem menne. Mert mint ember konstrukció a bűnösség óta alkalmatlan vagyok az igaz életre. Felfogjuk mi ezt? Azzal, hogy én gyülekezetbe járok, bizonyos igazságokat ismerek, akár megkeresztelkedtem, vagy bármit tettem, önmagamban alkalmatlan vagyok az igaz életre. A Krisztusban levő élet lelkének törvénye kell, hogy megszabadítson a bűn és a halál törvényétől. Az Isten lelkének az ember szívben való folyamatos lakozása, ami megváltoztat bennünket. És az embernek mi ebben a része? Hogy elismeri ezt, hogy nem tud, és ezt a nyomorúságot meglátja saját maga életében. Mert akkor jöhet a segítség. Addig, míg mi akarunk megváltozni, és az Isten úgymond egy külső segítségént kérjük ehhez, nem fog menni. Amikor az ember rádöbben arra, hogy nálam nélkül semmit. És amikor az ember része lekerül a nullára, és Isten felmagasztalja az életében, akkor jöhet a változás. Vagy ha el tudna vezetni a Jóisten mindannyiunkat erre, hogy lássuk meg a mi szükségletünket. És ez az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, tényleg valódi ismeretre tudnánk eljutni. Őt, mint nem egy teológiai Jézus, hanem egy élő valóságot ismernék meg, aki naponta tud vezetni, aki naponta szeretne vezetni, aki szeretné, hogy ne csak megtaláljuk egyszerűt, hanem megtanulnánk, mit jelent vele járni, amikor a hétköznapokban, a taposómalomban, vagy bárhol, mindannyian, ahol vagyunk, megtapasztalni, milyen békességben lenni még nehéz helyzetben is, mert tudjuk, hogy ott velünk van. Egy olyan Istenünk van, aki Krisztusban mindent nekünk adott. És a lélek ajándéka azért nem egy külön ajándékok, hanem ez Jézusnak a lénye, a szívünkben lakozás, és vele együtt minden, ami Jézus Krisztus életében látunk, az ő jóság, az ő szeretete. És ez nem egy statikus állapot, ami megvan. Ezt naponta kérhetjük, naponta részesülhetünk benne, és naponta kell kérnünk, és naponta kell döntenünk. De a Jézushoz vezető útban mondja, hogy mi magunkat megváltoztatni nem tudjuk. De eldönthetjük, hogy kinek akarunk szolgálni, és ő az, aki erre a döntésünkre valóságos segítséget ad. Mondja az ige, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Mi új élet minden. Elgondolkoztunk ezzel, mit jelent ez? Új teremtés. Új. És ha nem új az életemben, akkor menjek oda, és új teremtési lehetek. Hát vezessen bennünket a mindenható Isten, oda, hogy valahogy ezt tapasztalati szinten ismernék meg. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai esti előadáson. Bodolai Zoltán vagyok, és én tartom ezt a mai témát, mint pszichológus. A címe: mitől függ az életed a szenvedélybetegségekről szintén. El is kezdjük akkor az előadást, és akkor, ha még valaki esetleg befutna, majd becsatlakozik. Miért fontos erről beszélni a szenvedélybetegségekről? Egyes kutatók szerint Magyarországon szinte majdnem minden család érintett valamilyen módon szenvedélybetegek révén. Vannak, akik hazánkban azt mondják, hogy 3 millió azon emberek száma, akik csak az alkoholbetegségek miatt érintettek valahogy, és ezen felül van még rengeteg egyéb függő, szerfüggés és más szenvedélybetegség, majd erről beszélni fogok. De miért fontos a téma? Ugye itt olvashatjuk, hogy egyrészt nagyon sokan küzdenek érzelmi zavarokkal, és már kezdek is arról beszélni, hogy hova vezethető vissza, illetve mire vezethető vissza az, amikor valaki valamitől függ, valami befolyásolja az életét, ami felett nem tud uralkodni. Tehát ha érzelmi zavarokkal és ebből fakadó kényszeres magatartásokkal nagyon sokan küzdenek. Tehát amikor a szenvedélybetegségről, függéseinkről, függőbetegségekről beszélünk, akkor mondhatjuk azt is, hogy a kényszeres magatartásokról beszélünk. Olyan tekintetben kényszeres magatartás, hogy az embernek meg kell tennie, rá kényszeríti az a dolog, hogy megtegye és akképpen cselekedjen. Nagyon gyakori akadálya ennek, hogy az ember meggyógyuljon, hogy abba hagyja ezt a viselkedésmódot, az, hogy nem tud változtatni. Ugye erre a legjobb példa a dohányosnak az esete, aki azt mondja, hogy persze én dohányzok, de bármikor le tudnám tenni a cigit, és hát nézzük meg a dohányosokat, akkor miért nem teszik le bármikor a cigarettát? Azért, mert ez csak egy illúzió, hogy ő bármikor le tudja tenni. A beteg szeretne, de nem tud változtatni. Illetve hát ugye sokszor nem is szeretne, mert jól érzi úgy magát, mert szüksége van arra a szerre, de ennél például ugye egy nagyon jól látható, hogy a dohányosok nem tudják abba hagyni, amikor akarják. Sokszor irányíthatatlan félelmek, érzések és az ebből fakadó cselekvések, viselkedések megakadályozzák azt, hogy az ember változtatni tudjon az életén, illetve hogy a gyógyulás folyamatára lépjen, majd erről is fogok beszélni részletesen. Ez most inkább csak egy bevezetés, hogy miért fontos erről beszélgetnünk, illetve közösen gondolkodnunk. Ezért sem tudnak gyógyulni a szenvedélybetegek. Nagyon sokszor maga a kudarc, hogy nem tudja az ember abba hagyni a dohányzást, az italozást, a szerencsejátékot, és lehetne sorolni a szenvedélybetegségeket. Amikor nem tudja abba hagyni valaki, ez hívja fel a figyelmet arra, hogy valami van a háttérben. Hiszen miért kezdett el dohányozni, vagy miért dohányzik, miért kezdett el inni, vagy miért iszik valaki, miért dobálja a játékgépbe a pénzét valaki. Hiszen ezek mind-mind olyan viselkedések, amelyeket ha tudatosan az illető maga is átgondol, akkor azt mondja, hogy ugye sok pénz megy erre, az egészségét veszélyezteti, a családját tönkre teszi, a munkahelyét bizonytalanná teszi, és mégis folytatja az ember. Ilyenkor derül ki az, hogy hát itt a háttérben biztos, hogy van valami, ami fenntartja ezt a cselekvést. A betegek nagyon sokszor azért nem beszélnek erről másoknak, a család nyilván tudja, akik együtt élnek egy fedél alatt, azok számára ez nyilvánvaló, hogy szenvedélybeteggel van dolgunk, de azért nem beszél erre másoknak, mert szégyellik azt, amit csinálnak. Akár egy iszákos ember, akár egy szerencsejátékos, akár egy szexfüggő, vagy bármi, amiről majd hát részleteiben nem tudok beszélni, de azért fel fogjuk sorolni, hogy milyen függések, milyen betegségtípusok vannak. Tehát szégyeli ezt az ember, az illető a beteg, és ő maga sem tudja, hogy mi, sokszor nem tudja, hogy mi indította el azt, hogy egy szerhez nyúljon, hogy valamilyen függés kialakuljon. Beszélnünk kell arról, hogy mi az az érzelmi zavar, ami a pszichológia, a pszichiátria jelenlegi álláspontja szerint minden egyes szenvedélybetegség mögött áll. Az érzelmi zavart én nem fogom most úgy definiálni, mint egy orvosi szakkönyv, hanem történeteken keresztül szeretném ezt érzékeltetni, bemutatni. Az első ilyen történet Melanie-ról szól, ez egy amerikai kislány.
ami egy nagyon jellemző példa, és aztán még két jellemző példát szeretnék elmondani. Ennek a kislánynak klasszikus alkoholista családja volt, tehát alkoholista környezetben nőtt fel, az apukája és az anyukája is iszákos volt. Ugye mit jelent ez? Három szót írtam ide, a kaotikus, a kiszámíthatatlan és az erőszakos. Vagyis, hogy a családjában sohasem volt rend, mivel ugye ittak a szülők, ezért nem tudták menedzselni, nem tudtak rendet tartani, anyagilag kézben tartani a család életet, hát állandóan zűrzavar volt a családban. A következő kifejezés is jellemző az ilyen családra, kiszámíthatatlan, tehát ez a kisgyerek úgy érte meg, hogy amikor hirtelen egy fizetés kap alkalmával ugye pénz állt a házhoz, akkor volt mit enni, kapott ajándékot, játékot, stb. És aztán ez egy-két nap alatt elment az egész, és utána jött a kiszámíthatatlan egy hónap. De lelkileg is egyébként kiszámíthatatlan volt a szülei, kiszámíthatatlanak voltak, hogy mikor lehet rájuk számítani, mikor lehet velük játszani, mikor van a szülőknek ideje a gyerekekre, és hát nyilván az erőszakosság is egy alkoholista családban megjelenik. Ugye amikor, főleg amikor ittas az illető, akkor sokkal hajlamosabb arra, hogy durván beszéljen, és hát a fizikai erőszakot is alkalmazza a gyengébekkel szemben. Tehát egy ilyen családban nőtt fel ez a kislány, ugyanakkor szegények voltak a szülei, és az édesanyja hétvégén, ez még egy, most ez az ő speciális történetük, de azért van ennek tanulsága, azért írom le ezeket is, illetve tartom fontosnak megosztani. Az anyukája hétvégenként berakta a gyerekeket, őt is és a testvérét is az autóba, és mivel szegények voltak, ezért elmentek olyan környékekre, ahol nagyon szép házak épültek, luxus negyedekbe, és ott csodálták a szebbnél szebb házakat, az úszómedencés palotákat, és erről ábrándoztak, hogy hát milyen jó lenne itt élni. Miközben egy egészen más életstílust folytattak, egy olyan életstílust, ahol csak szórták a, nem hogy szórták a pénzt, hanem pillanatok alatt elköltötték itt arra. Az anyukájába belevésődött ez a gondolat, tehát ennek a kis Melaninek az anyukájába, hogy a szegénységét szégyelli. És valahol ezzel is indokolta az ő italozását, hogy hát a szégyenét próbálja így elfelejteni, azt, hogy szegények azt próbálják. Nyilván ugye érezzük azt, hogy ez nem megoldás, hogy akkor iszunk, mert hát azzal nem oldódik meg a probléma, esetleg én egy időre elfelejtem, vagy jobb kedvem lesz. De később, amikor jobb helyzetbe kerültek, ez a szégyenérzet az anyukából akkor sem távozott el, tehát ez olyan mélyen beleívódott. És ez a szégyenérzet nagyon fontos, hogy rátelepedett az egész családra. Ez majd a kislánynak, a Melaninak a további életében lesz fontos, hogy próbáljuk meg egy kicsit beleélni magunkat az ő helyzetébe, hogy mind a két szülőm iszik, és ráadásul az egyik állandóan szégyenkezik miattam is, a ház, a lakásunk miatt is, minden miatt, és ez milyen terhelő lehet egy gyereknek. Nem hozhatta haza a barátait soha, mert az anyukája azt mondta, hogy ilyen nagy szegénységben vagyunk, szégyenére nem hozhat senkit, disznóval van, ami ugye most nem a szegénységből következik, hanem abból, hogy olyan életet éltek, amilyet éltek, és nem tudtak rendet tartani. De a lényeg, hogy akkor is, hogy baráti kapcsolatok igazán nem tudtak elmélyülni. És nyilván erről már beszéltem, hogy minden olyan pénzt, amiből esetleg lehetett volna fejleszteni a családot, a lakást, építkezni, haladni előre, azt elitták azt a pénzt. Na tehát Melinának a történetét folytassuk. Amikor a szülők annyira az alkoholizmusba süllyedtek, hogy egyszerűen idejük nagy részében tényleg részegen és öntudatlanul feküdtek, akkor a kislány kikerült az utcára, mit csináljon, nem kapott otthon enni, hát elment valahova elemózsiát keresni, nem akart ilyen halni, benne volt az élet ösztön. Utaltam rá, ugye amikor hazament és nem csavargott és nem bandázott, akkor azt látta, hogy a rendetlenség közepén ott fekszik az édesapja és az édesanyja részegen, öntudatlanul. Fizikailag és érzelmileg is távol voltak a szülei ettől a kislánytól. Tehát fizikailag ugye azért, mert muszáj volt elmennie valahogy pénzt keresnie, lelkileg pedig azért, mert nem volt semmi kapcsolata a szülőkkel.
hogy tudott megélni ez a kislány, úgyhogy már 13-14 éves korától kezdődően eladta saját magát, illetve a testét először az osztálytársainak, hogy valahogy pénzhez jusson. Nem akart éhen halni. Ezért szégyelte magát úgy, ahogy az édesanyja, tehát ezt megtanulta az édesanyjától, sőt, utálta magát, nem csak szégyelte magát, de azt mondta magáról, hogy ebben a helyzetben nincs más választását. Ugye úgy dolgozni még nem tudott, iskolás volt, ezt az egy megoldást látta, meg hát amúgy sem volt minta előtte, hogy hova mehetne dolgozni, mit tehetne. Amúgy is szégyelte már ugye az édesanyja révén korábban az életét, a környezetét, saját magát. Erre rájött az, hogy milyen életet él, ez csak erősödött benne. És egy olyan fájdalom halmozódott fel benne, most azért gondoljunk bele, hogy kamaszkorban különösen érzékenyek a fiatalok, ami nem szűnt meg. Ilyen lelki fájdalmat nem tudott elviselni, valamilyen szerhez nyúlnia kellett. Ugye így van itt megfogalmazva, hogy ezek a fájdalmak orvosság után kiáltottak, tompítani kellett valahogy ezt a fájdalmat. És mit csinált ez a kislány? 16 évesen kezdett rendszeresen alkoholt fogyasztani és drogozni, hogy ne élj át, ne érezze a mélyen azokat a szégyen és fájdalom érzéseket, amikben folyamatosan volt. Ugye hát cigizni már 5 éves korától dohányzott. Mindenféle bűncselekményt elkövetett, hogy meg tudja szerezni ezeket az orvosságokat, tehát lopás, rablás, betörés, stb. És hát nagyon sok büntetésvégrehajtási intézményben volt, javítóintézetben, börtönben, ahova csak lehetett, próbálták ugye megfegyelmezni, mármint az állam, a hatóságok, de hát nem sikerült. Kétszer volt abortusz az elkövetkezendő 9 évben. Az egyik gyermekét, akit megszült, azt örökbe adta, mert nem tudott róla gondoskodni. Rengeteg olyan kapcsolata volt, amikor összejött fiúkkal, de azok a kárára voltak, meg ő is a fiúk kárára, tehát ezek nem igazán építő és szeretett kapcsolatok voltak. És hát aztán végül súlyos, gondolhatjuk ezekből, milyen súlyos egészségügyi problémái lettek. Aztán egy olyan csoportba került, hogy teljes kétségbeesésébe egy csoporthoz fordult, akik tudnak segíteni ilyen betegeken, és aztán ott elmondta az élettörténetét. Most ez nem ő ez a lány, tehát ez csak egy példa. Ez volt Melanie-nek a története. Ugye a vége az, hogy bekerült egy csoportba, most itt hagyjuk az ajtót, hogy aztán ott sikerült-e neki meggyógyulnia, vagy sem. Fogjunk bele egy másik történetbe. Az előző történet ugye arról szólt, hogy egy alkoholista családban nevelkedett gyermek hova jutott. Hasonló helyzetben, mint a szülei voltak. Egy teljesen másik család, csak azért, hogy lássuk, hogy hogyan alakulnak ki a szenvedélybetegségek. Anna egy konzervatív keresztény családban nőtt fel. Szabályok voltak, az italt, cigarettát messziről kerülték a szülők. Nagyon fegyelmezett, rendezett család élet volt. Lelkiismeretes kislány volt, kedves volt, szelíd volt, tehát pont az ellentétje az előző családi környezetnek. De volt egy ilyen kis szokása, hogy ő állatkákat gyűjtött, meg játékokat, amik sérültek voltak, töröttek voltak, és azokat gondozgatta. Nagyon segítőkész volt, tehát ilyen adottsága volt, így született, mondhatni. De akármennyire igyekezett, akármilyen sokat segített otthon is, az anyukájának mindig ez volt a megjegyzése, hogy kislányom, nagyon jó, amit csinálsz, de még jobban is tudnál ezt csinálni. Ügyesebb vagy te attól, amit most csináltál, amit tettél. És ezek a megnyilvánulások egy állandó, olyan helyzetben, olyan lelki állapotban zavarták vele ezt a kislányt, hogy ő bizonyítani akar, hogy tényleg tud jobbat is. Mivel ugye a szülői elvárás annak ellenére, hogy ő a maximumot hozta, a fölött volt, jóval a fölött volt, magasabb volt, mint amit ő teljesíteni tudott. És abban az igyekezetében, hogy ennek a szülői elvárásnak megfeleljen, tehát mondom még egyszer, ez egy teljesen józan, teljesen rendezett keresztény családi környezet, amiről most beszélünk, tehát ebben a helyzetben annyira figyelmes lett, annyira érzékeny lett az édesanyja felé, hogy a legkisebb hangulati ingadozásait is észrevette már az édesanyjának. Ahogy belépett az ajtón, már látta, hogy az anyukája mit gondol, milyen kedve van, mi történt vele.
és ahhoz mérten viselkedett ő is. Azért, mert erre kényszerítette az anyja elsősorban. Ugye ez egy érdekes megjegyzés, hogy a gondoskodásban világ első lett, tehát tényleg a legfigyelmesebb és a legtörődőbb kisgyerek volt, aki lehetett. De senki sem vette azt észre, hogy amíg ő mindenféle dolgokról gondoskodik, addig azért csinálja ezt, egyre jobban űzi bele magát abba, hogy másokkal törődjön, hogy ne kelljen arra gondolnia, hogy ő vele senki sem törődik igazából, illetve hogy őt nem fogadja el úgy, ahogy van az anyukája és az apukája. Tehát a szeretet és a törődés iránti vágya, ami nem elégítetett ki, amit nem elégítettek ki a szülei, ez fájt neki nagyon, és ezért mondhatni azt, hogy már gyerekkorában munkamániás lett. Ugye egy másik függő betegség, amiről eddig nem beszéltem, a munkamánia. Így lett ő a család szociális gondozója, vagy munkása. Na most az ő életében jött egy fordulat, 19 évesen találkozott egy fiúval, aki nagy bajban volt, akinek szüksége volt segítségre, és Anna azt mondta, hogy nyilván ez nem tudatos folyamat az életében, csak egyszerűen beleszeretett, beleszerelmesedett, mert azt mondta, hogy na ez az, akit nekem rendelt az ég, végre valaki, akit szerethetek, aki viszont fog szeretni, akivel meg fogjuk egymást érteni, akiben kiélhetem azt, amit eddig az életemben tanultam. Figyelmeztették ezt a kislányt, mert ugye hát keresztény szülei voltak, hogy ne barátkozzon ilyen fiúval, ami egy kicsit linkóci alak, amúgy is nem keresztény, nem fogtok jól kijönni, de ő nem hallgatott senkire, férjhez ment ehhez az emberhez. Hamarosan megszületett a kislánya Colin, és most már két emberről kellett gondoskodni erről a férfiról, illetve hát a saját kislányáról. Mi történt velük? A férfi ellenállt, egyre jobban ellenállt annak, hogy az a már felnőtt Anna, őt keresztényi hívővé akarja átformálni, illetve átdolgozni, és odáig fajultak a dolgok, hogy elváltak. Na most egyedül maradt Anna a kislányával, Colinnal, és otthon dolgozott, mások gyerekeivel vigyázott, közben a saját gyerekeivel pedig nem tudott törődni. Már itt lehetett volna gondolni, hogy egy ilyen háttérből jövő kislány, illetve fiatal asszony nem biztos, hogy jól tud majd a gyerekkel egyedül törődni, gondoskodni. Már úgy értem, hogy ugye csak jó lett volna oda egy férfi mellé. A lényeg az, hogy egyedül maradt a kislány a lakásban, és amivel félt, ezért már ugye az Annának a kislánya Colin, ezért bezárkózott a WC-be. Amikor ment el az anyukája, akkor mindig ezt mondta, ide írtam zárójába, hogy ne feledd szívem, hogy te vagy nekem a legfontosabb a világon. Ezt mondta, de ezt soha nem érezte ez a kislány, mert nem törődtek vele, nem törődött vele az anyukája. Az apukájától fizikálisan különült el ez a kis Colin, tehát nem találkoztak, az anyukájától pedig érzelmileg, mert nem volt meg az a jó kapcsolat.

Nézzük tovább most ennek a kislánynak a történetét. Az anyukája férhez ment, ugye Anna férhez ment újból, egy rendes gyülekezetbe járó emberhez, most már nem kellett figyelmeztetni, hogy ilyenhez ne menjen hozzá. Ez egy gyülekezeti keresztény ember volt, de ugyanúgy, ahogy az Anna, ez is munkamániás, vagy munkaholista, ugye így is szoktuk nevezni ezeket a betegeket, munkamániás volt, ami azt jelenti, hogy a problémák elől, a feszültségek elől nem az alkoholhoz menekül, nem a dohányzáshoz, vagy a mit tudom, az internethez, vagy sokféle függés van, hanem a munkába menekül, és amikor mondják, hogy ne dolgozz már annyit, meg gyere már haza, meg legyen már a családdal, akkor még vissza is dobja a labdát, és még ő követelőzik, hát értetek, dolgozok, és még ez a, nem megköszönitek, hanem csak ilyet beszéltek, ugye meg tudja minden szenvedélybeteg, meg tudja magyarázni a saját szenvedélyét, hogy ezt miért űzi, miért hajtja. De a lényeg az, hogy a munkaholista nem szorgalmas ember, hanem beteg ember, aki ebben menekül a problémák elől, a családi gondok elől. Minél többet legyen a munkahelyen, csak ne kelljen otthon szembesülni a feszültségekkel, a családi problémákkal. Tehát mindketten találtak maguknak állást, tehát az új férj és az anyuka Anna is egy iskolában. Colin pedig ott lakott az iskolában. Miközben az édesanyja tanított, ő gyakran bemászott a pad alá, és ott játszott vagy aludt. Sajnos bekövetkezett az, ami nagyon sok ilyen esetben, amikor újra házasodik valaki, úgyhogy gyereke van, bekövetkezik, hogy az új apuka és a gyerek az anyukának a szeretetéért kezdtek el versenyezni. Mert mind a ketten úgy érezték, hogy új apuka is, hogy a kislány szereti jobban az anya, a kislány pedig úgy, hogy hát az új férjet szereti jobban anya, és ezért a háttérben egy állandó versengés, rivalizálás, veszekedés, feszültség zajlott. Kifele pedig ugye az volt, hogy hát milyen szép keresztény család ez a család, boldog hívő család. Mondanom sem kell, ilyen lelki fájdalmak közepette, hogy nincs igaziból apukám, mert az már meghalt, nincs anyukám, mert küzdenem kell azért, hogy egyáltalán ideje legyen rám, szeretete legyen rám, és azt se kapom meg. Ez egy kamasznak megint, főleg, hogy a kisgyermekkorától kezdve megvan, ez mély fájdalom. 17 évesen kezdett el drogozni és alkoholt inni, függetlenül attól, hogy ő keresztény családban növekedett fel. Ugye láttuk ezt a két történetet, az egyik egy nagyon súlyos mélységből jövő kislány volt, a másik pedig egy mondhatjuk, hogy jó rendezett viszonyban közé megszületett és onnan felnevelkedett kislány, de mivel egyikük sem kapta meg a biztonságot, egyikük sem kapta meg azt a szeretetet, amire vágyott, ami a legmélyebb egyik legalapvetőbb szükséglete az embernek, ezért ezekben a fájdalmakban valamilyen fájdalomcsillapító szer után vágyakoztak mind a ketten. És mind a ketten a drognál és az alkoholnál kötöttek ki. Bárokban, diszkokban találkozott olyan fiúkkal, akik kíváncsiak voltak rá, akik elmondták neki, hogy milyen szép vagy, milyen kedves vagy, és hát nyilván odaadta magát ezeknek a fiúknak. És aztán ő is abba a hibába esett, amiben az előző kislány, ugye a Melanie, és hát végül is az édesanyja is, hogy fiatalon hozzáment egy által alig ismert férfihoz. Gondoskodni kezdett ő is erről az emberről, fiúról, de hamar kiderült, hogy az megcsalja őt, és így vége szakadt a kapcsolatuknak. Aztán találta egy másik férfit, akivel ugyanezt átélte, és az volt az érdekes, hogy megfigyelt az életén, hogy olyan férfiakhoz vonzódik, akik kihasználják őt, és uralkodnak rajta. És aztán ott hagyják. Nem egyszerűen egy normális férfival sem volt kapcsolat egész életében. És valahogy mindig rátalált ezekre a fiúkra, és rátaláltak az ilyen fiúk, akik kihasználták, megcsalták, és aztán ott hagyták. Egyébként kereste, öntudatlanul az ilyen fiúkat kereste, mert hát ezt látta a szüleinél, hogy az ő anyukája is egy ilyen életet élt. Ezért nagyon fontos, hogy milyen példát, milyen mintát adunk a gyermekeinknek, mert az öntudatlanul belevívódik, beleíródik, belevésődik az agyukba, és valami olyasmit fognak ők is keresni, valami olyasmi után fognak vágyódni, még ha rossz is. Na, mi a közös pont az alkoholista családból felnevelkedett kislánynak és a keresztény családból jött kislánynak? Mind a ketten beteg családba születtek. Most az teljesen mindegy, hogy az egyikre azt mondjuk, hogy hát az alkoholisták betegek, keresztények nem betegek, de betegek, mert ott is nem volt szeretet.

0: szeretet, kötelék, közösség, családi kapcsolatok, hanem volt egy olyan élet, amilyen volt, egy látszat élet, de belül romlott volt, beteg volt. Mindkettek szenvedtek a visszaéléstől és a mellőzéstől, amire már utaltam, ugye attól, hogy visszaéltek azzal, hogy ők gyerekek, hogy ők nem tudják érvényesíteni úgy az érdekeiket, ahogy egy felnőtt tudja, és szenvedtek attól, hogy nem kapják meg a szeretetet, amire vágytak. Így is lehetne mondani, hogy érzelmi elhagyatottságban éltek mind a ketten. Ezt élték át legalábbis a gyerekek. Mind a kettőnek a körülmények kiszámíthatatlanok és kaotikusak voltak. Nem csak az alkoholista családban, hanem itt a hívő családban is, mert ugye a szülők nem törődtek a gyerekkel, és nem tudta a gyerek éppen, hogy most mikor fogják előrántani, hogy ne gyere, most elmegyünk a vidámparkba, vagy elmegyünk sétálni, vagy elmegyünk kirándulni, vagy valami történik. Magányosak voltak, ilyetnek érezték magukat, olyannak érezték magukat, hogy nem szeretik őket, nem törődnek velük, de hát erről már beszéltem. És azt tanulták meg, úgy nőttek fel, hogy ők olyan emberek, hogy igazándiból nincs rájuk szükség. És nem akarják őket. Nem akarják őket. Közös volt mind a két történetben az, hogy rákényszerültek arra, hogy felnőtté váljanak és megtanuljanak gondoskodni magukról, azelőtt, mielőtt erre lelkileg is, fizikailag is, szellemileg is érettek lettek volna. Tehát nekik saját maguknak meg kellett keresni a kenyeret, saját maguknak ki kellett elégíteni a szeretetvágyukat valahogy, és ez oda vezette őket, hogy ők felnőjenek idő előtt. És ugye amiről szól a mai témánk, hogy mindketten addiktív magatartással kezelték a fájdalmukat, vagyis mindketten kerestek valamilyen szert, hogy tompítsák ezt a lelki fájdalmat, ami aztán egy olyan függőséget alakított ki a szerrel, amiről nem tudtak lelépni, nem tudták azt letenni. Mert a fájdalom mindaddig, amíg a fájdalom forrása, a fájdalom oka el nem múlik. Ezért nagyon fontos dolog, az már fogok még rá utalni, hogy a szenvedélybetegségeknél nem magát a szenvedélybetegséget kell gyógyítani, akkor sohasem lesz eredmény. Tehát ha valakit leszoktatunk az italról, akkor átszokik a dohányzásra vagy a drogra. Ha valakit leszoktatunk a tévézésről, akkor átszokik a vásárlásra, egy vásárlási mániás lesz. És így tovább. Tehát, mert az okát, a gyökerét kell megszüntetni a szenvedélybetegségnek, akkor fogja letenni majd, ha leteszi. De az az alap, hogy az okát megszüntessük. Mi az érzelmi zavar? De még mindig ez a kérdés. És ez az utolsó kis történet, Diana-nak az esete, megint egy egészen más történet. A szülei meghaltak, és öt éves korában halt meg az anyukája, az apukája korában, illetve az anyukája, és a 5 éves korában kellett azzal szembesülnie, hogy van neki egy gyermek beteg apukája, akit neki kell ápolnia. Ugye megint milyen érdekes, hogy egy olyan dolog, hogy, ahogy az előzőekben láttuk, hogy ideje korán kell valahogy felnőtté válni. Hát gondoljunk bele, egy 5 éves gyerek milyen pici, óvodás, középső csoportos. Milyen lelki teher lehet neki az, hogy van egy felnőtt ember, aki beteg, és nekem kell róla gondoskodnom. Oda kellett rá figyelni, hogy az apja mindig bevegye a gyógyszert, mert ha nem veszi be, annak következményei vannak, az, hogy megöli magát, vagy mást. Nem szabad, egyszer sem volt szabad hibázni, tehát naponta többször megfelelő gyógyszereket kikészíteni és bevetetni, beadni az apjával, mert ha egyet kihagy, akkor már következményei lehetett. Nagyon ezért ugye az, hogy nem hibázhatott, állandóan ilyen feszültségben élt, hogy résen kellett lennie, és nem lazíthatott sohasem. A szülei egyébként pedig egy olyan életmódot folytattak, ami nagyon hűvös és távolságtartó volt, hát ez is szerintem ismerős lehet soknál. Megszállottan ilyen jellemzők voltak a családban, hogy a tisztaságra, rendre, pontosságra ügyeltek. Nagyon sokat adtak a külsőségekre, és ezért meg is, hogy mondjam, tehát volt önuralmuk ahhoz, hogy megtegyenek olyan dolgokat, amelyeket más esetleg nem tesz meg, hogy szigorúan fegyelmezték önmagukat az étkezésben, anyagilag, stb. De hát egy gyereknek ez nem ez kényszer és nem öröm. Amikor azt mondták a kislányra, hogy milyen kis pufók vagy, csak úgy viccesen, akkor ő elkezdett diétázni, mert hát ugye minden gyerek akar megfelelni a szülőknek, mert hát a szeretetet tőlük várja, és azt szeretné, hogy szeressék a szülei, és ebből érezte, hogy ezek valami negatív gondolatok. 8 évesen kezdett el éhezni tudatosan, tehát ami azt jelenti, hogy nem evett rendesen, csak nagyon-nagyon ritkán. Néhány hónapon belül kórházba is került, ahol kényszertáplálásra fogták azért, hogy életben maradjon. És 28 évesen pedig úgy nézett ki, mint egy holokauszt túlélő. 165 centi magas, tehát nem volt alacsony, de csak 37 kiló volt. Mert még mindig annyira ott volt benne ez a gyerekkori gondolat, hogy neki meg kell felelnie azért, hogy őt szeressék, és a megfelelni úgy tud, hogyha nem fog elhízni. És állandóan attól félt, hogy egy picivel is többet teszik, akkor elhízik. Ennek egyébként következményei vannak, ezt odaírtam zárójelbe, de ez nem annyira fontos, hogyha az ember nem eszik eleget, ugye itt, mint például az ő esetében, akkor kialakul az úgynevezett Péter Pán szindróma, ugye az a Péter Pán a mesében, aki nem nőtt fel, hanem mindig kisfiú maradt. Megtorpan mentálisan a fejlődése, és fizikálisan is ilyen értelemben, hogy a súlya, hát ez nem normális. És a nemi fejlődése is nem indul be tulajdonképpen, hogy egy gyermeki szinten marad. Ezért a növekedési hormonok sem úgy működnek. Hát a magassága megvolt, de nem volt nőies a külseje, hanem gyermeki, tehát nem voltak női idomok rajta egyáltalán. 28 évesen került be terápiába, ahol szembesítették ezekkel a dolgokkal, és feltette ő is magának a kérdést egy pár terápiás alkalom után, hogy miért tettem én ezt magammal, miért rontottam el, tettem teljesen tönkre az életemet, a saját magamat, soha nem leszek normális, soha nem mehetek férjhez, nem lesz senki, aki szeressen, aki törődjön velem. És azt mondta, hogy a szüleim pedig akarták, hogy egyek, már amikor ennyire lefogytam, de én jobban tudtam, hogy mit akarok, én jobban tudtam, hogy mi a helyes. Ezt is kimondta, illetve ő úgy gondolta, hogy az a helyes, hogyha nem eszik, mert akkor fog a szüleinek tetszeni. És elmondták neki ott a terápiában, a csoportban, hogy nem tehetsz róla, nem a te hibád, amit tettél választás nélküli cselekvés volt. És ez egy nagyon fontos mondat, mert a szenvedély betegekre lehet ezt mondani, hogy választás nélkül cselekszenek. Tehát egy olyan kényszerpályán vannak, amiből saját erővel nem tudnak letérni. Ugye a kérdés, hogy nem tudott volna jobban, vagy jó megoldást tenni. Mindhárom lánynál probléma következő. Ennek a kislánynak, nyilván azért, mert ez ilyen probléma lett az életében, egy olyan pályát választott, hogy aztán táplálkozástudományi diplomája volt, de alultáplált volt. A másik kislány keresztény családban nőtt fel, tudta, hogy nem helyes inni italokat és drogokat alkalmazni, de hát jól akarta érezni magát, nem akarta a fájdalmat érezni. És az első kislány, akiről beszéltünk, ő pedig ugye az a fizikai gyötrelem és az a lelki kín, ami abból következett, hogy ő eladja a saját testét fiúknak, vagyis hogy prostituáltá vált, és szüksége amiatt, hogy pénze legyen, ő ezért fordult fájdalomcsillapítószerekhez. Hogy alakul ki a függőbetegség most összefoglalóan, a szenvedélybetegség? Itt jól láthatjuk azt, hogy veszekszik vagy vitázik a két szülő, a kislány befogja a fülét, hogy ne hallja, de mégis látja a jelenetet, oda néz. És hát nyilván a kisfiú is, hogy a szemlesütve írja a leckét, de azért mégis oda néz fel. Na most ezek a jelenetek beleívódnak a gyerekek lelkébe, ami nem mondom, hogy soha az életben nem lesz kitörölve, de tényleg az isteni kegyelem kell, hogy ezek kitörlődjenek. És ezek meghatározzák mindannyiunk életét, amit főleg az első 7-8 évben látunk a szüleinknél. És most olvasok egy idézetet a Carol Kenan a Soha nem elég jó című könyvéből, ami így hangzik. A gyermek sérül, ha valami úgy avatkozik szülei életébe, hogy azok többé nem tudják szükségleteit kiszolgálni. Tehát bármi közben jön a szüleim életébe, ami nem tudja többi a szükségleteimet kiszolgálni, akkor a gyermek, akkor ha én a gyermek vagyok, sérülni fogok. Ha megtagadják tőle az életfontosságú gondoskodást, megtorpant kicsi énjének a fejlődése. Fájdalmas, megszállott, addiktív családi körülmények között, ugye alkoholista család, vagy egy beteg keresztény család, ahogy láttuk, ez lehet bármilyen, tehát kívülről lehet, hogy jónak tűnik, vagy rossznak, de a lényeg az, hogy belül fájdalmak vannak, megszállottak a szülők, addiktív viselkedést folytatnak a szülők, családi körülmények között megtanulja az önpusztító magatartás ABC-jét azáltal, hogy szemléli a hozzá legközelebb állókat, amint destruktívan cselekszenek, és egymáshoz diszfunkcionálisan viszonyulnak. Hát a könyvben így van szó szerint leírva, majd el is mondom akkor most, hogy ez mit jelent. Ugye itt a képen, tulajdonképpen ami a képen látható, azért is lett ez a kép ide beillesztve, azt látja a gyerek, hogy a szülők nem tudnak egymással kommunikálni, nem működik a család, és azt látja, hogy rombolóan cselekszenek, ugye destruktívan, vagyis sem őt, mint gyermeket, sem egymást nem szeretik, és ez az egész családot csak bontják le, verik szét a szülők. Na, amikor ezt látja a gyerek, akkor megtanulja azt, hogy hogyan kell, ugye így írja itt a szerző, megtanulja az önpusztító magatartás ABC-jét. Vagyis ha ezt látja, akkor szinte-szinte már determinálva van arra, hogy később, kamaszkorban vagy felnőtt korban, amikor ezek a fájdalmak már elviselhetetlenek lesznek, mert annyira beleívódnak, valami szerhez nyúljon, hogy ezeket a fájdalmakat tompítsa. Ilyenkor tanul alkalmazkodni, mégpedig ahhoz, amit példaképei cselekednek. A valóságot kerülni, ugye a szerrel, érzelmeket ápolgatni, vagyis a saját sebeimet nyalogatom, saját magamat sajnálom, menekülni a valóság elől, megint csak, elszigetelődni, illetve haragudni, hibáztatni, kontrollálni már, mint a másikat, irányítani a másikat, és követelőzni. Ez alakul ki az ember lelkében. Nem fejleszt felnőtt szociális képességeket, azt, hogy a problémákat meg kell beszélni, a problémákkal szembe kell nézni, át kell gondolni, amit tudok, azon változtatni kell, amit nem tudok változtatni, a felett pedig nem kell keseredni, mert nem tudok változtatni, nem jutok előrébb, hogyha keserjek. Esetleg segítséget kell kérni, hogy változtassak azon is. Vagy ha tényleg olyan a környezet, hogy tönkretesz, akkor azt kell változtatni, hogy kilépni abból az élethelyzetből. De nem, nyilván nem az öngyilkosság által, hanem elköltözni, otthagyni, elmenni, stb. Tehát sok, most erre részleteiben nem tudunk foglalkozni. Igazából az ilyen gyermek már igazi függő, csak még vár a szerre, még nincs ott a kezében a szer. Mi alakítja a jellemünket, most már ez tényleg lassan ilyen pszichológiai kurzus. Két dolog gyermekkorban, a szeretet, hogy mennyi szeretetet kap a gyerek a szülőtől, és a példa, a minta, hogy mit lát, ugye erről beszélünk most a mai alkalommal. Tehát az alakítja ki, hogy én milyen ember leszek, hogy mit látok a szüleimnél, illetve, hogy a szeretetüket ők ki tudják-e fejezni, adnak-e, és ha igen, akkor hogyan fejezik ki, hogyan adják. Az első 7 év azt szokták mondani, hogy az anya-gyermek kapcsolatban a meghatározó, tehát az első 7 évben főleg az anyára figyel a gyerek, és amit tőle kap, amit tőle lát, amit tőle tanul, az ivódik bele. A második 7 évben pedig kezd áttevődni, nyilván az anya szerepe megmarad, de nagyon fontosan mellé feljön az apával való kapcsolata. És ekkor az első 7 év a legalapvetőbb, de az első 14 évben a legfontosabbak az úgynevezett forgatókönyvek, hogy mit adunk mi a gyermekeinknek, illetve mit kapnak a gyermekeink, mit tanulnak meg a gyermekek, későbbi függőbetegségekkel kapcsolatban is. Mik ezek a szkriptek vagy forgatókönyvek? Ez azokra a mintákra használja a pszichológia, amelyek a gyermekkorban gyökereznek. A szülők által kapjuk mindannyian ezt. És a későbbi élethelyzetekre, mint egy forgatókönyvet előrántunk, hogy na most, hogyha mérges a feleségem, vagy kiabál a férjem, akkor mit kell csinálni? Ezt honnan tudjuk? Ha okosak lennénk, meg türelmesek, akkor leülnénk, és gondolkodnánk, és tanulnánk, de ezt általában az ember ösztönösen teszi, azt teszi, amit a szülőknél látok. Pedig ugye a szülőnek mondja a gyerek, vagy magában mondja kamaszkorban, én biztos nem leszek olyan, mint az apám vagy az anyám volt ebben a helyzetben. Én biztos nem fogom azt csinálni. Aki ezt mondja, az biztos, hogy azt fogja csinálni, ha csak nem tényleg tudatosan nem készül erre. Ezek a forgatókönyvek vagy szkriptek, az a nagy baj velük, hogy sokszor pozitív ösztönzéseinket vagy vágyainkat gátolják, és ezért sok feszültség halmozódik fel, amikor ugye a gyerekre a következő dolgokkal reagálunk. Vannak ösztönző forgatókönyvek, amelyek nem helyesek. Mondom, hogy mik ezek. Legyél tökéletes. Ugye ezt nem így mondja a szülő, de mégis elvárja a gyerektől. Legyen a jó a vers, már 3-4 évesen ugye rajzoljon nagyon szépen, tudjon kívülről verseket, mit tudom, biciklizzen úgy, hogy egyedül, tanuljon meg úszni már kiskorába, az óvodában ne ő legyen az utolsó, hanem lehetőleg az első, iskolában is legyen színjeles, tudjon jól énekelni, tornázni, sportoljon, nyelveket tanuljon, stb. Ez a script, ez a forgatókönyv, hogy legyél tökéletes. Az a gyerek, akinek ezt súlykolják a fejébe, az beteg lesz. Mert nem tud tökéletesen. Ennek nem lehet megfelelni ennek a kívánalmak, hogy legyél tökéletes. Ha a gyereknek olyan esze lenne 2, 3, 4, 5, 6, 7 évesen, mint amilyennek egy felnőttnek van, akkor azt mondaná, hogy legyek tökéletes, ezt kívánom, de mutasd meg, hogy hogy csinálja. Ugye? Ezt kéne mondania vissza a válaszként a szülőnek. Hogy mutasd meg, és akkor, ha te majd olyan tökéletes vagy, akkor én is az leszek. Sajnos azok a szülők, akik ezt várják el a gyermekeiktől, nyilván vannak okos, meg jó eszű gyerekek, hogy ötöst hoznak mindenből, meg járnak külön zenére, abban is ügyesek, de akkor is valami határt kell ennek szabni, még annál a gyereknél is, hogy nem azért szeretem a gyermekemet, mert ötös, hanem ha megbukna, akkor is ugyanúgy szeretném. Hogy ezt érezze a gyerek. Hogy nem a teljesítményért szeretem. Tehát ez egy nagyon veszélyes ösztönző szkript, vagy forgatókönyv, hogy legyél tökéletes. Ugyanilyen veszélyes, hogy az, hogy légy erős. Vagyis, hogy minden helyzetben meg kell állnod. Nem, az ember, ugye emberből vagyunk, nem tudunk minden helyzetben megállni. És akkor ezt ki is fejezhetjük, hogy most ezt nem bírom tovább, ez nem az én életemre, vagy a teherbírásomra lett szabva valami. Tehát légy erős, ez is egy olyan script, forgatókönyv, ami a későbbi betegséghez vezet. Szeress mindenkit. Ha már egy ilyen keresztény imaház területén van ez az előadás, itt nyugodtan elmondhatom, hogy keresztény családokban szokott ez probléma lenni. Illetve sok legtöbbször. Szeress mindenkit. A Jóisten is szeret mindenkit, te is szeress mindenkit. Megint csak vissza lehetne mondani, hogy jó, mutasd meg, hogy hogyan. Hogy kell mindenkit szeretni. Tehát ezt nem szabad a gyerekbe súlykolni, hogy szeressen mindenkit, illetve lehet tanítgatni arra, hogy igen, hát szeressen mindenki felé, viszonyuljon kedvesen, meg bocsásson meg, de szeretni mindenkit akkor se fog tudni egy ember. Mi nem az Isten vagyunk, hogy mindenkit szeressen. Mi emberek vagyunk, akiket meg lehet bántani, nyilván lehet ebbe is fejlődni, hogy kevesebbet sértődünk meg, kevesebbet duzzogunk és megbocsájtunk, megtanuljuk a megbocsájtást, de ezt kisgyerekekbe súlykolni, hogy szeress mindenkit, ez ugyanolyan betegséghez hoz, mert meg akar majd ennek felelni, mivel a szülőktől kapta, nem tud megfelelni, ez zavarni fog, és keres majd valami szert, amivel enyhíteti ezt a fájdalmát, hogy őt nem szeretik a szülei, mert ő nem tud mindenkit szeretni. Ne okoz fájdalmat. Egy következő olyan ösztönző forgatókönyv, ami megint csak negatív. Most már nem mondom el, hogy miért, biztos tetszenek érteni. Erre is képtelen az ember. Dolgozz keményen, illetve dolgozz tökéletesen. Ez is a gyermekeknek hát egy negatív ösztönző. Tehát ezek voltak az ösztönzők. És vannak a sorompók, amik ugyanilyen káros hatásúak, amikor viszont nyírbáljuk és leváljuk, csapdossuk a gyereknek a gyermeki szárnyait, vagy úgymond a gyermeki világát. Mik ezek a sorompók? Ne élj! Nagyon érdekes dolog, nagyon röviden van megfogalmazva, de amikor a gyerek szeretne ugye virgonckodni, ugrálni, ülj le, ne mász fel, ne ugrálj oda, ne csináld azt, tulajdonképpen ezt mondjuk. A gyermeknek lételeme az, hogy ha egészséges a gyerek, hogy izgága, meg akar nézni mindent, meg akar ismerni mindent, meg akar fogni, tapasztalni mindent, és a szülő veri a betonba a gyereket. És egy önállótlan, bizonytalan valakit, lelki beteg valakit faragunk belőle, hogyha ezt mondjuk neki, hogy ne élj. Nyilván ugye ez a forgatókönyv maga nem ezt mondjuk, hogy ne élj, csak ez van mögötte. Ne legyenek érzelmeid, ne légy boldog. Ez is, amikor a gyerek sírna, vagy elmondaná a fajna, ó, kutya, hogy katona dolog, meg kutyaravás szőrével, nem kell emiatt aggódni, ne sírjál, ne nyafogjál. Tehát, hogy ne fejezze ki az érzelmét, és az is, hogy ne legyen boldog, nem legyen boldog a gyermek. Ezeket mind bele tudjuk sajnos nevelni a gyerekeinkbe. Ne közelíts senkihez, tarts 3 lépés távolságot, legyél bizalmatlan. Ezek mind-mind olyan sorompók, most már nem magyarázkodok, mert nagyon megy az időnk, hanem inkább mondom a többit, ne légy gyermek, ez is egy sorompó, vagy soha ne légy felnőtt. Ugye attól függ, hogy milyen családban nő fel a gyerek. Az egyik az az, hogy olyan feladatokkal látjuk el, ami még nem hozzámért. A másik pedig, hogy mindent megcsinálunk helyette. Ó, neked nem kell tenned semmit, majd én elpakolok utánad. Ezt nem mondja az ember, csak megteszi. Meg de ne törődj semmivel, nem kell segíteni, hogy csak tanuljál, neked csak az a dolgod, majd kihagyjuk a házi munkából. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik billentik el az egészséges, kiegyensúlyozott lelki alkatot a betegség felé. Nem biztos a betegség, de ha sok ilyen sorompó van, akkor nagy valószínűség szerint ki fog alakulni. Te vagy a legjobb, sosem veszíthetsz. Ez is egy ilyen sorompó, sosem veszíthetsz. Hát miért nem veszíthetsz? Igenis, tanulja meg, hogy mi az másodiknak, harmadiknak, vagy adott esetben utolsónak lenni. Milyen azt lelkileg átélni? Nem szabad ilyet súlykolni a gyerekbe, hogy sosem veszíthetsz, és hogy te vagy a legjobb. Van, amiben esetleg igen, de mindenben biztos nem lesz a legjobb. Ne hozz létre, nem tudod létrehozni. Ugye ezek is olyan dolgok, amelyek, ahogy az előbb mondtam, leverik a gyereket, és a kreativitását, a fantáziáját szüntetik meg. Ne hozz létre, nem tudod létrehozni. Amikor kiveszik a gyerek kezét, hogy aj, ne csináld, mert elvágod a kezed, jaj, ne csináld, mert elrontod, jaj, majd én megcsinálom, te még ez kicsi vagy. Nyilván, ami életveszélyes, az persze, de hagyjuk, hagyj kenje össze magát, hagyj csináljon esetleg galibát a saját kárán is. Akár fizikai fájdalmán is nem kell mindent kivenni a kezébe, mert akkor egy tényleg teszett osza a tutyi-mutyi valaki lesz, mert bizonytalan lesz minden, hogy ő nem tudja. Mert azt vertnék a szülők a gyerekkor fejébe, hogy ő nem tud semmit se létrehozni. És aztán majd megy a emiatti nyugtalanság, a fájdalma miatt akármilyen szerhez, hogy nem bírja magát elviselni ilyen állapotban. A te érzéseid nem fontosak, csak én számítok, már nem magyarázkodok tényleg, hanem csak sorolom. Bizonyos beilleszkedési helyzetek ezt csak még kihozzák a gyerekből, amikor úgy új közegbe kerül majd költözés, iskola, általános iskola, ugye először középiskola, egyetem, tehát ezek mind olyan megrázkódtatási pontok, amikor majd nyúl a szerért. Közeli családtag elvesztése, szerelmi csalódás, egy általunk fontosnak tartott ember, akire felnézünk, az összeomlik előttünk, ez az ideál, ahogy felnéztünk rá. Ezek mind olyan pontok, amikor az ilyen beteg személyiségek nyúlnak a szerhez. És ugye mondtam, az első 7 év inkább az anya, a második 7 év inkább az apa befolyása fontos. A harmadik 7 év, tehát 14-től 21 éves korig pedig vele egykorúak vannak rá a legnagyobb hatással. Hát szoktuk is mondani, látni, hogy nem hallgat rám, hanem inkább megy a süket társai után. Illetve hát egymás után mennek. Ezt csak azért mondtam el, hogy tudunk ott is hatni, hogyha ügyesen és okosan csináljuk. Ezek után mi alakítja a jellemünket, a személyiségünket, alakítja egyrészt a genetika, amit örököltünk, a háttér, a minta, amit látnak a gyerekek, és a saját döntéseink, cselekedeteink, amiket mi egy-egy szituációban meghozunk. Ez mind-mind visszaad ránk, tehát ez alakítja, formálja ki azt, hogy aztán milyen emberek legyünk. Egy idézet Ézsaiás könyvéből, ami rávilágít arra, azt mondja, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen, mintha ez azt mondaná, hogy egyikünk sem kivétel, mindegyikünk fejével van valami baj. És mindjárt idézek egy pszichiátertől is, aki ugyanezt mondja, pedig nem hívő ember. De előtte most már tényleg elmondom a függő betegségeknek a 3 nagy csoportját. Ja, van a szerfüggések csoportja, a viselkedés függések nagy csoportja, és a harmadik a kapcsolatfüggések nagy csoportja. A szerfüggésekhez tartozik az alkoholizmus, az alkoholfüggés, a kábítószertől való függés, a gyógyszerek, ugye van, aki csak gyógyszerekkel tud nyugodt lenni, megnyugtatni magát, aludni, stb. Nyilván ami nem minden gyógyszer tartozik ide, de van gyógyszerfüggés is. A nikotin, ugye a dohányosok, a kávé, a koffein, stb. Ilyesmi italok. Tehát a szerfüggések közül ezek a legjellemzőbbek. A viselkedési függések közé tartoznak az evési függések, ugye a bulémia, anorexia, túlzott evés, vagy pont a nem evés, ennek egyik alfajtája az édességfüggés, aki a csokival ad magának boldogságot, örömet, ha baja van. A viselkedési függések közé tartozik a vásárlásfüggés, a tévéfüggés, ugye hazamegy, és akkor azzal kapcsolja ki tulajdonképpen az agyát, hogy ül a tévé előtt órák hosszat. A számítógép függés, ez engem is veszélyeztet, internetfüggés, szexfüggés, ezek mind-mind viselkedésfüggések, a munkaholizmus vagy a munkafüggés, az indulatvezérelt emberek, ez is egy külön kategória a pszichiáterek szerint, az indulatfüggés, hogy ugye, akkor érzi jól magát, hogyha tud valakivel vitázni, veszekedni, arrogánsan viselkedni. Vannak a gyűjtőszenvedélyek. Nem mondanám, hogy minden bélyeggyűjtő függő ember, de sok van közöttük, azért ezt hozzá kell tenni. A játékfüggés, ugye a kaszinókban, a játékgépeknél nem tudják abba hagyni. És a viselkedési függések közé tartozik a vallásfüggés, aki nem azért jár egy templomba, közösségbe, mert meggyőződésből is, és az tényleg valami spirituális élménye volt, vagy van, hanem azért, mert a fájdalmát így tudja tompítani, hogy egy ilyen környezetben, egy ilyen közegben van. Adrenalin függés, ugye azok, akik a hegyi tetőről, vagy házak, 20 emeletes háztetőről ugrál le, mert akkor érzi jól magát, hogyha utolsó pillanatban nem csapódik a földbe, hanem kinyílik az ejtőernyő. Vagy 300-zal, mit tudom én, megy egy repülés, akkor biciklivel kitekert belőle, bele ugrat valami folyóba, vagy nem tudom én. Tehát adrenalin függés. Sportfüggésnek van két válfaja, a sportrajongás, ugye akik állandóan meccsekre járnak, és egy általuk kedvelt csapatnak úgy szurkolnak, hogyha egyet kihagynának, akkor tényleg betegek lennének. És hát van aktív sportolás is, ami nem jó értelemben sport, hanem függő betegség. Könyvekben, regényekben, újságban vannak ülés, ez mind-mind viselkedési függés lehet. És a harmadik nagy kategória a kapcsolati függések. Itt három alcsoport van, a társfüggés, amikor nem tudsz elszakadni attól, akivel a függő viszony kialakult. Tehát például egyik embernek a társa az itala. Tehát az alkoholistának az itala a szer, de van olyan ember, akinek a másik ember a szer. Lehet, hogy az veri, kihasználja, szó szerint veri, lelkileg veri, bántalmazza, mégsem hagyja el, mert olyan függő viszony alakult ki. Tehát van a társfüggés, van a kényszeres segítés, ugye az a kislánoknak a történetéből olvasható volt, hogy állandóan segíteni akar és nem törődik magával. És van a szerelemfüggés, hogy csak akkor érzi magát jól, hogyha szerelmes. Szerelmes, hogy tudom én, két hétig, vagy egy hónapig, vagy egy évig, és ha kigyógyult idézőjelben a szerelembe, akkor keres egy másik embert, akiben szerelmes lehet, és így zajlik az élete. Hát itt van egy ábra, mindjárt befejezem most már az előadásnak kialakulás fázisairól. Az első fázis, ott láthatjuk, ugye angolul van írva, de azért le tudjuk fordítani, ugye az a középső a normális, az a normális szintje az embernek. Fent van az eufória, amikor nagyon boldog az ember, és alul pedig a fájdalom legalsó sáv. És ez a 1, 2, 3, 4, ez tulajdonképpen csak az állapotokat, a lépcsőfokat mutatja. És akkor fűzem a magyarázatot hozzá. Az első fázisban elkezdenek ingadozni a hangulatai az embernek. A második fázisban már ő maga keresi azt, hogy legyen olyan időszak sok, amikor én eufóriában jól érzem magam, mert amúgy fájdalmas az életem, és kell valamilyen szer. A harmadik fázisban teljesen belemélyed ebbe, és a negyedik fázisban pedig már nem lesz jó neki, hanem a szer szükséges ahhoz, hogy legalább a normális szintet elérje. Tehát nem fog már örömet érezni, hanem kell az alkohol, az ital, illetve a cigi, a vásárlás, a tévé, stb. Nem ahhoz, hogy feldobott legyen, hanem legalább a normális szinten meg legyen lelkileg, mert ha nem lenne meg a szer, akkor már állandóan pocsékul érezni magát. Ez, amit mondtam, félelem és elrejtesség, Theodor Bové, svájci pszichiáter írta ezt a könyvet, és ebből egy idézet, ezt engedjék meg, hogy felolvassam. Figyelemre méltó a szenvedély keletkezése. Ugye a szenvedély vagy függő betegség, vagy többféleképpen lehet ezt mondani. Mindig olyan embereknél lép fel, akik valamiképpen elhagyatottnak vélik magukat, és ezért támaszt keresnek, és hát ezt a szerben találják meg. A szenvedély tehát kifejezője a belső félelemnek, és egyben a hiányzó elrejtettségi érzést igyekszik pótolni. A hiányzó biztonságérzést. Az a gyermek, aki túl kevés gyöngétséget érez, vagy kap, az ujját szopja, vagy nemi szervével játszogat. A bizonytalan iskolás gyermek kisebbségi érzésével és bűntudatával a körmeit harabdálja. A szégyenlős kamasz beleesik az önkielégítés szenvedélyébe. A leány első szerelmi bánata után ráveti magát az édességre. A dologtalan katona, a rakparton áldogáló munkanélküli, a váróteremben üldögélő menekült cigarettával és kártyával némítja el otthontalansági érzését. A gondokkal és adósságokkal teli férfi az alkohol után nyúl. Az a sok ember, akit egyhangú élete majdnem kétségbe ejt, a moziban reméli megtalálni kielégülését, az érzelmileg gátlásosak feloldatlan feszültségé pedig a krimikben keresnek levezetést. Nyilván lehet ezzel vitatkozni, ez a Theodor Bové svájci pszichiáternek a gondolata, megfogalmazása, de ajánlom egyébként a könyvet, akit érdekel a téma. Ezt is, illetve az előzőt is, amiből idéztem, a Soha nem elég jó, Carol Cannonnak a könyvét. Egy újabb könyv ajánló, Lawrence Krebb mélybenéző könyvéből. Egy idézet: ha beismernénk, hogy tehetetlenek vagyunk bensőnkkel szemben, önelégültségünkre halálos csapást mérnénk. Ezért tűnik életbevágónak, hogy elutasítsuk a lelkünkben lévő riasztó valóságot. Ostoba dolognak tűnik vállalni a szenvedést, amikor visszautasítással akár el is kerülhetjük. Ugye arra utal, hogy mindannyiunkban vannak ilyen fájdalmat kiváltó lelki tényezők, de hát ki akar ezzel szembesülni, ki akarja azt, hogy fájjon az élet, ezért mindenki keresi a szert, amivel tompíthatja a fájdalmat. És azt ki is mondják, hogy mindannyian függőbetegek vagyunk, csak attól függ, az egyiknek látványos a szer, mert az alkohol, a másiknak meg nem, mert munkaholisták, munkamániások vagyunk. Ez pedig Levendel László professzornak, aki nagyon sokat foglalkozott alkoholbetegekkel, az egyik legfrappánsabb mondata: az alkohol az alkoholizmusnak kelléke, de nem oka. Az alkoholista nem azért iszik, mert nem maga az ital miatt kezdett el inni, hanem volt valami probléma, és azért kezdett el inni. Az alkohol az alkoholizmusnak kelléke, de nem oka. Ugye arra utal ez, hogy meg kell keresni az okát az alkoholizmusnak, és akkor fogja abba hagyni az italt, és ez minden függő betegségre, minden szenvedélybetegségre, minden érzelmi zavaros emberre érvényes. Ezzel nem törődünk, hanem itt, hogy mindenki függő-e, ugye egy újabb könyv ajánló, ez a Gerard May, Függőség és kegyelem című könyvében felveti, hogy a teljes addikciónak ez a fajta pszichológiai dinamikája, amiről én most beszéltem, ez minden emberben ott van, és akkor az idézet tőle. Ugyanazok a folyamatok, amelyekre az alkohol vagy drogfüggőség kialakulását vissza lehet vezetni, felelősek a munkától, kapcsolatoktól, hatalomtól, hangulatoktól, fantáziáktól, és egy végtelen sor más dologtól való függőségért. Minden ember függő, mondja az író. Az alkohol és a drogfüggőség, ugye, ahogy utaltam rá, tragikusabb és látványosabb a többinél, de ő szerinte élni annyit jelent, mint függőnek lenni, és élni és függőnek lenni azt jelenti, hogy szükségünk van kegyelemre. Vagyis ő azt képviseli, és ezzel szeretném én is zárni, hogy nem tudunk egyedül ezekből a problémákból szabadulni, a függő betegségeinkből. Az első lépés az, hogy őszinték vagyunk önmagunkhoz, azaz beismerjük, felismerjük azt a szenvedélyt, azt a viselkedésformát, ami felett nekünk nincs uralmunk, hanem az ural bennünket. Mert végülis ez a szenvedélybetegségnek a nagy legrövidebb meghatározását. Tehát mi a különbség egy szorgalmas ember és egy munkaholista között? Egy munkamániás között. A szorgalmas ember tud uralkodni e fölött, tehát azt mondja, hogy igen, én szorgalmas vagyok, de most abba hagyom, mert a családommal szeretnék lenni. Vagy szeretnék pihenni. A munkaholista ezt nem tudja mondani, hogy abba hagyom. Az akkor is dolgozik, és nem érdekli, hogy rámegy a családja, és hogy rámegy az egészsége. És ezt minden szerrel kapcsolatban el lehetne mondani. Tehát felismerem azt a szenvedélyt, azt a dolgot, azt a szert az életemben, ami felett nincs uralmam, hanem ami felettem uralkodik. Ez az első lépés, az őszinteség önmagam, hogy ezt belássam, meglássam. Második lépés pedig a segítségkérés, mert ebből egyedül az ember 99,9%-ban nem tud kilépni. És most az utolsó ábra és az utolsó gondolatok, még egyszer Ézsaiás könyvében minden fej beteg és minden szív erőtelen, mondja ott a próféta, és Mózes könyvében pedig ezt olvashatjuk, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód, vagyis hogy igenis lehet és kell is segítséget kérni szakembertől, de én úgy gondolom, hogy van egy olyan segítsége az embernek, ami még e felett is ott állhat és segítséget nyújthat. Köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna kicsit gyorsabban, ahogy terveztem elmondani, de remélem, hogy érthető voltam. És ha nem, illetve ha valakinek van kérdése, akkor azt most megteheti. Akinek mennie kell, vagy akinek, akit nem érdekli már ez a rész, annak kívánok jó éjszakát, jó pihenésemet. Köszönöm még egyszer a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Tizedik előadásához érkeztünk, melynek címe a hét trombita szó. Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben ismét Nyári István előadó művészt. Jelenések könyvének a harmadik vázlatproféciájához érkeztünk, tehát a Biblia 10 vázlatproféciája című sorozatunkban. A táblán jeleztem a hét levelet, amelyet áttekintettünk, a hét pecsétről szóló látomást, és most a hét trombita szóról szóló látomás kerül sorra. Mint az eddigi látomásokat, itt jeleztem a látomások előtt, bevezető látomás előzi meg, tehát ezek a besatírozott részek. Az első résznek, a hét levélnek a bevezető látomása a Jelenések könyve első fejezetében volt, a hét pecsétnek a bevezető látomása a negyedik és ötödik fejezetben. Nagyon hosszú volt ez a bevezető látomás. A mai alkalommal egy rendkívül rövid bevezető látomást szeretnék először felolvasni a 8. fejezet 2. és 6. verse között. Tehát ez néhány vers összesen ez a bevezető látomás. És láttam azt a hét angyalt, aki az Isten előtt állt, és adatott nékik hét trombita. És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál arany tömjénezőt tartva, és adatott annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltára, mely a királyi szék előtt volt. És felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vette az angyal a tömjénezőt, és megtöltötte azt az oltárnak tüzével, és levetette a földre. És lettek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. És a hét angyal, akinél a hét trombita volt, készült a trombitáláshoz. És ezután kezdődnek az egyes trombita szók, tehát az egyes trombiták megfúvásai. Mielőtt felolvasnám a hét trombita szót és azokat a látomásokat, amelyek előjönnek erre a hét trombita szóra, ugye eddig is így láttuk, hogy a hét levélnél természetesen jött egymás után a hét levél, a második vázlatproféciánál pedig, ahogy Jézus feltörte a pecséteket, egy-egy pecsét feltörésekor egy látomás jelent meg. Itt is ugyanez lesz a helyzet, ahogy egy-egy trombita szó megszólal, egy-egy látomás tűnik János apostol elé. De most nézzük meg, hogy mit fognak kifejezni ezek a trombita szó látomások. Említettem önöknek, hogy a bevezető látomások megértése a kulcs az egész profétikus sorozathoz. A Bibliában a trombita a figyelemfelkeltésnek és az ítéletnek a jelképe. Már az Ószövetségben Mózes könyveitől, Józsué könyvétől. Ugye ezek a fúvós hangszerek rendkívül alkalmasak arra, hogy nagy néptömegeket felszólítsanak, figyelmeztessenek, harcba indítsanak. Ugye erre a trombita vagy harsona szavára omlottak össze Jerikó falai. Ezeket fújták meg évente egyszer Izraelben, a zsidók országában, amikor a 7. hónap első napján a kürtzengés ünnepe volt, tehát trombita, kürt, harsona, ugyanolyan fúvós hangszerek, hogy az egész népet figyelmeztessék, hogy az évközben megbánt bűneiket most egyetlen egyszer itt Jeruzsálemben a főpapi szolgálat során az Isten eltörli, tehát a bűnök eltörlésének a szolgálatára hívta fel a kürtzengés ünnepe az emberek figyelmét. Ezekben a látomásokban történelmi figyelemfelkeltő ítéletek fognak elébünk állni, elébünk jönni. Isten a történelemben figyelmeztető ítéleteket adott az emberiségnek, rendkívül ilyen súlyos figyelmeztető ítéleteket, amelyek egy bizonyos eltorzulás, egy bizonyos hitehagyás nyomán előállt helyzetre vonatkoztak. Ennek a hitehagyásnak a természetét a 6. vázlatproféciánál részletesen érintettük a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezeténél, és azóta is, és itt a táblán itt ezt egy ilyen vörös csíkkal jeleztem be, hogy ez a hitehagyás mikor következett be a kereszténység történetében. Nem az efézusi, nem a szmirnai levél időszakában, nem a fehér lovas, nem a tűzvörös lovas időszakában, hanem akkor, amikor a kereszténység győzelmi futása meglankadt, és a kereszténység maga egészében eltorzult, a harmadik levél a Pergámum, és a harmadik pecsét, ami a fehér és a vörös után a fekete, ugye jellegzetes fekete, tehát itt van a bukás, itt van a gyász a harmadik történelmi szakasznál. amelyet pontosan lokalizáltunk a levéllátomásban adott profécia, idői profécia szerint a 4. és 6. század közötti időre. A piros szaggatott vonal tulajdonképpen a 4. századi kezdetet jelenti, de a 3. korszak tulajdonképpen a 4., 5. és 6. század közé tehető időszak, amikor a kereszténység a római pogány államhatalommal kiegyezve az állam és egyház szövetségét megkötötte, és a kereszténység nagy eltorzulása kezdetét vette. Isten azonban rögtön a kezdet kezdetén figyelmeztető ítéleteket küldött az európai történelemre. És a Bibliában azért rendkívüli ez a ma tanulmányozandó 7 trombita szó látomás, mert az európai történelemnek 2 súlyos nagy időszakát sem a Bibliában, sem a keresztény gondolkodás történetben ennyire részletesen, világosan senki nem állítja elénk. Ez egy rendkívüli profécia, nagyon hosszú profécia, de rendkívüli mélységekbe beletekint, hogy miért is következtek el ezek a csapások Európára, amelyekről itt majd szólni fogunk. A trombita után a bevezető látomásról még annyit hadd jegyezzek meg, hogy itt a bevezető látomás középpontjában egy oltár van. Az oltár előtt egy erős angyal szolgál. Az erős angyal egy tömjénezőt tart a kezében, és a tömjénezőről a füst felmegy az Isten elébe. Ez ugye a jeruzsálemi templomot kell magunk elé képzelnünk, amelynek 3 része volt. A legbelsőbb része volt a Szentek Szentje, és a Szentek Szentje előtt volt egy kárpit, amely nem ért fel a mennyezetig, hanem a kárpit teteje és a mennyezet között volt egy bizonyos rés, amelyen a kárpit előtt szolgáló pap által gerjesztett tömjén füst fel tudott menni a Szentek Szentjébe. Tehát a jeruzsálemi templom 2 részét kell ismernünk, a Szentek Szentjét és az előtte levő szentét vagy szenthelyet, amelynek a végső részén volt a jó illattétel oltára. A Bibliában a tömjén füst és a jó illat az mindig az imádságnak a jelképe. Az, hogy Isten elébe eljutnak az igazán mondott őszinte imák, ezt fejezte ki ez a szolgálat, minden nap a papok elvégezték ezt a szolgálatot, és itt a látomásban ezt egy erős angyal végzi, hogy állandóan tesz a tömjénből a tömjénezőbe, és állandóan megy a füst, ugye a többi szentek könyörgéseivel együtt, tehát itt azonosítja is tulajdonképpen a füst, a tömjénfüstöt, hogy azok a könyörgések, az imák. De vajon mit jelent az, hogy ez az erős angyal egy idő után tüzet tesz a tömjénezőbe, és leveti a földre? Tehát egy idő után megszűnik az, hogy a tömjén füst menjen be a Szentek Szentjébe, megszűnik ez a közbenjárás, ez a könyörgésen, imádságon alapuló közbenjárás, és ez az erős angyal leveti a tömjénezőt. És amikor leveti a földre a tömjénezőt, 3-szor fog előfordulni ez a vázlatproféciánk során ez a kijelentés, hogy lettek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. Ez előrevetíti azt, hogy az emberiség történelmében mindig van közbenjárás az emberért, kivéve egy utolsó időszakot, az emberi történelem legutolsó időszakát, amikor Jézus már nem jár közbe az emberiségért. Jézus az egész történelem során közbenjáró. Jézus szolgálata nem fejeződött be azzal, hogy eljött ide a világra és meghozta áldozatát a Golgotán, hanem Jézus, amikor a mennybe ment, Jézus szószóló és védő ügyvéd az Isten előtt, minden ember könyörgését képviseli az Isten előtt. Tulajdonképpen a könyörgés és az ima az embernek a gyakorlati vallásosságának a legfontosabb jele, amivel kifejezi azt, hogy Istennel együtt akar működni. És aki Istennel együtt akar működni, és Isten segítségét kéri az életében, azt Jézus Krisztus közvetíti az Atyánál. És Jézus Krisztus szószóló és védőügyvéd egészen a végső időszakig, de amikor már nem tesz a tömjénezőbe több tömjént, hanem tüzet tesz, és a tüzet leveti az égből, akkor a földön lesznek mennydörgések, villámlások, mindenféle olyan katasztrófák, amelyek csak a földi történelem legvégén következnek be az utolsó 7 csapás idején. A következő vázlatproféciánk különben erre fog kifutni, a 7 csapásra, amely Jelenések könyve 15. és 16. fejezetében található meg, részletes leírásban a 16. fejezetben. Jézus Krisztus közben jár a történelemben, a történelem végén azonban nem lesz közbenjárás, és a történelem közben Jézus nem tud közben járni azoknak az ügyében, akik elfordultak tőle. Nem tudja megvallani azokat, akik elfordultak, és tudatosan, szánt szándékkal semmibe veszik a tanításait. Tudnék, ez az erős angyal, hogy miért éppen ez a kifejezés állít, hogy erős angyal. Lehetett volna itt azt is írni, hogy a messiás. Lehetett azt is írni, hogy Krisztus, de itt egy erős angyal van. Ne ijedjünk meg ettől, Jézus Krisztus nagyon sokszor mondja a Biblia az Isten orcája angyalának. Tulajdonképp le kellene fordítani ezt a kifejezést, erős angyal vagy Isten orcája angyala. Ez annyit jelent, hogy az Isten követe, erős követe küldötte, hogy Jelenések könyve első fejezetében olvashatjuk a hű tanúbizonyság. Aki biztos képet hoz az Istenről, és aki azért jött el az emberiséghez, hogy megmutassa az isteni és az emberi egyesülésének az útját. Tehát ennek a vázlat proféciának a középpontjában is Jézus Krisztus áll. Jézus Krisztus tartja kézben a történelmet úgy, hogy a 7 gyertyatartó között járt kelt, 7 csillag volt a kezében, és 2 élő éles kard a szájában, olvastuk az első vázlat proféciánál. Jézus Krisztus a megöletett bárány, aki egyedül méltó felnyitni a 7-pecsétes könyvnek a pecsétjeit, és Jézus Krisztus az, aki a történelemben a közbenjárást és a fenyítő ítéleteket is a kezében tartja és szabályozza. És ezek után azt a megfigyelést tehetjük már egy kicsit előre szaladva, hogy itt is van egy különlegesség a 7 trombita szó megfúvásakor. Mindig volt valami. A 7 levélnél nem annyira, mert a 7 levél egymás után jött sorrendben, a 7 pecsétnél azonban már igen, mert ott a 6. és a 7. pecsét között közbeékelés volt, ezt jelöltem a táblán ezzel a sárga színű szakasszal, hogy a 6. pecsét után nem rögtön törte fel Jézus a 7. pecsétet, közben volt egy a végső időket bemutató közbeékelt látomás. Itt is egyrészt találkozunk ezzel, hogy a 6. trombita szó után nem következik rögtön a 7. A 6. trombita szó már megszólal Jelenések könyve 9. fejezetében. Jelenések könyve 9. fejezetében. A 7. trombita szó pedig a 11. fejezet végén. Itt nem is, tulajdonképp, hogyha pontosan akarnánk jelezni, nem is egy, hanem 2 közbeékelés is van a 6. és a 7. trombita szó megfúvása között. Megint csak a történelem végéhez közel érve Isten részletes bemutatását adja a földi történelmnek. Ezt fogom a legutolsó előadásokon összefogni, ezeket a közbeékelt látomásokat, amelyek Jelenések 7. fejezetében és Jelenések 10. és 11. fejezetében találhatók. De van egy másik különlegesség is. A másik különlegesség az, hogy az első 4 trombita szó megfúvásakor azt látjuk, hogy hirtelen jönnek a látomások, egyik a másik után, szinte fel se tudunk ocsúdni, vége van már az elsőnek, másodiknak, harmadiknak, negyediknek. Utána viszont az 5. és a 6. trombita szó rettenetesen hosszú látomást fog előhozni. Idői proféciák is lesznek, majd hogyha ahhoz érünk a tábla másik részén meg is fogom mutatni. A Bibliának egy nagyon különös, megint csak egyedülálló idői kijelentésével fogunk találkozni, egy bizonyos 150 évről szóló kijelentéssel kétszer is, és egy bizonyos 391 év és 15 nap kijelentéssel másodszor. Tehát itt egy olyan proféciával lesz dolgunk, amely napra megmond valamit. Ez is rendkívüli a Bibliában. És ennek is majd meg fogjuk látni az okát, a mögét, hogy miért is tartalmaz ez egy napra szóló proféciát, ami hát a roppant több évezredes történelemben mégiscsak megdöbbent, hogy Isten egy napra szóló proféciát adott. No, de ne vágjunk a dolgok elébe, csak előzetesen szerettem volna bemutatni a szerkezetnél, hogy miért fogok sietni az első 4 trombita szónál, mert ezek rendkívüli gyorsasággal jönnek elő. Olvasom tehát az első trombita szót a 7. verstől. Az első angyal azért trombitált, és lőni jégeső és tűz vérrel elegy, és vetteték a földre, és a földnek harmad része megégett, és az élőfáknak harmad része megégett, és minden zöldelő fű megégett. Ugye ez egy rettenetes csapás, amely csapásokban mindig a jellegzetességekre figyeljünk, olyan jellegzetességekre, amelyek mással nem lehet összetéveszteni. Mi itt a rendkívüli dolog? A jégeső, a tűz és a vér egysége. Ugye? Tehát a jég meg a tűz azért az kizárja egymást. A tűz, a vér nem zárja ki egymást, de így, hogy jégeső, tűz, vér, vajon mit jelenthet ez? Említettem, hogy időben a 4. és 6. század között kezdődnek ezek a fenyítő ítéletek, sőt egészen pontosan nem is a 4. században, mert a 4. században történt meg alapelvileg és jogilag a kereszténység eltorzulása. Tulajdonképpen az 5. század és a 6. század az, amikor a későbbi középkori kereszténység riasztó szerkezete kialakult. Valahol az 5. századnál kereshetjük a nyomokat. Igen. És melyik földrajzi tájon kereshetjük? Nyilván ott, ahol a kereszténység eltorzulása végbe ment, tehát Itáliában, Rómában, Róma környékén. Mi történik az 5. században, valami olyan esemény, amelyben együtt van a jégeső, a tűz meg a vér? A történelemben nagyon sok szerencsétlenség volt, nagyon sok háború, de ebben az időben ez egy összetéveszthetetlen dolog. Mielőtt azonosítanánk ezt, hallgassuk meg a korabeli történetírót. Ammianus Marcellinus a római kornak, a késő császárkornak, tehát éppen ennek az időszaknak a történetírója volt, és az ő leírásához még néhány sort fűzzünk Wolf Schneidernek a Városok úrtól utópiáig című könyvéből, amelyben Róma történetét is nyomon kíséri.
1: Amikor határsorompóink felnyíltak, a barbár föld úgy öntötte magából a fegyveres csapatokat, mint az Etna a tüzes szikrákat. Korra és nemre való tekintet nélkül végiggyilkoltak és gyújtogattak mindent, még a csecsemőket is elráncigálták anyjuk melléről, és végeztek velük. A világváros halálának napja 410. augusztus 24-én következett be. A nyugati gótok meghódították Rómát. 3 napig fosztogattak, majd tovább vonultak Dél-Itáliába.

ahogy hallottuk a korabeli történetírót, felgyújtották és fosztogatták az egész Appennini félszigetet, és benne Rómát is. 410 nyugati gót invázió. A népvándorlásnak az első megsemmisítő hulláma. A népvándorlás tulajdonképpen már több évszázada elkezdődő folyamat volt, és hogyha most idén a Millet centenáriumi ünnepségekre gondolva mi magyarok is egy kicsit elgondolkozunk, hogy mi volt 1100 évvel ezelőtt, akkor azt mondhatjuk, hogy szinte egy 1000 évig tartó inváziót jelentett a népvándorlás. De a népvándorlásnak voltak különleges súlyos ütései a római birodalomra, és ezek nem a pogány császárkorban történtek meg, hanem az államegyházzá vált kereszténység idejében, amikor a nyugat-római birodalom még létezik, ugye 476-ban bukott el, de a nyugat-római birodalom és a kereszténység összeszövődése váltotta ki ezeket a legsúlyosabb csapásokat. De olvasnám tovább, mert nem akarom megtörni a proféciának ezt a gyorsan lepergő jellegét. 8. vers. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vettetett a tengerbe, és a tengernek harmadrésze vérélőn, és meghalt a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, melyekben élet volt, és a hajóknak harmadrésze elveszett. Nagyon jól érzékelteti a profécia, hogy egymás után hirtelen jönnek ezek a csapások. Tehát itt az 5. század elején kell továbbra is keresnünk, és megint ebben a látomásban mi áll a középpontban? A tenger. Tengeri csapás, tengeri élőlények elveszése, a tengeren a hajóflottáknak az elveszése. A nyugati gótok után egy újabb félelmetes ellenség kerítette be Rómát, immáron a tengeren. Egy olyan ellenség, amely az Odera mellől Észak-Németországból jött át a mai Franciaországon át Spanyolországba, és ott megtanulták, ezek a barbár törzsek megtanulták a hajóépítésnek a mesterségét. Átkeltek Afrikába is, Kartágóig is eljutottak. Ekkor élt például Augustinus, a híres nyugati egyházatya, aki 430-ban, amikor Hippót ostromolta ez a barbár törzs, akkor halt meg. Nyugatról és délről vették tűz alá Rómát, és a tengeren mértek rá megsemmisítő csapást. Rettenetes volt ez a népvándorlás kori nép. Maga ez a szószerkezet, hogy vandál pusztítás, ez későbbi a történelemben. Csak a francia forradalom idején, amikor szintén óriási felfordulás volt, egy Grégoire nevű püspök a konventhez írott levelében használta ezt a kifejezést, hogy vandál pusztítás. Meg a magyar Berzsenyi Dániel, akinek el lehet olvasni a Vandal bölcsesség című versét. A 18.-19. század fordulójától fogva használjuk itt magyar nyelven és Európában ezt, hogy vandalizmus. De nem véletlenül. Mert ennek a népvándorláskori törzsnek az emlékét 1500 év sem törölte ki a történelmből. Annyira kegyetlen, pusztító törzs volt. A tengeren mértek hatalmas csapást Rómára. A nyugati gót invázió után, tehát a vandálok inváziója, 455-ben verték szét Rómának a hadait. Jön már is a harmadik angyal trombitálása, 10. verstől. A harmadik angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja, és esett a folyóvizeknek harmadrészére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig Üröm. Változott azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserűkké lőnek. Mit jelképez ez a harmadik csapás? Mi áll ennek a középpontjában? Két megkülönböztető jelre hívom fel a figyelmet, hogy itt most nem jégeső tűzzel vérrel elegy, mint az elsőnél, meg nem tenger, hanem folyóvizek mentén vonuló törzsekről van szó. Voltak olyan barbár hordák, amelyek különösen kedvelték a folyóvizeket, például a Duna-Tiszának a közét, mert a gyorsan vágtató lovaiknak itt tudtak vizet szerezni, és így tudtak egyre inkább délre-délre, és hát mindig az örök város felé, Róma felé vonulni. Aztán egy bizonyos hullócsillag, amely a második megkülönböztető jel, a Bibliában a hullócsillag mindig Sátánnak, vagy a sátáni vagy démoni személyiségeknek a jelképe. Tehát itt most már egy olyan népvezérről is szó van, ugye a nyugati gótoknak is volt egy Alarik nevű nagy vezérük, aki Rómát letörölte a földszínéről, a vandáloknak is volt egy Geiserik nevű vezérük, aki ebben a pusztítás

0: Vándorlásban részt vett, de ez a harmadik népvándorláskori törzs, és főleg a magyar mondatörténetben, történelemben legendássá vált nagy vezére, akit Isten ostorának is tartottak, inkább mondjuk a Biblia szavával a sátán hullócsillagának lehet nevezni, aki összefogta azokat a törzseket, amelyek egészen különleges barbarizmusokkal a folyóvizek mellett lóháton vonultak iszonyatos körülmények között, de vállalva ezt a harci életmódot, amit megint csak Ammianus Marcellinustól hallgassunk meg.
1: Vadságuk minden képzeletet felülmúl. Életmódjuk folytán olyan edzettek, hogy sem a tűznek, sem az ízletes ételnek nem érzik hiányát. Csecsemőkoruktól fogva megszokták a hideget, az éhezést és a szomjúságot. Ha a támadás éri őket, ék alakban vonulnak csatába, közben ijesztő harci kiáltásokat hallatnak. Mivel könnyen és gyorsan mozognak, szánt szándékkal szétszóródva, olyan hirtelen csapnak át támadásba, hogy rendezetlenül is roppant véregzést okozva száguldoznak. Ez a tetrekész, korlátozás nem tűrő emberfajta, amely csak úgy égett mások dúlásának szörnyű vágyától, a szomszédos népeket végigrabolván és gyilkolván egészen az alánokig hatolt előre.
0: Ezek voltak a hunok. A harmadik nagy invázió, a nyugati gót és a vandál invázió után, amit elébünk jut, ez a hunoknak a pusztítása, a vetítés során majd ezeket dokumentálni is fogom. De nézzük a negyedik trombita szót, 12. verstől. A negyedik angyal is trombitált, és megveretett a napnak harmad része, és a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad része. És meghomályosodott azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében, hogy a nap az ő harmadrészében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. És láttam és hallottam az ég közepén egy angyalt repülni, szó szerint itt rossz a fordítás, sasmadarat repülni, aki ezt mondta nagy szóval: jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Érezteti itt, mondom, a látomás, hogy itt befejeződik, itt egy egység befejeződik. A negyedik trombita szóval egy gyorsan lepergő egység befejeződik. Mi ez a negyedik trombita szó? A végső kegyelemdöfés Rómának és a Római Birodalomnak 476-ban áldozik le a Nyugati Római Birodalomnak a napja. Ne felejtsük el, ez nem pogány és császári birodalom. 476-ban egy keresztény alapú római birodalom süllyed el. Egy olyan római birodalom, amelynek a kegyelemdöfést a germánok adják meg, azok a törzsek, amelyek a fórumot tehénlegelővé teszik, és Róma városának a lélekszáma körülbelül egy 20-30 ezerre csökken a császári Rómának majd 1 milliós lélekszámáról. Persze, hogy a kortársak, megint egy kortárs szerzőt szólaltatunk meg, úgy gondolták, hogy ez már a világ vége. Joggal gondolták, mert Róma ebben a pillanatban csak nem 1000 éves történelemre, sőt, hogyha ab urbe condita a város alapításától 752-től vesszük, akkor több mint 1200 éves történelemre tekintetett vissza. Nem tudom, hogy megtetszenek ezt gondolni. 1200 év után egy hatalmas birodalom eltűnik a történelem süllyesztőjében. Akit megszólítunk, az a Bibliának, megszólaltatunk, az a Bibliának a latin fordítója Hieronymus, vagy Szent Jeromos, és ezek a szövegek, aki el akarja olvasni, a Római Történeti Kresztomátiában találhatók meg, amelyet a tankönyv kiadó időről időre újra és újra megjelentett. Ammianus Marcellinus és Hieronymus, a Bibliának, a Vulgátának a fordítója, aki szemtanúja, átélője ezeknek az eseményeknek, a következőt írja:
1: remegés fog el, amikor meggondolom a szerencsétlenségeket, amelyek a mikorunkat érték. Mert 20, sőt több esztendőn át ontották vérüket a rómaiak minden nap, Konstantinápoly, Szkítia, Trákia, Macedónia, Dácia, Tesszália, Dalmácia és Pannónia határai között, amelyeknek mindegyike és összessége meg lett sarcolva, ki lett fosztva gótok, szarmaták, kvádok, alánok, hunok, vandálok és morvák által. Templomok lettek lerombolva. Lovakat szállásoltak be Krisztus oltárai mellé. A római világ hanyatlóban van, és mi mégis fennen hordjuk fejünket, ahelyett, hogy meghajtanánk. Amikor az egész világon az összes fények kioltattak, amikor a római birodalom lefejeztetett, vagy hogy még helyesebben fejezzem ki magam, amikor az egész világ elveszett egyetlen városon keresztül, némává váltam, és megaláztam magam.
0: Kedves hallgatók, miért jött a népvándorlás? Miért alakultak ki az európai nemzetállamok ázsiai gyökerű hordákból? Miért pusztították el éppen ebben az időszakban Rómát? Erre egyetlen egy történelemkönyv nem tud választ adni, és nem is tudhat választ adni. Csak tanítják, vagy kevésbé tanítják ezeket az eseményeket. A Biblia választ ad, félre lebbenti a fájtat a háttér elől, és a Biblia azt mondja, hogy Isten volt az, aki megengedte ezeket a csapásokat egy olyan világ számára, ahol Krisztus nevét sárba tiporták, és ahol a krisztusi igazság és szeretet követelményeitől messze kezdtek távolodni. Ezt egy olyan világra mért csapásokként érzékelteti a Biblia, amelyben összefonódott az állam és az egyház, és ahol kezdetét vette a kereszténység borzalmas több évszázados eltorzulása. De a következményekből azt látjuk, hogy ezek a csapások csak mondjuk egy-egy embert aláztak meg. Az emberek nem gondolkoztak, az emberek nem tértek vissza az eredeti krisztusi útra. A kereszténység vezetői és ideológusai továbbra is kitartottak a IV. Században választott út mellett. Ezért fejeződik be itt a 8. fejezet vége azzal, hogy lát egy sasmadarat repülni, és három jajszót mond ez a sasmadár. Tudnék, van még három trombita szó, még csak 4 trombita szó perget le. És azt mondja, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a három angyal trombitájának szavai miatt, akik még trombitálni, ezek után trombitálni fognak. Ugye Isten fenyítő ítéletei nem hozták meg az eredményt. Úgy mondhatnánk, hogy a fenyítésekben egy kis szünet következik. De utána egy egészen más értelmű és más mértékű fenyítéseknek leszünk tanúi. Tehát lezárva ezt a 4 trombita szót, a népvándorlás kori csapásokat eleveníti fel a Szentírás, és rögtön olvasnám a 9. fejezet első versétől az 5. angyal trombitálását. Itt már figyelmet kérnék, mert nagyon hosszú lesz a leírás, de azért hosszú a leírás, mert időben is hosszabban elnyúló lesz maga ez a csapás. A 9. fejezet első versétől. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kutyát, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap és a levegőig a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és semmi zöldellőt és semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. És adatott azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kinosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sásáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz. És a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái. És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. És olyan mellvértjeik voltak, mint vas mellvértek. és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadarra száguldó sok lovasszekerek zúgása. És skorpiókhoz hasonló farkuk volt és hullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük. Annak a neve zsidóul, vagyis héberül Abbadón, görögül pedig Apollión, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Tehát az 5., a 6. és a 7. trombita szó, mely közvetlenül a vég előtt lesz, tehát az utolsó 3 trombita szó az 3 jajnak felel meg. Annyira félelmetes, történelmi fenyítő ítéletek lesznek ezek. Itt is egy démoni személyiséggel van dolgunk, mert ugye úgy kezdődött a látomás, hogy egy nagy csillag leesik megint az égre, egy olyan hullócsillag. A hullócsillag mindig Sátánnak és a démoni személyiségeknek a jelképe, mint hogy az állócsillag mindig Krisztusnak és a Krisztusban hívőknek a jelképe. Csodálatos bibliai jelkép, ellentétes jelképek ezek. Aztán füst a kút, amire rásik ez a csillag, füstöt hoz a kútból. Olyan, mintha a szellemet kiengednék a palacból, hogy mondja a mostani mondás, hogy egyszer csak egyik pillanatról a másik egy óriási füst gomolyog ki, mint egy kemencének füstje, és sáskák özönlenek a földre, de megmondatik az, hogy a földnek a füvét ne bántsák, a természetet ne bántsák, csak az embereket bántsák. Azokat az embereket, akiken nincs az Istennek a pecsétje. Tehát ebből látjuk azt, hogy az európai történelemben tovább folytatódik az a folyamat, hogy az emberek eltávolodnak az Istentől. Ahogy majd a 6. pecsétnél, illetve a 6. trombitaszónál olvashatjuk, hogy az emberek benne vannak a babonában, benne vannak a paráznaságban, benne vannak a háborúban, a vérontásokban. Az előző vázatproféciákból is látjuk, hogy hát itt már valahol a középkornál járunk, és a középkorra milyen hatalmas, fenyítő ítélet zúdul, ami az egész középkort szinte beborítja. Itt ebben a proféciában hangzik el 2-szer, és biztos tetszettek hallani, hogy 5 hónapig tart ez. 5 hónapig tart, egy különleges kínzás. A hónapokat a Biblia mindig 30 napokban számolja, tehát 5 hónap az 5x30, 150 nap. A profétai napév elszerint ez 150 év. Egy különleges 150 éves gyötretés is beletartozik ebbe az időszakba. Hát ha előbb északról és nyugatról és délről jöttek ezek a népvándorláskori hordák, szinte úgy tudnám érzékeltetni, hogy az egész európai történelem egy ilyen satuba fogott történelem a középkorban. Most délről, ismét délről és észak-keletről, a másik oldalról fogják közre az európai történelmet ezek a csapások. Nyugat-Róma elesett, de a kelet-római birodalom Bizánc központtal még fennáll. És Bizáncon keresztül egy olyan világhatalom terjeszkedik itt ki, amelynek a megszületésében valóban egy démoni személyiség játszott szerepet. Mindjárt fel is idézzük azt a részletet, amely egy magyar tudósnak, egyébként az illető vallást felvevő tudósnak a leírása lesz, aki leírja, hogy ez a démoni személyiség hogy kapott elhívást, hogyan forrasztotta össze a zsidó vallást, a keresztény vallást, és az itt elszórva élő arabok törzsi vallását, három vallást gyúrt össze ez a démoni személyiség. És a világtörténelmnek az egyik legfélelmetesebb és leghosszabban fennálló hatalmát hívta létre. Az iszlámot, amelyben először az arabok, aztán a szeldzsukok, aztán a türkök, aztán a törökök játszottak szerepet, de hallgassuk Germánus Gyulát.
1: Negyven éves korában váratlanul kilép az események színpadára, és attól a perctől kezdve állandó izgalomban tartja a megriadt várost. Évek hosszú érlelődését, töprengését, akaratát és csüggedését hirtelenül cselekvésbe robbantja ki egy látomás. Mekka sziklás hegyoldalában, gondolataiban elmerülve, úgy érezte, hogy valaki hozzálépett, és így szólt: olvas! Ijedten válaszolta: nem tudok. Arra a megjelent alak földhöz szorította, és háromszor ismételte meg parancsát: olvas, Urad nevében, aki alkotta, az embert vércsomóból formálta. Olvas, Urad kiválasztott, az, aki a tollal tanított. Tanította az embert arra, amit nem tudott. Mohameden irtózatos félelem vett erőt. Gyenge idegzete a sok töprengés alatt összeroppant. Gondolatainak sötét árnyai most rátámadtak, és mázsányi súllyal nehezedtek szívére. Felesége, Kaidzsa, vígasztalta. És ez a vígasz egy ideig megnyugtatta, de a látomás ismétlődött. Önkívületben összeesett, harangzúgást és idegenek lépteit hallotta. Félelmében kiverte a hideg veríték. Le kellett takarni köpenyével. És az égi hang ismét megszólalt: ó, te betakart! Kelj fel, és hirdesd az igét! Uradat buzgón dicsérd, ruháidat a szennytől kíméld, és a mocskot kerüld. Ne haszon fejébe tégy jót, légy türelmes, Uradért. S ha megfújják a trombitát, bizony aznap látsz majd csodát. Mohamed önmagában megtalálta azt a kiválasztott embert, akiről éveken át talán már fiatal korában töprengett, aki hivatva volt az arab népet is arra az útra vezetni, ahová Mózes, Zoroaszter és Jézus a maga népét vezette. Első inspirációi megrendítették, mert ellenőrizhetetlenül törtek ki belőle. De félt attól, hogy ezek a látomások lidércslángok, amelyek ingoványban fogják vezetni. Látta a zsidó gazdagságát Arábiában, és ismerte tudásukat, ami mély hatással volt rá. Látta a keresztény bizánci állam hatalmát, és imponált neki Perzsia. Mindezeknek a népeknek volt vezetőjük, akit Isten küldött nekik, csak az arabság marcangolta egymást babonákba fulladva. Azok után, amit a zsidóktól és keresztényektől hallott, a bálványozás Isten káromlásnak tűnt fel előtte. Nem a bölcsész elvont spekulációi vezették az egyisten hitéhez, hanem a tapasztalati tények, amelyek folytán az arab bálványimádást ostobának és a koreisiták üzleti vállalkozásának találta. A világban már más légkör uralkodott, csak az elzárt Arábia maradt meg ősei elavult vallásánál. Már előtte is sok arab elfordult a bálványozástól, és vagy keresztény hitet vallott, vagy pedig semlegesen viselkedett. Mohamedet inspirációi most a válaszútra állították. Vagy elfogadja a zsidók és keresztények hitét, és azt hirdeti honfitársainak, vagy pedig elég erősnek érzi magát arra, hogy mint Allah prófétája lépjen fel, s népének irányítója és vezére legyen.
0: Nem tudunk részleteiben foglalkozni a látomásnak az egyes megjelöléseivel, de az arabok tényleg kiadtak ilyen parancsokat, hogy fákat nem szabad bántani, élővilágot nem szabad megsemmisíteni, de a gyaurokat ki kell írtani, ha nem lesznek az igaz hit követői. Az arab iszlám csapatoknak a leírása, a lovak felvonulása, a farkukban volt az erejük, az egész fellépésük és a viharzó seregeik, amelyek Európát már ugye a 7. századtól kiindulva már a 8. században fenyegetik. Ugye 732-ben volt a poitiers-i csata, a Martel Károly nem állítja meg őket, akkor Franciaországot előzönlik, és ma talán arab kultúra van azon a vidéken. Ekkora nagy volt a hódításuk. Spanyolországot bekebelezték, otthagyva a mór kultúrát, és a többi. Erről a megjelenendő jelenések könyve második és harmadik kötetében tetszenek majd olvasni, az első kötet kapható. Rögtön ehhez kapcsolódva olvasnám a hatodik angyalnak a trombitálását, de már is felhívva a figyelmet arra, hogy az idői proféciák itt egybe fognak érni, és sok-sok idői profécia fog egyesülni a mostani ötödik trombitaszónál is. Olvastunk tehát egy 150 éves proféciáról, és ez a 150 éves proféciához hozzá fogja tenni a hatodik trombita szó a maga 391 év és 15 napos proféciáját. Olvasnám ezt, és majd utána azonosítanám az idői kijelentéseket. A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van, mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldatott azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megölje az embereknek harmad részét. És a loves seregek száma 2000-szer 10000 volt. Hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban és a rajtuk ülőket, akiknél tűzből, jácintból és kénkőből való melvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz, füst és kénkő jött ki. E háromtól öletett meg az emberek harmad része, a tűztől, a füsttől és a kénkőtől, mely azoknak szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, melyeknek fejeik voltak, és azokkal álltanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, ezüst, érc, kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Kedves hallgatók, félelmetes, hogy ez az ötödik, hatodik trombita szónál elébünk álló fenyítő ítélet tulajdonképpen egybefügg az arab-iszlám hódítás, itt az iszlám-török hódításba megy át. Ugye a törökök a 6. századtól fogva kezdenek népé szerveződni, aztán fokozatosan átveszik a vezető szerep. És ezeknek az életidejét is megmondja a profécia. Ez egy döbbenetes idői kijelentés. Itt szeretném azonosítani a 150 évet, tehát az 5 hónapot, 5x30 nap 150 év. És a 9. fejezet 15. versében, amikor ez a négy angyal eloldatik, ugye az Eufrátesz mellől, ez a négy kalifátus, ahogy egyre megerősödik, és a kis szikrából, a kis mohamedi kezdeményből itt már egy világbirodalom lesz, közel Európához, nem olyan, mint egy kínai, vagy mongol, vagy tatár birodalom, itt van Európa kapujában, és rázódul a keleti kapura, tehát tulajdonképpen Konstantinápolyra. Konstantinápoly előtt 1299-ben volt az úgynevezett báfeumi, vagy nikomédiai csata. Egészen pontosan tudjuk az ütközet időpontját, amikor az arabok tönkreverték a keresztény seregeket, 1299. július 27-én történt ez meg. Ahhoz számítva 150 évre kijön 1449. Mi történt 1449-ben? Történelemkönyvekből is tanultuk, hogy 1453-ban, tehát 4 évvel ezután esett el Konstantinápoly. Tulajdonképpen ez a két évszám, amit jó megjegyezni, 476-ot már említettem, akkor esett el a nyugat-római birodalom, 476-ban, és 1453-ban pedig elesett a kelet-római, vagyis a bizánci császárság, a Konstantinápoly központú bizánci császárság. Előtte viszont 4 évvel történt meg az, amire a profécia utal, hogy tudnélik Bizánc eleste előtt, amelyről talán Stefan Zweignek olvassák el a Konstantinápoly eleste című elbeszélését, ez egy döbbenetes elbeszélés, hogy Bizánc hogy esett el, de Bizánc eleste előtt 4 évvel már a kezükben volt, tehát a törökök kezében volt a bizánci császárság, és pontosan 1449-ben már ők neveztek ki uralkodók, tehát politikailag lejárt már ennek az időszaka. És 4 évvel, tehát közvetlenül, csak nem közvetlenül ezután 4 évvel maga ez a kelet-római birodalom is összeomlott. Létrejött a kelet-római birodalomban Bizánc helyén Konstantinápoly központjával az ottomán vagy török birodalomnak a fővárosa, és ez az ottomán birodalomnak az életidejét adja meg itt a profécia ezután, a 391 év és 15 napban. Ugye először, amikor az ember megismeri a Bibliából ezt a proféciát, hogy nem tudja hova tenni, hogy hát miért kell egy keleti birodalomnak az életidejét, ugye, hogyha az 1449-hez hozzászámítjuk a 391 évet, pontosan kijön 1840. És hogyha 15 napot is komolyan vesszük, és hát a Péter apostol azt mondja, hogy a Bibliában egy szó sem támad saját magyarázatból. Tehát a Bibliában nincs ilyen, hogy valamit ne vegyünk komolyan. Ha 15 napot is komolyan vesszük, akkor a július 27-éhez hozzászámítva augusztus 11-éhez jutunk napra pontosan. Mi történt 1840. augusztus 11-én? A részleteket mellőzöm, a Jézus Krisztus apokalipszise című könyv 3. kötetében ott lesz a teljes dokumentáció. A múlt század elején már élénk sajtó van, és az akkori sajtó az 1840-es években rendkívül sokat beszélt arról, hogy a konstantinápolyi szultánátus és a kairói kalifa, vagy pasa, hogyan került egymással viszályba, és a nyugati államok konferenciát hívtak létre, amelynek során az ottomán birodalomnak, a török birodalomnak tulajdonképpen véget vetettek, mert gyámság alá helyezték. Ettől a pillanattól fogva nevezik, 1840-től fogva nevezik Törökországot, tulajdonképp mind a mai napig találkozunk ezzel a megnevezéssel, hogy a kelet beteg embere. Mert egy hatalmas világbirodalom elsüllyedt, megmaradt részleteiben, aztán az első világháborúban megint csak jól megtizedelődve, és mind a mai napig Törökország megmaradt, és ezek a nagyon erős és virgonc és állandóan háborúskodó arab nemzetek is itt a szemünk láttára itt vannak, de 2 bibliai profécia világosan beszél arról, hogy ezek az arab nemzetek már vezető szerepet nem játszanak a történelemben. Az egyik profécia ez. Ez a profécia lezárja az arab, iszlám, török világ hegemóniai szerepnek a létét, az időpontját. Lezárja. Eddig a pillanatig az egész középkoron át meghatározó volt a török birodalom. Nem kell ezt talán Magyarországon külön is aláhúzni, hiszen Magyarország is több mint 150 évig nyögte a törököknek a megszállását, de hadd tegyem azt hozzá, hogy a profécia arra van tekintettel, hogy amíg eddig a 10 vázlat proféciából láthattunk, és piros színnel jelöltem, hogy a piros színnel jelzett 1260 éves 7 alkalommal, tehát 7-es alkalommal megtalálható profécia a Bibliában, a középkori hatalmat, tehát Róma hatalmát írta le. A Biblia megadja a középkornak, ennek az iszonyatosan hosszú történelmi időszaknak a 2 fő hatalmát. A frank-római, német-római császárság az egyház központú, egyház és államot összeszövő birodalomnak az életidejét. Ezt már azonosítottuk, a 6. századtól a 18. századig tart ez, 1260 év 538-tól 1798-ig. És ugyanez a Biblia megadja egy másik középkori világhatalomnak az életidejét. Ez az arab iszlám, illetve török iszlám nagy birodalom, amely összesen 541 évig, tehát nem ilyen hosszú ideig, mint a középkori egyházi hatalom, ugye a világ és egyházi erőket összevonó hatalom, hanem csak kevesebb, mint fél ideig, de mégis Európa történelmére rányomta a bélyegét. Tehát az, hogy Európa állandóan retteg attól, hogy mire készülnek a törökök, és a törökök hol Dél-Franciaországban fenyegetik az egész európai kultúrát, hol meg az 1520-as évek végén már Bécs alá vonulnak, és akkor meg keletről fenyegetik az európai kultúrát, Ezt nem lehet elmondani, hogy micsoda iszonyatos történelmi időszakok voltak ezek. És a Biblia megadja a magyarázatát annak, hogy Isten ezt miért engedte meg. Miért engedte meg a népvándorlást, és miért engedte meg ezt az arab iszlám és török iszlám hódítást, amit olvastam a 6. vers, a 6., illetve a 9. fejezet végén, a 20. és a 21. versben, hogy azok az emberek, akik meghaltak, ugye állandóan harmadrészről beszélt, az egész 7 trombita szó közben, ugye a harmadrész a Bibliának többszöri jelképe, Zakariás könyvétől fogva már többször előfordul, ahol harmadrészről olvasunk a Bibliában, arra gondoljunk, hogy az egyharmadrész már egy tekintélyes szám, de nem a túlnyomó többség, és nem az egész. Az egyharmad rész elveszése az mindig valami nagyon tekintélyes, nagyszámú pusztításnak a jele a Bibliában. Itt még tart Jézus Krisztusnak a közbenjárása. Nem teljes a katasztrófa, a teljes katasztrófa a meg nem tért emberek esetében a 7 csapás idején jön el. Itt még ezek a fenyítő ítéletek kegyelemmel telítettek. Még felhangzik az evangélium szava, még vannak emberek, akik megtérnek, de az embereknek egy tekintélyes nagy száma, a többi emberek pedig, akik meg nem ölettek a csapásokkal, nem tértek meg. Miből nem tértek meg? Miért jöttek ezek a csapások? Ez a 9. fejezet 20. és 21. verse a középkornak a legmélyebb a Bibliának a legmélyebb summázata a középkorról. Mi volt a középkor? Az emberek nem tértek meg a kezeik csinálmányaitól. Az egész középkort a Biblia egy óriási bálványimádó, egy mágikus pogány időszaknak nevezi. Amikor a kereszténység leple alatt a pogányság és Sátán zsinagógája erősödött meg, ahogy olvastuk már a 7 levél során. Az emberek nem tértek meg a csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket és az arany, ezüst, érc, kő és fa bálványokat. Az egész középkori vallásosság egy ilyen bálványközpontú, egy ilyen a templomi istentiszteletben is ugye a képet, a szobrok, a ceremóniák, a külsőségek iszonyatos kultusza, és ebből nem tértek meg. Nem tértek meg az ő gyilkosságaikból. Tessenek megfigyelni, hogy milyen döbbenetes ez a bibliai okfejtés, hogy miből következnek az emberek világában a harag, a gyűlölet, a háborúk és a gyilkosságok, a bálványimádásból. Az, hogy mindegyik népnek megvan a maga külön bejáratú bálványvallása, és ennek megfelelően az érdekrendszere, ez hozza létre a nemzetek közötti gyűlölségeket. Az egy igaz Isten imádásából nem következik harag és gyilkosság. A bálványistenek imádásából mindig ez következik. Sem az ő ördöngőségeikből. Ugye sötét, okkult irányzatok a korai századokban, a gnózissal, később a reneszánsz idejében, aztán még később a felvilágosodás idején, ugye legsötétebb irányzatok, amelyek ma újra föltámadó félben vannak, ugye az okkultizmus irányzatai a csillagjóslástól kezdve a tenyérjósláson keresztül a különböző misztérium beavatásokig, ugye amik a mai világban az úgynevezett New Age jelenségek között foglalnak helyek, ezek már nagyon régi gyökerűek. Ördöngőségeknek nevezi őket a Biblia, sem paráználkodásaikból. Az erkölcsi élet ellehetetlenült. A világ erkölcstelenségét nem a modern kor hozta. A világ tömeges erkölcstelenségét egy hosszú-hosszú történelmi időszak hozta, amelyet a bibliai proféciák sokasága ír körül, és amelyet középkornak nevezhetünk, sem lopásaikból. Az anyagi haszon hajszolását, az irigységet, a népcsoportok, társadalmi rétegek egymás elleni fenekedését sem pusztán a modern kor hozta, és nem pusztán a kapitalizmus terméke, hanem ez ebben a hosszú történelmi időszakban alakult ki. És ezzel záródik le a 6. trombita szó. De miért adja itt meg évre, sőt napra pontosan ezt az időpontot? Itt rajzoltam fel a táblára a 3. proféciát, amit mi a Biblia 3. vázlat proféciájánál, Dániel könyve 8. fejezeténél tanulmányoztunk, a 2300 éves profécia. Tudnék, a Bibliának a leghosszabb idői kijelentése, amelyben Isten az események előtt több évezreddel megjelentette ezeket a folyamatokat. Egy döbbenetes nagy profécia ez. beleborzong az ember, hogy 2300 évre előre a Jóisten mit előre meg nem jelentett. A 2300 éves profécia lejárta, aki itt volt az előadásokon, tudhatja, hogy mikor történt meg, 1843-44-ben. Nem tudok most foglalkozni ezzel a proféciával, fogunk még róla beszélni. Két alkalommal már némiképpen elemeztük, számunkra itt most egyetlen egy összefüggés a fontos. Kérdezték tőlem az előadások után, meg máskor is, a mostani sorozatunk keretén belül is, hogy amiről itt szó volt, és mai nap is szó van, hogy ezt mennyire értették meg az emberek akkor, amikor ezt átélték. Nagyon sok mindent megértettek az emberek ezekből a jövendőlésekből, de most szeretnék rámutatni egy döntő megértésre. Amikor a múlt század elején kezdték tanulmányozni a jövendőléseket, a proféciákat, és erről szól a Jelenések könyve 10. fejezete, hogy a múlt század elején hol, a földrajzilag hol, történelmileg mikor, és milyen mozgalom kezdi a proféciákból meglátni azt, hogy Isten a maga szabadítási tervét hogy viszi véghez a történelemben. Akkor kezdik tanulmányozni ezeket a proféciákat, akkor vetül a figyelmük a dánieli jövendőlésekre, az úgynevezett amerikai Miller mozgalomban a múlt század 20-as, 30-as, 40-es éveig tartott, és a 2300 éves profécia, amelynek kutatói között már ott volt egy katolikus püspök, Nikolaus Kuzánusz a 15. században, ott voltak a Petri fivérek a 18. században Skandináviában, és ott volt több száz profécia magyarázó, és amelynek ennek a 2300 éves jövendőlésnek az azonosítását már kezdik rebesgetni, egészen pontosan a Miller mozgalom érti meg a múlt század elején, hogy ennek, ez egészen pontosan ennek a proféciának a hatája lejár 1843-44-ben. Most tessenek bele képzelni magukat abban a helyzetben, tehát mondjuk most a múlt század 30-as, 40-es éveiben vagyunk, és amikor proféciák sokaságát kutatják, egyszer csak megtalálják ezt a proféciát, amelyet pontosan tudnak azonosítani Jelenések könyve 9. fejezetében, és előre megmondják már azt, hogy ez a profécia 1840 augusztusában fog teljesedni. Amerikában egy John Litch, John L-I-T-S-H nevű profécia magyarázó, John Litch nevű profécia magyarázó mutat rá több ízben arra, hogy a Biblia világosan megjövendőli, hogy az ottomán birodalomnak vége, a török világuralmi korszaknak Európában vége. És miért jelentette ki ezt Isten ilyen pontosan? Csak egyetlen egy választ adhatunk erre, azért, hogy akik kutatták a Szentírást és tanulmányozták a proféciákat, valami olyan hallatlan megerősödést nyerjenek, miután saját maguk átélik, és az újságok írják, és az egész világ erről beszél, hogy 1840. augusztus 11-én, amikor már napra lehetett pontosan tudni világtörténelmi eseményeket. Nem volt rádió meg televízió, hogy órára lehessen pontosan tudni, de napra már lehetett pontosan tudni. Ezen a napon a nyugati hatalmak gyámságuk alá fogták Törökországot. Vége volt Törökország meghatározó világhatalmi szerepének. És ezek a profécia kutatók, amikor átélték ennek a jövendőlésnek a beteljesedését, teljes bizalommal fordulhattak a másik beteljesedés felé, mert hiszen ne felejtsük el, hogy Isten ezeket a hatalmas történelmi proféciákat azért kötötte egymáshoz, hogy a tévedésnek a veszélye ki legyen zárva. Aki emlékszik még, amikor a 2300 éves jövendőlést áttekintettük, az nagyon jól tudja, hogy a 2300 éves jövendőlés is ugyanebből a történelmi időpontból, tehát időszámításunk előtt 457-ből kiindulva egy másik jövendőléshez köttetett, Dániel könyve 9. fejezetében, amely előre megjövendőlte Jézus Krisztus első eljövetelét, Jézus fellépését, kereszthalálát és a zsidó nép szolgálatának a visszavonását. Ez a profécia a Dániel könyve 9. fejezetében a 24. és a 27. vers között lévő úgynevezett 490 éves profécia, ez szó szerint beteljesedett. Ehhez a proféciához kötötte Isten a 2300 éves proféciát, és még külön megerősítésre egy másik proféciát, ami szintén a Biblia kutató emberek szeme láttára teljesedett be. Ezzel adott Isten erősítést és bizalmat a jövendőlések tanulmányozásához, hogy pár év múlva ez a profécia is pontosan be fog teljesedni. Akik átélték 1840-ben a Jelenések könyve 9. fejezetének proféciájának a beteljesedését, azok előre tekintve várhatták, hogy egy másik profécia, amelyet különben is bebiztosított már egy előző Jézus első eljövetelére vonatkozó profécia, ez a hatalmas nagy profécia, amelyről azt már tudták, hogy Jézus második eljövetelével lesz kapcsolatban, csak azt nem tudták még pontosan, hogy egészen pontosan milyen szempontból lesz kapcsolatban Jézus második eljövetelével. De az teljesen bizonyos volt, hogy ez be fog teljesedni. Hogy ez a profécia hogy teljesedett be, és most jön egy újabb meglepetés a Bibliában, hogy ez a profécia, az 1843-44-es profécia hogy teljesedett be, azzal kellene most foglalkoznom, mert Jelenések könyve most megáll, a 6. trombita szónál ezért áll meg, itt van az oka, hogy megáll, és ezt mutatja be előre a 2300 éves profécia beteljesedése előtti várakozásnak és profécia kutatásnak az összefüggését. Ezt előre Isten bemutatta, hogy hogyan fogják megérteni a 2300 éves profécia beteljesedését, sőt, a 11. fejezetben bemutatta Isten, hogy hogyan fogják helyesen érteni, mert először nem értik helyesen. Szájukba kerül a tekercs, és édes lesz, mint a méz, gyomrukba lekerülve keserűvé válik. Egy hatalmas csalódás által értik meg ezt a proféciát, de a 11. fejezet már rámutat arra, hogy a 2300 éves jövendőlés az a mennyei ítélet kezdetére vonatkozik, tehát az emberiség történelme itt, ettől a pillanattól fogva, mind máig, és ameddig tart még a történelmünk, az utolsó szakaszába lépett. Jézus elkezdte az ítéletet a mennyben, és ha Jézus elkezdte az ítéletet a mennyben, akkor a földön is döntő események veszik a kezdetüket. Erről beszél a Jelenések könyve 11. fejezet, amely tartalmazza az ateizmus megszületéséről, az egész francia forradalomról való jövendőlést. Akit ez részletesebben érdekel, a pár évvel ezelőtt tartott 25 részes Jelenések könyve sorozatunkból válassza ki a 13., 12. vagy 13. részt, és ott az ateizmus fellépését pontosan a nagy francia forradalommal összefüggésben meghallgathatja. Számunkra azonban inkább majd a 10. fejezet lesz a fontos, és mielőtt felolvasnám az utolsó, a 7. trombita szót, amely már a történelem legvégéig ível. Ne felejtsük el, hogy ez az első jaj, ez a második jaj és a 7. trombita szó a 3. jaj. A történelem vége a 3. jaj. Soha nem látott borzalmas katasztrófa az emberi történelem vége, de mielőtt ezt megszólaltatnám, szólaltassunk meg egy zeneszámot is, illetve hallgassunk be egy zeneszámba, és aki követni akarja ennek a szövegét, és van most nála a Biblia, az 55. Zsoltárt lapozza fel. Egy híres magyar zsoltárfeldolgozás, Kecskeméti Vég Mihály szövege alapján a Kodály Psalmus Hungaricusa. Ennek a bevezetését hallgatjuk meg, mint egy a reformáció korának profécia értelmezésére visszaemlékezve.

Igen, ez egy nagyon hosszú és megpróbáló profécia, tehát most már lezárjuk, de tudom, hogy ez a több fejezet, ez mindenkit utána járásra kell, hogy késztessen. A lezárás is különben olyan a hetedik trombita szó és a harmadik jaj megszólalása, amiről külön előadást lehetne tartani, én csak néhány dologra hivatkozom majd. A 11. fejezet végén, ahol lezáródnak ezek a közbeékelt látomások, a 10. és 11. fejezet közbeékelt látomásai, olvasom a 11. fejezet 14. versétől. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljő. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták. E világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ült a királyi székekben, esett az ő orcájára, és imádta az Istent, ezt mondván. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy. Mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, vagyis a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. És lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás és nagy jégeső. Ez már ugye a hetedik csapás, a hét csapás, tehát már a hatodik-hetedik csapásig megy előre, és itt befejeződik ez a látomás sorozat, a Biblia 9. vázat proféciája. Az utolsónak a tárgyalására két hét múlva kerül sor, tehát mondtam a Benczúr utcában 5 órakor és 7 órakor, és ez az utolsó vázat profécia már ezzel kezdődik, hogy láttatott nagy jel az égben, egy újabb látomás sorozat veszi a kezdetét. Mi jellemző a mi történelmi időszakunkra, mert itt már a mi történelmi időszakunkban járunk. Az jellemző, amit a 18. vers így mond, hogy megharagudtak a népek. Jézus is ezt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallunk háborúkról, háborúk híreiről. A népek, népcsoportok iszonyatos és ádáz egymás elleni harca a gazdaságban, a társadalomban, a vallásban, kultúrában, mindenütt. Eljött a halottak ideje. Igen, mert Jézus elkezdte már a mennyei ítéletet. Jézus mielőtt eljönne, azért kell, hogy ítéletet kezdjen, mert az eljövetelével már feltámasztja a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat. Ez már, ahogy mondtuk a laodíciai üzenetnél, a hét levélnél, a laodícia ez ennyit jelent, hogy ítélet népe, mert az ítélet során tulajdonképpen most már mi a mennyei ítélet idejében élünk. Már fölöttünk az ítélet elkezdődött, a halottak fölött, és folyik az ítélet azok fölött, az élők fölött, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét. Ez az az időszak, amikor Jézus eljön és majd jutalmat ad a prófétáknak és szenteknek, akik az ő nevét félik, kicsinyeknek és nagyoknak, mindenkinek, aki a szeretet törvényét a szívébe fogadta. És nem tudom megrendülés nélkül felolvasni a 18. fejezet utolsó versét, utolsó fél mondatát. Elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Ugye ez rámutat arra, hogy a hét csapás az nem egy véletlenszerű tünemény és képződmény lesz. Elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Az emberiség olyan állapotba fog jutni, hogy szinte lehetetlenné teszi az életet a földön, és ehhez ki mindenki járul hozzá, de iszonyatos mértékben, hogy a földet pusztítani, nyilván nem csak az úgynevezett ökoszisztémát, hanem a föld pusztításában a legfontosabb az emberi életek pusztítása. A megtéretlen embereknek a pusztítása a haraggal, a gyűlölettel, az irigységgel, a versengéssel. Elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És ez az a történelmi időszak, amikor megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. Amikor Istenről mindenki biztos ismeretet fog nyerni,
és főleg Istenről az ő törvényei alapján. Megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és a templomban a szövetség ládája, hogy a szövetség ládája volt az, amelyben a 10 parancsolat 2 kőtáblája volt az ószövetségi templomban. Mi is a legnagyobb baj a mai emberiségnek? Hát éppen ez. Az élet alaptörvényeit felejtette el az emberiség. De Isten küzd ezért az emberiségért. Isten Jézus Krisztus ma, tegnap, holnap, mindörökre ugyanaz. Jézus Krisztus azért, hogy mentse az emberiség soraiból azokat, akik nem akarják pusztítani mások életét. Akik a pusztítás oldaláról átállnak az építésnek és a szeretetnek az oldalára. Hát ezért indít el Jézus Krisztus egy profétai mozgalmat a végső időkben. Ezért indít el egy egyházat, egy közösséget a végső időkben. Ezért támaszt ezen belül igaz tanítókat, profétát, hogy tanítsa az emberiséget, hogy visszavezesse, hogy meglátassék az Isten temploma mennyben és a szövetségének ládája az ő templomában. Nagyon messzire vezető kérdések ezek, csak jelzem ezeket. Hogy említettem, egy egész előadást lehetne beszélni a 7. trombitaszó megfúvásáról, de ezt a 12. előadásban meg is fogom tenni, de nem csak úgy, hogy a 7. trombitaszóról, hanem úgy, hogy az elpecsételés, a végső idők egyházának születése és az Isten törvényének helyreállítása az emberek előtt, hiszen Jézus Krisztushoz mindig a törvényen keresztül vezet az út. Ha az ember nem látja meg, hogy ki az Isten és mi az ő törvénye, akkor mi soha nem látjuk meg, hogy hova jutottunk az Istentől. Ha nem látjuk meg, hogy hova jutottunk az Istentől, nem akarunk visszatérni hozzá, nem vágyakozunk a szabadulásra. Jézus Krisztushoz csak úgy vezet az út, hogyha hitelesen, igazán képviselik a törvényt, az Isten törvényét, természetesen a Krisztus által is felszínre hozott és magyarázott törvényként. És így lehet jutni Krisztushoz, és az igazi, a valódi megtéréshez, amelynek persze a látszatát, a hazug mintáit csőstül öntik ma is a világra, de Isten küzd az emberiségért, hogy a hiteles evangéliumot megismerhesse mindenki. A következő előadáson már bizonyos értelemben erről lesz szó 2 hét múlva, és 4 hét múlva pedig majd egészen erről. Még egy kis időnk maradt, a Magnószalagon is van még 11 néhány percünk. Ha valakinek még van ideje, bemutatom, most beszéltem.

Fönt a trombiták kiosztása, lent a trombitálás, és nagyon érdekes, hogy voltak olyan művészek, akiknek a Biblia eredeti szövegéből való tanácsadóik megmutatták azt, hogy például sasmadár van itt. A sasmadár mondja a három jajt, ugye baloldalt kezdődik az első négy jaj, és az ötödik, hatodik jajtól pedig a sasmadár. Mehetünk a következő képre, ez a Dürer apokalipszis jelenet. Itt is a fönt a trombiták szétosztása, az atya előtt Krisztus, mint aki az arany töménezőt most a földre vetít. Látjuk középütt a tűz, ahogy leesik a földre, tehát itt csapásokról lesz szó. És itt is, hogy az angyalok megfújják a trombitákat, és itt van a sasmadár, a véje németül, jaj. És pontosan lehet azonosítani, hiszen szó szerint leszokták rajzolni itt a művészek. Tehát például itt középütt megragad bennünket a tenger, ugye a második pusztítás, a vandálok pusztítása, vagy a hullócsillag, ugye a harmadik trombita szónál, vagy a napnak, a holdnak az elsötétülése a negyedik trombita szónál. A Luther Bibliából látjuk az 1532-es Lukas Cranach metszetet, középütt Isten és a trónusa előtt a jóillattétel oltára, és ugye szó szerint erős angyal, és itt veti le a töménezőt, és itt fognak kibontakozni a jelenetek, de itt Cranach ketté választotta, tehát itt még csak a trombiták szétosztása van, ő majd külön fogja ábrázolni az egyes trombita szókat. Itt van az első, tehát ez is az első teljes német Biblia, Luther Bibliából, az első trombita szó, jégeső, tűzzel és vérrel elegy. És ezt azonosítottuk a nyugati gót támadással. Ez egy előzetes térkép a 4. században, hogy nézett ki a római birodalom, és itt a limeszeknél hogyan jöttek már a gepidák, a vandálok, a keleti gótok, és hogyan osztott két részre a keleti és a nyugati részre a római birodalom. Igen, mennyire titokzatos volt ez a népvándorlás. Ugye mind a mai napig ki tudja ezt megállapítani, még a magyarok eredetét sem ismerjük, pedig az a népvándorlás végén lezajlódó csapások egyike volt, hogy onnan belső Ázsiából egyszer csak egymás után jönnek ezek a népek, és tolják egyik a másikat előre. Van, aki délre, van, aki északra fordul, aztán megint délre, aztán nyugatra, de mindenképpen az itt élő államalakulatot, a római birodalmat közrefogva és arra csapásokat mérve. Látjuk a germán birodalmakat 5.-6. században. Ugye Alarik, a nyugati gótok vezére, egy egykori érmén. Ahogy jönnek Európába és letaszítják a római császárokat, később ilyen színes fametszeteket készítenek, ez a 19. századi metszet. Általában a múlt századi historizmus újra felélénkítette a hunoknak a mondáit is, például Arany Jánosra is gondolhatunk, a Buda halálára, de más magyarországi kultúreseményekre is, akkor ábrázolták így módon ezeket a népvándorláskori törzseket. Különben a gótok ariánusok voltak, ők nevezték el a három napkeleti bölcset, fönt látjuk a latin nevüket, Gáspár, Menyhért, Boldizsárnak, és az ő idejükben, tehát az 5. században alakult ki a karácsonykultusz is. Ez is a gótoktól származik, és jellegzetesen ariánus, ugye az ariánusok voltak azok, akik tagadták Krisztusnak az istenségét, korabeli ábrázolás Jézus születéséről. A karácsonykultusz nem korábbi a 4.-5. századnál. Megint csak a Luther Bibliának a metszete, a második csapás, ott van baloldalt fenn az angyal, és nagyon jól figyelte meg ezt Lukas Cranach, itt a
a tengely.

tenger az azonosítójel, a tengerre esik le a csapás, a hajók vesznek el, az élőlények vesznek ki a tengerből, a vandálok pusztítása. A vandálok idejében élt Augustinus, Hippó püspöke, a nyugat-római birodalom egyik nagy teológusa, és egyben a középkori teológiának a megalapozója is, aki egy jellegzetesen vegyülékes, szinkretista vallás filozófiát állított össze, egy későbbi itáliai metszeten, színes metszeten látjuk Hippó püspökét. 430-ban halt meg, amikor a vandálok ostromolták Hippót. A harmadik csapás, ugye fönt az angyal a trombitával, és a nagy hulló csillagot baloldalt, hogy a folyóvizek mellé esik. Tehát mondom, hogy ezeket nem én találom ki, ezt már régen is művészek is pontosan azonosították, hogy annyira szembeötlő ez, hogy folyóvíz és hulló csillag, és aztán később a 17. századtól fogva ezeket a proféciákat egytől egyig aztán azonosították. Amit én itt elmondhattam, az már egy 3-4 évszázados profécia magyarázati előtörténetre tekintett vissza. Hát a hunokról készült, a hunok csata módszeréről, háborús módszereiről készült múlt századi színes kép. És a következő képen látjuk az összecsapásukat a frankokkal. Vagy egy nagyon híres esemény, amikor Róma alá vonul Attila, alig vesszük észre ezen a 16. század elejé festkony, itt van Attila, és itt jön ki elébe a pápa a fehér lován bibornokaitól kísérve, és az akkori legenda szerint Attila csak azért nem pusztított el újra teljesen Rómát, mert megjelentek Róma védőszentjei, ugye a védőszent kultusz is ebben a vegyülékes vallásosságban alakul ki, tehát Péter és Pál apostolok. Persze ebből annyi az igazság, hogy amit elfelejtett ide festeni a 16. század elejé olasz festő Raffaello Santi, hogy a pápa óriási nagy ezüst és arany rakományokkal érkezik Attila elé. Nem volt kicsi az összeg, ami visszafordítása bírta a hun népvezért. De hát Attilának még a 20. században is kultusza van, ezt egy mostani folyóiratból fotóztattuk ki, egy óriási Attila szobor egy német városban, amit most a gyerekek ugrálgatnak körül. És jön a negyedik csapás, a jaj, jaj, jaj. Hogy ezután jön a harmadik jaj. Itt nem sasmadarat rajzol, mint az előbbi képeken láttunk, hanem angyalt. Itt sötétedik meg a nap, a hold, és következik el Rómának a végleges bukása. Illetve nem végleges, mert hiszen tovább él Róma a nyugat-római birodalom bukása után is. Germánok népvándorlásai, akik a kegyelemdöfést megadják a római birodalomnak. Hát tulajdonképpen a gótok és a vandálok is germán törzsek voltak, csak leszakadtak. Ugye nagyon sok germán törzset ismerünk, az alemannok látjuk ott, és a többiek. Következő képen látunk egy germán harcost korabeli domborműábrázoláson, és egy korabeli mozaikon is egy lovas germán harcost. Ezek után időlegesen a frankok, majd a germánok, vagyis a németek kezébe kerül a Európa vezetése. A fórumból ennyi maradt. A korabeli leírás mondta azt, amit idéztem, hogy a fórumon tehenek legelésztek. Alig maradt valaki Rómában, a világ végének tűnt ez mindenki előtt. És jön az ötödik trombita szó. Lukács Kranach metszetét látjuk újra. Ugye itt is egy démoni hulló csillag itt van, és hogy kiengedi nem a palacból, hanem a kútból ugye a szellemet. Tehát ilyen démoni jeleket ábrázol itt a festő, és már is a világra egy hatalmas csapás, özön folyamat zúdul ez az arab-iszlám összefogás. A következő rész már a hatodik trombita szónál
amikor ölik az embereket, ugye az a 150 napos kínzatás, gyötrődés, ami a Báfeumi csata és Konstantinápoly eleste között volt, mint a macska az egérrel úgy játszott az arab világ Európával. Korabeli ábrázolások Mohamed életéről. Az egyszerű pásztor, aki elhívást kap, borzadály volt hallani, gondolom, Mohamed elhívását. Micsoda elhívás, tipikus démoni, ördögi jelek, hogy megreszket, lidérc nyomás nehezű rá. A Bibliából el lehet olvasni, hogy Isten a prófétákat hogy hívta el. Mohamed a leírás szintjén is lehet látni, hogy nem isteni elhívás, egy démoni vallás ez az egész iszlám. A maga erőszakosságával, kegyetlenségével, ugye a Kába köve, a fekete kő, Mohamed futása, Mekka, Medina, ezek az arab művészetben sokszor visszatérő témák, amikor meg akarják kövezni, ugye Mohamedet, akit soha nem szabad ábrázolni, hanem helyette az arca helyén egy nagy láng van. Ő ugye a próféta, Allah és az ő prófétája Mohamed. Aztán a futása, majd a visszatérése. Ezek későbbi illusztrációk Mohamed életéről és a vezéreinek az életéről. Itt is lehet látni, hogy nem, soha nem ábrázolják Mohamedet, hanem egy nagy láng van az arcának a helyén. A négy vezére, hogy... És hát Mohamed ugye, hogy az égbe megy, és itt hagyja a maga kultuszát, és Fátimának, a lányának a kultuszát, akit már...

Mindenkit szeretettel köszöntök a Gyakorlati Kérdések című rövid sorozatunkban, amelynek keretében a múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy van-e jó házasság, vagy van-e igazi jó családi élet. A mai alkalommal az előadásnak ez a címe, hogy de ki neveli meg a nevelőket. Ez egy 18. századi kérdés, ugye ezt Rousseau tette fel, amikor arról beszélt, hogy a Földön az egyik legfontosabb dolog a jó nevelés. Az, hogy a gyermekek megfelelő nevelésben részesüljenek, és miután erről értekezett Rousseau, azután tette fel ezt a kérdést, hogy igen, mindez igaz, de ki neveli meg a nevelőket. Honnan lesznek jó nevelők, akik helyesen nevelik a gyermekeket, mert az biztos, hogy az egész életünkben az a középponti kérdés, a legközépponti kérdés a nevelés kérdése. Ehhez mindenkinek érteni kell, ezzel mindenki valahogy kapcsolatot tart, akár gyermek, akár felnőtt, akár már nagyszülő. A nevelés kérdése az életben a legeslegfontosabb kérdés. Ahány civilizáció feltűnt a történelemben, akárhány nagy kultúra láttatta magát, mindegyik kitűnt a nevelés eszményével. Tehát tessenek meggondolni, hogy mind a mai napig szinte a közszájon forog, hogy spártai nevelés mondjuk. Ugye ezt szoktuk mondani, spártai nevelés. Mi volt a spártai nevelés? Egy hallatlan, szigorú nevelés, amikor nem a családoknak adták ki a nevelést, hanem az állam vette a kezébe a nevelést. Vagy az aténi nevelésben ugye a drákói törvények, drákói szabályok. Ugye mind a mai napig ezek a fogalmak élnek és hatást gyakorolnak. Majd fogok is az előadás során sok mindenre hivatkozni, sok nevelés eszményre hivatkozni. Az én feladatom azonban az, hogy a Bibliának a nevelés eszményét önök elé tárjam. Az, hogy a Biblia mit tanít a nevelésről, azt egy egyszerű Biblia versből lehet megérteni. Mondhatnám, ezt a Biblia verset kell fejből megegyeznünk. Ez az Efézusi Levél 6. fejezetének a 4. verse. Itt Pál apostol egy egyszerű, de nagyon megrendítő bejelentést tesz. Azt mondja az atyáknak, hogy ti atyák, neveljétek a gyermekeket, ne ingerejétek a gyermekeket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Ez az egyszerű mondat azért fontos, mert ez szerint kétféle nevelés létezik a világon. Összesen kétféle nevelési forma. Vagy az Isten törvénye szerint neveljük a gyermekeket, az Isten parancsolatai törvényei szerint neveljük a gyermekeket. Ha nem ezt tesszük, akkor minden más nevelés ingerlés. Ez megdöbbentő. Tényleg ilyen egyszerűen és ilyen két nagy csoportba osztani minden nevelést, hogy azt mondja a Pál apostol, hogy vagy megismerjük, hogy az Isten mit mond a nevelésről, és hogyan kell embereket hozzásegíteni ahhoz, hogy emberek legyenek, hogy a felnőtt korban tudják majd önállóan irányítani az életüket, vagy hogyha nem a bibliai nevelést vesszük alapul, akkor a legjobb nevelés is, amit adunk a gyerekeknek, amit mi találunk ki, meg mi gondoljuk el, hogy hát én így nevelem a gyermeket, hát szeretem a saját gyermekem, hát szeretem, akkor ez ingerlés lesz a gyermek számára. Ugye ez egy megdöbbentő megkülönböztetés, hogy összesen kétféle nevelés létezik. De hadd mondjam el, hogy mi tartozik bele például az ingerlés kategóriájába. Nagyon sok szülőnek mai felfogása. Például nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy a gyermekével más se kell tenni, mint etetnie is, itatnia kell, hát majd nevelődik ő, hát majd hatnak rá ugye a környezet, a világ. Neki csak hozzá kell segíteni ahhoz a gyereket, hogy testileg fejlődjék. Mások úgy gondolják, szülők, hogy hát azért kell a gyerekkel foglalkozni, be kell adni jobbfajta óvodákba, vagy iskolákba, jó helyekre kell elvinni a gyereket. Állandóan viszik jó helyekre a gyerekeket, mert majd így kap jó nevelést és jó oktatást, és ők maguk nem nagyon foglalkoznak a gyerekkel, nem foglalkoznak a gyerek lelkével. Mások úgy gondolják, hogy a gyerekkel foglalkozni kell, de általános nagy igazságokat, főleg a társadalomból rájuk következő nagy igazságokat mondanak el, életre nevelik. Sokan azt mondják, hogy a nevelés legfontosabb cél, hogy életre kell nevelni, mert hát a társadalom az egy nagy küzdelem, az élet az egy nagy létharc, és úgy kell nevelni a gyerekeket, hogy mások víz alá ne nyomják őket, hogy fönn tudjanak maradni ebben a hatalmas küzdelemben. Szóval ilyen felfogások vannak, ezeket mind a Biblia az ingerlés kategóriájába sorolja,
És rendkívül szomorú dolog, de a nevelésnél nem csak akkor fájhat a szívünk, amikor neveletlen gyermekeket látunk, hanem akkor is, amikor felnőtt korban látjuk, hogy mint felnőttek nem kaptak igazi nevelést, és most már ki fogja őket megnevelni? Ki fog egy 30, 40, 50 vagy 60 éves embert, akiről lehet látni, hogy nem nevelték önuralomra, nem nevelték tapintatra, nem nevelték előzékenységre, most már évek, évtizedek haladtával ki fogja őket megnevelni? Ugye az előadásunk címe itt is föltehető, a russzói kérdés, de ki neveli meg a nevelőket? Ezek az emberek már felnőttek lettek. Már talán gyerekeik is vannak, vagy unokáik is vannak, de még ők sincsenek megnevelve. Ki fogja megnevelni a nevelőket? Engedjék meg, hogy elmondjak egy példát, ugye járom az országot körülbelül 20 éve. Azt látom, hogy a gyerekekkel egyre nehezebb szót érteni. Nemrég Jászberényben voltam, hát egy viszonylag alföldi kultúrából kiemelkedő kisváros. Egy kollégiumban 100 gyerek jött el az előadásra. Amikor leültek ezek a gyerekek, az első 5 perc után már az volt az érzésem, hogy hát nekem itt valami cigánykereket kell hánynom majd, vagy valamit kell csinálnom, hogy lekössem őket, mert 5 perc után látszott a teljes érdektelenség egy olyan témával kapcsolatban, amit ők kértek. Tehát ők kérték. És amikor, hát ugye én cigánykereket nem tudok hányni, meg egyéb tornamutatványokra sem vagyok képes, már eltelt 10 perc, 15 perc, és láttam, hogy már beszélnek, esznek, udvarolnak, nevetgélnek, hát mint hogyha ott se lennének, illetve jobb is lenne, hogyha nem lennének ott, akkor úgy 15 perc után megálltam, és elkezdtem beszélni a gyerekeknek arról, hogy hát én nem kívánom, hogy engem meghallgassanak, nyugodtan menjenek el. De ha már egyszer összejöttünk egy helyre, hát akkor a lelkiismeret szerint is, úgy próbáltam a lelkiismeretükre hatni, hogy hát gyerekek, gondoljátok magatokat az én helyzetembe, hogyha ti állnátok itt kint. És én meghallgatok bárkit, hát fel is szólítok, felteszek kérdéseket, bárki beszélhet, és azelőtt is már hozzászóltak, de hát mindegyik butáskodásba fajuló hozzászólás volt szinte. De mondom, hát az egy elemi erkölcsi törvény, és mondom, ezt még senki nem cáfolta meg, hogy amit akarunk, hogy velünk tegyenek, hát mi is azt tegyük a másik emberrel. És elkezdtem beszélni nekik a lelkiismeretről, meg a lelkiismereten alapuló erkölcsi törvényről. Van egy nagyszerű kirgíz közmondás, amit ilyenkor mindig beszoktam vetni. Ez a kirgíz közmondás ugye így hangzik, hogy vágd magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másik emberbe is. Erre mindig mindenki elhalkul, mindenki néz csak. Még egyszer hadd ismételjem meg, belső ázsiai nép, vágd magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másik emberbe is. Akkor csönd, akkor odafigyelnek, hogy tényleg van általánosan alkalmazható erkölcs, van mindenkire érvényes nevelés. Persze, hogy van. A lelkiismeret adja ennek az alapját, az a lelkiismeret, ami megvan minden emberben, tehát nagyszerű dolog, egyszerű és nagyszerű dolog a nevelés, mert tulajdonképpen nem kell nekünk sokat filozofálgatnunk, vagy egyetemre járnunk, hogy hogy lehet jól nevelni a gyerekeket. Egyszerűen azt kell alapul venni, amit a lelkiismeret diktál, azt kell a gyerekekben tudatosítani, amit ők is elvárnának abban a helyzetben, amiben egy másik ember van, hogyha ők lennének abban a helyzetben. Alapvető törvényszerűségeket kell a nevelésről elmondani. Én most önöknek azt az 5 alapvető bibliai törvényszerűséget szeretném elmondani, amit 40 oldalon benn van ebben a kis könyvben. Nagyon értékes kis gyűjtemény, mondom, ennek a részletes változata ugyanennek a szerzőnek, Ellen Gould White-nak a Gyermeknevelés című kis kötete. Ez az 5 nevelés, ez átszövi az egész Bibliát. Az első pillére a helyes nevelésnek a Biblia szerint az önuralomra való nevelés. Innen kezdődik a nevelés. Ez az, amit soha nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ugye görögül az önuralom enkrateia, tehát szó szerint önmagunk fölötti hatalom. Önuralom. Szép a magyar szó. Az a gyerek, akit nem tanítanak meg arra, hogy önmagának ura legyen, az az életben nagyon sok problémával fog találkozni, az élete, a jelleme széteső lesz. Ha az ember nem tudja a saját életét kezébe venni, akkor vége van az életének, akkor szétmegy az élete.
Itt az egyik kazettánkban, amely az, tehát erről a nevelési elvről tulajdonképpen egy külön előadás is van a hat részes sorozatunkban, az önfegyelemre nevelés. Az alapige Királyok első könyve, első fejezet, 5. és 6. verse, amelyben arról van szó, hogy neke volt. Ugye Dávid rendkívül viszontagságos életet élt, a szíve választottjával, akivel házasságot kötött először, Mikállal, ugye Saul királynak a lányával, nem tudott huzamosabban együtt élni, mert Saul meg akarta ölni a saját lányának a házában, és menekülnie kellett, és körülbelül a 20-30-as éveit Dávid mintegy 15 év során menekülésben töltött el. És aféle portyázó, bujdosó katona életet folytatott, és aztán megházasodott másodszor, elszakadt tőle az a felesége, és akkor megházasodott harmadszor. Tehát több feleségtől több gyermeke volt. A Biblia felsorolja 6 fiúgyermek, aztán megint 9 fiúgyermek, lánygyermek, tehát egy óriási családja volt ugye Dávidnak. És Királyok első könyvének az első fejezetében szó van egy bizonyos Adónia nevű fiáról, akiről egyetlen egy mondatot mond el a Szentírás, hogy miért lett ez a gyerek rossz gyerek. Azt mondja a Szentírás, azért, mert Dávid soha nem szomorította meg a szívét, és soha nem tette fel neki azt a kérdést, hogy miért cselekszed ezt, amit cselekszel. Soha nem nevelte önuralomra, soha nem nevelte önfegyelemre. Mondja a Biblia, van egy ilyen bibliai kifejezés, hogy szabadjára engedett gyermek. Nincs rosszabb a szabadjára engedett gyermeknél. Ugye, ha valakit nem nevelnek önuralomra és önfegyelemre, akkor az életben nagyon sok problémája lesz, nagyon sok nehéz helyzet, amikor nem tudja megőrizni a higgadtságát vagy a türelmét. Akkor tulajdonképpen egy széteső emberi személyiség lesz, és bizony nagyon sok ilyen emberrel találkozunk, nem csak a fiatalok között, hanem a középnemzedék és az idősek között is, hogy azt látjuk, hogy a legkisebb dologra már ugrik, ideges, ingerlékeny, haragot tart, sértődékeny, külön művészet megközelíteni az ilyen lelket. A Bibliának tehát az első nagy nevelési tétele ez az, hogy az embereket hozzá kell segíteni ahhoz, hogy a saját életüket önállóan tudják irányítani, az élet sok nehézsége és problémája között tudják vezetni az életüket, ennek az alapfeltétele az önuralom. Említettem önöknek a bevezetésben, hogy nagyon sok kultúra kézbe vette a gyermeknevelést, és a gyermeknevelés első és szinte kizárólagos tényezőjévé tette az önuralmat. Például ilyen volt a spártai nevelés. Ugye ez közmondásos, hogy milyen kegyetlen és szigorú nevelés volt. Például a spártaiak ugye úgy képzelték el, hogy úgy lehet engedelmes embereket nevelni, hogy a családok kezéből ki kell venni a nevelést. Az állam nevelte a fiatalokat. Szinte nem volt családi élet. A gyerekeket be kellett adni Spártában, közös étkezések voltak, közös programok voltak, és hát bizony volt ilyen dolog is, hogy olyan gyakorlatokat adtak a gyerekeknek, például megkorbácsolni gyerekeket, és amikor már a vér kiserken a bőrükön, akkor sem szabad egy jajszót sem ejteni. Ilyen önuralomra akarták elvezetni a gyerekeket. Ez egy katonás, egy rideg, kegyetlen nevelés volt. Bizonyos értelemben ennek vetett alapot Lükurgosz, ugye híres spártai államférfi és jogász, aki olyan törvényeket léptetett életbe, amelyeknek a felső csúcsán az állam volt, a társadalom volt, hogy az emberek akkor érezzék jól magukat, ha valamit az államért tehetnek, a társadalomért tehetnek, a családokat háttérbe szorították és szinte elsorvasztották. A háborús időszakban sokszor Atén is ráállt erre a nevelésre, és ezzel ellen lépett fel ugye Szokratész, aki a gyermekeket, az ifjakat gondolkodásra akarta nevelni. De gondoljuk csak meg, hogy a középkor végén Európában is például egy katolikus szerzetesrendnél, a jezsuitáknál ugyanez a nevelés kezdett lábra kapni. Ugye a 16. században alakult a jezsuita rend, az ellenreformáció fő rendje ugye a protestantizmus ellen, és ott is egy rendkívül kemény nevelési rendszer öltött testet. Hát ha erről akarnak olvasni, nem tudom, hogy a könyvtárban itt megvan-e, Nagy Töhötömnek a könyve, aki a
a Jézus Társaságtól a Szabad Kőművességi című könyvében leírja ezt a nevelési módszert, és idéz Loyolai Ignáctól, a rendalapítótól, akinek a lelki gyakorlatos könyvében ilyen előírások vannak, hogy az az igazi nevelés, amikor valakit annyira meg tudok nevelni, hogyha nem ért is velem egyet, nem csak elfogadja eszmeileg, amit rá akarok kényszeríteni, de még érzelmileg is teljesen hasonulni fog az én érzelmeimhez. Ez egy döbbenetes nevelés. Az ember teljesen játékszernek adja, tehát ha mondjuk egy felettes, vagy egy idősebb ember valamit mond egy fiatalnak, és az a fiatal először ezt nem tudja belátni, mert azt mondja, hogy hát ezt meg kellene okolni, miért mondasz nekem ilyet, akkor a fiatalnak kötelessége az, és a nevelésnek kötelessége az, hogy rávezesse a fiatalt, hogy mindig az idősebbnek van igaza, és annak, aki nevel. De nem csak úgy, hogy tessék, lássék, tedd meg azt, amit az idősebb mond, hanem még érzelmileg is tarts magadat boldognak, hogy megteheted azt, amivel nem értesz egyet. Ez teljesen meg akarja nyomorítani az emberi személyiséget, és teljesen alávetett embereket akar előállítani. Manapság, mint tetszenek tudni, nagyon elterjedtek a keleti módszerek. Ugye keleti nevelési módszerek és a jógán alapuló transzcendentális meditáció, agykontroll és egyéb más tanfolyamokra viszik most már a gyerekeket iskolában is, szervezetten is, sajnos Magyarországon. A felnőtt világ pedig hát tódul az ilyen tanfolyamokra. A keleti módszereknek is az a lényegük tulajdonképpen, hogy azt mondják, hogy az ember túlságosan akaratos. Egy ember, ha a világra jön, akkor egy kisgyereknél rögtön mi ütközik ki, hogy ezt akarom, azt akarom, és a legkisebb kortól fogva a gyerekek túlságosan akaratosak. Tehát tulajdonképpen nem, azt mondják, hogy nem letörni kell az akaratot, hanem egyszerűen az akarattól meg kell szabadulni. Ugye Spárta meg a jezsuita nevelés ez, hogy letörni az akaratot, állandóan megnyomorítani az akaratot és legyőzni az akaratot. A keleti módszerekben pedig az van, hogy meg kell szabadulni az akarattól, tehát meditálni kell, gondolkozni kell, ki kell lépnünk önmagunkból, el kell veszítenünk önmagunkat, ne akarjunk olyan görcsösen mindent, amit mi akarunk, tiszta szemlélődésre, meditációra van szükség, és az akaratot így szépen el lehet párologtatni az életből. Azért említem ezeket a felfogásokat, mert most ezek egymás mellett hatnak. A mi társadalmunkban is egy óriási nagy zűrzavar van, és ha valaki mondjuk felteszi nekem a kérdést, hogy hát az unokáját a Waldorf iskolába akarják adni. Mi ez a Waldorf iskola? Mit akar ez? Én szépen elmagyarázom nekik, hogy én nem ajánlom a Waldorf iskolát. Nem ajánlom ezt az iskolatípust. Azért, mert eszmeileg meg lehet ragadni, hogy ingerlés lesz a gyereknek. Először úgy tűnik, hogy milyen jó lesz ez, mert kreativitásra nevel, kibontakozásra, azt mondja, hogy minden emberben csak hagyni kell, hogy kifejlődjenek a dolgok. Tehát minden nevelési eszmény mögött van egy emberlátás, egy emberkép. És ilyen emberkép volt Spártában, ilyen emberkép van Indiában, a buddhizmusban, ilyen emberkép van a teozófiában, ami a Waldorf iskola rendszer mögött áll, de a Biblia nem ilyen emberképet tanít. Ez a könyv nagyon szépen kifejti, hogy a Bibliának nem az a tanítás, hogy rossz az akarat. Nem az a tanítása, hogy meg kell nyomorítani az akaratot, és el kell távolítani az akaratot az életből, hanem hagynunk kell, hogy az Isten megnemesítse, felemelje, és emberhez méltóvá tegye az akaratot. Mindenre szükségünk van, amivel Isten megteremtett bennünket. Isten nem csak lelkiismeretet teremtett belénk, nem csak értelmet, de akaratvilágot is. Tehát, hogy amit döntünk, azt végéhez is akarjuk vinni. Ezeknek a felemelésére és a megnemesítésére van szükség. Mivel lehet ezt elérni? Mivel lehet ezt elérni? Hogy lehet elérni azt, hogy valóban önfegyelemre és önuralomra neveljük a gyermekeinket? Hát a Bibliából kitűnik az, hogy ezt elsősorban a családban kell elérni. A családi nevelést állítja a Biblia középpontba, nem az állami nevelést, a családi nevelést. A Biblia szerint Isten azért alkotott családot, mert az embernek az emberi lét alaptörvényeit egy kis közösségben kell megtanulni.
Ugye Jézusnak a híres kifejezése a Lukács 16. fejezet 10. versében szállóigévé vált, és méltán, aki a kevesen hű, a sokon is hű lesz az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis lesz az. Tehát először a kicsiben kell hűnek lenni, hűnek bizonyulni, először az otthoni nevelésben kell jó példát adni, és olyan mintákat adni, amelyekből a gyerekek megtanulhatják azt, hogy hogyan is kell viselkedni, és hogyan is kell élni. Például az önfegyelemre hogyan lehet otthon megtanítani a gyerekeket? Először is következetes neveléssel. Egy házaspárnak, aki keresztény házaspár, következetes nevelési elvei legyenek. A következetlenségnél rosszabb dolog nincsen. Egyszer megengedni valamit, másszor tiltani, vagy fordítva, ennél rosszabb nincsen. Valamit, hogyha elmondunk a gyermeknek, és bizonyítjuk neki, hogy az rossz, hogy azt ne tegye, akkor amellett következetesen ott kell lenni. Én soha nem felejtem el, mi két gyereket neveltünk 12 négyzetméteren egy kis szobában, albérlők voltunk. Nagyon könnyű volt ott rosszat tenni, mert hát a könyveim ott voltak a kiságy mellett, és az első gyermek, ahogy föl tudott állni a kiságyban, ugye egy és egy negyedéves korában, általában ugye rögtön kezdte a könyveimet lehúzni, vagy szétszórni. Más helyen nem volt a könyveimnek, mert mondom, hogy 12 négyzetméteren értünk négyen. Ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt. És akkor kezdtem annak a kis csöpségnek elmondani, hát alig tudott még beszélni, hogy ezt ne tedd, ez nem jó. Hát odatadta apuka a könyveket, az maradjanak ott. Neked van játékod, maradjál az ágyban, ne húzd le a könyveket. Hát ugye ez többször előfordult, hogy persze, hogy lehúzta. Persze, amikor oda nézett mindig, hogy most mit szólok erre, másodszor, harmadszor, negyedszer, hát mindig mondtam, hogy ez nem jó. Ez tegnap se volt jó, ma se jó, holnap se lesz jó. Ugye ez, az ember megcsinálja 10-szer, 20-szor, és utána, hogyha megint lehúzza a könyveket, akkor már ugye gyengéd jelzést ad az ember, nem durván verekedve ugye egy kis pöttöm apróságot, akkor jelzést ad. És akkor nekem is visszaidéződött, hogy az én édesapám is hányszor mondott el nekem dolgokat. Milliószor elmondott dolgokat. Hogy nem tudom én, aki ő neki köszön, annak én is köszönjek. Hogy ne szégyeljem azt, hogy az utcán mi megyünk, és valaki köszön neki, akkor én meg elfordítottam a fejemet, mert azt a bácsit nem ismertem, akkor mindig szépen elmondta, hogy aki nekem köszön, az mi nekünk is köszön, te is köszönjél vissza, hogy kezit csókolom. Ezt 10-szer, 20-szor elmondta, amikor megint nem csináltam, akkor kaptam egy kis fenékreverést, ugye. Amikor a Bibliában elolvastam példabeszédek könyvét, és az olyan sokszor említi ezt, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Vagy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, mikor megvénhedik is, nem távozik el attól. Szóval ilyen csodálatosan gyengéd, de ugyanakkor következetességet sugalló megjegyzések vannak a Bibliában, hogy a legnagyobb dolgokat a legegyszerűbb eszközökkel tudjuk elérni. Következetesség, semmi más. Ha a gyerek látja, hogy az apa-anya következetes bizonyos dolgokban, 36-szor, 40-szer már nem fog próbálkozni azzal a dolggal, megérti, hogy az rossz. Nem az indulatában mondta a szülő, nem egy pillanatnyi hangulatában, hanem az rossz. De az önfegyelemre és az önuralomra nem csak a következetességgel vagy a családi megbeszéléssel lehet nevelni, hanem például azzal is, hogyha a gyermekeinket szoktatjuk bizonyos munkák elvégzésére. Ugye a munkák és ezen belül is a fizikai munkavégzés rendkívül fontos dolog, hogy a gyerekeink ebben részesüljenek. Egy feltakarítás, helyretevés, egy kis eltörlése az evőeszközöknek, később a mosogatás. Szóval számos olyan családi háztartásbeli munka van, amit a gyerekek vígan el tudnak végezni, ott meg lehet mutatni, hogy mit jelent elkezdeni valamit, rendesen megcsinálni, befejezni. Ha erre nevelnék a szülők a gyerekeket, akkor később nem találkoznának olyan sok rossz visszajelzéssel, hogy a gyerekeik nem tudtak valamit tisztességesen megtenni, elvégezni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, akinek kertje van, csak egy kis gazolás, csak egy kis kapálás, csak egy kis rendbetevés, mindig aztán emelni ezeket az adagokat. Mi is, amikor nagyobb kerthez jutottunk, akkor így vezettem be a gyerekeimnek, hogy gyerekeim, hát most földosztás fog következni. Hát földet fogtok kapni.
Erre máskor évszázadokat vártak emberek, hogy egy kis földhöz jussanak, ti már 10 éves korotokban földbirtokosok lesztek. És akkor kijelöltem nekik azt a kis parcellát, amit nekik mindig gazolni kellett, kapálni kellett, és közösen vetettük be. Nagyon nagy dolog a fizikai munka, ne felejtsük el, a Biblia szerint az emberiség megváltója, Jézus Krisztus 10-szer több fizikai munkát végzett, mint szellemi munkát. 30 éves koráig volt otthon, egy ácsmester műhelyében dolgozott, és 3,5 évig volt lelki munkában. Én úgy gondolom, hogy ezt a lelki munkát is azért tudta Jézus úgy végezni, azért tudta például ezt az északról dél felé körülbelül 150-200 kilométeres országrészt bejárni. Ugye Jézusnak 5-6 nagy missziós útja volt a 3,5 év alatt, amikor városoknak és falvaknak sokaságát járta be, és most is szoktam mondani felnőtteknek, hogy csak a Bibliában, ha azt megnézzük, hogy Jézus Jeruzsálemből mennyi idő alatt jutott el Síkár városába, mert hiszen, hogyha déli 12 órakor találkozott itt Síkár város határán a samáriai asszonnyal, és feltételezzük azt, hogy Jézus nem éjszaka nem szokott gyalogolni, akkor azt mondhatjuk, hogy Jézus korán reggel elindult, és ott volt már az 50 kilométeres út után Síkárnak a határán, hát az hány kilométer per óra menetütemet feltételez. Ugye a táborokban is vigasztalom akkor a táborozóinkat, ugye évenként van 2 hónap táborunk, és főleg a budapesti táborozóink rendkívüli lassúak, vagy tunyák, nem is tudom, mit mondjak rájuk már. 1-2 kilométer után azt mondják, hogy mikor megyünk vissza, és amikor a 3.-4. nap után már egy kicsit jobban belejönnek a gyaloglásba, akkor előveszem ezeket a példákat, hogy hát Jézus Krisztus se 2-3 kilométer per óra sebességgel közlekedett, hanem bizony 5-6 kilométer per órát feltételez az, hogy ezt a távolságot hajnaltól déli 12 óráig meg lehetett járni. Ez roppant fontos az emberi szervezet kialakulása szempontjából, hogyha az ember érzi azt, hogy valamire képes, valamit meg tud tenni, akkor van egy bizonyos önuralma, mert tudja azt, hogy a következő órákban ezt és ezt teljesíteni fogja. Amikor katonák voltunk, szintén budapestiekkel kerültem egy csoportba, és azok állandóan panaszkodtak, sopánkodtak. Én ugye vidéki gyerek voltam, én tavasztól elkezdtem a kerti munkát, és őszig meg se álltunk különböző fizikai munkákba, de ezek a pesti gyerekek úgy látszik, csak az aszfaltot látták. És amikor mentünk menetelésre, akkor mindig azt kérdezték tőlem, hogy átveszem-e a bizonyos részét a batyujuknak, meg a lőfegyverüknek. Sőt, valaki mondta nekem azt is, hogy mondja meg az édesanyjának, hogy szereti, és hogy ő itt fog elesni a kiképzés során, mert ezt nem tudja kibírni, mert már 5 kilométer óta megyünk, és ő ezzel nem tud erőt venni már, és vége lesz. Mondtam neki, hogy Jóskát, ezt még bírnod kell, még több hónap van a katonai időnkből, és még több ilyen menetgyakorlat van. Bírta is egyébként. Tehát az ember rendkívüli módon furcsán gondolkozik arról, hogy mire képes, milyen teljesítményre képes. A Biblia elénk állítja ezt a kötelezettséget, hogy igenis nekünk a gyermekeinket szívós, kitartó, munkabíró, de leginkább lelkileg önmagukon uralkodó embereké kell, hogy tegyük. Tehát következetességgel, megbeszéléssel, fizikai munka gyakorlásával. De azt is hadd mondjam el itt, hogy azt is meg kell mondanunk a gyermekeinknek, hogy önuralomra igazában egy ember lesz majd képes. Egy embertípus lesz majd képes. Az, aki megismeri azt az Istent, aki a rossz a bűn történelmét több ezer év óta ezzel az önuralommal és ezzel a türelemmel viseli, hordozza, az az Isten, akiről azt mondja a Szentírás, hogy hosszú tűrő, és aki a rossznak a kérdésének a megoldásában valami végtelen türelemmel foglalkozik minden emberrel, tehát melyik embertípus lesz igazán önuralomra képes, aki megismeri, hogy Isten mennyire türelmes, aki megismeri, hogy Isten mennyit küzd az emberért. És tulajdonképpen az az embertípus, aki valóban meg akarja ismerni az Istent, és az Istenben megtérésre akar jutni.
Erre az emberre mondja azt a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében Pál apostol, legyetek türelmesek mindenki iránt. Ugye ez csak egy ember típusnak lehet elmondani, annak az ember típusnak, aki tudatában van annak, hogy az Isten mennyit megbocsátott neki, és mennyire türelmes volt, az majd türelmes lesz másokhoz is, és önmaga iránt is türelmes lesz, és az önuralom valóban kifejlődik az életében. Vagy az első Korintus levél 13. fejezet 4. versében Pál apostol híres szeretet himnuszában is ezzel kezdi a felsorolás, hogy a szeretet hosszú tűrő. Mindenütt abba ütközünk bele, hogy az igazi ember az önmagán uralkodni tudó ember. Bölcs Salamon azt mondja, hogy az olyan ember, aki nem tud uralkodni a saját maga lelkén, az hasonló a kerítés nélkül való városhoz, egy megrontott és kerítés nélkül való városhoz. Hát ez az első alapelve a Bibliának, nem is tudok erről többet beszélni, mert mondom, vannak olyan előadásaink, hogy csak erről egy másfél órás előadás hangzik el. A második alappillér rendkívül szorosan kötődik ehhez, és ezt így nevezhetjük, hogy a figyelemre, az együttérzésre és a szolgálatkészségre való nevelés. Tehát az első nevelés az önuralomra való nevelés, önfegyelemre való nevelés. A második pillére a bibliai nevelés eszménynek a figyelemre, az együttérzésre és a szolgálatkészségre való nevelés. Nagyon érdekes, hogy ez is a lelkiismeret törvényéből következik. Jézus híres példázatát biztos sokan tetszenek ismerni, ez az irgalmas samaritánus példázata. Az irgalmas samaritánus példázatához jó a térképet is ismernünk. Miért? Mert Jézus először is ezt a példázatát így kezdte, hogy a történet szerint. Ez egy megesett történet. Ezt nem Jézus találta ki, ez nem csak egy ilyen példázatos elbeszélés, hanem a történet szerint. A történet szerint egy ember, mutatom a térképen, Jeruzsálemből Jerikóba ment alá. Miért mentek ezen az úton? Egy nagyon forgalmas út volt, Jeruzsálemből Jerikóba, aztán át a Jordán másik részén, és itt a Jordán keleti partján mentek északra, és a Genezáreti tó környékén érték el az északi országrész Galileát. Miért volt ez? Azért, mert Jézus korában az ország déli része zsidó lakta terület volt. Az északi része is nagyban zsidó lakta terület volt, ez Galilea. De az ország középső része Samária, ez egy idegen népesség által lakott terület volt, és kölcsönös nemzeti és faji gyűlölség állt fenn a zsidók és a szamaritánusok és a galileak és a szamaritánusok között. Tehát, aki elment a rokonaihoz délről északra, nem ezen a közvetlen úton ment, mint előbb mutattam, hogy Jézus sokszor ezt a közvetlen utat választotta, sokszor Jézus hátrányokat is szenvedett emiatt, mert hiszen még szállást sem adtak neki, és általános volt vele szemben is, és a tanítványaival szemben is a gyűlölködés, de az emberek nagy része kikerülte Samáriát, ezért mentek ezen az úton. Egy varga betűvel kikerülték, és így mentek haza. És ezen az úton, ezen a forgalmas úton rablók tanyáztak, és egyszer egy ember, aki erre az útra indult el, elfogták, kifosztották, agyba főbe verték, és ott hagyták az árok szélen. Jézus ezt a történetet mondta el, és azért mondott el egy ilyen történetet, mert ezek, hogy mondjam, heti meg napi történetek voltak akkor Izraelben. Ezeket mindenki ismerte. És elment arra egy pap és lévita, azok ugye mentek Jeruzsálembe, tehát az ellentétes irányból mentek dél felé, meglátták ezt az embert, látták, hogy mennyire tönkrement állapotban van, mégse segítettek rajta. Sem a pap, sem a lévita, tehát két egyházi ember, aki megy a jeruzsálemi szent cselekmények elvégzésére, nem segítettek rajta. Egy harmadik ember is jön, aki samaritánus volt, tehát éppen egy ellenséges népesség tagja, és annak az embernek volt figyelme, volt együttérzése, és milyen volt a szolgálatkészség. Hát talán ez a legszebb a példázatban, nem? Lukács 10. fejezetében, hogyha elolvassuk az irgalmas samaritánus példázatát, hát ez olyan megindító, Jézus azt mondja, hogy észrevette azt az embert. Más szemmel tekintett rá, mint a két egyházi ember. Akkor kimosta a sebeit, az állatára tette, elvitte egy vendégfogadóhoz. A vendégfogadóssal beszélt, és még pénzt is hagyott neki, hogy miután elmegy, és ha többet rákölt,
akkor mondja meg, hogy ha több lesz, mint ez a pénz, azt is ki fogja egyenlíteni, de még az idejéből is áldozott arra az emberre. Még ott maradt vele éjszakára. Ő nagyon jól tudta, hogy egy kifosztott embernek, egy agyba főbevert embernek mi mindenre szüksége van. Szóval ez hatalmas nevelési dolog, hogy a gyerekeinkbe kisgyerek koruktól fogva valahogy belecsepegtessük azt, hogy hogyan kell figyelni a másikra. Hogyan kell kitalálni a másiknak a szükségleteit, hogyan lehet segíteni a másikon. Szóval nagyon szép ember eszmény ez, és hogyha valaki erre eljut, vagy a gyermekeit el tudja juttatni, hogy valóban érdeklődő emberek legyenek. Érzelmileg telített emberek legyenek. A másik ember sorsa érdekelje őket, és hogy ő mindig segítőkészen álljanak egy-egy problémához. Szóval ennél szebb ajándékot az ember azt hiszem a gyermekeiben nem kaphat. És ez, mondom, a lelkiismeret törvényéhez van kötve, tehát nagyon sokszor azt látjuk, mint ebben a példázatban is, hogy kifejezetten templomba járó vagy vallásos emberek sem nem ilyenek, de a gyermekeik sem ilyenek. Mert elmulasztják őket erre nevelni, amire a samaritánus nevelést kapott, és amire ő is nevelhette a gyermekeit. Egyik barátom szokta azt mondani, hogy olyan embert mindig találsz, akitől ha kérsz valamit, hogy A helyről vigye a B helyre, megcsinálja. Olyan embert is találsz, aki azt mondja, hogy az A helyről vidd a B helyre, és onnan hozzál vissza valamit B-ről, az ilyet is találhatsz. De olyan embert, akinek azt mondod, hogy A helyről vidd a B helyre, és ott, amit mondanak, azt fölmérve lehet, hogy még egy C helyre is el kell menni, és valamit el kell intézni, és úgy jössz vissza az A helyre, szóval ilyet szinte a mai világban nem lehet találni. Az emberek GPS-en cselekszenek. Az emberek úgy gondolják, hogy valamit megtesznek, akkor az meg van téve, annál már jobban nem is lehetne megtenni. Budapesti peremkerületeket járok pár év óta, általános iskolákba megyek el, és a bibliai olvasókönyvnek az egyes olvasmányait mutatom be a pedagógusoknak, hogy a Biblia szerint hogy lehet nevelni a gyerekeket az osztályokban is. Ennek az olvasókönyvnek az első leckéje a Dávid Góliát története. A Dávid Góliát történetében van egy csodálatos mozzanat, hogy Dávid kimegy a csatatérre. Ugye Dávidot azért, nem azért küldi az apja, betlehemi ugye Dávid, itt van Betlehem, nyugat irányba kell kimennie pár kilométert a csatatérre, nem azért küldi az apja Dávidot, hogy ott megütközzék Góliáttal, ez eszébe se jut. Hát Dávid egy kis termetű, fiatal gyerek, Góliát pedig egy óriási nagy harcos. Hanem azért küldi ki az édesapja Dávidot, hogy pörkölt búzát, kenyeret, aszalt gyümölcsöket, sajtot vigyen ki a táborhelyre. Ez a küldetése is. Akkor amikor a gyerekektől meg szoktam kérdezni itt az iskolákból, gyerekek, hát ha tőletek kér valamit az édesapátok, édesanyátok vagy nagyszülő, hogy ezt meg ezt tegyétek meg, és ti ezt megtettétek. Mondjuk elküld a boltba vásárolni benneteket, és akkor te ott megvásároltad a kiflit, vajat, mindent. Mondjuk kilépsz a boltnak az ajtaján, és látod azt, hogy ott van egy idős néni, és az egyik szatyrot a másik kezébe teszi, nem bír előre menni. Akkor mondom, te mész haza, mert te már elvégezted azt, amit a szüleid kértek. Hát nem, mit tennél ilyenkor? És akkor a gyerekek elkezdenek gondolkodni, mint hogyha tényleg már sokszor lettek volna ilyen helyzetben, de nem csinálták ezt. Miért nincs figyelmük a másik emberre? Miért nem veszik észre az idősebbeket? Miért nem veszik észre azokat, akik valamit nem tudnak megtenni, és ők valamiben tudnak segíteni? És akkor a gyerekek elkezdenek gondolkodni, igen, múltkor is elmentem a nagymamához, anyu elküldött, de hát igen, akkor is eszembe jutott, hogy ezt meg kellene tennem, de nem tettem meg, mert anyu nem kérte tőlem. Hát ennyire GPS-sé lett az élet. Csak azt tesszük meg, amit valaki megkér, és ott a helyszínen látjuk, hogy még valamit megtetnénk, és azt nem tesszük meg. Na, Dávid kiment a csatatérre, átadta az élelmiszereket a három bátyjának, meg az ezredesnek, de Dávidnak feltűnt az, hogy mindenki szomorú és lehangolt. Dávid így nem akart hazamenni. Elkezdett kérdezősködni ott a harcosoktól, hogy most miért vagytok ilyen lehangoltak, és miért vagytok elcsüggettek, és akkor mondják ott a harcosok, hogy 40 napja senki nem mer kiállni Góliáttal szemben.
És milyen érdekes, hogy Dávid, amikor jár, kell, és úgy kérdezgeti az embereket, a saját testvérei förmednek rá, eléggé nyomdafestéket nem tűrő szavakkal. Körülbelül azt mondják Dávidnak, hogy menj most már haza, mit okvetetlenkezte itt, menj haza, van neked ott dolgod, őrizgesd a bárányokat, és mit akarsz te itt csinálni, talán csak feltűnősködés, vagy egyéb más dolog, és Dávidnak még arra is van lelki ereje, hogy kezdi csitítani a testvéreit. És azt mondja, hogy dehogy is, hát én csak meg akarom kérdezni, én nem voltam még itt, utána akarok járni a dolognak. És akkor, amikor már komolyan Dávid gondolkozik azon, hogy itt valamit kell tenni, akkor viszik Saul király elé, és azután is folytatódik a történet nagyon szép mozzanatokkal, amiket érdemes észrevenni, tehát hogy az életben mindig rendkívül fontos dolog az, hogy meggondolt életet éljünk, figyelmes életet éljünk, odafigyelő életet, együttérző életet. Én vidékről Budapestre kerültem, és kollégiumba kerültem. A kollégiumok élete nem könnyű élet. A mi időnkben sem volt az a 70-es évek közepén, és fölfigyeltem arra, hogy a kollégium általában

harmadik nem tudta a latint megtanulni, a negyedik a másik tárgyból volt problémája, és jöttek, és hát beszélgetni kellett velük, és mindig arra gondoltam, hogy ha én most embereken nem segítek, lehet, hogy én most akkor nagyon nagy tudós lehetnék, vagy nem tudom én, kiváló minősítésű ember, de ha embereken nem segítek, hát akkor én miért vagyok ember? Én már akkor is ismertem, hogy az irgalmas samaritánus történetét ilyen megközelítésből, hogy az ember életben az a legfontosabb dolog, hogy egy adott valódi szükségletet kielégítsünk, hogy segítsünk a másik emberen. Na de erre figyelemre, együttérzésre, szolgálatkészségre van szükség, és hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy otthon a szüleim, akik már idősebbek voltak, amikor én, mint utolsó gyermek megszülettem, erre állandóan neveltek, hogy amikor hazamentem és szittem a tanárokat, hogy a tanár most azért adott 4-est nekem és nem 5-öst, akkor a szüleim mindig leállítottak, és akkor mondták, hogy fiam, hogyha jobban megtanultad volna, akkor nem lett volna kérdéses a dolog, ne szidd a tanárokat, hanem jobban tanuld meg a leckét. Szóval mindig leállítottak a panaszkodással vagy a zsörtölődéssel, és mindig arra hívták fel a figyelmet, hogy figyelni kell, tenni kell, tanulni kell, és akkor majd egyértelmű lesz a dolog, és hát emlékezem arra is, hogy édesanyám ilyenkor télvíz idején, amikor korábban lement a nap, otthon összeválogatott mindig kis dolgokat, ruhákat, meg másolyi dolgokat, és mentünk, és hát így szegényebb családokat látogattunk, és így átadtuk nekik ezeket, akkor, amikor lement a nap, hogy ezt senki ne lássa, vagy feltűnő ne legyen. És nekem olyan nagyon megrendítő volt emberi otthonokba benézni már úgy tizenéves fejjel, és látni azt, hogy nem mindenkinek van olyan szobája, mint nekünk, meg nem mindenkinek van íróasztala, vagy nem mindenkinek van rendezett otthona, és látni azt, hogy emberek milyen körülmények között is élnek, és ebben a magunk részéről, amit tehetünk, abban segítsünk. A harmadik nevelési elv a Biblia szerint, az, amit hirdettem is itt az előadás előtt, a helyes életmódra való nevelés. A helyes életmód, az időbeosztás, a tanulásnak a formája, a munkára való nevelés, hogy milyen életstílust alakítsunk ki, milyen életmódunk legyen. Ugye ebben a könyvben ez is benne van, közönségesen így szoktuk csak ismételgetni, hogy a Bibliának 8 nevelési elve van. 8, az egészséges életmóddal kapcsolatban 8 elve van. Ilyen dolgok, hogy kellőképpen mozogjunk, levegőzzünk, napfény ne hiányozzék az életünkből, a víz ne hiányozzék az életünkből, a higiénia, a helyes étkezés és italfogyasztás, a helyes aránya a munkának és a megpihenésnek, a belső nyugalomnak az elérése, az imádság, tehát az Istennel való kapcsolatnak a fenntartása. Hadd tegyem hozzá ehhez az életmódra való neveléshez, hogy rendkívül fontos dolog például, hogy a gyermekeinket a nemes művészettel megismertessük. Nagyon kevés otthonban látok manapság például olyan dolgokat, hogy például zenehallgatás, de igazi zenehallgatás, tehát mondjuk a klasszikus zenének a hallgatása. Még kevesebb otthonban látom azt, hogy verseket hallgatnának, vagy mondanának, vagy elemeznének. A világkultúrából nagyon sok olyan dolog felhasználható, ami nemesíti az emberi életet, és amit nem véletlenül írhattak meg emberek. Hadd tegyek fel önöknek most úgy próbaképpen például egy ilyen kazettát, Arany János balladáit kiadták lemezen és kazettán, Sinkovics Imre mondja ezeket. Fölfigyeltem, hogy kamasz gyerekei milyen sokat hallgatják, és meg is tanulták. Azt a verset teszem fel, amit mondjuk egy budapesti gyermekkel érdemes sokszor meghallgattatni. A bűnnek a meleg ágyai. Arany János a múlt század második harmadában, amikor a Margit hídat felavatták, akkor megírta a megrendítő balladáját a hídavatásról. De ezt meghallgattatni gyermekekkel, és megmutatni, hogy hát igen, a nagyvárosokban nagyon sokan veszendő életet élnek, egy önpusztító és egy alapjából egy nagyon rossz életet élnek, és hogy vigyázzunk.

0: Vigyázzunk ezzel, mert a természetes élet, az egyszerű élet az vezet a békességhez, boldogsághoz. És Arany János ezt rendkívüli módon poentírozza és árnyalja, és egy vízióvá kerekíti, hogy az emberek, amikor elveszítik önmagukat, és hullanak alá a mélybe, és ugye a nagy vízió szerint, amikor mindenki ugrik bele a Duna vizébe, és ezt mondjuk ezt a kazettát én soha nem erőltettem a gyerekeimre, és a verseket se erőltettem, hanem mindig azt kértem tőlük, hogy a kultúrát, az irodalmat is szelektálva és gondolkodva sajátítsák. Én semmilyennek nem vagyok a hívó, hogy kötelező olvasmány, vagy kötelező valamit megtanulni. Most feleségem is tanít Dolgozók Esti Gimnáziumában, és mondja, hogy 30-40 éves emberek a nevüket nem tudják leírni például. Olyan íráskultúra van, és olyan beszédkultúra, hogy az ember nem hiszi el, hogy ez Magyarország a 20. század végén. Hát iratott dolgozatot és csupa egyes meg kettes lett, de felajánlotta mentő övként, hogy amely verseket megszeretnek, tanulják meg. És sorba jelentkeznek az osztályok, ugye, hogy az egyes ketteseket legalább így valahogy javítani, hogy kapjanak egy négyest, ötöst a versmondásra, de közben pedig hadd szemléltessem, mielőtt Arany János verse megszólal, ez egy hosszabb vers, ez a ballada, hogy milyen rövid versekkel lehet például megszeretetni az irodalmat. Beszéltem előbb ugye a spártai meg az aténi nevelésről. Hadd olvassak fel önöknek egy négy soros kis verset a híres törvényhozónak, a 7.-6. században időszámításunk előtt élt Szolónnak egy verse. Ez a cím, hogy kétféle ember. Kétféle ember van. Ezt nagyon sokan megtanulták feleségem osztályában, és úgy rádöbbentek, hogy 2600 évvel ezelőtt miről írt egy görög bölcs. Így hangzik Kárpáti Csilla fordításában a Kétféle ember című vers. Sok gaz gazdag, amíg nyomorognak a legderekabbak. Így kezdődik. Sok gaz gazdag, amíg nyomorognak a legderekabbak. El ne cseréljük ezért kincseikért az erényt, mert maradandó ez mindenkor, míg a világon kézről kézre tovább perdül örökkön a pénz. Nem tudom, hogy fölfogjuk első hallásra, miről van szó. Azt mondja, sok gaz gazdag, amíg nyomorognak a legderekabbak. El ne cseréljük azért kincseikért az erényt, mert maradandó ez mindenkor, míg a világon kézről kézre tovább perdül örökkön a pénz. Mi a maradandó? Amivé leszel, amivé változol, a jellemed az maradandó. Nehogy elcseréld az erényt, a jellemes életet a pénzért, mert ez maradandó, ez a tiéd lesz, ez megmarad, a pénz meg kézről kézre tovább perdül, és aki most fönt, az esetleg lent lesz, és ne irigyeljük ezt. Aztán kétféle ember van, aki a belső értékeket részesíti előnyben, ezek megmaradnak, van, aki pedig a külső értékeket, ezek változandók és elmúlnak. Arany János verse is erről szól, a Szolón verse után, ugye 2500 évvel írt vers. Sinkovics Imre előadásában hallgassuk meg most ezt a verset.
1: Hídavatás. Szólt a fiú, kettő vagy semmi, és kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszalenni. Ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd. Még rajta zászlók lengenek, ma szent elé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet, nyeré szűz Szent Margit nevet. Halak középig, tapsát erezték, mesteri. Éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri, lent csillagok százezeri. S amint az óra csengve, bongva, kivéknyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon. Ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elébb csak a fejnő kiállig, s körülforog kíváncsian. Majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan! Gyerünk, kikezdje a galambpár! Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után, s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a millióson van a sor, bátran öregem! Ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem, s elsímul a víztükrelem. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik, én a kvaternót elszalasztám, én a becsületet pedig viseltem négy évtizedik. S körd körre hány a barna hullám, amint letűnnek itt vagyok, jön egy fiú. Én most tanulám az elsőt, pénzem elfogyott, nem adtak, ugrom hát nagyot. Egy tisztes agg fehér szakállal lassan a hídra vánszorog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet, mégis nyomorog. Fogad benyílt örvénytorok. Unalmas arc félig kifestve egy úrinő lomhán kikel. Á, kínos élet! Reggel estve öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond: enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont! A többi sugdos: a bolond. Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, s ketten repülnek a Dunába. Lábszíjra várt a mesterem, no várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiált egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a készfogásig, s elvette Alfred a hugom, eltűntek mind a jártuton. Pár bajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó! Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, s már nem egyenként, seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak, föl-föl röppenve szállanak. Óriás szemekben hull ez ápor, lent táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még! Nézd a fiú! Nem látja többé, elméje bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, s nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra? Egyet üt. Üres a híd, csend minden.
0: Szóval a verskultúra, amely nagyon szépen mondja a Babits ebben az egyik írásában, mihez segít hozzá a verskultúra a nevelésben? A két legfontosabb dologhoz, gondolkodáshoz és a beszédhez. A tizenéves embereket két dologra kell megtanítani, gondolkodni és beszélni. Ez kellene, hogy legyen az általános és középiskolai oktatásnak a legfontosabb célkitűzése, hogy meg kell tanítani gondolkodni és beszélni a fiatalokat, és látjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a két dolog sorvadt el a mi időnkre, hogy a gondolkodást és a szép, árnyalt és szabatos beszédet nem találjuk a fiatalabb nemzedékek részéről. Miért? Mert nem tanította őket senki se, és nem nevelte őket senki se. Pilinszky János mondja egyik írásában, hogy ahhoz, hogy ki hogyan beszél, ahhoz nem a nyelvtan segít hozzá, meg nem a nyelvészet, az tulajdonképpen a szeretet dolga. Ha én szeretem a másik embert, akkor azt is szeretném, hogy megértsen. Azt is szeretném, hogy pontosan megértsen. Tehát az, hogy fejezem ki magamat, az tulajdonképpen nem egy nyelvi vagy tehetségbeli kérdés, hanem a szeretet kérdés, hogy mindenáron arra törekszem, hogy a másik ember megértse azt, amit mondani kívánok. Nagyon röviden szeretnék befejezésül foglalkozni az utolsó két nevelési eszménnyel, bibliai eszménnyel. A negyedik eszmény az önállóságra és a rendszeretetre való nevelés. Az, hogy egy ember saját maga tudja majd irányítani az életét, hogy ahol lakik, azt be tudja rendezni, ott át tudja látni a dolgokat. Ugyancsak az előbb idézett 1. Tesszalonikai levél 4. fejezetében mondja Pál apostol, hogy kérlek pedig titeket, hogy intsétek a rendetleneket. Ezzel kezdi a felszólítását, mondja, hogy érezzetek együtt azokkal, akik gyámoltalanok, akik erőtlenek, hogy türelmesek legyetek mindenki iránt, de először ezt mondja, hogy intsétek a rendetleneket. Figyeljük csak meg, hogy a természetünkben van a rendetlenség. Az önelhagyás, az, hogy nem pontosan és nem rendszeretően élünk. Erre is meg kell tanítani a gyermeket, és ezt lehet is látni, hogy ki milyen családból származik, mert ahol megkérték a gyerekeket arra, hogy igenis hetente komolyan takarítsanak, igenis elrendezzék a könyveiket, a ruháikat, hogy megtanuljanak a fiúk is vasalni például. Megtanulják külön intézni az ügyeiket, tehát önfenntartók legyenek, majd hogyha eljutnak kollégiumba, vagy ha önálló életet élnek, akkor ne olyanok legyenek, mint a rossz gyerek, hogy mindent utána kell elrakni a helyére. Tehát erre is nevelni kell a gyerekeket, mert melyikünk nem olyan gyerek volt, hogy hazament, ledobta a táskát valóban, letette valahova a ruhaneműjét. Hát erre nevelni kell, és ezt nem lehet elhanyagolni, mert később kétszeresen üt vissza. Tehát az önállóságra, a rendszeretetre, az élet dolgainak irányítására való nevelés. Emlékezem rá, hogy egy fiatalasszony mondta nekem ezt a történetet, hogy ő lány létére nagyon rendetlen volt. És senki nem tudta elérni a családban, az édesanyja, az apja, a testvérei sem, hogy őt rendszeretetre szoktassa. Itt is a Biblia jött segítségül. Eljött egy nyári táborba, és a nyári táborokban a gyermekekkel mi külön csoportokban szoktunk foglalkozni, 10-15 fős csoportokban, és éppen az egyik téma arról szólt, hogy Jézus hogyan tartott rendet. Jézus hogyan tartott rendet? Ugye ez egy ilyen ritka téma, mert Jézustól ugye nagy tanításokat, példázatokat, gyógyításokat szoktak tanítani, amik egy ilyen téma, hogy Jézus hogyan tartott rendet. És az a gyermektanító, aki foglalkozott ezekkel a gyerekekkel, az elmondta, hogy ott van például egy hatalmas esemény, az egyik legnagyobb esemény Jézus életében, a feltámadás. Üres a sír, mindannyian ismerjük, mind a négy evangélium megörökíti, üres a sír. Szaladnak a tanítványok a sírhoz, János lekörözi Pétert, az idősebbet, de azért megáll a sír szájánál, odaengedi Pétert, hogy ő lépjen be először. És akkor belép Péter a sírba, ahol Jézus feküdt, a János evangélium, a végén olvassuk ezt a történetet, akkor látja, hogy Jézusnak a lepedői, és a szemfedője külön-külön összehajtogatva le vannak téve. És ez a kis mozzanat, hogy Jézus nem úgy támad föl, hogy az Isten hatalma érintésére feltámad, és akkor lehúr róla a szemfedő, lehúr róla ugye a lepel, és akkor az ott marad valója sírban, különben nincs nagy jelentősége, meg ez is történhetett volna, de Jézus nem hagyott ilyet maga után. Jézus szépen összehajtogatta külön a lepedőket, többes számban mondja a Biblia, ezért is nem lehetséges ugye külön csak egy lepelről beszélni, meg végképp nem lehet olyan lepelről beszélni, amelyen valami arc lenyomata lenne, hiszen külön volt a szemfedő az arcára téve, tehát az ókori zsidó szokás is megadta azt a halottaknak azt a végtisztességet, hogy nem egy lepedőbe úgy, ahogy becsavarta az embereket, az általában akiket tömegsírba vetettek, azokat szokták egy lepedőbe becsavarni, tehát akiket tisztességgel eltemettek, mint Arimatei József és Nikodémus, hát megadták Jézusnak ezt, de Jézus, amikor feltámadt, szépen összehajtva hagyott maga után mindent. Azt mondta ez az asszony nekem, hogy hát az ő életében ekkor következett be változás, mert ő ekkor annyira elszégyelte magát, és annyira ettől a pillanattól fogva kérte Istent, hogy segítsen neki ebben, hogy ő lány létére eddig, hát trehány volt, és rendszeretet nélküli, De hogyha Jézus erre is példát adott, nem csak azért jött Jézus, hogy még sok más, több száz dologra adjon példát az életben, erre is példát adott, akkor ő, amikor hazament a nyári táborból, és amikor otthon a lakásban valamit ledobott, akkor rögtön beidéződött ez a kép, és akkor szépen betette a szekrénybe, fölakasztotta a fogassa, vagy eltette a helyére. Szóval itt is lehet csodákra várni, most több gyermeket nevel már ez az asszony, és hát pontosan tudja, hogy hogyan kell az élet erre a területére is megtanítani a gyermekeket. De kedves hallgatók, a legnagyobb alapelv, ez az ötödik alapelv tulajdonképpen az, ami a mai nevelésekből nagyon hiányzik. Ez a személyes meggyőződésre való nevelés. A személyes meggyőződése, így is mondhatnám, a hitre való nevelés. A Biblia szerint a hitre senkit nem lehet kényszeríteni. A vallást, meggyőződést, hitet mindenkinek magának kell választania, mégis elő lehet segíteni a jó választást azzal, hogyha az ember olyan nevelést ad a gyermekeknek, amelyben a gyerekek szabadon tudnak gondolkodni, és a fontos dolgokról tanulnak meg gondolkozni. Emlékezem, a gyerekeim mind a három gyermek nevelésénél célul tűztem ki, hogy bibliai történeteket ismertessek meg a gyerekekkel, de semmiféle agitatív, vagy semmiféle rábeszélős jelleg ebben nem volt. Egyszerűen a történetekben merültünk el. Nagyon szerették például József történetét. Mindenkinek ajánlom például a gyerekeinek, ha József történetét elmondja. Nem is egy este, több este is sorozatként is el lehet mondani. A gyerekek rendkívül szerették a József történetét. Miért? Mert egyet tudtak érezni azzal, hogy a kisebb gyereket hogy bántják a nagyobbak. Kútba dobják, átélték azt a szomorúságot, elvitték idegen tartományba, Egyiptomba, megint csak együtt éreztek Józseffel, együtt lélegeztek vele, együtt drukkoltak szinte, hogy ez a gyerek fennmaradjon. Jó alaposan mondtam el a történetet, hogy szinte ott legyenek, és érezzék, hogy itt milyen nagy tétje volt ennek. És megfigyeltem azt, hogy amikor többször elmondta az ember ezt a történetet, évekkel később, a gyerekek egész más összefüggésekben, de visszaidézték ennek a történetnek a tanulságait. Hogy ne hagyjuk el magunkat. Hát Józsefnek lett volna minden oka elhagyni magát, hát egyedül volt, mégse hagyta el magát. Ne szomorkodjunk, ne sajnáltassuk magunkat, ne csüggedjünk el. József is egyedül volt, de mégis volt neki egy nagy társa, akivel mindig kapcsolatot tudott tartani, és ez a Jóisten volt. És így megfigyeltem, hogy a gyerekek ezeket be tudták építeni a maguk életébe. Miért? Mert pontosan megismerték a történetet. A történeten gondolkoztak, fő, fontos kérdésekről gondolkoztak, és ők maguk is személyesen megoldásra jutottak, ők is azonosultak, ők is azt tették volna, amit József tett a maga idejében. És egyszer előfordult ez például, hogy az egyik gyermekemet nagyon csúffá tették az egyik osztályban, valami miatt kikezdték, és gúnyolódtak rajta, és mi nem szereztünk erről tudomást, csak a másik gyermek vallotta be egyszer, már hónapokkal az eset után, hogy mi is történt a nővérével. És amikor mi megkérdeztük tőle, hogy miért nem mondtad el ezt, hogy téged így csúffá tett az osztály, és nevettek rajtad, és hogy akkor azt mondta nekünk, hogy hát ezt azért nem mondtam el, mert én ezt már régen elrendeztem. Hát mi az, hogy elrendeztem? Hát úgy, hogy Józsefet is a saját testvérei tulajdonképpen megszégyenítik, durván beszélnek hozzá, lehúzzák róla a ruhát, összetépik a cifra ruhát, eladják Egyiptomba. Szóval valami minősíthetetlen magatartással viszonyulnak hozzá, de József elvégezte magában. József nem hánytorgatta később fel. Azt mondta József a testvéreknek, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem. De az Isten jóra gondolta fordítani a rosszat, nem a rosszal törődött. Áldotta az Isten a rosszat is jóra tudja fordítani. Ő még inkább megerősödött abban, hogy van Isten, létezik gondviselés. És ő ezt nem is tartotta magához méltónak József, hogy fölemlegesse a régi rossz dolgokat. És akkor értettem meg, hogy milyen nagy dolgot kaphatnak a gyerekeink, ha egyszerűen elmondunk történeteket. Csak el kell mondani, csak azonosulni kell a jóval, és a rossz önmagától úgy is lelepeződik, mennyire más gyermekkora lesz egy ilyen gyermeknek, de mennyire más felnőtt kora is lesz. Sajnos én nem ilyenen nevelődtem, nekünk meséket mondtak a szüleink, és a mesékben is van egy igazság mag, ugye, hogy az igazságnak győznie kell. Tehát a mesében sok a horror, meg sok a félelmetes jelenség, és emlékezem, hogy milyen szorongó gyerekek voltunk, mert mindig vasorú bábákról álmodtunk, mindig arról, hogy üldöznek bennünket, meg majd jön egy vén öregasszony, aki majd hoz egy mérgezett almát, és akkor stb. Stb. Tehát mennyivel más nevelés az, amit a Biblia ajánl, Pál apostol mondja a Timóteusi levélben, hogy igen, téged a te istenfélő nagyanyád és az anyád nevelt, onnan veheted a példát. Te tudod, hogy a Szentírás az alkalmas a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Azt gondolom, hogy ennél szebb nevelési eszmény nincsen, hogy úgy olyan embereket neveljünk, hogy minden jóra felkészülve legyenek. Hogy el ne szalasszák a jó helyzeteket az életben, tudjanak jót tenni másokkal, és tudjanak igazán megfelelni másoknak. Mivel az egész nevelés tulajdonképpen a hatás törvényén alapul. Ha egy mondatban össze kellene foglalnom, amit eddig állítottam, akkor azt mondanám, a legnagyobb nevelés egy szülő részéről, a maga jó példája, a maga jó hatása, amit a gyerekeire bocsát. Ezért engedjék meg, hogy befejezésül felolvassam, hogy Péter apostol mit ajánl, hogy hogyan éljenek a férjek és a feleségek, egy családban mire ügyeljenek az asszonyok és a férfiak. Péter első levelében, a harmadik fejezetben szeretném felolvasni az első 7 verset. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igenélkül is megnyeressenek. Szemlélvén a ti félelemben való fethetetlen életeteket. Az asszonyoknak ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából, aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem legyen a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdan a ma szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. És olvasom még a 7. verset, a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Kedves hallgatók, hogyha a gyerekek ilyen szülőket látnak maguk előtt, hogy az anyjuk nem azzal foglalkozik, hogy nem tudom, hány ruhája van, vagy hogyan kell minden nap más vizurát csinálni, ezeket az eseteket mondja Péter apostol, vagy nem azzal, hogy milyen ékszereket vegyen, vagy hogyan díszítse magát, hanem azt mondja, hogy a szív embere legyen. Ugye így mondja az eredeti görögből, hogy a belső ember legyen, a szív embere legyen, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Akiknek ilyen anyjuk van, vagy olyan apjuk, akik értelmes módon élnek a feleségükkel, mindent megbeszélnek, akik otthon udvariasak, tapintatosak, az asszony nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tesznek, akik nem kiabálnak, vagy hát ilyeneket is lehet még a mai világban is hallani, hogy verik a feleségüket. Ugye? Tehát ha ilyet nem látnak, hogy azt látják, hogy örökös társaik az élet kegyelmében, és látják azt, hogy igen, ők Istenhez fordulnak, hogy Isten erősítse meg ezt a családot, és ilyen példát vehetnek, hogyha látják ezek a gyerekek, hogy hogyan válaszoljak, akkor a mai előadás címében felvetett kérdés, hogy kicsoda neveli meg a nevelőket. Ha látják a gyerekek, hogy a szülők is nevelésre szorulnak, és a szülők is szívesen neveltetik magukat azzal a valakivel, aki őket teremtette, tehát az Istennel, akkor a gyerekek is sokkal felszabadultak, és sokkal közvetlenebbek és őszintébbek lesznek, mert látják azt, hogy a szülők is ugyanolyan gyermekek, mint ő az Isten keze alatt. Tehát akkor valóban egy igazi nevelési eszmény kerekedik ki, és ezt a gyerekek magukba szívják, és majd átadják, ha felnőttek lesznek, a maguk családjának is. Ebben szerettem volna ebben az 5 pontban összefoglalni ezt a témakört, de még egyszer felhívnám tehát a figyelmet erre a két kis, illetve a kis összefoglalásra, hogyan bánjunk a gyermekkel, amit egy házaspár tesz fel, mikor megfogan a gyermekük, idős korukban születik gyermekük, Sámson szülei kérdezik ezt, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, és ugyanele szerzőnek a Gyermeknevelés című könyvét is ajánlom figyelembe. Megkérdezném azért, hogy van-e kérdés, vagy gyakorlati szempontú kérdés, hogy talán, amit még itt meg tudunk beszélni, amit talán tetszenek küzdködni, mint szülők vagy nagyszülők a gyakorlatban, hogy a Biblia arra mit válaszol. Ha van kérdés, tessenek nyugodtan föltenni, és akkor válaszolok rá. Tudom mondani, hogy az a kérdés, hogy hány éves kortól lehet bibliai történeteket elmondani a gyermekeknek. Hát figyeljük meg, hogy körülbelül ugye a másfél éves kortól a gyerek már nagyon fogékony történetekre. Természetesen tekintetbe kell vennünk azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. Ugye nyilván egy másfél-két éves gyereknek olyan történetet kell elmondani a Bibliából, ami hozzá a legközelebb áll, tehát születés történeteket. Ugye ott van Mózes születése, csodálatos történet, ott van Jézus születése, csodálatos történet. Azt ő tudja fogni már, mert ő is közel van még a kis csecsemőkorhoz, ő is még kivel tud együtt érezni, aki hozzá korban a legközelebb áll. Mindenkinek ajánlom, hogy ha be tud szerezni valami jobbfajta képes Bibliát vegyen, és bízza rá a gyerekre, hogy melyik történetet választja ki a képek alapján. Tessenek majd megnézni, hogy a legkisebb gyerekek mindig a születés történetet választják ki. Az áll hozzájuk a legközelebb. A nem tudom, a lábot szüleje történet az nem 2-3 éves gyereknek való. Ha azt választja ki, akkor az ember elmond egy-két dolgot, de közel sem merül bele a történetbe. Én nekem arról van tapasztalatom, hogy már másfél éves korban ezeket a születés történeteket a gyerekek rendkívüli módon megértik belőle, hogy Isten mindenkire gondot visel, a legkisebb gyermek is értékes az Isten szemében. Az első gyermekünk még azt a kérdést is fölvetett, amit azóta se hallok senkitől se, csak ő kérdezte meg, amikor elmondtam neki Jézus születés történetét, hogy elmondtam neki, hogy Jézus családjának menekülni kellett, Egyiptomba kellett ugye menekülniük, és csak utána térhettek vissza Názáretbe, és akkor végighallgatta a történetet, és azt mondta, hogy hát az a Heródes király, az nem tudta, hogy Jézus hova menekül, és nem ment utána, nem akart ott is megkaparintani, mert aki ennyire üldözi azt a kisgyereket. Így kérdez, alig tudott beszélni még a gyermek, és azt mondta, hogy nem rontott utána. Én mondtam, hogy nem rontott utána, szóval a gyerekek nagyon jól felfognak, szóval a gyerekeket nem féltem szellemi dolgok tekintetében, és az igazság szeretet tekintetében végképp nem féltem. Bátran mondjunk el történeteket, de nyilván ki kell válogatni, hogy a hozzájuk legközelebb, korban legközelebb álló történetekkel kell először foglalkozni, és amikor már 3-4-5 éves lesz a gyerek, akkor már lehet például egy József története, nagyságú elbeszélést vele megismertetni. Hát tetszik tudni, most az egész iskolarendszer nagy vajudásban van. Az alsó tagozatban többféle módszer létezik. Ugye van a zsolnai, a tolnai, alapítványi, Waldorf, millió dolog van. Újabban ugye próbálják azt is, hogy a képekről tanítani a betűket, ez borzalmas, ugye a diszlexiának a meleg ágya. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekek már 6-7 éves korban nagyon egyre nő a diszlexiások száma, tehát akik nem tudnak olvasni. Mert nagyon egyszerű, alapvető dolgokat felrugott a mai pedagógia. Például nem tudom, hogy tetszenek-e emlékezni, mi amikor gyerekek voltunk, akkor hátratett kézzel kellett ülni a padban. És erre hallottam nem egy pedagógus azt mondja, hogy miféle parancsolalmi rendszer, meg ózsdi dolog. Hát nem azért ültünk a padban, hogy minket így gyakorlatoztassanak a csöndes, türelmes odafigyelés, hogyha nem. Azért, mert ennek fiziológiai alapja volt. Itt van a lordózis, ide be kell tenni, és hogy egyenes legyen a gerinc. Ezért ültünk a padon. Nem azért ültünk, mert ez egy katonai iskola volt, hogy így kellett ülni, hanem egészségügy szempontból, és a tábla előttünk volt. Most nem egy iskolába lehet látni, hogy a gyerekek ugye így néznek. Hát ez a gerincferdülésnek a melegágya. Tehát a mai iskolarendszer a fizikai, meg a szellemi nevelést is úgy, ahogy van, felrúgta. A gyereket kísérleti nyúlnak tartják, és ez nagyon súlyosan megbosszulja magát, mert az iskolában a legegyszerűbb és a legtermészetesebb dolog a legjobb. Én nem szabadna 6 éves gyerekekkel kísérleteket űzni. Most ez is, amit tetszett mondani, hogy nem magyarázzák el nekik a dolgokat, hanem a lovak közé dobják a gyeplőt, hogy majd otthon valamit csinál, vagy ha nem csinál, akkor úgy is jó lesz. Szóval teljes káosz uralkodik, és sajnos a mai emberiség állapotára, vagy a mai európai, vagy hát magyar helyzetre, hát keresse se lehetne jobb példát találni, mint az elrontott nevelés és a rossz iskolarendszer. Hát sokan Amerikát hibáztatják emiatt, ugye, hogy mindent megengednek az iskolában. Én is múltkor voltam egy helyen, és mondtam, hogy ne egyenek a gyerekek. És erre valaki nekem utána mondja az óra után, hogy miféle hát személyiségi jogot sértettem én, mert hát az a gyerek, ha éhes, akkor neki enni kell. Hát mondtam, én nem tudom, de olyat még nem láttam, hogy valaki fél óráig vagy 3-4 óráig ne bírja ki. Hát a 10 perc van arra, hogy egyenek a gyerekek. Hát elkezdett nekem beszélni az illető, hogy máskor ilyet ne csináljak, mert hát ez adott. Hát mondtam, hogy nem, ameddig élek, szóval ameddig élek, és ameddig hát a tanári diplomát a zsebemben tudhatom, addig én az órát órának tartom, és nem falatozásnak, hanem itt most másról van szó. Mondtam, hogy ha az egész Magyarországon kihirdetik, hogy az óra alatt lehet enni, inni, akkor én elmegyek tanárnak majd, nem tudom, a mókusokhoz, vagy az őzekhez, mert azok is megértik azt, hogy ez nem arra való. Tehát mondom, teljesen feje tetejére állítanak mindent. Sajnos ez is úgy van, mint a rendőrségnél, hogy a rendőr kezében sincs eszköz, a pedagógus kezében sincs sok eszköz, de úgy látom már a kedves kollégák egy némelyikénél, másikánál, mert nem is akarnak eszközt a kezükbe. Már eleve lemondtak arról, hogy a gyerekeket nevelni lehetne. Nagyon nehéz egy tanárnak a helyzete, mert lényegileg egy teljesen háttér nélküli, tehát családi háttér nélküli helyzetből jönnek a gyerekek az iskolába is, a kollégiumba is. Hát a legjobb esetben gyermekmegőrzés most a dolog. Ha ezen feleségem szokta ezt mondani, hogy a legjobb esetben gyermekmegőrzés, ha már tanítani is lehet, az komoly vívmány. Úgyhogy amikor ő vidéken kezdte a pályáját, ahol más volt a helyzet, amikor Budapestre jött tanítani, akkor azt mondta, hogy hát itt Budapesten, aki még tanítani is tud, az egy nagyon komoly vívmány, mert hát egyszerűen szétzüllesztették a magyar oktatási rendszert is. Sajnos erről sok jót nem tudok mondani, de itt is a családi nevelés tud behozni valamit. Mert ha én otthon a gyerekemmel megértetem, hogy gyermekem, te, ha mindenki Tóth Ágast áll az órán, te akkor is szépen üljél és figyeljél, és én ezt számon kérem tőle. Gyerekeink is állandóan jönnek haza, most már csak a 3. jár persze alapiskolában, a másik 2 már felsőfokúba jár, de mondja a 3. gyermekünk is, hogy egyszerűen olyan dolgok vannak az órákon, verekedések, meg nem tudom én micsoda, amik hát a bűnügyi történetbe valók lennének, nem egy iskolai dologban. Tessék? Igen. A hazudozás ellen? Igen. Nekem is mondta egyik kollégina, hogy azzal sújtotta az osztályát, hogy nem mentek el nyári kirándulásra, mert állandóan loptak az osztályban, és hazugsággal is tetézték. Eltűntek pénzek, meg nem tudom, eltűnt az osztálypénztárból, és hát szinte már egy ilyen bűnügyi krónikába illő dolog volt, pedig egy nagyon rendes tanárnő a saját osztályában történt, teljesen össze volt törve, hogy hát a gyerekek lopnak már, meg hazudnak is, hát mi várható itt? Hát nem szóltam erről külön, de hát egyszerűen tudni, hogy van egy óriási ellenség, ami ott ketyeg a lakásokban, és amit ott látnak a televízióban, ugye lényegileg az erőszaknak a dicséretét látják a gyerekek. A példaragadós és azt lehet mondani, hogy amit látnak az emberek, úgy gondolják, hogy azt meg is lehet tenni büntetlenül, gyerekeket is gyorsan rá lehet erre venni. Én mindenféle ilyen dolog ellen csak azt tudom mondani, hogy otthon a családban a szülők beszéljenek a gyerekekkel, hogy ez nem vagánság vagy nem vagánság kérdése, hanem ez emberség vagy nem emberség kérdése. Hát az, aki nem úgy tekinti a másik embert, mint önmagát, aki lop a másiktól, meg hazudik, hát az hát mindig arra kell figyelmeztetni a gyerekeket, és ezt azért megértik a gyerekek, hogy neked hogyan esnék ez, ha ezt veled csinálnák meg a többiek. És valahogy hogy erre rávezetni őket. Máshogy nem tudjuk megszólítani a gyerekeket, tehát külsőleg parancsuralommal, szankciókkal nem lehet célt elérni, bár azoknak is megvan természetesen a maguk helye. Hát ez nagyon, hadd mondjak egy példát, Mária Nosztrán voltam egyszer, és a börtönbe beszéltem raboknak, és volt egy nagyon kedves százados, aki azt mondta, hogy ő egy módszert talál a hazudozás meg a képmutatás ellen, hogy ő kihirdette a raboknak, hogy ő minden csütörtökön egy óra beszélgetést fog rendezni erkölcsi kérdésekről, akinek kedve van, jöjjön el. A 100 rabból eljött 10-12. De azokkal olyan jó beszélgetéseket folytatott, és azok annyira belátták, hogy itt is érvényes az, amit Jézus mondott, hogy egy kis kovász tudja az egész tésztát megkeresztelni. Minden ember úgyse fogja elfogadni azt, hogy ne lopjon és ne hazudozzon. Állandóan ezen jár az embereknek az esze. De hogyha ha kisebb körben emberek ezt megértik, és ezt határozottan képviselik, ezek áthatják a környezetüket, és ebből lesz majd valami megszégyenülés a többi számára. Sajnos az egész világot meg a környezetünket nem lehet megváltoztatni. Elég dolog, hogyha mi megváltozunk, és elég dolog az, hogyha az általunk vallott erkölcsi törvényeket mások is elfogadják, természetesen ne tőlünk fogadják el, hanem mint örök és általános törvényeket, és majd a maguk kis területén áthatja ez a kovász a tésztát. Többre itt a földön, hogy olyan is mondta Isten Jeremiás íródákjának, báruknak, ugye nagyon szép kifejezés ez Jeremiás könyve 45. fejezetében, szóval ne kívánj nagyokat. Itt a földön nem lehet nagyokat kívánni. Itt a földön már óriási sikernek kell elkönyvelnünk, ha 2-3 ember szívében valami kicsirázik, és elkezd másképp folyni, mint addig folyt. Hát erre csak ezt tudom mondani. Tessék? Hát erre is mond a Biblia egy nagy mondatot, a Timóteusi egyik levélben mondja Pál apostol, hogy az idősebb ember ne dorgáld, hanem incsed, mint atyádat. Szóval azért idősebb emberekhez másképp kell viszonyulni, nagyobb gyengétséggel, tapintattal, tehát nem azért nem beolvasással, vagy nem mással. Tehát ugye az emberi élet egy bizonyos idő után leépül, fokozottan érzékenyé válik, sebezhetővé válik. Hát főleg, hogyha 80 éves emberekről van szó. Hát egyszer én egy békés megyei faluban látogattam ilyen házaspárt, 80 évesek voltak. Hát azt hittem, hogy nem hiszek a szememnek. Azok durván beszéltek, kegyetlen megszólásokkal éltek. Valami olyan félelmetes dolog kerekedett ki előttem. Azon gondolkoztam, hogy milyennek lehettek, amikor ők 40 meg 50 évesek voltak, erejük teljében. Akkor, hogy csapkodhattak és kiabálhattak, meg nem tudom én. Borzalmas volt. Én nem is tudtam szólni, csak végighallgatni őket. Gyaláztak mindenkit, a családjukat, a szomszédaikat, a világot, Istenig bezárólag mindenki csak gyaláztak, és valami kegyetlen durva magatartást tanúsítottak. Ilyenkor már nagyon nehéz bármit is tenni. Ilyenkor érvényes az a szabály, hogy egyetlen egy nagy eszköze van egy keresztény embernek, az igen hasznos, hogy mondja Jakab levele 5. fejezete, igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Nem vér és test ellen van tusakodásunk. Azokat az embereket hányja veti ide-oda a rossz ösztönük, indulatuk, a gonosz. Nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbírói ellen. És hát ilyenkor az imádságba kell megkettőzni az őrséget. Készséges életmódra való nevelés tekintetében adtuk ki ezt a kis könyvet, a Biblia helyes táplálkozásról. és egy újabb kiadvány is egy külföldi szerzőnek, a Vegetariánus Receptek című kiadványa. Hát tessenek szétnézni, egy valaki rendelt tőlem a múlt alkalommal a Korszakok nyomábanból példányokat. Tehát tessenek szétnézni itt a könyvek és kazetták között, és akkor találkozunk legközelebb december elején. Nem tudom, hogy van-e? Igen, pontosan december 1-én, tehát 4 hétről 4 hétre találkozunk. És még Béla is hozott kazettákat, ezeket is meg lehet nézni. Ezek tényleg gyakorlati és alapos dolgok. Én igyekeztem csak nagyon egyszerűen beszélni ma a témáról, de itt, ami van, rendkívül nagy részletességgel áll az önök rendelkezésére. Hát köszönjük szépen a figyelmet és a kérdéseket is, és akkor tessenek szétnézni a könyvek és kazetták között.

Köszöntök mindenkit. Amíg a technika életre kell, hadd szóljak néhány bevezető szót. Egy kicsit nehéz most megszólalnom, mert én is az elhangzottak hatása alatt vagyok, és hogy a nehéz a váltás, hogy egy lelki jellegű megközelítés után én itt berobbanok egy teljesen, az egészség megóvása vagy visszaszerzése szempontjából fontosnak tartott téma kellős közepébe. Ugye a visszafordítható cukorbetegségről lenne szó, és nem tudom, hogy ti, mint akik ilyen jellegű együttléteken általában megjelentek, ugye ismerős arcokat látok, bizonyára már észrevettétek, hogy mi úgy, specializálódunk. Vannak közöttünk olyanok, akik a lelki egészség kérdéskörével foglalkoznak. Mint lelki gondozó, lelkésznek illene nekem is ezzel a kérdéssel foglalkozni, és ilyen jellegű témával elétek állni. Annak idején én orvosnak készültem, és ezért a testi egészség kérdésköre sem áll távol tőlem, és engem komoly mértékig foglalkoztat az, hogy az elvesztett egészséget hogyan lehet visszaszerezni. Annak idején, amikor ilyen jellegű képzésben vettem részt, a szakdolgozatom témájáról is ezt választottam, az emberi szervezet védekezés öngyógyító mechanizmusai címmel írtam egy dolgozatot, és ebben alapvető kérdés volt az, hogy mi az egészség, mi a betegség, és hogyha elveszítjük az egészséget, akkor vajon a szervezetben vannak-e olyan mechanizmusok, olyan képességek, amelyek az egészség visszaszerzésében komoly szerepet játszanak. És úgy kristályosodott ki előttem egy végső válasz, hogy a szervezetben igenis vannak ilyenek, de nekem az egészséges életmóddal kell megteremtenem azokat a feltételeket, amikor a szervezet az én érdekemben ki is tudja fejteni ezeket a hatásokat. Tehát ezzel mintegy megalkottam önmagam számára az egészséges életmód arszpolitikáját, hogy az egészséges életmód voltaképpen a megelőzésre irányul, és ha már kialakult a betegség, akkor pedig az egészség visszaszerzése érdekében kell az egészség elveihez igazodnom, hogy a szervezetem ezeknek a beépített mechanizmusoknak a segítségével elvégezhesse az érdekemben mindazt, amire hivatott. És így ennek sorában aztán a kínatanulmány, amiről itt szó esett, is megjelent, és örömmel olvastam, hogy egy ilyen jellegű számomra, hogyha mondja a könyvek között, a könyvespolcon valamelyik áruházban meglátom, biztos nem veszem le. Mert kit érdekel az, ami Kínából jön? Józsefvárosi piac és egyebek nem foglalkoztatnak igazán. De amikor elolvastam, akkor voltaképpen egy olyan gondolatmenetre találtam, ami beleillett az én korábbi elképzelésembe, abba ugyanis, hogy még az ilyen durva és sokak szívében félelmet gerjesztő betegség, mint a rák, gyakorlatilag visszafordítható, hogyha a feltételeket a szervezetemben, már meglévő feltételeket működésbe hozom az egészséges életmód segítségével. Nagyon sok könyvet olvastam arról, hogy vajon a cukorbetegség, mint olyan visszafordítható-e. A klasszikus meghatározás azt vallja, hogy civilizációs jellegű betegség, lappangva, tünetszegényen, progresszív módon alakul ki, és korai halálozáshoz vezet. Ugye ebben jó néhány megalapítással egyet tudunk érteni, azt is, hogy lappangva, azzal is, hogy lappangva, tünetszegényen jelenik meg, hogy degeneratív jellegű civilizációs ártalom helytelen életmód hatására alakul ki, ez is szerepel a klasszikus megfogalmazásban, azzal már kevésbé állunk szóba, hogy progresszív. Sokkal jobb lenne arról olvasni, hogy ez egy regresszív, hogy egy visszafordítható dolog, és az ugyancsak kellemetlen érzéseket kelt, hogy korai halálozáshoz vezet. A statisztikák azt mutatják, hogy 18-20 éven rövidíti meg az életet, hogyha nem igazán megfelelő módon foglalkoznak vele. A megközelítés, a klasszikus megközelítés a cukorbetegség
féken tartása érdekében alkalmazott klasszikus megközelítés az, hogy szabályozni kell a beteg szénhidrát bevitelét. Fél zsömle, aztán, hogy az energiája meglehetősen komoly támogatást kapjon, akkor más forrásokhoz kell folyamodni, zsírhoz, szalonnához, fehérjefélékhez, tehát egy olyan jellegű életvitelhez, ami az egészség klasszikus elveivel nem igazán mutat kompatibilitást. Miután sokat foglalkoztam én magam is ezzel a kérdéssel, találtam egy könyvet, aminek most a tartalmi vázát szeretném elétek tárni. Ez egy egészen másféle megközelítés. Tudni, ki mondja azt, hogy a cukorbetegség, a kettes típusú, majd az egyes típusúra is kitérnék, a kettes típusú cukorbetegség nem szénhidrát anyagcsere zavar, hanem lipid, azaz zsír anyagcsere zavar. És amikor a kórházban a dietetikus engem zsírbő és szénhidrát szegény diétára fog, akkor gyakorlatilag előmozdítja a betegségem előrehaladását és rosszabbodását, mert nem a megfelelő módon nyúl hozzá. És ez általában az egészségügyben sok esetben visszatérő probléma, hogy egy biológiai jellegű nem éppen

nyitják. Ugye amikor felhelyeznek egy stentet, mert eldugult a koszorúér, akkor voltak éppen kitágítják ezzel a bizonyos beépített kis lyukacsos csővel azt az érszakaszt, azt az érpályát, amelyik a koleszterin lerakódások miatt eltömődött. Más esetben ballonos tágítással próbálkoznak, ami megint csak arra hivatott, hogy mechanikus úton kitágítsa azt az érszakaszt, amely nem teszi lehetővé az elegendő mennyiségű vérátfolyást. A bypass műtét, amikor a lábszárból, illetve a combból kihúzott vénával próbálják áthidalni az eltömődött koszorú ereket, megint csak egy mechanikus megközelítés, mert nem az alapproblémával foglalkoznak, ami kiváltotta a lerakódást, hanem miután eltömődtek szakaszok, akkor újakkal pótoljuk, hogy azután 2-3 éve elteltével az újak is legalább annyira eltömődötteké váljanak, mint a korábbiak. A közeli baráti körömben van valaki, olyan velem egykorú, aki bypass műtéten esett át, és de nem az összes koszorú erét hidalták át, hanem egyet-kettőt, és az át nem hidaltak, ba pedig stentet ültettek be. Aztán leküldték Füredre, hogy ott rehabilitálják a szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó kórházi osztályon. 4 hónap elteltével anginás panaszai jelentkeztek, mert a beültetett stent 4 hónap alatt már eltömődött. Szóval megint nem az alap problémával foglalkoztak e vonatkozásban is, és a cukorbetegség esetében is, ahogy utaltam rá, ez a probléma áll fent, és ha látjuk ezt a képet, ugye reméltem, hogy egy kicsit beborul, be is következett, ne felejtsük el, az ókori izraeliták a felhő alatt voltak, amikor vándoroltak. És ugye elgondoltam nem egyszer, amikor kirándultam, hogy jaj, de rossz beborult, nem izzadtam, nem égetett fel a nap, és élveztem a kirándulást. Hát reméltem, hogy itt is ez következik be, látunk valamit a kivetített képekből. Hát ha látszik onnan hátulról, innen halványan dereng valami, ez a Colorado folyó egyik érdekes szakasza, a Horseshoe Canyon, amikor is visszafordul a folyó. Hát ezzel szerettem volna demonstrálni azt, hogy van valami, ami visszafordul, noha általában nem ez a vélekedés felőle. Tehát a cukorbetegség visszafordítható, és mertem remélni, hogy a látvány majd elmélyíti ezt a gondolatot. Nézzük tovább. Ez az idősebb úriember azért került ide a diák közé, mert egy érdekes mondatot veszünk át tőle. Nem óriási kutatási összegekre van itt szükség, hanem egy új ötletre, és ezt az új ötletet próbáltam itt az előzőekben érzékeltetni. Az új ötlet lényege abban állna, hogy lipid anyagcsere zavarként kezeljük a cukorbetegséget, tehát az állati zsiradék és általában a zsiradék bevitelt kell korlátozni, és akkor majd látni fogjuk, hogy milyen változások következnek be a szervezetünkben sejtszinten, ami azzal a bizonyos inzulinnal szembeni ellenállással magyarázható, illetőleg összefüggésbe hozható. Ez az új megközelítés a statisztikai adatok alapján 3-szor olyan hatékony, mint minden korábbi. Ugye ott van a könyvespolcomon nekem is néhány ilyen jellegű könyv, 30 napos diabétes csoda, és ehhez hasonló könyvek például, hogy gyógyítható a cukorbetegség, és egy egészen furcsa külsejű ember előadásai DVD formában is közkézen forognak itt a mi berkeinkben. Magát a háttérben meghúzódó összefüggéseket nem kínálják fel ezek a könyvek. Megpróbálnak olyan életmódot és olyan étrendet kialakítani, amelyek rostban gazdag táplálékot kínálnak, mondván, hogy ezeknek a glikémiás indexe alacsony, lassabb a felszívódásuk, és ennek eredményeképpen nem terhelik meg annyira a szervezetet, és a hasnyálmirigy is nagyjából tudja kezelni ezt a problémát, hogyha nem olyan mértékű a betegség eluralkodása, hogy gyógyszeres kezelésre, vagy akár inzulin bevitelre van szükség. A következőt lehet ettől a bizonyos beavatkozástól, vagy kúrától várni. Hát egyrészt, hogy 3-szor olyan hatékony,

A vércukorszint szabályozás szempontjából, mint a korábbi diéták, fogyással jár általában ugye a kettes típusú cukorbetegekre jellemző az elhízás, ugye zsíranyagcsere zavarról van szó, ne felejtsük el, alacsonyabb koleszterin szint jár a nyomában, javítja a szív állapotát, egészséges vérnyomás csökkenéssel számolhatunk, és fokozott vitalitással. Mert ugye bejut a sejtekbe a cukor, ami hát voltak éppen az energiát biztosítja, és a kettes típusú cukorbetegségnél pedig az alapprobléma az, hogy a sejtek az inzulinnal szembeni ellenállás kifejtése kapcsán nem engedik be inzulin kíséretében a cukrot sem. Az egyes típusú cukorbetegség, miután reménységem szerint senki nem érintett ezen a területen, ezt én egy kicsit balkézről kezelném. Most annyit elmondanék, hogy az egyes típusú cukorbetegség autoimmun betegség. És főleg azoknál a gyerekeknél alakul ki, akiket korán elválasztottak, azaz az anyának vagy nem volt teje, vagy nem volt elég teje, és ezért 2-3 hónap után az ilyen jellegű kísérletezések kudarca miatt, hogy tudnék az anya talán majd több tejjel láthatja el a csecsemőt, megkiúsultak, és ezért különböző tápszerek bevitelére kellett, hogy szorítkozzanak. A lényeg az, hogy mi is a gyerekünket annak idején ilyen feles tejjel tápláltuk, bár 7 hónapig szopott, és 2-3 hónap előtti elválasztása kritikus ilyen szempontból, de a feles tej kínálkozott akkor 31 néhány évvel ezelőtt, mint egyetlen és jónak vagy legjobbnak minősülő megoldás. Nem tudtunk akkor arról, hogy a tehén tejben bizonyos fehérje szakaszok, tehát a kazeinnek, a tejfehérjének bizonyos szekvenciája megegyezik a hasnyálmirigy béta sejtjein belül bizonyos fehérje szakaszokkal, és miközben allergiás reakciót vált ki a tehén tej a gyermek szervezetéből, és az immunrendszer csatasorba állítva próbálja felszámolni ezt a behatolást, nem áll le, miután a tejfehérjével leszámolt, hanem a hasnyálmirigy Langerhans szigetei ellen fordul, és felemészti a Langerhans szigeteken belül a béta sejtek inzulin termelő egységeit, és ezért alakul ki az inzulin függő cukorbetegség, mert hogy az inzulin termelés, mint olyan, az inzulin termelő egységek halála miatt megszűnik. Hát ennyit erről, ezeket majd átlépjük, ha valakit ez közelebbről érdekel, akkor majd talán beszélgetések formájában előkerülhetnek. A cukorbetegséghez vezető út nem egyirányú, ez egy ugyanolyan szinonim fogalom, mint az előbb látott képen, az a gondolat, hogy a cukorbetegség visszafordítható. Ennek a programnak az a lényeg, hogy igyekszik megérteni a diabétesz kiváltó okát, és hogy ezt kijavíthassa, ez a célja, amennyire ezt életmód és étrend változtatásával lehetséges véghez vinni. A lényeg az, hogy a változtatás igen könnyen végrehajtható. Amikor ezt a könyvet a kezembe vettem, az első oldalakon arról olvastam, hogy annyi szénhidrátot ehetek, amennyit akarok. Na mondom, ilyet még nem hallottam a cukorbetegséggel összefüggésben. Bizonyos megkötések vannak, például az, hogy a glikémiás index alacsony legyen, és hogy teljes értékű táplálék legyen, sok zöldségfélét tartalmazon az étrend és sok gyümölcsöt, lehetőség szerint nem azokat, amelyek hatalmas lökést adnak a hasnyálmirigynek, mert olyan gazdagok cukorban, tehát nem mazsolával, meg függével és aszalványokkal kezdjem, hanem ha majd a szervezetem már egy kicsit aklimatizálódott, akkor egy bizonyos időtávlatában ezekhez a dolgokhoz is hozzányúlhatok. Úgy végezték a kísérletet, bocsánat, hogy emberekkel nem szokás kísérletezni, tehát a vizsgálatot, hogy nem engedték az embereket tornázni. És nem engedtek semmi némű egyéb életmód változtatást beiktatni, egyedül az étrenddel próbálták a cukorbetegséget kordában tartani. Ugye, mert a torna az izmok működése nyomán égeti a cukrot, tehát meghamisította volna a mérési eredményeket. Tehát arra összpontosít ez a bizonyos megközelítés, hogy mit és nem arra, hogy mennyit együnk, és ez a magyar embernek felszabadult érzést kelt a lényében, tehát ugye mi azért a haspártiságról ismert emberek vagyunk.
Mit jelent a cukorbetegség visszafordítása? A cukorbetegek fokozott testsúlygyarapodással kell számoljanak, emelkedett vércukorszinttel, növekvő dózisú gyógyszerek adagolásával, ahogy az előzőekben ezt próbáltam kifejteni, és egyre súlyosbodó szövődményekkel. A szövődményekre nem térnék ki, ezek súlyosak, nyomasztóak. És ha a cukorbetegség visszafordításáról, visszafordulásáról beszélünk, akkor nézzük meg, hogy ez mit jelent. Hát ennek az inverzét mondhatnánk, vagyis azt jelenti, hogy a vércukorszint csökkenni kezd, a gyógyszer adagok visszaszorulnak, vagy éppen megszüntethetőek, a szövődmények sokat javulnak, majd statisztikai adatok formájában is meglátjuk, hogy milyen mértékig, milyen területeken milyen mértékig, és a szívbetegség sok esetben javulásnak indul. Azért fontos a szívbetegség kérdését kiemelni, mert a cukorbetegek általában szívkoszorúér betegségben halnak meg. Mert a magasabb vércukorszint és a magasabb inzulin szint a májat koleszterin termelésre készteti. És hiába élek én vegán életmódon, ha a vércukor szintem és az inzulinnal szembeni ellenállás következtében a véremben az inzulin szint is magas, a májam koleszterint fog termelni nem kívánatos mértékben és mennyiségben, és az eredmény ugyanaz, a szív- és érrendszeri problémák eluralkodnak és elhatalmasodnak. Maga a betegség is teljesen megszűnik, vethetnénk fel a kérdést, mert minek foglalkozni valamivel, ha amúgy beteg maradok. Van, aki csak a gyógyszeradag csökkenését éri el. Van, aki egy-egy gyógyszerétől teljesen megszabadul. Van, aki az összes gyógyszerétől megszabadul, és vannak olyanok, akiknél a vércukorszint tartósan lecsökken, és a betegség többé nem diagnosztizálható. Azt is mondhatnánk, és itt látjuk ezt az utolsó sort, ha egyáltalán elolvasható, hogy az utolsó diát ki maga írja meg, mert ez részben a program komolyan vételétől és következetes érvényesítésétől függ, hogy az én esetemben melyik stációnál áll meg a folyamat. Honnan tudjuk, hogy cukorbetegséggel állunk szemben? Hát az előbbiekben már érintettünk néhány tünetet. Kimerültség a szervezet kelleténél gyorsabban veszít vizet, állandó szomjúságérzet, ezek a nagyon súlyos esetek, vagy a súlyosabbnak tekinthető esetek. Amikor arról beszélünk, hogy tünetszegényen lappangva, akkor nem ezekre gondolunk, hanem a prediabéteses állapotra, ami már károkozást azért hagy maga után, de ezekkel a drasztikus dolgokkal, mint például égető szomjúságérzet, nem jár együtt. És sok folyadékbevitel. Ugye voltak éppen a probléma lényege az, hogy a véráramban keringő cukor képtelen bejutni a sejtekbe, és ott energiát szolgáltatni, ezért jelenik meg a kimerültség érzése, aluszékonyság, stb. Nézzük tovább. Ugye a glükóz ez a bizonyos energiaforrás, és úgy próbálják egyesek ezt képiesen is ábrázolni, hogy a sejtünknek megfelelő üzemanyagra van szüksége. Ezt szolgáltatná a glükóz, és ha ez nem jut be oda, ahova be kellene jutnia, akkor bizony energiaszegény állapotba kerül a szervezet, és ennek az eredménye az, hogy enerváltak vagyunk, fáradékonyak, akár memória problémákkal is küzdhetünk bizonyosabb, nehezebb szituációkban. Viszont a véráramban keringő cukor tönkreteszi az artériákat, károsítja a szívet, a szemek, vesék, végtagok véredényeit, hova tovább, ami itt nem szerepel, ahogy előbb említettem, a májat koleszterin termelésre sarkalja. Tünetek, amiket nem szerepelnek, viszketegség, kimeneti nyílások környékén. Ez azért van, mert a cukor nem feldolgozásra, hanem ürítésre kerül, és a cukor kedvező táptalajt biztosít baktériumoknak és gombáknak. És ezért a kimeneti nyílásokon ezek megtelepszenek, és ott viszketegséget eredményeznek. Ha a test egész felületén jelentkezik viszketés, akkor ez azt jelenti, hogy a vérben magas az inzulin szint, és ez okozza ezt a kellemetlen következményt. A cukorbetegség számokban 11,1 millimol per literes
érték feletti bármely napszakban mért vércukor eredmény már azt jelzi, hogy én cukorbeteg vagyok. 8 órás éhezés után a vércukor szint elérhetőleg meghaladja 7,0 millimol per literes értéket, ez is azt jelenti, hogy már cukorbetegnek minősülök. A cukortolerancia teszt esetében 7,5 g glükóz tartalmazó szirupot itatnak, és a 2 órával később a vércukorszint elérhetőleg meghaladja a 11,1 millimol per literes értéket, akkor bizony az én szervezetem nem kellőképpen reagál a cukorbevitelre. A normál éhgyomri vércukorszint 5,6 millimol per liter érték alatt van, azonban én ezt az adatot egy kicsit korrigálnám. 4,6 millimol per literes érték alatt áll le a hasnyálmirigy inzulin termelése. Tehát én pihentetni akarom a hasnyálmirigyet, akkor az éhomi vércukor érték célba vett érték a 4,6 millimol per literes érték alatti, 3,9-4,6 között kellene mérni az éhomi vércukor értéket, ami a normálisnak, az egészségesnek megfelel. A 2 órás cukortolerancia teszt ideje alatt nem haladhatja meg a 7,8 millimol per literes értéket a vércukor szint. Ha ezt meghaladja, akkor prediabéteses jelenségről vagy állapotról kell beszámolni. A cukorbetegség típusai, hát erről már szóltam, hogy ha nem veszük rossz néven, akkor én ezt átlépném. A képnél annyit, hogy az látszik, hogy ennek a nőnek, mert feltehetően ez egy női kéz, amelyik tankol, nem a körmére tenném a hangsúlyt, amelyik különböző színekben pompázik, hanem arra, hogy egy kulcsba beillesztendő zárat próbál ez közelhozni hozzánk, és azt akarja érzékeltetni és képies formában elénk tárni, hogy a kulcs az inzulin. A kulcsuk az inzulin receptor a sejtmembránon, és a kulcs nem fér be a zárba, tehát az inzulin nem tud bejutni a sejtekbe. Olyan, mint amikor valaki rágógumit gyömöszöl bele a kulcsukba, és amíg a rágógumit onnan ki nem piszkáljuk, azon az ajtón mi azzal az oda illő zárral bemenni nem tudunk. Szóval ebből ennyit. Jó, megyünk tovább. Az egyes típusú cukorbetegséggel kapcsolatban elmondtam mindazt, amit el kellett mondanom, hogy ez egy autoimmunreakció, autoimmunbetegség, viszont van egy örömhír, azért azt hozzátenném. Nem olyan reménytelen az egyes típusú cukorbetegek állapota sem, annak függvényében, hogy az inzulin termelő egységek mennyire pusztultak, illetve mennyire nem. Lehetséges, hogy nem állítanak elő annyi inzulint, amennyire az én szervezetemnek szüksége lenne, de a hasnyálmirigyben vannak őssejtek, és ha a kedvező feltételeket biztosítom az életmóddal, akkor ezek az őssejtek béta sejtek formájára alakulnak át, és inzulin termelő egységekké válnak. Nem lesz teljes értékű a helyreállítás, de az inzulin bevitel csökkenését mindenképpen maga után vonhatja. Hogy ez hogy működik? Patkány vagy egér kísérletekről számoltak be, és például művi úton eltávolították a patkányok májának a 90%-át. Egy hónap, tudjuk, hogy ezek rövid életciklusú állatkák, egy hónap alatt helyreállt a teljes májvolumen. A benne lévő, a májban lévő őssejteknek köszönhetően. És ugyanez a hasnyálmirigyre is érvényes, ha nem is ilyen mértékig. Tehát olyan esetről is hallottam, illetőleg akik ezt a bizonyos DVD-t megnézhették, ahol egyes típusú cukorbeteg nagyon szigorú, radikálisan, következetesen érvényesített életmód változással élte az életét. Korábban inzulinfüggő cukorbeteg volt, és valamennyi gyógyszerétől megszabadulhatott. Éppen ennek az előbb említett folyamatnak eredményeképpen. Úgyhogy ő maga is elkötelezetté vált a területen, és létrehozott egy szanatóriumot, ahol egyes és kettes típusú cukorbetegeken próbáltak segíteni. A korábbi megoldásokról már esett szó, megint csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy a dietetikusok a
szénhidrát bevitellel próbáltak operálni, a hasnyálmirigy napi terhelését próbálták állandó szinten tartani azzal, hogy a szénhidrát bevitelt korlátozták, minimumra csökkentették, és az energiát más forrásokból próbálták pótolni. Hát itt egy hasnyálmirigy látható a megfelelő környezetében. Egy kitérő, rövid kis kitérő, ez a két kis golyófej azért van itt, mert ugye egypetélyű ikrekről van szó, és azt vizsgálták, hogy vajon a gének, tehát a genetikai háttér mennyiben játszik szerepet a cukorbetegség kialakulásában. Az egyik gyerek élt úgy, ahogy egészségtelenül kialakult nála a kettes típusú cukorbetegség, a másik gyerek egészségesen élt, és nem alakult ki nála. Tehát kimondható ezzel összefüggésben is az, ami a Kína tanulmány egyik kulcs mondata, hogy nem a gének és nem a környezeti ártalmak okozzák a betegséget első helyen, hanem az életmód és a táplálkozás, amivel mi radikálisan és nagyon eredményesen tönkretehetjük magunkat. Tehát a genetikai háttérre való hivatkozás e tekintetben sem indokolt, hogy én ugye genetikailag érzékenyebb vagyok ezért, hát kialakult nálam, most mit csináljak. Nem, én vagyok a felelős az életmódommal, hogyha efféle problémával számolnom kell. A hemoglobin A1C egy ilyen szakmai betoldás, a hemoglobin A1C mérése, amit 3 havonta engedélyez az orvos, azt jelenti, ezek azt próbálja mutatni, hogy mennyi glükóz jutott be a sejtekbe és kötődött a hemoglobin fehérjéhez. Egy vörös vérsejt élettartama 4 hónap, és ezért 3 hónapban jelölték meg azt az intervallumot, aminek keretében és közegében ezt a vizsgálatot végzik. Tehát ha sok glükóz van a vérben, akkor több, ha kevesebb, akkor kevesebb kapcsolódik a hemoglobinhez. Tehát ha nem jut be a sejtekbe a glükóz, akkor a vérben kering, hozzákapcsolódik a vörös vérsejthez, és marker lesz, tehát egy jelzés lesz arra vonatkozóan, hogy én mennyire vagyok érzékeny az inzulinra, vagy mennyire vagyok éppen érzéketlen. Ha ez magas, ez az érték, akkor valószínűleg nekem kettes típusú cukorbetegségem van, és ennek megfelelő módon kell a dolgokhoz viszonyulnom. 7% alatti érték a kívánatos, de egyesek azt mondják, hogy a 6% lenne igazán a célba veendő érték a hemoglobin A1C megalapításánál. Hát itt az Amerikai Diabétesz Társaság ajánlása olvasható, ami nem oldott meg semmit, úgyhogy nem is érdemes vele foglalkozni, tovább lépünk. A klasszikus megközelítési módot vették célba. Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet a kettes típusú cukorbetegséget visszafordítani. Egyrészt kimondhatjuk, hogy lehetséges életmód változtatás segítségével, itt Magyarországon is nagyon sok példa szól erről. Az új információk a kettes típusú cukorbetegség kiváltó okával kapcsolatban már az előbbiekben elhangzottak, mégpedig az, hogy ez lipid anyagcsere zavar, tehát a sejtekbe bekerülő zsiradék váltja ki az inzulinnal szembeni ellenállást, és érdekes, majd kitérünk rá, ha még lesz idő, hogy azok a kis mitokondriumok, ezek a parányi kis kohók, vagy energiát szolgáltató egységek, ha sok a zsír a sejtben, számukat tekintve megkevesbednek, méretük megnő, és nem képesek ellátni csak töredékesen a zsírégető szerepét. Voltak éppen egy lipidanyagcsere zavar annak eredményeképpen alakul ki, hogy sok zsírt viszek be, amit a szervezet nem tud feldolgozni, láncreakció indul el, mert miközben a sejtekbe bekerül a zsír, ott nem ég el, noha a mitokondriumok arra lennének hivatottak, hogy elégessék, sőt a mitokondriumok a sok zsír jelenlétében elveszítik a zsírégető képességüket, és egy dominó elvési láncreakció jellegű folyamat veszi kezdetét. És éppen ezért a tradicionális cukorbeteg diéta igen szerény eredményekkel társul, mert nem ott kezeli a problémát, ahol a probléma kialakult. A vizsgálat onnan vette kezdetét, vagy legalábbis az ötlet, amire ez a bizonyos Elliot Jocelyn is hivatkozott. Megvizsgálták, hogy Kínában, Tájföldön, Japánban és Afrika egyes vidékein, ahol a lakosság szinte kizárólag szénhidrátokban bőséges ételeket fogyaszt, miért nem alakult ki cukorbetegség, hiszen ha ez szénhidrát anyagcsere zavar,
akkor ott kellene leginkább megjelenni. Ugye a Kínában a rizsevők méretetlen mennyiségű gabonafélét fogyasztanak rizs formájában, és ott aztán a szervezet az ilyenlegű terhelés eredményeképpen már kellett volna jelezzen egy cukorbetegség megjelenése formájában. Tehát az itt élő emberek nem követnek diabetikus étrendet, nem tartózkodnak a szénhidrátoktól, keményítő tartalmú ételektől, és ezek, tehát ezek az emberek lényegesen több szénhidrátot fogyasztanak, mint a nyugati társadalmakban élők. Akkor mi az oka annak, hogy nem alakult ki náluk a cukorbetegség, miközben az alacsony szénhidrátot fogyasztó társadalmak körében járványszerű. 200 millió emberről tudnak, Magyarországon minden 20. ember az orvosi regisztráció szintjén cukorbetegnek minősül, de legalább ugyanennyi azoknak a száma, akiket még nem regisztráltak. Tehát Magyarországon minden 10. ember cukorbeteg, vagy prediabéteses, vagy már kezelésre szoruló cukorbeteg, mert hogy lappangva, tünetszegényen, helyten életmód hatására kialakuló progresszív folyamatról van szó. A végén ez a nagybetűvel oda írt mondat a lényeget fogalmazza meg. A szénhidrátok nem okoznak cukorbetegséget, éppen az egészséges összetett szénhidrátoktól várhatjuk a megoldást. A nyugati étrend árnyoldalai, itt csak riasztó képeket próbáltam kikeresni az internetről, ezek a McDonald's gyerekek, akiket itt látunk, ezeket könnyebb átugrani, mint megkerülni. Erre, szóval ez jellemzi őket leginkább. És ha az ember kimegy Amerikába, és körülnéz mondjuk egy bevásárlóközpontban, vagy mondjuk egy vidám parkban, akkor ami feltűnik, mindenkinek a kezében van egy zacskó, és abból megállás nélkül. Szóval állandó terhelés alatt van a hasnyálmirigy, soha nem pihen, aminek eredményeképpen aztán kimerül, és a megfelelő reakciókkal kell számolni. Nem tudom, ismerjük-e azt az interneten is látható kis filmet, ez a Super Size Me, nem tudom a magyar fordítását, az a lényege, hogy egy ember 30 napig vállalta, hogy McDonald's kaján él, 15 nap elteltével már komoly problémák jelentkeztek nála, megnőtt a vérnyomása, a vércukor szint is emelkedni kezdett, rossz közérzet, fáradékonyság, stb. Ő kitartott mind a 30 napot a McDonald's ételén töltötte el. Ha jól tudom, akkor rövid idejű kórházi kezelésre szorult a 30 nap elteltével. Egy másik az interneten is látható kép. Valaki a McDonald's-nél vett hamburgerét kint felejtette. És hosszú hónapok elteltével semmi változáson nem ment át. Nem rohadt meg, nem pusztult el, semmilyen állatok se kezdték ki, azok tudják, hogy mi hasznos és mi nem. Szóval egyszerűen, ha örök életűek leszünk, ha McDonald's-nél étkezünk, főleg ha hamburgert, mert soha nem emésztjük meg, utánpótlás se kell, mindig ott marad. Olyan ez, mint amikor valaki megeszi a kőlevest a kővel együtt, a kő marad. Úgyhogy ennyit erről. A nyugati étrend árnyoldalaival nem foglalkoznánk, sajnos szenvedő alanyai vagyunk ennek. A tényekről viszont néhány szót. Az ázsiai és afrikai lakosság körében ritka a diabétesz. A betegség előfordulási gyakorisága a szénhidrátok táplálékból való kiszorulásával arányosan emelkedik. Ezt az előbbiekben olvastuk más szavakkal, más mondatszerkesztésben, azért mondom el másképp is, hogy súlykoljak. Hogy ezek a gondolatok, ha kevés is, de ezek legalább megfontolása érdemesek, átmenjen. A megalapítás, a cukorbetegséget nem a szénhidrátokban gazdag étrend okozza. A gondot ezeknek a szervezeten belüli feldolgozása váltja ki. Hát itt a test belsejében megint ugye azt a érdekes gondolatot összegezhetjük, hogy a zárba nem illik bele a kulcs, és már tovább is léphetünk, mert ennek a diának ez a lényege. Mi a cél, hogyha mondjuk életmódváltoztatással próbálkozunk, az inzulin érzékenység fokozását kell célul kitűzni.
És az új étrend legjellemzőbb vonása, hogy szinte egyáltalán nem tartalmaz zsiradékot. Csak azért, hogy rögzíteni tudjuk, a Kína tanulmányból egyenesen levezetve, a legközelebbi alkalommal kedden egy másik könyvvel fogok elétek állni. Ennek az a címe, hogy hogyan lehet visszafordítani, tehát megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket. És ebben van egy klasszikus mondat. Semmi olyat ne együnk, aminek arca vagy anyja van. Ezt is csak azért mondom, hogy ezt aztán meg tudjuk jegyezni, nem? Semmi olyat, aminek arca vagy anyja van. A Kína tanulmányban a lényeget az állati fehérje bevitel mértékére súlyozza a szerző. A szív- és érrendszeri betegség és a kettes típusú cukorbetegség esetén pedig a zsiradékbevitelen van a hangsúly, főleg az állati eredetű zsiradékbevitelen. Eltömi a kulcsukat, nem megy be a kulcs, és nem jut be a sejtbe az inzulin cukor kíséretében, vagy a cukor-inzulin kíséretében. És ezért kialakul a kettes típusú cukorbetegség, ami az inzulinnal szembeni ellenállásban ölt testet. Mi az eredmény? A páciensek felhagyhatnak az inzulin használatával, miközben a vércukor szintjük alacsonyabb minden korábban mért értéknél. Szóval, ha a nyugati életmód árnyoldalait kiszűrjük az életünkből, nem csak egy területen, hanem az életünk, illetőleg az életvitelünk szinte minden területén komoly javulás jelenik meg. Ha mondjuk kettes típusú cukorbetegséggel küszködöm, és változtatok az étrendenen, a szívem és az ereim állapota is javulni fog. Mert lebontja ott a szervezet azt, amit kényszerből le kellett pakolnia, mert hogy szüksége van. Az erek falán van koleszterin, a májam már nem termel annyit, mert hogy nem kell termelnie, mert nem sarkalom a magas inzulin szinttel, hogy termeljen, leveszi az érfalról, használja. Nemi hormonokat készít belőle, és sejtmembránt. Szóval, és ennek eredménye, előre bocsátanám, egy sajnos nem készül dia belőle, van olyan eset, amikor a hóért akasztják. Egy bizonyos Kelvin Esselstyn nevű orvos, aki ennek a bizonyos szív- és érrendszeri problémának a megállításában és visszafordításában kulcs szerepet játszott egy másikkal, egy Dean Ornish nevűvel, akinek a munkásságáról a Döntő Bizonyíték című könyvben olvashatunk. Na, ez a bizonyos Kelvin Esselstyn egy nagyon személyes hangvételű tapasztalatról számol be, felkereste a kollégája. Egy kardiológus, aki aznap is vagy 11 néhány műtétet hajtott végre, ezek sorában bypass műtétek is szerepeltek. Beül a hivatalába, az irodájába, és egyszer csak érzi, ugye mindig a pihenéskor szoktak az efféle tünetek jelentkezni, anginás fájdalmakat érzett önmagánál. Szívtáji szorítás, állkaposba irányuló zsibbasztó érzés, balkar zsibbadása, és hát szorító, mellkast összerángatni akaró fájdalom. Megkereste ezt a barátját, és mondta, hogy nézd, én naponta bypass műtétek sorát, nyitott szívműtéteket hajtok végre. Tudom, mivel jár. Nem szeretnék egy ilyen jellegű beavatkozás alanyává válni. És éppen ezért hallottam, hogy te ilyenekkel foglalkozol, szeretném a tanácsodat kérni. Ennek az embernek 4,27 millimol per literes volt az összkoleszterin értéke, nem rossz. Nem dohányzott, sportolt, stb., és mégis kialakult nála. Vannak emberek, akiknek az anyagcseréje eltér a másikétól. Hallottuk Tóth Gábor eladásában, nincs két egyforma anyagcseréjű ember. Van, aki kedvezőben, mások kedvezőtlenebbül reagálnak bizonyos dolgokra. A lényeg az, hogy ennek az embernek mondta el a kollega, a Kelvin Esselstyn, hogy semmi olyat, aminek anyja vagy arca van. 2,5 év elteltével az artériái és a koszorú erei tökéletesen és maradéktalanul átjárhatókká váltak, olyan rugalmassá, mint a gyermeké.
Semmi más nem csinált, csak az étrendjét állította át, persze csoportterápia keretében, ami azt jelenti, hogy a családja felsorakozott mögé. És az asszony is azt tette, amit ő, aminek nincs arca vagy anyja. Tehát kiszűrte az életéből és az életviteléből az állati termékeket radikálisan mindenestől fogva, és a zsírbevitelt még az avokádó és az olajos magvak kizárásával is korlátozta. Egészséges embereknél ilyen jellegű radikális korlátozásra nincs szükség, betegeknél igen. Mert sokkal gyorsabb lesz és eredményesebb a helyreállítás folyamata. És ahogy a zsírt kihagyjuk, a sejtjeink egyre érzékenyebbé válnak az inzulinra, és az inzulinnal szembeni ellenállás megszüntével bejut a glükóz a sejtekbe, és ott vitalitást, életerőt, munkakedvet, fiatalságot eredményeznek. További eredmények. A hemoglobin A1C 1,2%-kal esett vissza, azt mondtuk, hogy 7% táján kell tartani, a 6 a kívánatos. Ha 7-ről indítok, már is a kívánatos érték alá kerültem, mert hogy olyan radikális eredményekkel számolhatok. A részvevők anyagcseréjének sebessége gyorsul. A cukorbetegek egyik jellemző tulajdonság, lelassul az anyagcseréjük, miközben egy egészséges ember egy átlagos táplálékot 4-5 órán belül megemészt, addig a cukorbetegek esetében ez 7-8 órára is kitolódhat. De miután délben harangoznak, illik enni, hát eszünk, ráeszünk a félig emésztett táplálékra, és ez további problémákkal társul. Megfigyelték, hogy adott esetben, amikor így egymásra halmozzuk az ételeket, 13 órát is eltölt a gyomorban egy bizonyos táplálék. Amit mondjuk megettem reggel, az még éjjel, este is ott van, hogyha össze-vissza ettem. Az, amit reggel fogyasztottam, nem csupán a többi, amit ráettem, tehát az emésztés ideje kitolódik, és ez ugyancsak fokozza a problémát. Na nézzük tovább. A sejtek inzulinérzékenysége javul, a táplálék, a tápanyagok felvétele gyorsult, csökken a testsúly, a nem korlátozott szénhidrát bevitel ellenére. Ez azért magyaroknak jó, nem? Ehetünk annyi, amennyi belénk fér. De bizonyos szempontok figyelembevétele mellett. A vércukorérték is jelentősen csökkent. Csökkentek a vérnyomás értékek is, mert ez egy komplex probléma. Mi külön elszigetelten foglalkozunk a cukorbetegséggel most, úgy hívják, hogy metabolikus X-szindróma. Mert hogy az elhízás, a magas vérnyomás ugyancsak benne van. Tehát ha én a cukorbetegséggel elszigetelten foglalkozom, a vérnyomás értékem is javulni fog, és csökken a testsúlyom is, és a metabolikus X-szindróma is visszaszorulóban lesz. Mérséklődik a vér viszkozitása, mert ugye a magas vérzsír szintnek köszönhetően a vörös vérsejtek ragadósága nyilvánul megjelenik meg, összecsapzódnak, eltömik a hajszálereket, és hát problémákat okozhatnak az eltömítettség eredményeképpen. A szövődmények visszaszorulnak, és jelentősen javul az életminőség. Hát itt a sejtmembránnal foglalkozik a dia, itt ugyancsak ezekkel a zsíregető kemencékkel, amit én megpróbáltam néhány mondat erejéig összefoglalóan elmondani az előzőekben. Itt az internetről néhány kép, amelyik a sejtet ábrázolja a mitokondriumaival együtt, itt pedig a leírás olvasható. Jelezném, hogy akinek ez az anyag kell, mert hogy érintett, vagy szeretne mélyebben tájékozódni, akkor nagyon szívesen átküldöm egy e-mail cím kapcsán, átküldöm bárkinek ezt a diasorozatot. Nálam nincs pendrive-on lehet tölteni. Ez egy gyomorgyűrű, ez csak az eretnetés jegyében illesztettem ide ezt a diát. Egyesek úgy próbálnak fogyni, hogy ugyan nem tudják magukat korlátozni a táplálékbevitel szempontjából, ezért gyomorgyűrűt helyeztetnek fel. Ami azt jelenti, hogy olyan picire zsugorítják össze a gyomrot, mint egy golflabda, csak a gyomor tágul. És ha én utána is próbálom tágítani, akkor fog tágulni. Van a távolabbi rokoni körben valaki, egy hölgy, olyan 30 és 40 közötti, hát én elborzadtam, amikor megláttam,
majdnem olyan magas, mint én, és legalább 150 kiló. Aztán a pár évvel ezelőtt látom, mondom, milyen jó alakú nő lett ebből. Kiderült, hogy gyomorgyűrűt helyeztek fel neki. Mostanában láttam akkora, mint korábban, már 150 kiló körüli. Hát azért, mert a fejben nem dőlt el semmi. Tehát nem hangolódott át egy életmódváltoztatás gyakorlati síkján a részletekben, nem mélyült el. Hát ezért ette azt, amit, úgyhogy próbál dohányozni annyit, mint egy kémény, csak azért, hogy ne legyen étvágya, de az étvágya megmaradt, és a további problémákkal is kell számolni, emiatt a járulékos szenvedély miatt. Az egyes típusú cukorbetegségről is beszéltem, és itt az egészséges étrend eszközeiről még egy utolsó összegzést hadd mondjak el, aztán átadnám a terepet a kirándulásnak. Kizárja a zsírokat és a koleszterint, a cukor és finomított szénhidrátok helyett egészséges, összetett szénhidrátokat részesíti előnyben. A telített zsírok fogyasztása további koleszterin előállítására készteti a szervezetet. Furcsa, nem? Ilyen anomália. Nem elég, hogy rosszat csinálok magammal, és rosszat viszek be a szervezetembe, ez a bevitt rossz további rosszra sarkalja a szervezetemet, vagy olyan dolgok előállítására, amire végképp nincs szükség. Minden fehérje növényi forrásból származik. Az állati fehérje bevitel növeli a veseelégtelenséget, és vagy legalábbis annak a kialakulásának a kockázatát. A károsodott vesének egészséges hüvelyesekre, gabonafélékre és zöldségfélékre van szüksége. Tilos a dohányzás, szinte kötelező a rendszeres testmozgás és a stresszkezelés. A stresszkezelésről még egy mondatot hadd mondjak el. Stressz esetén az anyagcsere nem úgy működik, mint stressz nélküli állapotban. Stressz állapotban lelassul az anyagcsere, vagy éppen leáll. Amikor megriadunk, akkor leáll a nyálelválasztás, kiszárad a szánk, leáll a gyomorsav termelés, mert hogy az erőket a veszély elhárítására kell összpontosítani. Ha lenne időm, elmondanék egy személyes példát, de talán két mondatban el tudom mondani. Építkezéskor fölmentem a padlásra, hogy lehozzam az ágyneműt, és nem volt létra. És nem volt, létra volt, lépcső nem volt, hungarocellel volt letakarva a lyuk, ahol felmentem. A doboztól, amit lehoztam, nem láttam a lyukat, beleléptem. Lejöttem 3 métert létra és egyéb segédeszközök nélkül, hátamon landoltam egy öntött vas lámpán, a lámpát kivonták a forgalomból azóta. Feljön anyósom, én ott gubbaszkodok, hát mi bajod van, mondom neki. Hát akkor ugye a régi falusi szindróma belép, fölhozott 5 tojásborántottát. Hát ugye anyóssal illik jóba lenni, megettem az 5 tojásborántottát. Igaz, hogy nem volt nyálelválasztás, igaz, hogy nem volt gyomorsavtermelés, és voltak éppen a rántotta olybá tűnt, mintha követettem volna kövestől, meg tányérostól. Hát úgy elrontottam a gyomromat, hogy éjszaka, akkor mentem ki a dolgomra, beájultam a szekrénybe, a gyomorrontás miatt, nem azért, mert leestem. Erre a feleségem kihívta rám az orvost, éjjel 2:30-kor, aki valószínűleg tudatmódosítószer hatása alatt állt, és csak annyit mondott visszatérő jelleggel, hogy uram, maga betegebb, mint amilyennek mutatja magát. Mondom, doktor úr vigasztalni tud. Na mindegy, előírta, hogy engem kórházba kell vinni reggel, jöjjön a mentő, és fekve vagyok szállítható csak és kizárólag. Ezért megfogtak, ugye 100 kiló körül voltam, ott fogtak meg, ahol fájt. Mondom, kimegyek lábon, nem, a doktor úr meghagyta. Jó. Az ócska fapados Toyota, ahol feküdnöm kellett, úgy rázott, hogy borzasztó, egy kéz egy felhúzóckodtam, hogy a hátam ne érjen oda. Utána le kellett adnom a ruhámat, ott feküdtem kiterítve egy ilyen tolókocsin, vagy nem tudom, mint lepedővel letakarva, és röntgen, bemegyek gyalog. Nem fekve vagyok szállítható, betettek fekve, megint ott, ahol fájt. Na mindegy, a lényeg, a selejt bosszúja. Hát a lényeg az volt, amit elmondtam, hogy nem volt emésztésem, és ez volt az egésznek az oka. Otthon kiúztam volna a lábon ezt a sorozat bordatörést, mert kiderült, hogy az volt nekem. És nem kellett volna bemennem a kórházba. Hát ott feküdtem 4 napig, és jöttek látogatni nagyon, hogy mondjam, szomorú arcot mutató testvérek, meg rokonok.
És kérdezték, hogy mi bajom van. Hát mondtam, otthon a lázlapon olvasd el. Az volt oda jó, hogy obszerváció. El voltak rémülve, obszervációja van. Ugye, akik nem tudnak latinul, azt jelenti, hogy megfigyelés. Tehát az én kórismém a megfigyelés. De hát ezzel tartoztam nekik, meg mindenkinek a világban, hogy velem így kitoltak. Na, a lényeg az, hogy a kettes típus cukorbetegség, tehát lipidanyagcserezavar, és a megoldás, hogy az állati termékeket és az állati zsiradékot, de a növényi zsiradékot is korlátozva élem az életemet, hogyha ezektől a problémáktól szabadulni akarok. Azért, hogy lássuk, hogy még mi minden maradt el, a Don't Drink Your Milk, ez ugye azt jelenti, hogy ne idd meg a tejedet, ez magyar nyelven is megjelent könyv, és arról beszél, amit én néhány mondatban elmondtam korábban. Itt megint a kulcsuk, hogy ez is rögzüljön. Az állati termékekről esik szó. A jelentősebb zsírforrások, a tejtermékek leginkább, ugye a tejfőfélék, tejszín, stb. Hogyha valaki nem tudná, hogy melyek a tejtermékek, itt láthatók. A tojás is szerepel a képben, a tojás így néz ki. Ne így tojáspótlót ne vegyünk. Nekem egyszer csináltak tojáspótlóból rántott, tehát úgy látszik, hogy a rántotta körül forog az életem. Borzasztó rossz volt, utána elolvastam, általában tojás nélkül készült, tojáspor volt benne, Amerikában történt mindez. Tartsuk alacsony szinten a növényi olajok bevitelét, és a jó zsírok kérdésköre kerül aztán itt elő. Ezekben mindben van zsír. Tehát nem kell attól félni, hogy majd zsírszegény életmód és táplálkozás eredményeképpen hát ennek jelennek meg majd a szövődményei, a kukoricaolaj ott van a boltokban. Tehát ez is jelzi azt, hogy a kukoricában is van. Ennek a bácsinak a nevéhez és személyhez kapcsolódik az alacsony glikémiás index, mint olyan. Tehát rostban gazdag táplálkozással elérem azt, hogy a cukor felszívódása lassú lesz, és minél alacsonyabb valaminek a glikémiás indexe, ez azt jelenti, hogy annak a felszívódása, annak az ételnek a belsejében található cukornak a felszívódása, a rosttartalom magas volt, amiatt lassú. Ez a néni azért került ide a képbe, nem azért, mert jól tartja magát, hanem azért, mert egy újabb jó dolgot talált ki, ez egy ausztrál kutató. A kenyér a tésztafélével összehasonlítva, a tésztaféle jobb glikémiás indexel rendelkezik, mert tömör. A kenyér lyukacsos és nagyobb felületen oszlik el a lyukak miatt, az emésztőnedv gyorsabban szívódik fel, hiába teljes kiérlésű. Ha a kettő között különbséget akarunk tenni, akkor a tészta javára döntsünk, teljes kiérlésű lisztből készült tészta javára, mert jobb a glikémiás indexe. Megint itt van az üzemanyag, hogy hogyan működik. Itt a kezdeti lépésekről olvashatunk majd, hogy hogyan próbáljunk átállni. És itt láthatjuk, hogy a zöldségféléket, gyümölcsféléket kell előtérbe helyezni, és ezzel nagyon sok további problémától is megszabadulunk. A lényeg az, amit most már összefoglalnék egy mondatban, próbáljuk meg, jelöljünk ki 3 hetet, és ez alatt a 3 hét alatt próbálkozzunk az itt felsorolt elvek gyakorlatba történő átültetésével, és hogyha beválik, akkor könnyebb lesz folytatni. És már egy utolsó képpel zárnánk ezzel. Kicsit gyönyörködjünk benne, és én a magam részéről itt befejezném.

A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy mit tanított Jézus a mennyei atyáról. Érintettük azt is, hogy mit tanított a Szent Lélekről. Mert Jézus félreérthetetlenül utalt az isteni személyekre. Valamint arról is beszéltünk, hogy Jézus hogyan érzékeltette, hogy milyen kapcsolat van az atya, a fiú, a Szent Lélek között. És azt mondtuk, hogy azért olyan nagyon fontos Jézusnak a tanítása erről a témáról, mert hiszen, ahogy ő maga Jézus mondta, senki sem ment fel a mennybe, hogy onnét visszajött volna, és nekünk fontos beszámolót adjon arról, hogy mi van, vagy mi nincs a mennyben, viszont Jézus onnét jött. Tehát emlékszünk rá, hogy amikor vádolták őt, és azt mondták, hogy hát ember létére Istenné teszi magát, akkor Jézus azt mondta türelmesen, értsétek meg, hogy ha én azt mondanám, hogy nem ismerem őt, akkor én hazuggá lennék. De én ismerem őt, mert én őtőle jöttem, és ő küldött engem. Ugye emlékszünk, hogy Jézus határozottan ilyen kijelentést tett, hogy ő látta az atyát. Ugye utalt rá, hogy ő a hangját hallotta, az arcát látta. Tehát ha Jézus a világ mindenségből jött, ahogy Pilátus előtt is mondta, hogy én azért születtem és azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, akkor szeretnénk még folytatni a múltkor feltett kérdésünket, tehát nem csak arra rákérdezni, hogy mit mondott az atyáról az, aki látta, hallotta őt, hanem szeretnénk tovább kérdezősködni, hogy az atyán kívül, a Szent Lelken kívül, az isteni háromságon, az isteni személyeken kívül, akik ugye tökéletes egységet alkotnak, még ki vagy mi van a természet feletti világban? Mert ha Jézus onnét jött, akkor a mi földünkön kívüli világmindenségről minden tud, és pedig közvetlen személyes tapasztalatból és ismeretből tudja. Ugye az Ószövetség utalt más természet feletti lényekre is. Pascal írja a gondolatokban egy helyen, és olyan találó ez a mondata, azt írja, a végtelen térségek örök hallgatása rettegéssel tölt el. Érdekes mondás? Azt mondja, a végtelen térségek örök hallgatása rettegéssel tölt el. Vagyis azt akarta kifejezésre jutatni ezzel, hogy ha nem lenne isteni kinyilatkoztatás, akkor mi nagyon rosszul érezzük magunkat, mert van körülöttünk egy monumentális világmindenség. Emlékszünk, tavaly megnéztük azt a filmet, ugye, az előadás sorozat végén, a tejútrendszer és azon túl. De ha valami isteni kinyilatkoztatást nem kapunk erről, akkor ezek a végtelen terek csak hallgatnak, és mi pedig itt vagyunk, és nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és kik vannak rajtunk kívül. Ugye, ahogy mondta valaki, hogy az ember néha úgy szeretne fölkiáltani, hogy van ott valaki? Vagy ki van ott? Ugye, ki van a roppant világmindenségben? Ugye az Ószövetség utal arra, hogy Istenen kívül milyen értelmes lények léteznek a világmindenségben. Csak egész röviden foglalom össze, hogy az Ószövetség mi mindent mond. Például Jób könyve, 37. fejezetének a 8. versében van egy olyan kijelentés, hogy amikor Isten megteremtette a mi világunkat, akkor a hajnalcsillagok és Isten minden fiai vigadoztak. Tehát mintha azt mondaná, hogy Istennel együtt ünnepeltek és örültek az új teremtésnek. Azt tudjuk a Bibliából, hogy a csillagok azok jelképezik az Isten angyalait, majd mindjárt szólunk róluk még egy kicsit többet is. A Bibliában ez olyan szójáték, hogy az ég serege, az jelenti egyrészt az égi testek sokasságát, a csillagokat, másrészt pedig jelenti az Isten angyalait, az Isten angyalainak a seregeit. Tehát amikor azt mondja Jób könyve, hogy a teremtés után a hajnal csillagok és Isten minden fiai vigadoztak, akkor sejtjük, hogy a hajnal csillagok jelképes beszéd és az Isten angyalaira utal, de kik azok, akikre még hozzáteszi, és Isten minden fiai. Ugye olyan titokzatos? Tehát azt mondaná, hogy az Isten összes értelmes teremtményei együtt ünnepeltek Istennel együtt, amikor a föld és az ember teremtése megtörtént. Aztán az Isten angyalairól például a 103. Zsoltár egy ilyen határozott összefoglaló kijelentést tesz. Azt mondja, hogy áldjátok az Urat, ő angyalai,
ti hatalmas erejűek, akik hallgattok az ő rendeletének szavára, és teljesítitek az ő rendeletének szavát. Ugye milyen érdekes megfogalmazás, hogy Isten angyalai hatalmas erejűek, akik az Isten rendeleteinek a hírvivői és a megvalósítói. Aztán a Bibliában van szó, és ezt gondolom sokaknak ismerős, egy Isten ellen lázadó angyal fejedelemről is. Ugye Ézsaiás könyvében van egy ilyen híres részlet, amely azt mondja, hogy miként estél alá az égről fényes csillag hajnalfia. Talán van, aki hallotta ezt a részletet. Ezékiel próféta könyvében azt olvassuk róla, hogy felkent, oltalmazó kérub volt ez a bizonyos fényes csillag hajnalfia, aki alá hullott, aki elbukott. Tehát ő az a bizonyos sátán. Ugye itt hadd jegyezzem meg, hogy a sátán, ez egy héber szó, egy héber név, és betű szerint annyit jelent, hogy ellenség. Egyszerűen ez a jelentés a szónak, hogy ellenség. Zakariás könyve, Jób könyve úgy mutatja be sátánt, ezt a Isten ellen lázadó, bukott angyal fejedelmet, mint aki az embernek a vádolója, mint aki az embernek a vesztére tör. Hát most az a kérdésünk, hogy Jézus mondott-e valamit, azon túl, hogy nagyon szeretett a mennyei atyáról beszélni, és örömmel tett bizonyságot arról, hogy kicsoda az Isten a valóságban, és a Szentlélekről is szólt. Szólt-e valamit a többi természet feletti lényről, hogy így mondjam, a természet feletti világnak az egyéb lakóiról? Még ha az Ószövetségről szólunk, hogy ugye röviden összefoglaltam, hogy az Ószövetség milyen más természet feletti lényekről beszél Istenen kívül a világ mindenségben, még szeretném megemlíteni a 78. Zsoltár 49. versét is. Ez a Zsoltár sorolja, hogy Isten milyen türelemmel fáradozott a mindig engedetlenkedő, mindig Istennel szembeforduló Izraelért. Hadd olvassak itt egy kis részletet. Ezt mondja, hányszor keserítették őt a pusztában, ugye, amikor Isten vezette ki őket Egyiptomból. Aztán így írja a 41. versben, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. És mivel ilyen volt a magatartásuk, azt mondja a 49. versben, Isten rájuk bocsátotta a szorongatást, a gonosz angyalok seregét. Tehát az Ószövetségben találunk egy ilyen érdekes kifejezést, hogy például, amikor Izrael hitehagyó volt, engedetlenkedett, lázadt, nem becsülte meg az Isten gondviselését, akkor az Isten elvette az oltalmazó kezét, és kiszolgáltatta őket, így mondja, a gonosz angyalok seregének. Tehát milyen fogalmakat olvasunk, ugye, az Ószövetségben? Vannak az Isten angyalai a hatalmas erejűek. Vannak az Istennek minden fiai, még mondja ezen kívül. Aztán mondja, hogy van, aki felkent, oltalmazó kérub volt. A kérub az angyalfejedelem, azt jelenti, de aláhullott, elesett. Van a sátán, ugye, az ellenség, aki ugyanaz, mint ez a bizonyos bukott, elesett kérub. És beszél még az Ószövetség a gonosz angyalok seregéről is. Most tehát ezen a háttéren kérdezzük meg, hogy Jézus, aki közvetlenül a mennyből jött, hogy tanúskodjék nekünk arról, ami van az emberen kívüli világmindenségben, mit mondott ezekről a dolgokról. Hát talán legelőször azt kellene mondanom, hogy Jézus nem csak tanított ezekről, hanem amikor Jézus a földre jött, szinte megelevenedett, megélénkült, szinte, hogy így mondjam, fölzúdult ez a bizonyos negatív természet feletti világ Jézus körül. Tehát mindenek előtt megmutatták magukat ezek az erők, és Jézus annak nyomán tanított róluk. Idéztük a múltkor János evangéliuma bevezetéséből, János evangéliuma híres prológusából azt a kijelentést, hogy amikor Jézus a világba jött, akkor a világ nem ismerte meg őt. A világ általa lett, és az övéi közé jött, de a világ nem ismerte meg őt. De nem így a sötétségnek az erői. Ők pontosan tudták, hogy ha Jézus emberfiaként is jelent meg,
letette az isteni hatalmát, az isteni tulajdonságait, és emberi testbe öltözött, emberi természetet vett magára, de a személyisége azonos volt. Isten fia volt emberi testben. És ezt a gonosz vagy negatív természet feletti erők, Sátán és a gonosz angyalok serege pontosan tudta, amikor Jézus a földre jött. Hogyan nyilatkoztak meg? Szeretném itt megjegyezni, mielőtt tovább lépnénk, hogy a 20. században a keresztény teológiában mindig többen kezdtek arról beszélni, hogy ez csak egy olyan mitológia, hogy Sátán meg gonosz angyalok, amiről már az Ószövetség is beszél. A 20. század leghíresebb protestáns teológusa Bart Károly volt. Nagyon sok érdeme van, nagyon sok jó dolog származik tőle. Ja, ő mondta ki azt, hogy vissza az igéhez, vissza a Szentíráshoz. És mégis még ez a Bart Károly is azt mondta Sátánról, hogy Sátán a das Nichtige. Ugye itt tudaösön gondolom egy kicsit németül, sokan tudnak, hogy a das semleges nemű névelő. Tehát das Nichtige az azt jelenti, hogy a semmis. Tehát nem is személy, nem is tekintette személynek Sátán. És alig-alig van a 20. századi keresztény teológiában valaki, aki még komolyan venné, hogy van ilyen, hogy Sátán és a gonosz angyalok serege. Ugyanúgy Isten angyalairól se esik sok szó. És miközben a keresztény teológia nem sokat beszél ezekről a dolgokról, vagy leginkább úgy, hogy ez csak olyan mitológia a Bibliában, közben pedig sajnos azt kell mondanunk, hogy más irányzatok, különböző okkult irányzatok nagyon is sokat foglalkoznak ezzel a témával. És az emberek a Biblia ismerete hiány kiszolgáltatottak mindenféle téves tanításoknak, hiszen tudjuk, hogy van sátánkultus, tudjuk, hogy van megelevenedő spiritizmus. Tehát nagyon nagy baj az, hogy az emberek a bibliai tanítást nem ismerik, viszont más oldalról pedig rengeteg bátorítást kapnak, hogy kíváncsiskodva ismerkedjenek ezzel a titokzatos természet feletti világgal. Tehát akkor hogyan jelentkeztek Jézus életében ezek a természet feletti erők? Rögtön mondom, hogy Isten angyalairól is szeretnék szólni, de a végére hagyom, hogy a szebbel és a jobbal fejezzük be, és előbb szóljunk arról a bizonyos Sátánról, illetve ahogy az Ószövetség fogalmaz a gonosz angyalok seregéről. Azt látjuk a Szentírásban, hogy amikor Jézus megkezdte a nyilvános szolgálatát, és így olvastuk a Bibliában, hogy elvonult, hogy bőjtel és imádsággal készüljön a szolgálatára, megkeresztelkedett Keresztelő János által a Jordánban, Keresztelő János bemutatta őt a népnek, mint a messiást, és Jézus rögtön ezek után elvonult a pusztába, hogy bőjtel és imádsággal készüljön a szolgálatára. Azt mondja a Szentírás, hogy a lélektől vitetett a pusztába. És Sátán megjelent ott, hogy őt megkísértse. Nem tudom, ki olvasta ezt a Bibliában, vagy hányszor olvasta, kinek élénkebben van az emlékezetében, kinek homályosabb ez a részlet az evangéliumokból. Minden esetre egy döbbenetes történet. Azt látjuk, hogy Jézus, amikor emberfiává lett, bár ő Isten fia volt, a teremtő, a világ minden, aki által az Atya a világokat teremtette és fenntartja, hogy az írás mondja. Mégis, amikor letette az isteni hatalmát, és emberi testbe és emberi természetbe öltözött, akkor Sátán, hogy így mondjam, fizikailag fölé kerekedhetett. Bizonyos értelemben kiszolgáltatott volt Sátán kísértéseinek, mert Jézus tudatosan nem akarta használni az ő isteni hatalmát. Ugye így mondja a Biblia, hogy megüresítette magát az isteni hatalomtól. És megrázó, hogy azt olvassuk a megkísértés történetében, hogy Sátán, hogy így mondjam, meggyötörhette Jézust, és fizikailag, mint egy a hatalmában tarthatta bizonyos ideig. De majd látni fogjuk, hogy a lelkébe behatolni nem tudott. Őt bűnre csábítani, vagy megejteni, vagy megtéveszteni nem tudta. A bibliai történetből az derül ki, hogy Sátán nem nyíltan úgy jelent meg Jézusnak, hogy ő a Sátán. A Biblia először csak annyit mond, hogy a kísértő jött. És a végén olvassuk, hogy a harmadik megkísértés után már Jézus határozottan rászólt, és néven nevezte őt, és azt mondta, távozz tőlem, Sátán. Mint ami azt jelentette, hogy Jézus most leleplezi őt. Tudom, hogy ki vagy, távozz tőlem, Sátán. Nagyon érdekes volt, hogy először mivel kísértette Jézust.
Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus nem is érezte az éhséget, annyira elmerült a bőtölésben, a könyörgésben. És ez valóban így van. Mikor valami nagyon intenzív lelki küzdelem foglalkoztat, akkor szinte elfeledkezhet az evésről. És tudjuk, hogy emberek nem szent célokért, hanem egyéb okból is követnek éhségsztrájkokat, és annak ugye az a törvényszerűség először nagyon rossz, aztán egy idő után már szinte elszokik az evéstől. És lehet egy olyan időszak, amikor egy darabig szinte nem is érzi annyira a keményen a szorítását. De azt olvastuk a Bibliában, amikor Jézus befejezte az ő hosszú bőjtölését és könyörgését, és végre megéhezett. Tehát amikor föloldódott ez a belső lelki küzdelem, akkor elementáris erővel tölte az éhség. És akkor a kísértő azt mondta neki, ha Isten fia vagy, megjelent neki, és azt mondta, ha Isten fia vagy, akkor mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy mi ebben az érdekes. Az ember annyira okos, az ember annyira tud kételkedni, hogy ilyen, hogy semmiből teremtés nincs. Ugye mi kimondjuk azt, hogy hát amögött mindig valami természeti törvényeknek kell lenni, semmiből nem lesz valami, ugye mi emberek okosan kimondjuk. De Sátán tudja, hogy mit jelent az, hogy Isten is isteni hatalom. Mert ő tudta, hogy Jézus, ha akarná, azt is tudta, hogy Jézus akármikor visszavehetné az isteni hatalmát, és tudta, hogy Jézusban, noha emberfiaként jelent meg, de olyan isteni személy van jelen, aki, hogyha akarná is készhez venni az isteni hatalmát, egy pillanat alatt a kövekből is kenyeret teremthetne, vagy a semmiből is kenyeret teremthetne. Ugye csak a kísértőnek a kilétére az a haszó utalt. Ha Isten fia vagy. Vagy emlékszünk, hogy az első embert hogy kísértette meg? Azt mondta, csak ugyanazt mondta az Isten. Ugye, hogy lelepleződik a kísértőnek a személye. Nem direkt hazugsággal közelíti meg az embert sem, Sátán sem. Először csak úgy elbizonytalanít, olyan nagyon kétes dolgot vet föl. Csak ugyanazt mondta az Isten, ha Isten fia vagy, mondta. Jézus nem szállt vitába vele. Egyszerűen egy Biblia verssel válaszolt és elutasította. Jött a második kísértés, és itt különösen megdöbben az ember, mert azt mondta, hogy föl tudta vinni Jézust a templom ormára. Ugye a Jeruzsálem templom igen magas, nagy magaslat volt. És mintha csak gúnyosan vagy cinikusan azt mondta volna Jézusnak, na látom, hogy isteni személy nem vagy, mert nem bizonyítottad az istenségedet, mert nem teremtettél a kövekből kenyeret. De most lássuk, hogy Isten fiaja vagy, mint egy Istenben bízó hívő ember. Hogyha te kedves vagy az Istennek, és bízol az Istenben, akkor vesd innét alá magadat. És nézzük meg, milyen érdekes, még Biblia szöveget is idézett Jézusnak. Azt mondta, meg van írva, hogy az ő angyalainak parancsolt felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meglevüsd a lábadat a kőbe. Mint azt mondta volna Jézusnak, na lássuk, hiszel ebben az ígében, na lássuk, hiszel az Isten ígéretnek. Alá mered-e vetni magadat innét a templom ormáról is. Hiszed-e, hogy nem lesz semmi bajod? Tehát, hogy látjuk itt ezt a titokzatos személyt Jézus életében, tudja Sátán a Bibliát? Ezt az igét éppen a 91. Zsoltárból idézte. Biztosak lehetünk benne, hogy Sátán szóról-szóra fejből tudja a Bibliát. És sokkal különb szellemi képességekkel rendelkezik, mint mi. Biztosak lehetünk belőle, hogy semmi nehézséget nem okoz neki bárhonnét idézni a Bibliából. Csak mégis itt is lelepleződött a cinikus lénye, mert tudjuk, hogy idézett a Bibliából, hogy idézte ezt a 90. Zsoltárból. Úgyhogy kihagyott belőle két szót. Ez a két szó pedig úgy hangzott, hogy az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek meg téged minden utadban, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Ezt hagyta ki, hogy minden utadban. Ez a minden utadban, ez arra utal, hogy azokon az utakon, ahova téged az Isten szólít, ahova az Isten akaratából mész. Tehát nem azt jelenti, hogy te önkényesen bármit csinálhat az Isten megóv téged, hanem azt mondta, minden utadban, ahova a kötelesség hív, ahova az Isten akaratából mész, ott biztosan, hogy meg fog téged óvni. És Jézus ezúttal se vitatkozott a kísértővel, hanem azt mondta, eredjel, mert megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Tulajdonképpen mi az Isten kísértés? Azt, hogyha jó Istent megpróbáljuk rávenni, ki próbára tesszük, ugye Istent kísérteni, próbára tenni a jó Istent,
hogy amikor mi a magunk feje után megyünk, vagy rossz útra térünk, szerete bennünket annyira, hogy akkor is megtart, meg akkor is megkímél. És azt mondta Jézus, ez megvan írva, hogy ne kísérsz. Ne tedd próbára az Istent, hogy az igazságát meg a szeretetét szembe tudod-e állítani egymással, mert nem lehet. A Jóisten szeret bennünket, de az ő igazságát meg a szeretetét egymással kijátszani nem lehet. Az igazsága rendíthetetlen. És akkor jött a harmadik kísértés, és ez volt a legdöbbenetesebb. Azt úgy olvastuk a Szentírásban, a Lukács evangélium 4. fejezetében, hogy fölvitte Jézust egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a föld minden országait és annak dicsőségét. Ugye Sátán magasabb rendű természetű lény, mint mi. Ugye ma ismerünk technikai eszközöket. Én nem tudom, hogy Sátán ugye milyen minden emberi technikánál magasabb technikával tette, hogy miféle képsort vonultatott el Jézus előtt. Mindeneste megmutatta neki ugye a dicsőségét. És Jézusnak tett egy döbbenetes ajánlatot. Azt mondta, nézd, mindez a tiéd. Nékem adatot, mondta kérdekedve, és annak adom, akinek akarom. És én ezt mind neked adom, ha te leborulva imádsz engem. Nem félelmetes egy jelenet? Ugye a Bibliából azt értjük meg, hogy Sátán eredetileg a világ mindenség fölötti uralmat akarta megszerezni, Isten helyére pályázott. Mert ugye így mondja a Biblia, hogy azt mondta, hogy fölibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz, ekkora ambíciója volt. De miután ezt nem tudta elérni, viszont a földön az ember engedett a kísértéseinek, Sátán szeretné itt megszilárdítani az uralmát. És ezzel büszkélkedni, hogy ez a föld viszont osztatlanul az övé. És mikor Jézusnak azt mondta, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom, akkor ez nem volt egészen igaz. Féligasság volt. És legalább a fele egy nagy hazugság. Mert azt mondta, nékem adatot. Hát nem adatot neki. Mert az ember se adta oda tudatosan, tudva azt, hogy kicsoda Sátán. Az ember csak tudatlanságból, meg vétkesen átjátszott a Sátán kezébe a föld feletti uralmat, Isten pedig sohase adta neki oda, és sohase szolgáltatta ki az embert. Csak tiszteletben tartja az emberi szabad választást, és erőszakosan nem avatkozik bele. De a maga megváltási tervét viszi előre, mert az ember nem akarja Sátán kezében hagyni. De annyiban igaza volt Sátánnak, hogy a föld felett nagyrészt ő uralkodik, mert olyan nagy mértékben engednek emberek az ő gondolatainak, eszméinek, kísértéseinek. És ugye mit mondott Jézusnak? Azt mondta, nézd, félreállok. Eljöttél a földre, segíteni akarsz az emberen, szereted az embereket? Azt csinálsz velük, amit akarsz. Gyógyíthatod őket, megválthatod őket. Nem fogok keresztbe tenni neked. Csak egyetlen egyszer ismerd el, hogy a föld az enyém. Csak egyszer leborulva imádj. Gondoljuk meg a teremtmény a teremtővel szemben. És akkor Jézus csak annyit mondott, távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, csak az Urat, a te Istenedet, csak a teremtőt imád, és csak néki szolgálj. Tehát Jézus életében a sötétség fejedelme személyesen jött megmérkőzni Jézussal. És személyesen próbálta őt a kísértéseivel belevinni abba, hogy csak az isteni hatalmát nyilvánítsa, vagy gyakorolja, vagy az Istent kísértse, vagy pedig azzal kísértse meg Jézust, hogy egy Sátán félreáll az útból, és Jézus pedig próbálja meg csak itt a földi életben gyógyítgatni, vagy a földi életet toldozni, foldozni, de az ő igazi megváltó tervéről lemondjon. Tehát félelmetesen ábrázolja ez a jelenet, hogy kicsoda Sátán a valóságban. Azt olvastuk az írásban, hogy akkor eltávozott Sátán egy időre Jézustól, de végig ott van Jézus nyomában, ha nem tudta Jézust a kísértéseivel megejteni, nem tudta bűnre rávenni, nem tudta rávenni arra, hogy valahol megszegje az isteni megváltási tervet, akkor most viszont üldözte. És megsemmisíteni próbálta. Úgy olvassuk a Szentírásban, például ez is egy döbbenetes ige, János evangélium a 13. fejezete 2. verse, mikor az utolsó vacsora jelenetét írja le, akkor ott olvassunk egy ilyen verset. Mikor az ördög már belesugalta az Iskáriótes Júdás szívébe, hogy árulja el őt. Érdekes Biblia vers? Tehát akkor azt mondja, ki fáradozott azon, hogy Júdás elinduljon az árulás útján.
Ki volt az, aki igazából gyilkos tervet szőtt Jézus ellen? Uszította a papokat, uszította a féltékeny vallási méltóságokat, de Jézus tanítványai közé is beférkőzött. Megkereste azt a tanítványt, aki a kapzsiságnak, a pénznek a fogja volt, aki az önzésén nem engedte át a Jézus szeretetét, aki olyan tanítvány volt, aki értelmileg sok mindent felfogott, és sok mindent tetszett Jézus tanításaiból, de nem alakult át igazán a gondolkodása, a szíve, lelke, jelleme. És milyen különös ez a megfogalmazás, belesugalta az Iskáriótes Júdás szívébe, hogy árulja el őt. Akkor megkérdezem, másoknak is tud a szívébe sugalni valamit? Tehát a világ fejedelme az nem csak külső dolgokban tud rendezkedni, nem csak bajokat tud támasztani, meg szenvedéseket okozni, hanem az ember lelki világába is be tud hatolni. Ugye? Belesugalta Iskáriótes Júdás szívébe, hogy árulja el őt. És biztos, hogy Sátán volt annögött, az uszítás mögött is, hogy megpróbálta Jézust még az utolsó percekben is eltántorítani a megváltó áldozattól, hogy végül is ne tegye le önként az ő életét, ne szolgáltassa ki magát a halálnak helyettes áldozatként az ember helyett, mert tudta, hogy ennek olyan erkölcsi ereje van, hogy ezen megtörik az ő hatalma. Hanem azt olvassuk, hogy mit is dúgott az a sokaság Jézus keresztje körül, mit kiabáltak föl oda? Ha Isten fia vagy, ha Isten fia, akkor szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Kinek mi jut eszébe erről, hogy ha Isten fia vagy? Pont most beszéltünk róla az első megkísértésről. Ki mondta azt, ha Isten fia vagy, akkor mondta, hogy a kövek változzanak kenyereké. Ugye nem kérdéses, hogy ugyancsak ő sugalta bele a főpapok és a gúnyolódó tömeg fülébe, hogy ezt mondják. Ha Isten fia, akkor szálljon le most a keresztül, és hiszünk majd néki. De Jézus elmondhatta az elfogatás előtt a tanítványoknak, és ez egy csodálatos mondata volt Jézusnak, és tulajdonképpen ezt mondhatta el élete utolsó percéig, ez maradt érvényes. Azt mondta, hogy menjünk ki a Getsemáné kertbe, előre jelezte tanítványának, ott jönnek, akik elfogják őt, és ezt így mondta összefoglalóan, jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Tehát ezzel Jézus azt mondta, hogy mindaz, ami most vele történik, ahogyan viselkednek a vallási méltóságok, a csőcselék, a római katonák, akik kigúnyolják, Heródes, ezt most már mind itt egy nagy rendező van. Jön a világ fejedelme, aki mindeddig nem tudta őt megejteni, nem tudta őt tönkretenni lelkileg, most jön, hogy őt fizikailag próbálja akkor megsemmisíteni. De még az utolsó percig, ami sokkal nagyobb győzelem lenne számára, ha valahol el tudná tántorítani az ő megváltói küldetésétől. És Jézus ezt így mondta össze, hogy jöjj a világ fejedelme. Mint azt mondta volna, most ő veszi át a kormánypálcát az életem fölött, most neki leszek kiszolgáltatva. Most ezt az utolsó csatát át kell élnem, meg kell harcolnom. De figyeljük meg ezt a csodálatos mondatot, de én bennem nincsen semmije. Sokszor gondolok arra, hogy de jó lenne, ha mi emberek is elmondhatnánk. És ugye, hogy nevezte Sátán? Figyeljük csak meg, milyen nevet adott neki. E világ fejedelme. Tudjuk, hogy emberek többsége erről semmit nem tud. Ugye, ami szörnyűség történik a világon, katasztrófák, gonoszságok, sötétség, hát az Isten, mondják az emberek, hát ha van jó Isten, akkor ez hogy történhet? Az emberek teljesen elfelejtik, hogy jelenleg Isten nem egyértelműen ura ennek a világnak. Olyan értelemben ura, hogy ő teremtette, és ma is ő tartja fönn, ahogy Jézus mondta, hogy ő ad esőt és napfényt mind az igazaknak, mind a hamisaknak, és még ellensúlyozza is nagy mértékben a természet világában is az emberi bűn okozta következményeket, de viszont Isten nem kormányozza a mi világunkat, vigyázat, mert Isten tiszteletben tartja a szabad választás törvényét. Hát őszintén mondjuk meg, ha Isten kormányozná a mi világunkat, és az Isten kormányzásának ilyen gyümölcsei lennének, amit mi most a világban látunk, akkor nem lehetne egy jó Istenben vagy egy szerető Istenben hinni. Szóval nehogy azt gondoljuk a jó Istenről, hogy ő nem tud tökéletesebben kormányozni. Nem ő kormányozza a világot. Hát a mi atyánkban nem az van, hogy azért imádkozzunk, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát ebből nem világos az, hogy jelenleg nem az Isten akarata érvényesül itt?
és hogy jelenleg nem az Isten uralma. Ugyanis mikor azt mondja a Biblia, hogy Isten országa, az úgy van a görög szövegben, hogy Basileia tu Theou, ami szó szerint azt jelenti, hogy Isten uralma, Isten királyság, Isten uralma. Tehát mi azt kérjük igazából, jöjjön el a te uralmad. Mint azt mondanánk, vedd újra vissza a föld feletti uralmat. Vedd újra kezedbe a kormánypálcát a föld felett, mert pillanatnyilag nem az ő kezében van. Jézus mit mondott? Jön a világ fejedelme. Tehát ami földünkön jelenleg folyik, az nem, azt ne a Jóisten számlájára írjuk, és ne azt gondoljuk, a Jóisten kormányoz ilyen borzasztóan a világot, hanem tudjuk meg, hogy a világ fejedelme jelenleg Sátán. Ezt az írás egyértelműen mondja. De Jézus azt mondta, hogy ő benne nem tudja megvetni a lábát, én bennem nincsen semmije. Még egyszer mondom, de jó lenne, ha minket is csak üldözni tudna legfeljebb az ellenség. Azzal szemben az Isten pedig megvéd, de nem tudna soha behatolni a gondolatvilágunkban, a lelkivilágunkban, semmit se belesugalni a szívünkbe. És Jézus még nagyon összefoglalóan elméletileg is tanított Sátánról, és hadd olvassam el János evangélium a 8. fejezetéből az igét, a 43. verstől a 44-ig, hogy eddig azt tekintettük át, hogy hogyan nyilatkozott meg Sátán Jézus életében, és azért is hívom fel erre a figyelmet, mert utaltam előzőleg arra, hogy a 20. századi keresztény teológia nem tekinti Sátánt valóságos személynek, nem akar tudomást venni ezekről. Pedig hát pont az evangéliumok, pont mikor Jézus a földre jött, sehol nincsen szó többet és nyíltabban Sátánról, mint épp az evangéliumokban. Tehát, hogy így mondjam, Jézus földre jövetele fölriasztotta a sötétség hatalmait és a sötétség birodalmát. Tehát akkor olvasom János evangélium a 8. fejezetéből, hogy mit mondott Jézus összefoglalóan Sátánról, hogy kicsoda ő. Beszélgetett Jézus ilyen vele keményen ellenkező vallási tanítókkal, és így olvasom a 43. versben ezt mondta. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Tehát azt mondtam, miért nem értitek, amit mondok? Miért utasítjátok el? Miért nem álltok érdemben szóva azzal, amit mondok? Mert nem hallgatjátok az én beszédemet. És akkor Jézus maga szomorúan így adott választ az általa feltett kérdésre. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok cselekedni. Ő emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel, hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. Ugye milyen döbbenetes szavak? Tehát Jézus azt mondta, hogy az ember ugyan eredetileg kivétel nélkül minden ember Isten teremtménye és Isten gyermeke, de az ember úgy elsötétedhet a bűnben, úgy azonosulhat a lelkében a bűnnel, hogy végül azt mondja, mintha már nem is az Isten teremtménye, nem is az Isten gyermeke. Hanem azt mondja, tényleg gazdát csevélt az ember, azt mondja, az ördög atyától valók vagytok. Így mondja, mert az ő kívánságait akarjátok cselekedni. Már nem csak tévedésből teszitek a rosszat, vagy tudatlanságból, hanem azonosultak vele. Itt az ördögnek fordított szó mögött a görög szövegben a diabólos szó van. A diabólos szó pedig magyarra fordítva azt jelenti, hogy vádoló. Tehát az Ószövetségben a leggyakoribb név ez, hogy Sátán, ellenség, és szerepel az Új Szövetségben is. És az Új Szövetségben megjelenik még egy neve ennek a bizonyos Sátánnak, ennek az ellenségnek, ez pedig így hangzik, a vádoló. És mit mondott Jézus erről a vádolóról? Azt mondta, hogy emberülő volt kezdettől fogva. Tehát volt valaha barátja vagy jó akarója az embernek? Érdemes az embernek ráhallgatni? Azt mondta, hogy akármilyen vonzó köntösben jelenik meg. Mondja a Jelenések könyve egy helyen, hogy Sátán mind az egész föld kerekségét elhiteti. De az embernek a pusztítója, emberölő volt kezdettől fogva, soha nem az ember javát és érdekét szolgálja. És utána így folytatja, és nem állott meg az igazságban. Mire utalt ezzel Jézus? Mindig ilyen volt Sátán, amilyen most? Milyen?

tudjuk fogni, hogy hogy lehet az, amikor valakinek csak jóban van része, amikor erre semmi oka nincs, nem áll meg az igazságban. És utána így folytatta Jézus, és mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. Vagyis azt mondta Jézus, hogy őt nem kell valakinek rosszat csábítani, vagy rosszat kísérteni, a sajátjából hozza elő a gonoszt. És amikor azt mondta, hogy a hazugság atya, ez ugyanaz, mint ha azt mondta volna Jézus, hogy a bűn atya. Ugyanis a bűnnek az egyik ősformája a hazugság. Úgy is mondhatnám, a bűn maga a legnagyobb hazugság. Tehát az, hogy az embernek az a jó, ha önmagának él, az a jó, ha Istennel szembefordul, de az önmagában a legnagyobb hazugság. Hát csak úgy megjegyzem, hogy utáljuk a hazugságot. Nagyon utáljuk a hazugságot, bármilyen formáját, mert a hazugság atyával hoz bennünket kapcsolatba. És mi is inkább bárcsak oda jutnánk, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmilyen. Nem tud hazugságra, vagy ilyen sötétségre rávenni. És ezek után akkor még azt is figyeljük meg, hogy Jézus milyen szomorúan mondta, hogy mivel, hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. Ugye van ilyen mondás, hogy az ördögnek a tömjén füst. Hát nem a tömjén füsttől fél az ördög, hanem az igazságtól. Ugye? Azt mondta Jézus, hogy mivel ti már az ő kívánságait akarjátok cselekedni, és már igazából hozzátartoztok, azért nem tudjátok hallgatni az én beszédeimet, azt nem tudjátok elviselni, mert én igazságot szólok néktek, és ez ellentétes, ez ingerültséget, ez haragot, ez lázadást vált ki belőletek. Milyen szomorú, hogy sokszor emberek is kerülnek ebbe az állapotba, hogy az igazság a gyűlöletes számukra, hogy az igazság az, ami az ingerültséget, a haragot váltja ki. De azt mondta Jézus, hogy mindenki, aki igazságot cselekszik, az szívesen kimegy a világosságra. De aki gonoszságot cselekszik, az nem megy ki a világosságra, az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Az gyűlöli a világosságot, és gyűlöli az igazságot. Aztán tegyük fel azt a kérdést, hogy Sátán angyalairól is mondott-e Jézus valamit földi szolgálata idején. Itt is azt említem meg legelőször, hogy nem csak mondott róluk valamit, hanem ezek is nagyon élénken nyilatkoztak meg Jézus életében. Például olvassuk, már mindjárt Márk evangéliuma első fejezetében, most nem fogom elolvasni, mert az időnk nagyon szalad, ott azt olvassuk, hogy Jézus prédikált a Kapernaumi zsinagógában. És azt mondja, volt ott egy ember, akiben tisztáltalan lélek volt. Ugye ez a gonosz angyalok egy képviselőjére utal. És az elkezdett ott kiabálni, és azt mondta, hogy tudjuk, hogy ki vagy te az Istennek szentje. Megkérdezem, tudták a negatív természet feletti erők, hogy kicsoda Jézus? Az emberek nem ismerték föl, de ők tudták. De most bár ez önmagában igaz volt, hogy te vagy az Isten szentje, ahogy ez ott zajongva zavarta Jézusnak a prédikációját vele, és magára terelte a figyelmet, és elterelte Jézustól, tiszta ördögi munka volt. És Jézus megdorgálta a gonosz lelket, és ezt az embert megszabadította tőle. Tehát milyen titokzatos, hogy a Biblia azt mondja, nem csak belesugalni tud valamit az emberi szívbe, hanem adott esetben Sátán szinte megszállni tud egy embert. Az idegpályáit, a gondolkozását hatalmában tudja tartani, és egyszerűen az ember egy báb lesz, azt mondja, és úgy viselkedik, ahogy Sátán diktálja neki. Félelmetes dolog. Egy másik, van egy nagyon titokzatos jelenet az evangéliumokban, azt olvastuk, hogy két őrjöngő emberrel találkozott Jézus, mikor a gadarénusok földjére ment, ezek egészen, hogy így mondjam, közveszélyes őrültként viselkedtek. Mindenkit megtámadtak, olvassuk a Bibliában, és Jézus megszabadította ezt a két embert. Valóságban ezek is megszálltak voltak. És megkérdezi, hogy mi a te neved? Tehát Jézus tudja, hogy valaki személy tartja fogságba azt az embert. És erre cinikusan azt mondja, hogy légió, mert sokan vagyunk. A római kifejezést használja. Tehát nem is egy démon, hanem több tartotta hatalmában azt a szerencsétlen embert. És van egy ilyen érdekes megjegyzés, azt mondja, a démonok kérték Jézust, hogy ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek,
Ugye a Bibliában a mélység az valamiképpen a sátán birodalma, nem valami föld alatti helyet képzeljünk el, nem Biblia, ezt nem köti helyhez. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mi ez, egy képies kifejezés, a mély.

0: mélység, ugye kifejező, hogy sötétség, mélység. Úgy látszik, nem szeretnek egymással összezárva lenni, vagy kitiltva lenni a földi pályáról, vagy az emberek közötti ártó tevékenységről. És azt kérték Jézustól, hogy hadd menjenek egy disznónyájba, ami ott legelészett az oldalon. És Jézus megengedte nekik. És ez olyan megrázó, amit olvasunk. Akkor pedig a disznók így mondja, hogy a meredekről belerohantak a tengerbe. Hát mindjárt ismerjük az állatok viselkedését. Az állatnak nincsen értelme, de van életösztöne, és az állat fél. Ugye természetes viselkedésben nem képzelhető, hogy a meredekről állatok belerohanjanak, ugye? És itt egy egész disznónyáj a meredekről belerohant a tengerbe. Tehát ez a jelenet félelmetesen mutatja azt, hogy az emberekkel is ugyanezt teszi Sátán. Ugyanígy a meredekről rohannak az emberek a pusztulásba, amikor Sátán tudja hatalmába keríteni. De itt is azt látjuk, hogy a démonoknak engedelmeskedni kellett Jézusnak. Ők tudták, hogy ő kicsoda. És a parancs szavának nem állhattak ellene. És ha ő azt mondta, hogy távozz, és menj ki, szót kellett fogadni. Kérték Jézust, hogy ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek. Azután Jézus szólt arról is, és ez is volt egy nagyon érdekes példázat, a Lukács evangélium a 11. fejezetében találjuk. Lukács evangélium a 11. fejezetében, így olvasom a 24. verstől, nagyon érdekes hasonlata Jézusnak. Azt mondta, mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, ugye most már tudjuk, hogy a tisztátalan lélek a gonosz angyalok seregének valamelyik képviselője, tisztátalan, amely teljesen a gonoszsággal, a bűnnel azonosult. Hogy emlékszünk, Jézus azt mondta Sátánról is, hogy most már nincsen ő benne igazság. Ez is milyen félelmetes meghatározás, nem? Azt szoktunk mondani valakiről, hogy ennyi meg ennyi rossz tulajdonsága van, de azért jó is van benne, de azért ennyi meg ennyi jó van benne. De milyen az, amikor valakiről azt kell mondani, hogy nincs benne igazság, semmi, ez szemernyi se, ez félelmetes, nem? Nos, tehát a tisztátalan lélek is kifejezés is erre utal, akiben már nincsen igazság. De ahogy Sátánban sincs már igazság. És akkor ezt mondta, hogy amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, persze most már tudjuk, hogy nem magától, hogy a Jézus szabadított meg űzött ki embereket. Azt mondja, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja ezt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és annak az embernek az utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Ilyen érdekes tanítást adott ezzel Jézus. Félre ne értsük, mikor azt mondta, víz nélkül való helyeken jár, ez képies beszéd, nem azt jelenti, hogy szó szerint hát szomjasnak, hanem mintha azt mondaná, hogy gyötri valami, mint a szomjúság, tulajdonképpen azt mondta, de hogy nem akar belenyugodni, hogy kiűzetett egy emberből, mintha azt mondaná, hogy honvágya van oda visszatérni, vissza akarja szerezni azt, amit elveszített, azt a pozíciót, és azt mondja, nyugalmat nem talál, és azt mondja, visszamegyek az én házamba, de azt kisöpörve és felékesítve találja. Mit fejez ez ki? Azt jelenti, hogy ha Isten megszabadított valakit egy ilyen fogságból, és aztnak most helyreállította a testi-lelki egészségét, és ki van söpörve és felékesítve az az ember. Isten helyreállította őt. Nagyon érdekes, egy másik evangélium is följegyzi ezt a történetet, és van ott még egy kulcs szó, azt mondja, és üresen találta azt, és ez a probléma, hogy üresen. Hogy viszont nem tartotta meg a szoros kapcsolatot Istennel, hogy mert aki ilyen fogságban volt, mintha Jézus azt mondta, annak állandó őrizetre van szüksége, annak olyan kapcsolatban kell lenni a jó Istennel, hogy véletlenül se tudja a gonosz a lábát még egyszer betenni. Mert egyébként azt mondja, ha még egyszer visszamegy, akkor maga mellé vesz hét nálánál gonoszabbat. És azt mondja, rosszabb lesz annak az embernek az állapota az elsőnél. De hogy egyszer én is hallottam, valaki magyarázta, azt mondja, ez olyan, hogyha betörtek hozzám, akkor legközelebb nem egy zárat teszek föl, hanem kettőt, és még erősebbet. És ha még egyszer betörtek, akkor még többet. Azt mondja, így tesz Sátán, hogyha valaki, akinek a hatalmában volt, azt az Isten kegyelme meg tudja szabadítani, és meg tudja világosítani, ha az az ember nem vigyáz, ha az az ember nem ápol szoros kapcsolatot Istennel, nem kéri a mennyei angyaloknak az őrizetét, akkor Sátán visszaveszi azt a várat, és még jobban hatalmába keríti azt az embert, és nem akarja elbocsátani. De azért vigasztaló dolgot is mondott Jézus, és ezt hadd olvassam Lukács evangéliumából, ugyanonnét a 11. fejezetből, a 14. verstől, azt olvassuk. És ördögöt űzött ki Jézus, amely néma volt. Ez is érdekes, hogy Belzebub sátánnak az egyik neve a Bibliában. És azok a vallási tanítók, akik Jézussal ellenségeskedtek, mit mondtak? Azt mondták, hogy hát Jézus a nem Istentől van, hanem igaz, hogy természet feletti hatalom nyilatkozik meg általa, ez nyilvánvaló, de azt mondták, hogy a Belzebubbal, a démonok fejedelmével űzi ki az ördögöket. És akkor nézzük meg, hogy Jézus erre mit mondott nekik. Tehát nem tudták el nem ismerni azt, hogy Jézusban természet feletti hatalom nyilatkozik meg, de azzal vádolták, hogy ez nem az Istentől jövő természet feletti hatalom, hanem Sátántól jövő természet feletti hatalom. És akkor Jézus azt mondta, ő pedig tudván azoknak gondolatát, mondta nékik, minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és ha ház a házzal meghasonlik, leomlik. Logikus ez? Ja, így van. És akkor Jézus így folytatta, és ha Sátán is, ha ő magával meghasonlik, mi módon állhat meg az országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket. Tehát, mintha Jézus azt mondta, hogy volna, hogy meggondoljátok, hogy milyen bolondságot beszéltek? Azt mondjátok, hogy én ördögöket az ördögök fejedelmével űzöm ki. Hát akkor Sátán meghasonlott magával? Hát akkor már vége az országának, ha ő magát űzi ki. És így folytatta Jézus. És ha én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ugye ők is vallották, hogy hívő emberek is tehetnek ilyet. Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Tehát Jézus azt mondta, hogy egy természet feletti embernél magasabb rendű erővel csak embernél magasabb rendű erő szállhat szembe. Tehát ti azt állítjátok, hogy én a démonok fejedelmével teszem ezt. De az képtelenség, mert akkor Sátán meghasonlott volna magával. Akkor csak egy következtetés marad, hogy az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket. Akkor meg az Isten országa érkezett el hozzátok a személyemben. És akkor még Jézus ezzel fejezte be, mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De amikor a nálánál erősebb reájővé legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyben bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Hát én nekem olyan vigasztalónak találom ezt az égét. Lehet, hogy egy kicsit megfélemlettünk attól, amit a Biblia tanít Sátán és a démonok hatalmáról, ahogy Jézus életében megnyilatkoztak. De Jézus milyen csodálatos ígéretet mondott meg, hogy szemléltette ezt? Azt mondta, Sátán erős fegyveres és őrzi az ő palotáját. És hogyha egy embert a hatalmába kerített, mint az erős fegyveres őrzi az ő házát. Azt mondja, de mi van? Mikor a nálánál erősebb rájön, akkor legyőzi őt és elveszi a fegyverét és a zsákmányát elveszi. És Jézus arra utalt, hogy amikor ő embereket szabadított, megesztette. Tehát mi találjunk ebben vigasztalást és örömet, hogy igaz, hogy Sátán és a gonosz angyalok serege hatalmas, és az embernél magasabb rendű természetű lények, és testileg, lelkileg rengeteget áthatnak az embernek, és Sátán, mint az erős fegyveres tud őrizni embereket, és a fogságában és hatalmában tartani, de van valaki, aki nálánál erősebb. Amikor az Isten közbe lép, ha az ember őt segítségül hívja, akkor azt mondja, lefegyverzi Sátánt. És a zsákmányát elveszi tőle. Ő ezt meg tudja tenni, mert neki erre van hatalma. És ha ennyi mindent elmondtunk, akkor még csak arra utalok, hogy Jézus arra is utal tanításaiban, hogy a Sátán és a démonok uralmának az ideje az meg van számlálva, hogy utalt Jézus arra, hogy amikor majd ő visszatér és beül az ő dicsősége királyi székébe, akkor Sátán és az ő angyalai megítéltetnek és örökre elvesznek. És még emlékezzünk arra, hogy Jézus olyan fontosnak tartotta, hogy mi tudjunk Sátánról és a seregéről és az ő hatalmukról, amivel szemben csak Isten oltalmazhat meg, és amitől csak Isten szabadíthat meg, hogy a mi atyánkba is belefoglaltatta, nem? Mert melyik a mi atyánk utolsó kérése? De szabadíts meg a gonosztól. És az a szó a személyre is érthető. A gonosz dolgokra is, de a személyre, a gonoszságnak a megtestesítőjére. Tehát Jézus azt mondta, hogy nemhogy ne tudjunk arról, hogy létezik ez az emberölő ellenség, hanem nagyon is tudjunk róla, sőt, minden nap, ahogyan a mindennapi kenyerünket kérjük, hogy add meg nékünk ma, Úgy minden nap gondoljunk arra, hogy az Isten oltalmára van szükségünk Sátánnal és a gonosz angyalok seregével szemben, testileg is, lelkileg is, és ne hiányozzék az imádságunkból ez a kérés, de szabadíts meg minket a gonosztól. Megkérdezem, hány keresztény gondol erre, és hány keresztény imádkozza ezt. Lehet, hogy gépiesen elhangzik az imádság, mikor ugye a mi atyánk szóról-szóra ismétlése történik, de úgy imádkozva, hogy Jézus mondta, amikor bemész a te belső szobádba, és becsukod az ajtódat, utána imádkozzál a te atyádhoz. Az egészen személyes egyéni imádságban tényleg minden nap komolyan kérjük, hogy szabadíts meg a gonosztól? Komolyan vesszük, hogy létezik ez a gonosz is, csak Isten oltalmazhat meg és szabadíthat meg tőle? Nagyon fontos, hogy ezt komolyan vegyük. És akkor még végezetül Isten angyalairól, a sokkal szebb témáról egy keveset, egy néhány szót, és majd a beszélgetésben mi kibővíthetjük, mert kicsit a időn kevésnek bizonyul ehhez a nagy témához. Hát Isten angyala is rendkívül élénken jelentek meg Jézus földi életével. Ugye emlékszünk, hogy mindjárt Jézus születését, sőt, még az előfutár próféta, keresztelő János születését is angyal jelentette be. Emlékszünk erre? Ugye Zakariást, keresztelő János édesapjátról olvassuk a Bibliában, Lukács evangéliuma első fejezetében, hogy amikor, mint pap, mert pap volt, szolgálatot teljesített a templomban, akkor így olvastuk a 11. versben, néki pedig megjelent az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. És láttára megrettent Zakariás, és félelem szállta meg. Itt is láthatjuk, hogy az Isten angyalai magasabb rendű lények, mint mi emberek, hatalmas erejűek, ahogy az írás mondja. Zakariás is megrettent a hatalmas természet felett lénynek a jelenlététől, és utána így mit mondott ez a természet feletti lény Zakariásnak? Mondta, hogy ne félj, és hogy bátorító üzenetet hogy Istentől, és a 19. verset olvasom, és felelvén az angyal mondta néki, én Gábriel vagyok, aki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. Gábriel, ez az egyetlen angyal név, ami a Bibliában szerepel, angyalnak a saját különleges neve, de még ennek is értelme van, héberül geber, az erős vitéz, él pedig Isten. És a kettő egy birtokos szerkezetbe összekapcsolva, Gábriel, az azt jelenti, hogy Isten erős embere. Tehát itt is látjuk, hogy az angyalokat nem kis babácskáknak, meg szép nőknek kell elgondolni. A Bibliában semmiféle ilyen romantikus történet az angyalokról nincs. Sehol, se szép nőknek, se bájos kisbabáknak az Isten angyalait a Biblia nem ábrázolja, hogy ez a népi fantáziában kialakult meg a festészetben, hanem mindig azt mondja, hatalmas erejűek. És itt is Gábrielnek is ez a neve, hogy Isten erős embere. És azt mondja az Zakariásnak, én az Isten előtt állok, és őtőle küldettem. Ugye itt is az, hogy az Isten rendeletének szavát teljesítik. Aztán azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor a pusztában, ugye Jézus ott éhezett, amiről az előbbiekben beszéltünk, és Sátán nem tudta őt levenni a lábáról, hogy így mondjam, és végül visszavonulni volt kénytelen Jézusnak a határozott utasítására, akkor így olvastuk a Szentírásban, hogy angyalok jöttek és szolgáltak Jézusnak. Szolgáltak neki valószínűleg, élelmet hoztak neki. Tehát Isten angyalai kézzel foghatóan megjelentek Jézus életében. Milyen jó, hogy nem engedett a kísérőtőnek, tűrte tovább az éhezést. Végül Isten angyalai szolgáltak neki és hoztak élelmet számára. Aztán a későbbiekben olvassuk, hogy amikor Jézus a Getsemáné kertben gyötrődött az elfogatás előtt, hogy közvetlen a megvalósulás küszöbén rászánja magát a nagy áldozatra, és azt tényleg véghez vigye, akkor azt mondja, hogy angyal jött a mennyből erősítve őt. Figyeljük meg a kifejezést, angyal jött a mennyből. Aztán, amikor Jézus feltámadt, és azt mondja, hogy nagy földindulás lőn, mert Isten angyala leszállt a mennyből. Tehát a Biblia a mennyet úgy mutatja be nekünk, mint az Isten világkormányzásának a székhelyét. Mondja is egy ószövetségi ige, az Úr a mennybe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. A mennyről is tudnunk kell, mennyel is foglalkozni kell a gondolatainkban, mert Jézus hogy tanított imádkozni? Mi atyánk, ki vagy a mennyben. És tudjuk azt, hogy a mennyben nem csak az Atya van, hanem a mennyben vannak az Isten angyalai, akik a mennyből jönnek a földre az ő rendelete, az ő utasítása számára. Ugye, amikor láttuk azt a filmet, ez a tejútrendszer is azon túl, meg hát attól függetlenül is nyilván olvastunk, hallottunk erről, hogy micsoda döbbenetes távolságok vannak a világmindenségben, fogalmunk sincs róla, hogy az Isten angyalai hogy közlekednek a menny és a föld között. Azt se tudjuk, hogy a menny pontosan hol van a világmindenségben, és azt sem, hogy az Isten angyalai hogy közlekednek, de bizonyára nagy sebességgel közlekednek. Az Ószövetségben van egy olyan jelenet, hogy Dániel imádkozik, és azt mondja, hogy be se fejezte az imádságot, megjelenik Isten angyala, és azt mondja neki, a te imádságot kezdetén kaptam az utasítást, hogy hozzád jöjjek, és már ott van. És hozza neki a feleletet az imádságára. Tehát az Isten angyalai sokkal élénkebben népesítik be a mi környezetünket számunkra láthatatlan, mint ahogy azt mi gondoljuk. Nekünk úgy tűnik, hogy a végtelen térségek örök hallgatása ölel körül bennünket, és úgy tűnik, hogy semmiféle kapcsolat a Föld és az Isten világa között ilyen napi kapcsolat nincs, de a Biblia azt mondja, hogy számunkra láthatatlan, hogy Isten angyalai közlekednek igen sűrűn menny és Föld között. Ők Isten akaratának a hírvivői és a végrehajtói. És végezetül szeretném megemlíteni, hogy Jézus még szóban is mit mondott Isten angyalairól. Egyszer kisgyermekeket vittek anyák hozzá, és kérték, hogy Jézus áldja meg őket. És a tanítványok elkezdték ezeket az anyákat ott ugye megróni, hogy hát miért akarják Jézust ilyen kis dologgal zavarni, fontosabb és nagyobb dolga van. És akkor Jézus azt mondta, hogy ne küldjétek el őket, engedjétek hozzám jönni. És vigyázzatok, hogy meg ne botránkoztassatok egyet a kicsinyek közül. Most figyeljünk, mert az ő angyalaik minden nap látják az én mennyei Atyám orcáját. Ez nagyon-nagyon érdekes, igen, nagyon sokat gondolkoztam rajta. Máté evangélium a 18. fejezet 10. verse. Tehát egyrészt azt mondja, hogy vegyük komolyan a gyerekeket, mert már a Jóisten is komolyan veszi. Egy kis ember palánta, de azt mondta, már angyala van. Ebből viszont arra lehet következtetni, hogy minden embernek van személyes angyala. És Jézus azt mondta, ezek minden nap látják az én mennyei Atyám arcát. Azt mondta, ezek közvetlen összeköttetést valósítanak meg menny és föld között. Nem érdekes gondolat? Ugye a népi fantáziában úgy él, hogy az őrző angyal, a védő angyal. A Biblia alapján inkább személyes angyalról beszélhetnénk. Jézus azt mondta, az ő angyalaik. Már gyerekkortól fogva személyes angyala van. Aki az élete tanúja, aki minden tud róla, aki kíséri végig az életét, aki adott esetben segítően beleavatkozik az életébe az Isten utasítására, az Isten rendeletére. Milyen érdekes elgondolás, nekünk is van angyalunk, aki ismer bennünket, és mindent tud rólunk. Jézus nem mondta azt, hogy ha valaki felnő, akkor megszűnik ez a dolog. Ugye, mert miért is szűnne meg? A felnőtteket kevesebb veszély fenyegeti, mint a gyerekeket? Akár testileg, akár lelkileg, szó se róla. Aztán ugyancsak Jézus mondta azt az érdekes kijelentést, mikor elmondta az elveszett juh példázatát, azt mondta, öröm van a mennyben Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Nagy szám ez, hogy egy bűnös ember? Ez egy borzasztóan kicsi szám, nem? És azt mondta Jézus, hogy öröm van a mennyben Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Jelenleg körülbelül 6 milliárd ember él a Földön, még nem egészen, de majdnem. Nagy dolog azt, hogy egy ember megtér. Észre se venni valahol. Azt mondta, de az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén is öröm. Tehát akkor mekkora figyelemmel követik azt, ami földünkön folyik. Pál apostol később azt írja, hogy mi színpada lettünk a kozmosznak. Nem döbbenetes kijelentés? Úgy van a görög szövegben, teátronja lettünk a kozmosznak, így van szó szerint. Mindjárt látunk ilyen régi görög-római cirkuszt, vagy színházat, ugye? Ugye ott van középen a porond, és körbe a lelátó. És Pál azt mondja, mi ilyen teátronja lettünk a kozmosznak. És azt mondja, nehogy azt gondoljuk, hogy mivel mi innét csak úgy próbálunk üzeneteket küldözgetni a világ mindenségbe is, tapogatni, hogy van-e ott valaki, vagy vannak-e ott valakik, nehogy azt gondoljuk, hogy ők nem tudnak rólunk semmit. Azt mondta Jézus, hogy öröm van a mennyben Isten angyalainak színelt egy bűnös ember megtérésé. ők pontosan figyelik és nyomon követik azt az élet-halál küzdelmet, amely egy-egy ember körül és az egész földi történelemben folyik. Milyen jó hallani azt, hogy együtt éreznek. Tehát úgy gondolkoznak, mint Isten, úgy éreznek, mint Isten. Később az Új Szövetség azt mondja egy helyen, hogy szolgáló lelkek elküldve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. És végül még csak annyit, hogy mikor Jézust elfogták, és Péter akkor hirtelen kardot rántott, mert meg akarta Jézust fegyveresen védeni, akkor Jézus utasította, tedd vissza a kardodat a hüvelyébe. És azt mondta, mit gondolsz? Nem kérhetném az én atyámat, és nem küldede ide nekem 12 sereg angyalnál többet, ha én akarnám. De mi módon teljesednének be az írások? Hát akkor megkérdezem, ha Jézus azt mondta, hogy kérhetném az én atyámat, és akár 12 sereg angyalnál többet küldene ide az én segítségemre, gondoljuk, hogy ez csak neki állt rendelkezésére? Ha azt mondja a Biblia, hogy Isten angyalai szolgáló lelkek az ember javára is, és a földi küzdelemben emberek megmentésért fáradoznak. Ugye itt ez utalás arra, hogy Isten angyalai igen sokan vannak. És mi is gondoljunk arra, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk nagyon sokszor, mert láthatatlanul az Isten angyalai védelmezhetnek. Tehát a Biblia nagyon különös dolgokat mond erről. Bátorítson minket, hogy egy őszinte imára Isten 12 sereg angyalnál többet is küldhet. Ma is egy halandó embernek a védelmére és a támogatására, ha ő így látja jónak. Tehát nem csak a gonosz angyalok seregéről beszél, ahogy idéztük a 78. Zsoltárból a bibliai kifejezést, de ugyanúgy beszél az Isten angyalainak a seregéről is. És Jézus azt mondta, hogy amikor ő visszatér, akkor jönnek vele a szent angyalok mind. Ez is olyan megindító. Tehát amikor ő majd az emberi történelem végén visszatér egy végső hatalom átvételre, akkor a szent angyalok, ki tudja hányan vannak, micsoda megszámlálhatatlan sokáság, azt mondja, vele jönnek mind. Mert eznek a győzelmi ünnepnek a részesei akarnak lenni, mert résztvevői akarnak lenni Jézus hatalom átvételének. És azt is mondta Jézus, hogy akik végül az üdvösségben részesülnek és az élet feltámadásában feltámadhatnak, azt mondta Jézus, hogy azok olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. Hasonlók lesznek az Isten angyalaihoz. Tehát itt láthatjuk azt, hogy az angyalok magasabb rendű lények, magasabb rendű természetű lények. Nem kötik őket olyan korlátok, mint az embert. És azt mondta Jézus, hogy a megváltásban részesül, az élet feltámadásában feltámadó, vagy Jézus eljövetelkor a dicsőséges elváltozásban részesülő emberek is hasonlók lesznek Isten angyalaihoz. Megőrzik az emberi személyiségüket, az emberi személyi adottságaikat, ők lesznek, ők támadnak föl saját személyükbe, de egy magasabb rendű angyalokéhoz hasonló, örök életre alkalmas testet, fizikai lehetőségeket kapnak. Hát én azt hiszem, hogy nagy vonalakban körvonalazni tudtuk, hogy mit tanított Jézus most már tehát az isteni személyeken túlmenően arról, hogy kik vannak még a természet feletti világban, tehát Isten angyalairól, Sátánról és Sátán démonairól. Hát úgy gondolom, hogy olyan téma, amiről még majd bőven lehet mit kérdezni, de akkor az előadásunkat befejezzük, és ahogyan szoktuk tenni, egy pár perc szünetet tartunk. Most, amikor egy kicsit beszélgettünk a szünetben, akkor az egyik kedves résztvevőnk, aki az idősebb nemzeti képviselője, engem is megrendített azzal, amikor azt mondta, hogy 84 éves vagyok, de én még gonosz angyalok létezéséről mostanáig nem hallottam. Szóval ez megerősítette abban, hogy tényleg ezeket a kérdéseket is föl kell vetni, mert annyira a feledés homályába merültek ezek a bibliai tanítások. Tessék, szabad kérdést föltenni.
1: Én voltam valaki.
0: Igen. Tessék, szabad kérdés. Igen. Szabad-e utazást élni arra? Picit csendesedjünk, csak hogy halljuk.
2: Hogy ugye, amikor erről szólt, hogy vannak jó és gonosz angyalok, hogy ugye az a helyes, hogyha mi a jó angyalok gondolatában maradunk meg.
0: Igen.
2: És mert én már hallgattam olyan tanítást, ahol annyira elkezdtem félni utána, hogy azt mondtam, hogy ez nem lehet jó így, hogy a másik hatalmat olyan nagyon nagynak látom, és mondom, hogy annyira kicsinek, és mintha az Isten rajtam nem is tudna segíteni, tehát jól van tudni, hogy igenis létezik, de a jó tudatában maradjunk meg, hogy az Isten bennünket megvédjük a...
0: Igen, igen. Igen. Igen. Hát nagyon örülök ennek a megjegyzésnek, és már kicsit az időt túlléptem, azért nem tértem csak jelre, de igazából eredetileg én is ezzel akartam befejezni. És most legalább akkor a beszélgetésben hangsúlyozom, hogy hát nem csak úgy lehet sátán kultuszt csinálni, hogy valaki direkt egy sátánista csapathoz tartozik, hanem nem szándékosan, de tulajdonképpen az is sátánnak bemutatott hódolat, ha őt ekkorának látjuk, és félünk tőle, és sokat beszélünk róla, és Isten hatalmát emellett mellékesnek látjuk. Tehát annyira pontosan, csak megerősíteni tudom, ami elhangzott, hogy tudnunk kell róla, ismerni kell, de foglalkozni az Isten angyalaival kell, meg a Jézus hatalmában bízni. Azért idéztem azt a Szentírásból, hogy igaz, hogy Sátán hatalmas, de aki nálánál erősebb, az lefegyverzi, és megszabadít. És nekünk ez a lényeg, hogy Istenben bízunk, és nem szabad, hogy a fantázia világunkat betöltse a Sátán és a gonosz angyalok létezése, de tudnunk kell róluk, és rengeteg jelenséget a Földön nem tudnánk megmagyarázni, nem tudnánk helyesen értékelni, és főleg nem tudnánk azt, hogy Istent kell segítségül hívni, mert olyan erőkkel és olyan dolgokkal állunk szembe, ami emberi erőnk, vagy a képességünk semmi. Egyébként szeretném megemlíteni, van egy magyar festőnk, nem tudom, valaki vagy rájön-e, vagy rajzművész, aki ezt a bibliai tanítást döbbenetesen ábrázolta, a Zichy Mihály. Zichy Mihálynak van egy hatalmas nagy festménye, párizsi világkiállításra festette valamikor a 19. század végén, az a címe a pusztítás géniuszának diadala. De még a címe is fantasztikus, mert valóban megfelel annak, amit a Biblia mond, hogy a Sátán a pusztítás géniusza. Szóval maga nemében az, hogy a sötétség és a bűn oldalán, és a festményen ő sok mindent megfestett, hogy mi minden tartozik a pusztítás géniuszának a diadalához a történelembe. Akkor éppen dúlt egy háború, és ő szépen odafestette a porosz királyt, meg az orosz cárt is, meg az egymással hadakozó hadseregeket is, hogy ez is a pusztítás géniuszának a diadalához tartozik. De olyan jól megfestette, hogy még az arcvonásaikat is fel lehetett ismerni, úgyhogy volt is egy nagy botrány a világkiállításon ebből. De Zichy ezzel a képpel, hogy így mondjam, szinte prédikált, hogy mi minden tartozik itt, amire azt kell mondanunk, hogy nem egyszerűen csak emberi bűn és rosszaság, hanem csak egy mester elme tudta ezt így összeszűrni, a pusztítás géniusza. Tehát nagyon helyes, hogy ezen túl Istennel, Isten angyalaival, és az Isten hatalmával kell foglalkoznunk. De viszont fel kell ismernünk, amikor látjuk, hogy ilyen erőkkel állunk szemben, de nem nekünk kell a harcot fölvenni. Ugye vannak, akik, hallottam ilyen oktatásokat, hogy mondd azt, hogy távozz tőlem a Sátán. Hát ez nekünk nem szabad embereknek, mert a mi szavunkra nem fog hallgatni, tőlünk nem fog meghatódni. A Bibliában azt a tanácsot kapjuk, hogy egyáltalán nem kell nekünk Sátánnal szóba állni. Semmi társalogni valónk vele nincs, és nem is utasíthatjuk, mert mi semmit sem jelentünk, hanem a helyes hozzáállás az, hogy kérlek, Uram, te utasítsd, hogy távozzon tőlem. Tehát nekünk azt kell kérni, hogy kérlek, Uram, te szabadíts meg engem. Tessék, lehet tovább kérdezni és szólni. Jelentkezett valaki? Tessék.
3: Miért van az, hogy az ember félelemmel tölti el például, hogyha olvas Sátánról, vagy éppen olyan tanulmányai vannak, mint amiben mi is vagyunk most, hogy közvetlen közelről tanulmányozunk a dolgokat, és az ember kirázolja akkor a hideg, és borzongással tölti el, hogy olvasunk.
0: Igen. Hát akkor az a baj, hogy még nem elég erős a hitünk a Jóistenben és a Jóisten oltalmában, és pont azért beszéltünk az Isten angyalai szolgálatáról, és azért idéztem ilyeneket, hogy küldene az én atyám, ha kell 12 sereg angyalnál is többet, és akkor Sátánnak semmi hatalma nincs. Tehát ezt nekünk a tudatunkban kell rendezni. Lehet, hogy az ösztönös érzésünk egy félelem lenne, de ahogyan a Zsoltáros mondja, amikor félnem kellene, és én bízom benned. Vagy azt mondja, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugye? Nagyon egyszerű mondás. Tehát Isten mindenkor a többség. Van a Bibliában egy nagyon érdekes jelenet, és ezt szeretném úgy szó szerint felolvasni. Ezt Királyok könyvében találjuk. Arról szól az ószövetségi történet, mindjárt mondom, hogy hol. Királyok második könyve. Hatodik fejezet lesz, mindjárt mondom. Királyok második könyve hatodik fejezetében, igen. Ebben a fejezetben arról lehet olvasni, hogy Elizeus próféta idején háború bontakozott ki Izrael és egy örökös ellenfél Szíria között. És hogy a szíriai király tartott egy haditanácsot, és azt mondta a vezéreinek, hogy mondjátok meg nekem, hogy ki az, aki közületek áruló, mert azt tapasztalta, hogy akárhol tör be Izrael országába, mindenütt tudja az izraeli király, hogy hol fog betörni, és készenlétbe várja a hadseregével. És akkor valaki azt mondta a haditanácsban, hogy uram király, nem áruló közöttünk senki, hanem van egy proféta Izraelben, és ő jelent meg Izrael királyának mindent, amiket te a te titkos tanácskozásaidon beszélsz. Akkor azt mondta erre a szíriai király, hogy hol van a proféta, hol lakik. Mondták, Dótán nevű helységben. Parancsot adott, hogy vegyék körül azt a várost. És akkor innét olvasom már szó szerint a történetet. 15. vers. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, tehát a proféta szolgája, kiment, és ímé seregek vették körül a város lovak és szekerek. És mondta néki az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Ő pedig felelt, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó, uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az úr a szolga szemeit, és látta, imi a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Hát fogalmunk sincs, hogy ez mit jelent, de figyeljük meg a lényeget, hogy a proféta szolgája elkezdett félni. Nagyon fél, jaj, jaj, édes uram, elveszünk. Ugye mi is így elkezdtünk, mert végig gondoljuk a sátán és a seregei határa, jaj, jaj, jaj, elveszünk. De mit válaszolt Elizeus? Ne félj, mert többen vannak, akik mi velünk vannak, mint akik ő velük. Ezt meg kell jegyezni. Ha van sátán, és vannak a gonosz angyalok, léteznek az Isten angyal, és létezik Isten a magam ellenállhatatlan mindenható hatalmával. Láttuk azt Jézus földi életéből, hogy sátánnak is és a démonainak is engedelmeskedni kell Jézus parancsszavának, nem állhatnak ellene néki. És mi is mindig erre gondoljunk, hogy nem kell nézegetni, hogy mennyi a negatív erő, nem kell számba venni, hanem azt mondja, többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És ugye ebben a történetből az is kiderül, hogy Isten angyalai, mivel magasabb rendű természetűek, mint mi természetes szemmel, nem láthatjuk. Ha akarják, láthatóvá tehetik magukat. Biblia utal arra, hogy olykor emberalakban jelennek meg, máskor pedig láthatatlanul tevékenykednek körülöttünk. Ha akarják, fenséges természet feletti lény alakjukban jelennek meg, de minden esetre ott vannak körülöttünk, és amikor Elizeus kérte, hogy uram, nyisd meg a szemét, tehát az úr valami olyan hatást gyakorolt a szemére, hogy látta azt, amit az ember természetes szemben nem lát, akkor látta azt, hogy köztük és az ellenséges sereg között ott voltak Isten angyalainak a seregei. Tehát mint egy védőgyűrű vette körül őket. Tehát ezzel a jelenettel szeretnék válaszolni rá, hogy ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. Tessék, kinek volna kérdése? Lehet folytatni a kérdezést. Tessék.
4: Hát ugye, amikor Jézus fölment a templomba, amikor sátán másodszor megkísértette, akkor miért ment fölbe engedett a kísértésnek?
0: Nagyon jó a kérdés. Nem az volt a kísértés, hogy fölmenjen a templom ormára, hanem a kísértés az lett volna, hogy sátán arra bíztatta, hogy vesd le innét magadat, és bízzál abban, hogy nem lesz semmi bajod, mert az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled. Hanem itt sátán meg tudta azt tenni, hogy ahogy mondtam, hogy természetesen egész részleteiben nem tudjuk a történetet, nagyon tömören írja le a Biblia, de Sátán azt meg tudta tenni, hogy mivel Jézus emberfiává lett, isteni hatalmát nem használta, ő mint magasabb rendű lény, hogy így mondjam, fizikailag hatalmat tudott gyakorolni Jézus fölött, és föl tudta ott vinni a templom ormára. De arra nincs engedélye, ez a történet is azt mutatja, hogy arra már nem volt engedélye, hogy mondjuk lelökje Jézust a templom ormáról. Értjük, amit mondok? Tehát Sátán korlátok közé van szabva. Tehát a szabad választás törvényét tiszteletbe kell tartania. Ha bennünk nincsen semmi, ha mi nem engedünk néki, akkor nincs hatalma fölöttünk. Tehát azt megtehette, arra volt szabadság, hogy Jézust fölvigye a templom ormára, de nem kényszeríthette őt a bűnre, de nem alkalmazhatott erőszakot, hogy az életét kioltsa, mert nem jött el az ő órája, ugye? Tehát ő csak arra próbálta Jézust rávenni, hogy Jézus önként kísértse az Istent azzal, hogy leveti magát a templom ormáról. Ugye Jób története is mutatja az Ószövetségben, hogy ugye ott Sátán cinikusan vitatkozott Jób személye fölött, és azt állította, hogy majd ha Jobnak már az életéről lesz szó, akkor mégis megtagadja az Istent. És a Jóisten azt mondta, engedélyt adott, hogy próbára tegye Jobot, azt mondta, az életéhez nem nyúlhatsz. Előzőleg azt mondta, hogy ő magához nem nyúlhatsz. Tehát a Jóisten korlátokat szab Sátánnak, amit ő át nem hághat. Tehát Isten hatalmasabb és erősebb. Tehát nem tudom érthető-e, hogy nem az volt a kísértés, hogy fölmenni a hegyre, hanem azt ott ugye Sátán egyszerűen nem tudjuk pontosan, hogy erőszakkal, hogyan, miképpen, nem önszántából ment Jézus, fölvitte, de a kísértés az lett volna, Jézus akkor engedett volna a kísértésnek, ha megpróbálja Jóisten próbára tenni az, hogy leveti magát onnét. Ugye el tudom kézni, hogy vágyott Sátán jelenlétéből szabadulni. De Jézus nem mondta azt, hogy Istenem, most rögtön szabadíts meg, mert nem bírom tovább, inkább levetem magam. Hanem Jézus kitartott álhatatosan a küzdelemben, és tudta, hogy Isten végül megszabadítja őt. Tessék, lehet további kérdést fölvetni, bármilyen. Tessék.
3: Harmadik kísértésnél. Miért pont az ősbűnnek az önzéssel próbálta Jézus megremíteni, hogy hatalom átvételrel, tehát a saját hatalmának a megszilárdításával próbálta rávenni a kísértésre Jézust?
0: Igen. Biztos, hogy ezeknek a kísértéseknek a története nagyon titokzatos és szinte kimeríthetetlen. Én úgy gondolom, hogy ennek sokkal mélyebb értelme volt. Nem hiszem, hogy Sátán arra számolt volna, hogy Jézust érdekli a hatalom úgy, hogy a csillogás, vagy... Szóval Jézus tudta, hogy Jézus ilyen szempontból sebezhetetlen. Szóval, hogy őt azzal, hogy a becsvágy nem lehet megkísérteni. Azt hiszem, ennek sokkal inkább az a mélyebb értelme volt, hogy Sátán alkut ajánlott Jézusnak. Azt mondta, félreállok az útból, nem fogom gáncsolni az utadat, nem fogom akadályozni, hogy az emberekért fáradozz. De ne a kereszttel akard megváltani az embereket. Szóval ne az önmagad oda áldozásával, hanem tessék, félreállok, tiéd a terep. Ugye? Tehát tulajdonképpen a keresztúttól akarta Jézust elterelni ezzel, hogy ő félreáll az útból, nem ellenskezik Jézussal, ha csak egyszer is leborulva imádja őt. Szóval nem gondolom, hogy Sátán azzal számolt volna, vagy hogy ez Jézus szempontjából bármilyen reális kísértést jelentett volna, hogy ő uralkodik a világ felett, szóval őnek ez nem jelentett semmit. Hanem tudta azt Sátán, hogy Jézusnak emberi természetében mit jelent a szenvedést vállalni. Szóval hogy mennyire megkísérthető az, hogy visszariadjon a szenvedéstől. És hogy ő egy alkut ajánlott, hogy váltsd meg az embereket más úton. Nem fogok az utadba, nem kell harcolnod velem, nem kell keresztbe menned. Átadom. Csak ez az ára. Tehát, mintha azt mondta volna Jézusnak, hogy harc nélkül, mostan ez a legjobb megfogalmazás, így értjük meg a legjobban, mintha azt mondta volna Jézusnak, harc nélkül átadom neked a terepet. De ez az ára, hogy egyszer leborulva imádj engem. Tehát akkor nem kell neked sem meghalnod, se szenvedned, én harc nélkül átadom, tiéd a föld feletti uralom.
3: Érdekes módon Ádámnak és Évának is ezt a csábítást vetette fel, hogy
0: önök lesznek. De az más volt. Ádámot, Évát meg lehetett kísértetni azzal, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, de ismétlem Jézus esetében meg vagyok róla győződve, hogy nem ez volt a kísértés, mert Jézus jelleme olyan szinten volt, és a Sátán is tudta, és azzal együtt, hogy Jézus megkísértetett hozzánk hasonlóan, De hogy így mondjam, az ő jellembeli színvonalának megfelelően. Ma is tudjuk azt, hogy nem minden ember kísérthető meg mindennel. Vannak dolgok, amelyek egyik embernek abszolút semmit nem számít. Azzal nem lehet kísérteni. Én úgy gondolom, hogy Jézust azzal, hogy itt ez a föld, meg annak dicsőséget, gondoljuk meg, övé a világ mindenség fölötti uralom, meg ő látja a bűnnek az árnyoldalát is, szóval ő neki ez semmiféle értéket nem jelentett, hogy őt ezzel tudta volna Sátán megkísérteni, hanem ismétlem, a kísértés az volt benne, hogy Sátán alkut kínál, átadom hasz nélkül a terepet. Tehát tulajdonképpen Jézusnak azt mondta, hogy jó, váltsd meg az embereket, váltsd meg. De válaszd a könnyebb utat. Szóval ez volt az értem. Válaszd a könnyebb utat. Nem kell velem mérkőznöd. Egyszer leborulva imádsz, én félreállok az útból, és tiéd minden. Tiéd az emberek. Szeretheted őket. És tihetsz velük, amit akarsz. Lemondok az emberekről. De ezt az egy... Csak egyszer szedd meg a törvényt. Csak egyszer eszted meg. Szóval ez nem arra irányult, hogy Jézusban a becsvágyat ébreszte föl, vagy az uralomvágyat, mert azt nem lehetett. Jézus azzal egyszerűen megközelíthetetlen volt. Hanem hogy elterelje őt, hogy az élete áldozása árán törje meg a Sátánnak a hatalmát, hanem hogy könnyebb utat kínált neki, látszólag, ugye, látszólagos megoldást a bűn problémájára. Tessék?
5: Az a gondolat, hogy aki jó fejéletapos, aki jó alkotkod, akkor...
0: Hát igen, így van, pontosan így van. Tessék? Így van, persze, világos. Szóval ez olyan, mintha az embereknek csak e világi megváltást kínálnánk, de a legnagyobb problémától, a bűntől és a haláltól nem. Tehát Jézus azt tudta, hogy ha Sátán ajánlatát elfogadja, akkor ez mondjuk olyan, mintha mondjuk most, ha az emberi természet nem változik meg, akkor lehetne a legjobb uralkodója ennek a világnak a legmagasabb erkölcsi elvekkel, akkor se tudja megoldani se a bűn, se a halál problémáját. Szóval tulajdonképpen ebben az alkuban az volt, hogy Jézus itt igazságosabb rendet, jobb világot, stb. De a bűn és a halál problémáját ezen az úton megoldani nem lehetett. A legsúlyosabb problémákat, ami minden emberi bűn, emberi problémának a gyökere. Hát, világos. Sátánnal nem szabad alkut kötni. Igen, mert hazug és a hazugság atya, most olvastuk. Ki jelentkezett még, mintha valaki jelentkezett volna? Tessék!
4: Csak azt akartam kérdezni, hogy Sátán betartotta volna az ígéretet.
0: Igen, már itt el is hangzott, hogy biztos, hogy nem, mert hazug és a hazugság atya. Igen. Jaj, ennek örülök, mert látom, hogy mindenki gondolkozik, és szeretné megérteni. Azért jók ezek a kérdések. Igen, tessék!
4: Hogyan lett volna, mint a fáraóknál a csodaterés?
0: Aha. Itt van már valaki, nagyon örülök, ha még a válaszon is gondolkozunk. Valaki azt mondja, hogy lehet, hogy az lett volna, ez olyan, mint a fáraónál csodát tenni, ugye? Ilyen produkció jellegű lett volna. Ez is igaz, de van még egy mélyebb értelme, hogy ha Jézus azzal jött megváltóként a földre, hogy ő megüresítette magát az isteni hatalomtól, és hogy soha nem fogja használni a saját isteni hatalmát, és a maga érdekében. És a mások érdekében is az Atya isteni hatalmát használja, de a sajátját nem. Mert ennek az volt az értelme, hogy ő végig éljen egy emberi életet, hogy ugyanazok a lehetőségek állnak rendelkezésére neki, mint nekünk, és semmi más azon kívül. Mert abban a pillanatban, ha ő bármilyen veszélyeztetett helyzetből, vagy kritikus helyzetből a saját isteni hatalma használatával kimentette volna magát, akkor mi emberek azt mondhatnánk, hogy hát igen, könnyű volt neki, mert mikor végképp nem bírta tovább, meg amikor végképpen nehéz volt, akkor ő elővette az isteni hatalmát, és megoldotta a problémáját. De Jézus csak úgy lehet megváltó, hogyha ő semmi más erőt, lehetőséget, hatalmat nem vesz igénybe, mint ami nekünk is rendelkezésünk áll. De az a csodálatos, hogy ez Jézus, hogy így mondja, nem egy keretbe volt zárva, vagy egy ketrecbe volt zárva, vagy a mi lehetőségeink közé volt zárva, és más nem tehetett, hanem gondoljuk meg, azzal volt megkísérthető, hogy ő, aki abszolút ismerős volt az isteni hatalommal, hogy vegye igénybe egy vészhelyzetbe a maga javára. Tehát ebben az volt a kísértés, hogy ha most ő csillapítja az éhségét így, akkor bárki mondjuk egy olyan helyzetbe kerülne, hogy éhezik, mondjuk, mert az igazsághoz hű, és akkor, hát ha végképpen nem bírja, akkor hát enni kell, akkor azt mondaná, hogy Hát Jézusnak ugye könnyű volt, mert akkor Istenként teremtett magának, én nem vagyok Isten, nem tudok teremteni magamnak, hát akkor én valahol valamilyen kompromisszummal kivágom magam ebből a helyzetből. De Jézus arra adott példát, ahogy mondta is az igét, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igével, amely az ő szájából származik. Vagyis azt mondta, hogy még a veszedelemben, vagy az éhségben, vagy a testi sanyarúságban, bármiben kitartani az igazságért, és ő erre nekünk abszolút példát adott, mert akkor majd az Isten hoz megoldást. Tehát nem tudom, érthető-e, tehát igazából a kísértés nem az lett volna önmagában a bűn, hogy kenyeret teremteni, hanem az, hogy Jézus megtörte volna vele a megváltói küldetését. Akkor az lett volna, hogy ő azért, hogy most az éhségét most a csillapítsa, mert nem bírja tovább, a saját isteni hatalmát használta volna. És abban a pillanatban megszűnt volna az, hogy ő egy abszolút példakép a számunkra. Mert bármely ember azt mondta volna, hogy igen, Jézusnak más volt a helyzete, én nem tudok mindenben kitartani, én nem tudok mindenben győzni, mert ő megtehette azt, hogy amikor nagyon nehéznek találta, vagy nagyon szorult helyzetbe került, akkor egyszerűen használta az isteni hatalmát. Nekem nincs isteni hatalom, ne kívánja tőlem a jó Isten, hogy én ugyanezt az utat tudjam járni, amit ő. Tehát az volt benne a kísértés, hogy Jézus ezt feladja, amit ő az atyával megegyezett, ami a megváltási tervnek az egyezménye volt, ami az ő küldetéséhez tartozott, hogy ő soha, de soha nem fogja a saját isteni hatalmát használni. Erre próbált a sátán rávenni, hogy ezt megszegje, hogy ő emberfiaként, kizárólag emberi lehetőségek között küzdi végig a földi életet. Nem tudom, érthető-e így. Tessék, kijelentkezett tovább. Még bocsánat, elnézést, csak még egy pillanatra, még úgy láttam valahogy az arcodon, mintha még egy kis magyarázat nem láttana. Még azért teszem hozzá, hogy egyszer úgy hallottam én is valakitől egy nagyon jó kis hasonlatot. Azt mondta, hogy tegyük fel, hogy van egy csata, és ott egy hadvezér, akinek golyóálló mellénye van. Azt mondja a katonáinak, akiknek viszont nincs golyóálló mellényük, hogy gyertek utánam a tűzbe, átmegyünk a tűzön. Hát ez egy erkölcstelen felhívás, mert neki van golyóálló mellénye, a többieknek nincs. De ha neki sincs golyóálló mellénye, és azt mondja, hogy gyertek utánam, hitáltal, Isten segítségével átmegyünk, ennek már van erkölcsi alapja. Tehát értjük, hogyha Jézus, ő használta volna az isteni hatalmát vészhelyzetekben, és akkor azt mondja nekem, hogy gyertek utánam, nekünk meg nincs isteni hatalmunk, és nem tudjuk ezzel kivágni magunkat, akkor azt, hogy ő azt mondja nekünk, hogy kövess engem, és éljetek úgy, ahogy én, képtelenség lett volna. De mivel ő soha nem használta a saját isteni hatalmát, még olyan vészhelyzetben sem, mint mikor 40 nap után rátört az éhség, a csontjait égette az éhség. Akkor sem kitartott a küldetése mellett. Majd Isten gondoskodik róla, de ő csak olyan feltételek között, mint ami embernek is rendelkezésére áll. Akkor mondhatja, hogy kövessetek engem, és tartsatok ki bármilyen helyzetben. Érthető, ugye, így ezzel a hasonlattal. Tessék, nincs ellentét, mert lementek Egyiptomba, de vissza is mentek. Mert azt mondja a Szentírás, hogy hadd olvassam Máté evangéliumából szó szerint, hogy amikor ugye a betlehemi gyermekgyilkosságot rendeztette Heródes, akkor Isten angyala, megint az angyalok szerepe, ugye utasította Józsefet, hogy menjen el Máriával és a gyermekkel együtt, meneküljön Egyiptomba. És így olvasom Máté evangélium a második fejezetének a 19. versében, mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban mondván, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik. Ő pedig felkelvén magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére. Mikor pedig hallotta, hogy Júdeában Archelaus uralkodik, Heródesnek az ő atyának helyén nem mert oda menni, hanem minthogy álomban megintetté Galilea vidékeire tére. És odajutván lakozott a Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Tehát ugye ebből világosan azt látjuk, hogy nem sok időt töltöttek Egyiptomba. Ugye Heródes hamar meghalt ezután, és az egyik, és pontosan ez történelemmel is pontosan stimmel az adattörténelemből, és tudjuk, hogy Archelaus nevű fia kapta meg Júdea területét, aki a kegyetlenségéről különlegesen híres volt. Nem mert oda menni, és Isten angyala is megerősítette, hogy ne Júdeába térjen vissza, ne Betlehembe, a Dávid városába, ahol Jézus született, és hát mivel ők hitték, hogy ő a messiás és a Dávid fia, hogy ott kellene a Dávid városában fölnőnie, hanem Isten angyala is megerősítette, hogy ne oda menjen, hanem Galilea vidékére, Názáretbe, és ott neveltetett föl. Tehát nincs ellentmondás. Már 12 éves korában már régen visszatértek.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Azt a feladatot kaptam, hogy a Bibliakörről, a Bibliakör vezetéséről szóljak, de hadd kezdjem azzal, hogy hadd kérdezzem meg, hogy a jelenlevők közül ki az, aki rendszeresen résztvevője egy Bibliakörnek. Köszönöm. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki rendszeresen vezet Bibliakört. Köszönöm szépen. Hadd bátorítsam azokat, akik nem résztvevői, hogy vegyenek részt és vezessenek majd Bibliaköröket. Azzal szeretném a gondolatmenetünket elindítani, hogy ahogyan gondolkoztam a Bibliában, egy példát találtam arra, amit tulajdonképpen Bibliakörnek nevezünk. Esdrás korában volt egy olyan alkalom, amikor a törvényből felolvastak, és azt olvassuk, hogy utána tanítók beszéltek világosan a törvényről, és a nép megértette a hallottakat. Amikor pedig a bizonyságtételeket néztem meg, hogy hol találunk példát vagy utalást Bibliakörökre, akkor egy nagyon fontos bizonyságtétel jutott eszembe, amit tudatosan el is kezdtünk alkalmazni néhány évvel ezelőtt a táborokban. A bizonyságtételek 6. kötetéből szeretnék két részletet felolvasni. Ebben a fordításban így hangzik, hogy kevesebb szentbeszédet, több tanítást, a 87. oldalon van. Másként úgy találhatjuk meg, hogy kevesebb igehirdetést, több tanítást. Ez a címe. És a tábori összejövetelek kapcsán szól a csoportos bibliatanulmányozás kérdéséről. Ezt szeretném felolvasni. Kevesebb igehirdetésre és több tanításra van szükség. Vannak, akik több határozott világosságot kívánnak, mint amit az ige hirdetésekben hallanak. Másoknak több időre van szükségük, hogy megemészszék a hirdetett tételeket, gondolatokat. Ha kissé érthetőbbé tudnánk tenni számukra az igazságot, akkor fel tudnák fogni, megragadnák, s olyan lenne az, mint a biztos helyre vert szög. Tudtomra adták, hogy a tábori összejöveteleinknek érdekesebbé és eredményesebbé kell válnia. Ahogyan közeledünk a véghez, láttam, hogy kevesebb lesz az ige hirdetés, és többet tanulmányozzák majd a Bibliát. Kis csoportok gyűlnek majd össze mindenfelé a táborhelyen, Bibliával a kezükben, s más-más munkás vezeti majd őket a kötetlen, megbeszélésszerű szentírás tanulmányozásban. Elfelejtettem a feladatot elmondani. Lehet, hogy majd újraolvasok egy szakaszt. Az lesz a kérésem, hogy próbáljuk meg összegyűjteni a bibliaköri módszernek az előnyeit. Jó, tehát talán egy szakaszt újraolvasok emiatt. Kérlek benneteket, hogy így hallgassátok majd, hogy próbáljuk meg tételesen összegyűjteni, hogy milyen előnyei vannak a bibliaköri alkalomnak, módszernek. Tehát akkor egy szakaszt még egyszer elolvasok. Kevesebb ige hirdetésre és több tanításra van szükség. Vannak, akik több határozott világosságot kívánnak, mint amit az ige hirdetésben hallanak. Másoknak több időre van szükségük, hogy megemészszék a hirdetett tételeket. Ha kissé érthetőbbé tudnánk tenni számukra az igazságot, akkor fel tudnák fogni, megragadnák, s olyan lenne az, mint a biztos helyre vert szög. Tudtomra adták, hogy tábori összejöveteleinknek érdekesebbé és eredményesebbé kell válniuk. Ahogyan közeledünk a véghez, láttam, hogy kevesebb lesz az ige hirdetés, és többet tanulmányozzák majd a Bibliát. Kis csoportok gyűlnek majd össze mindenfelé a táborhelyen, Bibliával a kezükben, s más-más munkás vezeti majd őket a kötetlen, megbeszélésszerű szentírás tanulmányozásban. Ez volt Krisztus módszere. Amikor a tanítványokat tanította, ha nagy tömeg gyűlt a megváltó köré, akkor a sokassággal együtt tanította a tanítványokat. A beszéd után a tanítványok elvegyültek a tömegben, elismételték Krisztus tanítását. A hallgatók gyakran rosszul alkalmazták Krisztus szavait. A tanítványok idézték a Szentírás tanítását, és azt, amit Krisztus tanított az írásokról. A gyakorlati vallásosságra való tanításban kevesebb kioktatás kell, s több tapintat. Azt a tényt kell az emberek elméjébe vésni, hogy Krisztus üdvösséget jelent annak, aki hisz benne. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Magasztos tárgyak ezek, amelyeken az örömhír szolgája elidőzhet. És ezt a szakaszt megelőzően kicsit korábban, a 68. 69. oldalon is találunk egy részletet, ennek a címe Bibliaórák. Amikor csak lehetséges, minden ige hirdetést kövessen Bibliaóra. Így gyakorlatilag alkalmazhatjuk a hallottakat, a hallgatók kérdéseket tehetnek föl, és bevéshetjük az emlékezetükbe a helyes gondolatokat. Több időt kellene szentelnünk az emberek nevelésére, s alkalmat nyújtani nekik, hogy kifejezzék gondolataikat. Tanításra van szükségük, sort sor után, elvet elv után. Szervezzünk külön összejöveteleket azok számára, akikben fölébredt az érdeklődés a hallott igazság iránt, s tanításra van szükségük. Hívjuk meg ide az embereket, s nyújtsunk lehetőséget mind a hívőknek, mind a hitetleneknek, hogy kérdéseket tegyenek föl a homályosabb pontokról. Adjatok nekik alkalmat, hogy megfogalmazzák, nyilvánvalóvá tegyék bizonytalanságaikat, mert lesz bennük ilyen is. Minden ige hirdetésünkben és Biblia tanulmányunkban félreérthetetlenül hirdetnünk kell, hogy a hit és tanítás minden pontján mi csakis a világos, így szól az Úrra támaszkodunk. Ez volt Krisztus módszere is. Miután szólt az emberekhez, kérdéseket vetettek föl a hallottak értelméről. Akik alázatosan keresték az igazságot, azoknak mindig készségesen megmagyarázta szavait. Mégse bátorította a bírálgatást és gáncsoskodást, ezért mi se tegyük. Ha valaki kihívóan feszegeti a tanítás kétségbevont pontjait, mondjátok meg neki, hogy nem ez az összejövetel célja. Ha valamely kérdésre válaszoltok, bizonyosodjatok meg afelől, hogy hallgatóitok belátják és elismerik, hogy megfeleltetek a kérdésükre. Ne ejtsetek el kérdéseket azzal a kéréssel, hogy más alkalommal vessék föl újra. Tapontsátok ki utatokat lépésről lépésre, hogy tudjátok, mire jutottatok. Az ilyen összejöveteleken azok, akik már megértették az üzenetet, kérdéseket vethetnek föl, melyek világot vetnek az igazság egyes pontjaira. Némelyek azonban nem elég okosak ezek ehhez, ha valaki olyan kérdéseket vet föl, amelyek csak megzavarják az emberek gondolatait, és elvetik bennük a kételkedés magvait, azoknak mondjuk meg, hogy tartózkodjanak a kérdések felvetésétől. Tanuljuk meg, mikor szóljunk és mikor hallgassunk, tanuljunk meg elvetni az hit magvait, és világosságot árasztani, ne sötétséget. Hát ezt a gondolatot úgy gondoltam, hogy mindenképpen felolvasom, hogy álljon előttünk, hiszen gyakorlatilag ez a Biblia köri munkának az alapelve, ahogyan a bizonyságtételekben találjuk. És ugye, ahogy a bizonyságtétel rámutatott, ezt az alapelvet követte Krisztus a módszerében, még ha ez nekünk az igéből nem is jön annyira látványosan ki, hogy egyértelmű legyen számunkra. Megfogalmazhatnám úgy is, hogy a kérdés úgy szól, hogy előadás vagy bibliakör. Melyik a szükségesebb, melyik a jobb, melyik a hasznosabb? És én úgy fogalmaznám meg, hogy előadás és bibliakör. Vannak témák, amikor hasznos lehet megtartani egy ige hirdetésben, egy előadásban egy témát kereken összegezve, de ha nem követi bibliaóra, akkor fele annyira sem tudják megragadni az emberek, mint hogyha követi. Próbáljuk meg akkor összeszedni, hogy miért előnyös a bibliakör, ha jó, miért lehet hasznos a hallgatók számára a bibliaköri munka. Kérlek benneteket, hogy amire felfigyeltetek, adjuk most össze, szedjük össze. Kinek mi tűnt fel a felolvasott szakaszokból?
1: Kevesebb ige hirdetés, több tanítás, kis csoportokba tanulmányozni a Bibliát, kevesebb kioktatás, több tapintat,
2: stb. Kötetlen, megbeszélésszerű, érthetőbb, érdekesebb, eredményesebb.
3: Egyéni szükségleteket jobban figyelembe veszi, mert van, akinek több mélyebb magyarázat kell, mások pedig lassabban értik meg, és így tehát a bibliakör alatt lehetőség van arra, hogy mindenki saját magára, saját életére alkalmazza.
0: sokkal közelebb van a szükségletekhez, és sokkal inkább tudjuk segíteni az előrehaladást. Köszönöm.
4: Vallásosság említésének a két éve beszélgetés. Egy érdekes megfogalmazás volt, hogy azzal kezdődött, hogy több határozott igazság. Nem ez hogy fordítja át az eredeti szöveg, ezt követően vissza, hogy talán egyértelműen
0: igen. Lehetőség van megmagyarázni. Nem? Elmondta? Valaki jelentkezett még itt? Laci?
5: Gyakorolni a gondolatok kifejezését, formázását, és talán a kis csoportból adódóan a közösség, élő közösség megélése.
0: Igen, köszönöm, Évi.
6: Én azt tenném még hozzá, hogy alkalom ez az együtt munkálkodásra is, ugyanis a hallgatóság nem úgy tud bekapcsolódni, hogy azért tesz fel kérdést, hogy azok az emberek, akik nem ismerik az igazságot, valamilyen ponton fényt gyújtsanak a fejükre. És nem ez a rendkívül fontos.
0: Tehát együtt munkálkodás a Bibliakör vezetőjével azok részéről, akik ismerik az üzenetet, akik már előrébb járnak, ha jól kérdeznek, vagy ha bölcsen szólnak hozzá, hiszen egy Bibliakörön erre is lehetőség van. Nagyon szépen köszönöm. Tessék!
7: A Biblia körben aktív részese lesz a tanulmányozásban valaki, így egy frontális igényhirdetésnél csak passzívan hallgatja, tehát az egészen más élményt is nyújt, esetleg saját igazságbajutást jobban megkülvétel. És a bizonytalanságok félreértések felmerülnek, esetleg egy igényhirdetés alatt az egyértelműen lehet mindjárt tisztelni.
0: Így van. Köszönöm szépen.
8: És a méghez közelebb, mintha másokhoz nem vagyunk, lehet csak a Biblia kör.
0: Igen, István.
9: Viszont az előadásnak meg megvan az előnye, hogy egy nagyobb témát összefüggően tud kifejteni, egy különbözett témának, tehát technikailag akár azért, hogy valaki egy irányba kérdez közben, aki megzavarja a figyelmét a hallgatókat.
0: Így van. Köszönöm szépen, Péter.
10: És ezeket a gondolatokhoz csatlakoznék, hogy a Biblia köré, a kisebb csoportos megbeszélés, az azért is jó, mert szabad, hogy legyenek kérdései. Tehát nem baj, hogyha az embernek vannak kérdései, sőt, nem baj, hogyha vannak kétségei is. És azokat én el tudom mondani, hogy szégyen, hogy az ember nem tud mindent, vagy nem ért mindent. És a legutóbb tanulmányoztuk, hogy tanítványok legyünk, és különösen az utolsó időben, ahogy felolvastam ennek az érdekes gondolatát, hogyha arra gondolunk, hogy Krisztus elküld bennünket, hogy tanítványok legyünk, akkor nem lehet mindig csak valamilyen előadásra hívni egy nemes testvérnek az előadására azt a valakit, akivel éppen összefutok. Nekem ott helyben tudni kell beszélni a saját hitemről.
0: Igen, köszönöm szépen. Néhány összegző gondolatot azért is elmondok, mert nem tudom, hogy a felvételbe végül ebből mennyi hallatszik. Remélem, hogy azért az egymás hozzászólását hallottátok, hiszen mindegyik nagyon fontos és hasznos volt. Tehát a Biblia köré munkának az egyik nagyon fontos jelentősége az, hogy el lehet mélyíteni az igei tanítást, az igei gondolatokat úgy, ahogyan ezt egy előadást nem tudja elvégezni, mert a hallgató hozzászólhat, kérdezhet, elmondhatja a kétségeit, felvetheti a bizonytalanságait, és ezzel sokkal személyesebbre, sokkal személyre szabottabban lehet segíteni, elmélyíteni az ige tanítását, ugye ahogy hasonlított Ellen White, mint a biztos helyre, biztos a módon bevert szög lesz végül a tanítás megalapozva emberek életében. Ezen kívül hasznos azért is, mert személyesen közelebb kerülhetünk az emberekhez, személyes kapcsolatba, sokkal személyesebb kapcsolatba kerülhetünk, mint egy frontális tanítás során, és így lehetőség van utána kapcsolódni, akár felvetni különbeszélgetésnek a lehetőségét is valakinek, hogyha kiderül, hogy egy téma különösen foglalkoztatja, vagy kiderül, hogy van egy lelki küzdelme ami napvilágra jött, és abban, hogyha tudunk segíteni. Tehát közelebb kerülhetünk az emberekhez, személyes kapcsolat épülhet ki, jobban megismerhetjük a kérdéseiket, a hallgatók személyét, érdeklődési körét, sokkal inkább összetudunk kapcsolódni azzal a ponttal, ahol tartanak, és onnan segíteni, tovább lépni, hogy nehogy az legyen, hogy mi fenn vagyunk két létrafokkal magasabban, és azt mondjuk, hogy gyertek fel ide, miközben nekik nincsen fogalmi készletük, nincsenek gondolataik, amikkel összetudnánk kapcsolódni, mint hogyha járkáló fákat látnának, vagy kínaiul beszélnénk, úgy hallgatnak bennünket. Kimondhatjuk, hogy sokkal könnyebb így figyelni. Tehát amikor egy ember maga részese egy folyamatnak, és kérdez, vagy kérdezik őt, és válaszolnia kell egy interaktív alkalommal, sokkal könnyebb kérdezni, mint hogyha valaki ráadásul esetleg monoton hangon beszél egy 50 percen keresztül, abban nagyon nehéz végig rögzíteni a figyelmet. Nagyon nagy jelentősége van, én úgy látom, az ige tanulmányozásnak, az ige olvasás segítése szempontjából is a bibliakörnek, hiszen a bibliakörben a legegyszerűbb változat, amikor fogunk egy ige szakaszt és együtt olvassuk. És az együtt olvasás során kialakul az a hozzáállás az igéhez, hogy hogyan gondoljunk át egy ige szakaszt, hogyan mélyítsünk el a magunk számára egy ige szakaszt, hogyan értsük meg. És még egy szempont, és ez már nagyon komolyan érinti a műfajt, tudnunk kell, azt tudatában kell lennünk annak, hogy amit egy ember maga kimond, az sokkal erősebben rögzül az életében, mint ha azt én mondom ki. Tehát amit egy ember felismerésszerűen, rácsodálkozásszerűen kimond egy bibliakörön, az vélhetően sokkal mélyebb változást tud elindítani az életében, mint hogyha csak rábólogat az igehirdetést hallgatva és egyetért vele. Mélyebb változást tud munkálni. Nem soroltam fel mindazt, amit ti elmondtatok, mindegyik nagyon fontos és hasznos volt, de tovább mennék a következő gondolatra, hogy mindezeket az előnyöket mikor tudjuk érvényesíteni, mikor valósul meg. Mondhatnám így is, hogy mitől jó egy bibliakör, vagy mikor jó egy bibliakör, mi kell ahhoz, hogy betöltse a funkcióját egy bibliakör, mire figyeljünk. Az első gondolatként én azt szeretném megfogalmazni, hogy figyeljünk a műfaji különbségekre. Beszélhetünk előadásról, beszélhetünk bibliakörről, beszélhetünk áhítatról, beszélhetünk imaóráról, és beszélhetünk közösségi óráról. És ezek mind különböző műfajok. Amikor a bibliakört valaki előadásként tartja meg, akkor az egy kötetlenebb körben megtartott előadás. A kötetlenségen értjük azt, hogy vérhetőleg bibliakörön körbe ülünk, ahogy a szó mondja, és nem rendezett sorokban frontálisan. De ha valaki előadást tart a bibliakörön, akkor lényegében a bibliaköri előnyök nagy részét elvesztette. Az áhítat az ugyanez a műfaj, csak rövidebb. Az imaóra az megint egy más funkció, ott a közös szükségletekért való könyörgés az, ami a középpontban van, jó esetben, bár megjegyzem, nagyon sokszor a mi közösségünkben imaórának nevezzük a valamiféle közös biblia tanulmányozást, és aztán egy rövid imádságot. Ez nem igazán az imaóra műfaja, de ez egy más kérdéskör. A közösségi óra pedig az az alkalom, amikor emberek megosztják egymással a hitbeli tapasztalataikat, a vívódásaikat, és személyre szabottan egymásért könyörögnek, ez is egy másik műfaj. Tehát a bibliakörként megtartani, ez az első feladat ahhoz, hogy mindazokat az eredményeket elérhessük, és attól különbözik az előadástól a bibliakör, hogy egy kötetlenebb, személyesebb, beszélgetős változat, ahol a hallgatók kérdezhetnek, sőt, mi kérdezhetjük a hallgatókat, segíthetjük gondolkodni őket, segíthetjük, hogy megfogalmazzák a gondolataikat, és ebben mindenképpen különbözik az előadástól. Ezután hadd térjek a következő szempontra, hogy aki a bibliakört vezeti, mire kell figyelni ahhoz, hogy működjön, ahhoz, hogy betöltse a rendeltetését, azon túl, hogy magát a műfajt sikerüljön eltalálni, és ne akarjon előadást tartani bibliaköri formában, hanem próbálja meg tényleg közvetlenné tenni, párbeszédessé tenni az alkalmat. Az első szempont, amit szeretnék megfogalmazni, az a témaválasztásnak a kérdésköre lesz. Nem mindegy, hogy egy bibliakört egy igehirdetés után tartunk meg, vagy attól teljesen függetlenül. Ugye nagyon érdekes volt a bizonyságtételben, nem tudom mennyire ütötte meg a fületeket az a gondolat, hogy jó, hogyha minden igehirdetés után tartunk bibliaórát. Tehát magyarul arra lenne szükségünk mindannyiunknak, hogy egy-egy igehirdetés után leüljünk, és tudatosítsuk magunkban, hogy mit mondott az ige, ezt osszuk meg egymással, és arra is szükségünk lenne, ha valamit nem értettünk meg, vagy félreértettünk, akkor ezt megkérdezhessük, és elmélyíthessük, kitisztázhassuk. Tehát, hogyha egy igehirdetés utáni bibliakört tartunk, akkor a témaválasztás adott, az igehirdetés témájának az elmélyítésére kell felkészülni, olyan kérdésekkel kell készülnünk, olyan szempontokkal, amik vagy kiegészítik, amik elhangzottak, vagy a kérdések segítségével tisztázzák, hogy mit sikerült megérteni, mit nem, és akkor azokat a részleteket, amik homályban maradtak, elmélyíteni. Ezen kívül lehet olyan bibliakört is tartani, ami egy adott témát jár körül. Amikor felvetődik egy kérdéskör, egy kérdés, az imádság kérdése, a lélek halhatatlanságának a kérdése, az Isten félelem kérdése, ezek, ha hasonlítani szeretném, akkor mint egy témapredikáció, amikor egy témát a Biblia segítségével szeretnénk körbejárni, akkor egy kerekképre kell megpróbálnunk törekedni, hogy az adott témának kifejtése legyen egy gyakorlati kifutással. Ja, a témáról tartott bibliakörnek a veszélye vagy a nehézsége az az, hogy ott végig kell vinni egy gondolatmenetet, és közben úgy kell felépítenünk, hogy minden egyes pontnál világos legyen mindenki előtt, hogy amit mi elmondunk, az nem a mi gondolatunk, hanem az így szól az Úr. Tehát ige szakaszokkal, ige részletekkel kell készülni, amelyeket össze tudunk kötni, és a cél az, hogy végül egy képet kapjunk arról a kérdésről, és ezen a nyomvonalon végig kell menni közben, végig kell vezetni. A harmadik változata a bibliakörnek, amikor pedig egy bibliai szakaszt tanulmányozunk, itt nem egy témát veszünk, hanem egy adott ige szakaszt veszünk, ahol pedig az a célkitűzésünk, hogy amit olvasunk az ige tanulmányozásról a bizonyságtételekben, hogy nem az a legáldásosabb, hogyha sok fejezetet elolvasunk egyszerre, és gyors léptekkel áthaladunk, hanem ha egy rövidebb szakaszt veszünk, de abban a rövid szakaszban megpróbálunk úgy elmélyülni, hogy teljesen világossá váljon, hogy mit üzen számunkra az Isten, mi az üzenet abban a szakaszban. Ennek a változatánál az a nehézség, hogy a megfelelő szakasz hosszúságot megtaláljuk. Könnyebb, hogyha egy rendszeres bibliakörről van szó, és nincsen megkötve előre, hogy mennyit kell átvenni egy adott időszakban, akkor csak a bibliakör haladása érdekében fontos célokat kitűznünk, de nem okoz tragédiát, hogyha nem tudtuk átvenni azt az adott szakaszt, hanem tudjuk folytatni a következő alkalommal rugalmasabban tovább. A témaválasztás szempontjánál egy másik szempont nem csak az, hogy miután következik, vagy milyen jellegű a bibliakörünk, hanem egy másik szempont, hogy kik a hallgatók. Amennyire lehet, úgy érdemes igazából a bibliakört meghirdetni, amikor már megtörtént az ismerkedés, megtörtént valamiféle kapcsolatfelvétel, és a legjobb az, hogyha a hallgatók érdeklődési körével, ha a hallgatóknak a szükségleteivel tudunk összekapcsolódni, amikor a bibliakört tartjuk. Tehát célszerű tisztában lenni azzal, hogy kik azok, akik várhatók. Mennyit olvasták a Bibliát, mennyi előismeretük van, mi az, ami megragadta őket, mi az, amin keresztül kapcsolódni tudunk hozzájuk, és így keresni az adott témát, így keresni az adott bibliaköri tartalmat. Aztán tovább menve már egy másik területre, hogy a vezetőnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a bibliakör milyen légkörű alkalommá változik. A bibliakör vezetés, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben légkörteremtés. Lehet teremtenünk fagyos légkört, lehet teremtenünk bizalmaskodó légkört, lehet teremtenünk közvetlen légkört, lehet teremtenünk méltóságteljes, tiszteletteljes, komoly légkört. Tehát nagyon sokféle légkör vehet körül bennünket, személyünket is, illetve tehetünk érte. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a célkitűzés nagyon fontos látnunk. Egy olyan légkört szeretnénk teremteni a bibliakörön, amely biztosítja azt, hogy a hallgatók felszabaduljanak arra, hogy merjenek kérdezni. Felszabaduljanak arra, hogy merjék megfogalmazni a kételjeiket is. Nem tudom, hogy ti mit tapasztaltok, én többször találkozom azzal, hogy valaki úgy kezdi a gondolatait, a kérdezését, hogy lehet, hogy butaság, amit kérdezek. És fontos az, hogy nem haradjon benne a kérdés. Ne hallgass el azért, mert úgy érzi, hogy a többiek annyi mindent tudnak, akkor én hogyan szólalhatnék meg, vagy hogyan fogalmazhatnám ezt meg. Tehát légkört kell teremtenünk a bibliakörön, egy olyan légkört, amelyben a középpontban az Isten igéje áll, amikor az Istenre terelődik a figyelem, amikor az engedelmesség iránti készség lelkülete alakul ki, az a légkör, ami körülvesz bennünket, amely ugyanakkor meleg, barátságos, felbátorít arra, hogy megnyíljunk és megfogalmazzuk a kérdéseinket, a gondolatainkat, megosszunk tapasztalatokat, és ebben a légkörben lehetőleg mindenki felbátorodjon erre. Ez néha komoly feladatot jelent. Az idézett bizonyságtételekben volt egy-két gyakorlati példa erre, ezt hadd idézzem vissza. A 68-69. Oldalon olvastam például ilyenről, hogy azt mondja, hogy Jézus ugye készségesen megmagyarázta a szavait, amikor az elhangzott beszéde után kérdezték, beszélgetett emberekkel, mégsem bátorította a bírálgatást és gáncsoskodást. Ezért mi se tegyük. Ha valaki kihívó módon feszegeti a tanítás pontjait kétségbe vonva, mondjátok meg neki, hogy nem ez az összejövetel célja. Tehát előfordulhat, hogy a bibliakör védelmében, a légkör védelmében lehetnek emberek, akiket egy kicsit vissza kell fogni. Az egyik terület, amikor valaki nem azért van ott, hogy tanulni szeretne, hanem azért van ott, mert szeretné ellehetetleníteni az alkalmat, a kérdéseivel elbizonytalanítani a hallgatókat. Valószínűleg ti is találkoztatok már ilyennel, egy időben én rendszeresen szembesültem, nem annyira bibliakörön, mert egyébként a bibliakörök egy kicsit védettebbek ebből a szempontból. A nyilvános előadásokon nem egyszer előfordult, hogy nem jöttek az előadásra az illető, az előadás közepén vagy végén érkezett meg, és a beszélgetésnél magához ragadta a szót, és olyan kérdéseket tett fel, amire egyébként az előadásban kitértem, és utána még ráadásul az előadást követően, mikor mentek el a vendégek, sorra szólítgatta le őket, és beszélt az előadó ellen, az előadás ellen, és próbálta maga közösségehez csábítani őket. Hát elég felháborító dolog volt ez. Tehát előfordulhat, hogy egy ilyen jellegű hatás jelenik meg. Ennél egy kicsit finomabb, amikor valaki notórius hozzászólóvá válik. Ez is a légkörteremtésnek egy nehéz feladata, hogy Ezékiel könyvében a 34. fejezetben van egy leírás arról, hogy a pásztor mit tesz, és nem tudom, felfigyeltetek ott, hogy ott bizony a kosokat, bakokat, azokat megfenyíti, akik arrébb taszítják a juhait. Tehát lehet, hogy szükség van ilyenre is, hogyha valaki nem veszi észre magát, és leuralja úgy a bibliakört, hogy a többiek nem tudnak hozzászólni, vagy egy ember olyan mennyiségű keserűséggel van tele, vagy olyan mennyiségű felháborodással van tele, hogy az ömlik ki belőle, és ezzel a légkört elviszi egy ilyen háborgó, kritizáló, rossz ízű légkör irányába, akkor valahogy ezt is kezelni kell a bibliakör érdekében, nem fog működni másként. És ugye a harmadik, amire itt konkrétan hadd térjek ki, erre is utalt a bizonyságtétel, amikor valaki a testvérek közül van jelen, akik ugye együtt munkálkodhatnak a Biblia körvezetővel, segíthetnek neki, de okozhatnak problémát is. Az egyik probléma, ahogyan én megfigyeltem, hogy amikor testvérek nem hajlandók megvárni, hogy a vendégek gondolkozhassanak. Hanem mivel ők tudják a választ, ezért gyorsan ipi a pacsal is mondják. Pedig arra lenne szükség, hogy szükség van, hogy hozzászóljanak. Tehát senkit nem szeretném azt, hogy akkor ne szóljon hozzá. Csak hogy valahogy azt az érzékenység kialakuljon bennünk, hogy várnunk kell-e még, és segíteni kell abban, hogy akik még nem ismerték meg, azok tudják átgondolni, azok tudjanak hozzászólni, azoknak is legyen egy olyan sikerélményük, hogy válaszoltak egy kérdésre, és megtalálták a választ az igében. A másik pedig, és sajnos ezzel is szoktam találkozni, hadd valljam meg, amikor egy testvér olyan kérdéseket vet fel, amik, talán így ábrázolnám, hogy a Bibliakör témáját valahol itt fejtjük ki, és a testvér meg itt kezd el kérdezni. Bizonytalanságok az igében. Hogy is van ez? Hogy is van ez a kérdés? Hogy is van ez a bevezetéstani kérdés a szerzőséggel kapcsolatban? Ki is ennek a könyvnek a szerzőség? Tehát a Bibliakör témája szempontjából, a gyakorlati kereszténység szempontjából nem életbevágó kérdések, de ellenben elbizonytalanító vagy félrevezető kérdések lehetnek. Ezeket a helyzeteket is kell kezelnünk azért, hogy a légkör alkalmat teremtsen, megfelelő keretet adjon ahhoz, hogy mindenki épülhessen belőle. Akkor mondhatjuk el, hogy sikerült egy jó légkör teremteni a Bibliakörön, amikor az valósul meg, hogy mindenki felszabadul arra, hogy az igére tekintve gondolkozzon, kérdezzen, és a felismeréseit megfogalmazza. Az is, aki egyébként nagyon félénk. Nyilván ezt a létszám is befolyásolja. Egy nagyobb körben mindig lesznek olyanok, akik nehezebben szólalnak meg, sőt, minél nagyobb a kör, annál kevesebb ember lesz, aki könnyebben megszólal. Minél kisebb egy kör, annál könnyebb segítenünk azt, hogy megmerjék fogalmazni. Néha az egészen kicsi 2-3 fős kör kell ahhoz, hogy aki egyáltalán nem szólal meg egy 5-6 fős körben, ezért kiderüljön, hogy neki is van gondolata, neki is van meglátása, és hadd mondjam el, hogy nagyon sokszor ezek a legértékesebb meglátások. Nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy messze nem azoknak a legmélyebb a gondolata, akik beszélnek, hanem akik hallgatnak, és ezért érdemes például a szemeket figyelni. Érdemes a lélegzetvételt hallgatni. Néha, amikor Bibliakörön vagyunk, a testvér nem tette fel a kezét, vagy a résztvevő, de látom rajta, hogy szeretne valamit mondani, megkérdezni. Néha kicsit zokon veszi, hogy felszólítom, de aztán csak elmondja. Észre kell venni, meg kell hallani, segíteni kell ebben. Aztán tovább menve, a következő nagyon fontos szempont, és nem könnyű kérdés, hogy amikor egy kérdésről, egy témáról beszélünk, egy ige szakaszról beszélünk, mennyi legyen az, amit a tanító el kell, hogy mondjon, és mennyi legyen az, amit kérdésekkel, felszínre kell segíteni, de ne ő mondja el, hanem a hallgatók adják össze, mondják ki. A tanítónak ebből a szempontból arra kell felkészülnie, hogy tisztán, szilárdan, biztosan lássa az ige tanítását. Látnia kell a lehető legszélesebb körben, föl kell készülnie az oldalágakat is átgondolva, hogy milyen irányba mehetünk el. Ezzel együtt lesznek olyan kérdések, amelyekre nem készültem, ezzel együtt lesznek olyan irányok, amelyek váratlanul érnek, hiszen éppen ez a csodálatos ebben a műfajban, hogy a sokféleség eredményeképpen nagyon sokféle szempontból lehet megközelíteni egy-egy ige szakaszt és gondolatot. Amire készen kell állni a tanítónak, hogy határozott, tiszta, világos hangon szólaljon meg a tanítás, amikor arra szükség van. Tehát, hogy az így szól az Úr, az világossá legyen, de hadd tegyem rögtön mellé azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi minden kérdésre tudunk válaszolni. Nyugodtan elismerhetjük azt, hogyha egy kérdésre nem tudjuk a választ. Nem dől össze tőle a világ. Mi csak emberek vagyunk, nem istenek. Nem vagyunk se tévedhetetlenek, se mintettudók, se mindenhatók. Ezért nem történik katasztrófa, ha egy ponton azt mondom, hogy ne haragudjatok, ez nekem is kérdés. vagy nem tudok rá most válaszolni. És esetleg felelősséggel azt is mondhatom, hogy megpróbálok utána nézni, és megpróbálok utána járni ennek a kérdésnek, de ha ezt ígértem, akkor járjak is utána, és válaszoljak is rá, vagy mondjam el, hogy nem találtam meg a választ, vagy mondjam el, hogy mit találtam. Lehetnek olyan információk, amelyeket meg kell osztani a hallgatókkal, ha azt feltételezzük, hogy nem ismerik. Jellegzetesen ezek a kortörténeti információk például. De itt is lehetnek különböző csoportok, mert ha csupa olyan ember van körülöttünk, akik most kezdenek ismerkedni a Bibliával, még nem találkoztak vele túl sokat, akkor mondjuk egy tízszűz példázatánál el kell mondani a korabeli esküvői menetrendet. El kell mondani, hogy hogy van. Vagy nem mondok több példát, értitek? Ha viszont vannak olyan személyek, akik vélhetőleg tudnak majd válaszolni erre a kérdésre, akkor tegyük fel kérdésként, és mondják el a hallgatók a választ. Gyűjtsék össze a korábbi információkat. Nagyon fontos az, hogyha lehet, építsünk az ismereteikre, és olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyekre tudnak válaszolni, és így elindítani a beszélgetést, mert így könnyebb lesz majd aztán később is tovább vinni a beszélgetést. Azt írtam fel magamnak egy címszóval, hogy a bábáskodás. Előhozni, kihozni a gondolatokat, ez a bibliakörnek az egyik legfontosabb feladata, és itt egy különleges szemponthoz jutottunk, a kérdés feltevés szempontjához. Az egyik legkomolyabb eszköz a bibliakörön a jó kérdezés. És hadd mondjam ki azt, hogy jól kérdezni nem egyszerű. Érdemes egy kicsit gondolkozni azon, hogy mikor jó és mikor rossz egy kérdés. Én javaslom, hogy majd a gyakorlati csoportokban, amikor kisebb csoportokban átgondoljuk ezt a témát, akkor próbáljuk meg gyűjteni a jó kérdéseket, vagy próbáljuk tovább gondolni. Én magamnak egy néhány gondolatot itt címszavakban felsoroltam, és ezt megosztanám veletek. Az első gondolatom az, hogy én többször tapasztalom azt, hogy emberek, bibliakör vezetők félnek a csöndtől. Semmi katasztrófa nincs, hogyha egy kicsit gondolkozunk. Az sem baj, ha egy ideig kínos a csönd. Ilyenkor szoktak a testvérek buzgón besegíteni, de nem biztos, hogy kell. Mert néha a hosszabb csönd felbátorít olyan kicsinyeket, akiknek van gondolatuk, csak még nem bátorodtak fel, hogy elmondják. Ha rögtön elmondjuk a választ a kérdésre, nem segítettük a többieket, hogy gondolkozzanak. Aztán a következő, hogy szerintem megfigyeltem ezt is, hogy kétféle kérdés van, ami szinte garantáltan lebénítja a csoportot. Az egyik, amikor túl könnyű egy kérdés, túlzottan evidens a válasz, a másik, amikor ennek az ellentétje van, amikor túlzottan nehéz egy kérdés, és ettől megrémülnek tőle a hallgatók. Ha túl könnyű egy kérdés, akkor azért bénul rá, mert mindenki úgy érzi, hogy hát ez annyira evidens, most mit mondjak erre, vagy azért, mert elkezd azon agyalni, hogy valami bonyolultabb dolgot kell biztos válaszolni, mert ez túl egyszerű ahhoz, hogy ennyi legyen a válasz. Hasonlóképpen bénítólag hat, amikor valaki úgy kérdez, hogy csak egy szó, csak egy pontosan megfogalmazott mondat lehet a megfelelő válasz. Ez a kérdezési mód megöli a gondolkozást, megöli azt a szabadságérzetet, hogy a hallgatók aktívan gondolkozzanak a kérdésről. Aztán egy hasonló problémás kérdés, bár ezt inkább írásban szoktam ezzel találkozni, talán, hát ez nem igaz, bibliakörén is előfordul, amikor a kérdésben benne van a válasz. Néha magam is elkövetem, és akkor mondom, hogy bocsánat, most megválaszoltam, úgyhogy nem is kérdezem már tovább. Tehát amikor a kérdésben benne van a válasz, amikor igen vagy nem a válasz egy kérdésre. Tehát ez nem igazi kérdés. Ez nem igazán bibliakörre való kérdés. Lehet persze egy igehirdetésben föltenni akár ilyen kérdéseket, hogyha hallgatókat érzelmileg együttérzésre hívjuk, vagy támogatásra hívjuk, de nem sok jelentősége van ezeknek a kérdéseknek. A jó kérdésnek az egyik jellegzetessége az, hogy megpróbálja mindig emelni egy kicsit a lécet. de mindig csak annyit emel a létszen, hogy az még átugorható legyen. Tehát nem evidenciára kérdez rá, nem nyilvánvaló válaszra kérdez rá, hanem megpróbál gondolatot ébreszteni, megpróbál gondolkodást kiváltani. Ez az egyik fajta, amire azt mondom, hogy ez hasznos lehet, építő lehet. A másik jó kérdés, amit én magamnak megfogalmaztam, azok a kérdések, amelyek a lényeglátást segítik, talán nem is annyira kérdések, hanem feladatok. Tehát amikor azt kérjük a hallgatóktól, hogy gyűjtsük ki az igéből a választ erre a gondolatra, és az összes részletet gyűjtsük ki, és nagyítsuk ki, és világítsuk meg, hogy hova kapcsolódik. És miközben válaszolnak a hallgatók, és ez egy következő feladat, hogyan kezeljük azokat a helyzeteket, amikor a hallgató részben jó dolgot mond, vagy egyenesen valami nagyon nagy butaságot mondott. Az erre való reakciónk meghatározza, hogy fog-e legközelebb kérdezni, fog-e legközelebb hozzászólni, és ez nagyon nem mindegy. Én azt javaslom, hogy próbáljuk meg megragadni a jót a válaszából, azt kinagyítani, azt megerősíteni, azt visszajelezni, és utána próbáljuk meg mérlegelni, hogy ami pedig nem volt jó, az mindenki előtt olyan nyilvánvaló, hogy nem is kell róla szót ejteni. Vagy pedig egy olyan dolog, amit pár szóval meg kell próbálni helyére rakni, anélkül, hogy kiéleznénk, anélkül, hogy rossz érzést keltenénk a hallgatóban. Talán, és most már így a befejezéshez fogok közeledni, arra hadd térjek még ki, hogy bibliakör tartása kapcsán, hogy nagyon fontos, hogy az ige tanulmányozás közben legyenek illusztrációk, legyenek gyakorlati példák, és nagyon fontos, hogy ezek alkalmasak legyenek a megértésre. Jót tehet az is, hogyha személyet osztunk.

0: segít megragadni azt a témát. Még amire figyeljünk gondolatkörnél, szeretném megfogalmazni, hogy próbáljunk meg arra figyelni, hogy miközben egy kötetlenebb műfajról, egy barátságos műfajról beszélünk, ne legyen felszínessé az alkalom ennek a következményeként. Ne legyen az a légkör, hogy úgy mellékesen beszélgetünk az igéről, hanem legyen a súlya meg az igének, miközben az se legyen egy érzés, hogy ez valami szenteskedő, vagy ide csak a hívők jöhetnek, vagy nem tudom, tehát ilyen karótnyelt stílus se legyen belőle. Nagyon érzékeny kérdés a hozzászólásra való bátorítás, vagy erőltetés kérdése. Erre nem tudok igazán receptet mondani, mert van olyan helyzet, amikor valakinek egy picike kis bátorítás kell, és el fogja mondani, meg fogja osztani az értékes jó gondolatait, és van olyan helyzet, amikor valakinek ez az icike bátorítás is már erőszak a lelkének, és bezárjuk, és elijesztjük. Tehát valami olyan lelki érzékenység, figyelem kell a másikra, érzékelni kell, megérezni kell, és a Szentlélek segítségét kell ehhez kérnünk, hogy meglássuk, hogy az egyik embernél mit tehetünk, a másik embernél mit tehetünk. Az egyik embert lehet, hogy kicsit jelezni kell neki, hogy most várjál még. A másik embert meg bátorítani kell, hogy mondd el, látom, hogy van gondolatod. És hát utoljára hagyta még ilyet, hogy kell időkeretet is szabni, mert nagyon jó lehet egy bibliakör, de ha nagyon hosszú, akkor nem viszünk el belőle annyit, amennyi. Ez nem egy könnyű kérdés. Általában a bibliakör lehet hosszabb, mint egy előadás, ha olyan. De vigyáznunk kell ezzel, tehát ezt a hallgatóktól, az alkalomtól, a fizikai állapottól függ. Amikor azt látjuk, hogy emberek már nem bírnak figyelni, kár erőltetni, akkor érdemes rövidre zárni és befejezni. És egy nagyon egyszerű dolgot hagytam a végére. Figyeljünk oda, hogy mindenki hallja a hozzászólásokat. Én nekem nagyon, tehát többször előfordul, hogy idősek körében tartok bibliakört, és néha nekem szólnak, hogy kicsit csavard már feljebb a hangerőt, néha nekem kell mást figyelmeztetni, hogy figyeljen oda, hogy hallja a másik. Tehát, hogy erre is oda kell figyelni annak, aki vezeti a bibliakört. Befejezésképpen három gondolatot szeretnék még megfogalmazni, mielőtt a beszélgetésre térünk. A bibliaköri alkalmakat, hogyha jól használjuk ki, akkor különös segítség lehet a személyes igeolvasás megerősítésében. Különös segítség lehet az ima életre segítésben, a közös imádság gyakorlására, és segítség lehet ahhoz, hogy személyes munkát végezhessünk emberekért. Mert a bibliakört követően teljesen természetes módon lehet felajánlani egy beszélgetést, természetes módon lehet kérni, hogy szeretnélek meglátogatni, szeretnék veled tovább beszélgetni, látom, hogy kérdéseid vannak, látom, hogy gondolataid vannak, és a bibliaköri alkalmak lehetnek, segítséget adhatnak abban, hogy döntésre jusson valaki, akár egy olyan kisebb jellegű dologban, hogy én ezen változtatni fogok, mert úgy érezte meg, úgy értette meg, amikor átéljük az Isten élő jelenlétét egy-egy alkalman, és közösen rácsodálkozunk. Én nagyon sokszor nem tanítónak érzem magam a bibliakörön, hanem együtt tanulmányozzuk az Isten igéjét, és olyan dolgokat látunk meg közösen, amikor csak ülünk, és tisztelettel csöndben vagyunk, és gondolkozunk, és úgy megyünk el, hogy nagyon mély elhatározások vannak a szívünkben, hogy mit szeretnénk másképp tenni. Konkrét alkalmakra tudok visszaemlékezni, ahol ezt éltük át. Különleges eszköz és áldott eszköz lehet, ha sikerül ezt a műfajt jól megtalálnunk, és ezt a megfelelő légkört kialakítanunk. Ennyit tudtam megosztani veletek, az időm is most eljárt már. Egy rövid lehetőséget, egy 10 percnyi lehetőséget szeretnénk ahhoz biztosítani, hogyha a közös plénum előtt van olyan kérdésetek, amit szeretnétek feltenni. Hogyha van kérdés, amit így közösen szeretnétek megkérdezni, tegyétek fel. Egyébként kis csoportokban ugyanúgy lehet tovább kérdezni. Tessék, Péter.
1: Van egy olyan kérdésem, hogy hogyan, vagy arra rávele résztvevőt, hogy egyetem eljöjjön.
0: A kérdés úgy hangzott,

0: hogyan tudom rávenni a résztvevőket, hogy eljöjjenek. Igen. Tegyük közössé a kérdést. Az egyik gondolatom az az, hogy látnunk kell azt, hogy van-e valódi igény. Mert azt kell mondjam, hogy ha nincsen valódi igény, akkor maximum az imádságot javaslom, hogy az Isten támasszon valódi igényt, de én azokat a bibliaköröket szeretem, ahol olyan emberek vannak, akiknek a szívük vágya, hogy részt vegyenek azon a bibliakörön. És mivel a szívük vágya, ezért eljönnek. A második dolog, hogy miért nem jön el? Azért nem jön el, mert rossz időpontban tartom? Akkor én alkalmazkodjak hozzá. Tartottam már bibliakört reggel 7 órakor, tartok bibliakört délután 3 órakor, tartottam bibliakört este 8 órakor. Azért, mert a hallgatóknak az volt jó. És ha neki a reggel 4 óra jó, akkor reggel 4-kor fogom tartani a bibliakört, ha szeretne bibliakörön részt venni. Tehát lehet egy ilyen szempont. Aztán egy harmadik szempont. Túl nagy távolságra van? Nem tud elutazni? Akkor én megyek el hozzá. Tartsuk háznál a bibliakört. Lehet, hogy lesznek, akik azért nem jönnek el, mert háznál van, akkor tartsuk nyilvános helyen a bibliakört. Tehát több oka lehet annak, hogy miért nem jön el. A legalapvetőbb ok, ha valaki nem szeretne, az csak a Szentlélek tudja kezelni. Tehát én egy ponton túl nem agitálnék senkit, mert abból sok köszönet nem lesz. De ha valaki szeretne részt venni, akkor beszélgessünk vele, hogy milyen akadálya van, és egyszerűen küzdjük le ezeket az akadályokat. Semmi akadálya nincs, hogy az nap bármely órájában tartsunk bibliakört. Mondjuk az éjszakát annyira nem ajánlom, de tehát egy bizonyos határok között tartsunk bibliakört.
1: Említetted, hogy a jó kérdés olyan, hogy a szintet fokozatosan emeli, mintha még lett volna valami, csak nem emlékszem rá.
0: Megfogtál. A hangfelvételről lehet meghallgatni. Tud valaki segíteni?
2: Igen, hogy a lényeglátás segít.
0: A lényeglátás segítő kérdés, ha ez volt a második kérdés. Igen. Tehát a jó kérdésre elmondhatjuk azt, hogy gondolkodtat. Megpróbál az evidens válasznál egy kicsit nehezebb kérdést feltenni, és a lényeglátást segítő, tehát a lényegre ráirányító kérdések, feladatok. Van-e még esetleg valakinek kérdése? Tessék, Zsuzsa.
3: Hozzászólásom még az előbbihez, hogy én azt tapasztaltam, hogy nálunk is, vagy a társadalmi kitartás nagyon fontos. Tehát nyáron is tartsuk azt a bibliakört, hogy testvérek közül kérjünk meg valakit, hogy van táborban vagyunk, vagy más elfoglaltságokban, hogy tartsa meg azt a bibliakört, és ne maradjon el. Ha kevesen van, akkor se csüggedjünk el, mert egyszerűen ez meghozza a gyümölcsét.
0: Így van.
3: És egymásnak is mondják az emberek, és hogy olyan légkör tudunk teremteni, hogy előbb-utóbb kialakul ez a szeretetteljes, egymáshoz számíthatnak, tehát már nem csak az, hogy az igét tanulmányozunk, akkor ez vonzani fogja az embereket. Tehát ez a kitartást.
0: Így van, ez egy nagyon fontos dolog, fel is hangosítom, tehát, hogy nagyon fontos, hogy rendszeresen tartsuk meg a bibliakört, nagyon csüggesztő tud lenni, amikor meghirdetjük és elmarad, főleg amikor egymás után sorozatban marad el, ez nem tesz jót egy bibliakörnek, és nagyon fontos az is, hogy egy olyan közösséget próbáljunk megteremteni a bibliaköri hallgatókból, ami utána tovább segíti azt, hogy szélesedjen. Tessék, Péter.
4: Én egy rém egyszerű szempontot tudnék megfogalmazni, legalábbis a saját magam tapasztalatából, meg felkészüléséből gondolom ezt elmondani nektek, hogy abban lehet például színesebbé, érdekesebbé tenni a bibliakört, vagy vonzóbbá, hogy jöjjenek is, és élvezzék, és megszólaljanak, ha én élvezem azt a bibliaórát. Hogyha én többet tanulok belőle, mint az, akit én tanítok. Hogyha ezt érzem én, hogy én nagyon élveztem ezt a Biblia órát, mondjuk a Szent Háromságról, vagy bármilyen bibliai témáról, vagy egy szakaszról, és az van bennem, hogy hát én többet tanultam belőle. A Szentlélek valahol engem tanított többet, akkor az az érzésem, hogy ő nem annyira érti, mint amennyire én értem, és nem annyira kamatozott belőle, mint amennyire én kamatoztam belőle, akkor szerintem az egy ütős helyzetet.
0: Köszönjük szépen. Akkor...
2: Igen. Tessék. Csak hogy már beszéltél az imádságról, de azt gondolom, hogy az fontos, hogy ha elindítunk, vagy benne vagyunk egy biblia körben, meg ugyanez vonatkozik ebből a szempontból az előadásokra is, hogy mondjuk eltelik 2 hét a biblia kör között. És az ember tényleg úgy megy haza, akárki, akár kisebb, nagyobb körben, hogy gerjedezik a szíved, de közben eltelik 2 hét. És lehet, hogy az én szívem még továbbra gerjedezik, de hogy azért az emberért, hogy az a fajta elindulás meg akarat, hogy együtt tanulmányozik az igét, az benne élő legyen, úgy legyen élő, hogy ne csak eljöjjön, hanem tényleg ott akarjon lenni, mert akkor tud az igen hatni, hogyha ez a fajta dolog, és nem tud az ember 2 héten keresztül más tenni, meg mondjuk nem tud vele találkozni, hogy beszéljenek róla, de azt gondolom, hogy ez nagyon is fontos, hogy hogyan hordozzuk a Biblia
0: kör ügyét. Igen, tehát nagyon fontos az, hogy imádságban folyamatosan hordozzuk a Biblia kört, a Biblia körön résztvevőket, személyesen imádkozzunk értük, és nagyon fontos az is, hogy bátorítsunk, tehát, hogy emlékeztessünk, legyen valaki, azok a Biblia körök szoktak működni, ahol van valaki, aki motorja a Biblia körnek azzal, hogy emlékezteti, hogy várlak téged, ugye eljössz, most lesz, ne felejtsük el. És talán egy bizonyságtétel Jézus életeiből vett mondattal hadd zárjam le. Azt mondja a Jézus élete könyv, talán 301. oldala, de ebben nem vagyok biztos. Az a munka végül bizonyul végül elégségesnek és jónak, amelyet sok imádsággal kísértek. Csak a sok imádsággal és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul végül elégségesnek és jónak. Ezzel a 2 szemponttal hadd zárjam le. Krisztus érdemeivel megszentelt kegyelemből történik, hitáltal, és sok imádsággal kísért munka, ami a szívbeli változást idézi elő. És akkor most elkezdenénk azt, hogy csoportokban, illetve folytatnánk csoportokban ezt az alkalmat.

0: Kedves hallgatók, napok, hetek, évszakok kapcsán is megállapítjuk gyakran, hogy milyen gyorsan telik az idő. Egy év lezárulása és az új év köszöntése talán legerősebben érzékelteti az idő rohanását. Pilinszky János a szilvesztert az idő ünnepének nevezi, mert ez túlmutatva önmagán az szinte az egész évet felidézi bennünk. Az ünneplés nem képzelhető el öröm és vidámság nélkül. Maradandó örömünk viszont csak akkor lehet, ha az ünneplésben merünk szembenézni a rohanó idő kérdésfelvetéseivel is. Az élet megoldásra váró problémáival, kitisztázásra váró kérdéseivel. Nem adhat valódi örömöt, ha ezektől elfordulva csak a szórakozást keressük az ünneplésben. Pilinszky János megfogalmazza azt is, hogy az ünnep sokaknak nem a munka utáni pihenést, megnyugvást jelenti, hanem sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülés szerepét játsza. Így nem csoda, ha az új év napja a kiózanodás szürke szomorúságával lesz egyenlő, fogalmaz a költő. Elgondolkodtam, hisz mielőtt megismertem Istent, számomra is ez jelentette az ünneplést. És amíg így ünnepeltem, vajon megoldottak-e az életem problémái? Változott-e bármi is? Semmi sem változott. Inkább félnem kellett a kiózanodástól, mert a valóság körülöttem ijesztő volt. Ez az ünneplés nem tudott felkészíteni a feladatokra. Megerősítés helyett inkább erőt vett el. Amióta megismertem Isten irántam való szeretetét, másképp ünnepelek. Hadd idézzem ismét Pilinszky Jánost, aki nem csak az ünneplés helytelen formáit fogalmazta meg, hanem a helyes ünneplésről is írt. Sokszor az az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük a szilvesztert. Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni. Az ünnep, a keresztény ünnep mindenek előtt a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kellene, hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés. Hiányzik belőle az ünnepteremtő erő. Valójában bekapcsolódásnak kellene lennie. A modern munka szükségszerű megosztottsága után az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja. Mit mond a költő? Hálás visszaemlékezés, tanulságok megfogalmazása és elvitele a jövőre, a cél újrafogalmazása, amit láthatunk az életünk végén, az irány megvizsgálása, hogy vajon abba az irányba haladunk-e, erő és segítség kérése. Ez jellemzi az igazi ünneplést. De ez nem csak a költőnek, írónak a szavai, hanem ez jellemezte és jellemzi a Biblia ünnepeit, ünneplését is. Ehhez azonban csend kell. Csendre van szükségünk ahhoz, hogy helyes gondolatokhoz, helyes felismerésekhez jussunk. A Zsoltár így fogalmaz erről a csendről. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

előadásunkon, bibliai témájú előadásunkon, és a mai témánk az eredeti program szerint a 37. Zsoltár. Tehát most ezt a Zsoltárt tekintenénk át közösen a mai délutánunkon. Mielőtt azonban a Zsoltárnak az elemzésébe belekezdenénk, vagy inkább áttekintésébe belekezdenénk, még szeretnék bevezetőként néhány szempontot mondani a zsoltárokhoz általánosságban. Lehetséges, hogy erről más előadók már részben beszéltek, de talán kiegészítés vagy emlékeztetés jelleggel jó ezekre visszaemlékezni, vagy hogyha újdonság, akkor pedig különösen van létjogosultsága. A Szentírásban a zsoltárokat különböző módon szokták kategorizálni. Különböző szerzők teljesen különböző zsoltártípusokat említenek. Én most egy olyan tipizálást szeretnék említeni, amelyet a legjobbnak érzek, legjobbnak tartok az elemzések közül, és ennek alapján a zsoltárokat 9 típusba oszthatjuk be. Műfajuk, témájuk, szerkezetük szempontjából van ez a 9 típus. Az első típusba tartoznak az úgynevezett természeti zsoltárok, ahol Isten megjelenik, mint a természetnek a teremtője. Tipikusan ilyen például a 104. Zsoltár, amely Isten teremtésének a dicsőítő éneke tulajdonképpen. Nagyon szép Zsoltár, aki szereti a természetet, annak különösen a figyelmébe ajánlom ezt, hogy a természetben hogy láthatjuk meg Istent, mint alkotót. Tehát ez a 104. Zsoltár. Ugye nyilván több ilyen természeti Zsoltár van, de egy-egy példát mondanék az egyes típusokra. Aztán a második típusa a Zsoltároknak a történelmi és nemzeti Zsoltárok. Ilyen rögtön a 104. után a 105. Zsoltár. Ugye nemzeti az nyilván azért lehet egy Zsoltár, mert az ószövetségi időben Isten népe egyetlen nemzet volt, tehát Isten népe és egy nemzet az ebben az esetben egybeesett, és így szükségszerűen a történelmi és a nemzeti múlt az egybe kapcsolódott. És ez az Isten népének, a zsidó népnek egy adott helyzetéről számol be, vagy pedig egy történelmi áttekintést nyújt, az Izrael népének a kialakulásától, az egyiptomi fogságon át, egészen az országban való letelepedéséig, és azt mutatják be ezek a zsoltárok, hogy Isten gondviselése az nem pusztán az egyéni életben érvényesül, hanem Isten gondviselése az kiterjed embercsoportokra is, tehát nem csak egyénekben gondolkodik is, hanem embercsoportokban, népekben, nemzetekben is. Tehát nemzetek sorsa felett is érvényes az Isten gondviselése, és ez a gondviselés ez évszázadokon átível. Hiszen vannak olyan zsoltárok, amelyek szinte egy évezred történelmét kötik csokorba, abból a lényeges momentumokat, és különösen szép látni azt, ahogyan egy évezrednek a történelmének a lényeges pontjainak a kiértékelése hogyan jelenik meg alig néhány mondatban. A harmadik típusa a zsoltároknak a tanító zsoltárok. Néhány héttel ezelőtt magam is egy tanító zsoltár elemzését végeztem el itt ebben a körben. A 15. zsoltár tipikusan egy tanító zsoltár, ahol erkölcsi tanítások, elvek kerülnek ismertetésre és mélyebb bemutatásra. A 4. típusa a zsoltároknak a messiási zsoltárok. A messiási zsoltárok azok profétikus jövendőléseket tartalmaznak Jézus Krisztus első és második eljövetelével kapcsolatban. Tipikusan ilyen és legismertebb a 22. és a 69. zsoltár, amelyek Jézus szenvedés történetéről tesznek nagyon pontos kinyilatkoztatásokat sok-sok évszázaddal Jézus kereszthalála előtt. Ezek bemutatják a messiásnak az isteni és emberi mi voltát, bemutatják a kereszthalált, a keresztáldozatát, annak nagyon sok apró mozzanatát, amelyek egyértelműen mutatják ezeknek a zsoltároknak az isteni ihletését. Ugye ne feledkezzünk el arról, hogy Dávid, aki a zsoltárok közül jelentős számúnak a szerzője volt, ugye a zsidó népnek a nagy királyáról van szó, ugye a második királyáról, ő nem pusztán ihletett szerzője volt a Szentírásnak, hanem proféta is volt egyúttal, ahogyan apostolok cselekedete is ezt két esetben megfogalmazza. Tehát Istentől kapott kinyilatkoztatásokat a jövendőre vonatkozóan, amelyeket ő le is írt a zsoltáraiban.
Az ötödik típusa a zsoltároknak a bűnbánati zsoltárok. Dávid király életéből rengeteg olyan esemény ragadható meg ezekben a zsoltárokban, ahol igencsak létjogosultsága volt a bűnbánatnak, és Dávid ezeket versekben, zsoltárokban meg is örökítette. A legismertebb példái ennek a 32. és az 51. zsoltárok, amelyek Dávidnak a legmélyebb bukásából való kiemelkedését örökítik meg. Nagyon érdekes típusa a zsoltároknak, és viszonylag kevéssé olvasottak a hatodik típusban, tehát az átok zsoltárok. Például a 35. zsoltár ilyen. Ezek a zsoltárok leírják azt, hogy azok, akiknek az életük, azok véglegesen szembefordult Istennel, és akik a hamis cselekedetekkel tudatosan együtt élnek, bemutatják tehát ezek a zsoltárok azt, hogy az ilyen útnak mi a vége. És itt nagyon sok egyértelmű kijelentést olvashatunk arra vonatkozóan, hogy Istennek nem az áldását, hanem éppen ellenkező megnyilvánulását vonja magára az ilyesfajta életút, hiszen Isten az mindenképpen az ítéletnek is az Istene, hogyan majd épp a mai 37. zsoltárban is olvasni fogjuk. És azért irattak le ezek a zsoltárok, hogy mi emberek nehogy könnyedén bánjunk a bűnnel, nehogy az legyen, hogy a bűnre egyszerűen csak legyintünk, és azt mondjuk, hogy hát végül is minden bűnből van bocsánat, nem menjünk fel át ilyen könnyen a bűnnek a témakörén, nehogy az legyen, hogy a szemléletünkből kikopjon az a bibliai igazság, hogy a bűn az nem juthat be az örök életbe, a bűnnek nincs tovább élete az ítéleten túl, és akkor, hogyha az örök életben gondolkodunk, akkor egy bűntől mentes világban tudunk csak gondolkodni a Szentírás szerint. Tehát ezek a zsoltárok, figyeljük, és hogyha ilyen zsoltárokat olvasunk, vagy ez kerül a Biblia olvasásunk során, akkor ezeken ne lepődjünk meg, és ne is botránkozzunk meg ezen, hanem ezt tényleg olvassuk jól, és értsük jól ezeket a zsoltárokat, hogy miért is irattak le ezek is főleg Dávid tollából valók. Isten arra kíván ezzel figyelmeztetni bennünket, hogy a bűnnek milyen súlyos következményei vannak, és nehogy csak, hogy mondjam, egy könnyed, megbocsátó lelkülettel viszonyuljunk a bűnhöz, ami kell is a bűnössel kapcsolatban, de ugyanakkor a bűnnel szembeni fellépést a Biblia egy keresztény embernek a kötelezettségének mondja. A hetedik típusa a zsoltároknak az imádság jellegű zsoltárok. Az 55. zsoltár is például így kezdődik, hogy hallgasd meg Isten az én imádságomat. A zsoltárok közül nagyon sok gyakorlatilag egy imádságot foglal magába, versben megfogalmazva, költői elemekkel teletűzdelve, és ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a személyes ima életünk is még jobban elmélyüljön, hiszen nagyon sok szempontot kapunk arra vonatkozóan, hogy milyen egy Istennek tetsző imádságnak a felépítése, a hosszúsága, a mondani valója, tehát nagyon sokat tanulhatunk a személyes ima életünk vonatkozásában is. A nyolcadik típusa a zsoltároknak a zarándok énekek. A 120-tól 134. zsoltárok, tehát 15 zsoltár az, amely ebbe a csoportba tartozik. Ugye egy csoportban olvashatjuk ezeket a Szentírásban, ezek általában viszonylag rövidebb zsoltárok a Szentírásban. Ezek azok a zsoltárok, amelyeket elsősorban a zarándok ünnepeken énekeltek az izraeliták, mikor mentek fel Jeruzsálembe a templomba, és ott a különböző szertartásokon részt vettek. Mózes 5. könyve 16. fejezetében a 16. vers mondja el azt, hogy minden izraelita férfinek egy évben háromszor meg kellett jelennie a Jeruzsálemben és a templomban a szertartáson, és ez a három ünnep volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, a zsengekéve ünnepe és a sátoros ünnep. És ezeken az alkalmakon belegondolhatunk abba, hogy hát ugye Palesztina, Izrael az gyakorlatilag ugye egy Dunántúl nagyságú ország, ahogyan erre a három ünnepre, aki csak tehette, ment fel elsősorban a férfiak, de hogyha lehetett, akkor nyilván a feleséget és a gyerekeket is vitték magukkal, ahogyan mentek ezek a zarándok csoportok Jeruzsálembe, hogy közben is nyilvánvaló, hogy az időt a hívőbb csoportok adott esetben zsoltárok éneklésével töltötték, és akkor, amikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, ahogyan mentek föl Jeruzsálembe a templom lépcsőin, illetve ott zajlottak a különböző szertartások, szolgálatok, akkor énekelték ezeket az énekeket.
És végül eljutunk a 9. csoporthoz, amelybe a mi mai témánk is, a 37. Zsoltár is beletartozik, és ez pedig az úgynevezett alfabetikus zsoltároknak a kategóriája. 9 ilyen alfabetikus zsoltár van a Szentírásban, és ezt a 9 zsoltárt 3 típusba osztatjuk, de először nézzük, hogy mi is ez az alfabetikus zsoltár. Az alfabetikus zsoltár az azt jelenti, hogy a héber ABC, amely 22 jelből, 22 betűből áll, hogy a héber ABC sorrendjében kezdődnek az egyes versek az adott zsoltárban. Ugye a 3 típusa az alfabetikus zsoltároknak, az első az, amikor minden vers egy betűvel kezdődik, amely a zsoltárban szépen megy sorba a zsidó héber ABC szerint. Ilyen például a 25. zsoltár. Aztán van olyan típusa az alfabetikus zsoltároknak, amikor nem minden versre igaz ez, hanem mondjuk minden második versre, vagy minden harmadik versre. Ilyen például a mai zsoltárunk a 37. zsoltár is, ahol általában minden második vers kezdődik az ABC soron következő betűjével. És végül a 3. típusba a 119. zsoltár tartozik, amely 8 soros versszakokból áll, és minden egyes, az ABC minden egyes betűjéhez egy ilyen 8 soros versszak illeszkedik, és szépen így felépül ez a nagyon szép 119. zsoltár, ami viszonylag hosszú a Szentírásban, de nagyon szép módon mutatja be Isten igéjének a hatalmát. És ezek az alfabetikus zsoltárok, majd látjuk, ahogyan a 37. zsoltárral megismerkedünk, ezek kicsit kilógnak a sorból a többihez képest abban az értelemben, hogy ezeknek a zsoltároknak nincs egy feszített gondolatmenetük. Tehát nincs olyan, hogy most ilyen szép logikai meneteket fel tudnánk építeni, hogy épül fel a zsoltár, mert itt a forma az egy keretet ad a mondani valónak, és ebbe a szabályba bele kell illeszkednie az írónak, tehát itt feszített logikai keretre nem nyílik lehetőség. Emlékszünk talán arra, hogy a 15. zsoltárnál volt egy nagyon egyértelműen felépíthető szerkezete a zsoltárnak, volt egy kérdés feltevése, arra volt válasz egyik szempontból, másik szempontból és a következtetés levonása. Egyértelmű és logikus szerkezet volt, ilyet az alfabetikus zsoltároknál, tehát formai okokból nem találhatunk, hanem itt arról van szó, hogy felvette a zsoltáros a zsoltár elején egy témát, és aztán ahhoz újabb és újabb gondolatokat ad, és igazából ezek az újabb és újabb szempontok adnak egyre nagyobb sodrást és kifejtést a gondolatnak, és egyre újabb gondolatokat társítanak, vetnek fel. És belegondolhatunk abba, hogy milyen könnyű volt az eredeti nyelven ezeket a zsoltárokat megjegyezni, hiszen az ABC egyes betűivel kezdődtek a versek, tehát nagyon könnyű volt az egyszerű emberek számára is ezt fejben rögzíteni. És ezeknek a zsoltároknak a nagy értéke az a kifejezésnek az árnyaltsága és a gazdagsága. Ahogyan egy témakört nagyon sok oldalról igyekszik megközelíteni, újból és újból nekifut a témának, és újabb és újabb nézőponttal gazdagít bennünket. És ezek után, a bevezető gondolatok után, ahogyan már eljutottunk tehát a 37. zsoltárnak a műfajához is, nézzük magát a zsoltárt. A zsoltár első versében, tehát a 37. zsoltár első versében olvashatunk egy problémafelvetést. És utána ebből a probléma felvetésből vezeti le, utána ezt a probléma felvetést igyekszik tárgyalni nagyon sok szempontból a zsoltár szerzője. Nézzük tehát ezt az első verset. Ez így hangzik: ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Kedves hallgatók, az életben nagyon gyakran láthatunk igazságtalanságokat, amelyek igencsak megülik a mi lelkünket, gondolatainkat, különösen akkor, hogyha ezek személyesen érintenek bennünket. És ekkor az ember többfajta módon reagálhat erre, illetve nem is úgy mondanám, hogy többfajta módon, hanem hogy többfajta érzés kavarog az emberben. Itt kettőt emel ki ezek közül ez a vers, az egyik a bosszankodás. Akkor az ember azt mondja, hogy hogy lehet ilyen egy ember? Hogy lehet az, hogy valaki ilyen dolgokat megtesz? És az ember bosszankodik és belovalja magát ebbe a bosszankodásba, vagy pedig egy másik dolog, amikor pedig az ember irigykedik. Amikor azt mondja, hogy igaz, hogy ez az ember rossz dolgokat tesz, de hát végül is olyan gondtalanul élhet, hogy miért van az, hogy ezek az emberek
akik az életükben annyi igazságtalanságot érvényesítenek másokkal szemben, hogy olyan nyugodt életük lehet. Hogy miért van az, hogy ezek az emberek bántalmazás nélkül leélhetik az életüket? Miért van az, hogy így szépen nyugodtan élhetnek? És azok, akik pedig az életnek a az életnek a hétköznapi része jutott, azoknak pedig annyi sok szenvedés és nyomorúság jut osztály részül, hogy miért van ez a dolog. És ugye az ember irigykedik arra, hogy hát lehet, hogy jobb lenne valahogy úgy csinálni, hogy talán rossz pályára állítottuk rá az életünket, hogy nem voltunk elég élelmesek, és nem voltunk eléggé életre valóak, hogy nem ebbe az osztályba tartozunk. Nagyon sok fájdalmas dolog érhet bennünket az életben. Most csak egy-két apró momentumot szeretnék az életből felemlíteni, és aztán nyilván már beindul ennek kapcsán a gondolatmenetünk. Például nemrég az egyik kollégámmal történt egy olyan eset, egy velem egykorú hölgyről van szó, aki ült az autójában, egyedül ült a kocsijában, ment Budapesten a városban vezetett, és mellette az autó amúgy be volt zárva, az ajtók be voltak zárva belülről, és megállt egy piros lámpánál, és egyszer csak egy motoros oda jött mellé, a hátulülő ember betörte az ablakot, kivette a táskát a székről, és már robogott is el, és a kolléganőm persze, amire magához tért volna, már nem is lehetett látni ezt az embert, ő meg ott volt ugye talpig üvegben, hogy ott ült, és hát utána elgondolhatjuk, hogy milyen nehéz az, hogy az ember még üveges találjon, mielőtt ugye bárhol is megállna parkolni, hiszen így már az autót nem lehetett magára hagyni, tehát, és azon kívül minden irat, pénz, stb. Elveszett, amelyet ez az illető elvitt. És aztán hát éppen beszélgettünk arról, hogy vajon egy ilyen ember mit gondolhat úgy mégis magáról. Tehát aki ilyen dolgokat megtesz, hogy számol el a lelki ismeretével, hogy hogyan néz tükörbe, hogy milyen én képe van vajon egy ilyen embernek. És valahogyan arra jutottunk, és úgy hallom, hogy önök is ahogyan így egy-két szóban megválaszolták ezt a kérdést, hogy ezek az emberek, én úgy gondolom, hogy viszonylag nyugodtan alszanak. Viszonylag nyugodtan alszanak, és nem furdalja őket a lelkiismeret, sőt, ezek az emberek meg felháborodnak akkor, hogyha valaki megszólja őket. Egy másik példát hadd mondjak, hogy pár héttel ezelőtt álltam be a garázsba, amit egy szomszéd utcában bérlek, ott a Tatabányán, ahol lakok, és ahogy álltam be a garázsba, ott a szemközti háznál, ott valaki hihetetlen erővel bömböltette az autó rádióját, és hát én is gondoltam arra, hogy hát azért az itt lakókat az utcában ez eléggé zavarhatja. És aztán ott az egyik szomszéd átszólt ennek az illetőnek, hogy hát biztos lehet, de tényleg nagyon udvariasan, hogy hát valószínűleg halkabb módon is lehet hallgatni ezt a rádiót, és aztán egy olyan szidalom köteget kapott hirtelen a nyakába az illető, hogy hát azon csodálkoztam, hogy nem alakult ki egy komolyabb fizikai konfliktus annak kapcsán, ami ott elhangzott. Tehát olyasfajta dolgokat tapasztalhatunk a mindennapi életben, amik tényleg, hogy az embert úgy felháborítják, amik az igazságérzetünket nagyon érzékenyen érintik, hogy hogyan történhetnek meg ilyen dolgok. Ezek vannak ilyen durva és primitív megnyilvánulásokkal, mint amiket az imént láthattunk, de ugyanakkor példaként mondhatjuk, teszem azt a fehér galléros bűnözést is, hiszen ennek vannak nagyon kifinomult olyan civilizált lehetőségei is. A 37. Zsoltár is beszél erről, például a 14. 16. versben, ahol ezt olvassuk, hogy fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Vagy a 16-os, hogy jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Tehát itt arról beszél kifejezetten a 37. Zsoltár, hogy egy olyan rétegről beszél, akik hamis elvek szerint élnek, de nem a társadalom alsóbb rétegeihez tartoznak, nem a primitív bűnözői alvilági csoportokhoz, hanem azok, akik, hogy mondjam, a maguk elvileg talán legális módszerével, de mégis a saját céljaikat el tudják érni,
és ez az életnek a három fő szférájában megtapasztalható. Ugye az életnek a három fő szférája a hatalmi szempontból ugyebár a gazdaság, a politika és a vallás. És mindhárom területen megfigyelhető az, hogy bizony ez az igazságtalanság, amiről itt beszél a 37. Zsoltár, ez megjelenik. Miközben az is igaz, hogy vannak pozitív részei is ennek. Tehát mindhárom esetben, tehát politikában, gazdaságban, vallási életben is találhatunk pozitív példákat is, de sajnos nem mondhatjuk el azt, hogy ezek lennének a túlsúlyban. És nekem is az élet valahogyan úgy hozta, hogy mindháromról személyes tapasztalataim is vannak, egy kicsit beleláthattam ezeknek a működésébe. De hogyha ugye a tévében hallgatjuk a híreket, ugye a manapság szinte másból sem állnak a híradások, vagy legalábbis az első hírek között biztos, hogy ugye a brókerügyeket megemlítik, meg ehhez hasonló dolgokat. Vagy egy másik példát még itt hadd mondjak, hogy egy ismerősöm hívott fel egy héttel ezelőtt, ahol mondta azt, hogy egy távoli ismerősömről van szó, mondta azt, hogy hát ő nagyon súlyos anyagi problémákba került, és van egy cége, amely jelentősen eladósodott az APEC-nek, és olvasott egy újsághirdetést, hogy hát van lehetőség ennek az elrendezésére egyszerű módon. És hogy tudnék ebben neki segíteni, hogy elmenjünk ezekhez az emberekhez. És én mondtam neki, hogy hát én kíváncsi vagyok arra, hogy ők mit ajánlanak. Nyilván sejti az ember, hogy miről van szó, csak hát érdekel az életnek ez a vetülete. Nem azért, mintha részt akarnék venni, csak nem, úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha ezt ismerjük tapasztalatból is. És itt például elmondták azt, hogy hogyan lehetséges azt lebonyolítani, és egyébként az illető teljesen, hogy mondjam, hogy formailag korrekt módon elmondta, hogy lehet egy céget átjátszani ukrán emberek részére, úgyhogy annak senkinek ne legyen semmilyen hátulütője, és hogy lehet mindezeket a törvényi előírásokat megkerülni. Ugye ezt szépen végighallgattuk, mondtuk azt, hogy megfontoljuk a szempontokat, és aztán kint megbeszéltük, hogy az adóhivatal egyszer meg kell egyezni, és ezeket a dolgokat el kell intézni, és nem pedig ilyen ukrán embereket bevonni ebbe az ügybe. De az, hogy hány meg hány ilyen dolgot lát az ember, ahogyan sok-sok millió forintos tartozásokat cégek különböző adócsalások révén fölhalmoznak, és aztán pedig így átjátszák ezeket a cégeket utolérhetetlen emberek számára, és így megkerülik a törvényt. Vagy ha a vallási életet nézzük, akkor milyen gyakran találkozhatunk azzal, hogy az emberek Isten iránti vágyának az őszintességét kihasználják emberek a saját személyes céljaik érdekében. Annak érdekében, hogy emberek manipulálni tudjanak másokat, hogy embereknek hatalmuk legyen másokon. Hogy milyen szomorú azt látni, amikor tapasztalhatjuk, hogy vannak emberek, akik az embereknek az Isten iránti tiszteletéből egy csipetnyire eleget tartanak. Amikor egy kicsit fürödni szeretnek abban a dicsőségben, amely Istent és az ő igéjét illeti meg egyedül, és ezzel valóságban Istent fosztják meg attól, ami az övé, és az embereket fosztják meg attól, ami a valódi Isten tisztelet, mert az ember odaáll az ember és az Isten közé, és csak azon keresztül lehet az Istent megtalálni. És azt figyelhető meg, hogy ezekben az esetekben nem egyszerűen a pénz, hanem a hatalom iránti vágy az, ami dominál. Az, hogy ezek az emberek azt szeretnék, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogyan ők azt jónak látják. És az emberek az ő számukra csak eszközök, akiknek ők ígérnek, ígéreteket tesznek, mert ígéretet rengeteget hallunk, de aztán annál többet elvesznek. De szeretnék egy idézetet olvasni Lukács evangélium a 22. fejezetének a 25. versében, ahol például Jézus azt mondta egy alkalommal az úrvacsora keretén belül, hogy a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tévőknek hivatnak. Tehát az életnek egy nagyon fonák helyzetét mutatja be itt Jézus, hogy nem elég, hogy ezek az emberek kihasználnak másokat, hanem még magukat ilyen jól tévő színben tüntetik fel. Tehát, hogy ők mennyi jót tesznek. És hogy az emberek még dicsérjék is meg őket azért, ahogyan ők teszik a dolgaikat. Tehát nem elég, hogy uralkodnak másokon, de még elismerést is várnak pontosan ellenkező jogcímen. És ahogyan itt láttuk néhány példán keresztül, hogy mennyi igazságtalanság van, és nyilván önök ennél jóval többet tudnának mondani,
De itt a nagy kérdés az az, és erről beszél a Zsoltár, hogy hogyan dolgozzuk fel magunkban ezeket a méltánytalanságokat és bosszúságokat. Mert hogyha ezeken rágódunk, ezeket forgatjuk a gondolatvilágunkban, és ha ezekkel különösen sok tapasztalatunk van, akkor az ember nagyon könnyen belekeseredik az életbe, depressziósá válik, és a gondolatai teljesen rossz irányba terelődnek. És nézzük meg most a következő pontunkban azt, hogy azok, akik ilyen dolgokat tesznek, tehát akik tényleg a hamisságban lelik örömüket, hogy ezeknek az embereknek a Szentírás szerint mire fut ki a sorsuk. A Zsoltár 4 alkalommal tér vissza erre a kérdésre, megfigyelhető ez a 4-szeres gondolatritmus, ami a Zsoltáron végigvonul, és szeretném ezt a 4 részt fel is olvasni, ami a Zsoltárnak gyakorlatilag a gerincét képezi. Ez nem a teljes Zsoltár lesz ez a 4 rész, hanem az egyes részek között kisebb más részeket is olvashatunk, ami további szempontokat adnak. De nézzük sorban ezt a 4 részt. Az első az a 9-től a 11. versig tart, tehát a 37. Zsoltárból. Ez így hangzik. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Tehát nagyon nagy örömhírt mond a Szentírás, mert azt mondja, hogy a gonosz az nem lesz örökké. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy Isten úgy teremtette meg a világ mindenséget, hogy abban, hogyha valaki helytelen utat választ, akkor az a helytelen út a világ mindenségben mindörökké fennmarad. Hanem a Szentírás azt az örömhírt tárja elénk, hogy a gonosznak egyszer vége lesz. Tehát a gonosznak van kezdete, de annak vége is van, tehát az nem egy mindörökké tartó dolog, hiszen a gonosz Isten éppen azért gyűlöli, éppen azért óvja attól a teremtményeit, mert a gonosz az önmagában rejti annak a megsemmisülését. Tehát az egy önmegsemmisítő folyamat, aki egy ilyen útra rálép. És azt mondja a Szentírás, hogy helyezzük minden a szemléletünket egy tágabb időhorizontban, mint ez az élet. Tehát ne csak ebben az életben gondolkodjunk, hanem ennél tovább az örökké valóság szempontjából próbáljuk meg az életet kiértékelni. Azt mondja az egyik Zsoltár a Szentírásban, hogy az emberi élet itt ezen a földön 70 vagy ha feljebb, akkor 80 esztendő, és mi emberek általában ebben a léptékben értékeljük ki a dolgokat, vagy általában még ennél jóval kisebb időtávban. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha valami helytelen dolog van, akkor azt rögtön abban a pillanatban megbüntettessék. De az életben ez van úgy, hogy így van, de azért sokkal gyakrabban tapasztalhatjuk azt, hogy ez nem így van. És Isten azt mondja, hogy várjuk meg mindennek a kifutását. Várjuk meg, hogy mi hová fog elvezetni. És mi ezt a kérdést igyekezzünk az örökké valóság szempontjából elrendezni magunkban. Máté evangélium a 6. fejezetéből, tehát a hegyi beszédből szeretnék 2 verset olvasni, ahol elmondja azt Jézus, hogy azok az emberek, akik ezeket a dolgokat teszik, amiről az imént beszéltünk, azok gyakorlatilag csak ebben a földi keretben rendezkednek be, és nem gondolkodnak az örökké valóságban. Itt ezt olvassuk például a 6. fejezet 2. illetve 5. versében. Nagyon érdekes, hogy itt Jézus például a hamis vallási tanítókra vonatkoztatva mondja ezt, akik maguknak elismerést igényelnek, tiszteletet igényelnek, és velük kapcsolatban mondja azt, hogy azok, akik ezt akarják, hogy azoknak igazából mi a céljuk. De ezt olvassuk a 2. versben. Azért, amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. 5. vers. És amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Azt mondja Jézus, hogy ezek az emberek igazából megkapják azt, amit szeretnének. Ezek az emberek, akikről itt szó van, ők az emberek dicséretét szeretnék megkapni. Ez az, amire igazán vágynak, és minden más ehhez képest csak hátrébb van a rangsoron. De az is nagyon fontos, hogy ennél többre viszont ne számítsanak. Mert ennél többet nem kaphatnak, mert ennél többre ezek az emberek igazán nem vágynak.
és figyeljük meg, hogy a Jóisten mennyire igazságos, mert az embernek megadja azt, amire igazán vágyik. Hogyha az ember igazán meg akar tisztulni a bűntől, ha az ember igazán el akar jutni a mennybe, a Szentírás szerint lehetetlenség, hogy az ember akkor ezt a célt ne érhesse el. De hogyha az embernek más céljai vannak, azt elérheti, csak akkor viszont azok a célok, amikért ő küzd, és nem más. És akkor viszont ne számítson arra az ember, hogy mondjam, hogy egy fenékkel két lovat meg lehet ülni. Tehát nem lehet, mondjuk itt, akikről Jézus beszélt, egyszerre az emberek tiszteletét igényelni, és az örök élet felé úton is menni előre. Mert a kettő az teljesen különböző dolog a Szentírás értékrendjében. Az, amire igazán teljes szívéből nem törekszik az ember, azt nem kaphatja meg, mert az embernek az a jutalma, amit önmaga elé kitűz célként. Hogyha azt eléri, akkor megkapta azt, amire igazán vágyott. Még erre a dologra szeretnék visszatérni a Zsoltárnak egy későbbi szakaszában, de most térjünk vissza, tehát a 37. Zsoltárhoz, és a 18-tól 22. versekben olvasnám a gondolatritmusnak a második ütemét. Ez így hangzik. Tehát 18. verstől. Jól tudja az Úr a fedhetetlenek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik. Füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Azt mondja itt a Szentírás, hogy az ítélet során Isten elveszíti azokat, akik a bűneikben megmaradtak. Különösen nyilvánvalóan azoknak nagy a felelősségük, akik a Szentírást ismerik. Ugye az ítélet végrehajtását Jelenések könyve 20. fejezete úgy határozza meg, hogy ez a második halál. Ugye az a végső megsemmisülés, amiből már nincsen semmilyen visszaút, az első halálból értelemszerűen van. Ezek az emberek Abdiás könyve 16. verse szerint olyanok lesznek, mintha nem lettek volna sohasem. Ugye Abdiás proféta könyve egyetlen egy fejezetből áll a Szentírásban, az úgynevezett kis proféták között az Ószövetségben, de ez az egyetlen egy fejezet tartalmaz egy nagyon súlyos mondatot, amit az imént idéztem, hogy ezek az emberek olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Hogy végleg megsemmisülnek, végleg az élet visszavonatik tőlük, és a Bibliának van egy nagyon nagy örömhíre a hellén gondolkodásmódhoz képest, és ez pedig az, hogy a Biblia nem tud olyan helyről, ahol örökké való módon égnének az elkárhozott emberek, és ott szenvednek és jajgatnak, a Biblia nem tud a lélek halhatatlanságáról. Ez a görög filozófiának, vallásnak, gondolkodásmódnak a terméke, amely az európai gondolkodásban nagyon erőteljesen gyökeret vert, és aztán innét szivárgott ez be az Európában meghonosodó kereszténységbe. Tehát ez nem bibliai, hanem pogány eredetű tanítás. A Biblia ilyenről nem tud. Isten örök életben csak azokat részesíti, akik ezt a hamis mentalitást, az Istennel szemben lázadó mentalitást ezt nem vették át, azok az emberek részesülhetnek örök életbe a felolvasott igék szerint, akik egy ilyen világban, mint a miénk, tudnak más emberekért élni, és ezt életelvként tudják gyakorolni. Mert azért úgy időnként úgy csak-csak mindenki tud szeretni más embereket, meg akik hozzá közel állnak. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ez egy életelv tud-e lenni az ember számára. Vagy pedig csak olyan időnként, amikor, hogy mondjam, úgy jól esik az embernek, akkor teszi ezt. És aztán nézzük a harmadik ütemét a gondolatritmusnak, ez a 27-től 29. versben olvasható. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké. A gonoszok magvát pedig kiírtja. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten az ítéletet bizonyosan végre fogja hajtani. Ezt nekünk nem kell sietetni, nem kell
azt gondolni, hogy milyen jó lenne, hogyha ez hamarabb meglenne, nem kell attól tartanunk, hogy bármi bűn ítélet nélkül meglehetne ezen a földön. De a Szentírás megint csak tágítani kívánja a nézőpontunkat. Mert a Szentírás azt mondja, hogy mi emberek itt a földön olyan életet élünk, ami az egész világmindenség, az egész teremtettség számára egy örökké valóságra szolgáló példa kell, hogy legyen. A Biblia arról beszél, hogy Isten rengeteg világot megteremtett. Rengeteg helyen vannak teremtményei a világegyetemben, akikkel ugye az ember nem kerülhet kapcsolatba, és két faj van, akik a bűn útjára léptek, ugye az angyaloknak az egyik része, mint egy egyharmaduk a Biblia szerint, akik számára nincsen visszaút, mert ők ott éltek Isten közelében. A másik pedig a megteremtett ember, aki számára az Isten azért ad lehetőséget, mert az ember az nem önmagában lázadt fel, hanem az ember az megcsalatott az ördög által. És éppen ezért Isten az ember számára ad egy lehetséges visszautat, de mindezt Isten azzal kapcsolja egybe, hogy véglegesen megoldja a bűnnek a történelmét, és nem csak úgy, hogy az emberiség életében, hanem a világmindenség életében, hogy lássa meg a világmindenség, hogy minek mi a következménye, hogy Isten miért óvja a világmindenséget a bűntől. Úgy fogalmaz a Szentírás az első Korintusi levél 4. fejezetének, tehát a 9. versében, hogy mi látványossága lettünk a világnak. Ami az eredeti szöveg szerint pontosabban úgy fordítható, hogy mi színháza, színpada lettünk a világnak, abban az értelemben, hogy a világmindenség láthatja azt, hogy hogy érvényesül a bűn és az igazság törvényszerűsége egy ilyen küzdelemben, és Isten miközben mindent annak rendel alá, hogy mi az üdvösségre eljussunk, de eközben mindezt a még tágabb szempontokból is felhasználja a világmindenség számára, hogy mindenki lássa ezt és okuljon abból, hogy a bűn és igazság küzdelméből milyen tanulságokat lehet levonni. Éppen ezért nem minden bűn kapja meg rögtön a büntetését, sőt a bűnök nagy része nem kapja meg rögtön a büntetését, de az is biztos, hogy az ítélet az nem marad el. A római levél 12. fejezetében beszél erről Pál apostol, és ott szeretném felolvasni a 19-től 21. verseket. Ez így hangzik, ugye Pál apostol is arról a helyzetről beszél, amikor valakiket olyan méltánytalanul bántanak. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Ezért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Pál apostol azt mondja tehát, hogy mi emberek ne legyünk bosszúállók, hanem adjunk helyet az Isten ítéletének, mert hogyha mi magunk beleavatkozunk a dolgokba, akkor Isten cselekvési lehetőségeit korlátozzuk ezzel igazából, mert mi magunk megteszünk olyan dolgokat, amiket Isten szeretett volna, csak éppen máshogy, hogy annak valódi értelme legyen, mert mi emberek gyakran indulatból cselekszünk. Azt olvassuk itt, hogy gyűjtsünk eleven szenet az ilyen ember fejére. Szóval én hallottam már olyan módon is interpretálni ezt az igét, hogy hát akkor, hogy mondjam, olyan kihívóan tegyünk vele jó dolgokat, hogy szégyelje el magát, tehát, hogy ilyen, mint egy ráolvasva a jót a másik emberre. De nem ezt a lelkületet tanácsolja nekünk a Szentírás, hanem egy példát szeretnék mondani, hallottam egy Amerikában megtörtént esetről, amikor egy házaspárnak a nőtagja megtért, és tényleg istenfélő életet élt, és a férje az pedig egy eléggé züllött életet élő valaki volt, aki nagyon sok kicsapongásban vett részt éjszakai életben, sokat tivornyázott, és az egyik de a feleség szerette a férjet mindezek ellenére is, és az egyik alkalommal, amikor az egyik tivornya véget ér valamikor éjjel 3-4 óra körül, akkor a férj az fogadott a barátjával, hogyha most hazamennek, akkor ő fölkelti a feleségét, és majd és megkéri arra, hogy főzön neki valamit enni, és a feleség az biztos, hogy fog nekik valamit készíteni. És akkor kötöttek erre egy fogadás, persze mindkettő részek volt. Mentek a férj lakásába, fölverte az ágyból a férj az asszonyt, és ráparancsolt, hogy akkor most ők kérnek vacsorát, és a férj teljes meglepetésére
a felesége fölkelt és készített nekik. És ezen teljesen megrökönyödött, és másnap, amikor kihozanodott, akkor megkérdezte a feleségét, hogy hát ő nem erre számított, nem erre a válaszra számított, és hát, hogy miért is van ez. És most szeretnék visszatérni a korábban félbehagyott gondolatmenetre, amire akkor utalást tettem, hogy itt a feleség azt válaszolta, hogy én azért tettem ezt meg neked, mert ahogyan te élsz, te itt csak ezen a földön érezheted magadat jól. És én legalább ezt meg akartam neked adni. De én más időtávokban gondolkodom, de ezt én megadom neked, mert tudom, hogy az élet az neked ennyire korlátozódik. És ezen ez a férj nagyon elgondolkodott. És annyira elgondolkodott, hogy ott hagyta a tivornyázást, ott hagyta a részeges társaságot, és már réges-rég évek óta egy csepp alkoholt nem fogyaszt, és Amerikában, ott abban a kisvárosban, ahol ők élnek, annak a gyülekezetnek az egyik vezető diakónusa lett. Tehát az, hogyha valakivel szemben a szeretetnek egy őszinte megnyilvánulása van, akkor annak lehet jó következménye. Nyilván ez függ a befogadó féltől, de az, hogyha egy őszinte megnyilvánulást tudunk adni a bűnben lévő embereknek, akkor az sokkal többet jelent, mint egyszerűen ráborítani a haragunkat. Mert fontos látnunk azt, hogy az az ember, aki bánt bennünket, az az ember a kárhozat felé halad. És vigyázzunk arra, hogy nehogy mindössze a saját sérelmeinkkel legyünk elfoglalva akkor, amikor egy másik ember pedig az örök életből kiesik. És nehogy azzal legyünk elfoglalva, hogy minket meg megbántott, minket bennünk meg ezt, azt, azt tette, ami lehet, hogy nagyon nagy bántás, csak nehogy a személyes sérelmek hátterén közelítsük meg mindezeket a dolgokat, mindezeket az eseményeket, és azt az embert, aki ezt velünk tette. És végül a negyedik részét is felolvasnám a gondolatmenetnek, a 37. Zsoltárból a 35-től 38. vers. Ez így hangzik. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és széterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és íme nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületes, mert a jövendő a béke emberié. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején. Ja, ha még idáig az eddigi kifejezések nem lettek volna egyértelműek arra vonatkozóan, hogy a gonosznak vége lesz, akkor most már minden kétséget kizáróan itt ezt megtalálhatjuk, mert a 36. vers azt mondja, hogy elmúlt és íme nincsen, kerestem, de nem található. Tehát véglegesen megszűnt. Úgy írja le ez a néhány vers a bűnt, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Tehát elindul valahol, és az burjánzik, hatása van. Ha valaki indulatoskodik egy másikkal, akkor az indulatod vált ki, és akkor ez szépen burjánzik, és egyre messzibbre vezet a gonoszság. De mégis az egy vadfa. Tehát nem egy szelíd, nem egy olyan, aminek valódi gyümölcse lenne, hanem ez egy vadfa, és aztán egyszer csak hirtelen vége lesz mindennek, pedig úgy tűnik, hogy ez a gazdag lombozatú vadfa, ez egy szépen kialakult növény, ez szépen terem, és aztán még nagyobb lesz, de hirtelen egyszer csak vége lesz mindennek. És most mindezek után gondolkodjunk el azon, ahogyan láttuk azt, ahogyan ez a gondolatritmus visszatérően elmondja azt, hogy a bűntörténelmének vége lesz, és pedig hirtelen vége lesz, és abszolút vége lesz, hogy mindezeket ismerve, mit tegyünk mi? Tehát hogyan dolgozzuk fel mindezeket bennünk? A 37. Zsoltárban szeretném felolvasni a 3.-tól a 8. verseket, amelyek erre vonatkozó tanácsokat fogalmaznak meg. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útjaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsése, arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedéseket, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne.
Nagyon megindító az, ahogyan ez a Zsoltár ugye könyörög az embernek, hogy ne adja át magát az indulatoknak, ne adja át magát a keserű érzéseknek, az érzelmeknek, az érzelmek csapongásának, hanem figyeljük meg, hogy mit mond. Nagyon sok mindent olvashatunk, itt csak néhányat emelnék ki. A legfontosabbnak a felsorolásban azt érzem, hogy gyönyörködjél az Úrban. Gyönyörködjél az Úrban. Ugye, hogy mi köti le a figyelmünket? Hogyha az életnek a negatívumai köti le a figyelmünket, akkor nem tudunk az Úrban gyönyörködni. Mert akkor állandóan csak a felháborodás lesz úrá rajtunk, állandóan csak felcsattanunk, mert ezek valóban igazságtalanságok. És nyilván nem tanácsolja azt a Szentírás, hogy csukjuk be a szemünket ezelőtt, csak az, hogy mégis amikor mi úgy szabadon gondolkodunk, amikor tényleg az a kérdés, hogy mi fontos nekünk, hogy akkor vajon ezeken az eseményeken tépelődünk, rágódunk magunkban, vagy pedig tudunk ehhez képest más pozitív dolgokkal foglalkozni. És azt mondja a Szentírás, hogy gyönyörködjél az Úrban. Tehát nem csak azt mondja, hogy foglalkozzunk sokat a Szentírással, hanem azt mondja, hogy gyönyörködjél. Ez ennél jóval többet jelent. Ez egy nagyon alapos, nagyon elmélyült szemlélést jelent, amikor az ember megtalálja a szépséget az Istenben, az Isten követésében. Ugye óriási dolog az, amikor az ember el tud oda jutni, hogy gyönyörködni tud az Úrban. És akkor, amikor ezt megtapasztaljuk, amikor ezt átéljük, hogy nekünk örömünk és gyönyörűségünk van az Úrban, akkor úgy gondolom, hogy nyilván ez nagyon sokunknak itt tapasztalata, hogy ez olyan élményt jelent az ember számára, hogy jó, igencsak össze tudjuk ekkor hasonlítani, hogy ehhez képest milyen az, amikor az ember csak sorolja az élet keserveit, nehézségeit, és mennyire más az, amikor az ember gyönyörködni tud az Úrban, amikor az Istenhez közel tud kerülni. Aztán a második tanácsot úgy olvashattuk, most nyilván nem sorrendiségben mondom ezt, úgy olvashatjuk a következő tanácsot, tehát, hogy csillapodjál le. Tehát akkor, amikor valaki érzelmileg túlhevült, akkor egyszer meg kell várni, amíg lecsillapodunk. Addig nem szabad különösebb dolgokat tenni, hanem akkor a lecsillapodás az előttünk álló feladat. A harag az mindenképpen rossz tanácsadó. Istennel nem tudunk közösségben lenni és megfontoltnak lenni így. És ilyenkor csak is értelmetlen tetteink lennének. Szeretnék egy történetet idézni Sámuel első könyve 25. fejezetéből, Dávid király élettörténetéből. Ez egy nagyon érdekes történet, ahol arról van szó, hogy Dávid a csapataival együtt, akkor, amikor ő még nem foglalhatta el a királyi trónt Izraelben, mert ugye Saul még élt, a korábbi király, és bár Isten Dávidot választotta ki királynak, de még Saul gyakorolta a királyi hatalmat, és Saul üldözte Dávidot azért, mert tudta, hogy ő az Isten által fölkent utódja, és ezért el akarta venni az ő életét. Dávid tehát menekülésre kényszerült, és a szabad csapataival együtt egy pásztor embernek a pásztoraival kötött egy olyasfajta szövetséget, hogy ők megvédik a nyájat, de cserébe azért az élelmezésükről pedig gondoskodnak azok az emberek. És egy alkalommal, amikor Dávidék nagyon nehéz, nagyon szűkös helyzetbe kerültek, és szükségük volt némi élelmi, miközben már rengeteg

Nábálnak mind a beszédek szerint a Dávid nevében és várakoztak. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak és mondta, kicsoda Dávid és kicsoda Izsainak fia. Mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek az uruktól. Vegyen azért kenyeremet és vizemet az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Ugye milyen furcsa az, hogy akkor nem vetette fel ezt a kérdést ez az ember, amikor ugye a rablókat Dávid csapatai hát elűzték a nyája környékéről, csak most, amikor mondták, hogy hát most éhezünk a szószoros értelmében, és kérnénk bizonyos élelmiszert ezért cserébe. És ekkor viszont azt mondja, hát ki ez az ember, aki itt szögdös? Hát annyi sok ember van, aki ilyen számkivetett életet él, azt se tudom, ki ez, hova való, ki fia borja ez az ember, én nem segítek ennek az embernek semmit. És akkor, amikor Dávid ezt az igazságtalanságot megtapasztalta, akkor a következő gondolatok forogtak benne. A 21. verstől olvashatjuk. Dávid pedig ezt mondotta, amikor megvitték neki a hírt. Bizony hiába őriztem ennek mindenét, amie van a pusztában, hogy semmi hia nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Ugye hát Dávid törvényen kívüli életet él, tehát abban az értelemben, hogy ugye bevették magukat a hegyekbe, és ott kellett, hogy számkivetett életet éljenek, és jött neki ez az élmény, és azonnal parancsolt az embereinek, hogy akkor megyünk Nábál ellen, és levágjuk a ott lévő minden embert, még a kutyákat se fogjuk életbe hagyni, mert ilyen elbánás ezt kell, hogy maga után vonja. És miközben Dávid így magában ezeket a gondolatokat egyre jobban forgatta, és egyre jobban felhergelte magát, aközben Nábálnak a felesége Abigail tudomást szerzett Dávid szándékáról, és elindult Dávid csapataival szemben. És nézzük meg most a találkozást. A 23. verstől olvasom. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát földig. És az ő lábaihoz borult, és mondta, ó, uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg szolgáló leányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábála ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is, bolond az ő neve is, bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló leányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél. Most pedig, ó uram, él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerezzél magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz beködve az Úrnál a te Istenednél, ellenségeidnek lelkét pedig a paritjának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak mindaszerint, amit megmondotta felőled, és téged fejedelmű rendel Izrael fölé, akkor ó uram, nem lesz ez neked bántásodra és szíved fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elég tételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. És mondta Dávid Abigailnak. Ugye most jön az, amit Dávid mond. Tehát látjuk azt, hogy van egy haragos ember, felfegyverzett katonák élén, katonák százaival az élén, rohan Nábál háza ellen, és jön szembe Szamár háton egy asszony, ennek a morcon embernek a felesége, és meglátja Dávidot, leborul elé, és elmondja neki azt, amit hallottunk. És figyeljük meg, hogy miért volt Dávid Isten szíve szerint való ember, mert azért az, aki ilyen nagy haragban van, az ugye nyilván nem a Szentlélek lakik, de nézzük meg, hogy Dávid hogy reagálta le ennek az asszonynak a szavait. A 32. verstől tehát ezt olvashatjuk.
áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma elém küldött, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságban ne essem, és ne saját kezem

mert szerezlek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr, az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem marad volna meg reggelre, csak egyetlen ebbe sem. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott neki, és mondta neki, eredj el békességben a te házadhoz, lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Azért Dávidnak milyen nagy alázatra volt szüksége arra, hogy a katonáit visszatartsa, akiket szintén ő behergelt, akik már nyilván küzdelemre vágyó katonemberek voltak, és ennek az asszonynak a szelíd szavai vissza tudták tartani Dávidot, és le tudták csillapítani a haragját. Ugye mennyire értelmetlen tetteket tesz az ember, amikor indulatból cselekszik. És itt Abigail azt mondta, hogy várjál, majd az Úr helyre teszi a dolgokat, nem te magad járjál el ebben. És nézzük meg, hogy Isten hogy tette helyre mindezt, mert még három verset olvasnék ebben a fejezetben, és ez így hangzik a 36. verstől. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezett, íme olyan lakoma volt az ő házából, mint a király lakomája, és Nábál szíve vigadozott azon, mert igen megrészegedett. Azért ő semmit sem mondott neki, sem kicsin sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kijózanodott, megmondta neki a feleség ezeket a dolgokat, és elhalt az ő szíve ő benne, és olyanná lett, mint a kő. És mint egy 10 nap múlva megverte az Úr Nábált, és meghalt. Tehát itt azt látjuk, hogy ezt az embert utolérte a végzete. Ez az ember, hogy mondjam, megkapta azt, ami jár neki, és nem Dávidnak kellett tennie bármit is. Az Isten igazságot szolgáltatott. De akkor, hogyha Dávid megtette volna ezt, akkor Dávid gyilkos lett volna, akkor Dávid a saját kezébe vette volna az eseményeket, és nem engedte volna, hogy az Isten cselekedjen és az Isten ítéljen. Így viszont mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Dávid az, aki az Úrnak az embere. Dávid az, akivel itt méltánytalanság esett, mert hogyha Dávid megöli Nábált, akkor pont fordítva gondolkodtak volna erről az emberek. Nagyon fontos tehát ez a tanács, hogy csillapodjál le, amit olvashatunk a 37. Zsoltárban. Aztán a következő tanácsként ezt olvashatjuk, hogy bízzál az Úrban. Ugye itt is, ebben a történetben is ezt tetten érhetjük, hogy vajon magunkban bízunk, vagy pedig az Úrban bízunk. Mert nagyon sok bűn már itt is elnyeri a büntetését, de haragból és személyes indítatásból mi soha ne cselekedjünk. Soha ne cselekedjünk, és akkor, amikor a bűn ellen tevőlegesen fel kell, hogy lépjünk, akkor nagyon fontos, hogy soha nem szabad, hogy indulat, harag, vagy efféle legyen bennünk, mert a Szentlélek vezetése nélkül a bűn ellen nem lehet küzdeni. És a Szentírás elmondja azt is itt a 37. Zsoltárban, hogy milyen jellemzői kell, hogy legyenek annak az embernek, aki viszont nem egyezik meg ezzel a mentalitással, amelyet ez a Zsoltár elítér, tehát az elvetemült és gonosz emberek magatartásával. Itt zárásként csak három tulajdonságot emelnék ki röviden. A 11. versben olvashatjuk azt, hogy a szelídek pedig öröklik a földet. Egyik fontos tulajdonság a szelídség. Ugye a szelídség az azt jelenti, egy alapvető viszonyulást jelent a másik ember iránt, amikor nincs az emberben bántás, nincs az emberben rossz szándék, nincs az emberben ténylegesen tevőleges rossz a másikkal szemben, hanem szelídség van az emberben. Számtalanszor olvashatjuk ebben a Zsoltárban, hogy a szelídek öröklik a földet, ahogy a Jézus is mondta ezt a boldog mondásokban, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. És itt figyeljük meg azt, hogy a Szentírás mennyire pontosan fogalmaz itt is, hogy nem azt mondja, hogy a mennyet öröklik, mert ugye akik üdvözülnek, azok a Szentírás szerint a Krisztus második eljövetele után azok a mennybe kerülnek 1000 évig, de az ítélet kihirdetése után a földre jönnek majd vissza, és itt a földön fogják leélni az örök életet, és Isten is, az Atya Isten is a földre fogja áthelyezni a világ mindenség kormányzásának a középpontját, ami ugye idáig a mennyben volt, és itt is arról van szó, hogy aki szelíd lesz, aki megtanulja azt, hogy ne bántson másokat, azok öröklik a földet, azok eljutnak az örök életbe. Szóval egy másik fontos jellemző a 21. versben, ez már felolvasásra került, ez így hangzik a vers második fele, hogy az igaz irgalmas és adakozó. Tehát az irgalmasság.
De az irgalmasság az már több, mint a szelídség, mert a szelídség az azt jelenti, hogy nem bántjuk a másik embert, de az irgalmasság már több ennél, mert az azt jelenti, hogy már segítünk rajta, már tudunk valamit adni is annak a másik embernek. Itt arról van szó, hogy adakozó, amit ne pusztán anyagilag értsünk, hanem nagyon sok mindenben lehetünk adakozók, amikkel az embernek a hasznára vagyunk. Tehát amikor az ember már nem csak, hogy nem bánt, hanem adni tud a környezetének és az embereknek. És a 37. vers az szintén felolvasásra kerül, de zárásként ezt szeretném idézni, mert ez nagyon szépen összefoglalja a Zsoltár lényegét, hogy ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy mi, amikor igencsak fedhető dolgokkal találkozunk, és becstelen dolgokkal, akkor is ügyeljünk arra, hogy mi viszont fedhetetlenek és becsületesek maradjunk. Hogy semmi folt ne legyen a lelkünkön ezzel kapcsolatban, mert ha így tesszük, akkor a jövendő az a miénk lehet. De nyilván nem érdekből kell, hogy ezt így tegyük, hogy hát azért tesszük, mert így eljutunk az üdvösségre, és nem pedig erkölcsi szempontok alapján. Nagyon fontos, hogy mindezt azért tegyük, mert ezzel értünk egyet, mert ezt látjuk, ezt tartjuk helyesnek. És úgy gondolom, hogy a lényeges részeit ennek a Zsoltárnak felolvastuk, és én bízom abban, hogy az elhangzottak azok keltettek gondolatokat mindannyiunkban, és most, ahogy az előadásnak végére értünk, most egy néhány perc, egy 4-5 perc szünet után lehetőség lesz arra, hogy közösen megbeszéljük ezeket a felmerülő szempontokat, és adott esetben a kérdésekre is válaszolni tudok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!

0: Mindenkit köszöntök én is nagyon sok szeretettel ezen a mostani alkalmon, akik eljöttetek. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Látom, ott hátul is van egy kis csapat belőletek, és itt elől is. Hadd olvassak nektek valamit, de kérlek benneteket, hogy figyeljetek nagyon, amit olvasunk. Mint a fészkén felszálló sas, ahogy az ő fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük az ő szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli és hordozza őket, az Isten is ugyanígy tesz velünk emberekkel. Megfigyelhettétek, hogy ahogy a sas bánik az ő fiókáival, kicsinyeivel, úgy bánik velünk is az Isten emberekkel. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mit tudtok a sasról? Tudtok-e valamit a sasról? Tessék, ott hátul két kezet is látok. Hangosan mondjátok, hogy halljuk. Ragadozó, nagyon ügyes. Tessék. Jó a szeme. Így van. Vadászathoz kell. Aztán még mi jut eszetekbe a sasról? Nagy testi, tessék.
1: A fészekre száll.
0: Tessék. Fészekre száll. Igen, ügyes vagy. Ugye az egyik legnagyobb testű madár a sas. Tehát amikor kiterjeszti a szárnyait, akkor így képzeljétek el, hogy ekkora, meg még egyszer ekkora. Tehát ilyen tényleg nagyon nagy. Nagyon sok felé él. Tehát van, amelyik inkább ilyen puszta helyen él, van, amelyik sziklás részeken, vagy pedig hegyek között. Nagyon szép madár, tehát amikor a sas repül, akkor nagyon méltóság teljesen, szinte alig mozgatja a szárnyait. Nagyon szépen ül ez a madár. Azonban valami, amit ez a madár ügyetlenül csinál, mit gondoltok mi? Nem tud menni. Alig tud menni. Tehát nagyon ügyesen száll, és nagyon szép, amikor ül, de a menésében olyan kis esetlen, botladozó szegény, hogy hát láthatjuk, hogy minden teremtménynek azért van valamiféle erős oldala, és van gyengébb is. Máshová fészkel, mivel többféle faja van, van olyan faj, amelyik magas fákra rakja a fészkét, van, amelyik inkább ilyen sziklás helyeken. És képzeljétek el, hogy olyan ügyes fészek rakó, hogy röptében lecsípi az ágat a bokorról, a fáról, és aztán abból építi fel a fészkét. Tehát nagyon, nagyon ügyesen és hatékonyan csinálja ezt a dolgot. Mit olvastatunk a sasról itt a Bibliában? Hogy a sas ugye felszáll a fészkéről, és a fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük a szárnyait, felveszi a fiókáit, és tollain emeli és hordozza őket. Szerintetek miért, tehát a sas miért lebeg a fiókái felett? Miért terjeszti ki felettük a szárnyait? Mit gondoltok? Tessék? Mondjad ott hátul, tessék?
1: Hogy védje őket.
0: Hogy védje. Mitől kell védeni a kicsinyeket? Mitől kell védeni? Tessék? Nagyon ügyes vagy, így van. A másik dolog pedig, hogy felemeli tollain, hátára veszi a fiókáit, és úgy hordozza őket. Miért kell? Miért van erre szükség? Domi?
1: Mert védi a ragadozó állatok.
0: Igen. Igen, védi a ragadozó állatok. De miért emeli fel a kicsinyeit, és miért hordozza szerintetek? Tessék? Nagyon jó, szokják a magast. Tessék? Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát amíg még a repülést tanulják, és lehet, hogy csak egy ideig bírják, de aztán elfáradnak, akkor alájuk száll, felveszi őket, és akkor ott közben meg tudnak pihenni. Na gyerekek, azt olvashattuk, hogy az Isten is ilyen hozzánk. Az Isten is kiterjeszti szárnyait felettünk, mivel mi az ő kicsinyei vagyunk. Még akkor is kicsinyei vagyunk, hogyha már 40 éves felnőttek vagyunk, meg 50 éves felnőttek. És miért kell, hogy kiterjessze az Isten szárnyait felettünk, és védjen bennünket? Mit gondoltok? Mitől kell bennünket? Sátántól kell. Aztán mitől kell még védenie bennünket? Mit gondoltok? Tessék?
1: A ragadozó állatoktól.
0: Hát nagyon sokféle baj leselkedik az emberre, és bennünket is védenie kell az Istennek, és a szárnyait ki kell, hogy terjessze fölöttünk. Tehát nagyon sok minden dologra gondolhatunk. Volt az én életemben, tudjátok, már több olyan, amikor a közlekedésben régen szerettem motorozni, meg jártam autóval, és bizony nagyon sokszor belekerültem olyan helyzetbe, hogy éreztem, hogy csak az Isten óvott meg, adott figyelmességet, vagy tette a másik embert is, a másik autóstársamat is figyelmessé, hogy nem történt baj, hogy nem estünk le az útról, vagy nem koccantunk össze. És akkor eszembe jutott az, hogy igen, az Isten angyalai óvnak bennünket, és az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, hogy ne essen bajunk. Volt egyszer, képzeljétek, egy olyan költözésem, hogy egy ilyen néhány órás költözés volt, és előtte is esett az eső, meg utána is esett, de a költözés időszakában éppen kisütött a nap. És még az a sofőr bácsi is, aki vitt és segített pakolni, ő is megjegyezte, hogy micsoda Istenem van én nekem, azért ez egy érdekes dolog, hogy az Isten ránk így figyel, és így meghallgatja a kérésünket, hogy megoltalmaz az esőt, hogy esőben azért elég nehéz költözködni, nem? Hát ott pakoljuk a dolgokat az autóra, és megázik minden. Az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, és őriz bennünket. De mit gondoltok az, hogy valósul meg, hogy felvesz bennünket és hordoz bennünket az Isten ugyanúgy, mint a sasa fiókáit? Miért kell az embert hordozni meg felvenni? Na, mit gondoltok?
1: Majd meg kell védeni minket a szátántól.
0: Igen, meg kell védeni. De miért kell bennünket hordozni is? Mi emberek, van olyan dolog, amit nem tudunk csinálni? Vagy van olyan dolog, amiben elfáradunk? Mit gondoltok? Jut nektek eszetekbe olyan dolog, amiben kaptatok segítséget az Istentől, mert erőtelenek voltatok hozzá, vagy gyengék voltatok? Valamiben segített az Isten? Na, jut eszetekbe valami? Tessék, ott hátul. Tanulásban. Nagyon ügyes vagy. Voltak konkrét példák az életedben, amikor tapasztaltad ezt? Gyerekek, biztos emlékeztek arra az evangéliumi történetre, amikor Jézushoz úgy tudtak elvinni az emberek egy barátjukat, hogy felvették, megbontották a tetőt, és leengedték Jézus elé. Emlékeztek erre? Miért kellett azt az embert úgy vinni Jézus elé? Mert nem tudott járni, lebénult. És az Isten rendelt embereket. Azok a barátok, azok az Isten segítői eszközei voltak. Hogy vegyék fel, és vigyék oda. És az az ember tudjon Jézussal találkozni, és tudjon meggyógyulni. Voltunk egyszer Erdélyben kirándulni, és az egyik túratársunknak, egy lánynak kificamodott a bokája. Most mi lesz? Azt a lányt hordoznunk kellett az ölünkben, felváltva. Vinni kellett, mert nem tudott járni. Nem hagyhattuk ott, ővele is végig kellett menni az utat, és ezért felváltva fel kellett kapni az ölünkbe, még jó, hogy könnyű volt, és ezért ő is tudott részesülni a kirándulásban. És még egy harmadik esetet is hadd mondjak el nektek, egy gyülekezetben történt, ahol egy néni régóta imádkozott a férjért. Tudjátok, miért imádkozott? Mit kért? A férje régóta alkoholos ember volt, és az egészségét is már nagyon elitta, és régóta imádkozott azért, hogy ez az ember gyógyuljon meg, és az ő férje tudjon leszokni az alkoholról. Azonban már olyan régóta imádkozott ezért, hogy egyszer csak elfogyott már a türelme és az ereje, és azt mondta, hogy úgyse lesz ennek értelme, én ezt nem csinálom tovább. Én már ebben nem hiszek, hogy a férjem meg fog változni. És akkor azt mondták neki a testvére a gyülekezetben, hogy ha te nem imádkozol, akkor mi fogunk imádkozni. És mi kitartunk veled, és mi továbbra is segítünk neked, és hordozzuk ezt a dolgot. És a bácsi már nagyon idős volt, 80 éves volt, amikor letette a poharat. Amikor abba hagyta. Fél évszázadot, 50 évet átívott az életében. És 80 évesen letette a poharat. Mert amikor ez az ember elfáradt már, és azt mondta, hogy én már ebben nem bízom, és én ezt már nem tudom csinálni, akkor az Isten felemelte őt, felvette őt, hordozta őt a hittestvérei által, a többi ember által, hogy de igenis mi segítünk neked, és imádkozunk, és ne adjuk fel, és csináljuk tovább. És megvolt az eredménye. Gyerekek, ne felejtsétek el, hogy ahogy a sas Szeretettel gondoskodik a fiókáiról, szárnyait kiterjeszti felettük, védi őket, és aztán hordozza is őket, hogy tanuljanak repülni, tanuljanak élni. Ugyanígy bánik velünk az Isten. Hát kívánom, hogy sokszor tapasztaljátok ezt az életetekben, hogy így szeret bennünket az Isten. Köszönöm szépen a kedves figyelmeteket, segítségeteket. Kedves gyülekezet, az Efézusi levélből szeretném olvasni az igét a mai alkalmunk alapgondolataként. Pál apostolnak az Efézus belekhez írott levele 4. fejezetéből olvasok. A 25. verstől a 32. versig terjedő részét olvasom az Efézusi levél 4. fejezetének. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki oroz, vagyis lop, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által pecsétet kaptatok a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség, felgerjedés, harag, lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. A felolvasott ige szakasz központi részének én a 30. verset vélem, és szeretném, hogy elsősorban erre irányítanánk a figyelmünket, ahol azt mondja Pál apostol, szeretettel erre kérlel bennünket, hogy mi meg ne szomorítsuk az Istennek ama szent lelkét, aki által mi elpecsételtettünk a teljes váltságnak napjára. Azért olvastam azonban hosszabb részt, hogy ebben az ige szakaszban lássuk, hogy mi mennyi mindennel meg tudjuk szomorítani a szent lelket. Milyen sok dolog kapcsán, milyen sok élethelyzetben, nem csak a felgerjedéssel, nem csak a haraggal, nem csak a lármával. Leginkább ehhez szoktuk kapcsolni ezt a felhívást, hogy a haragvó, felgerjedő, indulatos ember megszomorítja a szent lelket. Azért olvastam hosszabb ige szakaszt, hogy lássuk meg, hogy milyen sok minden egyébben is, és egyébbel is meg tudjuk szomorítani a lelket az életünkben, a saját lelkünkben, tehát mennyi mindent munkálna bennünk a Szentlélek, milyen sok ponton szeretne jót készíteni, jót elvégezni, vajon bennünk társakra talál-e? Megengedőkre talál-e? Nyitott szívű emberekre talál-e? Együttműködőkre talál-e? Vagy pedig ellenálló emberekre talál, akik megszomorítják őt, megszomorítják az ő munkáját és személyét. És ezért mondja azt a 30. versben, mint egy központi kérlelésként, hogy ne szomorítsuk meg, mert mi egy pecsétet kaptunk. Kedves gyülekezet, az Istennek a legfőbb vágya az, hogy az embert hitében, szívében, felismerésében, az Isten iránt megnyíló szeretetében elpecsételje magának. Hogy az ember eljusson az életében egy olyan helyzetbe, hogy ki tudja azt mondani, hogy én most az Istené vagyok. Hogy egy pecsétet hordozok már az életemen, magamon. Az Isten elpecsételt magának. A római levél 5. fejezetének az 5. verse ezt úgy fogalmazza meg, hogy a reménység bennünket nem szégyenít meg, hogy céllal érünk, és ezt a célt el is tudjuk élni, és az Isten dicsősége majd ki fog ábrázolódni rajtunk, és ez nem magunknak köszönhető, hanem a szent lelk formálja ki, és mivel ez a reménység nem szégyenít meg, azért nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a szent lélek által, aki adatott nékünk, ez a pecsét. Ez a pecsét. Az Isten elpecsételt minket magának. De hozzáteszi az apostol, hogy a teljes váltságnak napjára történt ez az elpecsételés. Ez mit jelent? Hát a teljes váltság mi a Bibliában? Római levél 8. fejezetének a 23. verse azt mondja, hogy mi fiak, a lélek zsengéjének birtokosai, várjuk a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Ez a teljes váltság. Amikor Jézus visszatér, a feltámadás és az átváltozás a megváltásnak az utolsó mozzanatát is, cselekményét is elvégzi rajtunk, hogy a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó test halhatatlanságba öltözik, és akkor elnyeletett a halál, és mi már teljesen az istenéi vagyunk. Ez a teljes váltság. Krisztus váltság műve ott fog befejeződni. És kedves gyülekezet, amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten bennünket arra napra pecsételt el, a teljes váltság napjára pecsételt el, ez azt jelenti, hogy az Isten odáig bennünket szeretne elvezetni, azt is meg akarja valósítani. Nem hajótörött, küszködő, elbukó és aztán a végső győzelemről lemondó emberekként szeretne minket látni, hanem odáig elvezetni, hogy az is a miénk legyen. A teljes váltságnak napjára pecsételt el bennünket, és ennek az a nagy bizonysága, hogy megkaptuk a pecsétet. Hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkre, és hogy a Szentlélek a mában is, a jelenben is munkálkodik értünk, és munkálkodik bennünk. Tehát az elpecsételés tulajdonává tett az Istennek, és ha mi nem állunk ellene a léleknek, ha nem szomorítjuk meg a Szent Lelket, akkor már most biztosan tudhatjuk, hogy a végső váltság napjára is az Istenéi lettünk. És nem kérdés, hogy odáig el tudunk jutni, az Isten odáig bennünket elvezet, és az a végső váltság is a miénk lesz majd. Kedves gyülekezet, ennek a hátterén mondja azt az apostol, hogy te ember, aki a Krisztust elfogadtad az életedben, egyetlen egy fontos dolgod legyen, vagy ez legyen a legfontosabb, hogy a Szentlélek munkáját ne hátráltasd, ne állj ellene, ne szomorítsd meg őt. Mert az is csoda, amikor valaki átadja a bűnös életét az Istennek, és azt mondja, hogy én tovább nem járom a magam életét, és már nem állok ellene annak a késztetésnek, aki éveken, évtizedeken keresztül, ahogy a Szentlélek engem késztetett egy más életre. Én már nem állok ennek ellene. Ez csoda. De ezzel még nem értünk be a célba. Ha nekünk ezután is szükségünk van a lélek tanácsára, megtartó erejére, vezetésére, és hogy ezt a lélek el tudja végezni, ehhez az szükséges, hogy mi ne szomorítsuk meg, és ne álljunk ellene, hanem működjünk vele együtt. Kedves gyülekezet, ezen a háttéren érthető az, hogy az Ószövetségben a papokat, a prófétákat és a királyokat miért kenték fel olajjal az ő beiktatásuk és felavatásuk idején. Miért kenték fel olajjal? Az olaj a Bibliában jelent valamit, a Szent Lelket. És ezen keresztül is ők megérthették azt, hogy legalábbis a megértésükben megerősítést kaptak, hogy én akkor leszek jó király, jó proféta és jó pap, ha a Szent Lélek, az Isten lelke ural engem, őriz engem, vezet engem, akkor tudom ezt betölteni. Ez a lehetőség a győzelemre. Ezen a háttéren érthető az, hogy amikor Elízeusnak az Isten felkínálja Illés által, az ő elődje által azt a hatalmas lehetőséget, kérj, amit akarsz, akkor Elízeus tudja, mit kell kérni. A lélek kettős mértékét kérte Elízeus, mert tudta, hogy neki erre szüksége van. Ha csak nyomába szeretne lépni Illésnek, neki kétszer olyan segítségre van szüksége, mint amennyit Illés kapott. Tisztában volt ez az ember azzal, hogy mennyire semmit nem tehet az Isten nélkül. De ez nem elriasztotta őt és megijesztette, hanem azt mondta, hogy akkor adjon az Isten kétszeres segítséget nekem. És megkapta Elízeus? megkapta Elizeus ezt a segítséget. És ezen a háttéren érthető az is, hogy miért bátorított Jézus bennünket arra, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert mindenki, aki kér, az kap, ki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Mert ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jókat adni, mennyivel inkább áld az Isten, tessék, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Mert az Istennek ez a legnagyobb ajándéka. Nem csak Salamonnak adatott az meg is Elizeusnak, hogy kérj, amit akarsz. Nekünk is megadatik. Minden embernek megadatik. Kérj, amit akarsz. Mit kérsz, ember? Amikor az Isten nagy dolgot akar adni, akkor az ő szent lelkét adja nékünk. És mennyire érthetetlen, hogyha az ember úgy él hitben, és úgy akar győzelmet aratni az életében, úgy akar előre jutni arról a bére, és úgy akar megoltalmaztatást nyerni a maga választotta varga betűktől, hogy közben nem ezért imádkozik leginkább. Nem ezért, nem a Szentlélek jelenlétéért, a vele való közösségért imádkozik leginkább. Az Apostolok története című könyv megfogalmazza, hogy Krisztus nem változtatott egyházának tett ígéretén, hogy a szent lelket ma is olyan készséggel kívánja elküldeni, mint ahogy az apostolok korában. Az, hogy a Szentlélek munkája ma nem látható annyira egyháza körében, annak tudható be, hogy nem kérik ezt úgy, ahogy kellene, és azért nem kérik, mert nem értékelik úgy, ahogy értékelhető. És ezért láthatunk sok esetben és sokfelé az Isten egyházában lelki sivárságot, sötétséget, hanyatlást és halált. Ezért. A Szentlélek a legnagyobb ajándék. És az Isten olyan mértékben kívánja ránk árasztani, amilyen értékbértékben éhezzük, szomjazzuk, és befogadni kívánjuk. A Szentlélek azóta, hogy Isten életet teremtett a földünkön, azóta a Szentlélek életet ad, és életet tart fenn. Ilyen értelemben a Szentlélekkel minden embernek van kapcsolata. De az Isten többet szeretne adni. És nem csak a lelkiismeretre hatását szeretné adni a léleknek. Nem csak, amikor tekintünk olyan emberekre, népekre, akik Bibliát, evangéliumot, Jézust megváltott nem ismernek. De a Szentlélek által a lelkiismeret szavát hallják. Ez is nagy dolog. De nekünk az Isten még többet szeretne adni. A Szentlélek Krisztus helyettese. A Szentlélek befogadása Krisztus befogadása. Krisztusnak minden javában részünk lehet, ha a Szentlélek bennünk munkálkodik. Kérhetünk a Szentlélektől sokszor türelmet, sokszor békességet, sokszor bátorságot, sokszor örömöt. A lélek gyümölcsei ezek, és magunktól nem teremhetjük soha. De amikor a lélek bennünk lakozik, mindazt megkaphatjuk, amit az Isten Krisztus által nekünk felkínál, ami Jézus győzelmes életében látható. Testvéreim, mit jelent ezek után az, hogy ne szomorítsuk meg a szent lelket? Néhány példát engedjetek meg, hogy megfogalmazzak ezzel kapcsolatban. A legfontosabb az emberi életben, vagy nem akarok túlozni, fogadjátok inkább úgy, hogy az egyik legfontosabb dolog az életünkben, amit a Szentlélek szeretne bennünk munkálni, az az önvizsgálat. Az önvizsgálatra hívás. De nem ám akármikor, hanem minden nap. Minden nap. Elmulasztani az önvizsgálatot úgy, hogy napok telnek el az életünkben, ez a Szentlélek megszomorítása. Azért, mert a Szentlélek bennünket minden nap önvizsgálatra szeretne hívni. Mit szeretne munkálni bennünk a Szentlélek? Jézus azt mondta, János Evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk, hogy ő elküldi a Szentlélket azért, hogy bennünket elvezéreljen minden igazságra. Milyen igazságról van itt szó? Minél többet tudjunk a Bibliából? Nem. Noha az is fontos. De itt nem erről az igazságról van szó. Amikor a Szentlélek minden igazságra szeretne bennünket elvezetni, akkor az azt jelenti, hogy minden élethelyzetben, mert minden élethelyzet más vagy új lehet, a fejlődést úgy biztosítja számunkra, hogyha mi ebben igaz módon megállunk. Ez már az élet, ez nem egy eszme. Ha igaz módon megállunk. És ez a Szentléleknek a munkája. De igaz módon megállni, vagy az elbukásokból tanulni, ehhez önvizsgálatra van szükség. Az Isten bennünket fejlődő kereszténységre hívott el. Péter, aki megtagadta az ő urát, mert szolgák megkérdezték, hogy ismered-e őt, Péter nem vállalta fel, hogy Jézushoz tartozik. Mi lett ebből a Péterből? Mi lett ebből a félénk emberből? Bátor ember lett. Krisztusért mindenkor kiállni kész ember lett. Krisztusért a megfeszítést, a keresztre feszítést vállalni tudó ember lett. Azért ez elég nagy változás, nem? Lépésről lépésre vezette Pétert az Isten. És ahogy Pétert vezette lépésről lépésre a Szentlélek. És Péter nem szomorította meg a Szentlélket, hanem engedett, amikor őt önvizsgálatra hívta. Ezért a gyáva emberből bátor ember lett. És belőlünk is az Isten mindenfajta gyengeségünket tekintve más embert akar formálni. Győztes embert szeretne formálni. De ehhez mi kell? Ehhez önvizsgálat kell. És hogy mi, tudjátok, gyakoroljuk-e az önvizsgálatot, ez úgy gondolom leginkább az emberi kapcsolatainkban mérhető le. Hogy mi önvizsgálatot gyakorló emberek vagyunk-e? Veszély az a gondolkodásunkban, amikor azt mondjuk, hogy ha valamire a lélek nem késztet bennünket, azt nem kell megcsinálni. Gondoljátok, hogy így van? Vagy lehet, hogy késztet a lélek, csak én nem hallom. Csak én nem értem. Mindaz, ami a Szentírásban leíratott, és előttünk áll, abban nyugodjunk bele, hogy a lélek mindannyiunkat késztetni szeretne. Az Isten, amit megfogalmazott az ő beszédében, ugyanazt szeretné munkálni a lélek által. A 25. és 26. versekben azt olvashattuk, hogy ne hazudjunk egymás ellen, ne hazudjunk az igazság ellen, és le ne menjen a nap a mi haragunkon. Ezt olvassuk. Én úgy gondolom, azt nem vállalnánk magunkra, hogy mi hazug emberek vagyunk. Nem, a hazugság az távol áll tőlünk. Azért annyira becsületes, őszinte emberekké váltunk már az Isten által, hogy mi hazug emberek nem vagyunk. De tessem, hadd kérdezzem, hogy az őszinteség, az igazi nyíltság, annak a szintjén, ahogy a Szentlélek megvilágosítana a szemeinket és a szívünket, éle bennünk, és ezt mi el tudjuk-e fogadni? Nemrégen azt mondta az egyik testvérem egy másik gyülekezetből, hogy oda ment az egyik testvéréhez, és azt mondta, engem annyira bánt ez a helyzet, hogy közöttünk nem az a kapcsolat van, mint régen. Tegyünk valamit ezért. És azt mondta neki a testvére, nem kellünk semmit tenni, nincs semmi baj közöttünk. Szóval nem mondd már, hogy nincs semmi baj. Hát én érzem azt, hogy kerülsz engem. Hát én érzem azt, hogy mi nem olyan szeretett kapcsolat vagyunk, mint régen. Hát már, bocsánat, ezt már nem ő mondta, hanem én teszem hozzá, hogy még a kiskutyus is megérzi azt, hogy szeretem-e vagy nem. Nem ám a másik ember. Azt mondja, én nem tudom tőled ezt elfogadni. Te velem nem beszélsz úgy, nem köszönsz úgy, stb. Stb. Érzem, hogy nem az a kapcsolat. Aztán a testvérünk kényszerítve volt, és le kellett ülni, és meg kellett beszélni, hogy igen, nincs az a kapcsolat. És ez az ember nem volt szabad, hogy ellenálljon a léleknek, és nem volt szabad, hogy megszomorítsa a lelket. Mert olyan is van, amikor valaki kitart ebben, és azt mondja, hogy hát de értsd már meg, hogy nincs semmi problémám veled, és lehet, hogy még össze is vész a másikkal, hogy mit macerálsz engem, mikor semmi problémám veled. Egy másik esetről is hallottam, amikor az egyik testvér megkereste a másikat, és azt mondta, hogy te figyelj csak, le kellene már ülnünk beszélgetni egymással, mert olyan sok dolog feszül közöttünk, amit mi nem tárgyaltunk ki. És azt mondta neki, hogy hát nekem veled semmi problémám nincs, nincs miről beszéljünk. Hát úgy gondolom, ezzel árult el leginkább, hogy van miről, nem? Mert ha hozzám odajön bárki, akkor azt mondom, hogy Hát veled? Hát természetesen. Hát örömmel. Hát bármiről. Hát testvérem vagy, nem? Hát beszéljük meg. És lehet, hogy tényleg nincs semmi, akkor az majd derüljön ki. Azt mondja az ige, ne hazudjunk az igazság ellen, és ne szomorítsuk meg a Szent Lelket, amikor segítene. Volt egy tapasztalatom, amikor felismertette velem a lélek, és úgy éltem meg, hogy szinte ez is csoda, hogy az ember átélhet úgy napokat vagy heteket az életében, ami még súlyosabb, hogy valakivel szemben feszült, vagy valaki úgy nem fér a bögyébe, a bocsánat, hogy így fogalmazok, csak hogy értsétek, tehát, hogy valaki úgy kiszorult a lelkéből, és én is tapasztaltam azt, hogy nem érzem jól magam. Valami miatt nem érzem jól magam. Aztán az Isten elcsendesített és rámutatott arra, hát azért nem érzed jól magad, mert háborogsz, berzenkedsz és elégedetlenkedsz a te lelkedben a másik emberre nézve. Jól van ez így? Most át tudnád te őt ölelni? Vagy meg tudnád mosni a lábát? Vagy kész lennél bármire, hogy megcselekedd érte? És igen, el kellett ezt ismerni, és szembesülni kellett ezzel, hogy én nem szeretem a másik embert. Ez egy veszedelmes helyzet, ez a kárhozat. Uram, ments ki engem ebből. Ments ki engem ebből. És az Isten hatalma kiveszi ezt a mi lelkünkből, és mindent, amit a szívünk szintjén átadunk az Istennek, és engedünk a Szentléleknek, Isten megváltoztat bennünket, és átformál bennünket. Mert mi nem olyan emberek vagyunk, és nem olyan emberek leszünk, ami a saját erőnkből telik, hanem amire a lélek elvezet, és amivé akarunk válni, és amire nézve odállunk az Isten mellé, és letesszük, és azt mondjuk, hogy Uram, bennünket ilyen emberré formálj. Kedves gyülekezet, a Szentlélek bennünket a 32. versre emlékeztetve fog késztetni mindig. És a 32. versben pedig azt olvashattuk, hogy legyünk jóságosak, legyünk irgalmasak, engedjünk meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megengedett nekünk a Krisztusban. A lélek erre hivatkozva fog bennünket önvizsgálatra késztetni. Engedünk-e neki? Vagy megszomorítjuk őt? És azt mondjuk, hogy nem kell ezzel annyit foglalni. Mit kell annyit lelkizni? A kereszténységnek nem kenyere a lelkizés. Jól el vagyunk egymással a gyülekezetben. Igaz, hogy van, akit megölelek, van, akit meg valahogy elkerülgetek. De azért nem kell ezzel annyira foglalkozni. A Szentlélek azt mondja, hogy kell. Mert nem lehet ember, akit te ne tudnál szeretni. Nem lehet ember, akiben ne látnád az elveszett bűnös ember, akire irgalomra kell mozduljon a lelked. És nem tűrhetsz meg semmit, ami Sátántól eredne, és ami a szeretetlenségben ő tartana téged. Kedves gyülekezet, a Szentlélek azonban nem csak a bűnt felismerni segít bennünket, hanem szeretné azt is megmutatni az életünkben, és úgy újból és újból visszatér, és újból megszólít, hogy én vajon a helyemen vagyok-e az életemben. Helyemen vagyok-e az életemben a munkáimat, a szolgálimat, a tevékenységemet, az időfelhasználásomat illetően, annak értelmében és annak tükrében, hogy az Isten szeretné. Helyemen vagyok-e? Az Isten bennünket a lélek által vezetni szeretne. Én mindig megdöbbenek, és önvizsgálatra kényszerülök, amikor a római levél igéire gondolok, ahogy a 8. fejezet 14. versében azt olvashatjuk, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ebből az következik, hogy akiket nem vezérel, azok nem az Istennek fiai. Ugye ebből ez következik. Miben szeretne, mit gondoltok, vezetni bennünket a lélek? Miben? Mindenben? Azt hiszem, példabeszédek könyve 3. fejezete megadja erre a választ. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál, és akkor minden te utadban megismered őt. Az Isten ezt szeretné. Minden te utadban megismered az Istent. Mindenben. Legapróbb dolgokban is. Sokan vagytok ugye, akik autót vezettek. kerülnétek ki mondjuk egy buszt, és éreztek egy késztetés, hogy most ne előzz, mert valaki lehet, hogy ki fog lépni. Tapasztaltatok ilyet? És nem előztél, és valaki kilépett. Egyszerű, a legalapvetőbb dolgokban. Mennyit költs egy cipőre? Ez minőség is legyen, de megvehető is legyen. Nemrégen voltam látogatni, és valaki megosztotta velem az egész életének a problémáját, baját, és biztos ismeritek azt az érzést, hogy hű, most mit segítsek? Uram, most mit adjak ennek az embernek? És az Isten adott gondolatot, hogy milyen könyvet adjak, milyen CD-t adjak, és amikor ezt elolvasta, meg aztán hallgatta, akkor azt mondta, hogy te eltaláltad, mi kell nekem. Mondom, én nem találtam el. Én nem tudom, hogy neked mi kell. Én nem tudjuk a másik embernek mi kell. De az Isten tudja. Az Isten ad tanácsot és ad vezetést, hogy mi ebben tudjunk segíteni másoknak. Aztán egy másik dolog, tapasztaltam az életemben, hogy volt egy bizonyos helyzetben, egy költözés kapcsán egy egyértelmű vezetés. De az a vezetés az olyan volt, hogy imára nem jött semmi, imára nem jött semmi, aztán egyszer csak az imára jön egy olyan válasz az Istentől, hogy mint amikor kigyulladnak a reflektorok, és látod, hogy ez az út. És nincs kétség. Ez az út, és ezt kell cselekedni. Igen ám, de az történt, hogy én ebből éltem, és hát nyilván jó élni a tapasztalatainkból, és jó visszagondolni arra, hogy az Isten segített és lehajolt hozzám az ő emberéhez, és aztán jött egy következő ugyanolyan élethelyzet, és azt hittem, hogy az Isten most ugyanígy fog engem vezetni. Az ember azt várta, hogy amit az Isten egyszer megmutatott ilyen úton módon, vezetést és bátorítást adott ilyen úton módon, akkor én most nyugodtan várhatok, mert az Isten ugyanilyen úton módon fog majd vezetést adni. Szerintetek, ha ezt adná az Isten, az nekünk javunkra lenne? Abban semmiféle fejlődés nem lenne az életünkben. Egyszerűen lélek nélküli, gondolkodás nélküli, fejlődést nélkülöző emberek lennénk, és az Isten másképp is tud szólni, ami ebben a helyzetben számomra nyilvánvalóvá vált, hogy ne én szabjam meg az Istennek, hogy engem mindig ugyanúgy vezessen. És mindig ugyanolyan módon adjon értésemre és tudtomra valamit. Hanem az Isten engedelmességet vár. És az engedelmesség, a teljes szívből megnyílás az Isten előtt meg tudja ragadni azt a másfajta isteni vezetést is. Tehát belekerültem ebbe az újabb helyzetbe, és akkor megint azt vártam, hogy Uram, szólj, és adj nekem jelt, és add nekem ugyanazt a jelt, mert az én lelkemnek erre van szüksége, mert ha ezt nem adod, aki nem merek lépni. És az Isten nem adta azt a jelt. És hiába kértem, nem adta, viszont adott mást. Adott mást. Azt adta ebben az időben, hogy kezembe került egy reggeli áhítatos könyv, és megfogalmazta ott, ezekben a vívódásos napjaimban, megfogalmazta, hogy az Isten nem szeretne bennünket ugyanúgy és ugyanúgy vezetni, hanem az engedelmességet kéri, és nekünk nem szabad, hogy azokra a mankókra építsünk és nehezedjünk, hogy ami a múltban volt, az biztos, hogy ma is így lesz, mert mi ugyanazt szeretnénk átélni, és ugyanolyan érzéseket szeretnénk elnyerni. Ezt így, ahogy van, megfogalmazta, és akkor azt mondtam, ez a válasz. Sokszor az Isten a belátásunkat kéri, a felismerésünket kéri, és nem akarja kiszolgálni abból a hitetlenségből származó igényünket, hogy adj jelt nékünk, mert a zsidók is csináltak ilyet, és minél több jelt kaptak, annál hitetlenebbé váltak. Nekünk nem mindig a jelre van szükségünk, hanem azt mondja az ige, hogy meggondolás őrködjék feletted, és értelem őrizzen. És amikor már beláttál valamit, hogy az kötelességed, akkor ne jelt kéreges. És akkor ne régi, sztereotíp módon várd az Istentől a régi mintára és a régi formára újra ugyanazt. Utólag nagyon hálás vagyok ezért, hogy az Isten tanított erre, és biztos, hogy van is szükségem a későbbiekben, hogy ne régi tapasztalatokból éljek ilyen értelemben. Világos, azt mondja a Biblia, el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, áldjad én lelkem az Urat. Emlékezzünk azokra a szabadításokra, amiket kaptunk. De nem fognak ismétlődni a helyzetek. És az Isten nem ugyanúgy fog bennünket vezetni. Az Isten engedelmességet vár. Szeretné az Isten megmutatni a tevékenységünket is, hiszen ha mi az Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy az Istennek lelke vezérel bennünket, és megmutatni ezt mindenféle foglalatosságunkban, és megmutatni a szolgálatunkban is. A bizonyságtétel azt mondja, hogy amennyire biztosan megvan a helyünk a mennyben, ismeritek ezt a részt? Hogy folytatódik? Annyira biztos, hogy megvan az Istentől készített feladatunk itt a Földön. Tessék, mi tudunk erről? Látjuk ezt? Értjük ezt? El tudtuk fogadni? Be tudjuk tölteni? Engedünk a Szent Léleknek, amikor erre rávezetne? Vagy pedig megszomorítjuk a Szent Lelket? A látásban járás megszomorítja a lelket. Sokszor helyünket, munkánkat, foglalkozásunkat, időtöltésünket illetően könnyen döntünk, könnyen határozunk, pedig azt mondja a Szentírás, hogy hitben járjunk és ne látásban. Sokszor lehetetlennek tűnő utakra nem merjük rátenni a lábunkra, tudjátok miért? Mert emberileg azt látjuk, hogy nem lehet és nem fog menni. Biztos? Biztos? Péter, amikor kivetette a hálót Jézus parancsára, akkor szembe kellett menni a logikával és a korábbi tapasztalatokkal? Szembe kellett menni, nem? Egész éjjel nem fogtak semmit tudnélik. Mégis Jézus akkor mondott valamit. Neked ezt meg kell tenned. Félre a logikával, félre az emberi tapasztalatokkal, félre az emberi félelmeiddel, neked ezt tenned kell. Testvéreim, a Szent Lélek így szeretne bennünket vezetni. És azt mondja, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Lelket, hogy erre mi nem figyelünk, vagy nem fogadjuk el. De az Isten munkálkodik ért.

ilyen eredmény született. A másik dolog, amiről engedjétek meg, hogy beszéljek, ez pedig a lélek szeretne bennünket lecsendesíteni. Ez nem kis feladatám a mai világban. Lecsendesíteni az embert egy ilyen szaladós, rohanós, semmire nincs időm világban. Az ige, amit idéznék Jakab levelében, azt mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Mit jelent ez? Vannak helyzetek, ahol gyorsnak kell lennem a hallásra, hogy meghalljam a Szentlélek mit mond, és késedelmesek a szólásra, mert lehet, hogy az indulatom vinne, és én szólnék, csak éppen fű nem fog teremni ott, ahol én szólni fogok. Ott meg lesz jócskán majd a baj. Mennyi kárt okozott az emberi világban a meggondolatlan beszéd? A bizonyságtétel azt mondja, hogy helyre nem hozható károkat okozott meggondolatlan beszéd. Így olvashattuk a 29. versében, Efézusi Levél 4. fejezetének 29. versében, hogy semmi rothadt beszéd szátokból ki ne menjen. Hogy a beszédünkben legyünk meggondoltak, megfoltoltak. Voltatok már így családban, vagy az emberi kapcsolataitokban, amikor szinte éreztetek késztetést, hogy most ezt ne mond, vagy ne így mond, vagy nem jött még el az ideje, és ne mond. És az ember nem hallgatott rá, és kimondom. Na aztán utána a jövő és az eredmény kit igazolt, nem engem, hanem az Isten szelíd és kedves kérlelését. Milyen jó lett volna, ha nem mondod, mert fölgyújtottad a házat, tudnillik. Mert két ember szembe került egymással, két ember eltávolodott egymástól, megvan a baj, megvan a háborúság. És milyen nagy ajándék, milyen nagy áldás, amikor csendességben meg tudjuk hallani, meg tudjuk ragadni, és el is tudjuk fogadni a lélek késztetését, hogy te ezt most ne mondd, mert ezzel kárt teszel. És aztán majd máskor megnyitja az Isten annak az útját, hogy mi beszéljünk valamiről, mert nyilván nem letakarásáról van szó a problémáknak és az elfelejtéséről. Ide szeretném sorolni azt a fajta beszédet, ami a másikra nem figyel. Nagyon sokszor tetten értem magamat is ezen, és megfigyeltem másoknál is. Van olyan beszédünk, kedves gyülekezet, ami nem abból táplálkozik, hogy az embernek mire van szüksége, hanem én mit akarok elmondani. És arra figyelek, hogy én azt elmondjam. Arra, hogy azt jól megfogalmazzam, arra, hogy az szép legyen, arra, hogy abból semmi ne hiányozzék, de hogy a másiknak erre szüksége van-e, az egy más kérdés. Testvérem, ez a más kérdés legyen a legnagyobb kérdés. Figyelni az emberek szükségleteit. Jézus Krisztusról azt olvashatjuk, hogy éberen figyelte mások szükségleteit. És amikor látta azt, hogy valakinek milyen helyzetben van, és mire van szüksége, és mit szóljon, akkor szólt, és úgy szólt. Jézus ezt motiválta, és ezt vezette. Ezt a vezetést is vegyük el a Szentlélektől. Ne az legyen nekünk feltétlenül a legnagyobb dolog, hogy van nekünk valamink, és azt át kell adni. Ez fontos. De nem mindegy, hogy mikor. Nem mindegy, hogy kinek, és nem mindegy, hogy hogyan. Hanem mi az, amivel én építek, és mi az, amivel én ártok. Lehet, hogy nagyon jót mondok, de ha nem jókor, akkor ártottam. Bár csak nálunk is, mint megváltónknál, Krisztusnál, ilyen lenne a sorrend. Figyelni az emberekre. Meglátni, felismerni, hogy most nekik mi kell, és azt mondani, és azt adni. És zárásul, végezetül szeretnék arról beszélni, hogy a Szentlélek vigasztal minket. János Evangélium a 16. fejezetében Jézus azt mondta, hogy a Szent Lelket ő elküldi úgy, mint vigasztalót. Jaj, de jó, hogy valaki vigasztal bennünket. Tudtok ti olyanról, hogy a vigasztalót visszautasítja valaki? A vigasztalást visszautasítja valaki, és megszomorítja a Szent Lelket? Tudtok ilyenről? Pedig van ám. Pedig van. Kedves gyülekezet, amikor a magunkat sajnáló kesergés vesz rajtunk erőt, akkor mi könnyen meg tudjuk ám a Szent Lelket szomorítani.
amikor közelít hozzánk a Szentlélek, és azt mondja, hogy ne csüggedj el.

el, és ne keseredj. Más dolog csüggedezni, és más dolog elcsüggedni. Nem? Más dolog kétségeskedni, meg kétségbe esni. És amikor ugye a világ fájdalmait magunkra vesszük, mert ismerjük ez is milyen, hogy most minden fájdalom az enyém, akkor jön a Szentlélek, és próbál bennünket vigasztalni, és ad gondolatokat. Ad például ilyen gondolatokat, hogy hát a Jóisten szeret téged most is, és tud erről a helyzetről, amiben te vagy. Ezt lehet, hogy adja neked közvetlenül, vagy adja valaki más által, testvéred által, vagy társad által. Az Isten tud erről a helyzetről. Erőt fog adni neked. Ha valaki megbántott téged, lehet, hogy ez nem is szándékos. Ha megbántott, sokkal inkább ő a vesztes, és nem te, akit megbántottak. És egyébként is, ki vagyok én ember, hogy én mindig a jót érdemelném, hogy engem senki ne bántson már. Ugye a megsértődő ember erre kevésbé szokott gondolni. És testvéreim, hogyha mi a léleknek, amikor így jön, közelít hozzánk, hogy te most ne add fel ezt, és ne terülj el, és állj fel, mert neked tovább kell menned. És ha az ember itt elkezdi magát sajnáltatni, akkor a Szent Lelket megszomorítottuk. Akkor a Szent Lelket elűztük. Akkor a Szent Lélek nem tudott bennünket meggyógyítani. Tehát még erre a helyzetre is érvényes az, amit a Biblia így mond, hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert a Szentlélek előtt, még amikor vigasztalni, gyógyítani akar, akkor is meg tudjuk keményíteni. Ne tegyük ezt. Vigasztalásként éltem meg azt is az életemben a közelmúltban, hogy vannak a szeretteink körében olyan emberek, és olyan bajokkal küzdő és mélységben lévő emberek, akikért próbáltam tenni sok mindent a magam részéről, és rájöttem arra, hogy én már nem tudok mit csinálni. És akkor a Szentlélek azzal próbált vigasztalni, hogy valamit még tehetsz értük, könyörög értük továbbra is. Mert ez nem olyan kis dolog. Ez nem semmi dolog. Úgy gondolom, amikor lemondunk mi egy emberről, lemondunk valakinek a megváltozásáról, vagy valakinek a gödörből való kiemelkedéséről, és azért mondunk le, mert mi már nem tudunk érte többet tenni, akkor ezzel is megszomoríthatjuk a Szentlelket, mert a Szentlélek jön és vigasztal, és azt mondja, hogy az Istennek még sok útja lehet. Az Istennek még sok útja lehet, hogy valakit kimentsen a bajból. És az egyik ilyen eset egy régóta tartó dohányzás, amiben kérlelés, próbálkozás, sokszori kudarc, több évtizedes megkötözöttség, és maradt az ima. Urunk, mi nem szeretnénk erről lemondani. Segíts ki ebből. És az Isten egy olyan úton segítette ki azt a valakit, hogy egy másik jellegű betegsége is megerősödött, elment az orvoshoz, szembesült azzal, hogy mire van szó, mi minden forog kockán, hogy ő most megszabadul, vagy nem szabadul meg, megkapta az emberi segítséget sok oldalról, és letette a cigarettát. És testvéreim, mit mond a szeretetről az ige? Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Még akkor is, ha ő ebben semmit nem tudott csinálni. Még akkor is, hogyha az Isten megmutatta, hogy látod, milyen gyenge és tehetetlen ember vagy, semmit nem tudsz érte tenni, de imádkozni tudsz. És az Isten elküldi az ő szabadítását. Lehet, hogy teljesen más úton és más formában elküldi. Egy másik eset, ahol az apa és a lánya egymástól távol kerültek, és próbált az ember itt is segíteni, ott is segíteni, maradt az ima, és az Isten olyan úton segített, más ember által, nem általam. Én nem tudtam értük tenni. Ez engem az Isten nem tudott felhasználni. Maradt az ima, maradt a könyörgés, de egy másik embert fel tudta használni, hogy ott egy olyan találkozás legyen hosszú idő után, egy olyan megbékélés, ahol egymás nyakába tudnak esni, és zokogni tudnak, hogy miért alakult ez így. És az ember átéli ezeket a csodákat az életében, és átéli így a Szentlélek munkáját, aki vigasztalóként jön az életünkben, és megmutatja azt, hogy itt vagyok, és lehet, hogy másképp segítek, mint gondolnád. Más úton nyúlok hozzá egy problémához, mint a sejtenéd. Az se baj, ha te ebből kimaradsz.
de tartsál ki a hitben, a reménységben, mert az Isten megmutatja az utat. A Szentlélek vigasztalása ezt is jelenti. És testvéreim, én azzal szeretném zárni ezt a mostani ige tanulmányt, hogy amit sok ember talán félreért a Bibliában, az az elhangzottak hátterén érthető. Amikor a Filippi levélben azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel töltsük a jövevénységünk idejét, mert Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt, akkor ez azt jelenti, hogy a Szentlélek minden napunkra és minden helyzetünkre nézve elkészítetett, mint mennyei segítő, mint aki által maga Krisztus van jelen. És hogyha a Szentlélek az, aki az akarást is és a véghezvitelt is munkálja bennünk, akkor azért mondja, hogy félelemmel töltsük jövevénységünk idejét, hogy ne rontsuk el. És ne álljunk ellene. Nekünk elfogadni kell. Bennünket az Isten elfogadásra hívott, ahol naponta szeretné, ha megújítanánk a szeretett szövetségünket ővele az engedelmesség útjain. Az Isten erre vár. És akkor csodákat fog tenni az életünkben. Engedjünk a Szentléleknek, ne szomorítsuk meg. Elpecsételt bennünket a végső váltság napjára, az övéi vagyunk, elvezet bennünket oda. De akkor féljünk is. Ezt jelentse a félelem, hogy én nem akarok, Uram, más utakra térni. Én nem akarok ellened állni. Én nem akarok süket lenni és vak lenni a te útjaidra, hanem szeretnélek megérteni téged és engedni neked. Az Isten adjon ebben megtartást és győzelmet kívánom mindannyiunknak. Amen. Édesatyán, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. És köszönjük azt neked, hogy te kitartottál értünk, és melyikünk mennyi időn át, több-kevesebb időn át, ahogy ellenálltunk neked, és várattunk téged. A te szereteted kitartott értünk, míg el nem jutottunk oda a te segítségeddel, hogy ne álljunk ellened, és fogadjunk el téged. És te birtokba tudtad venni a mi szívünket. Te fel tudtad velünk ismertetni azt, hogy hogy szeretsz, hogy Krisztust adtad értünk, és új életre hívsz bennünket. Köszönjük, hogy pecsétet kaptunk. De köszönjük a te ígéreteidet is, hogy ez a pecsét a teljes váltságnak napjára szól, illetve addig szeretnél lelked által bennünk munkálkodni, és oda elvezetni, és a gonosz ellenségeskedését megtörni, attól bennünket megvédeni, megoltalmazni. Kérünk, Urunk, hogy amiről énekelhettünk is, hogy a te gondviselésed az mindent elkészített, mindent elrendelt a mi életünkre nézve. Segíts, hogy ne álljunk ellene, ne szomorítsuk meg a te lelkedet, hanem engedjük, hogy a megszentelés, a megjobbítás, a felemelés, a vezetés, az önvizsgálatra hívás, a bátorítás és a vigasztalás munkáját el tudja bennünk végezni. Segíts, ezt el tudjuk fogadni, hogy ahogy naponta bennünket engedelmességre hívsz, tudjunk tényleg engedni neked. Kérünk téged, hogy legyünk ezáltal, ennek útján, ennek folyamata által megtartott emberek általad. Köszönjük lelked drága munkáját, hogy nem hagy magunkra, hanem velünk van, és mindvégig kísér bennünket. Segíts, édesatyánk, hogy általa megtartott, megszentelt embereid lehessünk. Jézusunk érdeméért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Amen.

Kálnoki László, tanács halaknak. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Kiderül néhány perc alatt, ha létek, vagy csalétek. Egy régi mondás szerint nem az igazság maga nehéz, hanem az elfogadtatása nehéz. Mert mi nem igaz emberek vagyunk. Az igazság nem bennünk van. És ha kívülünk van az igazság, az mindig egy bizonyos ellenállásba ütközik. Nem akarjuk elfogadni, nem akarjuk túl gyorsan elfogadni. Persze ez szép dolog is lehet, hogy valaminek utána nézzünk, utána járunk, de sokszor alapelvi dolog, hogy a hazug ember szembeáll az igazsággal. És ezért hazugságokkal sokkal könnyebben meghódíthatók az emberek. Megint csak egy régi mondást idézek, ha világ azt akarja, hogy csapjuk be, hát csapjuk be. És ez folyik szinte minden nap. Az emberek azt akarják, hogy becsapják őket, és egy óriási gépezet működik, hogy valóban be is csapják őket. És erről szól Kálnoki László rövid négy sorosa. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Ó, hány költő hasonlította már az embert a halakhoz? Hányan és hányan hivatkoztak erre, hogy sokszor az ember is olyan, hogy csak úszik a vízben, csak él az életben, és egyszer csak egy háló gyorsan kifogja. Maga Salamon, bölcs Salamon is erre hivatkozik a Prédikátor könyvében, amikor azt mondja, hogy mint a halak megfogatnak a hálóban, és a madarak megfogatnak a tőrben, úgy fogatnak meg az emberek fia is a gonosz idején, mely eljön rájuk hirtelenséggel. A halak nem tudnak gondolkodni, a madarak nem tudnak ügyelni, és a háló és a tőr rögtön elfogja őket. Miért? Mert nem gondolkoznak, nem készülnek a jövőre. Most már ezt az emberekről mondom. Mi az emberi életben a legfélelmetesebb? Ha nem gondolkozunk, ha nem futtatjuk végig gondolkodásunkban azt, amit a gondolkodás csodálatos módon tud, hogy a gondolkodás előre lát, ha nem gondolkozunk, sőt, nem gondolunk valamit végig, akkor jönnek élethelyzetek, jön a gonosznak ideje, és hogy a halak a hálóban, a madarak a tőrben találják magukat. Nem csak Salamon, hanem a magyar költészet bizonyos művei is beszélnek erről. A fiatal Pilinszky János is ezzel a verssel lépett fel, az első kötete élére ezt a verset helyezte, halak a hálóban. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Kiderül néhány perc alatt, halétek, vagy csalétek. Humoros vers, a költő a magyar nyelvben jelenlévő szójátékra épít, a halétek, vagy csalétek. Nehéz lenne ezt a verset tehát más nyelvre lefordítani. De túl ezen a szójátékon az előző sor is figyelmet érdemel. Kiderül néhány perc alatt, halétek vagy csalétek. Vagyis csak egy kicsit kellene várni, csak egy kicsit kellene utána járni, csak egy kicsit kellene óvatosabbnak lenni, csak egy kicsit kellene gondolkodni, és az eszünket magunkhoz venni. És akkor már is láthatnánk azt, hogy miről van szó. De sokszor az emberek szeretnek becsapottak lenni, aztán jön az illúzióvesztés, a kiábrándulás, a megkeseredés, és ez bizonyos mennyiségben olyan tömegnyivé válik, ez bizonyos mennyiségben olyan óriási hordalékot halmoz fel, hogy az ember már ki sem látszik alóla. Ezért jó, hogyha modern magyar költészet jeles képviselőinek, Kálnoki Lászlónak ezt a versét, szinte megjegyezzük. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Kiderül néhány perc alatt, halétek vagy csalétek.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Azt a feladatot kaptam, hogy a Bibliakörről, a Bibliakör vezetéséről szóljak, de hadd kezdjem azzal, hogy hadd kérdezzem meg, hogy a jelenlevők közül ki az, aki rendszeresen résztvevője egy Bibliakörnek. Köszönöm. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki rendszeresen vezet Bibliakört. Köszönöm szépen. Hadd bátorítsam azokat, akik nem résztvevői, hogy vegyenek részt és vezessenek majd Bibliaköröket. Azzal szeretném a gondolatmenetünket elindítani, hogy ahogyan gondolkoztam a Bibliában, egy példát találtam arra, amit tulajdonképpen Bibliakörnek nevezünk. Esdrás korában volt egy olyan alkalom, amikor a törvényből felolvastak, és azt olvassuk, hogy utána tanítók beszéltek világosan a törvényről, és a nép megértette a hallottakat. Amikor pedig a bizonyságtételeket néztem meg, hogy hol találunk példát vagy utalást Bibliakörökre, akkor egy nagyon fontos bizonyságtétel jutott eszembe, amit tudatosan el is kezdtünk alkalmazni néhány évvel ezelőtt a táborokban. A bizonyságtételek 6. kötetéből szeretnék két részletet felolvasni. Ebben a fordításban így hangzik, hogy kevesebb szentbeszédet, több tanítást, a 87. oldalon van. Másként úgy találhatjuk meg, hogy kevesebb igehirdetést, több tanítást. Ez a címe. És a tábori összejövetelek kapcsán szól a csoportos bibliatanulmányozás kérdéséről. Ezt szeretném felolvasni. Kevesebb igehirdetésre és több tanításra van szükség. Vannak, akik több határozott világosságot kívánnak, mint amit az ige hirdetésekben hallanak. Másoknak több időre van szükségük, hogy megemészszék a hirdetett tételeket, gondolatokat. Ha kissé érthetőbbé tudnánk tenni számukra az igazságot, akkor fel tudnák fogni, megragadnák, s olyan lenne az, mint a biztos helyre vert szög. Tudtomra adták, hogy a tábori összejöveteleinknek érdekesebbé és eredményesebbé kell válnia. Ahogyan közeledünk a véghez, láttam, hogy kevesebb lesz az ige hirdetés, és többet tanulmányozzák majd a Bibliát. Kis csoportok gyűlnek majd össze mindenfelé a táborhelyen, Bibliával a kezükben, s más-más munkás vezeti majd őket a kötetlen, megbeszélésszerű szentírás tanulmányozásban. Elfelejtettem a feladatot elmondani. Lehet, hogy majd újraolvasok egy szakaszt. Az lesz a kérésem, hogy próbáljuk meg összegyűjteni a bibliaköri módszernek az előnyeit. Jó, tehát talán egy szakaszt újraolvasok emiatt. Kérlek benneteket, hogy így hallgassátok majd, hogy próbáljuk meg tételesen összegyűjteni, hogy milyen előnyei vannak a bibliaköri alkalomnak, módszernek. Tehát akkor egy szakaszt még egyszer elolvasok. Kevesebb ige hirdetésre és több tanításra van szükség. Vannak, akik több határozott világosságot kívánnak, mint amit az ige hirdetésben hallanak. Másoknak több időre van szükségük, hogy megemészszék a hirdetett tételeket. Ha kissé érthetőbbé tudnánk tenni számukra az igazságot, akkor fel tudnák fogni, megragadnák, s olyan lenne az, mint a biztos helyre vert szög. Tudtomra adták, hogy tábori összejöveteleinknek érdekesebbé és eredményesebbé kell válniuk. Ahogyan közeledünk a véghez, láttam, hogy kevesebb lesz az ige hirdetés, és többet tanulmányozzák majd a Bibliát. Kis csoportok gyűlnek majd össze mindenfelé a táborhelyen, Bibliával a kezükben, s más-más munkás vezeti majd őket a kötetlen, megbeszélésszerű szentírás tanulmányozásban. Ez volt Krisztus módszere. Amikor a tanítványokat tanította, ha nagy tömeg gyűlt a megváltó köré, akkor a sokassággal együtt tanította a tanítványokat. A beszéd után a tanítványok elvegyültek a tömegben, elismételték Krisztus tanítását. A hallgatók gyakran rosszul alkalmazták Krisztus szavait, a tanítványok idézték a Szentírás tanítását, és azt, amit Krisztus tanított az írásokról. A gyakorlati vallásosságra való tanításban kevesebb kioktatás kell, s több tapintat. Azt a tényt kell az emberek elméjébe vésni, hogy Krisztus üdvösséget jelent annak, aki hisz benne. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Magasztos tárgyak ezek, amelyeken az örömhír szolgája elidőzhet. És ezt a szakaszt megelőzően kicsit korábban, a 68. 69. oldalon is találunk egy részletet, ennek a címe Bibliaórák. Amikor csak lehetséges, minden ige hirdetést kövessen Bibliaóra. Így gyakorlatilag alkalmazhatjuk a hallottakat, a hallgatók kérdéseket tehetnek föl, és bevéshetjük az emlékezetükbe a helyes gondolatokat. Több időt kellene szentelnünk az emberek nevelésére, s alkalmat nyújtani nekik, hogy kifejezzék gondolataikat. Tanításra van szükségük, sort sor után, elvet elv után. Szervezzünk külön összejöveteleket azok számára, akikben fölébredt az érdeklődés a hallott igazság iránt, s tanításra van szükségük. Hívjuk meg ide az embereket, s nyújtsunk lehetőséget mind a hívőknek, mind a hitetleneknek, hogy kérdéseket tegyenek föl a homályosabb pontokról. Adjatok nekik alkalmat, hogy megfogalmazzák, nyilvánvalóvá tegyék bizonytalanságaikat, mert lesz bennük ilyen is. Minden ige hirdetésünkben és Biblia tanulmányunkban félreérthetetlenül hirdetnünk kell, hogy a hit és tanítás minden pontján mi csakis a világos, így szól az Úrra támaszkodunk. Ez volt Krisztus módszere is. Miután szólt az emberekhez, kérdéseket vetettek föl a hallottak értelméről. Akik alázatosan keresték az igazságot, azoknak mindig készségesen megmagyarázta szavait. Mégse bátorította a bírálgatást és gáncsoskodást, ezért mi se tegyük. Ha valaki kihívóan feszegeti a tanítás kétségbevont pontjait, mondjátok meg neki, hogy nem ez az összejövetel célja. Ha valamely kérdésre válaszoltok, bizonyosodjatok meg afelől, hogy hallgatóitok belátják és elismerik, hogy megfeleltetek a kérdésükre. Ne ejtsetek el kérdéseket azzal a kéréssel, hogy más alkalommal vessék föl újra. Tapontsátok ki utatokat lépésről lépésre, hogy tudjátok, mire jutottatok. Az ilyen összejöveteleken azok, akik már megértették az üzenetet, kérdéseket vethetnek föl, melyek világot vetnek az igazság egyes pontjaira. Némelyek azonban nem elég okosak ezek ehhez, ha valaki olyan kérdéseket vet föl, amelyek csak megzavarják az emberek gondolatait, és elvetik bennük a kételkedés magvait, azoknak mondjuk meg, hogy tartózkodjanak a kérdések felvetésétől. Tanuljuk meg, mikor szóljunk és mikor hallgassunk, tanuljunk meg elvetni az hit magvait, és világosságot árasztani, ne sötétséget. Hát ezt a gondolatot úgy gondoltam, hogy mindenképpen felolvasom, hogy álljon előttünk, hiszen gyakorlatilag ez a Biblia köri munkának az alapelve, ahogyan a bizonyságtételekben találjuk. És ugye, ahogy a bizonyságtétel rámutatott, ezt az alapelvet követte Krisztus a módszerében, még ha ez nekünk az igéből nem is jön annyira látványosan ki, hogy egyértelmű legyen számunkra. Megfogalmazhatnám úgy is, hogy a kérdés úgy szól, hogy előadás vagy bibliakör. Melyik a szükségesebb, melyik a jobb, melyik a hasznosabb? És én úgy fogalmaznám meg, hogy előadás és bibliakör. Vannak témák, amikor hasznos lehet megtartani egy ige hirdetésben, egy előadásban egy témát kereken összegezve, de ha nem követi bibliaóra, akkor fele annyira sem tudják megragadni az emberek, mint hogyha követi. Próbáljuk meg akkor összeszedni, hogy miért előnyös a bibliakör, ha jó, miért lehet hasznos a hallgatók számára a bibliaköri munka. Kérlek benneteket, hogy amire felfigyeltetek, adjuk most össze, szedjük össze. Kinek mi tűnt fel a felolvasott szakaszokból?
1: Kevesebb ige hirdetés, több tanítás, kis csoportokba tanulmányozni a Bibliát, kevesebb kioktatás, több tapintat,
2: stb. Kötetlen, megbeszélésszerű, érthetőbb, érdekesebb, eredményesebb. Egyéni szükségleteket jobban figyelembe veszi, mert van, akinek több mélyebb magyarázat kell, mások pedig lassabban értik meg, és így tehát a bibliakör alatt lehetőség van arra, hogy mindenki saját magára, saját életére alkalmazza.
0: sokkal közelebb van a szükségletekhez, és sokkal inkább tudjuk segíteni az előrehaladást. Köszönöm.
3: Vallásosság említésén két éve volt a beszélgetés. Egy érdekes megfogalmazás volt, hogy azzal kezdődött, hogy több határozott igazság. Nem tudom, ez hogy fordítja át az eredeti szöveg, ezt követően vissza, hogy talán egyértelműen
0: igen. Lehetőség van megmagyarázni, nem? Elmondta? Valaki jelentkezett még itt? Laci?
4: Gyakorolni a gondolatok kifejezését, formázását, és talán a kis csoportból adódóan a közösség, élő közösség megélése.
0: Igen, köszönöm, Évi.
5: Én azt tenném még hozzá, hogy alkalom ez az együtt munkálkodásra is, ugyanis a hallgatóság nem úgy tud bekapcsolódni, hogy azért tesz fel kérdést, hogy azok az emberek, akik nem ismerik az igazságot, valamilyen ponton fényt gyújtsanak a fejükre. És nem ez rendkívül fontos.
0: Tehát együtt munkálkodás a Bibliakör vezetőjével azok részéről, akik ismerik az üzenetet, akik már előrébb járnak, ha jól kérdeznek, vagy ha bölcsen szólnak hozzá, hiszen egy Bibliakörön erre is lehetőség van. Nagyon szépen köszönöm. Tessék!
6: A Bibliakörben aktív részese lesz a tanulmányozásban valaki, így egy frontális igényhirdetésnél csak passzívan hallgatja, tehát az egészen más élményt is nyújt, esetleg saját igazságbajutást jobban megkívülte. És a bizonytalanságok félreértések felmerülnek, és meg egy igényhirdetés alatt az egyértelműen lehet mindjárt tisztelni.
0: Így van. Köszönöm szépen.
7: És a véghez közelebb, mintha már máshoz nem vagyunk, lenne csak a Bibliakör. Van valami esetleg is tendencia, hogy ez egy olyan eszköz, ahol még össze lehet bőni.
0: Igen. István?
8: Gondolkoztam, hogy mindenkit próbáltam egy saját emlére, hogy ott tudom, hogy valami észre összefoglalni, hogy mindenkitőnek megvan az emlének. Én a legfőbb emlék talán abban látom, hogy már el is mondhatok a Bibliakörön, hogy személyre szabott, tehát interaktív a dolog, tehát akkor mindig arra érkezik reakció, ami mindig kérdésként megfogalmazódik. Viszont az előadásnak meg megvan az előnye, hogy egy nagyobb témát összefüggően tud kifejteni, egy külön körözezett témának, tehát technikailag akár azért, hogy valaki egy irányba kérdez közben, aki megzavarja a figyelmét a hallgatókat.
0: Így van. Köszönöm szépen, Péter.
9: És ezekre a gondolatokhoz csatlakoznék, hogy a Biblia köré, a kisebb csoportos megbeszélés az azért is jó, mert szabad, hogy legyenek kérdései. Tehát nem baj, hogyha az embernek vannak kérdései, sőt, nem baj, hogyha vannak kétségei is. És azokat én el tudom mondani, hogy szégyen, hogy az ember nem tud mindent, vagy nem ért mindent. És a legutóbb tanulmányoztuk, hogy tanítványok legyünk, és különösen az utolsó időben, ahogy felolvastam ennek az érdekes gondolatát, hogyha arra gondolunk, hogy Krisztus elküld bennünket, hogy tanítványok legyünk, akkor nem lehet mindig csak valamilyen előadásra hívni egy nemes testvérnek az előadására azt a valakit, akivel éppen összefutok. Nekem ott helyben tudni kell beszélni a saját hitemről.
0: Igen, köszönöm szépen. Néhány összegző gondolatot azért is elmondok, mert nem tudom, hogy a felvételbe végül ebből mennyi hallatszik. Remélem, hogy azért az egymás hozzászólását hallottátok, hiszen mindegyik nagyon fontos és hasznos volt. Tehát a Biblia köré munkának az egyik nagyon fontos jelentősége az, hogy el lehet mélyíteni az igei tanítást, az igei gondolatokat úgy, ahogyan ezt egy előadást nem tudja elvégezni, mert a hallgató hozzászólhat, kérdezhet, elmondhatja a kétségeit, felvetheti a bizonytalanságait, és ezzel sokkal személyesebbre, sokkal személyre szabottabban lehet segíteni, elmélyíteni az ige tanítását. Ugye, ahogy hasonlított Ellen White, mint a biztos helyre, biztos a módon bevert szög lesz végül a tanítás megalapozva emberek életében. Ezen kívül hasznos azért is, mert személyesen közelebb kerülhetünk az emberekhez, személyes kapcsolatba, sokkal személyesebb kapcsolatba kerülhetünk, mint egy frontális tanítás során, és így lehetőség van utána kapcsolódni, akár felvetni külön beszélgetésnek a lehetőségét is valakinek, hogyha kiderül, hogy egy téma különösen foglalkoztatja, vagy kiderül, hogy van egy lelki küzdelme ami napvilágra jött, és abban, hogyha tudunk segíteni. Tehát közelebb kerülhetünk az emberekhez, személyes kapcsolat épülhet ki, jobban megismerhetjük a kérdéseiket, a hallgatók személyét, érdeklődési körét, sokkal inkább összetudunk kapcsolódni azzal a ponttal, ahol tartanak, és onnan segíteni, tovább lépni, hogy nehogy az legyen, hogy mi fenn vagyunk két létrafokkal magasabban, és azt mondjuk, hogy gyertek fel ide, miközben nekik nincsen fogalmi készletük, nincsenek gondolataik, amikkel összetudnánk kapcsolódni, mint hogyha járkáló fákat látnának, vagy kínaiul beszélnénk, úgy hallgatnak bennünket. Kimondhatjuk, hogy sokkal könnyebb így figyelni. Tehát amikor egy ember maga részese egy folyamatnak, és kérdez, vagy kérdezik őt, és válaszolnia kell egy interaktív alkalommal, sokkal könnyebb kérdezni, mint hogyha valaki ráadásul esetleg monoton hangon beszél egy 50 percen keresztül, abban nagyon nehéz végig rögzíteni a figyelmet. Nagyon nagy jelentősége van, én úgy látom, az ige tanulmányozásnak, az ige olvasás segítése szempontjából is a bibliakörnek, hiszen a bibliakörben a legegyszerűbb változat, amikor fogunk egy ige szakaszt és együtt olvassuk. És az együtt olvasás során kialakul az a hozzáállás az igéhez, hogy hogyan gondoljunk át egy ige szakaszt, hogyan mélyítsünk el a magunk számára egy ige szakaszt, hogyan értsük meg. És még egy szempont, és ez már nagyon komolyan érinti a műfajt, tudnunk kell, azt tudatában kell lennünk annak, hogy amit egy ember maga kimond, az sokkal erősebben rögzül az életében, mint ha azt én mondom ki. Tehát amit egy ember felismerésszerűen, rácsodálkozásszerűen kimond egy bibliakörön, az vélhetően sokkal mélyebb változást tud elindítani az életében, mint hogyha csak rábólogat az igehirdetést hallgatva és egyetért vele. Mélyebb változást tud munkálni. Nem soroltam fel mindazt, amit ti elmondtatok, mindegyik nagyon fontos és hasznos volt, de tovább mennék a következő gondolatra, hogy mindezeket az előnyöket mikor tudjuk érvényesíteni, mikor valósul meg. Mondhatnám így is, hogy mitől jó egy bibliakör, vagy mikor jó egy bibliakör, mi kell ahhoz, hogy betöltse a funkcióját egy bibliakör, mire figyeljünk. Az első gondolatként én azt szeretném megfogalmazni, hogy figyeljünk a műfaji különbségekre. Beszélhetünk előadásról, beszélhetünk bibliakörről, beszélhetünk áhítatról, beszélhetünk imaóráról, és beszélhetünk közösségi óráról. És ezek mind különböző műfajok. Amikor a bibliakört valaki előadásként tartja meg, akkor az egy kötetlenebb körben megtartott előadás. A kötetlenségen értjük azt, hogy vérhetőleg bibliakörön körbe ülünk, ahogy a szó mondja, és nem rendezett sorokban frontálisan. De ha valaki előadást tart a bibliakörön, akkor lényegében a bibliaköri előnyök nagy részét elvesztette. Az áhítat az ugyanez a műfaj, csak rövidebb. Az imaóra az megint egy más funkció, ott a közös szükségletekért való könyörgés az, ami a középpontban van, jó esetben, bár megjegyzem, nagyon sokszor a mi közösségünkben imaórának nevezzük a valamiféle közös biblia tanulmányozást, és aztán egy rövid imádságot. Ez nem igazán az imaóra műfaja, de ez egy más kérdéskör. A közösségi óra pedig az az alkalom, amikor emberek megosztják egymással a hitbeli tapasztalataikat, a vívódásaikat, és személyre szabottan egymásért könyörögnek, ez is egy másik műfaj. Tehát a bibliakörként megtartani, ez az első feladat ahhoz, hogy mindazokat az eredményeket elérhessük, és attól különbözik az előadástól a bibliakör, hogy egy kötetlenebb, személyesebb, beszélgetős változat, ahol a hallgatók kérdezhetnek, sőt, mi kérdezhetjük a hallgatókat, segíthetjük gondolkodni őket, segíthetjük, hogy megfogalmazzák a gondolataikat, és ebben mindenképpen különbözik az előadástól. Ezután hadd térjek a következő szempontra, hogy aki a bibliakört vezeti, mire kell figyelni ahhoz, hogy működjön, ahhoz, hogy betöltse a rendeltetését, azon túl, hogy magát a műfajt sikerüljön eltalálni, és ne akarjon előadást tartani bibliaköri formában, hanem próbálja meg tényleg közvetlenné tenni, párbeszédessé tenni az alkalmat. Az első szempont, amit szeretnék megfogalmazni, az a témaválasztásnak a kérdésköre lesz. Nem mindegy, hogy egy bibliakört egy igehirdetés után tartunk meg, vagy attól teljesen függetlenül. Ugye nagyon érdekes volt a bizonyságtételben, nem tudom mennyire ütötte meg a fületeket az a gondolat, hogy jó, hogyha minden igehirdetés után tartunk bibliaórát. Tehát magyarul arra lenne szükségünk mindannyiunknak, hogy egy-egy igehirdetés után leüljünk, és tudatosítsuk magunkban, hogy mit mondott az ige, ezt osszuk meg egymással, és arra is szükségünk lenne, ha valamit nem értettünk meg, vagy félreértettünk, akkor ezt megkérdezhessük, és elmélyíthessük, kitisztázhassuk. Tehát, hogyha egy igehirdetés utáni bibliakört tartunk, akkor a témaválasztás adott, az igehirdetés témájának az elmélyítésére kell felkészülni, olyan kérdésekkel kell készülnünk, olyan szempontokkal, amik vagy kiegészítik, amik elhangzottak, vagy a kérdések segítségével tisztázzák, hogy mit sikerült megérteni, mit nem, és akkor azokat a részleteket, amik homályban maradtak, elmélyíteni. Ezen kívül lehet olyan bibliakört is tartani, ami egy adott témát jár körül. Amikor felvetődik egy kérdéskör, egy kérdés, az imádság kérdése, a lélek halhatatlanságának a kérdése, az Isten félelem kérdése, ezek, ha hasonlítani szeretném, akkor mint egy témapredikáció, amikor egy témát a Biblia segítségével szeretnénk körbejárni, akkor egy kerekképre kell megpróbálnunk törekedni, hogy az adott témának kifejtése legyen egy gyakorlati kifutással. Ja, a témáról tartott bibliakörnek a veszélye vagy a nehézsége az, hogy ott végig kell vinni egy gondolatmenetet, és közben úgy kell felépítenünk, hogy minden egyes pontnál világos legyen mindenki előtt, hogy amit mi elmondunk, az nem a mi gondolatunk, hanem az így szól az Úr. Tehát ige szakaszokkal, ige részletekkel kell készülni, amelyeket össze tudunk kötni, és a cél az, hogy végül egy képet kapjunk arról a kérdésről, és ezen a nyomvonalon végig kell menni közben, végig kell vezetni. A harmadik változata a bibliakörnek, amikor pedig egy bibliai szakaszt tanulmányozunk, itt nem egy témát veszünk, hanem egy adott ige szakaszt veszünk, ahol pedig az a célkitűzésünk, hogy amit olvasunk az ige tanulmányozásról a bizonyságtételekben, hogy nem az a legáldásosabb, hogyha sok fejezetet elolvasunk egyszerre, és gyors léptekkel áthaladunk, hanem ha egy rövidebb szakaszt veszünk, de abban a rövid szakaszban megpróbálunk úgy elmélyülni, hogy teljesen világossá váljon, hogy mit üzen számunkra az Isten, mi az üzenet abban a szakaszban. Ennek a változatánál az a nehézség, hogy a megfelelő szakasz hosszúságot megtaláljuk. Könnyebb, hogyha egy rendszeres bibliakörről van szó, és nincsen megkötve előre, hogy mennyit kell átvenni egy adott időszakban, akkor csak a bibliakör haladása érdekében fontos célokat kitűznünk, de nem okoz tragédiát, hogyha nem tudtuk átvenni azt az adott szakaszt, hanem tudjuk folytatni a következő alkalommal rugalmasabban tovább. A témaválasztás szempontjánál egy másik szempont, nem csak az, hogy miután következik, vagy milyen jellegű a bibliakörünk, hanem egy másik szempont, hogy kik a hallgatók. Amennyire lehet, úgy érdemes igazából a bibliakört meghirdetni, amikor már megtörtént az ismerkedés, megtörtént valamiféle kapcsolatfelvétel, és a legjobb az, hogyha a hallgatók érdeklődési körével, ha a hallgatóknak a szükségleteivel tudunk összekapcsolódni, amikor a bibliakört tartjuk. Tehát célszerű tisztában lenni azzal, hogy kik azok, akik várhatók. Mennyit olvasták a Bibliát, mennyi előismeretük van, mi az, ami megragadta őket, mi az, amin keresztül kapcsolódni tudunk hozzájuk, és így keresni az adott témát, így keresni az adott bibliaköri tartalmat. Aztán tovább menve már egy másik területre, hogy a vezetőnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a bibliakör milyen légkörű alkalommá változik. A bibliakör vezetés, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben légkörteremtés. Lehet teremtenünk fagyos légkört, lehet teremtenünk bizalmaskodó légkört, lehet teremtenünk közvetlen légkört, lehet teremtenünk méltóságteljes, tiszteletteljes, komoly légkört. Tehát nagyon sokféle légkör vehet körül bennünket, személyünket is, illetve tehetünk érte. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a célkitűzés nagyon fontos látnunk. Egy olyan légkört szeretnénk teremteni a bibliakörön, amely biztosítja azt, hogy a hallgatók felszabaduljanak arra, hogy merjenek kérdezni. Felszabaduljanak arra, hogy merjék megfogalmazni a kételjeiket is. Nem tudom, hogy ti mit tapasztaltok, én többször találkozom azzal, hogy valaki úgy kezdi a gondolatait, a kérdezését, hogy lehet, hogy butaság, amit kérdezek. És fontos az, hogy nem haradjon benne a kérdés. Ne hallgass el azért, mert úgy érzi, hogy a többiek annyi mindent tudnak, akkor én hogyan szólalhatnék meg, vagy hogyan fogalmazhatnám ezt meg. Tehát légkört kell teremtenünk a bibliakörön, egy olyan légkört, amelyben a középpontban az Isten igéje áll, amikor az Istenre terelődik a figyelem, amikor az engedelmesség iránti készség lelkülete alakul ki, az a légkör, ami körülvesz bennünket, amely ugyanakkor meleg, barátságos, felbátorít arra, hogy megnyíljunk és megfogalmazzuk a kérdéseinket, a gondolatainkat, megosszunk tapasztalatokat, és ebben a légkörben lehetőleg mindenki felbátorodjon erre. Ez néha komoly feladatot jelent. Az idézett bizonyságtételekben volt egy-két gyakorlati példa erre, ezt hadd idézzem vissza. A 68-69. Oldalon olvastam például ilyenről, hogy azt mondja, hogy Jézus ugye készségesen megmagyarázta a szavait, amikor az elhangzott beszéde után kérdezték, beszélgetett emberekkel, mégsem bátorította a bírálgatást és gáncsoskodást. Ezért mi se tegyük. Ha valaki kihívó módon feszegeti a tanítás pontjait kétségbe vonva, mondjátok meg neki, hogy nem ez az összejövetel célja. Tehát előfordulhat, hogy a bibliakör védelmében, a légkör védelmében lehetnek emberek, akiket egy kicsit vissza kell fogni. Az egyik terület, amikor valaki nem azért van ott, hogy tanulni szeretne, hanem azért van ott, mert szeretné ellehetetleníteni az alkalmat, a kérdéseivel elbizonytalanítani a hallgatókat. Valószínűleg ti is találkoztatok már ilyennel, egy időben én rendszeresen szembesültem, nem annyira bibliakörön, mert egyébként a bibliakörök egy kicsit védettebbek ebből a szempontból. A nyilvános előadásokon nem egyszer előfordult, hogy nem jöttek az előadásra az illető, és közepén vagy végén érkezett meg,

Istennek egy nehéz feladata, hogy Ezékiel könyvében a 34. fejezetben van egy leírás arról, hogy a pásztor mit tesz, és nem tudom, felfigyeltetek ott, hogy ott bizony a kosokat, bakokat, azokat megfenyíti, akik arrébb taszítják a juhait. Tehát lehet, hogy szükség van ilyenre is, hogyha valaki nem veszi észre magát, és leuralja úgy a bibliakört, hogy a többiek nem tudnak hozzászólni, vagy egy ember olyan mennyiségű keserűséggel van tele, vagy olyan mennyiségű felháborodással van tele, hogy az ömlik ki belőle, és ezzel a légkört elviszi egy ilyen háborgó, kritizáló, rossz ízű légkör irányába, akkor valahogy ezt is kezelni kell a bibliakör érdekében, mert nem fog működni másként. És ugye a harmadik, amire itt konkrétan hadd térjek ki, erre is utalt a bizonyságtétel, amikor valaki a testvérek közül van jelen, akik ugye együtt munkálkodhatnak a bibliakör vezetővel, segíthetnek neki, de okozhatnak problémát is. Az egyik probléma, ahogyan én megfigyeltem, hogy amikor testvérek nem hajlandók megvárni, hogy a vendégek gondolkozhassanak, hanem mivel ők tudják a választ, ezért gyorsan ipi a pacsal is mondják. Pedig arra lenne szükség, hogy szükség van, hogy hozzászóljanak, tehát senkit nem szeretném azt, hogy akkor ne szóljon hozzá. Csak hogy valahogy azt az érzékenység kialakuljon bennünk, hogy várnunk kell-e még, és segíteni kell-e abban, hogy akik még nem ismerték meg, azok tudják átgondolni, azok tudjanak hozzászólni, azoknak is legyen egy olyan sikerélményük, hogy válaszoltak egy kérdésre, és megtalálták a választ az igében. A másik pedig, és sajnos ezzel is szoktam találkozni, hadd valljam meg, amikor egy testvér olyan kérdéseket vet fel, amik, talán így ábrázolnám, hogy a bibliakör témáját valahol itt fejtjük ki, és a testvér meg itt kezd el kérdezni. Bizonytalanságok az igében. Hogy is van ez? Hogy is van ez a kérdés? Hogy is van ez a bevezetéstani kérdés a szerzőséggel kapcsolatban? Ki is ennek a könyvnek a szerzőség? Tehát a bibliakör témája szempontjából, a gyakorlati kereszténység szempontjából nem életbevágó kérdések, de ellenben elbizonytalanító vagy félrevezető kérdések lehetnek. Ezeket a helyzeteket is kell kezelnünk azért, hogy a légkör alkalmat teremtsen, megfelelő keretet adjon ahhoz, hogy mindenki épülhessen belőle. Akkor mondhatjuk el, hogy sikerült egy jó légkör teremteni a bibliakörön, amikor az valósul meg, hogy mindenki felszabadul arra, hogy az igére tekintve gondolkozzon, kérdezzen, és a felismeréseit megfogalmazza. Az is, aki egyébként nagyon félénk. Nyilván ezt a létszám is befolyásolja. Egy nagyobb körben mindig lesznek olyanok, akik nehezebben szólalnak meg, sőt, minél nagyobb a kör, annál kevesebb ember lesz, aki könnyebben megszólal. Minél kisebb egy kör, annál könnyebb segítenünk azt, hogy megmerjék fogalmazni. Néha az egészen kicsi 2-3 fős kör kell ahhoz, hogy aki egyáltalán nem szólal meg egy 5-6 fős körben, ezért kiderüljön, hogy neki is van gondolata, neki is van meglátása, és hadd mondjam el, hogy nagyon sokszor ezek a legértékesebb meglátások. Nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy messze nem azoknak a legmélyebb a gondolata, akik beszélnek, hanem akik hallgatnak, és ezért érdemes például a szemeket figyelni. Érdemes a lélegzetvételt hallgatni. Néha, amikor bibliakörön vagyunk, a testvér nem tette fel a kezét, vagy a résztvevő, de látom rajta, hogy szeretne valamit mondani, megkérdezni. Néha kicsit zokon veszi, hogy felszólítom, de aztán csak elmondja. Észre kell venni, meg kell hallani, segíteni kell ebben. Aztán tovább menve, a következő nagyon fontos szempont, és nem könnyű kérdés, hogy amikor egy kérdésről, egy témáról beszélünk, egy ige szakaszról beszélünk, mennyi legyen az, amit a tanító el kell, hogy mondjon, és mennyi legyen az, amit kérdésekkel, felszínre kell segíteni, de ne ő mondja el, hanem a hallgatók adják össze, mondják ki. A tanítónak ebből a szempontból arra kell felkészülnie, hogy tisztán, szilárdan, biztosan lássa az ige tanítását. Látnia kell a lehető legszélesebb körben, föl kell készülnie az oldalágakat is átgondolva, hogy milyen irányba mehetünk el, ezzel.

0: Ezzel együtt lesznek olyan kérdések, amelyekre nem készültem, ezzel együtt lesznek olyan irányok, amelyek váratlanul érnek, hiszen éppen ez a csodálatos ebben a műfajban, hogy a sokféleség eredményeképpen nagyon sokféle szempontból lehet megközelíteni egy-egy ige szakaszt és gondolatot. Amire készen kell állni a tanítónak, hogy határozott, tiszta, világos hangon szólaljon meg a tanítás, amikor arra szükség van. Tehát, hogy az így szól az Úr, az világossá legyen, de hadd tegyem rögtön mellé azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi minden kérdésre tudunk válaszolni. Nyugodtan elismerhetjük azt, hogyha egy kérdésre nem tudjuk a választ. Nem dől össze tőle a világ. Mi csak emberek vagyunk, nem istenek. Nem vagyunk se tévedhetetlenek, se mintedudók, se mindenhatók. Ezért nem történik katasztrófa, ha egy ponton azt mondom, hogy ne haragudjatok, ez nekem is kérdés. Vagy nem tudok rá most válaszolni, és esetleg felelősséggel azt is mondhatom, hogy megpróbálok utána nézni, és megpróbálok utána járni ennek a kérdésnek, de ha ezt ígértem, akkor járjak is utána, és válaszoljak is rá, vagy mondjam el, hogy nem találtam meg a választ, vagy mondjam el, hogy mit találtam. Lehetnek olyan információk, amelyeket meg kell osztani a hallgatókkal, ha azt feltételezzük, hogy nem ismerik. Jellegzetesen ezek a kortörténeti információk például. De itt is lehetnek különböző csoportok, mert ha csupa olyan ember van körülöttünk, akik most kezdenek ismerkedni a Bibliával, még nem találkoztak vele túl sokat, akkor mondjuk egy tízszűz példázatánál el kell mondani a korabeli esküvői menetrendet. El kell mondani, hogy hogy van. Vagy nem mondok több példát, értitek? Ha viszont vannak olyan személyek, akik vélhetőleg tudnak majd válaszolni erre a kérdésre, akkor tegyük fel kérdésként, és mondják el a hallgatók a választ, gyűjtsék össze a korábbi információkat. Nagyon fontos az, hogyha lehet, építsünk az ismereteikre, és olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyekre tudnak válaszolni, és így elindítani a beszélgetést, mert így könnyebb lesz majd aztán később is tovább vinni a beszélgetést. Azt írtam föl magamnak egy címszóval, hogy a bábáskodás. Előhozni, kihozni a gondolatokat, ez a bibliakörnek az egyik legfontosabb feladata, és itt egy különleges szemponthoz jutottunk, a kérdés feltevés szempontjához. Az egyik legkomolyabb eszköz a Biblia körön a jó kérdezés. És hadd mondjam ki azt, hogy jól kérdezni nem egyszerű. Érdemes egy kicsit gondolkozni azon, hogy mikor jó és mikor rossz egy kérdés. Én javaslom, hogy majd a gyakorlati csoportokban, amikor kisebb csoportokban átgondoljuk ezt a témát, akkor próbáljuk meg gyűjteni a jó kérdéseket, vagy próbáljuk tovább gondolni. Én magamnak egy néhány gondolatot itt címszavakban felsoroltam, és ezt megosztanám veletek. Az első gondolatom az, hogy én többször tapasztalom azt, hogy emberek, bibliakör vezetők félnek a csöndtől. Semmi katasztrófa nincs, hogyha egy kicsit gondolkozunk. Az sem baj, ha egy ideig kínos a csönd. Ilyenkor szoktak a testvérek buzgón besegíteni, de nem biztos, hogy kell. Mert néha a hosszabb csönd felbátorít olyan kicsinyeket, akiknek van gondolatuk, csak még nem bátorodtak fel, hogy elmondják. Ha rögtön elmondjuk a választ a kérdésre, nem segítettük a többieket, hogy gondolkozzanak. Aztán a következő, hogy szerintem megfigyeltem ezt is, hogy kétféle kérdés van, ami szinte garantáltan lebénítja a csoportot. Az egyik, amikor túl könnyű egy kérdés, túlzottan evidens a válasz, a másik, amikor ennek az ellentétje van, amikor túlzottan nehéz egy kérdés, és ettől megrémülnek tőle a hallgatók. Ha túl könnyű egy kérdés, akkor azért bénul rá, mert mindenki úgy érzi, hogy hát ez annyira evidens, most mit mondjak erre, vagy azért, mert elkezd azon agyalni, hogy valami bonyolultabb dolgot kell biztos válaszolni, mert ez túl egyszerű ahhoz, hogy ennyi legyen a válasz. Hasonlóképpen bénítólag hat, amikor valaki úgy kérdez, hogy csak egy szó, csak egy pontosan megfogalmazott mondat lehet a megfelelő válasz. Ez a kérdezési mód megöli a gondolkozást, megöli azt a szabadságérzetet, hogy a hallgatók aktívan gondolkozzanak a kérdésről. Aztán egy hasonló problémás kérdés, bár ezt inkább írásban szoktam ezzel találkozni, talán, hát ez nem igaz, Bibliakarén is előfordul, amikor a kérdésben benne van a válasz. Néha magam is elkövetem, és akkor mondom, hogy bocsánat, most megválaszoltam, úgyhogy nem is kérdezem már tovább. Tehát amikor a kérdésben benne van a válasz, amikor igen vagy nem a válasz egy kérdésre. Tehát ez nem igazi kérdés. Ez nem igazán Bibliakörre való kérdés. Lehet persze egy igehirdetésben föltenni akár ilyen kérdéseket, hogyha hallgatókat érzelmileg együttérzésre hívjuk, vagy támogatásra hívjuk, de nem sok jelentősége van ezeknek a kérdéseknek. A jó kérdésnek az egyik jellegzetessége az, hogy megpróbálja mindig emelni egy kicsit a lécet. De mindig csak annyit emel a lécen, hogy az még átugorható legyen. Tehát nem evidenciára kérdez rá, nem nyilvánvaló válaszra kérdez rá, hanem megpróbál gondolatot ébreszteni, megpróbál gondolkodást kiváltani. Ez az egyik fajta, amire azt mondom, hogy ez hasznos lehet, építő lehet. A másik jó kérdés, amit én magamnak megfogalmaztam, azok a kérdések, amelyek a lényeglátást segítik, talán nem is annyira kérdések, hanem feladatok. Tehát amikor azt kérjük a hallgatóktól, hogy gyűjtsük ki az igéből a választ erre a gondolatra, és az összes részletet gyűjtsük ki, és nagyítsuk ki, és világítsuk meg, hogy hova kapcsolódik. És miközben válaszolnak a hallgatók, és ez egy következő feladat, hogyan kezeljük azokat a helyzeteket, amikor a hallgató részben jó dolgot mond, vagy egyenesen valami nagyon nagy butaságot mondott. Az erre való reakciónk meghatározza, hogy fog-e legközelebb kérdezni, fog-e legközelebb hozzászólni, és ez nagyon nem mindegy. Én azt javaslom, hogy próbáljuk meg megragadni a jót a válaszából, azt kinagyítani, azt megerősíteni, azt visszajelezni, és utána próbáljuk meg mérlegelni, hogy ami pedig nem volt jó, az mindenki előtt olyan nyilvánvaló, hogy nem is kell róla szót ejteni. Vagy pedig egy olyan dolog, amit pár szóval meg kell próbálni helyére rakni, anélkül, hogy kiéleznénk, anélkül, hogy rossz érzést keltenénk a hallgatóban. Talán, és most már így a befejezéshez fogok közeledni, arra hadd térjek még ki, hogy bibliakör tartása kapcsán, hogy nagyon fontos, hogy az ige tanulmányozás közben legyenek illusztrációk, legyenek gyakorlati példák, és nagyon fontos, hogy ezek alkalmasak legyenek a megértésre. Jót tehet az is, hogyha személyes tapasztalatokat osztunk meg, de vigyázzunk, hogy mindig az ige maradjon a középpontban, és az ige iránti tisztelet, elkötelezettség, az ige komolyan vétele tudjon erősödni embereknek az életében. Nagyon sokat segít, és én nagyon hálás vagyok, amikor egy-egy Biblia körön valaki megosztja egy olyan tapasztalatát, ami az adott kérdéshez tényleg kapcsolódik, és segít megérteni másoknak, és a gyakorlati hitélet megélése oldaláról is segít megragadni azt a témát. Még amire figyeljünk gondolatkörnél, szeretném megfogalmazni, hogy próbáljunk meg arra figyelni, hogy miközben egy kötetlenebb műfajról, egy barátságos műfajról beszélünk, ne legyen felszínessé az alkalom ennek a következményeként. Ne legyen az a légkör, hogy úgy mellékesen beszélgetünk az igéről, hanem legyen a súlya meg az igének, miközben az se legyen egy érzés, hogy ez valami szenteskedő, vagy ide csak a hívők jöhetnek, vagy nem tudom, tehát ilyen karótnyelt stílussal legyen belőle. Nagyon érzékeny kérdése a hozzászólásra való bátorítás, vagy erőltetés kérdése. Erre nem tudok igazán receptet mondani, mert van olyan helyzet, amikor valakinek egy picike kis bátorítás kell, és el fogja mondani, meg fogja osztani az értékes jó gondolatait, és van olyan helyzet, amikor valakinek ez az icike bátorítás is már erőszak a lelkének, és bezárjuk, és elijesztjük. Tehát valami ilyen, olyan lelki érzékenység, figyelem kell a másikra, érzékelni kell, megérezni kell, és a Szentlélek segítségét kell ehhez kérnünk, hogy meglássuk, hogy az egyik embernél mit tehetünk, a másik embernél mit tehetünk. Az egyik embert lehet, hogy kicsit jelezni kell neki, hogy most várjál még. Másik embert meg bátorítani kell, hogy mondd el, látom, hogy van gondolatod. És hát utoljára hagyta még ilyet, hogy kell időkeretet is szabni, mert nagyon jó lehet egy bibliakör, de ha nagyon hosszú, akkor nem viszünk el belőle annyit, amennyi. Ez nem egy könnyű kérdés. Általában a bibliakör lehet hosszabb, mint egy előadás, ha olyan. De vigyáznunk kell ezzel, tehát ezt a hallgatóktól, az alkalomtól, a fizikai állapottól függ. Amikor azt látjuk, hogy emberek már nem bírnak figyelni, kár erőltetni, akkor érdemes rövidre zárni és befejezni. És egy nagyon egyszerű dolgot hagytam a végére. Figyeljünk oda, hogy mindenki hallja a hozzászólásokat. Én nekem nagyon, tehát többször előfordul, hogy idősek körében tartok bibliakört, és néha nekem szólnak, hogy kicsit csavar már feljebb a hangerőt, néha nekem kell mást figyelmeztetni, hogy figyeljen oda, hogy hallja a másik. Tehát, hogy erre is oda kell figyelni annak, aki vezeti a bibliakört. Befejezésképpen három gondolatot szeretnék még megfogalmazni, mielőtt a beszélgetésre térünk. A bibliaköri alkalmakat, hogyha jól használjuk ki, akkor különös segítség lehet a személyes igeolvasás megerősítésében. Különös segítség lehet az ima életre segítésben, a közös imádság gyakorlására, és segítség lehet ahhoz, hogy személyes munkát végezhessünk emberekért. Mert a bibliakört követően teljesen természetes módon lehet felajánlani egy beszélgetést, természetes módon lehet kérni, hogy szeretnélek meglátogatni, szeretnék veled tovább beszélgetni, látom, hogy kérdéseid vannak, látom, hogy gondolataid vannak, és a bibliaköri alkalmak lehetnek, segítséget adhatnak abban, hogy döntésre jusson valaki, akár egy olyan kisebb jellegű dologban, hogy én ezen változtatni fogok, mert úgy érezte meg, úgy értette meg. Amikor átéljük az Isten élő jelenlétét egy-egy alkalman, és közösen rácsodálkozunk. Én nagyon sokszor nem tanítónak érzem magam a bibliakörön, hanem együtt tanulmányozzuk az Isten igéjét, és olyan dolgokat látunk meg közösen, amikor csak ülünk, és tisztelettel csöndben vagyunk, és gondolkozunk, és úgy megyünk el, hogy nagyon mély elhatározások vannak a szívünkben, hogy mit szeretnénk másképp tenni. Konkrét alkalmakra tudok visszaemlékezni, ahol ezt éltük át. Különleges eszköz és áldott eszköz lehet, ha sikerül ezt a műfajt jól megtalálnunk, és azt a megfelelő légkört kialakítanunk. Ennyit tudtam megosztani veletek, az időm is most eljárt már. Egy rövid lehetőséget, egy 10 percnyi lehetőséget szeretnénk ahhoz biztosítani, hogyha a közös plénum előtt van olyan kérdésetek, amit szeretnétek feltenni. Hogyha van kérdés, amit így közösen szeretnétek megkérdezni, tegyétek fel. Egyébként kis csoportokban ugyanúgy lehet tovább kérdezni. Tessék, Péter.
1: Van egy olyan kérdésem, hogy hogyan, vagy arra rávele résztvevőt, hogy egyetem eljöjjenek.
0: A kérdés úgy hangzott, hogyan tudom rávenni a résztvevőket, hogy eljöjjenek. Igen. Tegyük közössé a kérdést. Az egyik gondolatom az, hogy látnunk kell azt, hogy van-e valódi igény. Mert azt kell mondjam, hogy ha nincsen valódi igény, akkor maximum az imádságot javaslom, hogy az Isten támasszon valódi igényt, de én azokat a bibliaköröket szeretem, ahol olyan emberek vannak, akiknek a szívük vágya, hogy részt vegyenek azon a bibliakörön. És mivel a szívük vágya, ezért eljönnek. A második dolog, hogy miért nem jön el? Azért nem jön el, mert rossz időpontban tartom? Akkor én alkalmazkodjak hozzá. Tartottam már bibliakört reggel 7 órakor, tartok bibliakört délután 3 órakor, tartottam bibliakört este 8 órakor. Azért, mert a hallgatóknak az volt jó. És ha neki a reggel 4 óra jó, akkor reggel 4-kor fogom tartani a bibliakört, ha szeretne bibliakörön részt venni. Tehát lehet egy ilyen szempont. Aztán egy harmadik szempont. Túl nagy távolságra van? Nem tud elutazni? Akkor én megyek el hozzá. Tartsuk háznál a Bibliakört. Lehet, hogy lesznek, akik azért nem jönnek el, mert háznál van, akkor tartsuk nyilvános helyen a Bibliakört. Tehát több oka lehet annak, hogy miért nem jön el. A legalapvetőbb ok, ha valaki nem szeretne, az csak a Szentlélek tudja kezelni. Tehát én egy ponton túl nem agitálnék senkit, mert abból sok köszönet nem lesz. De ha valaki szeretne részt venni, akkor beszélgessünk vele, hogy milyen akadálya van, és egyszerűen küzdjük le ezeket az akadályokat. Semmi akadálya nincs, hogy az nap bármely órájában tartsunk Bibliákat. Mondjuk az éjszakát annyira nem ajánlom, de tehát egy bizonyos határok között tartsunk Bibliakört.
2: Említetted, hogy a jó kérdés olyan, hogy a szintet fokozatosan emeli, mintha még lett volna valami, csak nem emlékszem rá.
0: Megfogtál. A hangfelvételről lehet meghallgatni. Tud valaki segíteni?
3: Igen, hogy a lényeglátás segít.
0: A lényeglátás segítő kérdés, ha ez volt a második kérdés. Igen. Tehát a jó kérdésre elmondhatjuk azt, hogy gondolkodtat. Megpróbál az evidens válasznál egy kicsit nehezebb kérdést feltenni, és a lényeglátást segítő. Tehát a lényegre ráirányító kérdések, feladatok. Van-e még esetleg valakinek kérdése? Tessék, Zsuzsa.
4: Hozzászólásom még az előbbihez, hogy én azt tapasztaltam, hogy nálunk is, vagyunk a társadalmi kitartás nagyon fontos. Tehát nyáron is tartsuk azt a Bibliakört, hogy testvérek közül kérjünk meg valakit, hogy van táboron vagyunk, vagy más elfoglaltságokban, hogy tartsa meg azt a Bibliakört, és ne maradjon el. Ha kevesen van, akkor se csüggedjünk el, mert egyszerűen ez meghozza a gyümölcsöt.
0: Így van.
4: És egymásnak is mondják az emberek, és hogy olyan légkört tudunk teremteni, hogy előbb-utóbb kialakul ez a szeretetteljes, egymáshoz számíthatnak, tehát már nem csak az, hogy az igét tanulmányozunk, akkor ez vonzani fogja az embereket. Tehát ez a kitartás.
0: Így van, ez egy nagyon fontos dolog, fel is hangosítom, tehát, hogy nagyon fontos, hogy rendszeresen tartsuk meg a Bibliakört, nagyon csüggesztő tud lenni, amikor meghirdetjük és elmarad, főleg amikor egymás után sorozatban marad el, ez nem tesz jót egy Bibliakörnek, és nagyon fontos az is, hogy egy olyan közösséget próbáljunk megteremteni a Bibliaköri hallgatókból, ami utána tovább segíti azt, hogy szélesedjen. Tessék, Péter.
5: Én egy rém egyszerű szempontot tudnék megfogalmazni, legalábbis a saját magam tapasztalatából, meg felkészüléséből gondolom ezt elmondani nektek, hogy abban lehet például színesebbé, érdekesebbé tenni a Bibliakört, vagy vonzóbbá, hogy jöjjenek is, és élvezzék, és megszólaljanak, ha én élvezem azt a Bibliaórát. Hogyha én többet tanulok belőle, mint az, akit én tanítok. Hogyha ezt érzem én, hogy én nagyon élveztem ezt a Bibliaórát, mondjuk a Szent Háromságról, vagy bármilyen bibliai témáról, vagy egy szakaszról, és az van bennem, hogy hát én többet tanultam belőle, a Szentlélek valahol engem tanított többet, akkor az az érzésem, hogy ő nem annyira érti, mint amennyire én értem, és nem annyira kamatozott belőle, mint amennyire én kamatoztam belőle, akkor szerintem az egy ütős helyzetet.
0: Köszönjük szépen. Akkor...
3: Igen, tessék. Csak hogy már beszéltél az imádságról, de azt gondolom, hogy az fontos, hogy ha elindítunk, vagy benne vagyunk egy Bibliakörben, meg ugyanez vonatkozik ebből a szempontból az előadásokra is, hogy mondjuk eltelik 2 hét a Bibliakör között. És az ember tényleg úgy megy haza, akár kisebb, nagyobb körben, hogy gerjedezik a szíved, de közben eltelik 2 hét. És lehet, hogy az én szívem még továbbra gerjedezik, de hogy azért az emberért, hogy az a fajta elindulás meg akarat, hogy együtt tanulmányozik az igét, az benne élő legyen, úgy legyen élő, hogy ne csak eljöjjön, hanem tényleg ott akarjon lenni, mert akkor tud az igen hatni, hogyha ez a fajta dolog, és nem tud az ember 2 héten keresztül más tenni, mert mondjuk nem tud vele találkozni, hogy beszéljenek róla, De azt gondolom, hogy ez nagyon is fontos, hogy hogyan hordozzuk a Biblia könyvét.
0: Igen, tehát nagyon fontos az, hogy imádságban folyamatosan hordozzuk a Bibliakört, a Bibliakörön résztvevőket, személyesen imádkozzunk értük, és nagyon fontos az is, hogy bátorítsunk, tehát, hogy emlékeztessünk, legyen valaki, azok a Bibliakörök szoktak működni, ahol van valaki, aki motorja a Bibliakörnek azzal, hogy emlékezteti, hogy várlak téged, ugye eljössz, most lesz, ne felejtsük el, és talán egy bizonyságtétel Jézus életeiből vett mondattal hadd zárjam le. Azt mondja a Jézus élete könyv, talán 301. oldala, de ebben nem vagyok biztos. Az a munka végül bizonyul végül elégségesnek és jónak, amelyet sok imádsággal kísértek. Csak a sok imádsággal és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul végül elégségesnek és jónak. Ezzel a két szemponttal hadd zárjam le. Krisztus érdemeivel megszentelt kegyelemből történik, hitáltal, és sok imádsággal kísért munka, ami a szívbeli változást idézi elő. És akkor most elkezdenénk azt, hogy csoportokban, illetve folytatnánk csoportokban ezt az alkalmat.

Mindenkit szeretettel köszöntök itt a Benczúr utcai sorozatunkon. Ebben az évben ezzel a címmel hirdettük a sorozatunkat, hogy Jézus és mi. Ugye a cím eléggé magáért beszél, az emberi életünk legalapvetőbb kérdéseire keressük a választ és a megoldást. Jézus miért tudott boldog életet élni, és oly sok ember miért nem tud boldog életet élni? Jézus hogyan tett bizonyos dolgokat, és mi miért nem teszünk úgy bizonyos dolgokat, és tehetünk egyáltalán ugyanúgy, hogy Jézus tett. Azt az igazság kedvére el kell, hogy mondjam, hogy a nyári táboraink délelőtti sorozata tulajdonképpen ezzel a sorozattal majd, hogy nem egyenlő, egy kicsit kibővítettük most. Akik nem tudtak eljönni a nyári itt Budapesten, Törökoppányban és a Zempléni hegységben megrendezett táborainkra, azokra is gondoltunk, hogy azoknak itt bepótoljuk a sorozatunkat, méghozzá kibővítve. Lesz itt szó arról, hogy Jézusnak milyen volt az időbeosztása, miért tudott úrrá lenni az időn, mi meg miért vagyunk mindig időzavarban, milyen volt Jézusnak a munkabírása, hogyan bírta ezt a nagyon megfeszített sok munkát, lelki-szellemi terheit az embereknek viselni, és mi hogyan kaphatunk ugyanehhez erőt. Mi volt a titka Jézus erejének, mi volt a Jézus ima életének a titka, és mit jelent az igazi ima élet? Hogy Jézus semmit el nem hibázott, és minden szava tökéletes volt, beszélünk majd Jézus tévedésmentességéről. Jézus felhívásairól, ígéreteiről, hogyan viszonyult az ellenségeihez, a bűnben lesüllyedt emberekhez, az idegenekhez, és a képmutató, vallásoskodó emberekhez is, akik a leginkább bántották. Mai első alkalommal ez a témánk címe: Jézus nyugalma, hogyan lehet a miénk? Azt hiszem, hogy nem kell talán igazolnom, hogy miért beszélünk erről a kérdésről, és miért az első előadáson. Alapvetően egy nyugtalan világban élünk, és egyre nyugtalanabb világban élünk. Ez az első indok. Hogyan élhetünk egy nyugtalan világban mégis nyugodtan? Már úgy első hallásra is olyan valószínűtlennek látszik. De Isten ígéretei szerint ez valóság lehet az életünkben, hogy egy nyugtalan világban mégis megőrizhetjük a nyugalmunkat, és mégis békés, kiegyensúlyozott életet élhetünk. Hogyan? Aztán hát az emberi természetünk se valamilyen nyugodt. Ha nem élnénk ilyen nyugtalan világban, akkor is helye lenne egy ilyen témának, mert az emberi természetünk is sokszor olyan, hogy valamit gyorsan akarunk, adj Uram, de rögtön alapon. Ha valami nem egyezik a mi akaratunkkal, akkor ráförmedünk a másikra, kijövünk a sodrunkból. Tehát mindannyiunk számára fontos ilyen szempontból is ez a téma. Harmadsorban pedig azért kell Jézushoz fordulnunk, mert Jézus életében valóban ez egy nagyon rendkívül és különleges dolog volt, hogy Jézus is nagyon sok nehéz helyzetbe jutott, konfliktusos helyzetekbe, idegesítő helyzetekbe. Az emberi értetlenség, butaság, gonoszság csak úgy hullámzott körülötte. És hogy lehet az, hogy Jézus mindig meg tudta őrizni a nyugalmát? Hogyan tette ezt? Hiszen ő is emberként is született, noha Isten fia volt, de emberfia is volt. Földi édesanyától látta meg a napvilágot, az ő természetében is ott volt az a sok vágy, késztetés, amit sokszor le kellett neki is győznie. Hogyan tette ezt Jézus? Lényegileg három dolgot szeretnék én most kifejteni a mai előadás során. Az első dolog, ami számomra itt ennél a témánál a legfontosabbnak látszik, hogy Jézus azért lehetett mindig nyugodt, és azért őrizhetett meg egy belső békességet, és azért tudott mindenütt békességet árasztani. Ahol megjelent, ott lecsillapodtak az indulatok, ahol szólásra emelkedett, ott az emberek odafigyeltek. Ahova Jézus eljutott, ott valami más légkör köszöntött be. Én abban látom az első titkát ennek, hogy Jézus küldetéses életet élt. Jézus tudta azt, hogy neki küldetése van. Jézus tudta azt, hogy miért jött a világra, és mindent annak rendelt alá a küldetésének. Különös szó ez minden nyelvben, a magyar nyelvben is, hogy küldetés. Elmondtam a nyári táborokon is, hogy én a 70-es évekig már megértem 21 néhány évet, de szintén nem is használtam ezt a szót, hogy küldetés. Egy mindannyiunk, vagy akik már akkor éltek, mindannyiunk számára érdekes film vitte rá a figyelmünket, a Balczó Andrásról készült filmnek, ez volt a cím, hogy Küldetés.
És akkor kezdtem én is ezen el gondolkozni, hogy hát minden embernek itt a Földön, aki ide születik erre a Földre, valamilyen küldetése van, csak ezt az emberek nem is tudják. Vagy nem is akarjuk megtudni. Vagy nem is akarjuk tudatosítani, hogy aki itt él, az valamilyen programmal kell, hogy éljen, az valami küldetéssel, valami hivatástudattal kell, hogy éljen, független attól, hogy mi a szakmája, mi a foglalkozása. Nem csak a művészeknek, vagy nagy alkotó egyéniségeknek kell, hogy legyen küldetésük, vagy közéleti embereknek. Minden egyes ember, aki erre a világra születik, nem hiába való fogaskerék. Nagyon is valaki akarta azt, hogy ő neki az élete teljes és szép élet legyen. Tehát Isten mindannyiunk számára küldetést tartogat, de a küldetés az olyan dolog, amire magunknak is rá kell ébrednünk, magunknak is rá kell jönnünk. Jézus Krisztus a küldetését kisgyermekkora óta vizsgálta, és ugye azt látjuk, hogy 12 éves korában már eljutott olyan szintre, amikor szülei elveszítették ott Jeruzsálemben a templomban, hogy már akkor azt mondta a szüleinek, akik nagy szemrehányások között, ugye hát azt mondták akkor Jézusnak, hogy az édesanyja mondta, hogy az apád és én nagy szomorúsággal kerestünk téged, ugye 3 napig elveszítették Jézust, és akkor Jézus azt mondta, hogy mi dolog, hogy engem kerestetek? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak dolgaiban kell foglalatosnak lennem? Tehát már a 12 éves Jézus nagyon, nagyon világosan önmaga számára az életét lefordította, és ő már akkor egy küldetéses életet élt, még már fiatal korában. De én amit szeretnék idézni most a felnőtt Jézustól, és az egyik legegyszerűbb és leghíresebb kijelentését, János evangéliuma 5. fejezet 30. verséből, hogy Jézus hogyan is fogalmazta meg ezt a küldetést. János 5. fejezet 30. verse szerint ezt mondta egyszer az egyébként őt támadó vallási vezetőknek: én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ebből a nagyon összetett mondatból én csak ezt szeretném kiemelni, hogy Jézus azt mondta, hogy ő azért van itt a világon, hogy az atya akaratát keresse, és amit az atya akar, azzal ő tudjon azonosulni, és be tudja mutatni az embereknek, hogy az Istennek mi az akarata az élet 1000 területén és 1000 kérdésében. És ez az egyszerű mondat, hogy ő egy küldetéssel, azt mondja, hogy engem az atya küldött. És az engem az atya azért küldött, hogy megmutassam, nekem is küzdelemre van szükségem, mert nekem is lenne saját akaratom. De engem az atya azért küldött, hogy azt mutassam be, hogy az atya akarata az mindenki számára tökéletes akarat, és ha a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, ne a magunk akaratára támaszkodjunk, hanem a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, akkor keressük az Isten akaratát, mert Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunkat, sokkal jobban akarja a jó dolgokat, mint mi magunk, és sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Én azt gondolom, hogy ha valaki a Bibliát nem ismeri, vagy kereszténységtől távol van, annak is egy naponkénti tapasztalata az, hogy az ember életben a legtöbb bajt az akarat szerzi. Tudnék az, hogy az emberben az akarat nagyon gyorsan kifejlődik, lásd csecsemők meg kisgyermekek, az akarat az nagyon gyorsan napvilágra jön, az értelem sokszor kullog mögötte, és az még nem is drámai, hogy gyerekkorban az akarat mögött kullog az értelem, de hogy még felnőtt korban vagy időskorban is az embereket elfogja a harci hév, és mindent az akaratuknak rendelnek alá, és aztán az akaratukat szentesítik különböző ideológiával, meg értelmi meggyőződés, ez már katasztrofális. Mert az ember életnek mi is a végső értelme, az értelem és az akarat összhangja, de az értelem vezetésével. Jézus Krisztusnak is volt akarata, nagyon erős akarata. Ugye a leghíresebb téma, a leghíresebb történet a Getsemáné kertbeli éjszaka. Rendkívül erősen dolgozott az akarat az ellen, hogy Jézus ne hozza meg az áldozatát az emberiségért. De Jézus arra mutatott példát, hogy az igazi emberi élet az,
amikor nem az akaratunkra hagyatkozunk, bármennyire is erős az az akarat, bármennyire is úgy érezzük, hogy ez én vagyok, mert ugye legtöbbször az emberek úgy érzik, hogy amit akarok, abban vagyok én. Az vagyok én. Hanem Jézus arra mutatott példát, hogy az emberi életben az válik igazán harmonikus, kiegyensúlyozott személyiségé, akinek a lelkiismerete és az értelme tudja megszabni az élete folyását, és annak szolgálatába tudja állítani az akaratát. Sajnos ennek az ellentétét látjuk nagy tömegek esetében, hogy az emberek arról el tudnak számolni, hogy mi a vágyuk, mi a kívánságuk, mi az akaratuk, ezt mindenki tudja. De amikor arról kellene elszámolni, hogy értelmes az a vágy, jó az a kívánság, és azt az akaratot mi táplálja, miféle értelem és meggyőződés jegyében cselekszenek, hát a legtöbb ember életről kiderül, hogy az égvilágon semmi nincs az emberek mögött. Semmiféle értelem, semmiféle meggyőződés, semmiféle elvrendszer, semmiféle bölcsesség. Mi emberek élünk napról napra, és arról nagyon számot tudunk adni, hogy mit akarunk, de hogy jó ez, amit akarunk. És hogy egyáltalán hogy nem az borítja fel a békénket, hogy a mi magunk torz akarata, torz kívánságai visznek bennünket félre. Szóval röviden úgy tudnám mondani, hogy a Biblia szerint az értelemnek kell legyőzni az akaratot, és nem az akaratnak az értelmet. És Jézus ezt mindig tudatosította, ő tudta, hogy miért jött. Ő az értelmével ezt megragadta, ő emellett kitartott, és hogyha az ösztönei, a vágyai, az indítékai, az akarata más mondott volna is, Jézus ez ellen mindig fölvette a küzdelmet, és mindig legyőzte azt, ami a hitével, az értelmével ellentétben állt. Ezért először belül volt békessége, és ez belül olyan nagy békességet és nyugalmat adott, hogy ebből volt mit adni a környezetének, és ez kisugárzott. Nagyon sok ember ma úgy gondolja, hogy akkor lenne békés és nyugodt, hogyha nyugodtak lennének az életkörülményei. Ebben ne reménykedjünk. Ez soha így meg nem valósul. Békés és nyugodt csak akkor lehetünk, hogyha belülről tisztázzuk, hogy miért is vagyunk a világon, ha van küldetés tudatunk, ha van belső meggyőződésünk, hitünk, hogy nem hiába élünk, és hogy kikért és mikért is élünk, és a belsőleg megszerzett békesség és nyugalom az igazi békesség és nyugalom, mert azt nem lehet elvenni az embertől. Ha arra vágyakozunk, hogy majd most rendeződnek a körülmények, majd most már a család is más lesz, most már a gyerekek is majd más életkorba jutnak, majd a férjem, feleségem is majd egy kicsit most más lesz, stb. Hát akkor egész életünket várakozással tölthetjük el. Itt is lehetnek periódusok, amelyek nyugodtabbak az ember életében, de hogyha csak erre vágyakozunk, akkor csak addig fog tartani ez a nyugalom, ameddig a külvilágban tart a nyugalom. Jézusban nem ilyen nyugalom volt. Jézusban az egész életében valami fenséges, valami csodálni való nyugalom kísérte az egész életét végig, ami egy bizonyos erő felesleggel, egy erő többlettel járt, amiből tehát tudott adni. Ezért ezt nagyon világosan meglátták a tanítványai, a követői. Pál apostol szavát idézem a Római Levél 5. fejezet 1. verséből, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki hitáltal megismeri Krisztus életét, és ezt elfogadja tökéletes életnek, és számunkra megvalósítható életnek, megigazulván hitáltal békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Akkor nyerünk békességet az életben, amikor megbékélünk Istennel, amikor el tudjuk fogadni Isten akaratát, amikor Isten akaratát megismerjük a Bibliából a törvényein, parancsolatain keresztül, amikor bepillantást nyerünk abba, hogy Isten jobban látja a dolgokat, mint mi, de akkor sem úgy cselekszik, hogy mi elvárnánk. Isten soha nem elhamarkodva, soha nem ingerülten, soha nem gyorsan akarja megoldani a rossz dolgokat, vagy a konfliktusokat, hanem az Isten nagy elve az, ami a Római Levél 12. fejezet 21. versének is a nagy elve. Ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győznek. Jézus pontosan látta a küldetését. Jézus pontosan látta előre, hogy mi szidalmat kap. Mennyi támadást, hányszor fognak az életére törni. Pontosan tudta azt, hogy az életben sok jóra nem számíthat. De neki azt kellett megmutatni, hogy a gonoszt is jóval meggyőzni.
Neki azt kellett bemutatni, hogy az emberi életben minden ellenkező látszat ellenére a jónak és a szeretetnek van győzelme, akkor is, ha a rossz mindent felvonultat, mindent kipróbál, de végül is a szeretetben való élet, az igazi Isten törvényeit követő életnek van esélye arra, hogy boldog élet legyen és értelmes élet legyen. Szóval érdemes ezt megjegyezni, én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélem, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyáit. Ez volt Jézus nyugalmának, békességének az egyik titka, hogy ő pontosan tudta, hogy amit az Isten megenged, azt nem véletlenül engedi meg. Ha ő az Isten kezéből el tudja venni az élet dolgait, és összhangba kerül az atyával, akkor az atya erőt fog adni a legnehezebb helyzetekben is. Tehát ez a bizonyos legyen meg a te akaratod felfogás, ami azonban nem egy fatalizmus, hogy sokan gondolják, hogy hát úgy nem törődöm semmivel, ahogy jön az élet, úgy jön, mindenben legyen meg az Isten akarata, hát én nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert meghaladja az erőmet, nem erre gondolok. Hanem egy őszinte, becsületes küzdelemre, igen, van nekünk is elképzelésünk, nekünk is akaratunk, de állítsuk oda az Isten akarata, az Isten törvényei elé, hogy jó ez az akarat, és hogyha látjuk, hogy nem jó, akkor és az értelmünk meggyőz bennünket, akkor az értelmünknek legyen kiszolgáltatva az akarat, és ne az akaratunknak az értelem. Ez hogy mondjam, ez mindannyiunk életében egy élethosszig való küzdelem, de van itt egy nagyon nagy változás az ember életében, amikor az ember Istent már annyira megismeri, hogy látja, hogy az Isten jó és tökéletes, látja, hogy az Isten nem kínozni akar bennünket az életünk sok problémáival, hanem megedzeni, megtisztítani, és ez a nagy határkő az ember életében, ha odáig eljutunk az Isten megismerésében, a Biblia megismerésében, hogy azt mondjuk, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát amikor mi szövetségre lépünk Istennel. Jézus is ezt a szövetséget úgy akarta bemutatni, hogy mindannyiunk számára később fel is ajánlotta. 30 éves volt, megjelent a Jordánnál, hagyta magát bemutatni Keresztelő Jánostól, és bár bűne nem volt, odament és a Jordán vizébe Keresztelő János őt alámerítette, és ezáltal mutatta be Messiásnak, és mutatta be példának, hogy a számunkra is ezt mutatja az Isten, hogyha eljutunk az életben idáig, hogy mi megismertük a jó Istent, látjuk, hogy ő jó és tökéletes, akkor adjuk át az életünket úgy, hogy ami eddig volt az életünkben, azt eltemetjük a vízben, ami ezután jön a vízből fölemelkedve, szeretném azt követni, ami a Krisztus példája, ami az Isten akarata. Ennyit erről, majd az előadás után nyilván vissza lehet erre kérdezni, nem akarom a témát túl részletezni. Akinek kérdése van, mind a Jogi Egyetemen, mind itt a Bencer utcában mindenki visszakérdezhet. Már is a második titokra mennék. Ugye még ennek utána is azért ott van bennünk a kérdés, hogy no de Jézus annyiszor került váratlan helyzetekbe, annyiszor csöppent bele feszültségekbe, annyiszor kreáltak is vele szemben kínos helyzeteket. Sadduceusok, farizeusok, Heródes pártiak, maga a nép, maguk a tanítványok is. Hogyan tudott Jézus mindig olyan nyugodtan szólni, beszélni? Ez nem valamilyen tettetett nyugalom volt? Vagy nem valamilyen olyan, ugye láttunk mindannyian Jézusról filmeket, meg ábrázolásokat, olyan kicsit olyan embertől idegen, valaki nekem egyszer azt mondta, hogy hát egy ilyen halvéri magatartást én nem tudok elfogadni, mert hát senki nem mondja nekem, hogy az élet egy nehéz helyzetében ilyen szeretettel, ilyen nyugalommal lehet meglenni, hogy Jézus megvolt. Számtalan példát idézhetnénk a Bibliából, Jézus életéből, ami mind egy dologra mutat. Ezt én nagyon hangsúlyoztam a nyári táborokon és más előadásokban is. Elnézést, akinek ez ismétlésnek tűnik, de tetszenek tudni, hogy Goethe is azt mondta, hogy amikor szemére vetették, hogy miért ismétli olyan sokszor az igazságot, azért ismétlem olyan sokszor, mert a hazugságot is sokat ismétlik. Tehát annyi sokszor ismétlik azt a hazugságot el nekünk, hogy nekünk lehet türelmetlennek lennünk. Jobb, hogyha csapkodunk, vagy jobb, hogyha kiabálunk, vagy jobb, hogyha oda mondogatunk, akkor legalább kijön belőlünk ugye a feszültség. És hát ezt a hazugságot a tudományoktól, pszichológiától, a hétköznapi élet nagy bölcselkedőig annyi sokszor ismétlik. Ez egy hazugság, ez nem így van. Ha valaki úgy engedi, hogy kijöjjön belül a sok feszültség,
akkor holnap és holnap után már sokkal kisebb feszültségeknél is engedi, a végén meg már akkor arra is rángatózni fog, amikor semmi oka nem lenne egyébként. Ez egy hazugság. Jézus ezt nem tette például. Jézus nem mondta azt, hogy úgy vezessük le a feszültségeinket, mint ugye a pap Laci le akarta vezetni az ökölvívókkal, hogy fölvitte őket a Jánoshegyre, mindenkinek adott egy fejszét a kezébe, és a sok feszültséget úgy vezessétek le, hogy csapkodjatok oda a fához, és egy fát vágjatok ki, és akkor egy hétre levezettétek a feszültséget. Nem ajánlom senkinek se, hogy akár fához, akár emberhez csapkodja a feszültségeit. Jézus mást ajánlott. Jézus más példát mutatott. Mondom, minden egyes történet, amit számba lehet venni a négy evangéliumból. Ha Jézus nehéz helyzetbe került, feszült helyzetbe került, ideges helyzetbe került, vibrált a levegő szinte Jézus körül. Jézus egy dologra mutatott nagyon példát. Nem arra, hogy vonuljunk vissza. Nem arra, hogy hunyászkodjunk meg. Nem arra, hogy egy ilyen tettetett nyugalommal és békességgel mi, mint egy fölülállónak mutassuk be magunkat, hanem arra mutatott példát, várjuk meg az emberi reakciókat, és utána tudjunk jól kérdezni. Jézus a Bibliában a nagy kérdező. De hát ő Isten akaratát jött bemutatni, és a Bibliában Isten a legnagyobb kérdező. Ha valaki el akarja olvasni a Bibliát, ugye a harmadik fejezetben ott van, Ádám, hol vagy? Negyedik fejezetben ott van, hol van Ábel, a te atyád fia? Profétáknál is ott van, mit csinálsz itt, Illés? Vagy Jónásnál, avagy méltán haragszol-e? Isten, amikor feszült helyzet volt, amikor nyugtalan, idegesítő helyzet volt, az Isten soha nem akar gyorsan igazságot osztani, soha nem pirított le embereket, vagy vádolt embereket, hanem mit tett az Isten? Hát éppen azt, amit előbb mondtam, hogy az emberek ne a vágyaik meg az akaratuk malmában járjanak, hanem az emberek gondolkoznak. Szóval valahogy az értelmet kellene elővenni. Ez a nagy probléma az emberi életben, hogy az értelmet az emberek sokszor a hónaj alá csapva, vagy a zsebben tartják. Jézus akkor, amikor nehéz helyzet volt, mindig kérdezett. Mondom, sok eset van a Bibliából. Az én kedves esetem Márk evangélium a 3. fejezet 31. 35. verse között található. Márk 3. fejezet 31. 35. verse között. Akkor Jézust haza akarta vinni a tulajdon édesanyja és a testvérei. Haza akarták cipelni. Mert szégyelték, hogy Jézus az országot járja. Szégyelték, hogy az ő gyermekük, aki egy ácsmester műhelyében nevelkedett fel, van egy jó foglalkozása, nem marad otthon Názáretben, nem keresi otthon a kenyeret, megy és embereket keres, és nekik beszél, halászoknak, meg vámszedőknek, meg utcanőknek. Hát miféle élet ez? Szégyelte a tulajdon édesanyja. És amikor Jézus egy szobában tanított, egy házban tanított, akkor odaért Mária az idősebb testvérekkel, és beüzentek a kívülállók, hogy az anyád és a te testvéreid ott kint keresnek téged. És ugye a botránya levegőben volt, hogy most Jézus most befejezi a tanítását, hazamegy, vagy most mit fog erre mondani, vagy hogy ők fognak erőszakoskodni. Tehát feszült volt a helyzet, vibrált a levegő. Hogy tudja ilyenkor valaki megőrizni a nyugalmát, amikor a megszégyenítés szele csapja meg, amikor kiszámítható, hogy itt valami nagyon rossz történik. Hát most ilyenkor szoktuk azt mondani, mi emberek, hogy bárcsak ilyenkor nyílnék meg a föld, és süllyednénk el, egy pár pillanatra legalább vonnának ki bennünket a forgalomból, és aztán túlélve ezt a helyzetet, majd biztos a rendes kerékvágásába visszazökken az élet. De milyen érdekes, hogy Jézus ott is gondolkodni tanította az embereket. Micsoda kérdés az, amit ott Jézus föltett. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Micsoda egyszerű kérdés, de micsoda mélységes kérdés. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? De ezt olyan komolyan, olyan hangsúllyal kérdezte Jézus. Senki nem tudott erre megválaszolni. Na most az, hogyha ugye szoktam mutatni, hogy mi van akkor, ha kérdezünk. Ha kérdezünk, akkor itt van a kérdés. Akkor nem az, hogy itt vagy te, és itt vagyok én. Nem ez van. Hanem itt van a kérdés. Ez is, meg ez is odafigyeljen. Szóval ezért kell az életben gondolkodni, és kérdések szerint gondolkodni, mert nyilván az életünkben azért készülünk a holnapokra és a holnap utánokra, aki jól megtanul kérdezni. Sokszor csak egy kérdésre az emberek elnémulnak. Ja, hogy tényleg, micsoda, tényleg, van ebbe valami, meg kéne ezt válaszolni, senki nem tudja megválaszolni, de akkor jó ez arra, hogy mindenki lecsillapodjon, mindenki lenyugodjon,
és mindenki a kérdésre figyeljen. Nem arra, hogy ő itt áll, én itt állok, ő most lőni fog, én most mivel fogok visszalőni, ez egy áldatlan dolog az emberi világban, amikor járulnak ki,

az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Lett botrány a dologból? Nem lett. Elvitték Jézust, nem mertek hozzányúlni. Romba döntötték a napi programját, nem tudták. Minden megoldódott. Ennyiből állt a dolognak a megoldása. Ki az én anyám és kik az én testvéreim? Vagy egy másik eset, amit Máté evangélium a 20. fejezetében a 22.-23. versek között olvassuk a lényegét, hogy egyszer Jézus két legszeretettebb tanítványa, János és Jakab, az édesanyjukat rávették, hogy járjon közbe Jézusnál, hogy ők majd a mennyek országában Jézus jobb és bal felől lehessenek, üljenek. És ezt hallották a tanítványok is, és hát rettentően mérgesek lettek a tanítványok, mint ahogy minden versengése, meg vetekedése, bizonyos emberek mérgesek lesznek. És akkor Jézus látta, hogy a tanítványai között megint vibrál a levegő, megint ott van a harag, meg a versengés, meg a vetekedés, örök nagy emberi probléma, amikor az emberek meg akarják mutatni, hogy ők két arasszal többek, mint a másik. És akkor Jézus megint egy kérdést tesz föl. Megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedhetem? És kiihatjátok azt a poharat, amit én nekem kell kiinnom? Megint egy kérdés. És erre mindenki a kérdésre néz, és akkor megszűnik, hogy itt van a Jakab, meg a János, meg a Péter, meg a többiek. Szóval az életben, ahogy mondta egy 20. századi bölcselő, az életben a legnagyobb dolog az, amikor az emberi kapcsolatokban jó értelemben személytelen síkra tudjuk vinni a problémát. Túl személyesen éljük az életet. Mindenki a maga igazát akarja bizonyítani. Neki aztán nagyon igaza van. Itt van az adó a kezében, most fogja lecsapni. És az életben iszonyatos személyeskedő és ezáltal kisszerű viták zajlanak. Amitől már mindenki csömört kap, ez a politika, ugye? Iszonyú. Most ott nem azzal foglalkoznak, hogy elvek vagy emberek szolgálata, hanem az, hogy a másik milyen mit csinált, vagy hogy vannak-e lovai, vagy nincsenek, ezek a nagy kérdések. Borzalmas. De a hétköznapi életben is ezt látjuk. Az ember életben valóban nagy dolog, amikor valahogy a személyes dolgokat át tudjuk lendíteni egy személytelen szintre. A személytelen szinten ezen azt értem, hogy most, hogyha választ tudunk adni egy nagy kérdésre, akkor abból a válaszból mindenki számára személyesen következnek a levonlandó tanulságok. De ha nem tudjuk egy személytelen szintre fölvinni, akkor mindig csak az lesz, hogy te ezt mondod, én meg ezt mondom. És aki majd hanggal vagy hatalommal jobban győzi, az lesz a győztes. Ez félelmetes, ez egy kisszerű, már Homérosztól fogva az emberiség nagy alkotói ezt a darutörpeharchoz, a kakasviadalhoz és egyéb más nemtelen csatákhoz hasonlították, a kisszerű, személyeskedő emberi problémák, amelyek indulatokkal, nyugtalansággal fűszerezik az életet, és mindenki ezekbe készül ki. Jaj, rólam ezt mondták. Na, volt képe ezt mondani, és nekem, és rólam ezt, és hírbe hozott, és így is. Mindenki így forog maga körül. Jézus ezt a bűvös kört úgy törte meg, hogy megtanít bennünket kérdezni. Ugye a leghíresebb történet, mert itt ugye tucat szám lehetne a történeteket ismertetni, a Máté evangélium a 26. fejezetében, a 6. verstől a 16. elolvasható történet, ez is kedves történetem, sokat hivatkozom rá a betániai vacsora története, de miért szoktam mindig hivatkozni rá, mert sokszor a kedves hallgatók is úgy hallatlanra veszik a dolgokat, és fordulnak én hozzám is lelki problémákkal, és mondtam, hogy ezt már legalább 5-ször elmondtam, és te is ott voltál, amikor, meg emlékszem, amikor még kérdést is tettél fel, hát ezt nem kellene gyakorolni az életben? Mi volt azon a betániai vacsorán? Jézus ott ül, meghívja őt egy farizeus, Simonnak hívják. Ezt a farizeus Jézus kigyógyította a bélpokrosságából. De ez a farizeus, amellett, hogy hálás, de mégsem annyira hálás, hogy meg ne róná Jézust, mert amikor jön Mária Magdolna a vacsora kellős közepén, és hálája jeléül megkeni Jézusnak a testét, akkor ez a Simon úgy magába morfondírozik, hogy hát a mester miért fogadta ezt el. Tehát a házigazda, aki meghívja Jézust, bizonyos időtől fogva ellenséges érzelmeket kezd magán úrra.

0: lenni, hagyni. Tehát ez a Simon belül feszült se, ott ül Jézus mellett, de lehet érezni, hogy feszült, és Jézussal nem ért egyet. Megszólal Júdás, hogy el lehetett volna osztani ezt a nárdust a szegények között. Na éppen Júdás, aki a tanítványok pénztárosa, és aki már elcsent a pénzt. Éppen ő mondja. De jól célzott mondás ez, mert a többi tanítvány is kórusban zengi Júdás után, hogy mire való ez a tékozzás, miért nem adta el a szegényeknek ezt a pénzt, miért Jézust keni meg ezzel a nárdussal. És ott van Mária Magdolna, tehát négy feszültség góc, és négy vibráló frekvencia. És milyen érdekes elolvasni ott Máté 26. fejezetének 10. versét. Ott is Jézus egy kérdést mond. Én azt mondja ott az evangélista, hogy amikor Jézus megvárta, hogy mindenki előadja a maga nagy érveit, mindenki látszólag az igazságért küzdött, akkor Jézus, mikor ezután eszébe vette ezt, Jézus azt mondta, miért bántjátok ezt az asszonyt? Miért bántjátok ezt az asszonyt? A temetésemre kente meg a testemet. De csupán ez a rövid kérdés, hogy miért bántjátok? Most az életben megoldunk valamit azzal, hogy valakit bántunk? Ez lenne a megoldás? Hogy valakit megsértünk, valakit megbántunk, valamit megszólunk, ez már a győzelem? Tehát ezzel azonosítjuk mi emberek a dolgok megoldását? Mert sokszor ezzel azonosítják az emberek. Jól kiosztottuk az illetőt. Tehát nem is tájékozódtak, hogy miről van szó, vagy miről nincs szó. És Jézus erre utal, és ez, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt? És akkor hozzátesz, hogy a temetésemre kente meg a testemet. Szegények mindenkor lesznek veletek. Majd tegyetek jót szegényekkel, mert még tart a világtörténelem, és még nagyon sok szegény lesz a világtörténelemben, de én nem mindenkor leszek veletek. Szóval egy kérdés és pár egyszerű szó, és az egész zajgó sokaság lecsillapodik. Szóval az életben nagyon sok ilyen jelenet van, és nekünk azt gondolom, akik a Bibliát talán komolyan vesszük, mert én úgy gondolom, akik így összejövünk bibliai előadásokra, meg érdekel bennünket a Bibliát, hát azért csak azért vesszük komolyan, vagyis az a komolyan vétel a Bibliának, hogy mi is így szeretnénk cselekedni. Ugye nem azért tartunk mi előadásokat, hogy szép dolgokat mondjuk, aztán mindenki menjen ki az utcára, és élje tovább úgy az életét. Nem úgy, mint Schopenhauer, aki nagy művet akarván írni, megmondta a szolgáló lánynak, a cselédnek, hogy senkit ne engedjen be hozzá. Ne is kopogjon. Aztán kopogott egyszer a cselédlány, akkor már ideges lett Schopenhauer. Még egyszer kopogott, akkor már fölállt az íróasztalától. A harmadszor kopogott, már ott volt, és megfogta a cselédjét, és letuszkolta a lépcsőn, és kidobta, elbocsátotta. Aztán szépen visszasétált az emeletre, és a megkezdett nagy filozófiai művét tovább folytatta, aminek a célja ez volt, a türelemről. Szóval nem, tehát gondolom nem ezért jövünk össze, hogy most mi szép történeteket halljunk, és aztán kimegyünk az utcára, hazamegyünk, aztán ugyanolyan türelmetlenek leszünk. Kérhetjük az Isten segítségét. Látjuk, hogy az Isten mindenben az ember rendelkezésére áll. Jézusnak olyan helyzetei voltak az életben, hogy azok túltesznek minden nehéz, konfliktusos helyzetünkön. És Jézus nem akart rögtön igazságot osztani. Jézus nem állt be jobbra vagy balra táborokba. Jézus nem arra használta fel az életét, hogy embereknek gyorsan igazságot osszon. Egyszer oda ment hozzá egy fiatalember, és azt mondta, hogy Mester, osszál igazságot a testvérem között, mert hát itt van az örökség, ugye örökösödési kérdésekben aztán az emberek kegyetlenül össze tudják rúgni a port, iszonyatosan. Addigi családtagok eskütellenségek lesznek egymásnak, mondjuk 20 fillérrel vagy 30-ért. És Jézus mit válaszolt ennek a fiatalembernek? Azt mondta, hogy barátom, kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Hát ha Jézus ezt mondta az életében, mi nem tudnánk ezt egy kicsit jobban tudatosítani? Hát én nem azért vagyok a világ, hogy én bíró és osztó legyek. Hát sokszor nem is tudom magamat kiismerni egy helyzetben. Nincs is elég adalékom ahhoz, hogy én bíró és osztó legyek. A bíróságok is sokszor évekig tájékozódnak, és azután sem tudnak igazán igazságos ítéletet osztani. Az életben nem az a feladat, hogy én kiosszam a másik embert, vagy én igazságot nyilvánítsak, hanem az a nagy feladat, hogy megtanítani, helyesen gondolkodni az embereket, hogy ne jöjjenek létre olyan konfliktusok, amiket soha az életben nem tudnak megoldani. Na, nem jönnek létre, akkor az élet is egészen más lesz. Tehát a második titok, amire hivatkoztam, hogy Jézus először is, hogy küldetéses életet élt, és mindent ennek rendelt alá, hogy Jézus tudott kérdezni. És nem szégyelt kérdezni. Azért gondoljuk meg, hogy Jézus a Biblia szerint nem csak a megváltó, hanem a világ mindenség teremtője. Így mondja a zsidókhoz írt levél első fejezet, első két vers, hogy nem csak a mi világunkat teremtette Isten Jézus által, hanem a világokat is Krisztus által teremtett az Isten. Tehát, hogy mondjam, Jézusnak minden a kis ujjába volt. Ő aztán biztosan igazságot tudott volna a pillanat tört részre osztani. De Jézus nem azért jött, hogy ő egy mutatványt hajtson végre. Nem ez volt a küldetés, hogy azt mutassa meg, hogy ő az Isten fia mire képes, hanem Jézus azért jött el, hogy mi lássuk, hogy mi is képesek lehetünk arra, hogy kövessük őt, mert ő Isten fiaként emberfia is lett, és ő azt jött el bemutatni erre a világra, hogy minden ember élethelyzetben van helyes megoldás. De az nem az ítélkezés, nem az, hogy én emberlétemre vádolok és felmentek, hanem az, hogy megtanítani az embereket, akik ott vannak, a Poklós Simont, Júdást, a tanítványokat, Mária Magdolánt, megtanítani gondolkozni. A helyes gondolkozás, az egyedüli reménységünk a helyes gondolkozásból kiinduló más élet, amit az Isten más irányba tud majd vezetni. És kedves hallgatók, volt még egy harmadik dolog is. És ez a harmadik dolog az, hogy de ez tulajdonképpen már következménye az első kettőnek, a küldetéses életnek, meg a kérdezni tudó életnek, hogy Jézus csodálatos példát adott arra, hogy az életnek a legfontosabb törvénye a szeretet, de a szeretet tulajdonképpen nem más, mint a békesség. Ha az élet, olyan sokszor el szoktuk mondani, hogy szeretet, meg az élet, meg a szeretetért élünk, meg stb. Na de a szeretet, most bontsuk fel, hogy szeretet mivel egyenlő. Például amikor Pál apostol mondja a lélek gyümölcseiről a Galata levél 5. fejezetében, hogy a lélek gyümölcse szeretet. Mit tesz rögtön hozzá? Öröm, békesség, béketűrés. Tehát rögtön ott a bokor tövéből milyen hajtásokat húz ki? Szeretet, ugye ez a bokor. Ez az életnek a sója és a lényege, ugye a só a Bibliában mindig a szeretetnek a szimbóluma. Az öröm, békesség és béketűrés. De szeretnék önöknek most több igeverset bemutatni, hogy ezt mennyire megértették a tanítványok, Jézus tanítványa és Jézus követői, hogy az emberi életben a legnagyobb dolog az, hogy ne veszítsük el a békességünket, mert ha elveszítjük a békességünket és nyugalmunkat, akkor szeretetről úgyse lehet beszélni. Furcsa és anakronisztikus dolog, amikor például egy szülő csapkod otthon, hogy én hogy szeretlek édes gyerekem, de hát most kihoztál a sodromból, stb. Jaj, vagy az én életem párját hogy szeretem, de kiabálok vele. Hát ha nem vagyunk nyugodtak, békések, ha nincs meg bennünk a szelídség, a másik ember el fogja hinni, hogy szeretjük. Csak azért, mert mi azt mondjuk, hogy szeretjük. A szeretet egyenlő azzal, hogy valaki nyugodt, békés, mert a nyugodt, békés ember tudja irányítani magát, és aki belülről tudja irányítani magát, azt tudja a másikat szeretni. Aki nem tudja irányítani magát, az össze-vissza csapkod, meg magát látja mindenben, tehát az nem tud a másikért tenni valamit, aki nem nyugodt. A szeretet alapvető feltétele, hogy a belső nyugalmat és békességet megőrizzük. Hát ha ez nincs meg, akkor a szeretet az egy nulla. Hát az nem lehetséges szeretni nyugalom, békesség, türelem, szelídség nélkül. Szeretnék, most mondom, több Biblia verset felidézni, hogy ezt mennyire mélyen megértették a tanítványok. Számtalan Biblia vers lesz, talán bevezetésül annyit hadd mondjak, hogy Pál apostolnak, mint mondjuk, tudjuk, 14 levele van. A 14 levél közül egy híján, a Titus levél híján, a többi 13-at mindig ezzel kezdi, kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, amire szüksége van az embernek. Tudnilik. Hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy nem a mi életünk szerint ítél, nem a mi cselekedeteink szerint ítél. Az Isten kegyelmes. Az Isten ad nekünk időt a megváltozásra. Az Isten nem rögtön sújt le ránk, nem is az első, nem is a századik, nem is az ezredik vétkünk után, hanem az Isten állandóan előlegezi a bizalmat, állandóan adja az erőt, hogy talán más emberek leszünk. Aki tudja, hogy kegyelemből él, és az Isten kegyelméből él, abban viszont békesség lesz. Kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, ami egy ember belül elrendez. Az ember belső labirintusának az elrendezéséhez, kitisztításhoz, ez a két dolog kell. Hogy én tudjam azt, hogy az Isten annyira szeret, hogy a saját életét nem kímélte azért, hogy én más legyek. Hogy az Isten a legjobban akarja az én boldogságomat és örök életemet, semmilyen árat nem sajnál ezért az Isten. És ha én azt érzem, hogy én kegyelemből élek, és az Isten szeretete, kegyelme, így mondta Pál apostol, hogy az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Mindenkinek az emberi arculata, az emberi személyisége attól függ, hogy mennyire érzi, hogy ő, mint ember, valóban az Isten kegyelméből él. Mert ha ezt érzi, akkor lesz hálás ember, akkor lesz figyelmes ember, akkor lesz másokkal együttérző ember, másokat segítő ember. Tehát aki nem érzi ezt, valaki úgy éli meg a földi életet, hogy itt vagyok én, ide születtem, és körülöttem forogjon a világ, és majd én megmondom, hogy mi legyen a világban. Szóval ebből soha nem lesz egy boldog és nyugodt élet. De aki érzi azt, hogy én az Isten kegyelméből élek, ez át fogja hatni az élete minden területét, és ez egy belső békességet fog neki nyújtani. Kegyelem néktek és békesség. Ezért kezdi tehát Pál minden levelét ezzel a kijelentéssel, de mondom, most tételesen szeretnék önöknek nagyon megdöbbentő Biblia verseket felolvasni a nyugalommal és a békességgel kapcsolatban. Először a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versét olvasnám. Tehát zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14. verse így szól. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Egy döbbenetes bibliavers. Azt mondja, az életed minden területén, bárki emberrel legyen is kapcsolatod, mindenkivel keresd a békességet. Azzal is, aki békétlen veled, aki rajtad ütni akar, aki ki akar használni. És ezt te tudod és érzed, akkor se vágjál vissza, akkor se éreztesd vele, hogy azért neked is van hatalmad, meg magadhoz való eszed. Te is bele tudod a gyilkot mártani ő belé. Ne tedd ezt, ne tedd ezt. Kövessed mindenki irányában a békességet, és még hozzátesz, hogy a szentséget, minden egyes ember legyen szent előtted olyan szempontból, hogy lásd meg a másik emberben azt az embert, akiért Jézus az életét adta. Ha te Jákob vagy, és gonosz a másik ember, mint az Ézsau, elolvasandó Mózes első könyve 33. fejezete, Jákob becsapta Ézsaut, egyszer az egy tálentsénél, másodszor az atyai áldásnál, de 20 év után Jákob 7-szer meghajtotta magát Ézsau előtt, aki egy nagyon kegyetlen durva ember volt, de nem azért hajtotta meg magát, mert ő ügyeskedni akart, és így akarta leszerelni Ézsaunak az indulatait, hanem amikor meghajtotta magát, azt is mondta Jákob, hogy ezután már a te orszádat úgy nézem, mintha az Isten orszáját látnám. Miért? Mert a másik ember arcán, a másik ember életén észrevenni az Isten orszáját, ez annyit jelent, hogy én nekem tudatosítanom kell, hogyha az Isten ő érte is meghalt, ha ő érte sem sajnálta az életét, akkor én a másik embert akkor sem vethetem ki a szívemből, hogyha nem olyan dolgot tesz, ami elvárható lenne. Mert ha Jézus nem válogatott és jókért, rosszakért, gonosztevőkért egyaránt meghalt, akkor nekem is mindent meg kell tennem a másik emberért, ha az Isten az életét nem sajnálta érte. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Hogy akarunk mi az Isten szemébe nézni, aki nekünk annyi mindent elengedett, mint adós szolgának 10 000 talentumot, sem legyőzni a magam indulatait, mert sokszor mi nemhogy rátekinteni nem tudunk így a másik emberre, de találkozni se akarunk emberekkel, akik mondjuk förmedvényes gonoszságokat csináltak meg velünk, vagy másokkal. De mégis azt mondja, kövessétek mindenki irányában a békességet és szentséget. Nincs, nem azt mondja, hogy a jó barátok, meg a kedves emberek, stb. Mindenki irányában kövessétek a békességet és a szentséget. Hogy mennyire realista könyv a Biblia, ehhez most hozzáfűzném a Római Levél 12. fejezet 8. versét, 18. versét, Róma 12.18, azt mondja Pál apostol, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Ugye mi erre? Ez, tehát nem idealizmus a kereszténység, hogy jó, mindenki iránt követjük a békességet és szentséget, ebből nem következik az, hogy mindenki velünk is meg fog békélni. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Tehát rajtatok ne érezzék az emberek, hogy ti vissza akartok vágni, vagy nehezteltek, vagy bosszút forraltok. Bennetek mindig rend legyen, nyugalom legyen. Ha ők ennek ellenére még jobban belétek kötnek, még jobban ki akarnak használni, hát az már az ő felelősségük. Azért te már többet nem tudsz tenni, ennyit meg tudsz tenni, hogy ő nem kell, hogy érezze rajtad azt, hogy te rossz indulatokkal vagy iránta. Ugyanitt a Római Levél 14. fejezetében, a 17-től a 19. versig a Bibliának egy középponti részlete található. Hogyha egy ember tényleg kereszténynek mondja magát, vagy Krisztust akarja követni, vagyis az Isten országát akarja építeni, ahogy mondta Jézus, ez a középponti Biblia vers, amiről egy előadás, de egy előadás sorozatot is lehetne tartani, így hangzik. Tehát Róma 14, 14. fejezet 17. versétől. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Kedves hallgatók, nincs olyan itt közöttünk, aki ebben 1000 hibát ne követett volna el, sőt a mai napon is legalább több százat. De hogyha mi ezzel mindig szembesülünk, hogy törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók. Tehát ne kritizáljunk rögtön embereket. Ne piszkáljunk rögtön embereket. Fiatalabb nemzedékeket ne nézzünk le, vagy gyerekeket ne szóljunk le, vagy hogy milyenek. Tehát ne ez legyen az első gondolata. A természetünknek persze ez az első gondolata, mert a természetünk mit diktál nekünk, hogy mi többek vagyunk, mint a másik. Ez van a természetünk. Ezt mindig 1000-szer akarja napjában igazolni a természetünk, hogy mi különbek vagyunk a másiknál. Ezt csak hitáltal lehet legyőzni. Csak a hit képes olyan tekintetre, egy egészen más oda pillantásra, hogy a másik ember az ugyanolyan, mint én, és a másik emberben először azt vegyem észre, amiben ő külön, mint én. Ahogy mondja a Filippi Levél 2. fejezetében Pál, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. Nem angró különnek, hanem bizonyos dolgokban a másik ember mindig külön nálunk. Nem arról van szó, hogy most ilyen nagy alázatoskodással azt mondod, hogy hát a másik külön, meg milyen jó, meg milyen rusnya, meg rossz vagyok. Nem erről van szó. Ez a vallási képmutatás egyik formája. Vígan él és tenyészik, de nem e felé irányítom a kedves hallgatókat, hanem a felé, hogy minden emberben lehet találni valamilyen vonást, ha csak egy vonást is, ami jobb, mint a mi bennünk levő ugyanaz a vonás. Azt kellene észrevenni. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók. Tehát itt is hangsúlyozza a békességet, és az, hogy építeni a másik embert. Kritikával általában ugye rombolni lehet a másik embert, főleg a durva és szeretetlen kritikával. És a 17. versben ki is mondja, hogy mi az Isten országa? Igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Tehát aki Krisztust követi, az nyilván az igazságot követi, az igazság mércéje a Biblia, János 17:17 a te ígéd igazság, de ha valakinek igaza van, annak békessége is kell, hogy legyen. Én azt szoktam mondani ilyen nehéz helyzetekben, főleg családi problémákban, vagy másrébb lelki helyzetekben, mondom, hát hogyha az ön pártjánál az igazság. És igen, önnek van igaza. Az igazság, akiben az igazság ott van, az igazság nem követeli azt, hogy azt erőszakkal vagy indulattal erősítsük meg. Akinek igaza van, az nyugodt lehet. Akkor is, hogyha nem fogadják el az igazát, nem? Az igazság az valami olyan nyugalmat ad, hogyha apró fát vágnak a hátunkon, hát vágjanak, attól még nem lesz a másik igaz, mert ő vagdos, meg csapdos. Tehát mindig ezzel szoktam bátorítani embereket, meg hát természetesen saját magamat is ezzel kell, hogy bátorítsam, hogyha én valaminek utána néztem, meggyőződésre jutottam, vagy egy adott helyzetben úgy látom, hogy én képviselem az igazságot, akkor az igazsággal együtt kell, hogy járjon a békesség és a nyugalom is. Különben az igazság, békesség és nyugalom nélkül nem is meggyőző, mert az olyan igazság, ami hadonászva akarja a maga jogait érvényesíteni, ugye a Mózes igazsága 40 éves korában, amikor igaza volt, csak éppen leütött egy egyiptomit, hát az mégse volt teljes igazság, mégse volt a tökéletes igazság. Tehát, hogyha most úgy gondoljuk, hogy ezek olyan nehéz dolgok, mert az életben sokszor elfog bennünket a harci év. Mert hát ugye igazunk van. Hát ne veszítsem el a nyugalmamat, amikor a másik már századszor nem akarja belátni, hogy mennyire nekem van igazam. Vagy amikor a másik valami egyszerű dolgot nem tud elfogadni, vagy nem tud a szerint cselekedni. Hát erre vonatkozólag is hadd olvassam a Római Levél 16. fejezet 20. versét. Római Levél 16. fejezet 20. versét. A békességnek Istene megrontja Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. A Biblia nagyon sokszor Istent nevezi a reménység istenének, de legtöbbször Istent a békesség istenének nevezi. Tehát aki az Istenhez járul, aki küzd Istennel imádságban, aki az Isten szavával is küzd, mert olyan ember, aki a Bibliát úgy olvassa, hogy rögtön mindenben igazat ad a Bibliának, ilyennel nem találkoztam, sőt, ilyen nincs is. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, rögtön az az érzésük, hogy nem, nincs igaza, mert én ezt eddig nem így csináltam. Na de aki ezt becsülettel küzd, hogy most én olvasom és hagyom ezt a küzdelmet magamban, hogy most az eddigi életvitelem legyen győztes, vagy amit a Bibliából olvasok, az legyen győztes. Hát aki ez utóbbi mellett szavaz, és így olvassa, így küzdve, sokszor megszégyenülve, megintve, megdorgálva, megdorgáltatva a Bibliától, annak az életében előbb-utóbb átütő erővel kezd feltünedezni egy nagy tapasztalat, hogy Isten a békesség Istene. Isten nem csak igazságot tudna adni nekünk, hanem az igazság mellett még azt a békességet is, amivel lehet képviselni azt az igazságot. Ugyanezt mondja a második korintusi levélben Pál apostol, ahonnan szeretnék egy nagyon szép kifejezést felolvasni, megint csak ezzel kapcsolatban. A második korintusi levélben, a 13. fejezetben olvashatjuk a következőket. Tehát második Korintus levél 13. fejezetében, a 8. verstől, mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örvendünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok. Ezt pedig kérjük is a ti tökéletesedésetekért. És utána azt mondja a 11. verstől, végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek. Ugye előbb azt mondtam, hogy a szeretet nincs békesség és nyugalom nélkül. Hát itt össze is fűzi. Azt mondja, a szeretetnek és békességnek Istene lesz ti veletek. Olyan egyszerű kijelentések ezek, például békességben éljetek. De hogyha ez többször az eszünkbe jutna, hogy például, hogyha érzem, hogy már feszült, mondjuk egy vita már feszült, akkor inkább abba hagyom. Érzem, hogy a másik ideges, akkor inkább abba hagyom. Az ember sokszor megszégyenül az életben, nekem is nagyon sok megszégyenülésem volt tegnap előtt, tegnap és ma is, mindig az életben. Épp egy tegnapi megszégyenülés már egy pár hónappal ezelőtt, hogy valakit nagyon próbáltam meggyőzni valamiről. Hát nem ment. Én azt hittem, hogy nekem van igazam. Természetesen ő is azt hitte, hogy neki van igaza. Szerencsére ott volt a felesége. És a felesége egy talpig rendes, becsületes és hívő asszony is. Akkor már látta, hogy mi nem tudunk ott fél óra után se dűlőre jutni, azt mondja egyszer csak. Te János, nem engednék meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. Kész voltam. Kész voltam. Csak ennyit mondta. Biztos, ő már készült erre a mondatra, ugye látta, hogy ide-oda megy a pingponglabda, mindegyik üt, mindegyik a másik tér felére. János, nem engednéd meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. És akkor eszembe jutott, hogy én már erről előadást is tartottam. Nem is egyszer. Hogy ki tudja meggyőzni a másik embert. Mert ugye, mikor diákok voltunk, én is gimnazista voltam, mindig azt tanította nekünk egy tanár, hogy aki jól érvel, az meg tudja győzni azt, aki kevésbé jól érvel. Hát minden igaz volt, amit tanította, de ez nem igaz. Az életben érveléssel az embereket nem lehet meggyőzni. Nagyon kevés az az ember, aki van annyira elvtisztelő, eszmetisztelő, gondolkodástisztelő ember, hogy odafigyel az érvek, és független attól, hogy kimondja azokat az érveket, ő hagyja meg. Ez nagyon kevés ez az ember. Az emberi lélek mélyére, az emberi szív mélyére csak az Isten tud levilágítani, és csak a Szentlélek tudja meggyőzni az embert. A békességnek és a szeretetnek és békességnek Istene legyen ti veletek. Szóval akkor lesz az embernek nyugalma, és befejezésül, most idéztem már Pál római zsidókhoz írt leveléből, tehát még egy harmadik levélből is hadd idézzek, ez a Filippi levél, amiről éppen elkezdődik itt majd a sorozatunk, csodálatos kis levél, és ilyeneket ajánlunk mindig a kedves hallgatóinknak, hogy ilyen rövid, például ez is 4 fejezetből álló kis írásmű, úgyhogy ebben még a Kolossé levél magyarázata is benne van, tehát azért tudjuk így ajánlani a holnap kezdődő kis bibliakutató körünkre. És ebből a Filippi levélből szeretném idézni a 4. fejezetből először a 3. verset, amitben ezt mondja Pál apostol. Nem, talán már elment az időm, nem idézem ezt, csak a 7. verset idézem. Filippi 4:7 így szól, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat is a Krisztus Jézusban. Azt mondja a Pál apostol, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Nem tudjuk mi elképzelni, hogyha az Isten törvényei szerint élünk, és nem vitatkozunk, nem zsörtölődünk, nem neheztelünk, nem akarunk visszaállni. Szóval itt teljesen megállt parancsolunk ezeknek az addig sajnos nagyon sokszor gyakorolt magatartás formáinknak, akkor az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Szóval Isten, hogyha Isten törvényei szerint járunk, az Isten olyan békességet tud adni, amit a 91. Zsoltár fejez ki szépen, hogy eleshetnek jobbot felől ezren, balot felől 10 000, hozzád a vész nem is közelít. Hát körülbelül ezt a csodát helyezi kilátásba minden egyes ember számára Isten, hogyha ugyanazzal a békességgel és nyugalommal élünk, ha törekszünk erre a békességre, ami Jézus Krisztusban is egy kiküzdött eredményként volt jelen, akkor olyan dolgokra számíthatunk az életben, amiket addig nem tapasztaltunk, el se tudtunk gondolni, és mégis meg fog valósulni, hogy egészen más lesz körülöttünk a légkör, az emberek máshogy fognak viszonyulni hoznánk, és nagyon sokan, akik addig támadtak, vagy kifejezetten nem szerettek bennünket, egészen megváltozik majd a magatartásuk, mert ekkora változás láttán, azt hiszem, nagyon sok ember gyorsan leteszi a fegyvert, vagy ha nem teszi le gyorsan a fegyvert, akkor is önmagában megszégyenül. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Ezt nem lehet kitalálni, ezt nem lehet előidézni. Aki Istennel jár, aki bevallja a tévedéseit, aki Istennel rendezni akarja a bűneit, és aki Krisztus tartja mindig mértéknek és legfőbb példaképnek, annak az embernek az életében ez a békesség meg fog születni. Ha sokszor az emberi életben, a kísértésekben, ugye sokszor az ember kijön a sodrából, de gyorsan vissza fog zökkenni. Mindenkit tudok vigasztalni azzal, hogy már ha megizleltük ezt a békességet, de utána meg a fejünkhöz kapunk, hogy jaj, most ma megint kijöttem a sodromból, megint elveszítettem a nyugalmat, pedig csak a postást csengetett és mondott 2 mondatot, ami nem volt odaillő. Jaj, hogy hát hogyan veszíthettem el, akkor azzal szoktam vigasztalást nyújtani, hogy de most már legalább gyorsan észrevesszük, hogy mi a helyzet, és már nem időzünk abban a helyzetben, amiben talán régebben hosszú hetekig, hónapokig időztünk. Szóval, hogyha ezt mi gyakoroljuk, ha küzdünk ezért, akkor olyan békességre tehetünk szert mi is, amilyen békességre Jézus Krisztus szertett. Hogy csak elejét vegyem a kérdésnek, még befejezésül hadd mondjam el, hogy Jézus, amikor megtisztította a templomot, akkor se jött ki a sodrából. Olvassuk el János II. Máté evangélium a 21. fejezetét, hogy Jézus milyen nyugalommal csinálta ezt. Elvégre vannak az életben olyan helyzetek, amelyek szemérmetlen, arcátlan, pimasz helyzetek, amikor egy megfelelő magatartást kell tanúsítani, de Jézus akkor se jött ki a sodrából, akkor se veszített el a nyugalmát, akkor se csapdosod, akkor is ura maradt önmagának, csak megmutatta, hogy ez a magatartás körülbelül a Gedeon csalánverésére. Ugye Gedeon volt az Jézus előtt másfél évezreddel, aki a szemtelen zsidókat csalánnal tette helyre egy bizonyos helyzetben, ott Bírák könyve 9. fejezetében lehet ezt elolvasni. Vannak olyan helyzetek, amikor égbe kiáltó gonoszsággal, szemtelenséggel, arcátlansággal találkozunk, amikor határozott és biztos fellépésre van szükség. De abban a fellépésben sem kell elveszíteni a nyugalmunkat. Az sem az a helyzet, amikor az embernek önkívületi állapotra kellene jutnia. Ilyen nincsen. És ezért gondoltam azt, hogy ezt tesszük a sorozatunknak az élére, és itt fejezném be én is. Én ebben a három dologban látom Jézusnak a nyugalmának a forrását, a küldetés tudatában. Az, hogy valóban az Istent látta, és az Isten kérdései lettek elevenni az ő ajkán is, és hogy ő tudatosította azt, hogy egy ember megmentése az mibe kerül. Ott mindent vállalni kell, minden árat vállalni kell, ott mindenki irányában a békességet és szentséget kell követni, és amennyiben rajtunk áll, mi is minden emberrel békességben legyünk. Jézus fölséges példákat vonultatott fel erre. A Júdást is barátomnak nevezte a Getsemáné kertben, Kajafással is illő tisztelettel beszélt, Pilátusért, a durva katonáért küzdött, ameddig csak lehetett, és még a jobblatorhoz, aki először szidalmazta és becsmérelt őt a ballatorral együtt, ahhoz is volt vigasztaló és ígéretet tartalmazó szava. Itt fejeződik be az első témánk, az első előadásunk. Köszönöm a figyelmet, hogy tenni szoktuk, tartunk egy 10-15 perc szünetet, és utána mindig a témáink megbeszélése következik. Aki itt tud maradni, az... Igen, szóval ez biztos, hogy sokszor ott nagy kérdés, ahol a családban találkozunk ilyen esetekkel, és a hosszú együttélés során már úgy kialakult mindenkinek a képe a másikról, és akkor ott már nagyon nehéz a családban így érvekkel meggyőzni, mert azt szokták mondani, hogy a családokban annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy ott tényleg a magatartása meggyőző, a napi életvitel és magatartás. Én csak arra szerettem volna itt utalni, hogy ha bárkit is meg akarunk győzni, de érezzük azt, hogy ő nem, jelen pillanatban nem meggyőzhető, mert túl erősen védekezik, vagy túl hevesen fejti ki az állásban, vagy a szavunkba vág és nem is adja végigmondani, mert ezek napi előfordulások, akkor ilyenkor a legjobb tényleg beszüntetni a törekvést, mert nem, szóval nagyon, vagy pedig egy olyan mederbe terelni, hogy érezze a másik, hogy nem legyőzni akarjuk, hanem meggyőzni, vagy nem hát mindenáron a mi igazunkat érvényre juttatni, hanem hát beszélgetünk, közösen akarunk eljutni az eredményhez. Tehát ezek ilyen lelki törvényszerűségek, amelyeket sokszor az emberek figyelmen kívül hagynak, mert hogyha mondjuk kedvesen állnának hozzá az emberek, tehát hogyha a bibliai szóval nyájas lenne a dolog. Csak azért jut ez eszembe, mert szeretném felidézni, hogy Pál apostol, amikor tanácsot ad Timóteusnak, hogy kiket válasszanak meg például egy keresztény közösségben is vezetőnek, és milyen emberi tulajdonságokra legyenek tekintettel, például azt mondja, hogy az első Timóteus levél harmadik fejezetében a bizonyos episzkóposzról beszél, akit aztán püspöknek fordítanak le, de az nem az, amit ma püspöknek mondanak, hanem tulajdonképp egy ilyen lelki tanácsadó, aki városról városra járt, és így a keresztény közösségekben tanácsokat osztogatott. Ilyeneket mond, hogy szelíd legyen, mondja a harmadik, 1 Timóteus 3, vagy szelíd legyen, versengéstől ment, ne legyen akaratos, és ugyanezt mondja a diakónusokról is, vagy a feleségeikről is, hogy tisztességes, nem patvarkó, tehát nem állandóan vitatkozó, józanok legyenek. Tehát erre nagyon nagy hangsúlyt helyeztek az őskeresztény korszakban, hogy valahogy az emberek lelkileg beérlelődjenek, és akinek van nyugalma, józansága, aki az a szentségtelen, üres lármákat kerüld, mert ezek mind nagyobb istentelenségre növekednek, mondja a második Timóteus levél második fejezet 16. versében. Tehát én erre szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy ha érezzük, hogy valami vibrál a levegőben, akkor az is győzelem, hogyha valahogy lecsendesítjük a másikat, vagy kilépünk ebből a szorításból, és majd valamikor jobb helyzet áll elő, és akkor lehet valakit meggyőzni, de abban biztosak lehetünk, hogy ha lelkileg rossz a helyzet, akkor értelmileg se sikerül bevinni a dolgokat. Szóval én ezt tudnám tanácsolni, és családban is, gyerekekkel is, rokonokkal is, hogy de aki előzékeny, nyájas, kedves, tehát sokszor szelídséggel többet el lehet érni, mint nagyon nagy érvekkel, vagy meggyőzni akarással. Itt azt kell tudatosítani, hogyha valakiben türelem van, meg szeretet van, a másik azt megérzi, hogy akkor az ő javáért akarunk valamit. Ha valaki csak annyira a meggyőzésre vagy az igazságra teszi a hangsúlyt, akkor meg az emberek azt érzik, hogy mi mindenképpen át akarjuk vinni a felfogásunkat meg az akaratunkat ő rájuk. És ez rossz. Hát mert az ki akarja, hát mi se akarjuk, hogy mi ránk bárki is átvigye. Tehát ezért mondja Pál az Efézus 4.15-ben, hogy az igazságot követvén szeretetben. Tehát ez a fő dolog. Az igazság és szeretetnek az összekapcsolása. Az igazságot követvén szeretetben. Egy nagyon érzékeny egyensúly, ez nagyon gyorsan felbomolhat. Amikor érezzük, hogy felbomlik, akkor nekünk kell megtenni az óvintézkedéseket, hogy végzetesen ne bomoljék fel. Tehát ne az legyen, hogy aztán az a másik hetekig ne akarjon velünk komolyan beszélgetni, ne legyen összezörrenés, ne legyen eltávolodás. Erre nagyon vigyázni kell. Hát itt a kérdés arra vonatkozott, hogy adva van egy vallásos, magát vallásosnak tartó szülő, és van egy hitre fogékony gyermek, és hogy ilyen esetben hogy lehetne a szülőt kimozdítani ebből a kicsit képmutató vallásos, farizeusi vallásoskodásból. Hát két dolgot tudok erre mondani, hogy az egyik dolog, hogy ez a világon a legnehezebb helyzet. Tehát ennél nehezebb helyzet nincs. Az ateisták meggyőzése ehhez képes gyerekjáték. Ugye, mert aki egy önigazult vallásosságnak a meggyőzése, az lásd Biblia, Malakiás könyve beszél erről például. Egész Malakiás könyve erről beszél, hogy ezt mondják magukról, mégse az a helyzet. Az egész János első levele erről beszél. Jézus ezért küzdött leginkább a farizeusokkal, Máté 22, Jelenések könyve 3. fejezet, a Laodicea üzenet erről beszél. A világ legnehezebb helyzete az önigazult emberek meggyőzése. Mert tudnék, azok olyanná teszik magukat, hogy nem lehet őket meggyőzni. Eleve úgy akarnak beállni, hogy őket ne lehessen meggyőzni, mert őnáluk van az igazság. Tehát ők mindennel elbástyázzák magukat. Tehát ilyen két dolgot tudok ilyenkor mondani. Az egyik dolog az, hogy ha sikerülne elfogadtatni, ugye amit itt Ágnes mondott is, hogy ha a Biblia fedelét felnyitnák, vagy hogyha egy közös nevező lenne a Biblia.
1: De arra nincs idő.
0: se idő nincs, de alapelvileg nem fogadja el. Nem csak az, hogy nincs idő, de az embernek arra van ideje, amire akarja. De ő azért nem akarja, hogy erre legyen ideje, mert ő attól nem vár semmit se. Hát nem vár semmi, őt kimozdítani ebből nem. Tehát először is valahogy úgy kellene, hogy valami, ami a Bibliából úgy bizalmat szerez neki, de erre lehet, hogy várni kell évekig, míg ezt elő lehet hozni. Egy olyan történet, egy olyan ige, egy olyan élethelyzet. Mert sokszor Isten, aki többet lát ebből a nehézségből, mint mi milliószor többet lát, majd elhoz olyan esetet, ami esetleg egy megrázkódtatás, egy megszégyenülés, egy halálesetet enged meg, vagy egy betegség, ki tudja, hogy mit. De mi nekünk csak arra lehet éber figyelmünk, hogy bár csak az Isten szavával összeköttetésbe lehetne hozni azt az embert, ez az egyik. A másik meg, hogy Jézus azt mondta Márk evangélium a 9. fejezete szerint, hogy hát van olyan fajzat, ami csak imádsággal és bőjtel távozik el. Tehát általában a keresztények életében az a nagy probléma, hogy nem imádkoznak eleget a másikért. És imádság nélkül fognak hozzá a másiknak a meggyőzéséhez, vagy megközelítéséhez. Az imádság az egy nagyon fontos gyakorlati dolog, az imádság, mert ha valaki imádkozva fog, imádságok után fog hozzá egy másik ember megközelítéséhez, az az imádság közben kapott isteni válaszokkal felvértezve fog hozzá. Tehát ott érezheti maga mögött a jó Istent. Ne fogjunk hozzá semmihez se, nagy dolgokhoz, komoly, akár egyhetes, kéthetes ima küzdelem nélkül. Vigyük Isten elé azt a dolgot, és kérdezzük meg, hogy vajon az ő akarata az, hogy most mi eljárjunk, és így járjunk el. A nyári táborok után most Debrecenben is folytatom a sorozatot, és mondja ott nekem egy hölgy, hogy hát nyáron milyen nagy tapasztalata volt, hogy a nyári táborokban mi imádkoztunk. Összegyűltünk sokszor idegenekért, de mindenki elmondta, hogy mi nyomasztja a lelkét, mi a legnagyobb probléma. És amikor hazamentem, mondja ez a hölgy, amikor hazamentem, egész más világ fogadott. Mások voltak a családtagjaim. Aztán meg voltam döbbenve, csoda történt. Nem úgy vették fel a dolgokat, ahogy annak előtte. Szóval Isten például ilyen csodát nagyon gyorsan tud tenni. Ézsau is hogy nem ölte meg Jákobot. Csak is az Isten szent lelkének a különleges munkája nyomán mondott le a bosszúállásáról. Ma is létezhetnek ilyen csodát. Ezt ki kell próbálni, erről én hiába beszélek. Fogjuk szaván a jó Istent. Jézus azt mondta, hogyha ketten vagy hárman egybe gyűltök az én nevem, és egy akarattal lesztek egy bizonyos dolog felől, akkor amit az ő nevében kérünk, meg lesz. Tehát ezt próbáljuk, hogy jó cél érdekében küzdjünk azért, hogy Isten is küzdhessen, mert sokszor mi is akadályai vagyunk annak, hogy küzdhessen az Isten. Nem olyan a lelkületünk. Sokszor támadó a lelkületünk, sokszor fölényes, sokszor leckésztető, hogyha az emberek ezt megérzik, rögtön egy csigaállásba húzódnak vissza. De hogyha érzik az emberek, hogy nyitottak vagyunk, érdekel bennünket a másik ember személye, mi is tudunk tanulni, mi is tudunk kapni, akkor sok minden megváltozik. Tehát ezt tudjuk mindig ellenőrizni. Hát ez nagyon nehéz eset, de nincs lehetetlen ugye, eset, és ezt a két dolgot tudnám így tanácsolni. Ha rögtön tudnám idézni, mert nem olyan a lelkület, hogy befogadnám, mert ő akkor egy nagy elánnal tulajdonképpen a maga igazát akarja csak érvényesíteni. Hát persze ilyen esetekben én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy tudni kell azt is mondani, hogy majd megkeresem. Meg fogom mondani, most nem találom. Semmi baj nem történik. Hát ki az, aki mindent ismer a Bibliából? Nincs olyan ember. De általában idáig nem szabad, hogy elfajuljanak a dolgok. Akkor inkább nem, mert azért gyöngyöket ne hányjunk sárba és sertések elé, mondta Jézus. Szóval nem, tehát amikor érezzük, hogy egy szent ügyet így sárba tipornak, hát akkor inkább hallgatni kell, vagy nagy más utakon, módokon megközelíti a Jóisten azt az ember. Most nem lehet így. A vita szelleme nem jó, a feszültség nem jó. Kintélyelőség előség, nehéz kérdés. Az nem lehet, ezeket nem lehet megtörni, mert ezek vagy elmúlanak úgy, hogy ő rátalál az igazi tekintélyre, vagy az Istenre, tehát lesz neki egy személyes Isten kapcsolata, és a Biblia lesz számára a tekintély, nem ember. De ezzel úgy közvetlenül nem lehet fölvenni a küzdelmet. Meg nem is olyan bajok ezek, amelyekből olyan gyorsan ki lehet jönni. Ezek azért, ezeknek gyökerük van, amit úgy szépen körbe kell ásni először, időt, elvágni a mellékgyökereket, és utána lehet a fát kiemelni. Szóval nem, erről senkit nem biztatok, hogy ez olyan gyorsan be fog következni. Ez. Tessék? Igen. Jézusnak van erre egy kijelentése, Zsuzsika. Jézus erre azt mondta, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Isten, bízzatok Istenben, és bízzatok.
1: Nagyon szép a hosszú tűrés, de egyszer csak olyan ez, mint a forrásban lévő tej, és kibújjon, akkor már orvosi eset. És nincs visszaút, mert mint orvos is azt mondja, igen, megnyugodni, de a család azt mondja, nem, többet nem kell lesz. A te magatartás.
0: Hát, most megjelent egy kis könyvünk, ilyen idősebb emberek visszaemlékezései. Ott olvastam Varga Sára néni, ismerem őt Nagykőrösről, 80 éves, és azt mondja, hogy az emberi világban ő mindig a Lukács 6-ot szokta érvényesíteni, ami így szól, hogy adjatok az embereknek érte semmit nem várván. Elvárásaink ne legyenek. Ha elvárásaink vannak nagy, akkor tényleg elmebetegek leszünk, mert nem fogjuk mindig azt kapni az emberektől, amit várunk. De nem, az emberek jók és rosszak, küzdenek önmagukkal, egymással. Azért mondom, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem, mondta Jézus, mert nem szabad az emberi világgal annyit foglalkozni. Jézus azt mondta máskor, hogy óvakodjatok az emberektől. Nem szabad az embereket mértéknek tartani, és mindent, hogy mit mondanak, mit gondolnak, mit jelentenek ki, milyen stemplit, stb. Az ő bajuk. Most, hogy ha én összeszámoltam volna mindazt, amit rólam mondanak az emberek, kiindulva, hogy maga a sátán is én vagyok, és befejezve azon, hogy minek vagyok a világon, hát akkor, hogyha ezt olyan túl komolyan vettem volna, akkor tényleg már valahol a bolondok háza környékén lehetne az ember. De ezzel nem kell foglalkozni, ezt mindenki megkapja valahogy az életben. Mert hiszen Jézusra azt egyszerre mondták, hogy jó ember, mondták meg a nép hitetője. Ott van János 7-ben. Fölment a sátoros ünnepre, és akkor jó ember, nép hitetője. Na tessék. Hát most akkor most mi? Azt mondja, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, mondták neki a keresztvár. Hát ugye, amit Jézus kapott, annál többet mi nem kapunk. És Jézus azzal nem foglalkozott. Az, hogy törvénytelen gyereknek mondták, meg mindent elmondtak róla. Hát, jó, de ez nem annak a számára fontos, aki ezt kapja, hanem valami riasztó látlelet, hogy az emberi világ mennyire megzavarodott. Hát meg van zavarva az emberi. Na de lehet a bűn miatt nem megzavarodott? Hát hol lehet igaz ítélet? Igaz ítélet ott lehet, hol van normális gondolkozás, van következtetés és ítéletalkotás. De itt mindenki úgy ítél, hogy se normális gondolkodás, se következtetés, csak rögtön, mint a légycsapóval lecsapja. Na most akkor magamat sajnáljam, hogy engem ért most a légycsapó. Hát inkább azt kell sajnálni, aki csapott. Tehát ezzel nem szabad sokat foglalkozni, ennek túl nagy jelentősége nincsen. Mindenki mindent megkap ebben az életben, ami rossz és visszataszító. De hát ez nem itt kezdődnek a problémák. Tessék? Az a kis sárga könyv, ami ott van, Judit, a gyermeknevelés című könyv, most felmutatja Judit. Már külön fejezet van erről. Nagyon szép tapasztalatok vannak leírva ebben a könyvben, hogy a gyermeknevelésben azért fontos a nyugalomnak a megőrzése, mert ha elveszítjük a békességünket és a türelmünket, egyrészt megszűnünk a gyerek számára mérték lenni. tekintély, jó értelemben tekintély lenni. Másrészt meg a gyerek elveszíti azt a biztonságot, amit addig talán tapasztalt, hogy mellette ott van valaki, akit nem lehet kihozni a sodrából. Ha sok szülő látná ezt, hogy milyen sokat kockáztat vele, hogy csapkod a gyerek előtt, meg mindent mond, nem tenné ezt meg. Azt mondja ott a szerző ebben a könyvben, hogy ő is az életében elhatározta, hogy csak úgy fenyíti a gyerekét, ha teljesen nyugodt. És inkább megvárja az estét, míg mindenki lenyugszik, még a gyerek is, mert azt mondja, hogy amit napközben nem tudtam elfogadtatni, az három gyereket nevelt, azt mondja, este mindig, tehát egy fél nap vagy egy nap alatt belátásra jut a gyerek is. Nem olyan oktondi azért az ember, hogy a makacsul kitartana az igaza mellett. Nagyon sok mindent be lehet láttatni, csak nem ott együltő helyében. De hogyha fegyelmezni kell is, akkor is csak úgy fegyelmezzünk, hogy türelemmel és hát egy bizonyos erőtöblet birtokában. Hát azt lehetne mondani, hogy szinte úgy szánkba lehetne adni a szót, hogy mondjuk azt, hogy gyerekem, hát ez felháborító, amit csinálsz, és ezt már hányszor elmondtam, meg a magad érdekében mondtam ezt. Ez nem indulatból mondom, mert most én fáradt vagyok, vagy most már nem bírom tovább, hanem ezt már olyan sokszor elmondtam, és ezt te tudtad is, és meg is fogadtad, el is határoztad, miért nem tetted azt, és most ezért kapsz egy fenekest. Szóval ezt meg lehet tenni úgy is, hogy a gyerek érezze, hogy ezt a javának az érdekébe tették. Rögtön is érezheti, meg később, már egy-két évvel azután, soha nem felejtem el, amikor egyszer szóba került a mi családunkban is, hogy mi hogy neveltünk, mi a feleségemmel, figyelmeztettünk, és bizony kaptak a gyerek, mind a három gyerekünk kapott fenekest. Már gimnazista korukban megköszönték, mert azt mondták, hogy az osztálytársaik kezelhetetlenek, és látják, hogy aki nem kapott az életben, az mire viszi 17-18 éves korában. Hát aztán, hogy még később mire viszi, arról meg ne is beszéljünk. És már gimnazista korában megköszönte, hogy ő kapott, mert ő ura volt önmagának, és az órákon nem szemtelenkedett, meg nem hozta ki a tanárt a béketűréséből, meg hagyta az órát, és csak úgy nézték, hogy mások mit meg nem engednek maguknak. Tehát már kiáltó volt az ellentét. Tehát ők maguk is belátták, hogy hát ezt a nevelésüknek köszönhetik, mert hogyha nem így neveltük volna, ők is olyanok lennének most, akiktől most látják ezt a lehetetlen magatartást. Úgyhogy megéri ám azt, nem kell egy ilyen olcsó és hamis humanizmussal elütni, hogy most azért van a fenéken vastagabb bőr, hogy oda lehessen bizonyos jelzéseket elhelyezni. Én nem azt mondom, hogy a halántékot kell verni, meg ilyen durva dolgokat, de ott nem is a retorzió a célja a fegyelmezésnek, hanem a figyelmeztetés és a megszégyenítés. Tehát nem a megalázás a célja, hogy nem az, hogy most én erősebb vagyok, és agyba főbe tudlak verni, mint sokszor így csinálják főleg a jó atyák, hogy megmutatják, hogy ők még erősebbek a 6 éves gyereküknél, vagy 8 éves gyereküknél, hanem az, hogy a gyerek észbe kapjon, megszégyenüljön. A régi paraszti világban is milyen bölcs volt, a hideg vízzel leöntötték ész. Jelzés volt, hogy túlságosan fölfort már a hűtővíz, hát le kellett egy kicsit hűteni. Hol látja, hogy a szülő, ha fegyelmez, ha nem fegyelmez, van ezért egy nyugodt stílus, van a problémák kezelésének egy bizonyos lelkülete és rendje, az nagyon sokat számít, mert az a gyereknek a vérévé lehet, és nem úgy fogja megoldani az életben a konfliktusokat, hogy mindjárt a másik hajába kapaszkodik. De ezt otthon el kell sajátítani. Teljesen igazat tudok adni, hogy lássák az emberek, és hogyha lehet, vagy kell, vagy kérdeznek, akkor beszélni is lehet róla. De sok mindent a gyerekek a levegőben szívnak magukba, amit otthon látnak.

Mindenkit köszöntök szeretettel a mai szombatunkon és az Isten tisztelt alkalmán. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Kereslek benneteket, hogy hol vagytok. Tudnátok-e olyan embereket mondani a Bibliából, akik nagyon fiatalok voltak, és szolgálták az Istent, és bizonyságot tettek az Istenről? Tudnátok-e ilyen embereket sorolni? Tehát fiatal embereket, akik szerették az Istent, és szolgálták is. Jut eszetekbe valaki? Nagyon bátran jelentkezzetek, mert biztos vagyok benne, hogy tudjátok erre a választ. Van a Bibliában több ilyen ember, tehát fiatal volt, és nagyon komoly szolgálja az Istennek. Tessék, kezeket kérek. Hát én reméltem, hogy nem nekem kell elmondanom. Aztán a gyerekistentisztelet sokszor olyan, hogy aztán végül is elmondja az igehirdető, de ha jut eszetekbe mégis, akkor bátran szóljatok, tehát fiatal emberek. Segítek, jó? Gondoljatok Józsefre és Dánielre, akik nagyon fiatalon tettek bizonyságot az ő urukról, a mi Istenünkről, és aztán ezekből hát államférfiak is lettek, ezzel szorosan összefüggésben. Na, aztán jut eszetekbe még más. Gondoljatok a három héber ifjúra, akik fiatalon kiálltak az Istenért, és tőle nem tágítottak, hanem vállalták ugye a megpróbáltatást is. Aztán gondoljatok egy Jósiás királyra, akiről azt olvassuk, hogy már 16 éves korában nagyon komolyan kereste az Istent. És nagyon komolyan oda szánta magát az Istennek. Aztán jut eszetekbe még más. Gondoljatok egy Izsákra, aki fiatalon milyen engedelmes volt édesapjának, Ábrahámnak. Abban a nagyon nehéznek tűnő kérésnek a teljesítésében, amit az Isten kért Ábrahámtól, és milyen engedelmes volt. Tehát ezek a fiatalok nagyon komolyan bizonyságot tudtak tenni az Istenről, de én egy olyan kislányról szeretnék nektek szólni, aki hát a legkisebbekhez talán az összes bibliai hithős fiatal közül talán korban leginkább hozzátok közel áll. Az a bizonyos kislány, akit elhurcoltak a szíriai csapatok, és aztán Noámánnak, a szíriai király parancsnokának, illetve a sereg főparancsnokának a szolgálatába került. Biztosan hallottatok már róla és tanultatok róla, hogy ennek a kislánynak mi volt a szép az életében, a bizonyságtevésében. Emlékeztek erre, hogy mit olvasunk róla a Bibliában? Mit csinált ez a kislány? Emlékeztek-e? Ugye amikor ott töltötte a fogságnak a napjait, és meghallotta, hogy Naamán beteg, akkor mit csinált ez a kislány? Nem tudjuk, hány éves lehetett, lehet, hogy csak 8 vagy 10. És azt mondta, hogy ha az én uram tudna Izrael profétát,

családjáról, akkor megtalálná a gyógyulás útját, mert általa biztos, hogy gyógyulás lesz. Nézzétek meg, hogy ez a kislány nem félt attól, hogy hát én kicsi gyermek vagyok, és hát a felnőtteknek megvannak a nagy és fontos dolgaik, szempontjaik, hát egy gyerek úgyse fogja majd megmondani itt a helyes megoldást, hanem az ő hite szerint, mert neki nagyon komoly hite volt, bátran megvallotta az Istent. És azt mondta, hogy biztos, hogy nála gyógyulás lesz. Gondoljatok arra is, hogy ez a kislány nem háborodott fel azon, hogy én engem itt szolgálatban tartanak, szolgaságban vagyok, akkor én nem segítek ezen az emberen. Mert ez az ember gonosz volt velem, és elhurcoltak engem ide, és még sokakat rajtam kívül, hát akkor oldja meg maga a problémáját. Hanem ez a kislány ugye a gonoszt jóval győzte meg, szerette az Istent, szerette az embereket, és amikor hallott arról, hogy ez ember halálos beteg, akkor azt mondta, hogy én segítek. És én ezzel tudok segíteni. Hogyha ő tudna Izrael prófétájáról, akkor biztos, hogy meggyógyulna, ha megismerné őt. Gyerekek, tanuljuk meg ebből, hogy az, hogy mi az Istennek szolgálhatunk, és embereken segíthetünk, ez nem kor kérdése. Ezt nem a tapasztalt, élettapasztalattal bíró emberek tudják, meg nem a hitben, csupán a hitben régóta jártas emberek tudják, hogy ember, Isten megdicsőítsék, és embereknek javára legyenek, hanem ezt már kicsi korban és fiatal korban megtehetitek, megtehetjük, hogyha bátran, ahogy mi bízunk az Istenben, azt mi elmondjuk, azt mi vállaljuk az emberek előtt. Ha mi tudjuk azt, hogy ahogy bennünket szeret az Isten, őket is szereti, és rajtuk is segíteni tud. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez most nem sikerült ilyen párbeszédes formára, de majd legközelebb bízunk abban, hogy sikerül olyan kérdéseket feltenni, amire tudjátok a választ. Kedves gyülekezet, szeretném olvasni a mostani ige tanulmányunknak az alapigéjét, János evangéliuma első fejezetéből. János evangéliuma első fejezetéből szeretném olvasni a 35. verstől a 47. versig terjedő ige szakaszt. Olvasom tehát az igét János evangéliuma első fejezetéből. 35. verstől így szól. Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül. És ránézvén Jézusra, mint ott járt, mondta, íme az Istennek báránya. És hallotta őt a két tanítvány, amit szólt, és követték Jézust. Jézus pedig hátra fordult, és látta, hogy követik azok, és mondta nékik, mit kerestek? Azok pedig mondták néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol laksz? Mondta nekik, jöjjetek, és lássátok meg. Elmentek, és meglátták Jézus, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallatták, és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozott ez először a maga testvérével, Simonnal, tehát András találkozott Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi a Krisztust. És vezeti őt Jézushoz, Jézus pedig rátekintvén mondta, te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozott Filippel, és mondta néki, kövess engem. Filipp pedig Betsaidából, az András és Péter városából való volt. Találkozott Filipp Nátanaellel, és mondta néki, aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátanael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Filipp, gyere, és lásd meg. Testvéreim, a Krisztus által felépített tanítványság, tehát a krisztusi tanítványságnak egyáltalán a megszületése, a felépülése,
annak a terjedése és a gyarapodása, a felolvasott ige szerint, ige szakasz szerint azt látjuk, hogy egy nagyon fontos alapszabályt és törvényszerűséget mindenképp kell, hogy tartalmazzon, ez pedig én egy kifejezéssel szeretném meghatározni, ez a személyesség. Tehát azt látjuk ebben az ige szakaszban, hogy amikor Keresztelő Jánosnak a két tanítvány, ugye miután János bemutatja Jézust, hogy ő a megígért, ő az Istennek a bárány, és az a két tanítvány megy Jézushoz, és szeretné őt megismerni, akkor megkérdezik tőle, hogy Jézus, hol laksz? Nem azonnal valamiféle tanításbeli dolgokat próbálnak helyre rakni, hanem érdeklődnek Jézus személye felől. És Jézus azt mondja, hogy gyertek és nézzétek meg, és ott maradnak nála egy darabig, és kialakul egy személyes kapcsolat. Amikor azt olvassuk a későbbiekben, hogy András elmondja Péternek, hogy te megtaláltuk a Messiást, aki felől az ószövetségi jövendőlések szóltak, gyere és ismerd meg őt. Itt is arról van szó, hogy egy ember vezet egy embert Jézushoz. És talán a későbbiekben pedig azt láttuk, hogy amikor Filipp Nátánaelnek elmondja, hogy megtaláltuk a Messiást, és Nátánael kétkedve azt mondja, hogy hát Názáretből, szóval vajmi kevésbé hiszem, hogy proféta származna, különösen nem a Messiás, hiszen Názáret egy nagyon hírhedt hely volt, és hát onnan nem származhat jó. Akkor csak ennyit mond neki Filipp, hogy gyere és nézd meg. És testvéreim, ezekből a példákból én azt szeretném hangsúlyozni, és a mostani igehirdetésben is egy kicsit veletek erről gondolkodni, hogy ugye itt mindegyik esetben ember vezette az embert Jézushoz. Tehát a személyes megszólítás, hogy valakinek az érdeklődése meglegyen, felkeljen Krisztus iránt és az ő megismerése iránt, ebben valami emberi közbenjárás és emberi szolgálat valósult meg. Mind a három esetben. A személyesség fontosságáról szeretnék szólni, és nyilván az alapigéhez hasonló példákat találhatunk máshol is a Bibliában, ahol ez a személyesség hangsúlyt nyer. Azt láthatjuk például a samáriai asszony, amikor megismerte Jézust, akkor elment, és azt mondta az embereknek, hogy én találtam valamit, és gyertek, és nézzétek meg. Amikor a gadarai ördöngösöket Jézus meggyógyította, akkor magát Jézust a Gadara vidéke nem fogadta be, hanem elküldte, de azok az emberek, a gyógyult emberek elvégezték munkájukat személyes szolgálatuk által, mert amit Jézustól nem tudtak még elfogadni az ott lakók, a gyógyult emberektől idővel elfogadták, és így ők is eljutottak arra a vágyra, hogy jó lenne Jézust megismerni. Olvassuk a jeruzsálemi gyülekezetről, akik nem istentiszteleti helyen jöttek össze, ekkor már pünkösd után több ezren éltek Jeruzsálemben, hanem házaknál jöttek össze, nem tudjuk mennyien, 10-20-30-an, nyilván nem nagy létszámban. És ezek a közösségek is úgy gyarapodtak, tehát nem úgy, hogy meghirdetünk egy evangelizációt. Pál apostolt megbízzuk, mert jól prédikál, eljönnek a tömegek, és őt hallják, és hitre jutnak. Nem így gyarapodott a jeruzsálemi közösség. Hanem úgy, hogy az abban lévő emberek, amikor az összejöveteleken áldást kaptak egymáson keresztül is, és gyarapodtak a hitben, a szeretetben, amerre ők jártak, kapcsolatuk volt, embereket megismertek, akkor ezeknek az embereknek el tudták azt mondani, hogy nekük van valamiük, amivel régen nem rendelkeztek, és olyan jó lenne, hogy ezt a valamit ők is megismernék. És személyes kapcsolatok útján terjedt az evangélium, és ezáltal az emberek, ugye így mondja a Biblia, hogy naponta gyarapította az Úr megtérőkkel a jeruzsálemi gyülekezetet. Naponta.
Pál apostolról azt olvashatjuk a Cselekedetek könyve 20. fejezetében, amikor az efézusi vénektől búcsúzik, akkor visszaemlékezik a náluk töltött szolgálatára, és azt mondja, hogy nem vonogattam magam, hogy tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Olyan sokszor elcsodálkozom én ezen, illetve nem csodálkozom, mert én is szeretem a házaknál való tanítást, de hogy Pál apostol, a nagy Pál így fáradozott és így munkálkodott, hogy emberekkel a személyes kapcsolat útján tudott emberekkel előrébb jutni hitben, és elment hozzájuk, megnyitotta az igét, tanította őket, készséges volt erre. És végül és nem utolsó sorban szeretném említeni a római levél első fejezetét, ahol Pál azt mondja, hogy ő nem szégyelli az Istennek, a Krisztusnak evangéliumát, mert tudja azt, hogy ez nem fogja őt megszégyeníteni, mert Istennek hatalma rejlik a Jézus szeretetéről szóló evangéliumban, mert Isten igazsága jelenteti ki abból, és itt szeretnék hangsúlyt tenni, hitből hitbe. Tehát ezzel Pál elmondja azt, leírja a római gyülekezetnek saját tapasztalatát is, mint törvényszerűséget, hogy a legeredményesebb lélekmentés és evangelizálás a személyes munka. Hitből hitbe terjedhet az evangélium. Mert az az ember beszélhet, azt nem mondom, hogy hitet átad, mert hitet nem lehet átadni. De az az ember tudja másokban felkelteni a Krisztus ismerete utáni sóvárgást és éhséget, aki ismeri Krisztust. Aki tudja, hogy ez milyen örömmel jár. Tudja, hogy ennek milyen ajándékai, milyen gazdagsága van. És testvéreim, hogyha az ige megerősíti a felsorolt példákkal a történelem minden idejére nézve a személyes evangelizáció fontosságát, akkor ezt hadd mélyítse el korunknak, világunknak a mai helyzete. Mert ha valamikor egyre hangsúlyosabb és még hangsúlyosabb a személyes munka, az a mai világ, a mai napjaink, amiben mi élünk. Egy nagyon személytelen és egyre inkább elszemélytelenedő világ az, amiben mi élünk, és az emberek szinte úgy, tehát itt a globalizációs törekvéseknek a hátterén az emberek egyre inkább beleolvadnak egy arctalan tömegbe, egyre kevésbé szeretnék vállalni önmagukat, meg a maguk másságát, és sokkal inkább azokat az összejöveteleket szeretik, a karneválokat, a fesztiválokat, ahol kiderül, hogy mindenkinek ugyanaz az igénye magunkat jól érezni. Valahogy túl kell vészelni az életnek sokféle baját, és egyre nehezebb az embereket elérni, mert én emlékszem, 10-15 évvel ezelőtt még lehetett házról házra könyveket árusítani, vagy némahírnök munkát csinálni, ma már nagyon nehéz, mert az emberek bezárkóznak. Ma az embereket annyira bibliaismeret, vagy az evangélium nem érdekli, mert azt mondják az emberek, hogy az interneten keresztül tulajdonképpen leülök az asztalhoz, és mindent el tudok érni. Minden információ tulajdonképpen bejön az ember otthonába. És azt tapasztaltuk, hogy a régi evangelizációban mondjuk 20-25 évvel ezelőtt az emberek jobban, de inkább még régebben jobban eljöttek egy előadás sorozatra mondjuk magáért, a témájáért. Hát ez különösen így volt mondjuk Ellen White idejében. Eljöttek az emberek. Később azt láttuk, hogy az emberek inkább már csak tekintélyekre jönnek el, tehát hogyha olyan valaki szól, akinek van valami titulusa, vagy egy olyan szinten képzett, akitől biztos, hogy kapnak valamit. És testvéreim, én ma már azt látom, hogy az emberek se ezért, se azért nem jönnek el mondjuk egy bibliai eladásra, hanem egy valamiért jönnek el, mert te hívtál. Azért megyek el, mert te hívtál. A barátom elhívott, aki hozzám közel áll, akivel jó kapcsolatban vagyok, ő miatt elmegyek. Egyébként nem mennék el. Akár ki beszél, meg akár miről beszél. Tehát ezt látjuk ebben tehát az idő, ahogy telik. És sajnos sokszor kellett azt, lehet, hogy erre mások előbb rájöttek közösségünkbe, de
Sokszor kellett azt tapasztalnunk, hogy amikor mondjuk bedobáljuk a meghívókat az emberek postaládájába, és mondjuk Miskolcon minden házba jut meghívó, nem fognak az emberek jobban eljönni, mintha csak személyesen hívtunk meg embereket egy bizonyos alkalomra. Tehát ezt tapasztaljuk. Ma már olyan, hogy elmegyünk egy ismeretlen városba, falura, olyan értelemben ismeretlen, hogy bennünket azt se tudják, ki vagy. Én oda megyek, és azt mondják, hogy én vagyok a lelkész, és azt se tudják, ki vagyok. Nem fognak eljönni. Tehát az emberek nem érdeklődnek azután, akit nem is ismernek. Tehát a mai világban a személyesség, a személyes ismeret, a bizalomnak a háttere, hogy én tudom, hogy hova megyek, meg mire számíthatok, ez elengedhetetlenül fontos, mert egyébként az embereket nem lehet megszólítani. És olyan jó lenne, testvéreim, hogyha egyfelől az ige példái is, de a tapasztalatok is bátorítanának bennünket, hogy mi ebben is nagyon össze kell fogjunk, hogy ezt a személyességet el tudjuk vinni a világba, oda tudjuk vinni az emberek közé, hogy a munkánk az tényleg eredményes legyen, és hogyha erőfeszítéseket is igényel, időt, ötletességet, de ahhoz, hogy az embereket el tudjuk érni, hogy mi nem mondjunk le arról, hogy amit az Isten ránk bízott, azt vinnünk kell, szóval azt akkor ilyen úton és ilyen vállalás mellett is be tudjuk tölteni. Nagyon sok az akadály a saját életünkben is. Én, hogy gondolkodtam ezeken a dolgokon otthon, az jutott eszembe, hogy a saját megszentelődésünkre való törekvésünkön túl semmit nem támad annyira az ellenség ma, mint azt, hogy a szolgálatunkat, a küldetésünket ne töltsük be. Mindegy mi miatt, mindegy milyen akadályokkal tart vissza, de ezt ne töltsük be. Tehát ezt ne végezzük el. Én azt látom, hogy az ellenség leginkább itt, ezen a ponton támaszt akadályokat és nehézségeket. Sorolhatnánk az élet gondjai, amire Jézus azt mondta, hogy ne nehezedjék meg a szívünk miatta. Az érdektelenségnek a terhe, hogy az embereknek hiába mondom, az embereknél hiába próbálkozom. Nincs eredménye, nem érdekli őket, nem hallgatnak meg. Aztán a családi és a gyülekezeti konfliktusok, hogy túl sok a baj, valami tisztázottabb és valami békességesebb, ígéretesebb háttér kellene ahhoz, ahová mi embereket hívhatnánk, ahol az emberek megtalálhatnák az Istent. Amikor azt fogalmazom meg, hogy én nem vagyok rá alkalmas, van, aki alkalmas erre, és más pedig nem. Ha azt mondom, hogy most éppen nem vagyok olyan lelki állapotban, majd máskor könnyebb lesz. Tehát most csak néhányat sorolok fel, rengeteg és rengeteg akadály van, és testvérek, eltelik az életünk, eltelnek az évek, az évtizedek, és mi kaptunk egy feladatot. És nagyon jó, hogy együtt vagyunk, és jó a testvériség, örülünk egymásnak, de valamit az Isten számon fog tőlünk kérni, hogy hogyan, mi módon vittük el az emberek közé azt, amit ránk bízott. És nyilván, ha feltesszük a kérdést, költői lehet, hogy mindez, amit én felsoroltam, vagy akár ezeken túli dolgok is visszatarthatnak bennünket? Megengedhető ez? Amikor egy Pál apostol azt olvashatjuk, hogy harcok belül, harcok kívül, hogy kaptam a zsidóktól, hogy itt ezért, ott azért, mindenütt háborúság, minden forrongás, de megyek és végeznem kell ezt a munkát. Engem ez nem tarthat vissza, engem ez nem akadályozhat meg. Azt írta Pál egy helyen, hogy én nem tehetem azt, hogy ne hirdessem az evangéliumot. Nem tehetem. Nyilván itt nem az motiválta Pál, hogy egyszer majd számon kérnek, és akkor nagyon félek, mert nem tudok elszámolni, hanem ő belülről Krisztus szeretete szorongatta. És ő ezért szerette az embereket. És azt mondta, hogy én nem akarom, hogy az emberek elvesszenek körülöttem. Én azért gondoltam ezt, hogy erről kicsit gondolkodjam veletek ezen az alkalmon, mert
nem csak olyan értelemben van ennek aktualitás, hogy haladunk előre, és egyre személytelenebb lesz a világ, hanem olyan értelemben is aktuális ez, hogy most az év hátralévő hónapjaira újból szeretnénk programokat és különféle evangelizációs lehetőségeket hirdetni. Szeretnénk tartani egészségnapot, szeretnénk csütörtök délután az ide bejáró embereknek is különböző témában tartani alkalmakat, hangversenyt, bibliakört, talán egy biblia kiállítást is sikerül. Tehát most nem sorolom, sok minden van. De testvérek, én azt látom, hogy kiplakátolhatjuk a sétáló utcát végig. Bedobálhatjuk a meghívót az összes postaládába. Nem fognak az emberek jobban eljönni, egyikre se. Mert az emberek személyes kapcsolat útján nyílnak meg már a mai világban bármire is. És ezért van erre szükség mindannyiunkra. És mindannyiunknak a kapcsolatteremtő és kapcsolatépítő odaszánására, hogy az emberek, akivel egyszer így fogalmazott egy testvérünk, hogy az embereket oda kell szeretgetni Krisztushoz, oda kell szeretgetni a gyülekezethez, a közösséghez. Mert ez csak így működik. Olyat is hallhatunk, hogy vannak emberek, akik eljárnak egy bibliai sorozatra nagyon sokáig, éveken át. De a gyülekezetbe nem jutnak el. De amikor kialakul egy személyes kapcsolat, akkor már eljön a gyülekezetbe. Tehát nagyon érdekes dolog ez, hogy valahol ennek a személyességnek, ugye azt látjuk a múltban is, meg tehát amire ma is szükség van, hogy valami olyan ereje van, tehát ez a hitből hitbe terjedése az evangéliumnak, amit nem lehet. Tehát sokszor én úgy érzem, testvérek, és magamról beszélek, hogy keresem a kisebb ellenállást. Tehát az ember lehet, hogy fel se ismeri magában, de keresi az egyszerűbb utakat. Ha nem egyszerűbb beszórni az egész várost meghívóval, sokkal egyszerűbb, mint erőfeszítéseket tenni és kapcsolatokat építeni, emberek bizalmát megnyerni. Ez elég időigényes, nem? Meg hát sok veszőtséggel jár, de mégis a legszebb feladat és szolgálat. Én kérlek benneteket, hogy fogjunk össze ebben, mert ezek a megtervezett programok csak úgy lehetnek eredményesek, hogyha a személyes ismeretség útján hívunk embereket. De a záráshoz közeledve hadd osszak meg veletek néhány gondolatot arra vonatkozóan, hogy nem csak az eredmény miatt szükséges ennek a szolgálatnak a betöltése. Van egy másik fontos szempont is. Hadd osszak meg veletek egy bizonyságtételt, amit hát egészen más dolog kapcsán találtam meg, és úgy nagyon mélyen elgondolkodtatott. Azt olvasom Ellen White testvérünk egyik bizonyságtétel kötetéből, amiben az Isten bennünket részesít, tovább kell azt adnunk. Ha a keresztény örvendezni akar az élet világosságának, akkor jobban kell törekednie, hogy másokat is eljuttasson az igazság ismeretére. Az jellemezze az életét, hogy megfeszíti erejét, és áldozatokat hoz, hogy így jót tegyen másokkal, és akkor majd nem hallunk panaszt a lelki örömök hiánya miatt. Testvéreim, ez egy nagyon érdekes gondolat, ami arról beszél, hogy nem egyszerűen azért kell szolgálni, mert az Isten ezt ránk bízta, és akkor majd hogy fogunk ezzel elszámolni, hanem azt mondja a bizonyságtétel, hogyha mi örömtelenek vagyunk, akkor azért vagyunk örömtelenek, ha panaszkodunk, ha elégedetlenek vagyunk, mert nem szolgálunk. És ha mi erőfeszítést hozunk, és gyakoroljuk magunkat abban, amire Krisztus példát adott, hogy emberekért élünk, akkor azt mondja, hogy a legörömteljesebb emberek mi leszünk a Földön. Nem érdekes gondolat? Még egy mondatot hadd olvassak, szintén innen. Ha Krisztussal és a szent angyalokkal fárdozunk együtt, akkor olyan örömben lesz részünk, amit semmi mással el nem érhetünk. Hát testvérek, vizsgáljuk meg egy kicsit erről az oldalról is, hogy milyen az örömünk, milyen a békességünk, milyen a megelégedettségünk, mennyi panasszal,
traktáljuk egymást. Mi ennek az oka? Körülmények az okai, vagy hogy a másik ember ilyen, vagy a testvérem rosszul nézett rám, vagy nem sikerült a kresszvizsgám. Ez az oka? Testvéreim, nem ez az oka. Amit Ellen White testvérünk mond, hogy csak önszeretetünk ronthatja meg békességünket, amikor mi szolgálni nem tudunk, akkor nincs öröm. Bizonyságtételek szólnak erről. És hogy miért van ez így, vagy egyáltalán ez a törvényszerűség, ez miért áll biztosan így, hadd olvassak egy másik helyről Krisztus példázatai. Azt mondja, hogy a mások szolgálatára szentelt élettel az ember közösségbe jut Krisztussal. A mások szolgálatára szentelt élettel az ember közösségre jut Krisztussal. A szolgálat törvénye kapocsá lesz, mely összeköti az embert Istennel és embertársaival. Itt az erő titka. Én úgy gondolom, hogy tapasztaljuk azt az életünkben, hogy ha az Isten feladatot bíz ránk, és embereket bíz ránk, akkor ha felelősséget bíz ránk, akkor van miért imádkozni, nem? Van miért imádkozni szolgálat előtt, mert átélem az alkalmatlanságomat, és van miért hálát adnom a szolgálat után, mert az Isten fel tudott engem használni az ő művében. Nagyon nagy ajándék. És a kettő között pedig öröm van. Mert Jézus azt mondta, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem az könnyű. Testvéreim, én azzal szeretném zárni ezt a mai igehirdetést, hogy én nagyon szeretlek benneteket, és szeretem a testvériséget. Nekem nagyon sok örömöt ad a szolgálat, amit más semmi nem ad az életben. Én is sok mindent kipróbáltam már, de ebben különösen a személyes kapcsolatok azok, amik örömmel töltenek el. És igaz, hogy leginkább ezt teszi próbára a türelmemet, meg a kitartásomat, meg az úgy időigényes dolog, de ez a legnagyobb kincs. Az a legnagyobb kincs, hogy láthatjuk emberek életének a megváltozását, láthatjuk azt, hogy emberi szívek Krisztus felé fordulnak, és láthatjuk azt, hogy emberek bizalmukkal ajándékozzák meg a megváltót, de bennünket is, akik ebben közre tudunk működni. Ez egy nagyon nagy ajándék. Ennek csodálatos átalakító ereje és hatalma van a saját jellemünkre, életünkre nézve. És én ugyanakkor azt látom így a közösségünkben is, hogy a meglévő válságokban is, ami mindannyiunknak iszonyatosan nagy teher, fájdalom és keserűség. De ezen túlhaladni, és mégis a hitünkből ki nem mozdítatni, hanem tovább haladni, azoknak tud az Isten segíteni, akik ebben a helyzetben is végzik a szolgálatukat. Akik ebben a helyzetben is örömöt tudnak meríteni abból, hogy Krisztussal járva emberekért tudnak munkálkodni. Szóval ennek olyan megtartó ereje van, nyilván Jézusnak van megtartó ereje, de Jézus ezáltal, a szolgálatban való forgolódás által tudja közölni velünk önmagát és az ő erejét. És én szívből kívánom, hogy mind a két szempont erősítsen bennünket a személyes szolgálat elvégzésére. Az a szempont, hogy másokat csak így érhetünk el, ha ott keressük meg őket, ahol vannak. És ugyanakkor úgy gondolom nem önzés, hogyha azt is megfogalmazzuk, hogy nekünk magunknak erőnk legyen és örömünk legyen. Ezért is végezzük, mert Jézus ebbe ezt is elrejtette. És ezen a csatornán ezt is szeretné adni. Ne sajnáljunk semmit odaadni ennek a végzéséért, és én kívánom, hogy a személyes erőfeszítéseink, illetve a közösségi útkeresések is tényleg azt az eredmény gyümölcsöt hozhassák, hogy emberekre rátalálunk, és emberek megismerhetik az Isten kegyelmét Krisztus által,
Adjon ebben gazdag tapasztalatokat és örömöt az Isten, szívből kívánom mindannyiunknak. Amen.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Képzeljétek el, Dániel próféta könyve 11. fejezete egy rendkívül nehéz fejezet, ami elindul Dániel próféta korától, és eljut egészen a végidejéig. De nyugodtan mondhatjuk, még a mai napig is, hogy a fejezetet nem értjük igazán. Nem értjük igazán. Majd olvasunk belőle néhány gondolatot, amely arról szól, hogy a mi időnkre vonatkozik legfőképpen ez a prófécia, tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megértsük. Éppen ezért olvassunk alapigét nem Dániel próféta könyvéből, hanem Jelenések könyve 10. fejezetéből. Alapvetésül tehát olvassuk el Jelenések könyve 10. fejezetét. Így olvasom tehát a Szentírásból a 10. fejezet első versétől. És láttam egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai, mint a tűzoszlopok. És a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tette a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre. És kiáltott nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít. És mikor kiáltott, megszólaltatta a hét mennydörgés a szavát. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta a szavát, le akartam írni, és az égből szózatot hallottam, amely ezt mondta nékem, pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szólt, és azokat meg ne írd. És az angyal, akit láttam állni a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre. És megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, a földet és a benne valókat, a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lesz, hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amit megmondott a szolgáinak, a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólt nekem, és mondta, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, amely a tengeren és földön álló angyal kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, mondva néki, add nékem a könyvecskét, és mondta nékem, vedd el és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredett a gyomrom. És mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és királyok felől. Kedves gyülekezet, úgy szólok hozzátok, bár vannak vendégeink, de azért a többsége Biblia olvasó és Biblia ismerő közöttünk. Jelenések könyvének ezt a szakaszát, a 10. fejezetét, milyen prófétai beteljesülés követte az 1800-as években? Az 1800-as években az advent hívők, akik minden nép közül, minden hívő felekezet közül kerültek ki, elkezdték gondosan tanulmányozni a Szentírást, különösképpen Dániel könyve felé fordult a figyelmük. Egy olyan könyv felé, lapozzatok most velem a Dániel könyvéhez, méghozzá Dániel próféta könyve 12. fejezetéhez, amelynek a 12. fejezetében a következőket olvashatjuk. A 12. fejezet 4. versét olvasom, majd a 9-et. Tehát Dániel 12, 4 és 9. Így olvasom.
Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. És a 9. vers. Menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a végidejéig. Ha visszalapozunk Jelenések könyve 10. fejezetéhez, akkor azt a különlegességet látjuk, hogy ennek a hatalmas angyalnak a kezében egy nyitott könyvecske van, aminek nagyon jelentős a megjelenése. Tudnélik, egy olyan könyvecske, amelyik kicsike. Hány fejezet összesen Dániel könyve? 12 mindössze. Ennek az első 6 fejezete történeteket tartalmaz Dániel életéből, a második 6 tartalmazza a jövendőlési szakaszokat. Tehát egy viszonylag rövid könyvecske, és egyetlen más ilyen könyvről sem olvassuk azt, hogy zárd be és pecsételd be ezt a könyvet, mert majd a vég idején fog megnyílni, és akkor tudakozzák sokan, és megnövekszik nem a technikai tudás, hanem az ezzel kapcsolatos ismeret. És az a különlegessége ennek a 11. fejezetnek Dániel könyvében, és Jelenések könyve 10. fejezetének, hogy a két fejezet fantasztikusan összetartozik. Mert hogyha majd megfigyelitek, és nagyon kérném az egész kedves gyülekezetet, mindenkit beleértve, hogy otthon nagyon-nagyon gondosan olvassuk el Dániel próféta könyve 10., 11. és 12. fejezetét, tehát a 10., 11., 12. fejezetét, ugyanis ez a 3 fejezet egy egybefüggő látomás, egy prófétai látomás. Nem ragadható ki, nem emelhető ki belőle semmi. Az az érdekessége ennek, hogy ugyanazt a személyt látja Dániel is a 10., 11., 12. fejezetben, mint akivel találkozik János apostol Jelenések könyve 10. fejezetében. Mind a két személy esküszik. Dániel könyvében is azt olvassuk, hogy felemelte a kezét, mindkét kezét az égre esküvésre, és itt Jelenések könyve 10. fejezetében is azt olvassuk, hogy felemelte és megesküdött, hogy mikor lesznek meg ezek. Dániel próféta könyve 11. fejezetében vannak olyan dolgok, amelyeket nem értünk, azonban a mai napon arra szeretném felhívni a gyülekezetet, hogy ezt a fejezetet, a 10., 11., 12. fejezetet kezdjük el nagyon gondosan tanulmányozni. Mindjárt megértitek, hogy miért. Jelenések könyve 10. fejezetének a megvalósulására mi úgy gondolunk, mintha megtörtént volna teljes egészében a nagy advent mozgalom idején, igaz? Ezzel szoktuk magyarázni, hogy az 1840-es években, amikor Miller Vilmos és társai felismerték, hogy a 2300 esztendőről szóló profécia mikor kezdődik, megértették, hogy valami hatalmas esemény, hatalmas jelentőségű esemény következik be. Mi volt az advent mozgalomnak a reménysége? Hogy Jézus eljön, hogy Jézus befejezi a föld történelmét. Azt olvassuk Dániel könyvében, ugye az előzőleg említett fejezetekben, hogy amikor befejeződik a 2300 éves időszak, akkor megtisztítatik a szent hely. Mondjátok meg, hogyha azt mondaná nekünk valaki, hogy ha nem is holnap, de a jövőre, október valahanyadikán eljön az Úr, hívő emberekként látva a világ nyomorúságát, azt a rengeteg igazságtalanságot, fájdalmat, gyötrelmet, szenvedést. Nem lennénk mérhetetlenül boldogok? Egyszer, mint nem lennénk hatalmas rettegésben is, hogy vajon az Úr alkalmassá tette bennünket, hogy ha eljön, akkor ott állhassunk a színe előtt? Gondoljátok meg, amikor emberek számára ez világossá lett, nem azt élték át, mint amit János apostol itt a fejezet végén elveszi ezt a nyitott könyvecskét az angyal kezéből, beveszi a szájába, és olyan lesz a szájában, mint az édes méz. Akik ettünk már mézet, tudjuk, hogy milyen fantasztikus, csodálatos a méznek az íze. De amikor lenyelte, és bekerült a gyomrába, akkor a gyomrában megkeseredett.
Az advent mozgalom kezdeteinél ez úgy teljesedett be, hogy a testvéreink várták az Úr Jézus dicsőséges eljövetelét, mindenüket, a gazdagságokat, az életüket, mindent feltettek arra, hogy Jézus eljön. És amikor eljött a várva várt idő, az Úr eljövetele elmaradt. Ezt érzékelteti Jelenések könyve 10. fejezetében az, hogy a szájukban édesnek ható könyvecske a gyomrukban megkeseredett. És az a különlegessége ennek a történetnek, hogy a Jóisten ezt a hatalmas csalódást, mert azért ez egy borzasztó csalódás. Ugye azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a halogatott reménység az megöli az emberi lelket. Gondoljuk meg, mikor már ott vagyunk a reménység ajtajában, és mégsem következik be. De az advent hívők nem azt mondták, hogy kérem szépen, akkor elvetjük az Isten igéjét, hanem elkezdtek tovább kutatni és tovább gondolkodni arról, hogy milyen hibát vétettek, mit nem értettek meg jól. És ahogy látjuk, a Jóisten elrejtette előttük a tényleges megfejtést, a tényleges értelmét ennek a proféciának, hiszen jövendőlés volt arra nézve, hogy ennek a csalódásnak be kell következnie. De amire szeretnék utalni, kedves gyülekezet, az az, hogy Dániel könyvét még mindig nem értjük teljes egészében. Azok a fejezetek, a 8. és 9. fejezet már világosnak látszik előttünk. De van egy 11. fejezet, amely még nem. Hogyan szól erről a 11. fejezetről Jelenések könyve 10. fejezete? Nézzétek meg ismét velem a 10. fejezet 11. versét. Azt mondja, mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és királyok felől. Ha megnézitek majd, én nagyon remélem, hogy mindenki megteszi azt, hogy elolvassa a Jelenések, vagy a Dániel 11-et, 10-11-12-t, látnotok kell majd, hogy valóban sok nép, nemzet, nyelv és király felől szól a 11. fejezet jövendőlése. Lapozzatok velem kérlek akkor Dániel könyvéhez, és nézzük meg, hogy mit mond a Bibliánk arról, hogy mire vonatkozik az ebben a látomásban felsorolt ige. Először a 10. fejezet első versének a 2. részét nézzük együtt. Így olvasom tehát Dániel 10:1-ből. Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentetett Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetik. Igaz az ige, és nagy bajról való. És figyelt az igére, és megértette a látomást. Lapozzunk át egy oldallal későbbre, és a 14. verset nézzük meg, amely már tényleg ránk vonatkozik. Így olvasom tehát a 10. fejezet 14. versét. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Tehát, kedves gyülekezet, mely időkről szól Dániel könyve 10., 11. és 12. fejezete? Azt olvassuk, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Ha majd elkezditek olvasni a 11. királyok különböző

jelenik meg a Dániel könyve szombatiskola, annak a második kötetét, vegyétek elő. Hogy mi mutat arra, hogy a 11. fejezet eljut egészen a végidőig. Erre szeretnék nektek három nagyon érdekes dolgot felvillantani, az elsőt a 10. fejezetből. Hogy mi mutatja azt, hogy ez a profécia a vég idejéről szól. Olvassuk tehát először a 13. verset Dániel proféta könyve 10. fejezetéből. Aztán olvasunk egyet a fejezet végéről, és egy következőt majd a 12. fejezetből. Így olvassuk tehát a 13. verset. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és imé Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Akik Biblia olvasók vagyunk, tudjátok, emlékeztek-e rá, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy Mihály? Ki olyan, mint Isten, vagy aki olyan, mint Isten? Ugye ez a két ismert megjelenítése van. Hát ki olyan, mint Isten? Aki a fia. Azt mondja, hogy egyike az előkelő fejedelmeknek. Figyeljétek meg a kifejezést. Nézzük a 21. verset. Így olvasom, de megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek. Mit jelent vajon az, hogy Mihály, a ti fejedelmetek? Mit mond a Szentírás arról, hogy mennyire adta az emberiségnek Krisztust a mennyei atya? Teljes egészében olyan szintig, hogy emberré lett, és ezt az emberi mi voltát megtartja az örökké valóságon át. Azt mondja tehát, hogy Mihály, a ti fejedelmetek. Most nézzünk át a következő fejezetbe. 12. fejezet. Első vers. Így olvassuk. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Eddig olvasnám. Kedves gyülekezet, felteszem a kérdést. Tegyük egymás után a három Biblia verset. Azt mondja, hogy Mihály, az első vers, hogy mondta, Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek. Igen. Nézzük. Fő a fejedelmek között. Figyeljétek meg ezt. Elindulunk innen, mitől válik Krisztus a legnagyobb fejedelemmé? Még egyet kérdezek tőletek. Emlékezzetek vissza, Jelenések könyve 4., 5. és 6. fejezetében indul a 7 pecsétes könyvről szóló látomássorozat. És azt mondja a Bibliánk erről, hogy senki nem volt ránézése sem méltó, hogy ránézzen a könyvre, nem hogy megnyissa, olyannyira, hogy János az apostol maga sírva fakad, hogy senki nem méltó megnyitni. És egyszer csak szól az egyik élőlény, és azt mondja, hogy ne sírj, mert méltó a megöletett bárány. Mitől vált Krisztus azzá a nagy fejedelemmé? Mert győzött. Tehát ez az első bizonysága az én szememben annak, hogy Dániel könyvében ez a látomás eljut a végidejéig, hogy Mihály a ti fejedelmetek, Mihály a nagy fejedelemmé válik, aki méltó, hogy megnyissa a könyvet. Miről szól Jelenések könyvében az a nagy könyv? Emlékezzetek, a 7 pecsétes könyv. Mikor nyitogatja föl a pecséteket, akkor menjünk oda is, emlékezzetek vissza, azt mondja Jelenések könyve a pecsétek megnyitásakor, hogy szól az élőlény, hogy jöjj és lásd a magyar Bibliánk szerint. De a helyes fordítás szerint mi van benne? Azt mondja, hogy jöjj. És erre föl jön a fehér lovas, jön a vörös lovas, jön a fekete lovas, és jön a halálszínű lovas. Mit jelent tehát ez?
Azt jelenti,

jelenti, hogy Mihály, a nagy fejedelem, vagy a legfőbb fejedelem vezérli a történelem eseményeit, és ő hívja elő a történelem eseményeit, amelyek megtörténnek a földi világban. Ha elolvassátok majd Dániel proféta 10., 11. és 12. fejezetét, különösen az alábbira szeretném felhívni a figyelmeteket Jézus Krisztus történelem formáló munkájával kapcsolatban. Kérlek benneteket, hogy nézzetek velem egy nagyon érdekes összefüggést a 10. fejezetből, Dániel proféta könyve 10. fejezetéből. Dánielről azt olvastuk, hogy egy igaz igét látott, amely nagy balról volt, és nézzük meg, hogy meddig gyötörte Dánielt ez a dolog. Így olvassuk a második verset. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig, kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment a számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. Nézzük meg, hogy miért kellett Dánielnek 3 hétig imádkoznia. Lapozzatok velem egy lapot, és így olvasom, a lap tetején van nálam, a versnek, a 12. versnek a 2. részében így olvassuk. Mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és én Mihály a legfőbb fejedelem, eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Milyen összefüggést látunk e között a két igevers között? Hány hétig gyötrődött Dániel, hány hétig imádkozott, könyörgött azért, hogy az isteni akarat megvalósuljon? 3 hétig. Ez hány nap? Mennyi ideig állt ellene az isteni küldöttnek Perzsia fejedelme? 21 napig. Azt mondtuk az imént, hogy Mihály a nagy fejedelem, aki egyedül méltó, hogy előhívja a földi történelem eseményeit, segítségére jött ennek az angyalnak, aki Dániellel beszél, hogy küzdjenek a földi hatalmasságok, királyok lelkével és szívével. Ő az, aki előhozza a történelem eseményeit a pecséteknek a felnyitásával. Testvéreim, mondjátok meg! Kinek az imádságára jött az angyal, hogy küzdjön Perzsia fejedelmével? Dániel imádságára. Testvéreim, érzünk-e ekkora súlyt? Tesszük-e azt, hogy az Isten művének, munkájának a megvalósulásáért ilyen erővel és ilyen odaadással küzdjünk, mint ahogy Dániel tette? Már szóltam nektek erről, de vajon azóta tettük-e azt, hogy könyörögtünk volna az Isten munkájának, művének a megvalósulásáért? Így, mint ahogy Dániel esetében ez megvalósult. Azt olvassuk itt, hogy Dániel imádkozott, könyörgött, és eljött ez a két fejedelem, és küzdött a perzsa királyoknál. Még egy dolog van ebben az igében, a 12-nek ebben a részében, azt mondja, hogy szívedet adtad a megértésre. Testvéreim, mennyire értjük mindnyájan a jövendőléseket, amelyben élünk? Mennyire ismerjük saját magunk a Szentírás tanítását az előttünk álló eseményről, és mennyire vagyunk ezekben jártasak pusztán szájhagyomány alapján? Megbocsássatok a kifejezésért. Mennyire ismerjük? Tudjuk-e betéve Jelenések könyve és Dániel könyve kijelentéseit? Emlékeztetnélek benneteket egy korábbi igehirdetésemre, amelyben arról szóltam, hogy Dániel prófétának az Isten azért tudott kijelentéseket adni, mert megértette az isteni üzenetet. Emlékezzetek rá, amikor Dáriusnak az első esztendejében, a 8. fejezet elején, és a 9. fejezet elején mit figyel meg Dániel a könyvekben? Megfigyeli az esztendőknek számát, amely megvan írva
Jeremiás próféta könyvében, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omradékain, és az Úr szabadulást hoz. Nagyon fontos kifejezés, nem azt mondja Dánielről az ige, illetve nem azt mondja önmagáról Dániel, hogy ő egy könyvet olvasott, vagy néha belenézett, hanem azt olvassuk, hogy megfigyeltem, hol? A könyvekben. Tehát azt jelenti, hogy ő az isteni kinyilatkoztatást, az isteni útmutatásokat folyamatos tanulmányozás tárgyává tette, és egyszer csak döbbenve látja, hogy eltelt az idő. Itt van az idő. És emlékezzetek, az elmúlt igehirdetésemben Jeremiás könyvéből idéztük a szavakat, azt a 4 verset a 29. fejezetből, amikor az ige úgy szól, hogy mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, visszahozlak benneteket. És emlékeztek, említettük akkor is, hogy ez teljes mértékben meg kellett valósuljon, vagy feltétellel kellett megvalósuljon. Azt olvassuk Jeremiás könyvében, hogy mert megkerestek engem, és megtaláltok engem, mert teljes szívetekkel kerestek engem. És gondoljátok meg, Dániel körbenéz a zsidókon, akik Babilonban és a környező világban élnek, és éli mindenki a mindennapi életét, és nem történik igazán semmi. Megnéztük a családdal a múltkorában, hogy hány ember volt hajlandó, aki visszament Palesztinába, hogy a várost elkezdje újraépíteni. Azt hinné az ember, hogy egy hatalmas sokaság indult el, hogy minden zsidó szépen visszament Izraelbe, és elkezdték építeni az Úrnak a házát. Úgy olvassuk Esdrás könyvében, hogy mindössze 42 ezer ember volt, akik hazamentek. Ez nagy szám, de egy egész nemzethez képest, akiknek a király engedelmet és utasítást adott, hogy építsék az Úr házát, ez ahhoz képest egy maroknyi nép. És látjuk aztán Esdrás munkája elerőtlenedik, és Nehémiásnak kell megtámogatnia, hogy az Úr ígérete végül is megvalósulhasson. Kedves gyülekezet, ha majd elolvassátok a könyvet, Dániel proféta könyve 10., 11., 12. fejezetét, ne várjátok, hogy azonnal megértődjön ez. Nem azért mondom el ezeket, mert azt várom, hogy a jövő héten jönni fogtok azzal, hogy testvérem, megértettem. Bár adná az Úr, hogy így lenne. Vankó Zsuzsa írta ezt a Dániel könyve szombatiskolát, és van benne egy fantasztikusan jó gondolat, amelyet szeretnék veletek megosztani. A testvérünk azt írja a 11. fejezetről, hogy ez nem úgy fog megoldódni és világossá válni számunkra, mint ahogy egy matematikai egyenletet megoldanak. Ugye a tudományban sokszor így vannak a felfedezéskor, hogy egyszer csak valakinek az isteni szikra kipattan a fejéből, és az, amit eddig nem értettek, hirtelen világossá válik. Azonban szeretném a figyelmetekbe ajánlani Lukács evangéliuma egy nagyon-nagyon szép kijelentését, amit az Úr Jézus munkájáról ír le az evangélista. A tanítványok számára világos volt az Úr Jézus földi életének, földi szolgálatának a miben léte és a célja. Emlékezzetek vissza, mennyire volt világos. Folyamatosan azt várták, hogy majd helyreállítja az országot Izraelnek, nem? Olyannyira ez volt a szívük minden vágya és reménye, hogy még voltak olyanok is, akik a szenvedés, a halál, a feltámadás, a megdicsőülés után Krisztus mennybe menetelekor még mindig ezt kérdik, olvassátok el az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, hogy Uram, hát nem ebben az időben állított helyre az országot Izraelnek? Az Úr Jézusról ezt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy megnyitotta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Megnyilatkoztatta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Testvéreim, Dániel próféta könyvét kinyitotta meg Miller Vilmos és társai előtt. Hogy olvassuk Jelenések könyve 10. fejezetében? Láttam egy angyalt leszállni az égből, akinek a kezében volt egy nyitott könyvecske. Kinyitotta meg tehát? Krisztus nyitotta meg előttük. Testvéreim, nem nyílt meg még teljesen Dániel könyve. Nem maradtunk munkanélkül. Azt mondja rólunk az advent mozgalom késői gyermekeiről, hogy profétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és király felől. Az Isten ennek a népnek még mindig megérteni valót adott. Van egy különleges dolog Jelenések könyve 10. fejezetében, emlékeztek vissza, van abban is egy bepecsételés. Figyeltétek, ahogy olvastuk?
Minek a szavát pecsételte be az ige? A hét mennydörgésnek a szavát. Gondoljátok meg, van még tehát valami olyan üzenet, amit akkor az Úr nem irathatott le, nem iratott le János apostollal, így van? Mikor fog ez megvilágosodni, mikor fog ez megvalósulni előttünk? Lapozzunk Joel próféta könyvéhez, és nézzétek meg, hogy miről szól az igei jövendőlés, megint csak a mikorunkról. Hóseás, Joel, Ámos, Abdiás, Mikeás, Náhum így jönnek sorba. Tehát Hóseás után jön rögtön a következő könyv. Dániel, Hóseás és Joel. Először olvasom nektek a második fejezetből a 28. verstől terjedő szakaszt. És kedves gyülekezet, ez a felnőtteknek, a mostani idősebbeknek is szól, de különösen nektek, gyerekek, fiatalok, ez különösen nektek igen fontos. Éppen ma a fiatalokkal beszélgettünk kint itt az osztályban, hogy a mai világban kezdik leszoktatni, tudatosan kezdik leszoktatni az embereket a gondolkodásról. Nekünk, akik a Szentírás gondolatait a szívünkben forgatjuk, óriási kincsünk van a mai világhoz képest, mert az Isten megtanít és megőriz bennünket abban, hogy gondolkodni tudjunk. Nézzük meg tehát a 28. verstől, hogyan szól a jövendőlés az utolsó napokról. És lesz azután, hogy kiöntöm lelkem minden testre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. És csodajeleket mutatok az égen, a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat, a nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül. Kedves gyülekezet, mi fogja megnyitni majd az Isten gyermekei előtt ezeknek a titkoknak az ajtaját? Az Isten szent lelkének a kitöltetése. Azt mondja, hogy kiöntöm az én lelkemet minden testre, fiaitok és lányaitok, véneitek, a szolgák, a szolgáló leányok mind betöltekeznek majd az Úr lelkével, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Azonban ennek az alapfeltételéről szól az ige a második fejezetben, a 12. versben. Azt mondja, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. És nézzétek meg ezt a lelki megtérést, ezt a lelki Istenhez fordulást, hogyan pecsételi meg az Úr a 18. versben. Erre buzgó lett az Úrnak szerelme az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének, és ennek következtében történik meg a 28. versnek az a beteljesedése, amiről már az imént szóltunk, hogy kitölti az Úr az ő lelkét minden testre. Kedves gyülekezet, nagyon fontos, hogy az igét csak akkor tudja velünk megértetni az Isten, hogyha mi azt gondosan tanulmányozzuk. Emlékszem, annak idején hány verset meg kellett tanuljunk az iskolában. Nem ezt javaslom nektek, hogy most tanuljátok meg kívülről ezeket. De sose felejtkezem el arról, amit Egervári Oszkár testvérünk mondott, hogy amikor valaki meg akarja érteni, vagy elkezdeni akarja megérteni a Szentírásnak a jövendőléseit, akkor legalább 10-szer nagyon gondosan olvassa el azt a szakaszt. Amikor ő Jelenések könyve órákat tartott a főiskolán, mindig ez volt az alapfeltétel, legalább 10-szer el kell olvasni. Amikor az ember nem érti meg az isteni akaratot, nem érti meg az isteni üzenetet, akkor csak egy az, amit az ember tehet, hogy a szívében forgatja ezt. Van egy nagyon szép gondolat Mózes első könyvében, emlékeztek-e miről? Ezzel kapcsolatban. Látott egy fiatalember álmokat. József. Álmodott
11, illetve 12 kévéről, a 12 kéve közül 11 meghajolt előtte. Utána álmodott 12 csillagról, a napról és a holdról, amelyek meghajlottak előtte. Bocsánat, 11 csillagról és a napról és a holdról meghajlott előtte. Értette a család, hogy miről van szó? Fogalmuk nem volt. A bátyaiból gyűlöletet hozott ki. Az édesapjából is bizonyos fajta neheztelést. De mit olvasunk Jákobról? Hogy a szívében forgatta. Nem értette, de a szívében forgatta. Testvéreim, nekünk, akik előtt ilyen hatalmas lehetőség van, hogy van egy olyan prófétai könyv, amelynek egy egész fejezete van, különösen a 15-től a 30. versig, egy olyan szakasszal, amelyik nehezen vagy majdnem érthetetlen számunkra, itt van egy óriási lehetőség, hogy az ige megnyíljon előttünk. De ehhez néhány feltételt felsorakoztattunk itt az imént. Most a legutolsó, amit felsorakoztattunk, hogy szívében forgatta Jákob ezeket a gondolatokat. Mondjátok, hogy forgathatnánk valamit a szívünkben, hogyha nem is ismerjük? Nagy gonddal átlépjük mindig a 11. fejezetet, és nem is foglalkozunk vele. Testvéreim, itt a feladat. Kérlek benneteket, olvassátok. Ugyanúgy, mint ahogy az Úr igéje megnyílt a prófétai lelkeknek az 1840-es években, az Isten nekünk adja feladatul, hogy megértsük az ő igéjét. Dánielről azt olvastuk, hogy a szívét adta a megértésre. Könyörgött, bőjtölt. Azt olvastuk Joel könyvében, hogy sírással, bőjtöléssel, kesergéssel térjünk az Úrhoz. Ekkor az Úr buzgó lesz szerelmében hozzánk, megnyitja az igét, és az ő lelkét kiárasztja az ő népére. Lehetséges, hogy majd amikor az Isten szent lelke kiárasztatik az Úr népére, akkor fogjuk megérteni. De erre a megértése csak akkor juthatunk el, hogyha az igét nagyon-nagyon gondosan ismerjük és tanulmányozzuk. Kedves gyülekezet, adja meg a jó Isten nekünk, hogy az Isten igéje olyan ismerős legyen számunkra, amilyen módon csak lehet. Segítsen bennünket, minnyájunkat, hogy azokat a dolgokat is, amelyeket még nem értünk, azokat a szívünkben forgassuk, hogy az Istennek legyen hova nyúlni, és legyen módja bekapcsolni azokat a dolgokat, hogy megértsük, megvilágosodik. Ezeknek a dolgoknak rá kell illeniük valahol majd a történelemre, az Isten meg kell világosítsa. És az Úr népének talán valami hatalmas eszköz lesz a kezében, az Isten lelke segítségével, amellyel odaállhat emberek elé. Hadd buzdítsalak benneteket, legyünk egy ilyen prófétai nép. Azt mondja az ige Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy azokkal szemben indít majd Sátán háborút, akik az Isten gyermekei lesznek, akiknél megvan a Jézus hite és a prófétaság lelke. Emlékeztek rá? Jézus Krisztus bizonyságtétele és a prófétaság lelke. A prófétaság lelke pedig azt jelenti, hogy az ember olyan mélységes, szoros kapcsolatban van az Istennel, hogy Illéshez és Elizeushoz hasonlóan él az emberek között. Az emberek ezt várják, az Isten fiainak a megjelenését. Segítsen bennünket a jó Isten, hogy ez a közeledés, amit az Isten részéről tapasztalunk, ne legyen hiába való. Erősítsük meg az ige tanulmányozást, erősítsük meg az igéről való gondolkodást, forgassuk a szívünkben, és valóban térjünk meg az Úrhoz teljes szívünkből. Segítsen meg bennünket a jó Isten, hogy ez az ige tanulmányozás, és amelyre bátorítottanak benneteket, ebben adjon mindnyájunknak segítséget. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön szeretettel köszöntöm azokat, akiket nem ismerek, és akik azóta lettek gyülekezetünk tagjai, hogy én erre jártam. Az Isten különösen áldjon meg benneteket, és szolgáljátok az Urat. És benneteket is, kedves gyerekek! Én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szeretitek-e, ha esik az eső? Szeretitek, ha esik az eső? Nagyon nem szereted. Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Tehát egy kicsit nem is szeretjük, ha esik az eső, de szükség van az esőre. Ugye? Mégiscsak szükség van rá. Hát nem lenne eper, gondoljatok bele, pedig azt biztos nagyon szeretitek. Ugye? Meg a cseresznye sem, meg a megy sem, meg a többi finom gyümölcs sem. Tehát mondhatjuk azt, hogy szükségünk van, hogy essen az eső? Képzeljétek el, milyen poros lenne Budapest, ha nem esne az eső. Ugye? Néha biztos hallottátok már, hogy csak esne az eső, mert olyan por van és olyan meleg van. Ha igen, mert az esővíz az tiszta, ugye? Főleg, ha nem az elsőt isszuk, ami a port is lemossa. Szükségünk van a vízre. Mire jó a víz, gyerekek? Mit csinál? Ugye? Igen, tehát a virágok is nőnek, a növények is, az eper is, meg mi magunk is. Ti nőnétek, ha nem innátok vizet? Lehet-e víz nélkül élni? Meddig bírnátok víz nélkül szerintetek? Főleg ilyen melegben. Bizony hamar mondanátok apának, anyának, hogy olyan szomjas vagyok. És kitől van a víz? Kitől jön az eső? Ki adja? Ki adja az esőt? Tudjátok-e? Hangosan mondod? Ki adja az esőt? Ugye a jó Isten. És amikor nincs eső, akkor szomorkodhatunk, mert volt a történelemben egyszer olyan esemény, amikor nagyon nem szerették az emberek a jó Istent, nem tisztelték, és bálványokat imádtak. Azt mondták, hogy az esőt nem is a jó Isten adja. És Illés prófétán keresztül azt üzente a Jóisten, hogy akkor most nem lesz eső. Ha úgy gondoljátok, hogy a bálvány adja az esőt, akkor nem lesz eső. Mindaddig, amíg meg nem tanuljuk azt elhinni és elfogadni, hogy minden jó az Istentől jön. Az Istennek a jó adománya az eső, meg a tiszta víz is, amit megihattok, az is az Isten ajándéka. És tudjátok, az eső még a Szentléleknek a jelképe. Úgyhogy amikor a vízre gondoltok, meg amikor esik az eső, mindig jusson eszetekbe, hogy a jó Istentől jön ez az áldás. És adjatok hálát ti is a jó Istennek ezért az ajándékáért is. És kérjétek, hogy a Szentlélek esője, a Szentlélek áldása, ami ott a szívetekben békességet ad, örömöt ad, szeretetet munkál, az legyen ott a szívetekben. Könnyű szeretetben élni, gyerekek? Könnyű mindig szeretni egymást? Ugye nem? És a Szentlélek esője, a Szentlélek áldása ezt is elvégzi a szívetekben, ha kéritek, hogy töltsön be benneteket szeretettel, békességgel, örömmel. És gondoljatok erre, hogy az Isten megadja, ha hiszitek, ha kéritek. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, egy másik ajándékára is emlékeznénk a jó Istennek, hogy a szombatnap a szent gyülekezés napja. Miért is adta Isten a szombatot? Mi a célja Istennek a szombatnap ajándékával, a szombat áldásával? Azt olvashatjuk a 10 parancsolatban, Mózes 2. könyve 20. fejezetében, hogy Isten emlékeztetni akar bennünket a teremtésre.
Azután Mózes 5. könyve 5. fejezetében, a 14. 15. versben, tehát Mózes 5. könyve 5. fejezetében, a 14. és 15. versben emlékeztet bennünket arra, hogy nekünk nem csak a teremtésre kell emlékeznünk, hanem arra is, hogy szolgák voltunk Egyiptom földjén. A bűn szolgaságából való szabadulásra is emlékeztet bennünket Isten, amikor összegyülekezünk, és ezért mondja, hogy megemlékezzél arról, hogy szolga voltál Egyiptom földjén. És a 14. versben, amikor azt mondja, hogy semmi dolgot ne tégy, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, és sorolja, akkor azt mondja, hogy megnyugodjék a te szolgálód és szolgáló leányod, mint te magad. Nyugtalan ez a világ? Szükség van-e a megnyugvásra az otthonunkban, a családunkban? Hogy megnyugodjék. Hogy nyugalom és békesség legyen a családban, a családokban. Sátánnak eltökélt szándéka, hogy tönkreteszi a családot, a családokat és a gyülekezetet. És ha ezt a kettőt elérte, akkor tulajdonképpen semmi más nem is kell tennie. És ezért én a mai alkalommal, amikor bevezetőben azt emeltük ki, hogy nekünk szükségünk van a szombatnapi összegyülekezésre, hogy emlékezzünk arra, hogy nekünk milyen hatalmas teremtő Istenünk van, akinek semmi sem lehetetlen, és amikor emlékezünk arra, hogy szabadító Istenünk van, aki azt ígérte, hogy meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből, sőt, hát szabadítóként mutatkozik be számunkra az élet különböző nehézségeiben, megpróbáltatásaiban is. És azért is döntünk Isten mellett, és döntöttünk, mert erre a szabadításra vágytunk, és erre van folyamatosan szükségünk. Most próbáljuk meg átgondolni a mai délelőttön, hogy mi a célja az összegyülekezésnek. Miért gyűlünk össze szombatnapon, és miért szólít meg bennünket Jóel könyvében az Isten, amikor a végidőre vonatkozó útmutatásait, tanácsait adja, amikor Jóel könyve 2. fejezetének a 16. versében ezt olvashatjuk: gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából, és a menyasszony is az ő szobájából. És aztán így folytatja, hogy a tornác és az oltár között sírjanak a papok, az úr szolgái mondják, és mondják: légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Mi a célja az összegyülekezésnek? Én két pontban határoztam meg a mai alkalommal erre a kérdésre a választ. Valaki ellen kell összegyülekeznünk, és valakiért. Ki lehet az, aki ellen kell összegyülekeznünk? Nem egymás ellen. Itt a földön senki ellen nem kell összegyülekeznünk. Van egy nagy ellenségünk, Sátán, aki minden rossznak az elindítója, és amikor az ige oltalmat akar ígérni nekünk, akkor ebben az oltalomban csak úgy részesülhetünk,
ha az ellenség nem lehet jelen az életünkben? Mi jellemzi Sátánt? Beleviszi az embert a bűnbe, aztán ott hagyja, hogy kétségbe essen az ember. A bűnnek a következménye a halál, és a végleges elveszés. Nem lehet olyan cél, amiért érdemes lenne összegyülekezni, vagy bármit is tenni. Viszont azért, hogy ez ne valósuljon meg az ember életében, azért nekünk össze kell gyülekeznünk. Össze kell gyülekeznünk, hogy aki erősebb az ellenségnél, az jelen lehessen az életünkben. Ez pedig az Isten. Az Isten jelenléte az ember életében nem automatikus és természetes. Noha az Isten részéről természetes, mert ő maga keres bennünket. Azt mondja a Zsoltár, hogy az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Ő alkotta mindnyájuk szívét, jól tudja minden tettüket. Isten odafigyel mindenkire ezen a világon. Nincs olyan ember, aki elkerülné az Isten figyelmét. De a mi részünkről, hogy mi viszonozzuk az Isten kereső, szerető tekintetét, hogy mi felemeljük a mi tekintetünket az Istenhez, és tudjon bennünket a szemeivel tanácsolni, ez az ember számára küzdelem. Az énünk megtagadását jelenti. A világ ezernyi hívogató kísértésének a megtagadását. És ezért az Isten azt mondja, hogy nem elég az otthoni imádság. Nekünk közösen is küzdenünk kell az Isten jelenlétéért az életünkben, a gyülekezetünkben, mert Istent egy szóval így fejezhetjük ki, ahogy bemutatkozik, hogy ő a szeretet. Hogy az életünkben mindennek a mozgatórugója a szeretet legyen, mégpedig az Istentől való szeretet. Ennek a következménye lesz a valódi élet. Ugye Jézus azt mondta önmagáról, hogy ő benne volt az élet. És nekünk arra az életre van szükségünk, amilyen életet Jézus is élt ezen a földön. És hogyha ezt keressük, ha ezért gyülekezünk össze, akkor ez a megtartásunkat, a megmenekülésünket fogja jelenteni. És akkor megvalósul az az Isten törvényének a rövid összefoglalása, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Akkor megvalósul az a profécia, ami Jézus életében beteljesedett, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, a hamisságot. Az igazság iránti szeretet, az igazság iránti elkötelezettség, és a bűn gyűlölete az, amit Isten ki akar teljesíteni az életünkben, hogy az egyik teljességre jusson, a másik pedig teljesen eltűnjön az életünkből. A bűn a lázadás lelkülete. Ezért olvashattuk Jóel könyvéből a felhívást, mert ezt a célt Isten nem tudta még elérni az életünkben, és ezért olvastuk, hogy gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, és ebben mindenki vegyen részt, a kisgyermekektől elkezdve, aki csak él és mozog és el tud még jönni, aki pedig nem, azokat látogassátok. Melyik volt az első ilyen kis csoport, kis közösség, amit Isten meg akart áldani, hogy megvalósítsa az életükben az ő célját? Ugye nagyon egyszerű a válasz, mert az első emberpár Ádám és Éva, és az ő győzelmes életüknek az Isten jelenléte, az Isten ígéreteire, és az Isten felhívásaira való teljes odafigyelés volt
a lehetőség, hogy megvalósuljon az életükben az Isten terve és célja. Isten folyamatosan látogatta az első emberpárt, hogy a hűvös alkonyatkor, és szeretném felvetni a kérdést, hogy mit teszünk esténként. Reggeli rövid áhítat, esti áhítat, vajon mennyire tudja betölteni a szerepét? Hűvös alkonyatkor az Isten meg tud-e látogatni bennünket? Ez milyen megrendítő, hogy amikor bekövetkezett az első bűneset, amikor az első emberpár inkább az ellenségre figyelt, akkor ez a találkozás már elmaradt. És milyen megrendítő, hogy az első emberpár összefogott még a bűneset után is. Volt összefogás, volt összegyülekezés, és készítették együtt a körülkötőket. Tehát az ember nem csak a jóban tud összefogni, hanem a rosszban is. De ott már nincs ott az Isten. És amikor az Isten megjelent, akkor féltek, elrejtőztek, mert a lelkükben már nem volt ott az a békesség, az az őszinte, tiszta vágy az Isten után, az Isten akaratának a megismerése után, és az Istennel való személyes beszélgetés után. Pedig mennyire ez a kulcsa mindennek, hogy az Isten megtarthasson bennünket. Mert valami ott belül az emberben nagyon megváltozott. És Isten ezt szeretné helyreállítani, hogy az iránta való bizalom az megújuljon és megerősödjön, és az ember tudjon a meggyőződése szerint dönteni, ha valami nem sikerült az életében, és ne meneküljön az Isten szent színe elől. A következő gyülekezés, amit szeretnék kiemelni, egy vallási szertartás. A Kain és Ábel bemutatták az áldozatot. Ott voltak együtt egy gyülekezetben. És mi lett a vége? Az összegyülekezésnek az igazi célja, hogy az egyes ember szívében, életében megerősödjön az Isten utáni vágy, az Isten iránti elkötelezettség. Ahogy a Zsoltár mondja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. A Szentlélek bennünk akar lakozni, és közvetíteni akarja a menny áldását gazdagon és bőségesen. És az Isten jelenlétének a hiánya okozta azt, hogy már két ember között is megosztó lett a közösség. Az ellenség könnyen meg tud osztani egy közösséget. Családban, munkahelyen, gyülekezetben. Milyen könnyen eléri azt, hogy emberek egymás ellen forduljanak. Hogy ne a szeretet megértésével figyeljenek a másikra. És mennyire kell küzdeni azért, hogy ne ez a közösség, ne ez a megosztó jelenlét jellemezze az életünket, hanem az Isten áldásának, az a másikat segítő, a másikat a terheivel, bűneivel is befogadó, segíteni akaró magatartás és lelkület. Lehet, hogy ma ő gyenge, de lehet, hogy holnap én leszek az. És milyen rossz az, ha elutasítanak és nem segítenek. A Szentírásban az özönvíz követte a másik nagy összegyülekezést, és milyen szomorú, hogy kevesen voltak. De az a kevés egy család volt. Noé, amikor Istentől megkapta az útmutatást, tudott olyan befolyással lenni a szeretteire, bizonyára könyörgött és imádkozott, hogy együttesen építették a bárkát. Nem tudjuk, hogy mások segítettek-e egy darabig, vagy már az elején elutasították. De most is bárkaépítés idejében élünk. Csak ez nem fizikai bárka, hanem hitben kell olyan életre eljutni,
amiben az Isten szava iránti szeretetből való engedelmesség teljesedik ki az ember életében, az Istent tisztelő ember életében. És a cél megvalósult, mert Noé és családja megmenekült. Sajnos másokat nem tudtak megmenteni. Pedig de szerette volna Isten. Bizonyára Noé is, és a családtagjai is. Építhettek volna sok-sok bárkát, hogy mindenki beleférjen. De az emberek nem akarták. A jó példa időnként úgy tűnik, hogy kárba vész. De nem, mert az Isten tudja minden tettünket. Következő összefogás negatív. A bábeli torony építés. Az Isten azt mondta, hogy széledjenek szét a földön, és kis csoportokban gyülekezzenek össze. A családokban. A nagyobb.

Ától maradt fenn. A bárkához is kellett az Isten megtartó kegyelme. Nincs semmi, amit mi építünk, ami elégséges lenne a megtartásra. Egyedül az Isten szava iránti engedelmesség. És ez az összefogás, összetartozás, a bábeli nagy összefogás az Isten akarata ellen, ez meg fog valósulni. Látjuk már az új nagy Bábel, nagy Babilon épülését a világban, és ezzel szemben egyetlen egy védelem és oltalom van. Mert ott lesz a hitetés, elhites, azt mondta Jézus, hogy megpróbálja az ellenség elhitetni, ha lehet a választottakat is, hogy a nagy összefogásban erő van, de nem elég az Isten neve. Az összefogáshoz az Isten személyes jelenlétére van szükség. És arra, hogy ki tudjuk mondani azt, és ki akarjuk mondani, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem az Istené. Amit az Isten tervez, mindnyájunkkal a hétköznapokban, munkát, családot illetően, hogy ne én irányítsam az én életemet, hanem az irányítást engedjem át az Istennek. Egy nagy összefogással szemben a maradék úgy tűnik, mintha vesztes lenne a prófét. A profécia viszont megerősít bennünket, hogy csak azok tartatnak meg, akik összefognak a Szentlélek vezetésével, küzdenek az Isten személyes jelenlétéért, akik küzdenek az ellen, hogy az ellenség ne találhasson helyet, ahol megvetheti a lábát az életünkben. És hogyha Isten ezt el tudja érni, hogy szeretjük az igazságot, és egyre inkább gyűlöljük mindazt, ami az Isten szavával ellentétes, amire az ige azt mondja, hogy ez bűn, mert tönkretesz, lehet, hogy nem rögtön, de előbb-utóbb igen. Ezért nagyon nagy szükségünk van arra, hogy azt az igei összefogást, összetartozást, összegyülekezést, ezt gyakoroljuk a családban, a gyülekezetben, hittestvéri baráti körben, akikkel lehet. A következő történet, amire szeretnék utalni, Királyok első könyve 12. fejezetében, ugye Salamon halála után Roboám lesz a következő király. Azt olvastuk az alapigében, hogy az összegyülekezésben családi szinten kell gondolkodnunk. Legyen benne ott idős, fiatal, gyermek, vőlegény, menyasszony, mindenki, ahogy egy családban is. Jelen vannak a fiatalok és az idősek. Olyan a megrendítő történet, hogy Roboám, amikor királlyá teszik, ugye visszajön Jeroboám, és a nép véneivel együtt elmennek Roboámhoz, és kérik, hogy könnyítsen rajtuk, könnyítsen a szolgálatukon, mert Salamon ahhoz, hogy fent tudja tartani azt a nagy pompát, gazdagságot, ahhoz súlyos adókat vetett ki a népre, és a nép azért könyörgött, hogy könnyebbítsen a király rajtuk. Roboám azt mondta, hogy majd megbeszéli a nép véneivel, a király a vénekkel, és ugye a vének azt tanácsolták neki, hogy ha meghallgatja a nép kérését, a nép kívánságát, akkor a nép szolgálni fogja őt, és az ország felemelkedését fogja ezt továbbra is jelenteni. Olyan megrendítő, hogy ezután Roboám királyról azt olvassuk a

0: 8. versben, hogy de ő megveti a vének tanácsát, tanácsot tartott az ifjakkal, akik ővele együtt nevelkedtek, és aki őneki udvaroltak, és a fiatalok egy egészen más tanácsot adtak neki. Azt mondták, hogy ne engedjen a nép kérésének, sőt, legyen még keményebb a néphez. És a király kemény választ adott a népnek, megvetve a népek, a vének tanácsát, mert az összegyülekezés nem a bibliai elvek szerint történt. És ezért itt különösen bátorítanám a gyülekezetet, vagy a gyülekezetben lévő ifjakat is. El ne különüljenek teljesen a gyülekezettől, a vénektől, az idősebbektől. A gyerekeket könnyebb bevonni, a fiatalokat, az ő fiatalos hívükkel könnyebben viszi a saját ötlet, a saját gondolat. Joel könyvében azt olvastuk, együttesen is. Lehet külön is, de együttesen is. Odafigyelve az idősebbek a fiatalokra is, mert a fiataloktól is nagyon sok jó fakad. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy fiaid majd megépítik a régi romokat. Készüljetek erre. Legyetek újjáé, az Isten újjáépítő munkájában, Isten hasznos eszközei. De imádkozzatok együtt, kérve az Isten áldását, segítségét. A következő történet, amit szeretnék még felidézni, amire nézve Ellen White azt tanácsolja, hogy Dániel és Jelenések könyvét Jézus eljövetel előtt jó, ha rendszeresen tanulmányozzuk. Összegyülekeztek a héberi fiak. Megnéztem a Bibliát, és nekem úgy tűnik, hogy nem csak 4 fiatal került a király udvarába. Dániel eltökélte az ő szívében, hogy ő hűséges marad. Általában van egy vezér alak, aki indítványos kezdeményez. És én most azt mondom, csak 3 csatlakoztak hozzá. De ennek az összegyülekezésnek, ennek az összetartozásnak, ennek az együttküzdésnek hatalmas eredményei lettek. Mert kitartottak minden körülmények között. Megtapasztalhatták azt, hogy az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette őket, és nagy feladatokat tudtak betölteni fiatalon, Nabukodonozor udvarában, és hűségesek tudtak maradni, tulajdonképpen egy világgal szemben, ott, amikor az aranyálló képet felállítatta Nabukodonozor, amikor mindenki meghajolt, de ezek a fiatalok nem. És az ő erejük az összefogásban, az összetartozásban, a közös könyörgésben volt. Amikor jött egy nehézség, ez volt az első. Imádkoztak a mennyistenéhez. Az ő segítségét kérték és várták. És az Isten hatalmasan megnyilatkozott, és segített, hogy a nehézségek megoldódjanak, hogy erőt nyerjenek a kitartásra, hogy amikor ott álltak az égő tüzes kemence ajtajánál, amikor ott álltak Nabukodonozor előtt, félelem nélkül tudták szolgálni az Istent, és óriási ellentét volt az ő nyugalmuk, békességük, amikor kimondták azt, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket az égő kemencéből, a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, mi akkor sem leszünk megalkuvók, és nem szolgálunk más Isten, csak akit mi megismertünk, a mi teremtőnket. Milyen óriási ellentét volt Nabukodonozor eltorzult arca, haragja, és az ifjak nyugodt, méltóság teljes magatartása között. Közös összefogás nélkül nem tud az ember ilyen erőre szert tenni. És ennek a közös összefogásnak az lett az eredménye, hogyha egyedül kell megállni, mert Dánielnek egyedül kellett megállni, akkor egyedül volt ott a király udvarában, amikor kiadták a rendeletet, hogy csak a királytól szabad kérni. És Dániel hűséges volt. És az események és a körülmények nem tudták befolyásolni őt. És ezt külön szeretném kihangsúlyozni. Sátán nagyon sokszor a körülmények, az események befolyásával akarja bombázni, nem csak a fiatalokat, az időseket is. Miért lennél más? Miért nem tudsz egy kicsit jobban alkalmazkodni, egy picit többet engedni? Az Isten pedig hűségre hív bennünket, mindnyájunkat. És az Isten hűséges. Ő egyetlen gyermekét nem hagyja magára, aki az Isten áldására vágyik. Ha Sátán meg tudta volna őket osztani, mi lett volna ennek az eredménye? De ők kitartottak. Egymást erősítették. Nincs leírva, hogy esetleg valamelyik gyengébb volt, vagy félénkebb szívű. Nyilván lehetünk ilyenek, hol az egyik gyengébb, hol a másik. De az ige azt mondja, hogy mi tartozunk ezzel, hogy hordozzuk az erőtelenek erőtlenségét, és ne magunknak kedvezzünk, és ne engedjük el egymás kezét. Jézus életét szeretném idézni. Tulajdonképpen befejező példaként Jézus és a 12 tanítvány egy család voltak. Egy közösség. Összetartoztak. Igazi egységet képeztek a 12 tanítvány Jézussal? Teljes egységben voltak egymással? Nem. Jézus mennyire vágyhatott erre, hogy ez a közösség megvalósuljon? Hogy ne az foglalkoztassa őket, hogy ki a nagyobb, ki az első, ki hova ül. Mert amikor vitte magával Pétert, Jakabot és Jánost, a többiek elkezdtek irigykedni, féltékenykedni, miért ő, miért nem mi, miért nem én. Az utolsó vacsora történetére ott voltak mindnyájan. Jézus azt mondta, készítsék el a páska bárányt, és ott voltak, összegyülekeztek. Betölti-e mindig a közösség a maga szerepét? Isten ott a szívünkben szeretne megszólítani bennünket. Jézus megmosta a tanítványok lábát. Elég volt ez? Még mindig nem volt elég. Még mindig nem tudtak összeforni úgy, hogy egymást erősítsék. Jézus halála mély megrendülést jelentett a számukra. Úgy érezték, hogy magukra maradtak. Volt, akik elmentek, ugye az Emmausi tanítványok, hogy hát mit csináljunk? Ketten elindultak haza. A többiek összegyülekeztek, bezárkóztak, mi lesz velünk, nehogy Jézus sorsára jussanak. Megoszlott egy kicsit a csoport. De a Jézus iránti vágy, tisztelet, szeretet, az ott volt bennük. Talán az Emmausi tanítványok fogalmazták meg azt, hogy pedig mi azt reméltük. És a reménységünk úgy tűnik, hogy semmi vélett. És Jézus feltámadásakor, amikor megjelenik közöttük, akkor érthetjük meg, hogy ennek a közösségnek, a valódi közösségnek az összetartó ereje Krisztus áldozatában rejlik. Krisztus személye sem elég, hanem az áldozata szólít meg bennünket, akkor nem jut el az ember arra az alázatra, arra az igazi önfelismerésre, ami által nem tartja magát sem különnek, sem semmi másban elütőnek a többiektől, hanem megvalósul az, hogy egymást különnek tartván ti magatoknál együtt küzdeni a közös célért. Jézus megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokban a Krisztusra és az ő áldozatára vonatkozó igei gondolatokat, És aztán, amikor Jézus a mennybe ment, amikor elbúcsúzott tőlük, akkor azt mondta, most ne menjetek sehova. Maradjatok Jeruzsálemben. Alkossatok igazi lelki közösséget. Készüljetek az áldásra, amelyet az Isten meg akar adni nektek. És a tanítványok megfogadták. Ott voltak együtt a felházban, 120-an is együtt tudtak lenni, együtt tudtak könyörögni. Azt írja Ellen White, hogy minden nézeteltérést elrendeztek. Nem volt semmi akadály, ami a közöttük lévő, az egymás között lévő kapcsolatot megrontotta volna. És amikor szívük, lelkük egy volt ebben a küzdelemben, és eljutottak oda, hogy egy akarattal együtt voltak. Ez pedig nem az én akaratom, nem a te akaratod, nem a harmadiké, hanem az Istené. Akkor az Isten megadta azt a nagy áldást, a pünkösdi áldást, ami által elvégezhették azt a munkát, amire hívta és küldte őket Jézus, hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Menjetek, induljatok el Samárián keresztül a föld végső határáig, hogy senki ne legyen ezen a földön, aki a Krisztus ismerete nélkül él, és aki nem kap lehetőséget arra, hogy dönthessen. A közösség olyan mértékben tudja betölteni a szerepét, amilyen mértékig jelen lehet Krisztus. Amilyen mértékig engedjük azt, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennünk, munkálkodjon értünk. Így készülhetünk fel az ígéretek beteljesedésére, és otthoni olvasmányra javasolom mindenkinek Joel próféta könyvének az elolvasását. Egy lap az egész. És ott vannak az ígéretek, azt mondja az ige, kipótolom néktek az esztendőket, amiket tönkretett sok minden. Adok nektek bőségesen a megváltó áldozatának az áldásából. Kaptok gabonát, bort, olajat, és megújultok. És az Isten azt ígéri, hogy megújít a maga teljességével, hogy ne legyen szeplő, sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy az ő népe lehessen szent és fedhetetlen. És megvalósuljon, hogy az összegyülekezés célja valakiért történik, az Isten jelenlétéért, valaki ellen, hogy a bűn már ne uralkodhasson rajtunk. És az Isten így adhasson nekünk reménységet. Jó Isten, áldja meg a gyülekezetet, segítsen benneteket, otthon a családban. Nyilván, aki egyedül hívő a családban, annak a legnehezebb. De egyedül is megállhat az, aki szereti az Istent, hogy el ne csüggedjen, hogy reményét ne veszítse. Gyűjjetek össze, barátok, ismerősök, kisebb csoportokban. Használjatok ki minden lehetőséget. És gondoljatok minden szombaton arra, emlékezzünk a Teremtőre, aki nem csak a napot, holdat, csillagokat, füvet, fát, virágokat, állatokat teremtette, hanem azt üzeni nekünk, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Adja Isten, hogy megdicsőülhessen így az ő neve mindnyájunk életében, és az Isten örömmel tekinthessen le ránk kegyelméből. Amen.
1: Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 313-as számú énekünket, annak az első két versét imádság előtt, és a harmadikat imádság után. 313-as számú éneket énekeljük.

0: örök Istenünk. Olyan érthetetlen számunkra, hogy te miért is akarsz velünk közösségben lenni. Hiszen a mi életünkben oly sokszor ott van a halogatás. Még dolgok el tudják figyelmünket vonni arról, hogy te legyél az első és a minden életünkben. Kérünk téged, bocsáss meg ezt nekünk, és újíts meg bennünket. Segíts, hogy ne megosztott szívvel szeressünk téged, mert akkor csak megosztott szívvel tudjuk szeretni egymást is, és szégyent hozunk a te szent nevedre. Hiszen olyan a kapcsolatunk egymással ezen a földön, amilyen kapcsolatban vagyunk veled. Gyógyíts azért bennünket, kérve kérünk, állíts helyre minket, hiszen te méltóságra teremtettél bennünket, hogy megdicsőíthesd rajtunk, általunk a te nagy nevedet. Könyörgünk és kérve kérünk, segíts, mindnyájunkat a szükségletünk szerint áldj meg, és add, hogy tudjunk úgy önvizsgálatot tartani, hogy szeressünk téged, szeretünk-e téged, és gyűlöljük-e a bűnt. Ad Istenünk, hogy ezt a menny által felkínált lehetőséget, hogy gyakoroljuk a közösséget, az összegyülekezést a családban, a gyülekezetben, baráti körben. Ad, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, mert te azt ígérted, hogyha szívünket megszakadjuk, és együtt könyörgünk áldásaidért, együtt kérjük bűneink bocsánatát, irgalmadat, kegyelmedet, akkor te jössz, és gazdagon megáldasz bennünket. Jöjj így közén, kérve kérünk, és áldj meg nem csak bennünket, hanem az egész világon a te népedet, hogy minél előbb eljöhessen Jézus, és vége szakadjon annak a sok-sok szenvedésnek, ami itt van az ellenség uralma miatt. Köszönjük, hogy rád tekinthetünk, hogy te mindent megteszel ezért. Köszönjük irántunk való szeretetedet. Köszönjük, hogy te vagy a nagy orvos, aki gyógyítasz. És köszönjük, hogy ma is itt vagy velünk, hogy a te jó céljaidat megvalósítsd életünkben. Drága megváltónk nevében jöttünk eléd, aki által te ezt megteheted, és köszönjük, hogy küldöd a te szent lelkedet. Áldva legyen érte nagy neved, Istenünk. Amen.
1: Távozás előtt a 313-as számú énekünk harmadik versét énekeljük.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt elkezdenénk a délelőtti igehirdetést, szeretnék a gyerekekhez néhány szót szólni, és Jézus életéből szeretnék egy történetet, és a tanítványok életéből, Jézus és a tanítványok életéből egy nagyon rövid történetet megemlíteni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a tanítványoknak egy jelentős része milyen foglalkozású volt, mielőtt Jézust elkezdte követni. Mivel foglalkoztak? Igen? Halászok voltak, így van. Tehát nagyon sokat voltak a vízen, eveztek, értettek a hajózás mesterségéhez. És egyik alkalommal Jézus ment a tanítványaival, éppen nem haláztak, de mentek egyik helyről a másikra, és Jézus olyan fáradt volt, hogy beült a hajóba, és elaludt. Nagyon mélyen elaludt Jézus. És egyszer csak a tengeren, a galileai tengeren, a galileai nagy tónál, egyszer csak valami hatalmas vihar kerekedett. És olyan vihar kerekedett, hogy ezek a nagyon megpróbált és tényleg nagyon ügyes tanítványok nem bírtak egyszerűen a viharral, és attól féltek, hogy a vihar el fogja borítani a hajót, annyi víz megy a hajóba, hogy az el fog süllyedni, felborítja őket, attól féltek, hogy ott meg fognak halni. És mindent megtettek annak érdekében, hogy ez ne következzen meg. Küzdöttek a viharral, és minden elképzelhető és elképzelhetetlen dolgot megtettek, hogy nehogy valami baj történjen, és mind hiába. A vihar egyre erősebb lett, a veszély egyre nagyobb lett. És amikor már semmi elgondolásuk nem volt, hogy mit lehetne tenni, akkor oda mentek Jézushoz, és Jézus mit csinált még mindig? Jézus még mindig aludt. Olyan fáradt volt, hogy a nagy vihar sem ébresztette föl. És szinte elkezdték rázni Jézust, és mondják neki, hogy Uram, hát nem törődsz vele, hogy mit el fogunk venni, el fogunk veszni. És Jézus ekkor mit csinált? Jézus ekkor fölkelt, megdorgálta a szelet, és teljes csönd lett. És megdorgálta őket, hogy kicsinyhitűek voltak. Na most egyetlen egy kérdést szeretnék a történet kapcsán föltenni nektek. A tanítványoknak mit kellett volna csinálni? Helyesen viselkedtek-e a tanítványok, vagy nem viselkedtek helyesen? Mi lett volna a helyes magatartása részükről vajon? Mit kellett volna csinálni? Igen? És mikor? Akkor, amikor már minden hiába való fáradozásuk volt? Nagyon jól mondtad. Ha nem, mikor? Pontosan. Pontosan így van. Pontosan így van. Tehát ők azt tették, amit mi általában emberek teszünk, amikor egy bajban vagyunk, mindent megpróbálunk megtenni, hogy elhárítsuk a bajt. És sokszor az még nagyobb lesz, és még nagyobb lesz, és nem tudunk vele mit kezdeni. Ahelyett, hogy mindjárt, amikor a probléma előadódik, abban a pillanatban mennénk Jézushoz, és imádkoznánk. És ők is már csak akkor szóltak Jézusnak, amikor már minden reményük elveszett. Amíg még valami remény volt emberileg, addig ők próbáltak a hullámokkal küszködni. Jézus arra tanít bennünket, hogy mindjárt az elején menjünk ő hozzá, bármi történik, azonnal menjünk. És ne csak akkor, amikor már minden reményünk elveszett, és nehogy így forduljunk hozzá, hogy Uram, te nem is törődsz vele, hogy mi el fogunk veszni, hanem mindjárt az elején bízzuk rá az adott problémát, és végig kitartóan higgyünk benne, hogy ő majd fogja hozni a megoldást. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor nyissuk meg az Isten igéjét, és egy olyan kérdésről szeretném, hogyha szólnánk közösen, ami mindannyiunk életét, mindannyiunk lelki életét közelről érintő kérdés. Az alapigét olvassuk el Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi levél 5. fejezetéből, a 25-től a 27-ig terjedő verseket a következőképpen olvassuk. Az Efézusi levél 5. fejezet 25-től 27-ig, a következőt mondja Pál apostol. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent, és fedhetetlen.
Tehát az igében Isten egyértelműen, ami értésünkre adja, Jézus Krisztus értünk való fáradozásának a célját. Mit mond, miért fáradozik Jézus minden korszakban a hívő emberért és minden emberért? De ugye itt most elsősorban az ő népéről, a gyülekezetről van szó, hogy megtisztítsa minden szeplőtől, minden sömörgőzéstől, hogy tisztán és fedhetetlenül állíthassa majd önmaga elé, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön erre a földre, akkor magához tudja venni az övéit, mindazokat, akiket sikerült az ő kitartó, hűséges fáradozása által megtisztítani. Tehát ez Jézusnak a hatalmas célja, ezért volt a megváltás, és ezért tart még most is a megváltásnak a műve. Ez Jézusnak a fő célja, hogy akiket csak lehet megmentsen, és az ő népét dicsőségben, az ő jellemét visszatükrözve tudja majd önmaga elé állítani. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek a célnak az elérése érdekében mit tesz meg Jézus? Hogy tisztítja meg az ő népét? Hogy megy végbe ez a munka, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül való legyen az ő népe? Hadd kérdezzem meg, emberileg nézve, ez milyen munka? Hatalmas munka, vagy apróság, jelentéktelen munka? Költői a kérdés, azt lehet mondani, a legnagyobb munka, ami létezik. Hadd mondjam, és most értsétek jól, amit mondani szeretnék, és tudom, hogy nem helyes a megfogalmazás, de értsétek, mit szeretnék mondani, az Istennek a legnehezebb munkája. A legnehezebb munkája. Világokat teremteni. És egyáltalán semmi ahhoz képest, ugye, mint egy embert a bűnéből megtisztítani. Sokkal nagyobb fáradozás, sokkal nagyobb munka. Miért? Mert az ember is kell hozzá, az embernek a szabad akarata. És a bűnből megtisztítani az embert a legnagyobb isteni munka. És az Isten ezt hogy végzi el egyes emberek életében, és hogy végzi el az ő népe életében, az egész nép életében? Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy Isten az ő igéjét, az ő szavát azért adta, hogy minek utána abban megszentelő erő van, az ige élő és ható, hogy az ige által mi megváltozzunk. Hogy az ige által, az ige befogadása által, az ige szeretete által, Istennel való élő kapcsolat által az életünk megújuljon és megváltozzon. Ezért adta az igét. De hadd kérdezzem meg, hogy eléri ez mindig a célját egyes ember életében? Az Isten adta az ő igéjét. Elég ez? Elég kellene, hogy legyen, de sajnos az életünk azt bizonyítja, hogy nagyon sokszor ellenállunk az ige szavának. És ezért Isten kénytelen tovább lépni a mi életünkben. Ha az igével, az ő szavával nem tud megszólítani bennünket, akkor valami más tesz. És mit tesz? Adja a próbát, a nehézséget, a fenyítéket az ember életében. Megpróbálja ezáltal kivonni az embert a bűnéből, a helytelen jellemvonásából. Hadd mondjam, hogy nagyon sokszor ez sem ér célba. Nagyon sokszor előfordul, hogy a próbák is hatástalanok, ez az isteni eszköz sem talál célba. De hadd mondjam, ez nem úgy van, hogy az Úr adja az egyiket, akkor utána visszavonja a másikat, megpróbál mást, az sem működik, jön a harmadik. Nem, folyamatosan minden eszközzel megpróbálja az embert megmenteni. Utána jön egy következő eszköz az Isten kezében, nagyon érdekes, és nem tudom, hogy ezt tapasztaltuk-e már, hogy sokszor emberek életében, és most a gyülekezetről beszéljünk, mert én most alapvetően majd a gyülekezetről szeretnék, mint Isten népéről beszélni, és Isten fáradozásáról az ő egész népe életében, nagyon sokszor megengedi azt, hogy egyes emberek a bűneiket ne tudják leplezni, hanem azok a bűnök felszínre törjenek nyilvános bűnök formájában. Tehát lelepleződjön az egész gyülekezet előtt egy-egy helytelen dolog, egy-egy bűn, amit valaki dédelgetett. Na most hadd kérdezzem meg, hogy az ilyen helyzetekhez mi hogy szoktunk hozzáállni? Hogy szoktunk hozzáállni? Amikor egy nyilvánvaló bűn jön,
felszínre, és az ember látja azt a helytelen magatartást, akkor mi úgy általában megbotránkozunk, vagy azt mondjuk, hogy fú, hát azért ilyet hogy lehet, úgy elítéljük azt az embert a gondolatainkban, aki valamilyen komolyabb, látványos bűnt elkövet. Teljesen mindegy, milyen jellegű legyen az. De hadd kérdezzem meg, hogy ebben az Istennek mi a nevelő eszköze, amikor megenged egy ilyet a gyülekezet életében? Amikor megengedi azt, hogy az egyik embernek a jellemhibája itt bukkanjon felszínre, a másik embernek ott bukkanjon felszínre. Tudnélik, álljunk meg egy pillanatra, és még mielőtt itt a konklúziót levonnánk, hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek a mi jellemhibáink ismeretesek egymás előtt? Szerintetek a gyülekezetben mi ismerjük egymásnak a jellemhibáit? Olyan mélységig, amilyen jellemhibával mi küszködünk? Nem, állítom, hogy nem ismerjük. Van egy-két apróság, amit ismerünk, de igazából a bűnöknek a legnagyobb részével nem vagyunk tisztában, amivel a másik ember küzd. Na most, amikor az Úr megengedi, hogy egy-egy bűn így valakinek az életében, vagy valakiknek az életében felszínre törjön, szerintetek mi az Úrnak a célja ezzel, hogy ezt megengedi? Hogy nem eltakarja, hanem nyilvánosságra hozza. Mi a célja? Az a célja, hogy az ember tükörbe nézzen. Tükörbe nézzen, és meglássa azt, hogy igen, én is ide fogok jutni, hogyha azokat a csírákat, amelyeknek az adott bűnnek a csírái bennem vannak, hogyha én azokkal nem fordulok szembe, akkor ennek ez lesz majd a következménye, ez lesz az eredménye. Csak egy példát hadd mondjak. Látunk például valakit a gyülekezetben magából kivetkőzve tombolni és kiabálni, veszekedni valami miatt, valamilyen nagyon csúnya megnyilvánulást. Akkor mit mondunk, hogy fú, hát azért ennyi önkontrollja nincs, hát azért ilyet hogy lehet csinálni. Ahelyett, hogy végig gondolnánk azt, hogy van-e bennem az ingerültségnek, a haragnak még valami csírája. Otthon nem szoktam kitörni, vagy nem szokott felszínre kerülni bennem valahol, valamilyen olyan formában, ahol nem a gyülekezet előtt vagyok, de nem szokott ez úgy igazából úgy valamilyen módon jelentkezni nálam. Hadd mondjam, hogy az ilyen esetekben az Úr tükröt tart elénk. Ember vigyázz, mert ha ez a bűn ott van benned, akkor el fog jönni az az idő, amikor már nem csak otthon négy szem közt a családban, vagy nem csak amikor senki nem lát, ott tombolsz, hanem az egész gyülekezet előtt, bárki előtt nem fogod tudni kontrollálni magad. Mert a bűn, ha beteszi az ember életébe a lábát, és megengedem, hogy ott maradjon, akkor egy idő után nem fogok tudni parancsolni neki, nincs az, hogy gátat fogok tudni vetni neki, és azt mondom, hogy csak eddig engedem, tovább nem engedem. Tehát az Isten ezt is az ő kegyelméből engedi meg, ember szembesülj vele, ez van te benned is. Még nem tört így ki ilyen módon, de vigyázz, mert hogyha nem veszed fel vele a harcot, te is ugyanilyen módon a bűn fogságában leszel, és áldozatául fogsz esni. Ha ez sem enged, vagy ennek sem engedünk, az Isten nagyon sokszor, mit csinál? Emberi eszközöket küld. Küld embereket, akik figyelmeztetik az embert, szólnak. Az más kérdés sokszor, hogy szólnak, de az ember ilyenkor mit csinál nagyon gyakran? Az ember megsértődik, az ember hárít, az ember igazolja magát. Tehát miért említettem én mindezt? Azért említettem, hogy az Isten minden egyes korban megpróbált mindent megtenni az ő népéért, hogy a jellemhibáikból megszabaduljanak. És hogyha nem engednek az egyik eszköznek, alkalmazza a másikat, újból és újból visszatér ezekre az eszközökre, az igével is hányszor és hányszor megszólít bennünket, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést az ige által, vagy emberek által, vagy leleplező magatartások által, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést, próbák, élethelyzetek által. Minden korban ezt tette az Úr az ő népével. És nézzük meg, olvasunk is el egy igét, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. versében, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verse a következőt mondja, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged,
hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Tehát mit mond az ige? Az Úr azt mondja, ugye itt Mózes mondja ugye a népnek, ugye, de az Úr ihletése által, azt mondja, emlékezzél meg az Úrról, 40 évig hordozta őket, és újból megszólította őket az igével, Mózes tanításaival, mennyből küldött üzenettel, akkor újabb próbákkal, fegyelmező eszközökkel, intésekkel, figyelmeztetésekkel, és mindennek mi volt a célja? A nehéz helyzeteknek, próbáknak, a legkülönböző élethelyzeteknek, mi volt a célja? Hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Hadd mondjam, az Istennek mindenre nincs szüksége, mert ő pontosan jól tudja, hogy mi van az ember szívében. De az Isten azért engedi meg ezeket az élethelyzeteket, a nyomorúságot, a megsanyargatást is, hogy felszínre kerüljön, és az ember szembesüljön azzal, hogy mi van igazából a szívében, a szíve legmélyén. Ez volt minden egyes korban az Istennek az eljárása az ő népével, és valóban azt lehet mondani, hogy mindannyiunk életének, a jellem fejlődésünknek bizonyos szakaszán az Úr megenged különleges megrázásokat, különleges megpróbáltatásokat, különleges figyelmeztetéseket, üzeneteket küld. Az Úr minden egyes korban így bánt az ő népével. De hadd mondjam, hogy a vég idején ugyanezeket az eszközöket alkalmazza az Úr, de még koncentráltabb formában, még erőteljesebb formában, hiszen most már nem az a feladat, nem az a cél, hogy valakik, akik eljutnak majd az életüknek a végéig, megtisztítassanak az ő életüknek, az egyéni életüknek a végén, hanem Jézus eljövetele közel van, itt van a küszöbön, és Jézusnak egy egész népet egyszerre kell megtisztítani, tisztítani, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés, vagy valami afféle. És ebben a népben, akik Jézus eljövetelét meg fogják élve érni, ebben a népben lesznek egész kisgyermekek, lesznek fiatalok benne, lesznek felnőttek, lesznek érettkorúak, lesznek idősek. Jézus eljövetelét meg fogják látni egy egész nép, szemtől szembe. És Jézus meg akarja az egész népet tisztítani. Hadd kérdezzem meg, mi az eszköze az Istennek abban, a tekintetben, hogy egy népet elkészítsen az ő fogadására? Olvassunk el egy igét Ámos próféta könyvéből, Ámos próféta könyve 9. fejezet, 9. versét a következőképpen olvasom. Mert ímé, én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Tehát az Úr arról beszél, hogy majd Isten népe életében el fog hozni egy olyan hatalmas megrázást, ami be fogja tölteni ezt a funkciót, ezt a feladatot, hogy megtisztítja az ő népét, és külön fogja választani a búzát a konkolytól, a búzát a polyvától. És ezt a folyamatot az Isten ígéje rostálásnak, megrázásnak nevezi. Hadd mondjam, mint ahogy az előbb említettem, minden korban használta az Úr ezt az eszközt, a megrázásnak az eszközét, minden egyes korban használta az Úr az ő népe megtisztítása érdekében. És most mégis azt olvassuk, és majd Máté evangéliumánál is több helyen fogunk erre vonatkozó igét olvasni, hogy Isten az ő népét a vég idején különleges megpróbáltatásnak, megrázásnak fogja kitenni. Meg fogja rázni az ő népét hatalmas erővel. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném, hogyha egy igét felolvasnánk Máté evangéliuma 3. fejezetéből, Máté evangéliuma 3. fejezetéből olvassuk el, a 12. verset. Nézzük meg, Jézusról keresztelő János a következőt mondja,
és a végidejére futtatja ki Jézusnak ezt a tevékenységét, amikor azt mondja, hogy akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát azt mondja, hogy a rostálásnak is, noha a végső célja a nagy megrázásnak a külön választás, a búza és a polyva szétválasztása, de mégis azt mondja, hogy megtisztítás eszköze bizonyos értelemben a rostálásnak az eszköze az Isten kezében. A hatalmas megrázás az egyben hatalmas megtisztítás munkáját hivatott elvégezni. De utána egyértelmű, hogy az lesz az eredménye, hogy akiket nem lehet megtisztítani, ugye azok polyvának fognak bizonyulni. De akik csak megtisztíthatók, azokat be fogja majd csűrbe takarítani, hogy Jézus eljövetelére végbe menjen ez az isteni terv, hogy se szeplő, se sömörgőzés, se semmilyen aféle ne legyen rajtuk. Na most nézzük meg ezt a képet, olyan érdekes a rostálásnak a képe. Mit olvasunk? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, két képet is alkalmaz. Ugye Ámosnál azt olvastuk, hogy megrázom ugye Izrael házát, ugye? Az Isten népe között megy végbe ez a folyamat. Megrázom, mint ahogy a rostával rázogatnak. Itt pedig azt olvassuk, Jézus azt mondja keresztelő János, hogy szóró lapát van az ő kezében. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus idejében és egyáltalán a régi időben hogy tisztították a búzát? Hányféle eszköze volt a búza megtisztításának? Alapvetően kétféle eszköze volt ennek. Az egyik az volt, amikor ilyen nagy rostával rázták, ugye rátették a búzát, és rázták, és kihullott belőle mindaz, ami a szemét, az oda nem illő dolog volt, és fennmaradt ugye a rostán a tiszta búza. De volt egy másik módja is a búza megtisztításának, hogy nagyon erős szeles időt választottak ki a búza tisztítására, és amikor fújt a szél nagyon erőteljesen, akkor ott volt egy búzahalom, és a lapáttal földobták a búzahalmot, és amikor fújt nagyon erősen a szél, akkor a polyvát, ami könnyebb volt, mint a búza, ugye kifújta a búzahalomból, és vissza a földre már csak a tiszta búza esett. Tehát így tisztították meg a búzát az oda nem illő dolgoktól. Hadd kérdezem meg, előttünk van ugye a kép. Vagy úgy rázzák, hogy rostában rázzák, vagy úgy, hogy föl lapáttal földobják az egészet. Mit mutat önmagában ez a kép a megrázásnak, a rostálásnak erről a munkájáról és folyamatáról? Minden egyes búzaszem külön meg van rázva, ugye? Mert nem létezik az, hogy a búzahalomban egyes búzaszemek majd szépen kényelmesen elhelyeződnek, beágyazódnak, és ők nem lesznek megrázva. Minden egyes búzaszem külön-külön meg lesz rázva, de ahogy elnézzük, ugye lelki szemeink előtt ott van ez a kép, az egész halom búza is teljes mértékig átforgatásra, megrázásra fog kerülni. Hadd mondjam, az Úr nem fest rózsaszín képet elénk, hanem elénk tárja a valóságot. Azt mondja, Izrael házát meg fogom rostálni. Olyan válság, olyan élethelyzetek sokasága fog a gyülekezetben bekövetkezni, hogy egy ilyen mérvű rostálásnak lesz az egész közösség kitéve. Szeretnék megállni, és még mielőtt tovább mennénk ennek a folyamatnak a végig gondolásában, szeretnék valamit megemlíteni. A rostálás egy több lépcsős folyamat. A rostálás nem egy olyan folyamat, ami egyszer csak megtörténik, tehát olyan, hogy egy esemény egy pillanatban megtörténik, és akkor vége is van annak az eseménynek. A rostálás több lépcsős folyamat. Hosszú folyamat, hosszabb folyamat, több állomása van. És ezt fogjuk majd egész röviden áttekinteni, hogy hány fázisa van, milyen fázisai vannak a rostálásnak. Mindenek előtt szeretném, hogyha egy idézetet olvasnánk, egy olyan idézetet,
a Tapasztalatok és Lásomások című könyvből, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, a Tapasztalatok és Látomások című könyvből szeretnék olvasni a 301. oldalról egy részletet. A 301. és 302. oldalról, ez legalábbis ebben a régi kiadásban ez az oldal szám. Azt mondja, láttam egyeseket, akik erős hittel és szívet tépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, és oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Arcuk álhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Utána így olvasom. Miközben az imádkozók tovább folytatták komoly kiáltásaikat, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy szívüket erősítse és arcukat felderítse. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, tusakodásban, gondtalanoknak és közömbösöknek látszottak. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, és kérlek válaszoljatok is rá, tehát valóban ezt tárgyaljuk meg ezt a kérdést, hogy miért olvasuk itt ezt az idézetet, és miért volt azoknak az arca, akik komolyan vették ezt az adott élethelyzetet, miért volt sápat, miért küzdöttek, miért volt ez a hatalmas nagy vívódás az ő életükben, amitől valóban az arcuk sápat volt. Miért volt ez a nagy küzdelem az ő életükben? Mit jelent a rostálás? Az első fázisban. Miért volt ez a hatalmas küzdelem? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a küzdelem azért van, ez az arcot elsápító küzdelem, ami valóban a legnagyobb lelki gyötrelmeket fejezi ki, azért van, mert próbák és nehézségek olyan mérvűek, ami valóban ezt a mélységes gyötrelmet idézi elő az Isten népe között. De hadd mondjam, hogy nem. Nem. Nézzük meg, olvasok egy másik idézetet, a idézet így hangzik.

azt olvassuk, hogy a rostálást Laodíciának, a hűtanú bizonyságnak Laodíciához intézett üzenete fogja elindítani és kiváltani. Mi a laodíciai üzenet? Hadd kérdezzem meg, a laodíciai üzenetnek egész röviden mi a lényege? Egész röviden mi a lényege? Sok mindent hallok, de egyet sem. Tehát lelki alvás, és mi az üzenetnek, az Istentől jövő üzenetnek a célja, a felhívásnak mi a célja? Térjetek meg, felébredés, megtérés. Szeretnék itt megállni, és ne haragudjatok, de egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Ugye nemrég voltunk Oszi bácsi temetésén, és azért ilyenkor azért az emberben úgyból és újból felidéződnek az emlékek Oszi bácsival kapcsolatban. És egy olyan történetet szeretnék egész röviden elmondani, amit ő olyan sokszor elmondott. Azt mondta, hogy amikor ő fiatal prédikátor volt, akkor sokszor küzdött azzal, hogy milyen témáról beszéljen a gyülekezetben. És azt már elfelejtettem, hogy melyik prédikátornak, de egy prédikátorral, egy idősebb tapasztalt prédikátor bácsival beszélt, és elmondta neki, hogy hát miről is beszéljen. És azt mondta neki, fiam, én mondok neked valamit. Állj fel a gyülekezet elé, és mondd el azt az üzenetet, amit még soha-soha igazából nem vettek komolyan. Állj föl, és csak annyit mondj, hogy térjetek meg, és üljél le. És erre ő abszolút nem értette, hogy hát ezt annyiszor hallottuk, hát állandóan ezt halljuk a gyülekezetben, és ezt úgy azt mondta, hogy később értette meg, hogy igen, ezt az üzenetet, légy buzgóságos és térj meg, Laodícia üzenet, szerintetek hányszor hallottuk? Hányszor hallottuk? És szerintetek hányszor vettük ezt igazából egészen komolyan, hogy nem vagyunk megtértek, nem vagyunk megtértek. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, nem vagyunk megtértek. Amíg rossz indulat, ingerültség, magabízás, sértődékenység, susálás, bármi, de ott van az életemben. Nem azt jelenti, hogy alapvető megtérés, az újjászületés nem ment végbe az életembe, de ezekből a bűnökből nem vagyok igazából megtért. Nem veszem komolyan. Igen, és ha egy ige hirdetés csak ebből állna, hogy térj meg, elegendő lenne üzenetnek az Isten részéről, hogy ember állj meg és gondolkodj. De nézzük meg, mi történik. Az Úr küldi az üzenetet, légy buzgóságos és térj meg. És nézzük meg, az Úr, amikor küldi, le van írva az igében, és hány helyen olvassuk. Sőt, még egy igét hadd mondjak, Sofóniás könyvéből csak egész gyorsan, röviden idézem az igét. Sofóniásnál azt olvassuk, hogy az utolsó napokban Jézus eljövetele előtt azt mondja, hogy megmotozom Izrael szövét nekkel. Ugye erről is már olyan sokszor beszéltünk, éppen ezért most csak utalok rá. Megmotozom Izrael szövét nekkel. Az ígével rávilágítok az ő életére. De hadd mondjam, nem veszük komolyan. És ezért az Úr mit csinál? Ezért az Úr a gyülekezeten belül is az események sorozatát indítja el, megengedi, hogy Sátán tomboljon a gyülekezetben, és nem tudom, hadd kérdezzem meg tőletek, mert a rostálásról többször beszéltünk, de vannak részek és vannak gondolatok, amiket az ember egy idő után ért meg, és bizonyos összefüggések. Hadd mondjam nektek egész őszintén, hogy én egészen az utóbbi időig, utóbbi pillanatokig nem értettem azt, hogy hogy lehet az, amikor azt mondja Ámos könyve 9. fejezet 9. verse, hogy imé én parancsolok, ugye, és megrázom Izrael házát, amiképpen a rostával rázogatnak. És ugyanakkor nem tudtam összeegyeztetni azt, amikor például azt mondja az Úr Simonnak, Péternek, hogy imé Simon, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Akkor kiráz, kirostál? Az Isten rostál, vagy Sátán rostál? És megvilágosodott egyértelműen a számomra, hogy igen, Isten az, aki a rostálás folyamatát végzi, és ebben a folyamatban megengedi Sátánnak, visszább viszi az ő kezét, hogy így mondjam, és megengedi Sátánnak, hogy tomboljon. Megengedi, hogy a gyülekezetben is olyan állapotokat idézzen elő Sátán, ami valóban megrázó állapotok. Megengedi, hogy az egyenetlenség és a viszály bekövetkezzen Isten népe között. Megengedi olyan mértékig, ahogy az korábban nem engedte meg. És miért? Mi a célja? Hogy a megrázás által

az élethelyzetek által, a legkülönbözőbb problémák által az ember szembesüljön azzal, hogy nyomorult vagyok, nyavajás, vak, szegény és mezítelen. Hadd kérdezzem meg, mikor szembesül az ember leginkább ezzel az állapotával? Amikor az események egyre inkább irritálóbbak. Hadd mondjam, csak egyszerű példát szeretnék nektek mondani. Amíg csak valaki lát egy kis problémát a gyülekezetben, valaki ezt csinálja, vagy azt csinálja, lehet, hogy nem is tör föl belőle semmi igazából, semmilyen ilyen indulat. Amikor egyre vadabb dolgokat látunk, egyre inkább felszínre törnek belőlünk, ugye bizonyos indulatok, magatartásformák. Szeretnék megint csak egyetlen egy gondolatot megjegyezni, meleg van, füllett a levegő, éppen ezért szeretnék egy-két ilyen gondolatot is elmondani, hogy valóban, hogy felébredjünk igazából. Olyan érdekes, hogy az emberben milyen érzések és milyen gondolatok vannak. Amíg csak úgy valaki általában zajong, ugye esetleg az ember föl se, oda se figyel rá, amikor már jobban zajong, esetleg az ember idegesíti, de amikor már este van, és ott az ablak előtt randalíroznak, és kiabálnak, és nevetgélnek, akkor az ember érzi, hogy egyre inkább olyan gondolatok jönnek, ami magától is meglepődik, hogy miket gondolok, hogy mit kéne csinálni, hogy valami vizet kiönteni esetleg, hogy felocsúdjanak, vagy valami. És akkor az ember kezdődik, hogy ilyen, hogy jut eszembe? De amikor már, szóval nem tudom, de értetek a helyzetet, amíg csak valaki egy kicsikét ott valamit csinál, nem is. De igen, hogy hát azért milyen gondolatok vannak az emberben, hogy hát azért nem azzal kéne elintézni, hogy egy kis hideg vizet rájuk locsolni, hogy térjenek észhez. És csak apróságot mondtam, direkt apróságot mondtam. De amikor nagy problémák vannak, viszályok vannak a gyülekezeten belül, akkor igen, az ember szembesül egy idő után, hogy mit vált ki önmagából, mit vált ki. Lelepleződünk önmagunk előtt. És hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy a rostálás azt jelenti, hogy valaki valami helytelen dolgot csinál a gyülekezetben, vagy valamilyen helytelen irányvonalat követ, és akkor nyilvánvaló, hogy ő kirostálódott, mert helytelen irányvonalat követ. És nem gondoljuk azt, amit az elején is említettem, hogy az Úr mások példája magatartása által is tükröt tart elém, és azon kívül pedig felszínre hoz olyan dolgokat, amikről nem is gondoltam, hogy bennem van. Felszínre hoz szeretetlenséget, meg nem értést, közömbösséget, haragot, pártoskodást, ki tudja, hogy mi mindent hoz felszínre az, ami a rostálás viharában a gyülekezetbe be fog köszönteni. És hadd mondjam, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, amikor valaki az elvi oldalról közelít csak, pusztán elvi oldalról közelít a rostálás kérdéséhez. Mert a rostálás nem abból áll, ilyen értelemben, hogy elvek síkján dől le valami, az majd később el fog dőlni az elvek síkján. Az majd el fog dőlni. De először az Úr tükröt akar elém tartani. Ember, lásd meg, hogy igazából ki vagy. De ha én ezt nem veszem komolyan, ha én ezzel nem foglalkozom, akkor egyre nagyobb veszélybe vagyok. Sőt, annál veszélyesebb, minél inkább tisztán látja valaki elméletben az igazságot, de mégis nem veszi észre, hogy a gyakorlatban, a magatartásában helytelen dolgok, helytelen lelkület nyilvánul meg. Hadd kérdezzem, Jézus életében mindegy volt az, hogy mi az igazság? Jézus életében soha nem volt mindegy. Jézus az elvi igazságnak a legtökéletesebb őrizője és védelmezője volt. De hadd kérdezzem meg, mi lett volna akkor, ha Jézus egyetlen egyszer is a tökéletes igazságot ingerülten képviseli? Vagy odavág valakinek szavával valamit? Vagy helytelen módon, valamilyen módon reagál valamire? Mi lett volna? Tehát Jézus az ő példáját állítja elénk. És amikor a rostálásról beszélünk, akkor igenis, hogy vegyük komolyan, hogy mind az elvek terén, de mind a gyakorlata jellemben, jellem tekintetében megrázása alá kerülünk, megpróbáltatás alá kerülünk. És minél nagyobb a viszály a gyülekezetben, minél nagyobb a megpróbáltatás, minél súlyosabb válság idéződik elő a gyülekezetbe, annál inkább ott van a tükör előttem. Hadd kérdezzem meg, emlékezünk-e Ezékiel könyve 9. fejezetének a 4. versére,
az elpecsételése. Azt mondja, hogy kiknek a homlokára fog az élő Istennek a pecsétje kerülni? Akik sóhajtoznak és nyögnek, azok miatt, az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem közepén történnek. Azt mondja, igen, ez Esdrás, azért nézem, igen. Tehát akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik Isten népe közben, körében történnek. Hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy azok fogják elnyerni az élő Isten pecsétjét, akik ugye a világbeli állapotokat már egyre nehezebben tudják elviselni, és fájlalják azokat, nem, semmi köze nincs hozzá. Azt mondja, hogy az Isten népe között levő állapotok, hogy ehhez hogy viszonyulunk, ez fogja eldönteni igazából, hogy az Isten pecsétje a homlokunkra kerül, vagy nem. A rostálásban való megállás ennek a függvénye lesz. Hogy tudok-e fájlalni, és tudom-e fájlalni a bűnt, ami Isten népe között van, tudok-e úgy hozzáállni, hogy igazából sírok a másik miatt, imádkozok és böjtölök azért, az emberért, akivel elméletben abszolút nem tudok egyetérteni, és úgy látom, hogy helytelen úton jár, de tudok-e igazából érte küzdeni, imádkozni érte, van-e bennem krisztusi megmentő szeretet, vagy leírom a másikat? Tehát egyénileg is, és közösségileg is óriási megpróbáltatásokban van Isten népének része. Szeretnék itt megállni, és egyetlen egy gondolatot megjegyezni, hogy a megrázás, most csak a közösségi megrázásról beszélünk, mert Isten népe életében egyénileg is mindenki egész különleges hitpróbán fog majd keresztül menni, az egyéni életünkre vonatkozóan. De ez akárhány ember, annyiféle megpróbáltatást, mert ugye nem egyformák az élethelyzeteink, tehát ugye ezek különbözőek lesznek. De most mi a közösséget érintő rostálásról beszélünk. Tehát a laodíciai üzenet. És hadd mondjam, amikor valaki szembesül önmagával, és meglátja a viszályok, a problémák közepette, hogy mi van bennem, ott van bennem a szeretetlenség, ilyen gondolat is bennem van, olyan gondolat is bennem van. Nem tudom szeretni azt a másik embert. Akkor mit fog csinálni az az ember, aki komolyan veszi a megtérésnek az üzenetét? Mit fog csinálni? Akkor az az ember el fog kezdeni küzdeni Istennel, és az arca sápat lesz a kiárt küzdelemtől, meg fogja látni, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagyok, és küzdeni fog Istennel, hogy az Isten adjon szabadulást és gyógyulást a jellem hibájából, az ő bűnéből. Szeretném megkérdezni tőletek, és erre kérem, valóban mindenki tényleg csak magában válaszoljon, mert nem egy ilyen nyílt bűnvallás a célja a kérdésnek. De voltatok-e már olyan helyzetben, hogy valakit egyszerűen nem tudtatok szeretni? Valaki hihetetlenül ellenszenves volt. És előfordult-e már olyan is, eljutottunk-e már addig a szintig, hogy szenvedtünk ettől az állapottól, és azt mondtuk, hogy Uram, nem lehet, hogy haragudjak rá, nem lehet, hogy ellenszenves maradjon. Nekem szeretnem kell őt. És előfordult-e, hogy elkezdtetek küzdeni és imádkozni ezért? Hadd mondjam, a legnagyobb küzdelem. Amikor az ember önmagával kell, hogy küzdjön, hogy levetkőzze a megbántottságát, levetkőzze a szeretetlenségét, az unszimpátiát, bármit. Akkora küzdelem, amekkora lelki küzdelem nincs is. Ehhez hasonló nincs. Ezerszer könnyebbek azok a küzdelmek, amikor valami külső próba ér bennünket, és belekapaszkodunk az Istenbe, és kérjük az ő segítségét. Nem várt ki akkora harcot és küzdelmet az emberből, mint az, hogy önmagával kell megküzdenie, a rossz természetével, jellemével, érzéseivel, indulataival. És hadd mondjam, hogy ez a rostálásnak az első fázisa. És ezért mondja az Úr, hogy igen, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg, lásd meg a valódi állapotodat. És hadd mondjam, a laodíciai üzenet a rostálásnak az üzenete, a könyörületnek az üzenete.
A rostálás üzenete, a megtérésre hívás üzenete a laodíciai üzenetben. Nem a mindenestől való elvetés üzenete. Mert igen, ilyen állapotban vagyunk. De még most is felkínálom neked ezek között, a válságos idők között, amit a béke időben nem tettél meg és elmulasztottál, még most is lehetőséged van, hogy szembesülj önmagaddal. Önmagaddal szembesülj, és légy buzgóságos, és térj meg. Szeretnék egy idézetet olvasni a Kiben bízhatunk című könyv 3. kötetéből. Egy idézetet a következőképpen olvasom. Az 1002. oldal. A próba keserű órái állnak a gyülekezet előtt, mivel nem engedelmeskednek Isten figyelmeztetéseinek, intéseinek és tanácsainak. A próba sötét órája be fog következni mindenkihez, mint a magasabb munkára, odaadóbb erőfeszítésre, megszenteltebb igyekezetre való nevelés része. Az Úr nem azért engedte meg, hogy a vihar a tanítványokra törjön, hogy hajótörés szenvedjenek, hanem hogy egyénenként megvizsgálja és kipróbálja őket. Igen, ezért engedte meg a tanítványok életében is a vihart, és ezért engedi meg a rostálást is, hogy kipróbáljon egyénenként bennünket, hogy szembesítsen bennünket önmagunkkal, és hogy az igazi megtérésnek a lehetőségét tárja elén, és az üzenetet küldi, a visszafogadásnak az üzenetét. Szeretnék egész röviden tovább lépni, és a rostálásnak a befejező szakaszáról valóban csak röviden néhány szót szólni, csak azért, hogy erről a kérdésről összefoglalóan tudjunk beszélni, de erről már valóban csak érintőlegesen szeretnék szólni. Ezek után azt mondja a Szentírás, hogy a végidején a hamis tanoknak a tömkellege fog beáramlani Isten népe közé. A hamis tanoknak a tömkellege fog beáramlani. És talán egy idézetet szeretnék olvasni. Amikor a rostálás jön, amelynek egyik oka a hamis tanok megjelenése lesz, akkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni. Hasonlók lesznek a futóhomokhoz. Ezek után jön a rostálást kiváltó olyan eszköz, és a rostálásnak a következő fokozata, amikor a hamis tanoknak a sokasága fog a gyülekezeten belül megjelenni. És azt mondja, hogy ekkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni, hasonlók lesznek a futóhomokhoz. De még egy idézetet szeretnék olvasni. És azért szeretném ezt a következő idézetet felolvasni, mert sokan úgy gondolják, hogy igen, hogy ha a hamis tanok megjelenése lesz a rostálásnak a kiváltó oka, akkor úgy tudunk igazából felvérteződni a rostálás viharában, hogyha az igét nagyon komolyan elméletben elsajátítjuk és megismerjük. Hadd mondjam, ez részint igaz, de nem teljesen. Mert figyeljük, a következő idézet így hangzik. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk helytállni, amennyiben miénk az igazság és az Isten ereje. Ugye? Ideig egyértelmű. Amennyiben miénk az igazság, tehát bírunk az igazság ismeretével, de mit mond, és az Isten ereje. És a következő mondat így hangzik. És ezt a mondatot szeretném, ha megtanulnánk kívülről. Ez annyira fontos. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Nem döbbenetes egy mondat? Az ember csak annyiban ismeri az igazságot, amennyiben maga is az isteni természet részese. Ha az én életemben megengedek magamnak bűnöket, amitől a rostálás előkészítő vagy első fázisában mindegy, mit mondok, nem szabadultam meg, amikor az Úr tükröt tartott elém, nem szabadultam meg ezektől, melengetem a bűnt, akkor ez el fog engem vakítani, és az igazság elmélete nem fog engem tudni megmenteni, mert nem ismerem az igazságot, nem ismerem. Mert az igazságot csak annyiban ismerem, amennyiben az isteni természet részesévé váltam.
Szeretnék csak kívülről idézni egy Biblia verset, és engem ez a Biblia vers teljesen megrémít. Be kell, hogy valljam egész őszintén. János apostol azt mondja az első levele 2. fejezet 11. versében, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, az a sötétségben van. És a sötétség megvakította az ő szemeit, és nem tudja, hogy hova megy. Tehát megvakul az az ember. Itt speciál a gyűlöletről beszél, a haragról, ami el tudja az embert vakítani. De nem azt mondja, hogy a gyűlölet, a harag az legfeljebb olyan, hogy hát nem szép jellemvonás, hanem azt mondja, hogy vakságot fog előidézni. És nem tudom, hogy hova megyek, mit csinálok, mert elvakultam, mert megvakította a szememet a gyűlölet. Éppen ez az adott jellem, hiba vagy bűn. Tehát egyértelművé válik, hogyha ebben a fázisban, a rostálásnak ebben a fázisában nem fordulunk szembe önmagunkkal, és nem vállaljuk ezt a küzdelmet, amiről itt olvastunk a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, akkor nem fogunk tudni megtisztulni, és akkor az elméleti igazság ismeretünk is, minek utána az isteni természet részeseivé nem váltunk, az elméleti igazság nem igazából a miénk, és a tévtanoknak az áldozatává fogunk állni, mert meg fog bennünket tudni Sátán fertőzni. Hadd mondjam, Sátán sokkal bölcsebb és okosabb a legokosabb embernél is. Éppen a múltkor hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy egy héttel ezelőtt volt Vankó Zsuzsa prédikált Zugligetben, és mindig meg szoktam kérdezni ugye a családot is, hogy miről szólt az ige hirdetés, mert ugye az ember nagyon érdeklő, hogy máshol miről van szó, hogy az ige miről szólt. És hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy Zsuzsa arról beszélt, hogy a bűnnek micsoda hatalma és ereje van. És azt mondta, hogy a bűn a legártatlanabb embert, Ádámot is legyőzte, ugye? Sátán legyőzte. A bűn legyőzte a legbölcsebb embert, Salamont, ugye ő volt a legbölcsebb ember, a bűnt őt is legyőzte, és legyőzte Sámsont is, a legerősebb embert is. Annyira tetszett ez a mondat, hogy azért gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, hogy valóban a bűnnek ilyen ereje van, Sátánnak ilyen ereje van. Lehetek a legbölcsebb, a legokosabb. Ha Sátánnak teret engedtem az életemben, a bűn ott van az én életemben, akkor nem fogok tudni ellenállni a sátáni megtévesztésnek, és a próba idején áldozatul fogok esni. És ezek után hadd mondjam, csak zárszóként szinte hadd mondjam, hogy ezek után jön a rostálásnak az utolsó fázisa, szinte a harmadik lépése, amikor be fog következni a külső nyomorgatás és a külső üldözés. De ekkor, amikor talán egy idézetet hadd olvassak, amint a vihar közeledik, a hármas angyali üzenet hitvalóinak nagy osztálya, akik vallják a hitet, de az igazság iránti engedelmesség által nem szentelődtek meg, fel fogják adni álláspontjukat, és az ellenséghez fognak csatlakozni. Utána azt olvassuk egy másik helyen, hogy azok, akik futó homokként, nem akarom már az összes idézetet olvasni, csak a hasonlatot, hogy nem fognak tudni, hol horgonyt vetni, és futó homokként fogja a vihar, a megpróbáltatás vihara kivinni a gyülekezetből azokat, akik az igazság által nem szentelődtek meg. És akkor utána azt olvassuk, hogy nincs messze az az idő, amikor ugye a megpróbáltatás minden emberre rátör, és akik lépésről lépésre alkalmazkodtak a világ követeléseihez, és az világi szokásokhoz, azoknak könnyebb lesz behódolni a földi hatalmaknak, mintsem, hogy kitegyék magukat a gűnynek, az üldöztetésnek. Mondom, csak a részleteket olvasom. Tehát, még egy idézet, azért hadd olvassam, sok ragyogásáért nagyra tartott csilla fog kihunyni a sötétben. Bolyva felhőket hord majd el a szél, még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Tehát mi történik? A megpróbáltatás, a rostálás első fázisában egy belső szétválás fog majd csak történni először, egy belső szétválás a gyülekezetben, ami még szemmel nem látható. És majd a rostálásnak a külső vihara, amikor a külső üldöztetés és nyomorúság fog a gyülekezetre törni, akkor viszont azok fognak majd kirostáltatni, akik az első fázisban nem vállalták ezt a küzdelmet, hogy az arcuk sápat legyen az önmagukkal szemben vívott küzdelemtől. Szeretném
Sofóniás próféta könyvéből idézni, a harmadik fejezetből, Sofóniás könyve harmadik fejezetéből, hogy a rostálás milyen mérvű lesz, és hogy mennyire fogja majd Isten népe között a szétválasztást előidézni. Azt mondja a harmadik fejezet második verse először, nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. A hetedik vers, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirradtak, rosszra indították minden cselekedetüket. Tehát mit mond? Figyelmeztette, fenyítette az Úr az ő népét. De mégis, és ugye ez kettős profécia, ugye a végidejére, de mégis eredménytelen volt az Úr fáradozása az egyik csoport életében. De nézzük meg a másik csoportot, a harmadik fejezet 12 és 13. verse. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugasznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Hadd kérdezem meg, két különálló csoport? Hatalmas a különválás. A polyva a búzától, vagy a konkolya búzától, mindegy, melyik bibliai példát használjuk, külön fog válni a rostálás következtében, és a rostálás vihara fogja majd azokat kirostálni, akik nem szentelődtek meg, és nem vették komolyan a laodíciai üzenetet. És én befejezésül csak egy bátorító gondolatot szeretnék megjegyezni. A Biblia végig arról beszél minden egyes élethelyzetre vonatkozóan, hogy nem kell félnünk, mert nem lesznek nagyobb nehézségek semmilyen területen, mint azt az ember az isteni segítségével meg fogja tudni állni. Nem lesz nagyobb a megpróbáltatás. Az Isten mindig bíztat bennünket, hogy ne féljünk, de ugyanakkor felhívja a figyelmünket, hogy tegyük meg a szükséges lelki előkészületet. Hadd kérdezzem meg, mikor fogunk tudni megállni a rostálás idején? Mikor tudunk megállni a rostálás idején? És hadd mondjam, ha a rostálás idején megállunk, ha most megállunk, ezekben a viharokban felismerjük önmagunkat, vállaljuk az önmagunkkal való küzdelmet, akkor végig, akkor a győzelem már a miénk. Biztosak lehetünk benne. Mert akik a rostában megmaradtak, azok elpecsételtetnek, és azok meg fogják látni Jézus Krisztus szemtől szembe, azok meg fognak már tudni majd állni. Hadd kérdezzem meg, mitől függ tehát, hogy a rostálásban meg tudunk-e állni, vagy pedig elesünk? Egyetlen egy dologtól függ, hogy az Istennel való kapcsolatunk, Jézus Krisztussal való kapcsolatunk töretlene. Ha mi most komolyan vesszük az ő szavát, olvassuk az ő igéjét, komolyan vesszük az ő figyelmeztetéseit, igazából megtanulunk vele járni, akkor ő segít nekünk a mi bűneink legyőzésében, akkor a próbáknak biztosak lehetünk benne, hogy nem lesznek nagyobbak, mint amit az ő ereje által el tudunk viselni. Bölcsességet, értelmet fog adni a felismeréshez, a hamis tanítások felismeréséhez. És erőt fog tudni adni, és erőt fog adni, hogy minden probléma és nehéz helyzetben meg tudjunk állni ő mellette. Hiszen a római levélben, Pál apostol a 8. fejezetben a következőt mondja, a római levél 8. fejezetében, ezt olvasom, a 35-től terjedő versekben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Mit mond Pál apostol? Semmi. Se nyomorúság, sem üldözés, sem veszedelem, sem fegyver, semmi nem szakaszthat el a Krisztustól. Tehát hadd mondjam, megadja előre a megállás kulcsát, de azt mondja, hogy ember, gondolkodj. És amikor azt mondja, hogy térj meg, amikor mindent megtesz annak érdekében, hadd mondja, mi ne attól féljünk, hogy milyen lesz az üldözés. Mi ettől félünk. Meg amikor a körülményekre nézünk, meg a gazdasági válságra, meg a nyomorúságra, meg az egyházügyi törvényre, meg a fontos dolgok, mind fontos dolog. De hadd mondjam, sokkal jobban meg vagyunk ettől rendülve, mint attól, hogy észreveszem magamban, hogy ingerült vagyok, vagy pedig dühös vagyok valamiért, vagy nem tudok valakit szeretni. Ettől nem jedünk meg, attól félünk. Pont fordítva kellene lennünk. Ha nekem a legfontosabb dolog, hogy a Krisztus képmása kiábrázolódjon bennem, akkor nem lesz semmi, ami elszakaszthat tőle. Jöjjön bármilyen nyomorúság, bármilyen üldözés. És szívem mélyéből kívánom, hogy a laodíciai üzenetet komolyan vegyük. Szívem mélyéből kívánom, hogy amikor elhangzik a megtérésre való felhívás üzenete, akkor lélekben ne egyik oldalunkról a másik oldalra forduljunk, hanem vegyek komolyan azt, hogy Jézus azért küldi, mert ha nem állunk meg ebben, nem vesszük komolyan ezt az üzenetet, nem vállaljuk magunkkal a küzdelmet, akkor a megpróbáltatás vihara biztos, hogy ki fog bennünket rostálni. De vigasztaljon bennünket a bátorító üzenet, hogy nem fog a földre esni egyetlen szemecske se. Szívem mélyéből kívánom, hogy szemecskék legyünk mindannyian. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Szeretettel köszöntünk mindenkit. Adventi gondolatok az összefoglaló címe ennek a sorozatnak. Azt hiszem, a legtöbben tudjuk, ugye, hogy az adventus latin szó, vagy rövidítve advent, az érkezést jelent. És ilyenkor karácsony előtt a kereszténység ugye beszél adventi vasárnapokról, ugye a december 24-e, 25-e előtt, mondván, hogy ez a várakozás áttélése Krisztus születésére. De hát igazából ez egy múltba tekintő várakozás lenne, ugye, tehát nem egy reális várakozás, méghozzá 2000 év távolába vissza, és az igazi várakozás az mindig a jövőbe tekint. És én azt hiszem, hogy a Bibliában nem véletlen az, hogy nincs megörökítve Krisztus születésének a pontos napja és a pontos esztendeje. Mert úgy gondolom, hogy pont az következett be a kereszténységben, amit Isten nem akart. Tudnillik az, hogy ne egy kisdett kultusz legyen, ne arra a szép, kedves, megható történetre irányuljon egyszerűen a figyelmünk, hogy megszületik egy kisgyermek, ugye ilyen szegény család, és hát végül ugye jászolban pólyálják be, és az ezzel kapcsolatos születés történetek. Ezek nagyon szépek, és megvan az értelmük is, de ha itt megállunk, és Jézusról ennyit tudunk, csak a kisded Jézusról, akkor nagyon eltévesztettük a lényeget. Ezért van az, hogy ez az előadás sorozat, ami itt hangzik, ez tudatosan nem a születés történetekről szól az advent jegyében, hanem a felnőtt Jézusról, az emberiség megváltásáért jött Jézusról, amelyre a Biblia igazán a figyelmünket irányítani akarja. És a mai téma a Krisztus áldozata, a Krisztus kereszt áldozata. Nem tudom, hogy a kedves jelenlévők hogy gondolják, de nekem az a tapasztalatom, hogy a magukat gyakorló vallásos keresztényeknek vallók is ezt értik a legkevésbé. Ha úgy rákérdeznénk 100 keresztényre, mondjuk, hogy hát mi volt a Krisztus kereszt halálának az értelme, meg miben állt az ő áldozata, vagy miért volt rá szükség? Én biztos vagyok benne, hogy a leghomályosabb, legzavarosabb válaszokat kapnánk. Pedig a kereszt a legelterjedtebb keresztény jelkép, nem? Ott van a templomok tornyán, sokan keresztények a nyakukban viselik. De hát ilyenek vagyunk mi emberek, hogy könnyebben mennek a formák, a szokások, mint az igazi lényegét megérteni és komolyan venni a dolgoknak. Hát minden, azt hiszem mindenki, aki erre kap megbízást, hogy erről beszéljen, átérez a lelkében egy olyan, hogy úgy mondjam, szorongást, hogy hát erről a nagyon mély és nagyon fontos témáról vajon tud-e, képes lesz-e méltóképpen szólni. Ez mindig elfogja az embert, mikor erről kell beszélni. Mert ugye ilyen kérdések vannak e körül az emberek fejében, hogy ilyen legalapvetőbb kérdések, hogy hát egyáltalán miért kellett Krisztusnak meghalni, szükségszerű volt ez. A másik kérdés az, hogy mit segít ez rajtunk. Aztán egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg valóságos szenvedés volt, vagy az egész csak egy olyan látszat, hát egyáltalán Isten tud-e szenvedni, ha ő Isten fia volt. Ugye ilyen gondolatok kavarognak emberek fejében. És növeli a homályt az engesztelő áldozat kifejezés. Én gondolom, hogy a jelenlévő között szinte senki nincs, aki ne hallotta volna még ezt így, hogy a Krisztus engesztelő áldozata. De most szeretnék mindenkire rákérdezni, mi jut eszünk be, amikor ezt halljuk, hogy engesztelés vagy engesztelő áldozat. Hát ugye valakit engesztelni, az azt jelenti, hogy valaki haragost vagy neheztelőt érzelmileg enyhülésre bírni, engedékenységre bírni, nem? És hogyha a Krisztus áldozatával kapcsolatban ez rögződik a gondolatainkban, hogy engesztelő áldozat, akkor mi jelenik meg a fejünkbe? És a keresztények legnagyobb része így gondolkozik, hogy az Atya tartja, ugye, az Atya kezében tartja az igazság jogarát, és hát az ő tulajdon fiának az áldozata kell, hogy megengesztelje, engedékenységre bírja, vagy megenyhítse az ő haragját irántunk, törvényszegő emberek iránt.
És azt kell mondanom, hogy ez egy teljesen téves gondolat. Egészében az. És rögtön azzal indokolnám, hogy a Bibliában nem is szerepel ez a kifejezés, hogy engesztelő áldozat. De érdekes, hogy mégis nem csak a magyar nyelvünkben, hanem más nyelveken is a nemzeti nyelvű fordítások, hogy így mondjam, belecsúsztak ebbe, hogy ösztönösen engesztelő áldozatot fordítottak. Mert ugye ez olyan, hogy így mondjam, olyan antropomorf, olyan emberszabású gondolat. Hát Isten haragszik az emberekre a bűn miatt, és hát az ő fia ilyen nagy dolgot cselekszik, hogy meghal érettünk, hogy őt megengesztelje irántunk. De ez, még egyszer mondom, teljesen emberszabású gondolat. Embereknél van ilyen, hogy úgy kell engesztelni a haragját, meg az embereknél van ilyen, hogy érzelmi ráhatásokkal lehet valakit valamilyen irányba terelni, de az eredeti bibliai kifejezéseknek megmondom, mi az értelme. Ami a Ószövetségben szerepel, az elfedezés, elfedező áldozat. Az azt fejezi ki, a héber kifejezés, hogy valamilyen áldozat, ami befedez téged a törvénynek a jogos ítéletével szemben. Ami annak a jogos ítéletével szemben elégtételt ad és befedez téged. Az Új Szövetségben pedig ilyen szavakkal találkozunk, a hilasztérion, görög szó, ami azt jelenti, hogy az irgalmasság áldozata. Irgalmasság, az irgalmasság áldozata. Úgy egyik se az engesztelésről szól. És szeretnék most mindjárt a Szentírás alapján rámutatni arra, hogy mennyire téves ez a gondolat. Noha még keresztény énekekben is szerepel. Nem tudom, van-e, aki ismer ilyen éneket, hogy áldott légy Krisztus, aki az atya haragjának égő lángját eloltottad. Van másik, amelyik meg ilyen verssora van, hogy Krisztust azért magasztalja, mert az atyának megszerezte szeretetét. De ez egy teljesen téves gondolat, hogy Krisztus szerezte volna meg az atya szeretetét. Hogy ez mennyire téves, akik nagyon keveset ismernek a Bibliából, még azok közül is nagyon sokan ismerik a Biblia főigéjét. Hogy is hangzik János evangéliából? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő szülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Odafigyelünk erre az igére? Úgy szerette Isten a világot, vagyis az atya, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát akkor ezek szerint igaz az a mondat, amit valaki nagyon szépen így fogalmazott meg, hogy a mennyei atya nem Krisztus áldozata következtében szeret minket, hanem azért hozta ezt az áldozatot, mert szeret minket. Érthető? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Még egyszer elmondom ezt a kulcsmondatot. A mennyei atya nem a Krisztus áldozata következtében szeret minket, nem ő neki kellett megengesztelni az atyát, hanem azért hozta ezt az áldozatot, mert szeret bennünket. És szeretnék egy olyan bibliai igét olvasni, amely teljesen el kell, hogy mossa ezt a gondolatot, hogy Jézus jobban szeret, ő jobban együtt érez velünk, és a haragvó atyát ő engeszteli meg. Ezt János evangélium a 17. fejezetéből idézem, ez ugye a Biblia úgynevezett főigéje, szintén a Jézus főpapi imája, ugye, amit halála előtt mondott tanítványaiért, és mindazokért, akik majd hisznek ő benne. És János evangélium a 17. fejezetében, a 25. verset így olvasom. Bocsánat, még előbb a 23-at. Így hangzik, én ő bennük, és te én bennem, fordul imádságában Jézus az atyához, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Elég világos kijelentés? Tehát Jézus hogy ismeri az atyát, és milyen kijelentést tesz róla? Azt mondja az atyáról, hogy szeretted őket, mármint minket embereket, úgy, ahogy engem szerettél. Hát ennek így kell lenni, ha az ő atya adta az ő fiát áldozatul érettünk. Akkor úgy kell szeretnie minket, ahogy az ő fiát szereti, hogy még ezt is megtette, még ekkora áldozatra is képes volt. És hogy az engesztelés szótól végleg megszabaduljunk, szeretném világossá tenni, hogy a Szentírás szerint Istent, az atyát a bűnnel szemben nem lehet engesztelni, mert magát a bűn gyűlöli. Van, aki talán megfigyelte, hogy ahányszor a Biblia ilyen rövid, tömör jellemzést ad Istenről, ott van benne az, hogy
bűngyűlölő, hogy Isten bűngyűlölő. Azért gyűlöli a bűnt, mert a bűn az az életet pusztító, a teremtmény egy tönkretevő valami, mint egy gonosz vírus. Tehát Istent a bűnnel, magával a bűnnel szemben soha nem lehet megengesztelni. A bűnössel szemben az bűn, meg nem kell engesztelni, mert az írás azt mondja, ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem annál inkább sokasodik. Az igaz, hogyha egy ember teljesen azonosul a bűnével, és nem csak cselekszi, de azzal egyet is ért, végül magára vonhatja Isten haragját, bűngyűlöletét, mert annyira azonosul a bűnnel. De amíg egy bűnnel követő, a bűnnel nem azonosul teljesen, addig az Isten szánja őt. Minél szerencsétlenebb, annál jobban szánja őt, tehát a bűnössel szemben nem kell engesztelni, mert Isten tele van részvétel és megmentő szeretettel az ember iránt. Még egy másik tömör mondatot is idéznék, ez is nagyon jó összefoglalás, ez úgy hangzik, hogy mi a különbség Isten és az ember között. Az a különbség, hogy az emberek szeretik a bűnt, de képesek gyűlölni a bűnöst. Isten meg gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ugye egyszerű megjegyezni. Az ember a bűnt szereti, de a bűnös gyűlöli. Isten viszont a bűnt gyűlöli, de a bűnös szereti. Tehát tegyük helyre az Isten képet magunkban, és tudjuk azt, hogy a mennyei Atya, még egyszer mondom, nem Krisztus áldozata következtében szeret bennünket, hanem azért hozta ezt a kimondhatatlan áldozatot, mert szeret bennünket. A Biblia ugyanis nem egyszerűen a fiú áldozatáról beszél, hanem az Atya is a fiú áldozatáról, az Istenség áldozatáról. Mindegyik isteni személy kimondhatatlanul szenvedett, és kimondhatatlan áldozatot hozott. Ezt a későbbiekből meg fogjuk érteni. És ezután szeretnék egy nagyon egyszerű hasonlattal rávilágítani arra, hogy tulajdonképpen miért kellett Krisztusnak meghalnia. Sokszor próbálkoztam embereknek valahogyan ezt feltárni, akik láttam, hogy annyira távol vannak ettől, és hogy hogyan lehetne megmagyarázni nagyon egyszerűen, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Jézus hányszor mondta halál előtt, hogy ennek így kell lenni, mindig ezt a kell szót használta. Mi volt ez a szükségszerűség? És az egyszerű hasonlat így hangzik. Tegyük fel, hogy egy országnak van egy nagyon igazságos és felelősségteljes királya. És tegyük fel azt, hogy az egyik alattvalója, ez valami nagyon halálra méltó bűnt követel. És ő magához hivatja, és azt mondja, hogy a bűnödet büntetlenül nem hagyhatom, mert én vagyok az igazság őre. Nem lehet fellazítani a törvénynek a komolyságát, az erkölcsi törvény komolyságát. Valójában bűnt büntetlenül hagyni épp olyan igazságtalanság, mint ártatlant elítélni. És mintha azt mondaná neki, csak egyféleképpen tudok segíteni rajtad. A bűnöd büntetésének meg kell történnie, de helyetted én veszem magamra, hogy téged megmentselek. Mert látom azt, hogy nem egészen értesz vele egyet, beleestél, megcsináltad. Én szeretnél, ha meggyógyulnál, szeretném, ha életbe maradnál. Segíteni rajtad úgy nem tudok, hogy a büntetést elengedem, csak úgy, hogy helyetted én veszem magamra, és én szenvedem el helyetted. Ugye megrendítő megoldás. És tulajdonképpen Isten ugyanezt teszi, mintha azt mondaná nekünk, embereknek, hogy én még látok megmenthetőséget sokakban közületek, akik nem azonosulnak a bűnnel, amit elkövetnek, a törvényszegéseket, nem értenek maguk sem egyet, amelyeket elkövettek, de úgy nem segíthetek rajtatok, hogy a bűnötöket büntetlenül hagyom. Csak egyféleképpen, hogy a büntetésnek meg kell történnie, de azt én viselem el helyettetek. Ugye ez egy teljesen megrázó megoldás, és Isten tulajdonképpen ezt tette. És ki az, aki a büntetést elviselte, és ki az, aki a büntetést végrehajtotta? Ugye az isteni személyek közül a fiú az, aki a büntetést elviseli, és az atya az, aki rajta a büntetést végrehajtja. De megkérdezem, melyik szenved jobban? Ezt nem lehet eldönteni. Ezt a továbbiakból még világosabban fogjuk látni.

hogy az ember képviselője is helyettese legyen. Meg kellett történnie Isten fia emberré válásának, emberré lételének. Ezt Pál apostol úgy fejezi ki, hogy ő belőle lett egy második Ádám. Ő valósággal testé lett, emberré lett, az emberi családnak a tagjává, hogy az ember helyettese is képviselője lehessen. Egy második feltétel, aminek meg kellett felelnie, hogy itt a földön emberfiaként semmilyen bűnt nem követhet el, a gondolatnak, az érzelemnek az árnyalatával sem, mert hogyha ez megtörténnék, akkor nem lehetne helyettes áldozat az emberért, mert a maga bűnért kellene neki is meghalnia. Rá is érvényes lenne a bűnzsoldja, a haláltörvény. És én úgy tudom, hogy az előző előadáson szó volt arról, hogy milyen mélységeket ér el az, hogy Jézus mindenestől fogva hasonló lett hozzánk, ahogy az írás mondja, és hogy ő maga is bűntestének hasonlatosságában jelent meg hogy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Ugye a Szentírás szerint ez azt jelenti, hogy annyira emberré lett az emberi család tagjává, hogy még a bűnre hajló emberi természetet is magára vette. De vigyázat, ezzel nem lett bűnössé, sok ember itt téveszti el a dolgot, mert az, hogy a természetünk hajlik a bűnre, önmagában nem bűn. Jakab apostol oly világosan mondja, hogy a kísértés megfoganván bűnszűr. Ugye a hajlamból csak akkor lesz tényleges személyes bűn, ha az ember hagyja, hogy megfoganjon. Ahogy Luther Márton szemléletesen mondta, arról senki nem tehet, ha a madár a feje felett elszáll, de ha megengedő, hogy fészket rakjon, arról igen. Tehát ha megfogan a kísértés, akkor születik meg a személyes bűn. És Jézus meg kellett, hogy feleljen ennek a másik kívánalomnak, hogy bár mindenestől hasonló lett hozzánk, bár mindenben megkísértetik hozzánk hasonlóan, egyszer sem vétkezhet, ismételem a gondolatnak, az érzelemnek egy árnyalatával sem, mert ha ez csak egyetlen egyszer megtörténik, ő is a halál törvénye alá kerül, és semmiképpen nem lehet az ember helyettese és megváltója. Óriási kívánalom. És a harmadik feltétel, hogy az áldozata teljesen önkéntes legyen. Most gondoljunk csak arra, hogyha az Isten azt mondaná, hogy én valakin megbüntetem, történetesen a fián megbünteti az ember bűneinek a büntetését, ez igazságtalanság. Ebben erkölcsi erő csak akkor van, ha ezt abszolút önként vállalja, semmiféle kényszer alatt nincs, nem? Tehát ez egy nagyon egyértelmű és világos gondolat, hogy ilyen áldozatot vállalni, hogy én elviselem a másik bűnének a büntetését helyette, ezt csak önként lehet tenni. Mert ha nem önkéntes, akkor igazságtalanság. Akkor egyszerűen valakinek a nyakába tettük, rárultuk, hogy viselje el a másik bűnének a büntetését. És ezek után, az alapvető gondolatok után szeretnék tényleg csak felvillantani egy-két gondolatot Jézus szenvedés történetéből, és annak a három döntő szakaszából. Jézus szenvedés története nem csupán az, hogy őt keresztre feszítették, és szenved a kereszten, nem egyszerűen ez a bűn büntetésének az elviselése, a helyettes áldozat, hanem ennek van még két fontos előzménye. Az egyik a Jézus lelki küzdelme a Getsemáné kertben, a második a kihallgatási, elítéltetési tortúra végig szenvedése, és csak a harmadik része a keresztszenvedés, a keresztrefeszítés. És szeretném, ha mindegyiknek a jelentőségét legalább egy kis bepillantás erejéig látnánk. A Getsemáné kertben mi okozta Jézus szenvedését? Ugye ez közvetlen elfogatása előtt történt, ugye az utolsó vacsoráról kiment Jézus tanítványaival az olajfák hegyére, és ott még eltelt egy bizonyos idő, míg aztán az éjszakában jöttek az áruló Júdással az élen azok, akik elfogják őt, és ezt az időt Jézus egy esedező könyörgéssel töltötte el, és gondolom, hogy a legtöbben ismerik, hogy a Szentírás azt írja, hogy nem tudott egy imádságra megnyugodni, hanem másodszor is, harmadszor is esdeklő könyörgéssel fordult Istenhez, és a lelki gyötrelme olyan nagy volt, hogy így mondja az írás, hogy a verítéke, mint a vércseppek hullottak a földre. Hát itt nem bántotta Jézus senki, szabad ember volt. Mi okozott neki ekkora lelki gyötrelmet? Ki lehet ezt találni abból az imádságból, ami

0: újra és újra elhangzott az ajkán. Ebből kell kiolvasni, hogy miért vívott ő akkora lelki küzdelmet. Ez nem akármi, hogy azt mondja, hogy a verítéke vércseppekként hullott a földre. Hogy mi okozta ezt?
1: Letető lelki teher, amit kapott. Letető lelki teher, amit már magára vett az a világnak a rengeteg terhe. Már kezdett a vállára szabadul az a letető nagy teher, amit neki földett benne a világ bűnöit.
0: Ezt kimondjuk, de nem tudjuk egészen igazán megérteni, valljuk be őszintén, hogy ez mit jelent. Így van. És én még mondanék még egy nagyon fontos szempontot. És ez a nagyon fontos szempont a következő, és ez a leglényege a Jézus szenvedésének, és olvassuk ki az imádságából, mert ez a legbiztosabb, nem? Hogy pontosan értsük, hogy Jézus miért szenvedett a Getsemáné kertben, a legbiztosabb az, hogyha a saját szavaiból következtettünk, ami elhangzott az ajkán. Hogy hangzott az első imádsága? Ezt Márk evangéliuma örökíti meg pontosan, és szeretném idézni Márk evangéliumából. Tehát Márk evangéliumából idézem, így olvasom a 14. fejezetben, Márk evangélium a 14. fejezetében, és így olvasom a 35. és a 36. versben. Egy kevéssé előre menvén a földre esett, és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abbá, az ugyanaz arámul, mint amit aztán magyarul is mond, Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mit fejez ez ki, hogy Jézus visszaretten ettől az áldozattól, amit pedig csak akkor tud véghez vinni, ha az ő benne tiltakozás megszűnik ezzel az áldozattal szemben, és az áldozat vállalással teljesen azonosulni tud. De megkérdezem, van itt lelkében tiltakozás ez ellen az önkéntes áldozathozatal ellen? Méghozzá igen erős, mert még úgy olvassuk előtte, egy kicsit előbb a 33. versben, hogy Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Milyen furcsa. Ilyet Jézusról egész földi életében nem olvasunk, hogy ő kezdett rettegni és gyötrődni. És ugye az atyának fölveti ezt a gondolatot, ő, aki meghirdette előre a megváltás tervét a próféták által, aki tudatosan haladt eddig előre ezen az úton, és tanítványainak is mondta, hogy őt megölik, és harmadnapon feltámad, és hogy őnek is sokat kell szenvedni a vénektől és az írástudóktól, tehát tudta, haladt e felé. És most itt a küszöbén mégis visszaretten Jézus ettől az áldozathozataltól, és az atyának fölveti azt a gondolatot, hogy atyám, minden lehetséges néked. Hát itt nem tudsz egy más megoldást, nem lehet ezt kikerülni. Vidd el tőlem a poharat, mintha azt mondaná, nem bírom elviselni. Mikor már konkrétan bele kell lépni a szenvedés tengerébe, úgy érzem, hogy nem tudom megtenni. És észrevehetünk egy haladást a Jézus további imádságaiban, ugye már itt is kimondja a legelső, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, ahogy te. Ebből mit láthattok? Hogy Jézus úgy érezte, hogy az emberi természete annyira tiltakozik, hogy ez egyszer az ő akarata el akar válni az atya akaratától. Nem tud azonosulni most ezzel, képtelen rá. De ahogy mondtam, van egy fejlődés az imádságaiban, még egyszer már nem hangzik el az ajkán, hogy atyám, vidd el tőlem ezt a poharat, minden lehetséges, vidd el. Már csak ez hangzik egyre erősebben. Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mintha Jézus azt mondaná, ez is az én döntésem, ez az én saját önkéntes döntésem. Én akarom, hogy a te akaratod legyen meg. Erősíts meg engem. Tehát röviden én azt hiszem, így mondhatjuk, hogy Jézus a Getsemáné kertben azért szenvedett annyira, mert érezte, hogy tiltakozás van benne a helyettes áldozat ellen. Úgy érezte, hogy nem bírja elviselni, és attól félt, hogy ha ő így indul el az események útján, nem tudja végigcsinálni. Ő tudta, hogy neki addig kell kitartani az imádságban, míg végül teljesen megnyugszik az atya akaratában, és a saját akarata teljes azonosságba lép vele, és egy teljes eltökéltséggel és elszántsággal halad végig a szenvedés útján. Hogy hangzott az utolsó imádsága? Atyám, ha el nem múlhat tőlem-e pohár, legyen meg a te akaratod. Tehát lehet érezni, ahogyan a tiltakozás mind jobban eltűnik, és Jézus végül teljesen megerősödik abban, hogy ezt végig fogja vinni. Minden áron végviszi, hiszi, hogy az Atya megerősíti őt, és meg tudja tenni is. És érzi, hogy addig imádkozott, addig maradt Isten szín előtt, míg a saját akaratának az ellenállása megszűnik az áldozathozatallal szemben. Megkérdezem, könnyű dolog tehát önkéntesen egy ilyen áldozatot meghozni? Hogy még jobban megértsük ezt, szeretnék Ézsaiás könyve 50. fejezetéből egy kis részletet elolvasni. Tehát Ézsaiás könyve 50. fejezetéből olvasom, ez egy messiási profécia, úgynevezett Ebed Jahvejének az Úr szolgájáról szóló profécia, és így olvasom az 50. fejezetben a 5. és a 6. verset, tehát 50. fejezet, 5. és 6. vers. Ezt mondja a messiás. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Ha csak magában olvassuk az 5. verset, hogy Isten megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam, akkor nem is értjük, hogy mi ebbe a nagy dolog. De amikor folytatja, hátamat odaadtam a verőknek, megkérdezem, benne van az önkéntesség? Odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázat és a köbdösés előtt, benne van az önkéntesség? Nos, egy ilyen úton hátra nem fordulni. Azt mondja a messiás, én ezen az úton nem fordultam hátra. De mi van ebbe benne? Hátra fordulhatott volna? Letehette volna kezéből a keserű poharat? Amikor azt mondja, hogy én nem fordultam hátra, ebben benne van az, hogy ő akármelyik percben hátra fordulhatott volna, akármelyik percben letehette volna kezéből a keserű poharat. Na most próbáljuk ezt magunkhoz így közelebb hozni. Jézus ugye isteni tudattal tudta, hogy mi vár rá. Egész részletesen mondta a tanítványainak, hogy neki sokat kell szenvedni a vénektől, írástudóktól, hogy őt megölik, és mi minden történik vele. Most, ha te pontosan tudnád, hogy mi vár rád, ha engeded, hogy elfogjanak, és végigmész, meg tudnád tenni, noha hatalmadban lenne, hogy itt hátra nem fordulni, és ki nem szabadítani magadat a szenvedésekből. Jézus hozzánk hasonló emberi természetben élt a Földön. Ez az emberi természet visszariad a szenvedéstől, menekülni akar el. Tehát nem félünk a legkisebb szenvedéstől? Nem szeretnénk elkerülni a legkisebb testi szenvedést, meg lelki szenvedéseket? És gondoljuk meg, hogy az a megváltó, aki kristálytisztán tudja, hogy mi mindenen kell átmennie, mi minden vár rá. És akinek ekkora küzdelembe kerül, hogy az utolsó felvonás előtt is, hogy így mondjam, rászánja magát, hogy végigmegy ezen az úton, ő nem fordul hátra ezen az úton, hanem végigmegy. Megértettük, hogy a Getsemáné kertben mi okozta Jézusnak a nagy lelkitusáját? Hogy megerősödjön az önkéntes áldozatvállalásban, hogy elnyomja az ima küzdelemben az emberi természete tiltakozását, a visszariadását ettől az áldozattól, hogy eltökélté váljon. És ebben a hátra nem fordulásban a végsőkig megerősödjék. Felteszem a kérdést, tudta Sátán, hogy miért uszítja a tömeget egy ilyen kiáltásra, amit ugye hallottak, és a kereszt alatt az ellenségei? Szálljon le most a keresztről, ha Isten fia is majd hiszünk neki. Tudta az ellenség, hogy Jézus megtehetné. Ő az utolsó percig kiszabadíthatta volna magát ezekből a szenvedésekből, de nem tette, hátra nem fordult. És nézzük akkor a következő szakaszát Jézus szenvedéseinek. Ha valaki komolyan utána néz, akkor rájön, hogy Jézust azon az éjszakán, addig a reggeli 9 óráig, míg kimondták fölötte az ítéletet, és elvitték megfeszíteni, az alatt Jézust 6-szor hallgatták ki. A legaljasabb, a legvérlázítóbb módon, a legnagyobb lelki szenvedéseket okozva, és fizikai bántalmazással is. És a legdöbbenetesebb igazságtalanságokat elkövetve. És szeretnék megint egy messiási proféciából idézni, hogy Jézus hogyan viselkedett a kihallgatások alatt, amelyet összefoglalóan szól erről. Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetéből olvasom, ez is Ebed Jahvéjének. Az Ebed Jahvé azt jelenti héberül az Úr szolgája. Ugye a Messiás úgy szól, mint az Úr szolgájáról. És itt az 53. fejezetből olvassuk a 6. és a 7. verset. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő útjára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét őre vetette. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Még szeretném ezt úgy idézni, ahogy a héber szövegben van. A mi Bibliánk így mondja, hogy kínosztatott, pedig alázatos volt. Héber szövegben úgy van, hogy iszonyatos nyomás nehezedett rá, de ő megalázta magát, mint bárány, és itt nem az van, hogy mészárszékre vitték, hanem mint áldozati bárány, pont ez van, mint akit visznek áldozati bárányként a megöletésre, és mint juh, amely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Valaki gondolkozott azon, hogy miért emeli ki a profécia ezt ennyire, és miért olvassuk az evangéliumokban is, hogy Jézus nem vitatkozott a vádakkal, nem tiltakozott a vádak ellen. Hát igencsak tisztázhatta volna magát. Ugye, amikor ilyen aljas dolgot mondtak, hogy ő azt mondta, hogy 3 nap alatt lerontja a templomot, és újra megépíti. Hát valójában Jézus azt mondta, hogy ti fogjátok lerontani a templomot, az ő testének templomot, és én 3 nap alatt megépítem. Nem a jeruzsálemi templomról beszélt, hogy én lerontom 3 nap alatt, meg 3 nap alatt felépítem, mintha egy ilyen hetvenkedő, nagyzoló, Isten templomát káromló beszéd lett volna. Tehát Jézus ezt a sok aljasságot mind tisztázhatta volna. Miért nem tette? Miért volt feltűnő a hallgatás? Emlékszünk, hogy azt mondták, semmit sem felelsz a vételmet, nem hallod ezek, mit mondanak? És Jézus csak hallgatott. És azt találjuk itt, így olvassuk az írásban, hogy ő száját végig nem nyitotta meg. Miért? Azért, mert ha tiltakozott volna a vádak ellen, ha igazolja magát, akkor megkérdezem, mi lett volna? Hát az előző versben mit olvastunk? Az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette, és ő vállalta ezt a helyettesítést. Ha ő tiltakozik a vádak ellen, megtagadja a helyettesítést. Érthető ez? Akkor azt mondja, én ártatlan vagyok. De neki ezt úgy kellett elviselni, mintha ő méltó lenne a büntetésre. Mintha ő lenne az elkövető. Ez a helyettesítés halálosan komoly volt. Neki úgy kellett elhordoznia a vádakat, az elítéltetést, mintha megérdemelni. Mert ő ami helyettesünként viselte el ezt. És valaki gondolkodott azon, hogy milyen kegyelmet szerzett ezzel számunkra? A Biblia arról beszél, hogy aki elfogadja Krisztus szívből a maga helyettes megváltójának, annak soha se kell az Isten ítélőszék előtt vádlottként megállni. Hanem az Isten azt mondja, hogy az elítéltetést, a vádlottként való szembesülést az élete elkövetett tetteivel, ezt Jézus elszenvedte helyette, és neki ebben nincsen része. Csodálatos dolog ez. Örülnénk, ha az életünk titkai feltárulnak, örülnénk, ha vádlottként kéne megállni Isten ítélőszék előtt is szembesülni minden törvényszegés, amit az életben elkövettünk, és azok nyilvánosságra kerülnének. Szörnyű lenne. De ezt soha nem kell átélniük azoknak, akik elfogadják Krisztust helyettes megváltójuknak. Mert ő úgy viselte el a vádakat, az elítéltetést, mintha megérdemelte volna, mintha ő lenne az elkövető. És most szeretnék egy kérdést feltenni. Könnyű dolog elviselni így a vádakat? Milyen lelki szenvedést okoz ez? Figyeljük csak meg, hogy ha valaki igazságtalan velünk, bírjuk mi ezt csöndben? Hát a legtöbb ember felcsattan abban a pillanatban. Nem igaz, és védi magát. Az ember borzasztó nehezen viseli az igazságtalanságot. És mikor valakinek a legarcátlanabb, legigazságtalanabb vádakat mondják, és ezt némán hallgatva elviselni, ez elképzelhetetlen. És sokszor gondolkodtam róla, hogy mi nehezebb. Úgy, hogy megérdemeltük úgy szenvedni, vagy ártatlanul, érdemtelenül szenvedni. Mindegyik borzasztó nehéz. De mindegyiknél nehezebb szerintem, amikor valaki ártatlan, és mégis úgy viseli el, hogy nem védekezhet, hogy hallgat, mintha megérdemelte volna. Ismerjük a történelemből azt, hogy az igazság mártírjai hogyan könnyítettek lelkükön az utolsó percben sokszor a mágián állva, vagy a mágia lángjai között, hogy az utolsó szó jogán elmondták, hogy ártatlanok. Ugye, amit az ember ki tud mondani, hogy ez egy igazságtan ítélet, ártatlan vagyok, ezzel a lelki terhe könnyebbedik. De Jézusnak úgy kellett szenvednie, hogy ő azt a szugesszív vádolás, és végül mindenki elhiszi a tömeget, a csőcseléket, mindenkit áthangolnak. És ő nem teheti meg, hogy tiltakozzon. És azt mondja, hogy ez nem igaz, és ez sötétség. Ezt ő nem teheti meg neki. Úgy kell meghajtani a fejét, minthogyha ő ezt megérdemelné. Mintha ő ezeket tényleg elkövette volna. Ezt épp értelemmel alig lehet felfogni, hogy ez milyen lelki szenvedést okoz. És nézzük a harmadik szakaszát Jézus szenvedéseinek, és ez maga a kereszt szenvedés. Itt megint csak nem a saját szavaimat szeretném használni, hanem azokat a talán legmélyebb igéket idézném a Szentírásból, amelyek érzékeltetik, hogy Jézusnak a szenvedését mi okozta a kereszten. A 22. Zsoltárból olvasom a 12. verset először. Ez egyértelműen egy messiási jövendőlés az eljövendő megváltó szenvedéseiről. És itt a 12. versben van egy nagyon egyszerű szavakkal fogalmazott, én mondhatnám egy ilyen sikolyszerű imafohász, amit a szenvedő megváltó ajkát hagyja el, és én úgy gondolom, hogy ez rendkívül kifejező. Ugye előzőleg szól arról, hogy ő kiállt az Isten, ezt keresi az Isten, de nincsen felelet. És így olvassuk a 12. versben, végül ez így beletorkolik, ahogy mondom, egy ilyen sikolyszerű kiáltásban az Istenhez. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tudom, érezzük, hogy ez milyen drámát fejez ki? Azért szoktam mondani, hogy a költészet csúcsa ez az egyszerű mondat, mert nincs benne egy rendkívüli szó sem, de ez az ellentét, ez a messze is közel, ez mégis roppant kifejező. Ugye, amikor valaki nagyon szenved, mindenki annak a közelségére vágyik, és a vigaszára, aki hozzá lélekben a legközelebb áll. Van, aki az anyját hívja, van, aki a házastársát, de mindenki annak a jelenlétére vágyakozik, és a vigaszára. És most Jézus az atyához fordul, aki hozzá a legközelebb áll, aki földi életében is mindig a támasza és a vigasza volt, akivel a lelki egysége sohasem szakadt meg itt a földön sem, és azt mondja, ne légy messze tőlem, ami azt mondja, hogy elérhetetlenül messze van, sehol nincs, nem felel, hiába imádkozik, egy kegyelem, egy sugara sem érkezik a mennyből, magára hagyta, mintha ő is elítélni és kárhoztatná. Ne légy messze tőlem, mert szenved attól, hogy hiába imádkozik, hiába kéri, elérhetetlen messzeségben van. És nézzük az ellentétet, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. A nyomorúság meg itt van, rögtön megfojt, rögtön elpusztít. De az, akire szükségem lenne, az, aki a lelkem gyötrelmén enyhítene, ő elérhetetlen messzeségben van. Érezzük, milyen drámát fejez ki ez a közel, messze is közel. A szeretett lény, akire vágyakozom, messze van, borzalmasan messze. A nyomorúság pedig közel van, itt van, és rögtön megsemmisít. És szeretném ugyanebből a Zsoltárból olvasni a 15-től a 17. verset, az utolsó sorokban rá fogunk ismerni arra, hogy a Krisztus kereszt szenvedéséről szól. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Lehet ennél mély szenvedést jobban kifejezni, mikor azt mondja, hogy mint a víz úgy kiöntettem, teljesen tehetetlen és kiszolgáltatott. És azt mondja, hogy erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és ezek a legdöbbenetesebb sorok, szívem olyan lett, mint a viasz. Ugye tudjuk, itt nem a szó szerinti szívről van szó, hanem az lelki világáról. olyan lett, mint a viasz, megolvadt, szétolvadt a szenvedéstől belső részeim között. Ugye ez egy olyan szaggató szenvedés, amiben az ember lelki világa megolvad, szétolvad a kimondhatatlan lelki szenvedés miatt. És ennek a lelki szenvedésnek a gyökere az, hogy teljesen egyedül marad. Ahogy Dániel csodálatos proféciája a legnagyobb tömörséggel így mondta, több mint 500 évvel a dráma előtt, hogy kiírtatik a messiás, és senki sem lesz. Nem tudom, érezzük, ilyen egyszerűen tud a Biblia megfogalmazni. Kiírtatik, megölik, erőszak áldozata lesz, úgyhogy senki sem lesz. Nem csak az emberek közül, de még Isten sem lesz. Az Isten is elfordult tőle, az Isten is kárhoztatás alá helyezi. És itt vetem fel ezt a gondolatot, vajon az atya kevesebbet szenvedett? Néhogy próbálom végig gondolni ezt, mondjuk van egy szülő, sokan vannak itt, akik szülők, és mondjuk a gyereke szenved egy szörnyű betegségben, és ott lázasan vergődik, szenvedve. Meg tudná tenni, hogy visszatartja magát, és nem segít, pedig segíthetne? Hát ez valami elképzelhetetlen szenvedés lenne, nem? Aztán fokozom tovább. És ha ő okozza a szenvedését, miközben kimondhatatlanul szereti, és mégis addig fokozza ezt, míg belehal, ezt már nem lehet fépésszel fölfogni, ugye? És itt ez történt, mert Jézusnak a halálát az atya elfordulása, az atya kárhoztatása okozta. Ugye a kereszten sokkal tovább szoktak az emberek szenvedni. Azért volt a kegyetlen büntetés, mert némely keresztre feszítettek, még napokig éltek. Pilátus tudjuk, hogy meg is kérdezte, hogy Jézus csak ugyan meghalt, mert ez szokatlan volt. Jézust a lelki szenvedés végezte ki, ahogy mondta, hogy szívem megolvadt, mint a viasz, olyan lett belső részeim között. Az atya azzal, hogy egy vigasztaló szót nem küldött, azzal, hogy erre a sikolyszerű könyörgésre, hogy ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Nem csak, hogy nem sietett Jézus segítségére, vagy egy reménysugarat nem adott, hanem továbbra is kárhoztatás és ítélet alatt tartotta őt, míg Jézus szíve megtörik ebben a szenvedésben. Ugye itt fölvillantom csak egy pillanatra az Ábrahám-Izsák történet. Az Ószövetségben az egy előképe az atya és a fiú áldozatának. És mi volt a megrázó abban a parancsban, amit Ábrahám kapott? Nem azt mondta az Isten, hogy add oda a fiadat, hogy megöljék mások, hanem azt mondta, te a saját kezeddel áldozd meg a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz. És tudjuk, hogy ezt nem kellett Ábrahámnak megtenni. De akart az Isten egy előképet adni, és egy fogalmat adni arról, hogy az atya pedig ezt fogja tenni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, illetve, hogy megáldozta a saját kezével az ő egyszülött fiát, hogy ami úgy bánt vele, mint ami helyettesünkkel, ahogy mi megérdemelnénk, őt büntette meg helyettünk, miközben kimondhatatlanul szenvedett vele együtt. Ugye nem lehet megmondani, hogy kinek a szenvedése volt a nagyobb, hogy az atyáé vagy a fiújé volt a nagyobb. És ezek után még egy másik részletet hadd olvassak a 69. Zsoltárból. A 69. Zsoltárban így olvasom, megint csak a szenvedő messiásnak a vallomását, és itt is a második versből ráismerünk, hogy ez is profécia, és a Krisztus kereszt szenvedéseire vonatkozik. 69. Zsoltárból idézem a 21. és a 22. verset. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételemben mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Megvan a Jézus halálokának a pontos diagnózisa? A gyalázat megtörte szívemet. A bűnteher, ami elválasztotta Istentől, ami megvetetté tette. Ugye így mondja az Új Szövetségben egy ugyancsak döbbenetes ige, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Azt a valakit, akinek sose kellett szégyenkeznie egyetlen cselekedetéért sem, aki bűnt nem ismert, aki nem tudta mi az, hogy Istentől elszakadni a bűn miatt, nem tudta mi az, hogy félni, szorongni a bűn miatt, szégyenkezni a bűn miatt, az a valaki most bűnhordozóvá vált. Emberek is úgy fordulnak felé, Isten is úgy bánik vele, mint aki ezt a mérhetetlen mennyiségű és súlyosságú bűnt elkövette, mint egy gonosztevő, mint egy kártevő. És ő némán elhordozza ezt tiltakozás nélkül, de a gyalázat megtörte szívemet, mondja. És az, hogy vártam részvétre és vigasztalókra, és nem találtam. De nem csak az emberek közül, az Isten részéről sem. Ugye megint itt a profécia, kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Vártam részvétre, vigasztalókra, de nem találtam. 1000 évvel Krisztus áldozata előtt iratott le ez a jövendőlés így. Azt hiszem, értjük, hogy a Krisztus szenvedésének mind a három szakasza a legmélyebb szenvedés volt. Az első azért, hogy letörje, legyőzze az emberi természetének a tiltakozását, hogy megerősödjön, hogy nem fordul hátra, teljes erőnként végigjárja ezt az utat. A második szakaszban azért, hogy az igazságtalan, arcátlan, sötét, gonosz vádakat úgy hallgassa végig, hogy nem tiltakozik ellene. Mint aki meghajtja a fejét előtte, mint aki egy helyettes, aki hordozza, mintha tényleg ő követte volna el ezeket, mintha tényleg megérdemelni a büntetést. És a harmadik, amikor elszakadt teljesen az atyától, amikor ő, aki bűnt nem ismert, aki ennek a bűnnek a következményeit soha nem kellett hordoznia, most magára marad az emberektől, mint egy átok alá vetett, mint aki megérdemli ezt a büntetést, és úgy érzi, hogy az atya haragja és ítélete nehezedik rá, és aki mindig azonnal feleletet kapott imáira, mindig lelki közösségben volt az Istennel, most semmi, egy kegyelem, egy sugara sem érkezik hozzá, nincs rá felelet, csak az atya ítéletét, haragját érzi a bűn felett, és az Isten bűngyűlöletét. És ez megtöri a szívét. Ugye ez felfoghatatlan szenvedés így együtt, és nem színjáték, hanem valóságosan, ténylegesen átélt szenvedés. És Jézusnak az utolsó szava rendkívül tanulságos. És ugye tudjuk, hogy a közvetlen a halála előtt 4 kiáltása követte egymást gyors egymás utánban. Szokták ezt így emlegetni, hogy Jézus 7 szava a kereszten. És ebből az utolsó 4, az közvetlen, ki lehet következtetni pontosan az evangéliumokból, közvetlen a halála előtt hangzott el. Ugye az első, én Istenem, miért hagytál el engemet? Tudja, hogy Isten elhagyta őt, és miért hagyta el őt, mert ez helyettesítés, de annyira fáj, hogy mégse tudja visszatartani, hogy kimondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Utána jön még egy valójában diadalkiáltás, az öröm kifejezés, hogy végig tudta csinálni, és most már itt a halál, és ő ki tudott tartani, hogy nem száll le a keresztről, nem teszi le a keserű poharat, amikor fölkiált, hogy elvégeztetett. Ezt helyesebb lenne így fordítani, beteljesedett. Végig tudta vinni. Azonnal a hitben megkapaszkodik abban, de végig tudtam vinni a helyettesítést, beteljesedett. Utána jön a szomjúhozom kiáltás, ahol a testi szenvedéseknek a mélypontja. Jézus olyan fegyelmezett, hogy egyetlen egy jajszavát nem jegyzi föl az írás, egy jajszavat út nem ejtett. De itt most már nem tudja ezt visszatartani, hogy szomjúhozom. A testi szenvedés is annyira súlyos. És utoljára pedig elhangzik az utolsó nagy mondat, Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Ugye a pneuma szó szerepel itt a görög szövegben, az élet leheletét, te kezedbe teszem le az életemet. Nyugodtan lehetne így fordítani. És nekünk ez sokszor csak egy olyan kegyes, szép mondásnak tűnik, és hogy milyen szép ez, hogy Jézus mégis így fejezi be, de nem gondolunk bele a mélységébe. Mert ez Jézus részéről nem csak egy bizalom kifejezése volt az atya iránt, annak ellenére, hogy elhagyta őt, mint hogyha azt mondaná, hogy Atyám, most úgy bánsz velem, mint a bűnhordozóval, mint aki megérdemli ezt, de én tudom, hogy ez egy helyettesítés, és én ennek ellenére bízom benned, és hiszem, hogy szeretsz. Nem csak ezt fejezi ki, hanem ez Jézus részéről egy döntés is. Mert ugye az előbb azt mondtuk, hogy az áldozat véges végig önkéntes volt. Hogy Sátán tudta, hogy miért uszítja a tömeget erre a kiáltásra, hogyha Isten fia szálljon le most a keresztről is, majd hiszünk neki. És amíg Jézusnak öntudata volt, amíg ő tudatánál volt, és amíg az akaratát használhatta, a legutolsó percben is letehette volna a keserű poharat, és leszállhatott volna a keresztről. És Jézus tudta, hogy most mi történik. Tudta, hogy ha ő nem veszi magához, nem veszi vissza az ő isteni hatalmát, isteni életét, ami neki szabad rendelkezése van az ő akaratával, ha ezt ő nem teszi, akkor ő most a halál hatalmába kerül, úgy megy bármely földi ember, és ő még egyszer élni, létezni csak akkor fog, hogyha az Atya őt feltámasztja. Az az Atya, aki most egyetlen imája fohászára nem válaszol, aki a haragját, a neheztelését érezteti vele. Ő most az emberiség bűnözőinek, bűneinek a hordozójaként hal meg, és a halálból az Atya csak akkor fogja feltámasztani, ha ezeket a bűnöket meg tudja, meg akarja bocsátani, és ennek jeleként őt feltámasztja. Óriási döntés ez. Olyan valaki részéről, akinek isteni értelme van, isteni tudata van, aki pontosan tudja, mi az, hogy lenni és nem lenni, tudja, mi az, hogy élet, és tudja, mi az, hogy elveszés. És Jézus kimondja, leteszem a kezedbe az életemet, nem fogok élni ezzel a lehetőséggel az utolsó öntudatos percemben, hogy visszavegyem az isteni életet, és leszálljak a keresztül, nem fogom tenni. Kiszolgáltatom magam a halálnak. Tudta Jézus, hogy mi vár rá? Azt mondta földi életében, hogy majd az a jel adatik ennek a nemzetségnek, ahogy Jónás volt harmadnapig a föld gyomrában, ő úgy lesz a föld gyomrában. Hol volt Jézus harmadnapig? Nem létezett. Isten fia nem létezett. A föld gyomrában volt. Teljességgel a halál hatalmában. És ő azzal a bizalommal szolgáltatta ki magát ennek, hogy az ő atya igazságos. Hogy ez egy helyettes áldozat. És ő maga nem maradhat a sírban. És ő az atya meg fogja bocsátani azokat a bűnöket, amelyekért Krisztus meghalt. És az emberiségnek való bűnbocsánat meghirdetéseként, és az ő igazolásaként, mert ő maga soha nem vétkezett, mindenben megkísérzett emberfiaként sem, az Atya fel fogja őt támasztani. De gondoljuk meg, hogy egy testileg szétroncsolt, szenvedő testben, kimondhatatlan lelki szenvedések hátterén mekkora lelki küzdelem és erőfeszítés ide eljutni, és ezt a döntést meghozni. Micsoda belső küzdelem az, amit még Jézus képes volt a szétroncsolt testében, lázas, égő fájdalmak között, és lelkileg a legmélyebb szenvedésekkel, hogy szinte szétszedve, elgyötörve még mindig meg tudta hozni, és kimondta, Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Igazából a Krisztus kereszthalála, a feltámadása tényével együtt örömhír, én erről már részletesen nem szólnék, csak azt tudom mondani, hogy a Krisztus feltámadása az egy csodálatos örömhír. Mert azt hirdeti meg egyrészt, hogy Isten megbocsátotta azokat a bűnöket, amelyekért Jézus meghalt. Kész olyan szintig megbocsátani, hogy akik elfogadják ezt a helyettesítést, akik hitben oda teszik bűneiket azok közé, a bűnök közé, amelyekért Krisztus meghalt, és kérik, hogy az ő javukra a Krisztus helyettes áldozata érvényesítessék, azoknak az Atya annyira megbocsát, hogy a halál alvásából, a föld gyomrából is előhozza őket, és újra feltámasztja. Másrészt pedig igazolta Jézust, mint messiást, hogy ez csak helyettes áldozat volt. Ő életében egyetlen bűnt nem követett el. Ő volt az egyetlen, akire nem kellett, hogy érvényes legyen a bűnzsoldja, a haláltörvény. És ezért az Isten feltámasztja őt. Ahogy a 16. Zsoltár mondja, a szenvedő messiás szól szintén, és azt mondja, nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Mert ő az Isten szentje volt, aki soha nem vétkezett. Ezzel én befejezném az előadásunkat, és most még van lehetőség arra, hogyha valakinek lenne kérdése, ezt feltehessük.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Ilyen címmel hirdettünk itt sorozatot most ebben az évben a Benczúr utcában, hogy amiről Jelenések könyve beszél. Először a Jelenések könyvéről én 1985-86-ban tartottam a Jogi Egyetemen egy 16 részes sorozatot, aztán a 90-es évek elején egy 25 részes sorozat került sorra, tehát egy 2 éves sorozat. De a 90-es évek eleje óta már egy 6-7 éve nem tűztük műsorra a Jelenések könyvét, és sokan érezték ennek a hiányát, meg is kerestek engem is ilyen kéréssel, hogy szeretnének Jelenések könyvéről, ha nem is az eddigiekhez hasonló hosszabb sorozatot végigkövet, mert 16-25 rész nagyon hosszú sorozat, de talán rövid sorozatban ismertessük azt, hogy miről is szól Jelenések könyve, és a ma élő emberek miben támaszkodhatnak Jelenések könyvére. A mai alkalommal az első előadásunknak ez a címe, hogy mi a jelentősége annak a Jelenések könyve első félmondatának. Tudnék, az a tapasztalatom, hogy a Jelenések könyve, ahogy kezdődik, az első félmondat, csak azt nem veszik komolyan az emberek. Annak az első félmondatnak jelentőséget tulajdonítanánk, talán több ember venné kezébe Jelenések könyvét, és talán többen érdeklődnének a Biblia 66. utolsó könyve iránt. Mi ez a félmondat? Így kezdődik Jelenések könyve, Jézus Krisztus kijelentése. Tehát ugye görögül a kijelentés az apokalipszis, ugye a kijelentésnek fordított szó az apokalipszis. Tehát így is lehet fordítani ezt az apokalipszis szót, ha nagyon pontosan akarnánk lefordítani, hogy rejtett dolgok feltárása. Jézus Krisztus, aki most rejtett dolgokat feltár az emberiség jövőjéből, jövendő történetéből. Hogy ne érdekelhetne ezt bárkit, aki mondjuk keresztény elsősorban nyilván, de aki nem keresztény, de érdeklődéssel van az iránt, hogy Jézus Krisztus az első század végén, amikor megjelent János apostolnak látomás formájában Pátmos szigetén, hogyan jelentette ki az előtte álló évszázadokat, sőt most már így mondhatnám, hogy évezredeket. Jelenések könyvében ott található a Jézus Krisztus első és második eljövetele közötti egész világtörténelem. Ez már visszatekintve csak nem 2000 év. Hogy ne érdekelne ez bárkit is, akit foglalkoztat az emberiség jövője? És hogy ne foglalkoztatna bennünket az emberiség jövője, amikor érezzük most, főleg a történelem mostani szakaszán, hogy mennyire törékeny ez a jövő? Mennyire sokan felteszik a kérdést, hogy mi lesz holnap és holnap után, vagy egyáltalán lesz-e holnap és holnap után? Én ugye televíziót nem nagyon nézek. Az ATV-be is, amikor bemegyek, akkor is másoktól hallom, hogy ott a bizonyos politikai műsorok, történelmi műsorok, riportműsorok miről szólnak. Múltkor is hallottam, hogy Faludi György a időskorára Magyarországra visszatért híres költő állítólag egy beszélgetés során az elmúlt hetekben történt ez a beszélgetés, azt jelentette ki állítólag többször is a beszélgető társának, hogy ő nem hiszi azt, hogy az emberiség hogy a 21. századot végig fogja élni. Ő ebben nem hisz, hogy ez az emberiség képes a 21. század végét is megérni, mert ő annyira törékenynek látja ezt a történelmet, és annyi veszéllyel teljesnek, hogy ő valahogy így érzi, tehát az érzékeiben ez van, hogy ennek az emberiségnek sok már nincs hátra. Keletben álló, vagy nem tudom én már a 90. évéhez közelítő költő. Hát ez mondjuk egy vélemény. Mondhatná valaki, hogy hát ő neki ez a véleménye, vagy idős korában az ember tele van balsejtelmekkel, félelmekkel. Ha valamit mondanak az emberek, erre azt szoktuk mondani, hogy már régen is féltek valami katasztrófától, aztán mégsem jött katasztrófa. Már hányszor harangozták be a világ végét, meg hát különböző felekezetek szinte ebből vásártűznek, hogy már dátumokat is mondtak és mondanak ezzel kapcsolatban. Hát hogyha emberek mondanak ezt és azt, egy idő után minden csoda 3 napig tart, az emberek napirendre térnek. Na de nem kellene megkérdeznünk, hogy Jézus Krisztus mit mond a történelemről? Ha már van a Bibliában egy ilyen könyv, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise,
Ezért adta Vankó Zsuzsa, kedves előadó társam is, a négy kötetesre tervezett könyvének az első két kötet jelent meg ezt a címet, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, mert ez nagyon helyes cím. Jézus Krisztus apokalipszise, bár mind a három szó idegen szó, Jézus is, a Krisztus is, az apokalipszis is, de az Isten által felkent, az Isten által megváltónak kijelölt Isten embernek és ember fiának a rejtett dolgokról való kijelentés. Hát egy kicsit körülírva tudom lefordítani, de nem kellene, hogy ez mindenkit érdekeljen. A Jézus Krisztus apokalipszis első kötetében egyébként a jelenések könyve első három fejezetéről tetszenek olvasni szavanként írás magyarázatot. Tehát ha valaki komolyra veszi a jelenések könyvét, akkor mi most jelen pillanatban ezzel a könyvvel, az első kötettel, és a második kötettel tudjuk támogatni, mert a második kötet a negyedik fejezettől a nyolcadik fejezet első verség a hét pecsétes könyv felnyitását, és a hét pecséttel együtt járó látomásokat elemzi. Mondom, hogy szóról szóra. Ne tessenek megijedni ettől, nem vészel a részletekben. Nagyon jó stílusban, nagy lendülettel megírt könyvez. Egyébként közösen készültünk a könyvre. Én még a 80-as években adtam ki egy kis, akkor időben még egy kis szamizdát könyvet a jelenések könyvéről, az aztán kifogyott, és aztán a betegségem miatt én el kellett, hogy álljak, hogy itt társszerző legyek, de azt hiszem, hogy a legjobb kézbe került ez a könyv, mert egy újrafordítást is közöl, tehát minden értelmi szakasz elén egy tiszta, világos, a görög alapján való kitisztított fordítást is közöl, és utána pedig mondatról mondatra is, a mondatokban is szóról szóra elemezi, hogy mit jelent a hét levél, a hét pecsét, és a harmadik kötet majd a hét trombita szóról szóló látomásról fog szólni, hogy aztán majd a negyedik kötet az egész Bibliának legmonumentálisabb zárásával foglalkozzék, amely a jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetéig terjed. Kedves hallgatók, rendkívül fontos, sőt életfontosságú számunkra a jelenések könyve megismerése. Hol járunk a történelemben? Elején vagyunk még a dolgoknak, közepén valaminek, vagy éppen már a vég felé haladva, vagy hogy Jézus mondta a Máté 24. fejezetében, hogy ne rémüljetek meg, ez még nem a vég, de Jézus azt mondta, a vég kezdete. A vég kezdete. Most hol járunk? Elején, közepén, végkezdetén, és a végkezdete után mi jön még a végig? Azt hiszem, hogy mindannyiunkat érintő kérdések ezek. Nem véletlen, hogy a Biblia könyvei közül, a 66 könyv közül az egyik legtöbb támadás az idők során jelenések könyvét érte, és mind a mai napig az elködösítések és félremagyarázásoknak egy valóságos arzenálja vonul fel a jelenések könyvével szemben. Csak nagyon röviden jegyzem meg ezt, különben el lehet olvasni az első kötetnek az elején sokkal részletesebben, hogy jelenések könyvével kapcsolatban háromféle magyarázat van forgalomban. Ezt úgy mindenkinek ajánlom, hogy ezt tudatosítsuk, és úgy röviden a magunk számára ezt a háromféle magyarázatot el tudjuk helyezni. A préterista magyarázat, a futurista magyarázat és a történeti folytatólagos magyarázat. Mit jelentenek ezek? Röviden elmondanám. A nagy kereszténységen belül nagyon sokan úgy gondolják, hogy jelenések könyvének a proféciái már rég lejártak. Ami jelenések könyvében van, az már mind a múlté. Ez a préterista magyarázat. Préteritum ugye a latinból tanultuk, annyit jelent, hogy múlt idő. A préterista magyarázat hívei, különösképp a 16.-17. századtól léptek fel ennek a hívei, azt tanítják tehát, hogy ami a jelenések könyvében van, az már jó szerével az időszámításunk szerinti első-második században mind beteljesedett. Tehát mi már túl vagyunk ezen az időszakon. Jelenések könyve, hogy úgy mondjam, egy muzeális darab. Ebből megismerhetjük a korakereszténység, az őskereszténység életét, a Néróféle üldözéseket, az egész kereszténység elterjedését, de ez a mikorunkhoz, hogy úgy mondjam, nem visz közelebb, nem szól hozzá. Ez a préterista magyarázat. Ennek a magyarázatnak mondjuk a legmarkánsabb képviselője a Római Katolikus Egyház, amely Bibliájában, a Jeruzsálemi Bibliában állást foglal emellett, és több magyarázatában is, hogy a jelenések könyve rég a múlté, nagyon becses darab, de már a múltban beteljesedett jövendőlésekből áll. A második magyarázati forma
a futurista magyarázat ennek az ellenkezőjét hirdeti. Ennek a képviselői azt mondják, hogy ami van a jelenések könyvében, abból még szinte semmi nem teljesedett be, illetve most éppen egy olyan világkorszakba értünk, amelyben a beteljesedés szakaszai megnyíltak, de a futurista magyarázat szerint a jelenések könyve mind a jövőre vonatkozik. És egyelőre még nem látjuk ezt a jövőt. Ez a könyv azért is olyan átláthatatlan, olyan mély titkú könyv, mert hát ez mind a jövőben bekövetkező eseményeket foglal magába. Ennek a magyarázatnak a legmarkánsabb képviselői a legújabb protestáns irányzatok, a protestantizmuson belül számtalan újabb irányzat, vagy helytelen kifejezéssel szekta, én ezt nem használom, ezt a kifejezést félrevezető. Tehát az új, a neoprotestáns irányzatok tűzik zászlajukra ezt a magyarázatot, hogy a jelenések könyve kijelentései majd a jövőben fognak teljesedni, az előttünk álló jövőben. Én önöknek a harmadik magyarázat szerint szeretném bemutatni jelenések könyvét, és a harmadik magyarázat a történeti folytatólagos magyarázat, amely azt tanítja, hogy jelenések könyve nem a múltban beteljesedett proféciákból áll, nem is a jövőben beteljesülendő proféciákból áll, hanem jelenések könyve történetileg folyamatosan, ok-okozati összefüggések szerint bemutatja az elmúlt 2000 évet, amelyben láthatjuk, hogy mi történt Jézus első eljövetele után, halála, feltámadása, mennybemenetele után, láthatjuk, hogy mi történt a középkorban, láthatjuk, hogy miért jelent meg a történelm színén az ateizmus, rá fogok majd mutatni az ateizmusról szóló proféciákra. Látni fogjuk azt, hogy az ateizmus nagy korszaka után hogy jön vissza újra a nagy vallásosság, de egy fölszíni, egy divatvallásosság, és hogy torkolik az egész föld történelme egy mély válságba, amely mély válságon az emberiség maga akar erőt venni, és az emberiség maga akarja megoldani a történelmét, ami csak siettetni fogja a válságnak még nagyobb elmélyülését, és a válság odáig mélyül el, hogyha Isten személyesen közben nem avatkoznék, ha Jézus nem jönne el másodszor, akkor az emberiség valóban kiirtaná magát, akkor az emberiség történelme valóban egy ökológiai beláthatatlan ökológiai katasztrófától és egy beláthatatlan társadalmi, politikai, gazdasági, katonai katasztrófától lenne híres. Hogy mire alapítom én azt, hogy jelenések könyvét nem préterista módon kell értelmezni, és nem is futurista módon, azt megint csak nagyon röviden hadd mondjam el önöknek, ha kezükbe veszik a jelenések könyvét, nyilván az első fél mondatnak már jelentőséget tulajdonítunk, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. Tehát a Bibliában egy egyedülálló könyv jelenések könyve. Sokkal egyedülállóbb ebből a szempontból, mint a négy evangélium. Mert a négy evangélium is Jézusnak sok kijelentését, tanítását feljegyzi, de a négy evangéliumot emberi szerzők írták, és a négy evangélista meglátásán vagy utánajárásán keresztül értesülünk Jézus életéről és tanításairól. De olyan könyve nincs a Bibliának, amely azt állítja magáról, hogy ez Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszéd. Jelentősége csak a 10 parancsolathoz fogható, mert olyan része sincs a Bibliának, ami azt állítja magáról, hogy ez a 10 parancsolat az Isten saját kezével a kőtáblákra vésett 10 törvény. Ezt háromszor mondja ki a Biblia a 10 parancsolatról, hogy az egész Biblián belül a 10 parancsolat egy rendkívüli rész, mert itt Isten nem az ihletésre bízta a kinyilatkoztatást, nem prófétákat ihletett arról, hogy jegyezzék fel ezt a 10 törvényt, hanem Isten a saját ujjával leírta, átadta Mózesnek, amikor Mózes jogos felháborodásában a kőtáblákat összetört, akkor az Isten újra fölhívta Mózest a Sínai hegyre, újra átadta ezt a két kőtáblát, újra ki kellett hirdetni a 10 parancsolatot. Tehát a 10 parancsolat a Biblián belül egy rendkívüli rész. Csak ehhez tudom hasonlítani a jelenések könyvét, amely a maga rendkívüliségét pedig így alapozza meg, hogy azt mondja, hogy ez Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszéd. Tehát itt az első szótól az utolsóig, ez mind Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszéd. Hát ha valaki ezt komolyan veszi, mondom ezt az első félmondatot, és tovább olvassa a jelenések könyvét, csak az első egy-két fejezetet kell nagyon figyelmesen elolvasni, és az első három fejezet már a kezünkbe adja a kulcsot, hogy jelenések könyvétől mit várhatunk, és hogyan kell értelmezni.
Az, hogy a Bibliát hogy kell értelmezni, vagy egy könyvet hogy kell értelmezni, azt az Isten soha nem bízta ránk. Azt az Isten megmondta, hogy mit, hogyan kell olvasni, hogy hogy kell értelmezni. És mindjárt, hogyha mondom, eljutunk az első fejezetnek a 19. verséig, és így kérném szépen, hogy hozzunk magunkkal a Bibliát, és kövessük nyomon ezeket a Jelenések könyvének. Mondom, most egy néhány előadásban, 6 előadásban az egész könyvet szeretném összefoglalni, tehát most nincs 16 előadás, most nincs 25 előadás, most van egy fél tucat előadás, de arra teszek kísérletet, hogy megpróbáljam a lehető legmaradéktalanabbból összefoglalni ezt a könyvet. Mit olvasunk mindjárt az első fejezet 19. versében? Erre szólítja fel János apostolt maga Jézus Krisztus: írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Milyen egyszerű mondat. Azt mondja Jézus, hogy írd meg, most te kapsz kijelentéseket. Látomások sorozatán keresztül bemutatom neked az egész emberiség történelmét. Írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát Jelenések könyve beszél a vanról, és beszél a leszről. Beszél a János korabeli állapotokról, de azokon keresztül beszél az egész emberiség jövőjéről. Amik vannak, és amik ezek után lesznek. Nagyon egyszerű kijelentés, de ezt komolyan kell venni. Utána, hogyha tovább folytatjuk a könyv olvasását, a második fejezettől olvashatjuk a 7 levelet. És aztán a 6. fejezettől a 7 pecsét felnyitását. Aztán a 8. fejezettől a 7 trombita szó megfúvását. Aztán a 12. fejezettől kezdődő részben pedig, ugye annak egyik felében, a 15. 16. fejezetben a 7 utolsó csapást. Fel kell, hogy tűnjön mindannyiunknak, hogy az egész Jelenések könyve 4 nagy szerkezeti részből áll, és mind a 4 nagy szerkezeti rész a 7-es számra épül fel. 7 levél, 7 pecsét, 7 trombitaszó, 7 csapás. Hát ez, ha valaki behunja a szemét, bedugja a fülét, akkor is észre kell vennie, mert annyira rikoltóan, kiáltóan egyszerű a szerkezet, a 7-es száma a Bibliában, mint tudjuk, a teljesség száma. A 7-es szám már rögtön azt sugallja, hogy amit itt Krisztus bemutat, az egyfajta teljesség. Az nem a múltnak egy darabja, nem a jövőnek egy darabja, hanem az ő mennybe menetel utáni teljes történelem, amelyről a Bibliának kijelentést kell adnia. Mert hogyha a Biblia elkezdődik a Teremtés könyvével, és amikor ideérünk már Jelenések könyvéhez, a Biblia áttekint már több mint 4000 évnyi történelmet, akkor a Bibliától várjuk azt, hogyha elkezdődött a teremtéssel, akkor fejeződjék be az újjáteremtéssel, ahogy az egész Biblia jelzi ezt, tehát hogy az egész több ezer éves történelem legyen összefoglalva a Bibliában. De hogyha már ezt a 3 fejezetet, most belemenve néhány részletbe, még komolyabban, többször is elolvassuk, minden Biblia megértésnek nagyon egyszerű kulcsa van. Többször kell elolvasni. Bibliát az érti, aki elolvassa 2-szer is azt a részt, 3-szor is, 4-szer is, 5-szer is, 6-szor is, 10-szer is. Már 20-szor olvastam a Jelenések könyvét, és nem nagyon állt össze a dolog. 20-valahányadszor összeállt előttem a dolog. Többször kell olvasni a Bibliát. Ne nyúljunk rögtön teológiai könyvekhez, ne szaladgáljunk könyvtárakba, ne menjünk el ide és oda, itt így magyarázzák, ott úgy magyarázzák. Magyarországon is elterjedt körülbelül egy 7-8 könyv a Jelenések könyvéről, egyik felszínesebb, mint a másik, egyik félrevezető, mint a másik. Én azt mondom önöknek, hogy a Bibliát az érti meg, aki meg akarja érteni. Meg akarom érteni, többször el kell olvasni. Miért mondom ezt önöknek? Mert hogyha elolvassuk ezt az első 3 fejezetet, akkor például ennél a 7 levélnél van egy sok minden szép és feltűnő részlet van, de van egy nagyon feltűnő dolog. Mind a 7 levél azonos szerkezet alapján épül fel. Jézus mindegyik levélben bemutatkozik, mindegyik levélben megszólítja a keresztény közösségeket, először elismeri az életükben a helyes dolgokat, utána rámutat a hibákra, utána felszólít a megtérésre, és utána pedig biztató ígéreteket mond és elbúcsúzik. Ez a 7 gyülekezet: Efézus, Szmirna, Pergámum, Tiatíra, Szárdisz, Filadelfia és Laodícia. Ez a 7 gyülekezet egy római hadiút mentén feküdt pontosan ugyanebben a sorrendben, Kis-Ázsiában.
Írd meg, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Jézus 7 keresztény közösséget minősít az első 3 fejezetben. Első század végi közösségek, keresztény közösségek, akiket János apostol ismert, de ezeken keresztül a világtörténelemnek a 7 keresztény korszakát is elénk vetíti, hogy merem én ezt mondani a következők miatt. Ha eltetszenek olvasni ezeket a leveleket, az első 3 levélben szó nincs még Jézus második eljöveteléről. Jézus bemutatkozik, elismer, fedd, felszólít, ígéreteket tesz. Az első 3 levélben nincs szó Jézus második eljöveteléről. A 4. levél végén van először szó, olyan formában, hogy a 2. fejezet 25. versében ezt olvassuk, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Egy halvány kijelentés, hogy tartsd meg, ami nálad van.